legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként. És az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
3: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához, a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
2: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
3: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak vele mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
2: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
3: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni.

0: Aztán utána jöttek a kis apró célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
1: Segített neked a fitness múlt?
0: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy a nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
1: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc vagy példakép lehetett?
0: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
1: Megvan még ez a Mustafina kártya?
0: Még szép, ott van az érmeim között.
1: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztent is papíron láttál?
0: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni, ott tényleg olyan versenyekről, már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát azt, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
1: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
0: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
1: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetettben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
0: Így van. Természetesen minden négyszeren dolgozom most is, és minden négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni, nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és sokáig, nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetettben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam. És pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettbe is van keresni való, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
0: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam. De én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor. És nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok, szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
1: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
0: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok, ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen. Nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
1: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
0: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
1: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél? Tehát, hogy nevezhetjük akár ezt a versenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
0: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
1: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
0: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
1: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
0: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndben vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
1: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
0: Igen, igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több a rontás, az is tud motiválni, hiszen akkor az van a fejem, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
1: Székely Zójával beszélgetünk, Európa bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek.
0: Igen, nagyon sokukkal, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
1: És miről cseteltek?
0: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülés, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
1: Erről majd még beszélünk, már 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
0: Én egyébként előszeretettel használom.
1: Igen, de csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszín után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
0: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez így nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
1: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozásos sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
0: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleges pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták sokszor, nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
1: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
0: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként, én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
1: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
0: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, hogy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
1: Beszéltük már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés?
0: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
1: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
0: Így van, így van, így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na, akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, hanem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzív az olimpiát egy évvel későbbre teszik.
0: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom. Nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió. Edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem presszionált, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan egy éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: De egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
0: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy mi kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt tére csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kellett tanulni ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom, nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előre tekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen. De sajnos nem. Amilyen rend van a fejembe, amúgy annyira nincsen rend a naptáramba. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggel edzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinált, meg ne sérüljön.
0: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom, mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
0: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy megtudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban?
0: Szerintem...
1: Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ez nagyon nehéz. Nem tudom, ez nem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy.
0: Igen.
1: És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián.
0: Igen.
1: És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér. Szóval, hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt. Kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalag szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék. De már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 tized pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Te mit csináltál?
0: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet. És ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyen bekorábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre, most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor fölvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor vált le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor fölvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások, természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok, azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan, akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmim nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem, és én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak. Szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra, másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött, ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen,
1: mármint a csarnokban.
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
1: Plastron jól lát rajta.
0: Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor a gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki. És és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak egy 3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikon sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, hogy az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább. És most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen egy héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én 2 lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen, igen, olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért Minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a legjobb lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű, azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni. Ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van. És ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy ez nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kiment, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez

0: szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam, pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak, és már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem? Mert nincs hova menjek, vagyis ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. A tornával, női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések, most nem

0: Nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-et Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel. Úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az
0: igen.
1: Instán.
0: Ott azt hiszem 29.000 követőm van.
1: Szerkesztőm most mondja a fülünkre, hogy 30.000.
0: 30.000? Jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453.000 lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
1: mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000-en néztek meg. Jó lenne azért utána nézni
0: ennek igen, a
1: csatornának
0: egy kicsit. Lehet, a TikTokot kéne kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe tolni. Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen. Hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatba, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni, akkor elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem, hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg?
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt, csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstóra, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én, üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüldöre is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni a lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni, ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt, nem is tudom, mikor kezdtük.
3: Én sem tudom, így hirtelenjében.
2: Akkor júniusban volt.
3: Június
4: 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk, a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudtunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki, mármint a magyar válogatott. Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéva, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha ha problémája van.
4: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során. És tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen baj van, tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat, szóval igen.
2: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros, nem egy csapatból jöttök?
3: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk. Szóval, hogy
4: azzal egy órára elfelejtjük a barátságot.
3: Igen.
2: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős, ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán vagy sem, akár az ellenfeleket illetően vagy közöttetek is?
4: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
3: Vicces, mert pont az Eklemó is csak említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepett, hogy hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
2: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
3: Ahogy lehetett látni, nyertünk. Szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ezért sokkal simább, mert csak lehettek volna.
4: Igen, szerintem is bele kell melegedni úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredmény születik.
2: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
4: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelembe zárjuk.
3: Abszolút, én is ezt tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre különb figyelmet nem fordítunk.
2: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
3: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs annyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mindháromszor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
4: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
2: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
3: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk tovább jutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha tovább jutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
2: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
4: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
2: Tehát akkor nem ordibált veletek?
4: Nem, sose.
2: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
4: Igen, szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem a, úgymond a kulcsa a sikerünknek.
2: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2006-ban, vagy 2004-ben, bocsánat, egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
3: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
2: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
4: Hát reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány minden többen kell behívni majd később.
2: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
3: Így van, mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
2: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén, vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
4: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
2: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
3: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
2: Atrocitás nem ért benneteket?
3: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
4: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
2: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon, de ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
3: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát revansot szerettünk volna venni ezen.
4: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végül a végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
2: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
3: Mármint a németeknél, meg a svédeknél.
2: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőnyt tekintve.
4: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
3: Én sem, nyilván itt a szlovénoknál itt pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
2: Na mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
4: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
3: Azért kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
2: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem, ez azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa-bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
3: Tulajdonképpen nem éltünk meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
4: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset, ez hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
2: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
3: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
4: Megvoltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnaponkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
2: A körülmények milyenek voltak?
4: Perfekt.
3: Tényleg, egy szó nem lehet rá.
2: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
4: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
2: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
4: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és na, ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
3: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem teherként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
2: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
3: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
4: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzák, beszélgettünk bármikor, tudtunk velük találkozni, amikor szerettünk volna, szóval nem volt semmilyen megtiltva így a család terén, hogy ne találkozzunk velük.
2: És aztán jött a döntő a svédek ellen, de nem tudom, hogy ebbe belemenjünk-e, hanem majd csak a hírek után akarom, hogy erről igazán beszélgessünk. Úgyhogy maradva még a tudatnál, hogy majd döntőt játszhattok, mégis mentálisan hogy lehet ilyenkor erre felkészülni? Van-e valami bevett praktika a ti esetetekben, hogy mondjuk életetek egyik, hanem a legfontosabb mérkőzése következik?
4: Ugye pont a meccs előtt volt egy pihenőnapunk, ott úgymond ment a hülyéskedés, medencéztünk, ott volt egy ilyen vízitorna, azt így nagyon sokszor megcsináltuk a meccsek előtt, ez a hagyomány lett úgymond a csapaton belül. A megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni, az egész csapattal átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
3: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
2: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
3: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
4: Hát én levittem a konzolt, azzal el lehetett lenni azért sok ideig. Azért egy híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
2: Kézilabdás játékkal játszottak?
4: Nem.
2: Az nem olyan jó, ezt én is tudom. Az
4: nem csináltak nagyon... valami jót.
2: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárott?
4: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
3: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
2: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzésbe lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
4: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
2: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
4: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
3: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposztnál is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
2: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
3: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
4: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket verni.
2: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
3: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is. Meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
4: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításban, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
2: Az összeroppantani az ellenfelet az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
4: Hát nekem nem a kiállításokat elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
2: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés? Vagy nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
4: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez, fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
3: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólért szemben menjenek meg.
2: Mans Fredriksson 9-szer talál.

0: Ez az egészhez Horváth Garaba Ádám.
1: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe. Mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk. A Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen. Szóval büszkék vagyunk rá. A Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért ez nem kis teljesítmény.
2: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
0: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
1: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
0: Az de
1: lesz,
0: EB már nem?
1: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
0: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
2: De, én még mindig ott lehetek.
0: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel, vagy?
2: Igen.
0: Akkor itt
1: ez a 2006-2007 ez egy korosztály, ez mi egész utánpótlás válogatottjánk során mi együtt mentünk végig.
0: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van, hát van még feljebb, mert jövőre?
2: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
0: Ott az Európa-bajnoki aranyérem a előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani, bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
1: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámba, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
0: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
2: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk, és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
0: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
2: Hát abszolút nagyon nagy öröm volt, nagyon, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
1: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
0: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
1: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és azáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
0: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
1: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
2: Tényleg azért

0: bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így. Igazából ez az a lényeg.
1: Az utolsó ilyen focis analógia itt, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
2: Együtt szurkoltunk, igen. Mindig megnéztük, melyik szobába megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
0: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon, nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
2: Cristiano fanok vagyunk.
0: Igen. Igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
1: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát jó, Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődött, tehát egy új fejezet kezdődik az életetekben, hogy a Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
0: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
2: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk ma magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
1: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy a mély vízbe valójában?
0: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
2: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
1: Szegeden már elkezdődtek, azt hiszem, az edzések. Nektek épp, hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
0: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
2: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
1: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, és azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat vagy a gólpasszokat adja.
2: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
0: Abszolút, abszolút, Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet, úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
1: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
0: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk volt itt a hangsúly.
2: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
1: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben? talán a bronzéremért menni.
2: Szerintem egy erős középmezőnyt megtélozhatunk magunknak.
0: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazza, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy milyen kézzelabdát tudunk játszani majd a jövőben.
1: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
2: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
0: Abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk nagyon, most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
1: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
0: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, kijárta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
2: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszassunk egy BL mérkőzést.
1: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
0: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutint szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
2: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
1: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Öttusával foglalkozunk a következő percekben, hiszen hétvégén Budapesten rendezték meg a világkupa döntőt, amelyen a magyarok közül Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg a férfiaknál Szép Balázs a tizedik helyen zárt. Az augusztusi Európa-bajnokság és világbajnokság előtt jó erőfelmérő volt ez a verseny az öttusázók és a szakvezetők számára is. Többek között erről fogunk beszélgetni Belák Jánossal, az Öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntelek, János.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Nagyon meleg volt a versenyen, nehéz körülmények várták a versenyzőket, de elsőként beszéljünk a mezőny tagjairól. Ugye a hallgatók kedvéért elmondom, hogy idén volt 3 világkupa verseny, amelynek résztvevői közül a legjobb 36 versenyző képviseltette magát a férfiak és a nők mezőnyében is. Mennyire tekintették, ahogy én a bevezetőben fogalmaztam, ezt a versenyzők az EB-re, VB-re való felkészülésnek, szóval a mezőny erősségét egy kicsit, ha bemutatnád?
3: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási, nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van. Úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az európai és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, úgyhogy kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntőre, mint ahogy említetted, ugye a ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
2: A kvalifikációt tekintve, az olimpiára való kvalifikációra gondolok, még az nem kezdődött el, ugye? De talán, mint például a vívásban, nagyon fontos, hogy a világranglistán hol áll egy versenyző, és milyen pozícióból fogja megkezdeni ezt a kvalifikációs sorozatot.
3: A kvalifikációs sorozat az 2027-ben fog majd elkezdődni. De ugye nagyon fontos tudni, hogy már most ebben az évben is fel kell tudnunk mérni, és jó kell tudnunk pozícionálni a sportolókat, hogy kik azok, akik döntőbe tudnak kerülni, kik azok, akik dobogó esélyesek. Nem szerencsés az, hogyha az olimpiai kvalifikációs időszakot óriási mezőnek megnyitjuk, és a legjobbjaink energiáit elforgácsoljuk azzal, hogy egymás közötti küzdelmekben kell majd bizonyítaniuk. Én azt gondolom, hogy ezek már fontos visszajelzések, illetve tapasztalatok a következő évben kezdődő kvalifikációs sorozathoz.
2: A magyar versenyzők teljesítményét te hogyan szoktad, vagy hogyan lehet értékelni? Mérvadó-e az, hogy például Erdős Rita esetében, ha jól tudom, az úszásban egyéni csúcsokat javított? Guzi Blanka úgy fogalmazott, hogy a teljesítményt, az sikerességet nem mindig érmekben lehet mérni. Szóval, amikor egyes magyar versenyzők teljesítményét értékeled, akkor milyen szempontokat nézel, például most egy világkupa döntő után?
3: Hát, mind hogy a felkészülés, meg az öttusa is komplex sportág, ugyanúgy ezt is egy komplex módon kell nézni. Nem feltétlenül célunk az, hogy a világkupán már dobogóra tudjanak állni, hiszen a két fő versenyünk az Európa és a világbajnokság. De a teljesítménynek azért vannak objektív mutatói, amelyet figyelembe kell venni. Ezáltal is azért csökkenteni lehet az érzelmi alapú döntéseket. Már nem gondolom, hogy jellemző lenne, hogy emocionális alapon történnek a esetleges kiemelések vagy versenyeztetés. Tehát a stopper óra megmutatja, hogy ki milyen teljesítményre képes. Ebből pedig előre lehet jelezni, hogy mi az a maximális pontszám, versenyzőnek mi az a eredmény potenciája, amit a versenyen ideális körülmények között el tud érni, de ugye azért el kell különteni, hogy vannak azért edzésmenők, illetve azért ott a világversenyen is leadni ugyanazt a teljesítményt, amire képes, mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy mennyire tud felkészülni. Ezek is nagyon fontos mutatói ennek, amelyet nehezen tudunk azért mérni, de a világversenyeken ugye meglátszik, hogy ki milyen teljesítményt, illetve eredményt tud elérni.
2: Fogunk már beszélgetni az Európa-bajnoki keretről. Ilyen tekintetben fontos volt-e, hogy hogyan szerepelnek a versenyzők, vagy a te fejedben már kialakult az a csapat, amelyik részt vesz majd az EB-n?
3: Az én fejemben mindig több versenyző van, én azt gondolom nem szabad lezárni a válogatottságnak az elérését. Azoknak a kiemelten jó eredményre képes sportolóknak is meg kell küzdeniük azért, hogy az Európa és a világbajnokságon el tudjanak indulni, tehát maga egy válogató sorozatban ugyanúgy részt kell venniük. De ugye már több fiatal azért megmutatkozik, és jönnek fel az 5., 6. helyekre, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereznek. Igen, a fejünkben azért van egy keret, ezek számszerű, objektív adatok alapján azért jelenleg meghatározhatóak, de ez a keret nincs lezárva. Láthatóan nagyon sok fiatal tudott az utóbbi 1-1.5 évben fejlődni, és felzárkózik a felnőttekhez, úgyhogy szeretnénk a jövőben is megadni nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
2: Amikor ugye a lovaglás helyett bekerült az akadályverseny, arról beszéltünk, és voltál itt a Nemzeti Sportrádióban, és el is mondtad, hogy akkor már a fiatalok, a junior korúak már tesztelték ezt a bizonyos akadályversenyt, a felnőtt versenyzők viszonylag később kezdték el ugye versenykörülmények között alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy az azóta eltelt időben most már mindenki szépen abszolválta, beletanult, és nincsenek különbségek versenyzők között. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hát ez egy új versenyszám, mert ennyi idő alatt hozzá kellett szokni, alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez?
3: Igen, 2023-ban ugye a junioroknak már így rendezték meg a világversenyt, viszont azért az akadálysportnál óriási kihívás volt, hogy ez a sportág gyerekcipőben jár, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol máshol. Kevés a szakember, kevés a szakirodalom, tehát gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalataiból, illetve új szakemberek bevonásával kellett ezt a sportágot felépíteni, de látható, még jól emlékszem, a junior világbajnokságra Litvániában, amikor 40-50 másodperc alatt tudtak végigmenni a sportolók, nagyon ügyes sportolók, és ott is már óriási taps volt, és öröm, hogy végigmentek. Most a világ legjobbjai egy nehezebb pályán 23-25 másodperc alatt végigmennek, így aki még nem látott ilyen versenyt, azért ez egy 70 méter hosszú pálya, 8 akadály elemmel, tehát néha a versenybírónak a sávban futni a sportoló mellett, az is kihívás, olyan gyorsan tudják és olyan magas színvonalon teljesíteni az akadályokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, hogy ilyen gyorsan tudták adoptálni, illetve a szakembereinkre, hogy ilyen magas színvonalat el tudtak érni, hogy tudják segíteni a felkészülést.
2: Ez hová fejlődhet még, mondtad ezt az időeredményt, ez számomra már ilyen alig csökkenthető kategória, tehát ott technikát lehet csiszolni, vagy mi itt a határ?
3: Talán kezdik elérni a legjobbak azt a szintet, amiből már csak néhány tized lesz majd esetleg lefaragható. Én azt gondolom, hogy az ólónak a két oldala nagyon szépen kezd összezáródni. Látható a sportolóknál, felnőtt sportolóknál valaki 2-3 hónap alatt nagyon jó minőségben el tudta sajátítani ezt. Valakinél hosszabb időre volt szükség, illetve itt szerintem még, ami majd egy potenciális kockázat lehet, hogy a többi szakágnak a fejlődési potenciáljával ez hogy illeszhető össze, meg a sérüléseknek a minimalizálása, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon kontaktsportként megviseli azért az ízületeket, az izmokat, és egyre gyakoribbak a kisebb sérülések. Tehát mindenféleképpen a megelőzésen, illetve a rehabilitáción óriási hangsúly lesz a következő időszakban.
2: Beszéljünk a magyar versenyzőkről. Ugye a legelőkelőbb helyen Guzi Blanka végzett, a 4. helyen zárt. Úgy érkezett a budapesti világkupa döntőre, hogy Kairóban aranyérmes lett, Bulgáriában 2. helyen zárt, legutóbbi budapesti világkupán pedig szintén aranyérmes lett. Ő nyilatkozott a helyszínen dolgozó munkatársunknak, Reisz Bálinnak. Hallgassunk meg tőle most egy rövid részletet.
4: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is. Szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is. Most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és jó lesz a folytatás is.
2: Guti Blankát hallhattuk, végig nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan versenyzett Blanka, és ahogy említette, nem csak a körülmények ellen, a magával is meg kellett küzdeni, mert szédült, és ahogy említettük és említetted, hogy még az egyiptomi versenyzők is nagyon küzdöttek a meleggel, hát még a magyar versenyzők, szóval Guti Blankáról mit mondhatunk?
3: Egy csodálatos szezonja van Blankának, látható, hogy nagyon tudatosan készül, hogy a céljait elérje. Nagyon hatékonyan be tudja építeni a korábbi éveknek a tapasztalatait, nagyon jól fogja azokat a jelzéseket, amelyeket a teste ad neki, ezeket jól tudja menedzselni, illetve az edzői csapat is, illetve a szakértői csapat mögött én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kommunikációval, információáramlással így közösen egy hatékony egységet tudnak alkotni, úgyhogy hosszú szezonja van a Blankának, mindenféleképpen szükséges egy kis pihenőre elmenni. Én azt gondolom, hogy
2: nagyon... engedélyezi a szakvezetés ezt?
3: Mindenféleképpen, de ugye a Blankának azért egy nagyon jó felépített ciklusa van, amivel ugyanúgy a pihenő is szerepel. Ezt azért sokan elfelejtik beilleszteni, de ugye szükséges, hogy tudjon regenerálódni, pihenni, mind fizikailag, mind pedig mentálisan, úgyhogy én azt gondolom, nagyon bizakodóak lehetünk vele kapcsolatban, hogy az Európa és a világbajnokságon is csodálatos eredményeket tud majd elérni.
2: Ő egy nagyon tudatos versenyző, és sokszor beszélünk arról, hogy hazai világversenyen néha nagy nyomás van a versenyzőkön. Ő elmondta, azt hiszem a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, hogy az, hogy az ő saját szülővárosából ennyien itt voltak és szurkoltak, az akkora pluszt adott neki, hogy ő abszolút profitált ebből, és erőt mer. Tett, hogy hazai pályán versenyezhetett.
3: Igen, én is azt látom, hogy Blanka nagyon jól tudja ezeket az energiákat abba a csatornába terelni, ahol ez egyfajta sugárzó szeretet a szerettei részéről, ugye a szülővárosa részéről, ezek mind-mind megadják neki azt a plusz energiát, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából. Tapasztalt versenyzőről van szó, én azt gondolom, hogy ezt a terhet nem csak hazai közönség előtt, hanem bármely más világversenyen is ezen a szinten azért már el kell tudni viselni, de ő nem hogy elviseli, hanem ebből még plusz erőt tud meríteni, úgyhogy azt gondolom, hogy csodálatosan tudja így menedzselni saját magát is.
2: Igen, ő egy nagyon tudatos versenyzőnek tűnik, és az, hogy a párizsi olimpián negyedik lett, szerintem van olyan sportoló, aki ezt kudarcként éli meg, hogy lecsúszik a dobogóról, de ő talán ebből is egy ilyen motivációt szerzett, nem a folytatásra nézve.
3: Mindenféleképpen óriási a motivációja, előtte is az volt, meg hogy ilyen gyorsan át tudott állni egy teljes mértékben megújuló, sokkal pörgősebb, sokkal nagyobb fizikai kihívást jelentő sportágra, ez is mutatja, hogy mennyire erős a motivációja, és milyen elkötelezett a csapat, akikkel együtt dolgozik. Ugye itt nem csak az akadálypálya jelentette egy új kihívást ezeknek a sportolóknak, akik Párizsig készültek, megváltozott az úszás, rövidebb lett, a vívás is sokkal nagyobb jelentőséggel bír a selejtezőben, tehát maga a lebonyolítás, a környezet, a pontszámítás, ezek azért mind-mind új kihívások elé állítják őket, de folyamatosan meg tud újulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy ilyen ideális öttusázó, ez a folyamatos megújulás, innovációk, nagyon erős motiváció, úgyhogy ez mind-mind megtalálható Blankában.
2: Ez bizakodásra adhatok ott, én azt gondolom. Erdősít a hetedik lett, és hogy említetted a vívást, nem volt mindegy, hogy valaki előnyből vagy hátrányból kezd. Neki nem ment annyira a vívás, ugye? Talán a döntőben, az úszásban viszont tudott javítani. Ő is nyilatkozott Krejsz Bálintnak, hallgassuk meg, és aztán beszélgetünk Erdősítáról.
4: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus, de egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ba lennem.
2: Ez benne van Erdősritában?
3: A képességei alapján igen, Rita nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, hogy az a változás, ami az utóbbi időszakban áll, ugye megtörtént edzőváltás volt, másfajta programot követ, illetve vannak még más célja is, mint például a vívásban fejlődni, és láthatóan ott is előre tudott lépni. Én azt gondolom, hogy ezeknek azért kell még néhány hónap, hogy ezek beérjenek. És képessége alapján nem csak hogy döntőben, hanem oda a mezőny elejébe várható, hogyha minden összejön. Itt a fáradtság, az idegrendszeri fáradtságra azért egy picit talán ki lehet térni, ugye a víváson meg a lövészeten. Ugye azért sokan elfelejtik, hogy azért két napot versenyeznek előtt, tehát maga az a fizikai fáradtság, amivel megérkeznek már a döntőre, azért ez mind-mind befolyásolhatja a vívásnak az eredményességét. De azt gondolom, hogy a szakmai csapatok erre is azért nagyon nagy figyelmet fordítanak. Ezért is indítottuk el, a szövetség is támogatja újfajta sporttudományos módszereknek, méréseknek az elindítását. Ezekben már benne vagyunk, nagyon hasznos visszajelzéseket kapunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a finom hangolásokat elvégezve még nagyobb eredménypotenciáljuk lehet.
2: Azt jól tudom, hogy a budapesti világkupán nem volt pihenőnap az elődöntő és a döntő között, most viszont volt, és talán pont Rita nyilatkozta azt, hogy nem biztos, hogy jó volt az. Szóval a versenyzők szempontjából melyik a kedvezőbb, amikor van pihenőnap, és ez a bizonyos regeneráció vagy a sporttudományos háttér tud segíteni, vagy amikor lendületből megy, és már másnap bizonyíthat a döntőben?
3: Mind a két szempont nagyon nehéz, tehát ugye nem csak egy fizikai fáradtság van, míg mind az öt szakágat megcsinálják, maga az a stresszes környezet, folyamatosan küzdeni, ugye szoktuk mondani, hogy egy jó filmet se tud az ember másfél órán keresztül folyamatosan koncentráltan végignézni, minden egyes részletre odafigyelni, és ugye egy alapszakaszban a vívás több mint két órát tart folyamatosan. Bulgáriában azért minket is meglepett az a rendszer, hogy rögtön lebonyolították pihenőnap nélkül, de azt gondolom, hogy itt talán esélyegyenlőség, mindenkinek hasonló körülmények vannak. Ez még mindig nem az a formátum, amiben az olimpiát fogják majd rendezni, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind hasznos tapasztalatok, hiszen folyamatosan monitorozzák és monitorozzuk az élettani mutatókat. Ez is megmutatja, kinek milyen a regenerációs képessége, mire van szükség, hogy tudjuk a lehető legjobban támogatni. Úgyhogy ebből is csak merítkezünk, tapasztalatokat gyűjtünk, hogy még jobbak tudjunk lenni.
2: Az olimpián egyébként hány nap telik el majd?
3: Ott lesz majd egy pihenő nap, ugye ott nem lesz ez a hosszú alapszakaszos vívás, hanem a vívó ranglista alapján megszerzett pozíciójukból fogják őket majd rangsorolni, és rögtön egy egyenes kieséses táblára fognak kerülni, de ugye az olimpia nem feltétlenül azért a legnagyobb kihívás a sportolóknak, mert ott kell a lehető legnagyobb teljesítményt leadni, hanem maga az a környezet, az érzet, az a hype, ha lehet így mondani, ami körülöttük van, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek nagyon jó eredményt elérni, és nagyon hiszünk abban, ezt talán többször is elmondtuk, hogy érmekért megyünk.
2: Beszéljünk egy kicsit Mészáros Emmáról, ugye ő is döntőbe jutott, de ő elutazott Barcelonába a Junior Európa bajnokságról, ott vett részt, és nem a világkupa döntőben, ő egy fiatal versenyző akkor ezek szerint.
3: Mészáros Emma igen, még junior korú versenyző, jelenleg a Junior Európa bajnokságon vesz részt, több hasonlóan tehetséges sportolótársával együtt. Ő már tavaly is megmutatkozott a felnőtt mezőnyben, nagyon hasznos tapasztalat volt a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalatait én azt gondolom nagyon jól át tudta ültetni már a junior mezőnyre is. Neki a világkupa nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, ezért is a felkészítő csapat gondolkodott azon, hogy ezt a világkupa döntőt elvállalja még a junior Európa bajnokság előtt vagy sem. Viszont azokat a részcélokat, amiket kitűztek, azokat nagyon sikeresen meg tudta oldani, mind a vívásban, mind az akadálypályán, mind pedig a lövészetben, úgyhogy önbizalomteljen utazott el Spanyolországba a junior Európa bajnokság, ahol ma van a női selejtező nap, úgyhogy várom majd én is a pozitív és jó híreket velük kapcsolatban.
2: Drukkolunk akkor Emmának. Térjünk át a férfiakra, ugye Szép Balázs a 10. helyen zárt, őt is megszólaltatta Kreisz Bálint.
5: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni, és ezzel abszolút elégedett vagyok. Igazából ebbe az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna. A szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, volt egy kisebb sérülés is, vállsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
2: Szép Balázs még azt is mondta, hogy annyira sűrű a mezőny, hogy egy-egy hiba, például egy akadálypályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
3: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majdhogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrányt szenved ezáltal, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel. Tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Azért ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, tavaly év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
2: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hány fős magyar csapat képviselteti majd magát, akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
3: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltónk 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
2: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
3: Igen, Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki a egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, nagyon jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
2: Kimondhatjuk, hogy az EB-n induló csapatból szinte bárkitől, bárki részéről kijöhet egy jó eredmény? Tehát nagyon jó versenyzőink vannak most az öttus a sportban?
3: Én azt gondolom, hogy igen, van 5 fő, ezt mi ugye elé 10 kerettagoknak hívjuk, ez 6 főre bővült, ugyanúgy tehetséges fiatalabb sportolók is tudtak csatlakozni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a 6-6 főből 4 olyan versenyzőnk van, aki képes Európa és világbajnokságon dobogós helyezést elérni.
2: Gratulálunk valamennyi magyar versenyzőnek, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez. Először az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra. Belák Jánosnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Az Ötusa válogatott sportszakmai igazgatóját hallhattuk.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Közös élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve. A Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott mérkőzések mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, ám ennek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyomba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai, az olasz válogatottban négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro gólyával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik: ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzés láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakduiknek a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban repették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, kikapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga a figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azteca stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
0: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadás, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé. Aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugratta Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
0: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katala László idézi önöknek.
5: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
0: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
0: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
1: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
0: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
6: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
0: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
5: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
0: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
1: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
0: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
2: Utána a sarokzászlóval bajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés a rajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdán, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
0: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
3: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyi játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
5: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
6: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
5: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó aligha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az Újra töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ahol 5 mérkőzés krónikáját idézzük fel, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perc járunk 6 óra után, augusztus első hetét írjuk, augusztus 3-a hétfő, amikor is elkezdjük, megnyitjuk ezt a tulajdonképpen hőgutával, hőkupolával, nem tudom mikkel teli hetet, 40 fokot prognosztizálnak a hozzáértő szakemberek szinte péntekig, úgyhogy ebben a melegben mondhatni, hogy tulajdonképpen nyári öltözetben köszöntünk mindenkit. Ma reggel benne Ferivel, hello Feri!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és itt van Szalai Kristóf is, szervusz Krisikén!
3: És Harsányi Levi, hello, sziasztok!
1: Jó reggelt! De mindenki a szabadság, illetve hogy Kristóf a szabadságát szakította meg azért, hogy ma reggel velünk, meg a hallgatókkal legyen, majdnem nézőket mondtam, szóval remélem, mindenki jól van, pihen, keveset dolgozik, bírja a meleget, mert ez most egy kardinális kérdés most, hogy vészeljük át, krízis helyzetben vagyunk minden tekintetben. SMS számunk 0630 55 55 605, itt tudnak miket elérni a hallgatók. Május az elején majd nagyon érdekes kérdést vetnék fel, mind a közben kérdezem, kinek hogy telt a hétvégéje.
3: Jól telt igazából, ugye ez volt az utolsó napok a szabadságom végén, úgyhogy én valóban a világbajnoki döntő olyannyira megviselt, hogy én azóta most keveredtem ide vissza. Ide az élők sorában voltam. Egyébként. Jó volt, tehát volt benne wellness, volt benne kikapcsolás, volt benne
1: Balaton. Ez mennyi volt, 2 hét?
3: Igen, pontosan.
1: Én azt nagyon ajánlom mindenkinek. 1 hét az pont kevés, a 2 meg egy picivel sok, vagy több, mint ami kellene. Tehát jó.
3: Igen, úgyhogy tegnaphoz 2 hete volt a VB döntő, és akkor most visszatérünk. Meglátjuk, jó volt a hétvége egyébként, tehát sok pihenéssel, kis napozással, kis fürdéssel, medencézéssel telt, és egy kis városi sétával egybekötve zárult ez
1: fővárosi
3: a szabadságos.
1: Fővárosi vagy Gyulán voltál?
3: Fővárosi.
1: Aztán igen, Gyulán. Igen. Nem.
2: Nincs is jobb ebben a melegben a fővárosba sétálgatni 40 fokban.
1: Hát azért nem létező. Egy kedves ismerősöm írt tegnap, aztán még motorozni sem tudtam, mert annyira meleg levegő jött szembe, hogy azt is le kellett tenni, és beálltott a kútból locsoló rendszer elé, mellé, hogy ott éppen a kertben zuhanyozom. Tehát azért
3: Szombaton volt egy ilyen jacuzzis kerti partis történet, és amikor kijött az ember a jacuzziból, érezte azt a meleg levegőt, mint szélformájában, hogy azonnal vissza kell menni, mert teljesen kibírhatatlan az egész. Szóval most van jó idő, ez a 23-24, már most reggel 5-6 óra kávé, és akkor utána már megint elviselhetetlen. És most jön a kritikus 5 nap, úgyhogy még igazából nem, hogy túl vagyunk rajta, most kezdődik az egész.
1: Felit meg sem nem kérdezem, mit csinált a hétvégén.
2: Hú, figyelj, rengeteg NB1-es mérkőzést néztem. Hol a helyszínen, hol a stúdióban.
1: Volt jó is, azt már
2: teljesen képbe vagyok. De egyébként én tényleg bírom a meleget, és mindig azt mondom, hogy ez fejbe dől el, meg nem foglalkozunk ezzel. De tegnap éreztem egy holdpontot, amikor tudod, már fejed fáj, már semmihez nincs kedved. Szóval én is azt mondom, hogy ez már kemény.
1: Nekem is ott egy holdpontom este, amikor néztem az eget, és a csillagoktól kezdve mindent bámultam, és nagyon jó volt. És a padelezni is voltam a hétvégén, ha már így szóba került, ki mit csinált a hétvégén. És képzétek el, hogy nem tudom, hogy vagytok ezekkel. Úgy általában a sport, meg az élet területén látott, tapasztalt etikettekkel, mert hogy fémmesszel nő padeleztek a másik pályán, és akkor átgurult az egyik labda, és átmentem érte, és odaadták, és valami köszönöm szépen, és ugyanakkor viszont nagyon jó barnulást kívánok itt az uraknak. Így hívtam fel a figyelmet arra, hogy nem tudom, illik, nem illik, ez sincs talán leírva sehol, de teniszpályán sem nagyon játszunk fémesztelni, meg pádelpályán sem.
2: Igen, és a Dunakorzon se sétálunk, meg a Margit-szigeten se futunk fémesztelenül. Tehát én minden tiszteletem tényleg a sportoló, ki futoló, ki sétáló emberek, mindenki, de azért adjuk meg a tiszteletet, nem? Én úgy gondolom, én a futókat is úgy gondolom, hogy legalább egy póló, annyi futópóló van, ami így hidratál, úgy segít, úgy hűt, vékony anyag, igen, vizezd be, ne fussunk már félbe.
1: Igen,
2: ugye
1: ez nincs.
2: Ott 100 éve még cilinderbe mentek az emberek is. És
1: micsoda? Hát
2: tehát
1: nincs nem leírt kőbevésett szabályok meg törvények, de valahol, ki is van írva például. Sok helyen például, ha más sportról beszélünk, ugye mert akkor például, amikor mennek a gyerekekért a szülők, akkor finoman megfogalmazva írják ki, hogy hülye szülő, nem vagy edző, ne gyere ide és ne szólj bele. Megkérik a szülőket, nem is tudom milyen szöveget láttam egy-két, hogy hogy
2: ne filmesztelni jöjjenek a gyerekek.
1: Nem a filmesztelni, ne, menjen, ne menjenek be, és nem tudom, ne zavarják, vagy ne bontsák meg az edzés rendjét terve, hogy akkor őket nem nagyon látják ott. Hát az nem illik.
2: A szülői típusokról arról is érdemes beszélgetni.
1: Ha úgy veszik, és egyfajta etiket, hogy nem mész be, és nem szólsz az edzőnek, mert azért ő az edző, hogy majd tudja.
2: Igen, mint egy matek órán sem mész be, és osztod az észt szülőként.
1: Hát utána majd azért osztod este, aztán bemész a tanárt, számunk ez, hogy mi van. De számos ilyen van, nem csak a sport, más területen is. Nem tudom, nektek van-e ilyen, ami olyan etikett, ami nincs leírva sehol, de például nem jó, hogyha melletted a kocsiban felteszi a lábát például a műszerfalra, mert van egy pár ilyen. Erre sincs semmi szabály, és miért ne tehetné fel? De nagy általánosságban azt mondjuk, hogy hát inkább ezt ne. Nem?
3: Ugyanilyen a vécélőkkel lehajtogatás, férfiak, hölgyek, a feleségek és a férjek közötti állandó vita például, hogy most fel kell hajtani, le kell hajtani. Nekem ilyen a kézmosás
2: szerintem
3: utáni.
2: Szerintem vissza kell hajtani. És te felhajtod, vagy
1: nem vissza kell hajtani, az alap, hogy le van hajtva.
2: De melyik?
3: Föl, persze.
2: Én meg általában a férfiak fönn hagyják. Én meg mindig letakarom, és úgy húzom le, és nálam fordítva van. Nálam sokszor feleségem.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: Én arra vagyok ilyen hárpis, amikor...
1: Már hogy felhajtva?
2: Hát, de a legtetejét, nem az első védvonalat, hanem én a második védvonalat is letakarom.
1: Na most képzeljétek el, hogy erről pont a múltkor olvastam egy írást, hogy de az a, ez sincs de törvénybe szabad, tehát megint csak arra hagyatkozom, amit olvasom, vagy ahogy egyébként te használod, hogy mind a kettőt le kell hajtani. Tehát az alapállapot, hogy mind a két, tehát a sima karika, meg a telikarikás le van szépen hajtva.
2: Erről beszélek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megerősítettél.
3: És amikor lecsöpök kézmosás után a víz, és ott olyan az egész szőnyeg, olyan a padló, és akkor abba belelép az ember.
2: Van egy ilyen érdekes textiltási törülköző.
3: De utána lezárod, és akkor még utána még mindig egy kicsit olyan marad.
2: Törülközés után? Az egy érdekes variáció.
3: Lerázolt, törülköző, de még mindig picit lecsöpök, és akkor...
2: Én zuhany után szoktam így járni.
3: Na ugye.
2: Lezuhanyzok, megtörülközöm, de utána még, amerre járok, minden vizes lesz utánam.
3: Jó, morzsás az ujjad, és kicsit megdörzsöd, hogy...
2: Morzsa?
3: Igen,
2: az nem.
3: Morzsás az ujjad, és
2: nem,
3: picit megdörzsöd, hogy ne az ujjadon legyen, hanem le a földre, a padlóra.
2: Nem, én gátlástalan szétmorzsázok mindent. Nem kell hozzá az ujjam.
1: Ezt már lehet, hogy beszélek. Még én nem ilyenekre gondoltam. Olyanra például, hogy bemegyünk egy telefonnal az étterembe, meg ilyen zavaró
2: egy etiket. Kicsit tovább fejlesztett.
1: Igen, ez a morzsás új, ez nem is tudom, értettem.
2: De talán... tényleg, morzsa, te ujjadat

0: Érek. Na, Szobosztai a legesélyesebb, hogy ilyenekről is beszélgessünk, hogy a Liverpool csapatkapitány helyettese legyen. Nem is tudom, hogy van ilyen. Nem tudom, az ő helyettese van, tehát a helyettese.
1: Neki is hármat szoktak.
2: Van, így van. Tényleg? Egy első számú kapitány és két vice captain, két helyettes szokott lenni.
0: Aki tanácsokkal látta a fiatalokat és az edzéseken is az élen járt, ez a követelmény. Eszem itt az úttörők, meg a, nem tudom, 16 pont, 12 pontja, vagy nem tudom, kisdobosok 6 pontja, hogy mi az, hogy tanácsokkal látta el a fiatalokat, az edzéseken is az élen járt.
2: Általában a vezérszerep az kialakul egyfajta hierarchia egy csapaton belül, és azért az szokás, hogy az idősebb játékosok támogatják a fiatalokat, de hogy az edzéseken élen jár, az nem feltétlenül csak a csapatkapitányokra vonatkozik.
1: Hát de várjátok, ott van, tanácsokkal látta el a fiatalokat. Tehát, hogy 25 éves, tehát.
2: Hát,
1: akkor kiket látott el még?
2: Hát te már rutinos.
0: Körülbelül. Ilyen azokat, aki 19.
2: Hát azért van már 7-es, 8-as, 9-es is a keretben.
1: Nem már szám vagy, mi?
2: Nem.
0: Mi az a 7-es?
2: Hát a 2007-es születés, ja. 8-as születés, a 9-es születés.
0: 7-8-9. Jó, ennek örülök. Én szerintem a következő lépés az nyilván, hogy majd ő csapatkapitán legyen, de az ő játékából, meg a megjelenéséből, én a csapatkapitányt úgy képzelem el, hogy egyrészt élen jár nyilván a csapat edzésein, meg persze nyilván a meccseken is, de az életben is meghatározó szerepet lát be. Tehát mennyire ismert, mennyire jár élen abban például, hogy hülyeséget mondok, de hogy vért ad, hogy a megjelenésével, akár a játékával, legyen. Igen, az újságokban szerepel, és a többi, és a többi. Akivel, én úgy gondolom, akivel azonosítják a csapatot.
2: Így van.
0: Tehát én őt tenném be csapatkapitának. Még hogyha lehet, hogy ilyen halkszavú kedves az edzésen, de mindenki tudja, hogyha Szobosztályok, az Liverpool. És jó értelemben, tehát nem tudom, a balhíról híresült el.
1: Azért ezt gondoltuk volna, de egy-két évvel ezelőtt, hogy egy csapatkapitány lehet egy magyar válogatott játékos, egy Liverpool szintű csapatnál. Azért az marha jó dolog. Igen, tehát ez egy marha jó dolog. Nem tudom, hogy egy Premier League meccsen hányszor lesz, mert Van Dijk gyakorlatilag az egyik, hanem az egyetlen játékos, aki úgy évek óta végigjátsza az összes meccset.
0: Szinte észrevehetetlen. Nem akarom bántani, de százszor jobb. Százszorban megérdemelni.
1: Igen, de ő még régebb óta ott van, meg a posztja alapján, tehát tényleg, hogyha nincsen eltiltása vagy sérülés, akkor gyakorlatilag végigjátsza a meccseket. De most így a preseason felkészülés alatt így jó látni egyébként, hogy kivezeti, élen jár, nem csak az edzéseken, hanem a játékos kiáróban.
0: Emlékeztek legendás csapatkapitányokra, akár nemzeti 11-ekben, és vagy klubokban, mind a kettőben ugyanaz. Azt hiszem, Lothar Matthäus mind a kettőben volt, nem? Tehát bár mindjárt is, hogy a német válogatott is. Aztán gondolkodom, hogy kitán Zanetti volt az Interben.
2: Hát a múlt héten elhunyt Baresi, Franco Baresi. Óriási legenda volt. És ezt úgy mondom, hogy én Juventusos vagyok, tehát akkor inkább Roberto Baggiot, Michel Platinit és egyebeket mondanám.
0: De nem lehet nem ismerni, hogy ne, valami csoda.
2: És emberként is.
0: Igen, ugyan nem ismertem, de biztos, hogy az volt.
2: Személyesen én se.
0: Bár hozzavisz az étholdomat.
2: Azért mondjuk a helyzet tragédiáról megemlékezett úgy, hogy azért ő Milános volt mindig is, és ezért a Juventus szurkolók is nagyon-nagyon tisztelték.
0: Igen. Úgyhogy azt nem is tudtam, a Barcelonában Messi csapatkapitány volt, nem
2: hát csak? A Messi volt,
1: igen, tehát Puyol volt a 2000-es évek közepétől.
2: Aztán Busquets.
1: Puyol nem, aztán...
2: Busquets nem volt?
1: Hát sok harmadszámú.
0: Érdekes a Puyol abból a csapatból, igen. Miért pont a Puyol?
1: Igen.
0: Egy jobb hátvéd.
1: És aztán volt Xavi, volt Iniesta, és szépen ahogy igazoltak el, akkor úgy lett előbb-utóbb Messi.
2: Igen, de hát Hierro a Real Madridban, tehát voltak azért legendás korszakalkotó játékosok, akiknek a csapatkapitányi, tehát hogy mondjam, a személyiségük is predesztinálta arra, hogy csapatkapitány legyen.
0: Hát gyerekek, igen, szóval gondolkodom, hogy ki lehetett még olyan ikonikus csapatkapitány kluboknál, aki ilyen mondjuk nyilván ez kell, tehát Maldini volt a Milánnál?
2: Maldini, hát abszolút.
1: Totti a Róma, talán Totti még, Roy Keane, ez mennyire, ő ilyen csapatkapitány. Hogy ki a Manchester United.
0: Nem, Beckham? Vagy ki?
1: Szerintem Beckham nem volt, szerintem. Ne, a United, ő még fiatal volt, és még átment utána a Realhoz.
0: Hát az angoloknál az... biztos, hogy ő volt, nem? Tehát nem Beckham volt a kapitány? Jó,
1: szerintem Terry volt.
0: Kori Rekeli Altorna, tudod.
2: Igen, Terry is.
1: Lampard, Gerrard, hát gyakorlatilag ott öten is lehettek volna kapitányok. Körülbelül. De egyébként most, hogy mondod, a 2006-os VB-n nekem megvan, hogy Beckham a sárga karszalaggal visz. Még akár az is lehet, hogy ő is
0: volt. Hát meg Shilton is
2: volt. Előtte Shilton volt sokáig, 80-as évek. Tehát azért mindig kell hozzá tapasztalat, játékos múlt, kor, egy bizonyos kor, szóval

0: sem mindegy.
1: Nálunk Szoboszlai Gulácsi volt sokáig?
2: Dzsuzsák volt, ugye?
0: Dzsuzsák Balázs volt, így van.
2: Gulácsi is volt. Egy-két évig aztán.
1: Na jó, csak mert a következőre arról szól, hogy ugye Gulácsi Péter átigazol, gyerekek, eljött, tulajdonképpen semmi nem történik Lipcsében című filmből, elment a Napsütötte Villarrealba, aminek én megmondom őszintén, nagyon örülök. Tehát ezt abszolút el tudom vele képzelni, és 11 év után ugye távozik a Lipcse magyar klub legendája, és Fabrizio Romano a közösségi oldalán tudatta, hogy megszületett a megállapodás. Szerintem a csapatok már Fabrizio Romanót hívják fel. Ha valaki akar valamit közölni, nem? Igen. Valami hír legyen. Figyelj, megtanítod, hogy leadod ezt, várják, kedden nem tudom, akkor a Gulácsi hír van szerdán. Snoblizok, csütörtökre, ha jó, akkor be tudom tenni ezt a hírt, hogy kukurálja. Jó, oké.
0: Mégis ez hogy lehet az ő információs szintje? Tehát elmegyünk cipőt tisztítani, és mint a klasszikus a filmekben.
1: De nagy volt.
0: De Johnny, van valami
1: hír? Mi volt a San Francisco utcában, is tudom.
0: Nincs, nem tudok semmit. És így?
1: Igen, Amerika.
0: Ja, de valami eszembe jutott.
1: És, még hogy volt ilyen, mondtad a cilindert, mondtad az előbb, mikor beszélünk az etiketről, ugye régen ilyen volt, hogy lehet még talán itthon is, de Amerikában nagyon. Igen. Nagyon divott, hogy oda mentél, felültél egy ilyen magasztott székre, ugye teniszbírók, meg röplabda bírók előnyben, feltett a cipét, elolvasott eddig egy újságot, vagy beszélgetett azzal a sráccal, aki ott kitisztította a cipőt, igen, mert hogy még cipőt tisztítottunk. Nem is merem feltenni a kérdést, hogy ki mikor tisztított cipőt utoljára. Ugye?
2: Igen, igen, én szombaton mondjuk. Szóval azért, hát engem zavar. A férfit mit szoktak megnézni egy férfin? A hölgyek mit mondanak először?
1: Személy?
0: De hát, ha azt mondod a cipőjét, akkor...
2: A másodikén a cipő azért rendre ott van.
0: Dobogon van a cipő?
2: De hát hogy dobogon van,
1: az óra cipő.
2: Én egy ilyen nem reprezentatív kutatást csináltam visszamenőleg. Megkérdeztem magam, és még 6 ember. Nem, egyébként viccen kívül, tehát az elvileg ott van a csajoknál, az ilyen top 3-ba.
0: Top 3-ba.
2: Férfinak megnézik a cipőjét. Úgyhogy nekem mindig tiszta kell legyen, amint már van rajta valami kis volt, én azt azonnal szépen kézzel, tehát semmi extra. Nem úgy kézzel, hogy a kézzel sikálom, hanem...
0: Hát fia, morzsázásod után bármit lehet ott
1: kézzel. Én ennek örülök, mert hogy nagyon kevés van ma már, aki
0: hát ezzel foglalkozik. Futballcipőt mindig, tehát az kell, edzés előtt, pak-pak-pak, tudod.
2: Nem, ez utcai.
0: Utcai. Hát abban nem vagyok erős.
1: Jó lesz szerintetek Gulácsi a Villarrealnál? Na, bocsánat, hogy visszakanyarodok a témát.
2: Egy 35-6 éves, 36 Gulácsi.
0: 36.
2: Lemenni Spanyolországba játszani az utolsó éveid, tehát ez a legjobb, meleg van, napsütés.
1: És a Villarreal egy, bocsánat, szerintem egy tök jó csapat.
2: Abszolút.
1: Annak ellenére, hogy nem úgy szerepel, ahogy kellett volna, vagy szerepelhetne jobban mondjuk, de jó a mez, jó a csapat, szimpatikus az egész, a vibe, az egész flow-ja ott, szóval nem tudok rossz, nincs, nem övezték, érted, olyan botrányok a csapatot, vagy játékosokat.
0: Nagyon komoly csapat.
1: Hát ez nagyon komoly.
0: És
2: nincs rajtuk nyomás, tehát ha nem nyersz bajnokságot, és nem vagy ott a dobogon, senkit nem érdekel.
0: És én pont ezért minden tisztelet Gulácsi Péter, és egy fantasztikus személyiség, ember is, és de hogy 36 évesen a Villarrealnak Gulácsi Péterre van szüksége, azért ez érdekes.
2: Igen.
0: Hát 36 éve, nem, tehát kapusnál egy kicsit kitolódik a kor, tehát kapusnál a jó állapotban van, kevés sérüléssel, azért az rendben tud.
1: Na most akkor ez egy, tulajdonképpen kinek jobb, a Villarrealnak?
2: Ez Gulának. Ha az embert nézed, akkor...
1: Akkor most a játékos ügynöknek küldhetünk egy számot ma? mert akkor már volt munkája, mert tényleg van a Villarrealban, aki nem is tudom, hogy volt, de mondjuk az első 6-ba szokott lenni?
2: Hát úgy mindig ott.
1: Mert az első 3-4 az kb. Megvan a spanyol bajnokságban. Ő az ilyen 5.-6. helyen?
0: Igen, hát volt ide, amikor ostromolta a dobogót, de mostanában inkább középmezőnyben.
1: Mi volt a legjobb eredménye? Spanyol bajnok szerintem kellett, hogy legyen talán a 40-es
0: hát
1: években.
0: Akkor a spanyol szakértőnket kérdezik.
2: Jó a kérdés, inkább a Barca szakértőként. Tehát nem, a Villarreal így nincsen meg nekem. Tehát egy legendás, hát Santi Cazorla van meg körülbelül. Meg Juan Román Riquelme, ha már Argentina. Akik ott
1: játszottak. Nem volt ott uruguayi játékos? Csak kérdezem halkan. Villarreal esetében. Forlán nem volt ott?
2: De. Diego Forlán, na, szép. Tessék. Igen, igen. Olyan, mindig olyat a cilinder, ugye? Olyat előhúz néha, mindig az a fehér nyugat előhúzza mindig.
1: De, igen.
2: De ez a Villarreal olyan, mint egy szép kis kerámia doboz. Tehát a stadionjuknak a neve is az, hogy La Ceramica.
1: Azaz?
2: Kerámia doboz.
1: Hát én angolosodtam a németes, hát az kell tudni. Mit tanultál?
0: Angol és egy pici olasz.
1: De gyenge.
2: Nincs német?
1: Nem volt németes itt a csapat.
0: Keiner Deutsch.
1: És te?
2: Én angol-német, és spanyol kell még hozzá
0: kell tenni. De német, egy szót nem tudsz német.
2: Dehogy nem, hogy ne tudnék.
0: Yes. De mindig csak spanyol. Yes.
1: Hát miért? Azt láthatok azt a videót, imádom, hogy oda megy egy nő, egy biciklist megállít az úton. És kérdezi angolul, hogy beszél angolul, és mondja, srác angolul? Nem.
2: De az angolul, tehát.
1: Jó, persze, egész angolul kértek, mert keresek egy nem tudom, egy autószerelőt, mert hogy elromlott az autóm, és válaszol neki angolul, nem tudom, fogalmas. Autószerelő, igen, mert kocsi, mert hát levesem.
2: És ebben a pillanatban a második csávó szól egy harmadiknak, hogy ne arulj, ön ott tud angolul ott a fa mellett? Mondja, hogy én nem tudok angolul, ez szintén angolul.
1: És németül sem beszélnek, kérdezi a nő, mire vár, és beszél németül, nem beszélek németül. Mert egy autót kell, nem, és bászol, jó, minden jó. Majd basszony mondja neki, az első, akit megkérdezek, hogy menjen itt tovább, de angolul beszélnek. Menjen egyenesen tovább, és egy 5-10 perc jár esnyire a gyalog sétára lesz egy kis falu, és ott biztos, hogy veszek vad angolul. Köszönöm, megköszönöm angolul, és mindenütt. Szóval ezeket imán. Na azért, igen. Mert hogy most itt szerintem Gulácsi Péternek lehet, hogy el kell kezdeni tanulni spanyolul. Ugye ez sok-sok idegen légős mondta, hogy az és pont Szoboszlainnál láttam, azt hiszem pont a Csisztus Zsuzsival beszélgetett, hogy milyen nehéz volt, amikor ugye kiment először Ausztriába, majd semmit nem beszélt, és az első időszak az baromi nehéz. Úgyhogy azt szorgalmazta ő is, hogy de ma már szerintem ebben mi is élejárunk az itthoni tanítási oktatási rendszer, hogy nagyon nagy, a fiatalok meg ugye már nézik az összes közösségi felületet, YouTube-tól kezdve minden már angolul, német. Tehát az én gyerekeim is már úgy beszélnek angolul, hogy én már alig merek bemenni a szobába.
0: Te nem érzed néha azt, hogy bemész a szobájukba? De. Online ugye beszélgetnek.
1: Egy teljesen más világ.
0: Mintha nem magyarul beszélnének. De egymással beszélnek két magyar fiatal, de annyi külföldi szó van benne, hogy nem értem, mit beszélnek.
1: Meg rövidítve.
2: Igen.
1: Úgyhogy nem tudom, hogy Gulácsi Péter mennyire kenivágja a spanyolt, de hát ezt ott most meg lehet, majd meg kell tanulni. Ugye, az egy nagyon fontos belépő egy öltözőbe csapatnál, ha tudod, ismered a nyelvet.
0: Igen, abszolút. Tehát az, hogy elfogadtasd magad, hogy a többiek elfogadjanak, ez egy nagyon érdekes. Volt egy edzőm, nem akarom megnevezni, de zseniális volt, Dajka László. És képzeld, de azt csinált, hogy kiment Spanyolországba, és két napja volt kint Spanyolországba, de a mérkőzés rögtön egyből bevetették kezdőként, az első két napja van ott, első spanyol bajnoki mérkőzés, megtanult egy 5 perces monológot, döntetlenre, vereségre és győzelemre. Meccs után Superflash interjú, átlépte az oldalvonalat, és tökéletes spanyolsággal nyilatkozott a helyi sajtónak, és mindenki volt álljó, hogy két napja a Spanyolországban, és látom spanyolul.
1: Gyerekek, fel kell készülni. És hogyha valamit kérdeznek, akkor azt mondja, hogy bocsát, mennem kell.
0: És így van, és
1: de nincs gond. Ezt meg lehetett volna csinálni bárhol más életterületén, ha valakit beültetnek valahogy, meg kell szólalni, ugye? Más nyelven, mint ahogy nem tud, akkor ha tudom, hogy nem tudom, akkor azt mondom, hogy például gyomorbántalmakra panaszkodva elhagyom akár az üléstermet, csak hogy mindentől fogva nincsen probléma. Na úgyhogy sok sikert kívánunk Gulácsi Péternek, már én látom a Villarreal mezeket vásárló magyar tömegeket a Villarreal emlékboltban, vagy nem tudom, hogy hogy veszik a Gulácsi Péteres mezeket. Aztán még egy hír, így gyorsan, hirtelen, az UEFA bizalmatlansági harcot indít a FIFA elnök ellen.
0: Bármi is támogatom. Tehát aki 64-re akarja emelni a világbajnoki mezőnyt, az azonnal
2: szerencsére
0: tűnjön el a
2: is fog emelni.
1: Tehát Gianni Infantino 10 éve van a FIFA uh-huh. élén. Akkor szerintem...
2: De azért tűnik ilyen soknak, mert előtte meg ilyen sorsolásos ember volt, ez megvan még, tehát ő húzta ki a kalapból a... Nem a nyuszit.
1: De már akkor is FIFA elnök volt?
2: Akkor még nem, akkor ilyen sorsolásos... emberke.
1: A sorsási bizottság elnök, ezt én tudom. Nekem be kell mutatni minden héten őket.
2: Igen, és tehát ott vagy egy jó 4-5 éven keresztül még ott is, és a FIFA elnökeként augusztus 14-én már nagyon várom a bejelentést, megszavazzák.
0: Ő az, aki mindig a hosszúlábú hölgy mellett sétál.
1: Igen, és utána ő beszélget a hosszúlábú hölgyet.
2: Az egy Deák Bill nóta, az más.
1: Annyira várom,
0: hosszúlábú asszony.
1: Az ötös lottóval, mert én szoktam most is, én húztam a hétvégén, sajnos nem volt ötös, elnézést kérek utólag, hogy valahogy elguruljon egy golyó, tehát hogy valami történik, mindig azon gondolkodom, mert ugye annyira szigorú szabályok szerint zajlik az egész.
2: Kiejtenéd a kezedből mondjuk.
1: Hát nem én, vagy kiesik, nem ne Isten ments, hogy most nem ezt kívánom, féltes nehesség, csak hogy akkor valami történet, és láttam egy szintén, amelyről beszélünk, hogy videók, akkor egy olyan felvételt, hogy ott tényleg kiesett egyszer valahogy a golyó, és elkezdték keresni egy gurút, és mentek utána, hogy felmegyék. Hát valami történet. Na, úgyhogy korán reggel indításként ezt gondoltuk ide gurítani mindenkinek, és nagyon kellemes napot, hetet mindenkinek, hogy mondjam, tartalmas, de kevés munkával, és árnyékban, és azért az pedig tényleg ne felejtsük el, és tartsuk szem előtt, hogy figyeljünk azért mind a vízhasznát, mind pedig a klíma más elektromos, igen.
0: És ígyunk sok vizet. Dolgok, figyeljünk egymásra.
1: Használ, igen, én most például itt rátok figyelek. Na, úgyhogy, ami pedig viszont lesz ma a 7 és 8 között, majd elemezzük az NB1 mérkőzéseit. Feri nagyon örül, csak ennyit előreállóban. Igen, kész vagy, és örülsz. Arról azért viszonylag hosszan fogunk beszélni, hogy lehet az, hogy labdarúgás mégis kézzel bedobott góllal lesz döntetlen egy Kispest és egy MTK mérkőzés. Nyilván a véletlen szült, semmi más nem merek feltételezni, de erről majd fogunk beszélni, és várjuk majd a hallgatók véleményét is. Jön majd Nemzeti Sportjegyzet, régi csibészek Bánki Dodival és Somogyi Zsoltal, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével, azaz Somával is beszélgetünk majd 9 óra után, úgyhogy csodálatos napot mindenkinek, 3 perc múlva lesz fél hét.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: értelem lenne. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Stabilan működik az ország energiarendszere, korlátozzák a vasúti teherszállítást. Fokozódik a kánikula, napos idő várható. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyarország energiarendszere stabilan működik. A Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással termel. Magyar Péter szerint a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan ma leállítják a paksi atomerőművet. A kormányfő ismét takarékosságra kérte a lakosságot és a vállalatokat. Nem jelent biztonsági kockázatnövekedést a paksi atomerőmű leállítása, közölte a Nukleáris Energetikai Vállalat. Felhívták a figyelmet, hogy a leállítást az előírások betartásával folyamatos ellenőrzés mellett hajtják végre. Az erőmű biztonsági rendszerei akkor is tovább működnek, ha már az utolsó blokk is leállt. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban tegnap. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást, és hozzátette, a neheze még hátra van. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. Változott az ügyfélszolgálatok rendje az adóhivatalnál. Továbbra is lesz ügyintézés, de a kánikula miatt mától szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek mától augusztus 19-éig Kőbánya-Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajosmizsek között a megszokott menetrend szerint járnak. Erdő és bozót tüzek pusztítanak Horvátországban. A lángok egy nap alatt több mint 60 hektárt perzseltek fel. Isztrián a legsúlyosabb a helyzet. A hatóságok a tartós hőség miatt továbbra is fokozott tűzveszélyre figyelmeztetnek. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Atén térségében. A hatóságok több települést is kiürítettek. Több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Franciaországban és Spanyolországban is súlyos a helyzet, miközben a rendkívüli hőség több európai országban halálos áldozatokat követelt.
0: Közlekedés.
4: Korábban súlyos baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze. Az átterelt sávon és a Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom. 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég. Csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Többnyire napos idő várható. Délután, északkeleten és a középső ország részben lehetnek helyenként borultabb tájak. Arrafelé futó zápor, zivatar kialakulhat. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
5: Magabiztos győri és újpesti siker a labdarúgó NB1-ben, amelyben a Ferencváros még nyeretlen. Két gólos vezetésről kapott ki a Liverpool. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a címvédő Eto FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetésre nem bírt. A meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama Arénában 0-0 lett a végeredmény, míg az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák az Zalaegerszeg Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Horváth Krisztofer két góllal vette ki részét az újpestiek sikeréből, a középpályást Zinger Kocka Henrietta kérdezte.
6: Az abszolút fordulatot az egyenlítés hozta, meg ott valami mentálisan is változott, vagy mi hangzott el a hidratációs szünetben?
7: Nagyon rosszul kezdtük az első félidőt, nagy nyomást helyeztek ránk, és aztán volt egy jó szünet, ott megbeszéltük, hogy egy-egybe felállunk rájuk, meg nem engedjük, hogy ennyire labdát tartsanak, meg ránk tudják helyezni a nyomást, és ez sikerült is. Utána jött az egyenlítés is, és meg is tudtuk szerezni a vezetést, és úgy jöttünk vissza a másik félidőre, hogy mindenképp meg kell nyernünk ezt a meccset itthon.
6: És volt már ilyen pályafutásod során, hogy ekkor a fáziskéséssel adnak meg egy gólt?
7: Nem is érdekelt, hogy milyen fáziskésés, az a lényeg, hogy megadták és kész.
6: Amennyi idő két gólpasszal szolgált ki, hát így látjuk, hogy jól működik, de milyen a játék kapcsolatotok?
7: Igen, amennyiről látszik rajta, hogy nagyon technikás játékos, jól tartja meg a labdát, meg jól is látja a helyzeteket elől. Ez most is két gólpasszával jellemezte őt, és hát reméljük, hogy ugyanígy tudja folytatni, meg mi is.
6: Egyébként játékban mi működött jobban, mint a Nyíregyháza ellen?
7: Nem tudom, talán sokkal jobban kombinatívak voltunk elől, meg jobban kerestük egymást, meg előző héten sokkal többet gyakoroltunk ezeket, és akkor most kijött.
6: És azért dolgozott bennetek a bizonyítási vágy is, akár a kritikák miatt?
7: Persze, vereséggel kezdeni a szezon nem nagyon jó, soha. Ez most itthon, hazai pálya, hazai közönség, és meg akartuk mutatni, hogy nem az volt a valódi arcunk, amit a Nyíregyházán mutattunk, és szerencsére sikerült is nyertünk.
5: A labdarúgó NB2-ben szintén a második fordulóban a másodosztály újonca a Nagykanizsa 2-1-re győzött Csákváron, a Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési labdarúgó mérkőzéseken a Liverpool 2-0-ás félidei vezetéséről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-tól. A Chicagóban rendezett találkozón a Liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpaszt adó Kerkezt a 69. percben cserélték le. Az AEK Athén 3-0-ra bizonyult jobbnak a belga Szentrüydennél. A görög együttesben Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott. Az Union Berlin 2-2-es döntetlent ért el az olasz Cagliarival szemben. A németeknél Schäfer András a 68. percben lépett pályára. A Galatasaray 3-3-ra végzett a francia Rennel, az isztambuliaknál Sallai Roland 85 percnyi lehetőséget kapott. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon. A szakág egyetlen magyar EB indulója holnap a 3 méteres versenyszámban lesz érdekelt. Pétervári Molnár Bendegúza 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának utolsó napján. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár Bendegúz a normál súlyú egy pár B döntőjében 3. ért célba. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence szintén a B-döntőben 2. lett. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárik Veres Marcel, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabda országos bajnokság 2. tatai fordulóját. Mindkét páros 2 játszmában verte ellenfelét a fináléban. Sportonikánk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, a zene után folytatódik a Sportreggel.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szalai Kristóf és Bene Ferenc. Egyéniben és csapatban is kijött a lépés Batai Sugárnak, hiszen a női kardozók között bronz, míg csapatban aranyérmet szerzett. Kohári Zsomborral beszélgetett.
2: Így tervezted ezt a világbajnokságot, hogy mind a két kategóriában dobogóra ez?
3: Nem terveztem tulajdonképpen ilyen érem megfogalmazásokat magamban. Természetesen tudtam, hogy képes vagyok egyéniben, és csapatban is képesek vagyunk érmet szerezni. Az, hogy az milyen színű, az tulajdonképpen bármi lehet, mert nagyon nyuanszukon műlik már egy ilyen versenyen. De azért ez nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire eredményesen és ennyire stabilan tudtam vívni egyéniben és csapatban is, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre. Azért, hogyha azt mondták volna, hogy két éremmel jövök haza, azt egyértelműen aláírom.
2: Hogyan sikerült egyébként jól időzíteni a formát, hogy egyéniben és csapatban is kijöjjön a lépés?
3: Nagyon profin készültünk az előtte lévő edzőtáborokban, fel volt építve tudatosan, hogy mikor mennyi vívásra van szükségünk. Én is már elég jól ismerem, van elég nagy rutinom így a felnőtt versenyzésben is magamat, hogy mégis mennyi terhelésre van szükségem így közvetlen akár a versenyek előtt. Úgyhogy ez egyértelműen a fizikai felkészülésen a kondi edzőmmel, a vívóedzőmmel, Dávid Lászlóval, ezek ki voltak találva, és ők szakértelmükkel ezt így ki tudták időzíteni.
2: Csapatban pedig már ez volt a harmadik világbajnoki címed, és hát Kairó és Milánó után most Ázsiát is bevettétek, Hongkongot, azt hiszem így néz ki egy igazi bajnoknak az eredménylistája. Ha belegondolsz, vagy ha volt már időd ezen gondolkozni, ez miben volt különleges a másik kettőhöz képest, vagy miben volt egyedi?
3: Nagyon érdekes, hogy tényleg már harmadjára tudtunk csapatban világbajnoki címet szerezni, tulajdonképpen mindig egy kicsit más csapatfelállással. Nagyon stabilak voltunk egész nap, és azt gondolom nagyon tudtunk dominálni, nem voltak különösebb kilengések, mindenkinek voltak kisebb-nagyobb megingásai, de ettől függetlenül nagyon húztuk egymást. Úgyhogy hát ez a többi csapatversenyre is jellemző volt, amiket nyertünk, de azt gondolom, hogy ez kiemelkedően egységes csapat volt most.
2: Te voltál a magyar válogatott befejező embere. Amikor az elődöntőben sétáltál ki az utolsó asszóra franciák ellen, ott még hátrányban voltunk. Ott milyen érzések voltak a fejedben, hogy hogyan lehetne ezt megfordítani?
3: Fejező asszónál azt vettem észre magamon, hogyha nagyon tudok arra fókuszálni, hogy én most a csapatért vívok, magyarokért vívok, magamért vívok, edzőmért vívok, és valahogy így ezt tartom leginkább így szem előtt, hogy ezt így meg tudom csinálni, és hogy egy ilyen csapat szellem van bennem, akkor az egyértelműen nagy erőt tud adni, úgyhogy szerintem így nagyrészt ez volt így a fejemben, és próbáltam mindig csak a következő túsra fókuszálni, és ledominálni az egyébként nagyon magabiztos francia vívót, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ezt sikerült megcsinálnom.
2: Sikerült is valóban. A döntőben némileg más helyzetben, ott ugye előnyből vártuk az utolsó asszót, viszont ott már a világbajnoki aranyérem sorsa volt az eldöntendő kérdés. Az asszó, az hasonló volt, vagy bármiben más volt-e, amikor kisételte?
3: Más volt, egyértelműen más volt, teljesen más volt az egésznek a felépítettsége is. Az elején nagyon rosszul indítottunk, aztán a Luca nagyon jól szállt be, megfordította, és onnantól egy olyan magabiztosságot és dominanciát tettünk át a másik csapat fölött, ami szerintem az utolsó asszóba is jellemző volt rám. Egy pici izgalom azért volt bennem, hogy most az utolsó asszó van, és most én ezt be kell, hogy fejezzem, de ismét próbáltam leszűkíteni a fókuszomat arra, hogy nekem csak egy tust kell adnom, és sikerült jó ötleteket csinálnom és befejezni az asszút, úgyhogy nagyon, nagyon boldogok voltunk.
2: Az interjú elején már említetted, hogy gyerekkorod óta közös edződdel, Dávid Lászlóval sikerült most világbajnoki címet nyerni. Ha vissza kell gondolni, hogy valóban karriered kezdete óta az ő felügyelete alatt nevelkedsz, és most együtt nyertetek egy világbajnoki címet, akkor hogyan tudnád jellemezni ezt az utat, hogy milyen utat jártatok ti be ketten?
3: Nagyon kemény utat jártunk mi be. Mikor erre így visszagondolok, azért meg is szoktam hatódni, vagy most is azért így el tudok érzékenyülni ezen, mert tényleg 9 éves korom óta ő az edzőm, és olyan nehézségeket és egyébként nagyon nagy sikereket is éltünk meg, ami nagyon felemelő és megható. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy most ő lehetett a keretedző itt a világbajnokságon, és ilyen eredményesen tudtuk képviselni, és ennyire profi hozzáállással és ennyire összetartó csapat volt így vele együtt. az a csapat.
2: Luca, Szűcs Luca VB döntő után úgy fogalmazott, mint ahogy te is kitértél rá, hogy talán a csapategység volt ennek a győzelemnek az igazi kulcsa, és hogy valóban tényleg összeállt úgy igazán a csapat veletek négyen és ezzel az edzővel. A jövőre tekintve is ez a recept lehet a megoldás a következő 1-2 évben?
3: Azt gondolom, nagyon fontos a csapategység mindenképpen, főképp egy olyan sportágban, ami tulajdonképpen egyéni sportág, és szerintem emiatt a csapatversenyeken külön kell nagyon fókuszálni arra, hogy ez a csapategység ez működjön, és ott egymásért tudjunk küzdeni, úgyhogy persze szakemberekkel is fogunk ezen dolgozni, és persze ez a cél, hogy ez minél egységesebb legyen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Battay Sugár Kohári Zsomborral beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

a sportban történik, az nálunk hallhatóan. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 4 perc van ma reggel Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, benne Ferenccel, Szalai Kristóf Bélával. Jó reggelt kívánunk!
2: Junior sokkal jobb volt.
1: Szalai Kristóf Junior,
2: igen,
1: jó?
2: Sokkal jobb.
1: Úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Egyébként mi a harmadik neved, Kristóf?
2: Nincsen. Köszönjük szépen.
1: Szalai Kristóf nincsen. Ilyet nem is nagyon hallottam.
2: Nem, nincs. De, nincs.
1: Hát a Ferinek neked, csak van neked is.
3: Hát az...
1: Mindenkinek van.
3: Figyelj, az állami Magyar Nemzeti Bank leghíresebb titka.
1: Hogy nem mondom?
3: Nem.
1: Neked sincs? Vagy nem mondod
2: de nem
1: el?
2: Mondod el?
3: Nem mondom el.
2: De miért annyira nem jó,
3: nem,
2: vagy annyira jó?
3: Is nem, Attila nekem a harmadik.
2: Azt hittem, hogy a Ferenc az is.
1: De Ferenc. Egyébként nyilván nem adható ugyanaz, de úgyis.
2: Neked van, Levi?
1: Van.
2: Találgatjuk, vagy...
1: Nem.
3: Károly.
1: Nem, csak kérdezted, hogy Kristóf. Van, és azon van. Nem. Amikor megkérdezitek, akkor tudok válaszolni.
3: Levi, mi a harmadik?
1: Ferenc. Gábor, Harsányi, Levente Gábor.
3: Hát Harsányi Gábor.
1: Hát azt nem tudtam, nem tudtam. Van azért van egy Kossuth Díjas. Köszönöm szépen, szeretettel. Nem az én érdemem, nyilván, hanem Harsányi Gábor színművész. Na, 0630, ugye?
2: 55-55-605 az SMS és telefonszámunk, amire lehet nekünk írni.
1: Mindenféleképpen. Na itt az első témánk 7 és 8 óra között. Júi, de nagyon szaftos lesz, és nagyon sok mindent lehet majd beszélni, és sokat is fogunk tudni beszélni a hétvégi NB1-es fordulók mérkőzéseiről. Kezdjük egyből, mit szólnátok, hogyha a péntekivel kezdenénk, itt szépen mennénk időrendi sorrendben.
3: Nagyon logikus.
1: Ahol is a Puskás Akadémia csapata fogadta Kisvárda együttesét. Hát ha valami, szerintem toronymagas hazai, de olyan nem is tudom, még talán a Kisvárda esetében még az is kérdés volt, hogy rúggolt, bár az mindig benne van a Kisvárdában. Tehát ez toronymagas hazai, hogyha a meccs előtt kell tippelni. Nem, Kristóf, te is szoktál tippelgetni.
2: Én ugyanígy voltam vele, hogy főleg az első fordulóban mutatott játék alapján, hogy hazai, de Feri Máton böngészi ott a monitorját, úgyhogy majd mindjárt meg fog cáfolni minket. Meglepetés volt nekem is ez a Kisvárda, mert Kisvárda legjobb 11-je, talán még ott a felcsút második legjobb 11-jébe se férne bele, de ez képes Simonó 2, volt ott piroslaptól kezdve minden, mint a búcsúba.
1: Tehát igen, érdekes, ha úgy veszük, akkor mondjuk látványos volt, ha valaki kilátogatott oda megnézni a meccset, ugye a Puskás Akadémia pályájára, akkor egy jó meccset láthatott. Hát nyilván szomorú szája lebigyeztve érkezett haza, és idő előtt ugye feleség is meglepődött, hogy ilyen itt, hamar itt vagy kicsim, hát kikaptunk, de mit keres az ember az ágyban? Na mindegy, szóval, hogy azt már ki kell magyarázni. Hogy látod te a meccset szakértőként, szakemberként? Egyelőre itt voltál bent? Itt konferáltad?
3: Képzeld, igen. Abszolút mértékben együtt éltem a játékkal. Én nagyon meglepődve látom bennetek ezt a előre megjósolható, kiszámíthatóságot, pedig a magyar bajnokság. Hát,
2: igen,
3: vagy sajnos, vagy hál' Isten, nem ilyen.
1: Majd itt a Honvéd meccsen beszélünk erről a kiszámíthatóságról.
3: Igen, arról is beszélhetünk, de egyébként egy nagyon gyenge első fél időt produkált a Puskás Akadémia. Egyértelműen kapura lövésük sem volt, tehát kaput eltalál a lövésük sem volt. A Kisvárda pedig berendezkedett el a szokásos játék. Komoly védekezés, olykor magas letámadás, és az ellenfél hibáit remélhetve ki tudjuk használni.
1: Bocsánat.
3: Egy szögletből sikerült is vezetniük, parancsoljon.
1: Igen, most mi az a magas letámadás?
3: Magas letámadás az kérdezik. Az, amikor az egész csapatot föltolják, tehát ugyanabban az alakzatban, ami a védekezési elképzelésük, és már az ellenfél 16-osánál, már mondjuk egy kapu kirúgás követően, vagy egy kapus kidobás követően, már az ellenfél tér felén letámadják a...
1: Jó, köszönöm, mert nagyon sok ezzel tudod a mélységből, tehát nagyon sok mindent mondanak, használnak szakifejezéseket, bizonyos...
3: Igyekszem érthetően fogalmazni, de nyugodtan
1: kérdezni. Nem, mert ezt én sem tudtam, a Kristóf tudta, én nem, de lehet, hogy sokan a magas letámadást, az mit is nem. De köszönjük szépen. Nagyon és szívesen. Akkor jött az 1-0.
3: 1-0, na most itt érdekes, mert ugye énkor mindig jön egy fordulópont a két fél idő között, tehát szünetbe átszervezte a csapatát Babó Levente, meggyőződésem, hogy jót húzott, tehát Lukácsot kimozgatta baloldali ég pozícióba, játékrendszert váltott, tehát ami nem működik, az abba bele kell nyúlni, cserélt kettőt, és igazából az első negyed órában a Puskás Akadémia domináns tudott lenni, és Duarte révén volt egy nagyon-nagyon komoly gólhelyzetük, és ez volt a fordulópont, az kimaradt, utána pedig Brandon egy keresztlabdát elnézett a bal hátvéd pozícióban, utána még tetészte a hibáját azzal, hogy az egyértelmű gólhelyzetben lévő kisvárdai támadót lerántotta, ráadásul a 16-oson belül, és mivel ilyen esetben, amikor a 16-oson belül egyértelmű gólhelyzetben szándékos szabálytalanság történik, tehát hogyha mondjuk becsúszva megpróbálja labdát elérni, de nem éri el, abban az esetben 11-es és sárgalap, itt viszont lerántásról volt szó, ezért nem lehet azt mondani, hogy vétlen volt, tehát szándékos szabálytalansági 11-es és kiállítás. Ezt értékesített a Kisvárda, onnantól kezdve pedig hát 10 ember ellen szintén magas letámadással, kontroll alatt tartva a mérkőzést, nagyon jól menedzselt az előnyt.
1: Ez érdekes, hogy ezt mondod, hogy van ez a úgynevezett kettős mérce, vagy büntetés, amit néha nem alkalmazok, ugye Otamendi felrúgta Dembélét úgy, hogy még mindig itt tápolják a sportkórházban. Ennek ellenére, ugye, és nem azért meg kellett volna valakinek a szelvényére egy olyan tétel, hogy Otamendi sárgalapot kap, de, és akkor ott meg nem ad a bíró.
3: Nagyon érdekes a szabály. Ugye régen úgy volt, hogyha egyértelmű gólhelyzetben szabálytalankodnak veled, a 16-oson belül is 11-es és kiállítás. Igen. Most erre hozták, hogy nincs dupla büntetés, kivéve amennyiben szándékos. Most a lerántás azért nem jó, ha ez a reakciója a játékosoknak, ez egy ösztönös reakció, hogy utána kapkodsz az ellenfélnek, húzod a mezét. Ez azért ki kell nevelni a játékosokból, mert ez minden esetben büntetendő. 16-oson kívül, vagy ha nem egyértelmű gólhelyzet van, akkor általában a sárgalap, egyértelmű gólhelyzetben a piros, még a 16-oson belül is. Most képzeld azt a szituációt, hogy már a kapus sincs a kapuban, üres kapura vezeti a csatára labdát, nyilvánvalóan a világ legnagyobb gólhelyzete, és hátulról becsúszva nem éred el a labdát és felrugod, dacára az üres kapunak, az csak 11-es és sárgalap. Mert mondhatod, hogy a labdára irányít a becsúszás. Hát nyilván, ha hátba rugod, akkor nem, de azért van az a becsúszás, amikor a labdát próbáld, és nem találd el.
1: És akkor itt ezzel így el is dőlt a mérkőzés.
3: Tehát, hogy így van.
1: És így lett 2-0, pontosan a Kisvárda részére 2-0, ugye 0-2. Aztán jött a szombati mérkőzés, hát meg őszintén mérkőzés, és nagyon-nagyon vártam ugye a Kispest MTK meccset, bíztam a kis csapatomban, ugye a Kispestben feljutottak, döntetlent játszottunk ugye az első meccsen, ha jól emlékszem.
3: Így van,
1: és MTK-t

0: hogy kenyeret kell sütnie, akkor a labdarúgókat se sajnáljuk, hogy sprintelni kell. Maximum két sprint között kevesebb idő fog eltelni, mert ugye regenerálódniuk kell, és tényleg ők is emberek. Fantasztikus mérkőzést hozott össze a két csapat, és külön szeretném kiemelni a Kispest Honvédnak a középpályáját, mert egyrésztről szerepet kapott ott Somogyi Ádám 2007-es születésüként, és a testvére Somogyi Tamás 2009-es születésüként. Akkor ott volt 2009-es születésüként
1: kezdőben. Ez a fiam 2009-es született.
0: És olyan jól futballozott a játékos, hogy le a kalappal. Akkor ott volt Szamosi Ádám, aki gólt is szerzett 2006-osként, és azt még nem is említem, hogy ugye ez Újgében Ákos 2002-esként. Tehát fölállt a Honvéd egy olyan fiatal középpályával, hogy mérkőzés előtt azt mondtam, hogy az az edzőnek a terve, ugye Jakob Bácsinak a terve, hogy próbálja idézőjelben szétfutni az ellenfelet a fiatalokkal, utána szépen jönnek be rutinos játékosok, és eldöntik a mérkőzés, ha egyáltalán addig döntetlen lesz a találkozó. Na, olyannyira nem így történt, hogy a Honvéd dominált, a Honvéd magas letámadással megpróbálta már az MTK játékát a saját térfelén elrontani, a saját 16-osánál, és nagyon-nagyon komoly futballt mutatott be dinamikába és intenzitásba is a 38 fokos hőség ellenére a Honvéd, hogy tényleg le a kalappal, és 2-0-ás vezetéssel tértek volna szünetre, igen, ha az utolsó pillanatokban Jurek nem szépít, és ez is egy nagyon komoly lélektani fordulópont volt, mert nagyon nem mindegy, hogy 2-0 fordulsz, vagy 2-1-el, és nem csak számszakilag. Tehát a második fél időre nagyon jól átszervezte a csapatát Pinezis Máté, nem játékrendszer szempontjából, hanem behozta elsősorban Bognár Istvánt, ez volt a kulcs csere, és hát Bognár ugye az utolsó percben, utolsó pillanatokban gólt szerzett, előtte adott egy kihagyhatatlan gólpaszt, tehát gyakorlatilag az ő érdeme volt, hogy kiegyenlített az MTK, aztán egy Demjén Patrikaként nagyon-nagyon rossz ütemű kimozdulása a 11-es teremményezett Kállaival szemben szabálytalankodott, teljesen feleslegesen, ezt adásban részleteztem, ugye a védő ment a támadóval, terelte kifelé, kapus feleslegesen kijött, rossz ütem belütötte 11-es, már-már úgy nézett ki, hogy nyer a Honvéd, amikor hát elkövetett Baki Ákos egy helyezkedési hibát, egyértelmű gólhelyzetben, de a 16-oson kívül szabálytalankodott ellenfelével kiállítás, és tényleg, mint a kézilabdában szinte idén túli szabadrugás.
1: Az, ami nincs is
0: és hát Bognár Pista azt nyilatkozta, hogy nem ez volt életem legjobb szabadrugása. Hát,
2: de így tervezte, azt mondta, így tervezte.
1: Bocsánat, nem gól lett, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és igazából úgy tudok igazán véleményt mondani. Én sem nagyon hittem azt. Tehát az, hogy a kapus megfogja és bedobja a labdát a kapuba, én mélységesen felháborítónak tartom, és nekem senki nem, tehát ez az a helyzet, amikor nem tud megmagyarázni, hogy ez véletlen, és úgy alakult, hogy a 96. percben, lesú 3-3, ami a legsötétebb nápolyi falvakban élő, ott született a meccseket erőteljesen elemző fiatal, illetve idősebb emberek, és most finoman fogalmazom, hogy a meccseket elemző embereknél a 3-3 az ordító megbeszélt eredmények egyike. Nem azt mondom, hogy ez az volt, de nagyon sok esetben. És a 96. percben egy lágyan odaemelt szabadrugás után a kapus bedobja a labdát a kapuba, nem tudok mit mondani, hogy engem most tényleg mindentől függetlenül mondom, mert egyrészt nyerhetett volna a Kispesten, nagyon örülök, de hogy ilyen én szerintem nem történhet meg.
0: Rendben, ez tiszteletbe tartom a véleményedet. Én ismerem Tomas Tuivet személyesen is, egy végtelen jó alany, egy nagyon-nagyon komoly nyilván csapatember.
1: Nyilván.
0: Egyrésztről itt hibázott azért, mert 41 vagy 42 évesen egy rutinos kapus ilyenkor nem szabad. Egész egyszerűen az a rossz döntés született, hogy megpróbálta megfogni a labdát. Amennyiben öklözi, üti, fölé paskolja, fejeli, bármi.
1: Vagy mellel leveszi.
0: Fejeli, mert azért annál magasabb volt, meg azért egy Bognár István szabadrugás ne fejeljen már ki a kapus, de én úgy gondolom, hogy rossz döntést hozott, nem kellett volna megpróbálni megfogni ezt a labdát, így becsúszott a keze között. Egyébként le a kalappal a Kispest szurkolók előtt, mert végigéltették a mérkőzés után, mert pontosan tudják, hogy mennyit tett a klubért, és mennyi
1: és
0: mennyit
1: és utána mi történhetett. De hogy fizikailag próbál megmagyarázhatatlan. Tehát ha azért jó lenne, ha látták a hallgatók, akkor írják meg, kíváncsiak a véleményükre. Ha nem, akkor meg, tehát egy körülbelül a kapu közepébe tartó, vagy kicsit bal oldalra tartó labdát, ha én ki akarok védeni, meg akarom fogni, a fejem előtt körülbelül kicsit magasabban, akkor az oda kicsúszik. Nem megfogom, és utána balra, a kapu bal oldalába

0: Hát nem, tényleg nem tudok más, hogy bedobom. De nem tudok mást mondani.
1: Igen, nem beütöm,
2: persze. No. És utána ugrok.
0: És utána, igen, bedobtam, jaj, nem én dobtam be a labdát, és még ráugrok, mintha, vagy nem tudom. Szóval, hogy csak az a baj, megmondom nektek őszintén, hogy ilyenkor egyszerűen elmegyünk ilyen dolgok mellett az életben. És véletlenül beesett. De hát, és semmi nem történik. Ha már következményekről beszélünk, vagy olyan országban élünk, ahol mindenek megvan az utolhatása, hogy ezt egyszerűen én fel nem tudom fogni.
3: Kapus egy hálátlan poszt. Mindenki erre emlékszik, de azért de ez egy nagyon-nagyon jó mérkőzés.
0: Egy vetődés közben beütni, egy kicsi, szerintem lehet, ez rengeteg dolog, még nem tudom, de hogy ezen látványosan nem oda, mert kiütöd magad elé, kicsúszik a kezed közül magad elé, vagy fecsúszik a fejed fölé, meg akarod fogni, ezt értem és adom. De amikor konkrétan, hát nézzetek meg, megfogod, és így szinte így bedobod balra.
2: Meg 41-2 évesen, tehát olyan rutinnal kell, hogy rendelkezz, hogy egy,
0: ez simát, ez
2: egy gyengén jövő labdát, hogy jó, idézőjelben gyengén jövő labdát, hogy fogsz meg, hogy kell oda nyúlnod.
0: Ez nem idézőjelben, ez mindenki lát, ez nem egy jó szabadulás, ilyen van, tehát azzal semmi gond nincs, ki is csúszhat, azzal sincs gond, de így azért nem csúszik.
2: Mi jutott eszembe, Feri, mint amit itt együtt néztünk a VB-n az osztrák Algér meccs a 95.-6. percben, amikor ugye jött egy be, és a kapus beugrott háttal a kapuba, ahelyett, hogy jött volna kifelé, és próbálta volna zárni,
3: a számomra is egy gyanús mérkőzés volt, de ott mind a kettőnek a döntetlen jó volt. Hát azért ne felejtsük el, Baki Ákos kiállítást érő szabálytalanságot követett el előtte, tehát itt meggyőződésem, hogy minden játékos nyerni akart. Tehát
2: minden játékos tisztában volt.
0: Mennyit annak már csak a végére?
2: 3-3.
0: Jó, köszönöm, akkor viszont menjünk az Újpest DVSC-re, menjünk, mert végre olyat láttam, hagyd dicsérek, azért azt szokták mondani, hogy dicsérjen téged a harsány, de tényleg, hogy ennyire fifikásan, jól játszó, látványosan, a közönséget kiszolgáló, mégis eredményes, mert ez általában nem szokott egy ugyanolyan szinten lenni, hogy nagyon látványosan játszunk, és akkor kicsit akkor megöli a játékot, és nem jönnek a gólok, de hogy az újpesti, azt hiszem, harmadik gól, amikor ott három passz után szinte üres kapu, az se volt üres kapu, mert vetődött a kapus, az azért be kellett még lőni, de ahogy oda eljutott, gyerekek, nekem az a forduló gólja, és a forduló csapata nálam az Újpest. Feri.
3: Na tessék, ezt vásztva akkor vágjuk ki, légy szíves, ezt a mondatodat, ez nagyon jó hangzik.
0: Így gondolom.
3: Egyébként Debrecen nagyon jó kezdte a mérkőzést, ugye Szaporos Petinek volt egy hibája, amiből Szendrei Ákos megszerezte a vezetést, utána azért volt Szaporosnak komoly bravúrja is, tehát eléggé hullámzó volt a teljesítmény, de ne vegyük el a bravúrokat sem, különösen a mérkőzés utolsó periódusában. De az kétségtelen, hogy a Loki nagyon jó kezdte a találkozót, aztán megint volt egy fordulópont, ami hát egy picit gyanúsan összeforrott az ivószünettel, tehát megint az ivószünet belekavart a mérkős képébe, de az tény, hogy hosszú varrozás után, hát az Újpest számára pozitívan mindenképp. Ugye Ámennyidó nagyon szép gólt szerzett, nagyon örülök, hogy nem vették el, hiszen ugye Les miatt sokáig kérdőjel volt, hogy elveszik-e.
0: Aztán... Csak ott egyértelmű, bocsánat, a bírói döntése, mindenki ki volt, ugye elvégezte a Debrecen a szabad rugást, hogy kifelé, hogy les.
3: Aztán nagyon érdekes. Valójában mindenki egyértelműen látta a VAR-szobában is, hogy nem volt les a gól, és érvényes volt, de valami kommunikációs probléma során először úgy értette a játékvezető, hogy les, és először azért mutatott lest, és azért vette el a gólt.
0: Magyarok ülnek a VAR-szobában? Magyar bíró.
3: Magyarok, és hát a magyar nyelven beszélnek egymással, de nem mindig lehet. Két magyar ember sem mindig érti meg egymást.
0: Nem, a VB nem feltétlenül egy nemzet.
2: Angol a hivatalos nyelv, de itt azért, ha már mondtad, hogy elmegyünk csak új dolgok, mert ez is az, tehát, hogy a debreceni játékos meg szurkolóban belegondolunk, hogy a csapatod mutatja a bíró, hogy les. Te elvégzed a szabadrugást, amit azért kaptál, mert les volt, és tehát az már gyakorlatilag egy új játék szituáció.
3: De nem, mert belefújt már az elvégzés előtt, szóval igazából az igazság született, csak...
2: Persze, igen, csak tehát ilyet még nem láttam.
3: Nem meg remélem, hogy a repülős irányítók ne egyértelműbbek a kommunikációk, igen. És nem lesz ott is igen, sokkal. Leszállhatsz. Ja nem szállhatsz. Szóval
2: hogy? Most mi? Tudod,
3: tehát les? Jó. Nem,
2: akkor jövök.
0: Nem neked mondtam, ne szömegy, Józsi. Neked nem, viszont neked akkor gól.
2: Először rosszat jól.
0: Nem volt egyértelmű.
2: De Feri, emlékszel, hogy tavaly volt a Premier League-ben egy ilyen eset? Pontosan. Tottenham meccsen, ugyanígy.
3: És pont a Liverpool ellen.
2: Igen, Tottenham Liverpool meccs, és ott meghagyták a rossz ítéletet. Tehát itt felülírta most magát a játékvezető.
3: Rosszi. Ja, rossz ítélet. Jó,
2: rossz ítélet maradt.
3: Jó, rendben.
0: Ja, gyerekek. Ja,
3: rossz, jó,
0: nagyon meleg
2: a rossz ítélet maradt érvényben. Itt viszont Bogár játékvezető felülírta magát.
3: De itt legalább na az lett volna még valami, ha helybe hagyják a rossz ítéletet. Tehát itt
2: a Premier League-ben helybe
3: hagyták. Az angolhoz képest még egy kicsit jobban működnek a dolgok. Na jó, mindegy.
0: És akkor így a fél idő vége előtt lett 2-1.
3: Pontosan, így van, nagyon fontos volt lélektanilag is, tehát megfordította a találkozott az Újpest után. Tényleg egy jó iramú mérkőzés volt. Egyet nem lehet elvenni mostan Újpestől, nem volt gördülékeny a játék, nem is lehet egyik pillanatra másikra óriási csodákat elvárni, de voltak mélységindulók, voltak sprintelő játékosok, tehát, és ahogy említetted, Levi, a harmadik gól, ami
0: hát az...
3: majdnem üres kapuig kijátszva.
0: Nem volt üres.
3: De nagyon szépen kijátszották tiszta zicserig, és hát egyrészt a Horváth Krisztófer két góljáról említsünk szót, és hát amennyi idő a gólja mellett két gólpassz, szóval azért le a kalappal.
0: Na kiváló, szóval azért a harmadik gólt létszer elcseteljük már, jó? Tehát ki a jobb szélre egy éve, egyébként rengeteget játszottak be a Loki védők mögé, tehát szerintem ott az volt egy nagy problémás helyzet, hogy a Loki ezt meg kellett volna oldani.
3: Lokiról azért köztudott, hogy magasan védekezik, az Újpestnek tudatosan gyors támadói vannak, és jókat is cserélt Szélesi Zoltán, és azért egy nevet említsünk meg, a fiatal, hát 2005-ös születési Mucsányi Miron beállításával nagyot húzott, hiszen ugye az említett gól előtt ő szerzett labdát, ő indította, ha jól emlékszem, Matkót, nagyszerű volt a beadás, és ugye ami volt a kulcs, hogy amennyi idő gólhelyzetben, amikor rácsúszott a védő is, és a kapus is arra számított, hogy ő ellövi a labdát, még a 16-oson belül a még jobb gólhelyzetbe kerül, Horváth Krisztóf felé passzolt a labdát. Azért ez nagy meglátás volt, és általában csatárok azt szokták mondani, hogy hát én 16-oson belül anyámnak se passzolok, tehát azért ez jellemző csatárokra, de ő volt szíve és tovább.
0: Gyönyörű, úgyhogy le a kalapot, írtam is Szélesi Zoltánnak, hogy nagyon gratulálok, hogyha ezt előre megbeszéltetek azért, ha nem, akkor pedig azért, mert azért nagyon rendben van. És akkor egy fél mondat a Fradi mérkőzéséről, mert volt Fradi és Vasas is. Szeretném, vagy menjünk tovább, ezt majd vegyük késő, vagy lehetne ott többet?
3: Ha van még időnk, akkor a következő
0: figyelj, akkor vegyük
3: többet majd, a Fradiról, meg a Vasasról, mert megérdem mind a két csapat.
0: Abszolút,
3: a Győrről nem is beszélünk.
0: Meg a Győr elemzését is, a Győr meccs elemzését is, majd még tartogatjuk a következő fél órában. 5 perc van lesz, 7:30, mindjárt folytatjuk.
1: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem bírt a Vasassal a Ferencváros, a Győr a Nyíregyházát, az Újpest a Debrecent verte. Nem érvényesek mától a régi típusú személyi igazolványok. Fokozódik a hőség. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A labdarúgó NB1 második fordulójában a címvédő Győri Eto 4-0-ra kiütötte a vendég Nyíregyházát. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros 0-0-ás döntetlent játszott az újonc Vasassal, az Újpest pedig hazai pályán 4-2-rel legyőzte a Debrecent. Két forduló után élen a 4 pontos Győr, megelőzve az MTK-t és a Kisvárdát. Az NB2-ben két mérkőzést rendeztek, ezeken Csákvár Nagykanizsa 1-2, Karcag Soroksár 2-2. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, még a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros két játszmában verte ellenfelét tegnap a fináléban. Pétervári Molnár Bendegóz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárta az evezősök Varézei Európa bajnokságán. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamában a 3. helyen ért célba, így lett 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében a B-döntőben. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence szintén a B-döntőben 2. zárt. Ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A résztvevők áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az esemény után a miniszterelnök közölte, egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni. Magyarország energiarendszere stabilan működik. A Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással termel. Magyar Péter szerint a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan ma leállítják a paksi atomerőművet. A kormányfő ismét takarékosságra kérte a lakosságot és a vállalatokat. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcs időszakban tegnap. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást, és hozzátette, a neheze még hátra van. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az ország egész területén biztosított az ivóvízszolgáltatás. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter közölte, a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő 2 hétre várható hőség miatt azonban a tárcavezető továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. Mától már nem érvényesek a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. Hasonló intézkedésről döntött több nagyvállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva.
0: Közlekedés.
3: Korábban súlyos baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három személyautó ütközött össze. Hegyeshalom felé megindult a forgalom, de még jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég. Csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Többnyire napos idő várható. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Kerül Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek hamarosan, sőt már is múlt 3-4-8, ma reggel, ugye most 7 és 8 óra között itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelben Bene Ferivel és Szalai Kristóffal, épp az NB1-es mérkőzéseket, hát mondjuk azt, hogy elemezgetjük, jó, mert azért mi itt vagyunk.
2: Feri, igen, mi pedig próbálunk
1: igen,
2: rákötni.
1: Mi azért vagyunk itt most kettő, hogy meglegyünk hárman, tehát azért azért tegyük hozzá. Viszont ugye nagyon érdekes meccsek voltak, többen írtak a Honvéd MTK meccs 96. percében, bedobott gólra, hogy tulajdonképpen ők is nagyon furcsák az esetet.
2: Finoman mondva.
1: Igen, de hát most hát, mit lehet tenni, szoktuk mondani, az élet megy tovább, és igazából nem történt itt semmi látnivaló, vagy látványosság. Így 96. percre végül is egyenlített az MTK, és ez most így.
2: És mennyi lett a vége?
1: 3-3.
2: És az osztrák Algér VB meccsnek?
1: Ami utal kiderült, hogy egy erőteljes megbeszélt eredmény, az is 3-3. Erre mindig figyeltek, amikor 3-3, akkor érdemes egy picit leülni, kinyitni egy üdítőitalt, és átgondolni, hogy hogy jött össze ez a 3-3-as döntetlen. No, itt maradt még két meccs, ugye az egyik ugye a Ferencváros és a Vasas összecsapása. Ha jól emlékszem, ugye a Vasas az NB2-ből ugrott fel hirtelenjében, a Ferencváros meg ugye nem tudta megnyerni tavaly a bajnokságot, előtte viszont Zsinórban hányszor nyert, Kristóf?
2: 7-szer.
1: Így van, úgyhogy ez is megint olyan, mint a Puskás-Kisvárda mérkőzés, hogyha megkérdeznek engem bárhol, a világ bármelyik országában, legyen ez mondjuk Mexikó, akkor ott is azt mondom a bárban, hogy uram, megtudom, hogy mennyi lesz a Fradi Vasas. Akkor azt mondtam volna, hogy gól, gól és Ferencváros. De egy valamire biztos, hogy meghívtam volna a bartendert, hogy mind a két csapat lő gólt. Ezt úgy, hogy ez kutya, gyerek, család, telek, erre mindent be lehetett volna tolni. Ennek ellenére németül nokda cu. Mi történt a meccsen, Feri?
3: Hát egy nagyszerű 0-0 lett a találkozó.
1: De gyerekek, nem? Hát az, hogy mind a kettő lőgólt, az szerintem alap lett volna. Az előző fordulóban ugye a forduló gólját lőtte ugye a
3: Vasasok.
1: Hát simán benne lett volna, de miért nem lett itt gól? És miért nem nyert a Fradi, vagy a Vasas?
2: Nem gólt, ez helyzet. Én már annak örültem volna a tegnap a meccsen.
3: Igen, egyébként érdekes, hogy Borbély Balázs nyilatkozta, hogy az első 45 percben, idézem, semmi elképzelés nem volt a játékunkban.
1: Hát de Balázs...
3: Ezt a vezetőedző mondta, igen. Nagyon tisztességesen, korrektül,
1: tegyük
3: és
1: hozzá,
3: önkritikusan.
1: Tegyük hozzá, hogy látszott is. Tegyük hozzá, látszott is.
3: De egyébként ez egy óriási nagy probléma lesz, hogyha a Ferencváros megint ugyanazt csinálja, mint a tavalyi szezonban, akkor problémák lesznek.
1: Hogy az hát elején hullatja
3: a fogait. Ilyen nem tudom, mikor volt utájára, hogy az Újpestnek háromszor annyi pontja van, mint a Fradinak. Gyerekek, én ezt még szokom, ezt a helyzetet.
1: Igen, 70-es években volt Feri segítek.
2: Igen, de ez olyan, mint az elefánt a fa tetején, hogy senki nem tudja, hogy került oda, de biztosan nagyot fog onnan esni.
1: Igen.
3: Na jó,
1: igen.
3: Szóval jó, de az nem fog működni, hogy ennyire kétarcú legyen a Fradi.
2: De az persze, de évek óta, és nem értem, ez csak hozzá, már edző is jött azóta, három is.
3: Igen, de most a Borbély Balázs is belátta, tehát 9 helyet most már csak 5-öt cserélt bele, és a szünetben meg belecserélt megint 3-at, és visszajöttek a játékosok, és ott volt Zakariasennek az ittszere, ott volt Varga Zéténnek a fejese, tehát megvoltak a helyzetek,
2: ólózása
3: csak nem
2: is
3: volt.
1: Hát jó,
3: nagyon
1: az megérdemelte volt, volna.
3: De az nem volt azért annyira veszélyes.
2: Az.
3: Jó, hát nem volt. Na jó, mindegy. Én úgy gondolom, XG
1: az
3: szempontjából
1: volna a gól.
3: Volt érdemelt volna, rendben van, de XG szempontjából a Zakariasenné, amikor kijátszották
1: a végén,
3: és 6 méterről belerúgtak
1: a
3: puskába. Tehát az volt a komoly
2: gólhelyzet. Igen,
1: majdnem átment találva.
2: Csak lesz volt. Csak azt nem intették be, mert nem lett gól, tehát nem került visszanézése, de az is lesz volt.
3: Na jó, mindegy, szóval de említsünk egy pár mondatot a Vasasról is. Nagyon-nagyon komoly csapategység van Angyalföldön, és nem véletlen lett bajnok ez a csapat, és most is látszik, hogy nem megilletődve, nem csak kizárólag a védekezésre koncentrálva, hanem nagyon veszélyesen is futballozott a Ferencváros Illőjütő stadionjában. Tehát két-két kapura lövés volt, kaput effektíve eltaláló lövés volt a mérkőzésen, és hát nyilván a Fradi XG-je jobb volt, meg több helyzete volt a Fradinak, de azért egy ilyen mérkőzésből, ha talál egy gólt a Fradi, Nadia, vagy a Vasas, akkor akár egy vendéggyőzelem is születhetett volna, de nem érdemtelen az Angyal Földi pontszerzése.
1: Szerintem rendben volt, igen, az eldöntetlen, döntetlen. És akkor volt még egy mérkőzés, ugyebár az Eto fogadta a Nyíregyháza csapatát, én nagyon bíztam a Nyíregyházában, és egyébként kiváló benyomást tettek, nagyon tetszett a Nyíregyháza játék.
3: És látod, milyen érdekes a magyar bajnokság, hogy egy nagyon összeszedett, mentálisan nagyon erős és top állapotban lévő Nyíregyháza, amelyik fordít az Újpest ellen, és úgy érzed, hogy annyira stabil a védekezése, hogy ez most tényleg egy olyan csapat lesz, amelyik soha nem kap nagy vereséget, és rögtön a következő fordulóba, de olyan tükörsima 4-0 lett az a találkozó, igen, hogy egyrészt szétkontrázták a Nyíregyházat, tehát a Győr minden labdaszerzése után átmenete életveszély volt, ráadásul akkora helyzeteket hagyott ki az Eto, hogy nem tudom mennyire láttatok, hogy ez komolyan mondom, ez 8-2 is lehetett volna ez a mérkőzés. Szóval tényleg nagyon nagy meglepetés számomra, hogy a Nyíregyháza ennyire kétarcú, és ugye jellemző volt mindig is a Sparira, hogy hazai pályán nagyon erősek, és idegenben azért mérsékeltebb teljesítményt gyújtanak. Hát ez most nem tudom, hogy a nagy utazás, vagy a meleg, vagy mit tett be, de most ez nagyon-nagyon egyértelmű meccs volt.
1: Hát és fél idő 1-0 volt, tehát ott még azért nem lehetett annyira érezni, hogy ilyen nagy lesz, de amit mondasz, az teljesen jogos. Bár nem néztem végig a meccset, mert vendégeim jöttek este vacsorára, de hogy egyszerűen tényleg, tehát a 8 is lehetett volna, tehát annyi helyzet.
2: Mondjuk volt a kabaréba élő gólok, tehát igazából.
1: Ja, meg lesz,
3: igen. Hát igen, kipattan labda.
2: Hát meg ahogy a földön, skorpiórugással a földön fekve, pókjárásba belekapok a labda, és óriási gólpassz lett belőle.
3: Földön élő gólpassz.
2: Hát.
1: Ha azt hát megtetted gólpassznak.
3: A két kapus közötti különbség azért jelentős volt teljesítményben, tehát Petras megint azért nagyon sokat tett hozzá a Győri Eto oldaláról. Tóth Balázsnak nem volt jó napja, de a belső védőknek se, tehát az a stabilitás nem volt meg.
1: Az mondjátok már, mert nekem lehetek kedvesek, hogy igen, hogy a Fradinál a kétarcúságára egy kicsit visszalépve, hogy egy Twente ellen, egy Európa Ligában, és most majd játszanak a... Kivel játszanak?
2: Gornik Zsabrze.
1: A Zsabrzeval játszanak, ugye már lengyel csapattal majd szerdán, de majd erről beszéljünk majd Somogyi Zsolttal, hogy ott mi a vélemény erről, mert ugye azokból a csapatokból, például Twente, Vojvodina, Zsabrze, nem biztos, hogy Zsabrzét mondtuk volna, hogy ide jut, és komoly ellenfél lehet. Ugyanakkor meg itt a két tartóságra visszatérve, hogy lehet az egy Fradinál, hogy amit itthon mutat az NB1-ben, az elmúlt két meccsen, ugye az viszonylag gyengúz, ugyanakkor kicsit fél ilyenkor az ember, hogy mi lesz majd velük ott a nemzetközi kupaporondon és szinten, ott meg teljesen mást játszanak. Hogy lehet ez?
3: Hát egyrésztről még mindig jelen van az, hogy óriási motiváció különbséggel lépnek pályára, tehát extrán hipermotiváltak a játékosok a nemzetközi kupa találkozókon, érzik, hogy ott tudják eladni magukat, érzik, hogy az van jobban reflektorfénybe, és gyakorlatilag, amikor a Ferencvároshoz igazol egy külföldi játékos, akkor az az álma, és effektíve az egyik célja, hogy azért igazol a Ferencvárosba, hogy nemzetközi kupa porondon megmérettesse magát. Ez egyértelműen látszik, és nagyon-nagyon markáns a különbség, ugyanakkor nyilván megvan ez a szerda-szombat vagy vasárnap-csütörtöki ritmus, amiben az edzők is önkéntelenül belecserélnek, és nem ugyanazt az összeszokott csapatot rakják fel a pályára a magyar bajnokikra, ami a nemzetközi kupa találkozókon pályára lép, illetve azért itt betartják a magyar szabályt, a nemzetközi kupa találkozókon nem. A harmadik pedig, hogy azt se felejtsük el, hogy sokszor már a játékosok fejébe nagyon-nagyon tudat alatt már a szerdai találkozó is benne van, tehát látványosan nem olyan teljesítményt nyújtanak, de futómennyiségbe, koncentrációba, élességbe sem, mint a nemzetközi kupa találkozó.
2: Nekem Varga Zétény játéka kiemelkedő volt.
3: Nagyon tehát, örülök, hogy felhozott.
2: Ahogy ő beállt, én azt láttam, hogy minden Fradi játékosnak így kellene játszani a Fradi mezben, hátulról becsúszva a labdára, visszasprintelek, visszaszerzem a labdát.
1: Tudod játszani, nyerni akar.
2: Ahogy ő szerette volna, hogy ő pályán lépjen.
3: A kreativitás, hogy az intenzitás,
2: kétszer,
3: a dinamika.
2: Kétszer került gólhelyzetbe, azelőtte a csapatból senki, tehát rajta lehetett látni, hogy iszonyatosan motivált, így kellene mindenkinek játszani, hogy ő.
3: Egyébként, ha valami befejlődés van a mostani NB1-ben, az a fiatal magyar játékosok szerepeltetése. Tehát ugye említettük Mucsányi Miront, említettük a Honvédnek a középpályáját, ott vannak Győrbe a fiatalok, most itt a Ferencvárosnál Varga Zétény, tehát ez egy örömteli változás, és nagyon remélem, hogy ez tendencia marad.
1: Gyerekek, akkor valami elindult, ezt mondhatjuk. Tehát lehet,
3: igen, a fiatal szerepeltetés.
1: Lehet az a fiatal szabály is, talán jót tett ennek. Mindig az, ugye erről beszélünk, hogy mi, főleg a labdarúgásban azonnal akarunk gyors látványos eredményeket, meg gólokat, meg sok góllal nyerjünk, beállítottuk már másnap hozzá élete formáját. Tehát szerintem mindez, tehát valahogy azért mégis idő kell, tehát be kell érni, oda kell érniük a játékosoknak, tapasztalni kell, mikor azt látjuk ugye meccseken, hogy meccs hiány miatt nem játszhatják, akkor talán emiatt. De talán ez most már nem fog előfordulni. Tehát, hogy meccseken ott vannak a fiatalok, és egyre több, és néztek meg egyre több, ezért most már tehát komoly pozíciókat kapnak, és innentől fogva csak egy lépéssel válogatottban is. Most válogatott szintjén jól állunk, én azt hiszem, de oda Varga Zétények, abban huppannak meg vitálisok, akkor látjátok, hogy mi is a fantasztikus sikereket tudunk így elérni. Úgyhogy ennyi volt az NB1-es forduló elemzése. Szerintem sok-sok gól volt. Nézzétek meg a Kispest MTK utolsó. Azért, mert, nem is azért, mert kispesti érzelmi vagyok, de igen, de hogy
3: innen, én a kis peszurkolókkal vagyok, innen. Akik értették a meccs után.
1: Hát lehet, hogy ők előtte meccs előtt beszéltek a kapussal, és ezért örültek ők is, hogy ez az eredmény született, ezt nem tudom elképzelni, és bocsánatot kérek mindenkit, és senkit nem vádolva, csak egyszer a véleményemnek adok hangot, hogy ilyet én még nem láttam. Na, legközelebb a törük között dobja be így, és akkor nem lesz gól. Na jó, úgyhogy ez ott az NB1 ide, illetve a hétvégi összefoglalója, forduló összefoglalója. Hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk. 3 perc van, lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon

0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a címvédő Eto FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetése nem bírt a meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupa Arénában. 0-0 lett a végeredmény, míg az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élő közvetíti. A győriek jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően, tehát 4-0-ra legyőzték a Nyíregyházát. Az Eto első gólját Urbik Norbert lőtte a 22. percben, a védő Demjén Balázsnak nyilatkozott.
2: Gyakoroltuk edzésen a pontrugásokat, mentem a Krüpics mögé, nem tudta elfejelni. Ott voltam, szerencsére úgy pattant, hogy el tudtam lőni. Nagyon örülök neki.
3: Az elején még kiegyensúlyozottnak tűnt a meccs, de aztán a második félidőben fokozatosan szakadtatok le az ellenfélről. Hogyan tudtatok még emelni a tempón, főleg ebben a nagy melegben?
2: Az elején eléggé meleg volt, nagyon el is fáradtunk, nagyon sokat kellett tolódni, védekezni, de ők is fáradtak, és ezáltal így kinyíltak, és második félidőben meg simán át tudtunk rajtuk menni. Nagyon kellett, hogy ilyen kompaktak legyünk, ez nagyon fontos. A csütörtöki meccshez képest ott nem voltunk nagyon élesek, így kell pályára lépni.
3: Az erőlét mellett minek köszönhető az, hogy sikerült ilyen kompaktan játszanatok, ahogy te is fogalmaztál?
2: Öltözőben meg lett beszélve, át lett videózva, így kell kijönni.
1: A győriek játékosa Urbik Norbert után a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás is elmondta véleményét a találkozóról.
4: A Győrnek nagyobb helyzetei voltak, nekünk is megvoltak a lehetőségeink, az első félidő az rendben volt, ott ugyanúgy megvoltak azok a helyzetek, amiket berúghattunk volna, ott a Győr annyira nem találta a fogást rajtunk. Ami számomra kicsit meglepő, megtettük azt, amit lenne rá szavam, hogy mit csináltunk a Győrrel a második félidőben sikeresen, de az nem idevaló. Gratulálunk nekik, a második félidőben egyéni hibák voltak, jobbak voltak, sok sikert a kupakoronnál. Kikaptál már 7-2-re és utána nyerted a mérkőzést, úgyhogy most az, hogy kikapsz 4-0-ra, kiesik egy embered, nincsen olyan mélységű, nincsen olyan bő kereted, mint a Győrnek. Van, ahol olyan fiatalokat tudsz berakni, akik egyből teljesítenek is. Ez nem sírás, ez tény. Nincs ez semmi gond. Kikaptunk 4-0-ra, lesz még ilyen, hogy ki fogunk kapni, ez teljesen normális. A bosszantó inkább az, hogy saját magunk hoztuk az ellenfelet olyan szituációkba, és olyan helyzetekbe, amiből egyszerű volt a befejezéseket megtalálni. 4-5 ember között kigyúznak át, letépen róla a messze, valamit kitalálok, de így nem mehet át valaki, elpasszoljuk a labdát. Ami egy kicsit fájt, hogy volt egy időszak, amikor a végén érettelen volt a csapat, amellett, hogy most a bajnok ellen idegenbe kikapsz, az benne.
1: Bódog Tamást hallották. A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a Ferencváros meglepetése nem bírt a meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupa Arénában. Gól nélküli döntetlen lett a végeredmény. Először hallgassák, hogyan látta a mérkőzést a Fradit irányító Borbély Balázs, a riporter Farkas Márton.
5: A gól reményében, akit lehet, azért itt pályára dobtál, vagy a félidőben, vagy a második félidő során. Összképét tekintve, te szempontodból ez milyen meccs volt?
6: Első félidőben szerintem nagyon gyengén játszottunk, főleg támadásban. Nem mutattunk megfelelő minőséget, nem voltunk élesek. Nem láttam az önbizalmat, majdnem ez az egész felső négyes gyengén teljesített. Ezért is volt az a csere a félidőben. A másik félidő azért valamivel jobb volt. Volt két tiszta gól helyzetünk, egy-két veszélyes szituációnk, de ezekből sajnos nem tudtunk gólt szerezni, ezért lett döntetlen a vége.
5: Most azért kisebb volt a rotáció, mint ugye az előző bajnokin, de mondjuk az említett felső négyesből tulajdonképpen Jusuf az, aki mondjuk úgy, hogy az alapcsapathoz tartozik, utaltál erre az önbizalomra, ezt akkor egy picit a jövőben nézve, ezt hogyan látod, hogy lesz az, hogy ezeknek a játékosoknak mondjuk önbizalma is lesz, és mondjuk nem kell őket cserélni félidőben.
6: Van, akinek kevés az önbizalma, van, akinek túl sok az önbizalma, lehet, hogy ezt meg kéne találni a balancot. Még nem tudom, hogy jövőben ezt hogy fogjuk megoldani. Rá akarjuk tartani a magyar szabályt, fiatal szabályt, ismerkedünk még a játékosokkal. Ezen a két NB1-es meccsen azért egy-két játékos kellemetlen meglepetést okozott számomra. Ezen majd el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lesz a jövőben, mert ez így kevés.
5: Ha már fiatal szabály megismerkedés, akkor Varga Zétonyi elég jól szállt be itt a második félidőben ebbe a mérkőzésbe, és adott egyfajta lendületet is a csapatnak. Akár ő milyen megoldás lehet majd a fiatal percekre?
6: Ő volt a három közül a legjobb, hogyha most ezt a három fiatal veszem, aki lehetőséget kapott ezen a két mérkőzésen. Egyértelműen ő mutatott a legtöbbet, benne volt a legtöbb energia és a minőség. Mondom, még nem látom teljesen, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, de meg kell találnunk majd a megfelelő megoldást, hogy ez működjön a jövőben.
5: A napokban igazolt Nagy Ádámot mennyire láttad edzés körülmények között? Milyen állapotban van ő és ő mikor csatlakozhat a meccskerethez?
6: Fizikailag rendben van, mi az általános fizikumot vagy az állóképességet illeti, hogy mikor lendül majd meccsbe, ezt a meccs kondíciót azért május elején játszott utoljára, ez nem lesz olyan egyszerű visszaszerezni, de bízom benne, nem hogy bízom benne, hanem előbb-utóbb be kell, hogy építsük.
1: A Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs után

0: következzen a Vasas mestere Erős Gábor, aki elégedett volt az eredménnyel, erről beszélt Farkas Mártonnak.
1: A Ferencváros otthonába pontot szerezni az egy nagyszerű eredmény, és nagyon büszkén mondtam, hogy a tavaly bajnokságban nem volt egyszer sem kihajtott játékosunk, és most ott tartunk, hogy 2-2. Ennek természetesen nem örülünk, hogy újra ember hátrányba kerültünk, de szerintem a srácok nagyon komoly munkát tettek bele, nagyon nagy intenzitással játszottunk, és nem is ízlett a Ferencvárosnak a stílusunk. Azt nem mondom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, hiszen a Ferencvárosnak is voltak lehetőségei, de szerintem a mi csapatunknak is voltak komoly lehetőségei. Összességében rászolgáltunk erre az egy pontra, és megérdemelten szereztük meg ezt. Mi is próbálunk egy nagyon-nagyon intenzív letámadást játszani, már akkor is, amikor az ellenfél az ötösről próbálja kihozni a labdát, mind a középpályán, tehát nem szeretjük azt, hogy a mi kapunk előtt pattogjon a labda. Ez is a játék felfogásunk, de természetesen a Ferencváros egy nagyszerű csapat, ezt mindenki tudja, nagyszerű játékosok alkotják, nem egyszerű ellenük focizni, de én azt gondolom, hogy a srácok megtettek tényleg mindent, a pontszerzés ezt szerintem megérdemelt.
2: Két meccs, Eto, Fradi, veretlen a csapat, ez hogy hangzik?
1: Ez nagyon jó hangzik, egyébként nem nagyon szeretem a döntetleneket, inkább annak a híve vagyok, hogy legyen egy vereség, egy győzelem, hiszen az ugye matematikailag is egy ponttal több, de azért azt hozzáteszem, hogy ezen a két csapat ellen viszont, és úgy, hogy mind a kétszer hátrányba kerültünk, bár a Ferencváros ellen igazából talán ez egy 8-10 perc hátrány volt, az Eto ellen viszont 65 percig hátrány voltunk, tehát hosszú idő, így egyértelmű, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és ez a két pont ez nagyon-nagyon értékes számunkra.
0: Az Újpest hazai pályán 4-2-re múlta fölül a Debrecent tegnap, a labdarúgó NB1 második fordulójában. A vendégek vezetése után a lila fehérek Horváth Krisztofer két góljának is köszönhetően fordítottak, és bár a 89. percben Dzsuzsák Balázs szabadrúgásból szépített, Áljosa Matkó a 95. percben lezárta a mérkőzést. Az újpestiek középpályását, Horváth Krisztofert, Cingerkocka Henrietta kérdezte. Egyebek mellett egy ilyen amennyidó egyenlítő találatáról, amelyet az asszisztens beintése alapján Bogár Gergő játékvezető les miatt nem adott meg, majd már a szabadrugás elvégzése után a VAR-szobában mégis érvényesnek ítélték a gólt.
3: Az abszolút fordulatot az egyenlítés hozta, meg ott valami mentálisan is változott, vagy mi hangzott el a hidratációs szünetben?
4: Nagyon rosszul kezdtük az első fél időt, nagy nyomást helyeztek ránk, és aztán volt egy ivószünet, ott megbeszéltük, hogy egy-egybe felállunk rájuk, meg nem engedjük, hogy ennyire labdát tartsanak, meg ránk tudják helyezni nyomást, és ez sikerült is. Utána jött az egyenlítés is, és meg is tudtuk szerezni a vezetést, és úgy jöttünk vissza a másik fél időre, hogy mindenképp meg kell nyernünk ezt a meccset itthon.
3: És volt már ilyen pályafutásod során, hogy ekkor a fázis késéssel adnak meg egy gólt?
4: Nem is érdekelt, hogy milyen fázis késés, az a lényeg, hogy megadták és kész.
3: Amennyi idő két gólpasszal szolgált ki, hát így látjuk, hogy jól működik, de milyen a játék kapcsolatotok?
4: Igen, amennyiről látszik rajta, hogy nagyon technikás játékos, jól tartja meg a labdát, meg jól is látja a helyzeteket elől. Ez most is két gólpasszával jellemezte őt, és hát reméljük, hogy ugyanígy tudja folytatni, meg mi is.
3: Egyébként játékban mi működött jobban, mint a Nyíregyháza ellen?
4: Nem tudom, talán sokkal jobban kombinatívak voltunk elől, meg jobban kerestük egymást, meg előző héten sokkal többet gyakoroltunk ezeket, és akkor most kijött.
3: És azért dolgozott bennetek a bizonyítási vágy is, akár a kritikák miatt?
4: Persze, vereséggel kezdeni a szezon nem nagyon jó, soha. Ez most itthon, hazai pálya, hazai közönség, és meg akartuk mutatni, hogy nem az volt a valódi arcunk, amit Nyíregyházán mutattunk, és szerencsére sikerült is, nyertünk.
0: Az újpesti Horváth Krisztofer után a debreceniek vezető góljának szerzőjét, Szendrei Ákost is összegzése kérte Cingerkocka Henrietta.
3: Hiába vezetett a góloddal a Debrecen, amely jól kezdte a mérkőzést, mégis kikapott. Mennyire zavart meg titeket az Újpest egyenlítése és ahogy az egész történt?
5: Ami nem a futballt érinti, azzal nem szeretnék foglalkozni, szóval amire van befolyásunk, azzal szeretnénk, csak nehéz mit mondani. Sajnos ott megtörtünk, úgy érzem egy kicsit, és nem mutattunk eleget. Utána vissza is álltunk, ami nem nézett ki jól. A második fél időben szerintem azért megint feljavultunk, megint elkezdtünk nyomni. Rosszkor jött megint a gól. Utána megint életjeleket mutattunk, és sajnos a végén megint kaptunk egy gólt is. Ezzel rendezték a meccset.
3: Dzsuzsák Balázs gólt lőtt, és aztán egyenlíthettetek volna. Miért nem sikerült szerinted előbb, akár ott egy-egynél előbb reagálni és kizökkenni abból, amiben voltatok?
5: Mindenképpen a kiadott helyzetek szerintem. Még több helyzetet kellett volna kialakítanunk, de így is, amik megvoltak, azokat be kellett volna rúgni, és akkor le van rendezve az a mérkőzés. Ebben én is részes vagyok sajnos, kihagytam én is egy nagy lehetőséget, de ezen kell dolgozni, hogy legközelebb ne így legyen.
3: Ja, mérlegeteg a nemzetközi mérkőzéssel együtt 6 kapott és 3 lőtt gól. Ez mit mutat, és minek kell még szerinted csapatszinten összeállni?
5: Nem vagyok itt régóta, úgyhogy az, hogy csapatszinten mibe kell összeállni, erre annyira nem tudok részletes választ adni. Igen, ez egy negatív mutató, nem a legjobb, megpróbáljuk majd megfordítani ezt.
0: A Debrecen játékosát Szendrei Ákost hallották. A labdarúgó MB2-ben, szintén a második fordulóban tegnap két találkozót játszottak, az újonc Nagykanizsa 2-1-re győzött Csákváron, a Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési labdarúgó mérkőzéseken a Liverpool 2-0-ás félidei vezetéséről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-tól. A Chicagóban rendezett találkozón a liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdő csapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpasszt adó Kerkezt a 69. percben cserélték le. Az AEK Athén 3-0-ra bizonyult jobbnak a belga Szent Rüydennél, a görög együttesben Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott. Az Union Berlin 2-2-es döntetlen tért el az olasz Cagliarival szemben, a németeknél Schäfer András a 68. percben lépett pályára. A Galatasaray 3-3-ra végzett a francia Rennel, az isztambuliaknál Sallai Roland 85 percnyi lehetőséget kapott.
6: Nemzeti Sportkrónika.
0: Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon. A szakág egyetlen magyar EB indulója holnap a 3 méteres versenyszámban lesz érdekelt. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézai Európa-bajnokságának utolsó napján. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárik Veres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabda országos bajnokság 2. tatai fordulóját. Mindkét páros 2 játszmában verte ellenfelét a fináléban. A Sportkronika végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, a zene után folytatódik a Sport reggel.
6: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Külföldre szerződik Margráf Ákos. Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára. Marad a forróság. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Külföldön folytatja pályafutását Margráf Ákos, a labdarúgó OTP Bankligában szereplő Újpest FC válogatott játékosa. A magyar válogatottban júniusban Kazasztán ellen bemutatkozott Margráf, a legutóbbi három szezonban a Puskás Akadémia futballistája volt, és nyáron szerződött a Lilafehérekhez, akiknél egy bajnoki meccsen szerepelt. A Nemzeti Sport értesülései szerint Margráf a dán FC Köbenhamnhoz szerződik, amely a Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában a VSC együttesével találkozik. A labdarúgó NB1 második fordulójában a címvédő Eto FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát, a tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetésre nem bírta a meccset, 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama arénában, és 0-0 lett a végeredmény, még az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg-Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó MB2-ben, szintén a második fordulóban, az újonc Nagykanizsa 2-1-re győzött Csákváron, a Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési mérkőzésen a Liverpool 2-0-as félidei vezetésről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-től. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpasztadó Kerkezt a 69. percben cserélték le. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A szakág egyetlen magyar EB indulója holnap a 3 méteres versenyszámban lesz érdekelt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Magyarország energiarendszere stabilan működik. A Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással termel. Magyar Péter miniszterelnök szerint a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan ma leállítják a paksi atomerőművet. A kormányfő ismét takarékosságra kérte a lakosságot és a vállalatokat. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban tegnap. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. Jelentősen csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a Hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Álhírek, az embercsempészek és egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése váltotta ki a Ceutára zúduló migrációs hullámot a marokkói belügyminisztérium szerint. A spanyol kormány becslése szerint legalább 50 ezeren jutottak be a múlt héten illegálisan Ceutába, közülük több mint 70-en a tengerbe fulladtak. A tömeges határsértés miatt holnap rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei. Ismét teljesen összeomlott Kuba országos villamos energiahálózata. A 10 milliós országban a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok által elrendelt olajembargó is. A havannai hatóságok egyelőre nem közölték a meghibásodás pontos okát, sem a hálózat helyreállításának várható időpontját.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt korábban az M1-esen a Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben a 24-es kilométernél. A forgalomkorlátozás megszűnt, de a Budapest felé vezető oldalon Tatabányától Biatorbágyig lassul torlódik a forgalom.
1: Időjárás.
2: Az ország nagy részén derült az ég. Csak az északi határ mentén, valamint a délalföldön vannak felhősebb körzetek. Többnyire napos idő várható, délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne ez a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szalay Kristóf és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan történetek és sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi a legendás Fischer Pállal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak! Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai vendégem Fischer Pál, a Ferencváros 19-szeres válogatott centere, a korszak egyik, ha nem a legjobb középcsatár. Szia Pali, jó reggelt!
3: Jó reggelt, Dodi, szevasz, jó!
2: Jó hangod, nagyon-nagyon visszafogottnak tűnsz, nincs, mostanában nagyon visszafogott vagy, ahogy találkozunk is. Impulzívabb szoktál lenni, nagyon kiegyensúlyozott a mozgásod is, a hangod is, jársz a Fradi öreg fiúkkal.
3: Igen, elég nyugodt vagyok, most elég nyugodt az életem. Van egy jó állásom a Ferencvárosban, ott töltöm a napjaimat, U19-es csapatnak vagyok a másodedzője. Nagyon szívesen járok be, és csinálom. Nagy öröm számomra a gyerekekkel foglalkozni.
2: Hát örülünk is neki, meg hát emlékszünk arra az időszakra, amikor a Fradiba is ontottad a gólokat, aztán elvitt az Ajax, és hát úgy tudjuk, hogy a Denis Bergkamp volt a sofőröd az Ajaxnál. Az hogy alakult ki, hogy ez a világklassz is hordott téged az edzésekre?
3: Hát az úgy történt, hogy amikor kimentem a Hollandiába, akkor tettem le pont otthon a jogsit, és hát akkor még nem kaptam készhez. És amikor kimentem Hollandiába, akkor egy hónap után küldték utánam a jogosítványomat, és hát addig nem vezethettem, és a Bergkamp ott lakott a szálloda mellett, ahol én laktam, és így ő fuvarozott reggel, jött értem edzés előtt, és utána meg, amikor vége volt az edzésnek, akkor vitt vissza.
2: Hát luxussofőröd volt. És kik voltak abban az Ajaxban még?
3: Hát amikor kimentem az Ajaxba, akkor hát a Leo Benhaker volt a szövetségi kapitány, és hát amikor kimentem, akkor csak 11 válogatottjuk volt.
2: Az igen.
3: Hát mondom, hát hova jöttem? Hát mondom, hogy semmi esélyem nem lesz. Hát akkor nagyon nagy nevek voltak, hát a Menzo volt a kapus, a két Debó testvér, a Danny Blind, a két svéd, a Vicsge, Winter, Brian Roy. Tehát borzalmasan erős csapat volt.
2: És befogadtak egyből?
3: Hát persze, nem volt semmi probléma. Látták, hogy milyen jó játékos vagyok.
2: Azt mi tudtuk, igen. És akkor született a lányod, a Betty is, nem?
3: Igen, persze. Hát igen, akkor pont akkor született, amikor kimentem, és akkor az volt akkor, hogy amikor két hónapos volt, addig nem ülhetett repülőre, és mikor lejárt a két hónap, akkor jött utánam a család.
2: Aha. Hát most már unokád is van, ha minden igaz.
3: Így van, már unokád.
2: A fiatalos nagypapa vagy, Palikám. És hogy emlékszel a Fradiban töltött időszakra? Az volt a legjobb időszakod, mert aztán játszottál Siófokra. Hiába mondtam, hogy a Fradiban nem szabad elmenni, csak a küldenek, de te elmentél Siófokra. Aztán voltál Kispesten, Sopronba, Eszéken is. Aztán egy picit visszatértél Pilisvörösvárra, mert Piliszántói vagy. Tehát ez vándorbotot vettél a kezedbe, de a Fradira hogy emlékszel? Mert azért ott szép éveket töltöttünk el közösen.
3: Hát borzasztóan nagy dolog volt akkor a Fradiba játszani. Hát igen, nagyon kacskaringos úton kerültem akkor a Fradiba, mert hát akkor én még az építőkben játszottam, se ifibe. És hát délelőtt volt a építőkben az ifi meccs, és délután meg hamis igazolással játszottam a falunkba. Tehát, és akkor volt egy mérkőzés, és egyszer csak megjelent egy Mercedes a pályán, és hát mondom, hát miért?
2: Egy hófehér Mercedes.
3: Hófehér Mercedes, hát és akkor még nem nagyon volt akkor Mercedes még itt Magyarországon. Hát mondom, hát ki jött ide, és akkor Vince Géza jött megnézni, és azon a meccsen 8-1-re nyertünk, és hát mit ad Isten, minden 8 gólt én rúgtam.
2: Az igen.
3: És akkor utána a meccs után jött, és akkor mondta, hogy hát leszeretne igazolni a Fradi. Hát én meg tudtam, hogy hamis igazolással játszok, hát mondom, hát nem lehet meg itt. És akkor mondta a Gézabá, hogy hát nyugodjak meg, tudják, hogy hamis igazolással játszok, majd elintézik, és akkor így elintézték.
2: Hát, Hát azért voltak színes történetek, Dalnoki Jenőné is, amikor mondta, hogy a... emlékszel arra, amikor mondta, hogy a üres üvegeidből dúsgazdag ember lenne?
3: Hát igen, hát az a nagy sztori volt, egyszer edzés után odajött hozzám, azt mondja, hát Fischerkám, hát most hallottam, hogy neked mennyi üveged van ott. Mondom, hát Jenő, hát ezt hogy érti? Hát mondja, figyelj ide, Pali, adok neked 1000 forintot, és odaadod nekem az ünnep üvegeket. Mondom, maradjon már Jenébe, azt odafordult Petipához, azt mondja neki, hát Petya, ha nem adja oda 1000-ért, hát mennyi van ennek ott van?
2: Bébi Péter a pályaedzője volt, igen, erre emlékszem.
3: Igen.
2: Szenzációs volt.
3: Hát, aztán... hát igen, nagyon nagy dolgok voltak, Jenő bácsi. Hát ha nem téged szúrt ki az edzésen, akkor halálra lőtted magad. De ha téged szúrt ki, akkor borzalmas volt. Hát mondjuk ezt tudod te.
2: Hát ez kétesélyes volt, vagy téged szúrt ki, vagy engem. Úgyhogy...
3: Ja, vagy a Zsinka Janit.
2: Vagy a Zsinka Janit, igen, igen. Hát, nem volt eseménytelen a történet. És hát... melyik volt életed legjobb meccse? Melyikre emlékszel a legszívesebben?
3: Fradiba?
2: Bárhol. Hát a pályafutásodból. Tehát a Fradiba is hát volt, egy, volt rengetegben. Hát, hát milyen hát volt, amikor igen, 4 gólt lőttél, és oda mentél Jenő bácsihoz? Azt mesélj, de kérlek.
3: Ja, nem, melyik az, amikor a tartalékba jártam?
2: Igen, a Tarcsiba.
3: Ja, igen, akkor akkor igen, előmeccset játszottunk a nagy csapat előtt, és akkor a Dunaújvárossal játszottunk a Üllői úton, és 8-1-re nyertünk, és 6 gólt rúgtam akkor ezen a meccsen, ha jól tudom. És akkor jött velem szembe, és akkor nem mondom, hát most jó, meg fog dicsérni. Biztos azt mondja, menjek fel a felnőtthöz. Aztán oda jött hozzám, azt mondja, gyere csak ide. Mondom, igen, Jenő bácsi. Na figyelj most ide, most menjél haza Szántóra a faludba, és jó rúgjál be.
2: Motiváció.
3: És akkor így motivált.
2: Nagy motiváció volt. És melyik volt a legjobb meccset, Pali, a pályafutásod során?
3: Hát volt nagyon sok, de hát mondjuk nagyon-nagyon szívesen emlékszek Nyilasi Tibire. Rákosi Gyuszi bácsi, hát elég sok volt. De hát mondjuk Leo Benhacker az Ajaxnál.
2: Azok az edzők, aha. Meg.
3: Igen,
2: hát hát sok jó meccsed volt, meg aztán levezetésként elmentél Nógrád megyébe, Magyar Gécen, meg már állítólag szobrot fognak önteni neked.
3: Igen, jövőre lesz a szoboravatás. Hát igen, hát az egy nagyon-nagyon nagy dolog volt, akkor mikor oda mentem, akkor megye 2-es volt az a csapat. És mikor oda mentem, 2 év alatt felvittük, vagy felvittem őket NB3-ba, hát akkor olyan játékosokat vittünk oda, mint Dúró Józsi szegény, Kecskés Attila, aki a Vasasba focizott, tehát nagyon jó csapat volt, és hát egy 800 fős falu, és hát minden meccsünkön 1500
2: néző volt kint.
3: Hát megye egyesek voltunk, és legjobb 32 között voltunk a Magyar Kupába, Vasassal játszottunk a 16 közé jutásért, tehát óriási nagy dolgokban.
2: Azt mondtad, hogy az U19-nél vagy most egyéni edző, és járod a Fradi öreg fiúkkal az országot. Ott hogy érzed magad? Milyen a hangulat ezeken a túrákon?
3: Hát ez nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon sok szeretettel fogadnak, bárhova megyünk, ahova megyünk, ott mindig óriási szeretettel fogadnak minket, hát nagyon nagy dolog, hogy még mindig így emlékeznek ránk, hát és mindenhol nagyon szép számú közönség előtt játszunk. Hát igen, van olyan, amikor egy évben, hát mondjuk májusban elkezdjük, a szeptemberi, hát van, amikor 38-40 mérkőzésen vagyunk. Hát mert nem is tudom, hogy melyik faluban nem voltunk.
2: Hát igen, igen.
3: Mindig mondod, hogy most megint volt egy 35, hát mondom, hogy lehet az? Hát mondom, már mindenhol volt.
2: Igen, pedig hát óriási. Van. Igen, tudom.
3: Ha valahol helyen, akkor 3-4-szer voltunk.
2: Visszahívnak, igen. Egy dolgot mondjál még el, Pali, hogy éled meg, hogy Varga Barnabás esetében, aki szenzációsan fejel, tényleg világklasszis módon, és te is a korszak legjobban fejelő játékosa voltál, hogy összehasonlítanak. Mi a véleményed Barniról?
3: Hát egy nagyon-nagyon-nagyon jó játékos. Hát minden tud a labdával, nagyon jó fedezi a zsugát, meg tudja tartani. Hát amikor ő játszik, akkor egész más a játék. Hát a feljátéka meg parádés, hát európai szintű.
2: Igen.
3: Tehát nagyon-nagyon jó játékosnak tartom, hát csak nagyon az a nagy kár, hogy nagyon későn fedezték.
2: Hát rá. Ez így van.
3: Tehát hogyha 22 évesen, 21 évesen fedezik fel, akkor Európa bármelyik csapatában játszhatott volna, az biztos.
2: Hát Palikám, köszönöm a beszélgetést, fejelj sok gólt, meg lőj sok gólt a Fradi öreg fiúkban, vigyázz magadra, meg nevelj sok ügyes csatárt.
3: Oké, szávazz,
2: Zoli, és üdvözlöm
3: a hallgatókat. Sziasztok, viszlát.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Hey!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: nagy fuvarvár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország akar a legjobbik között!
4: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel 9 óra után. Egy hangyányival, de már is jó reggelt még mindenkinek, Szalai Kristóffal, benne Ferenccel, sziasztok uram!
2: Sziasztok, Sanyi Levivel!
1: Nos, itt van velünk Somogyi Zsolt Soma, a Nemzeti Sport főszerkesztője, és jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Hogy bírod ezt a meleget, mielőtt belemegyünk mindenfajta féle sportesemények értékelésébe, elemzésébe?
3: Hát nyilvánvalóan nem könnyű a helyzet, a légkondicionálás és a legyező az nagyon jó, illetve akinél van medence, azokat szeretettel üdvözlöm, nekik biztos nagyon jó, és illetve akik saját strandjuk van, illetve saját folyójuk vagy tavuk. Hát szóval persze nagyon, nagyon jó, de csináltam egy memória játékot,
1: no?
3: És arra jöttem rá, hogy decemberben és januárban egyszer sem volt ilyen meleg.
1: Ezt köszönjük, ezt egyrészt regisztráltuk. Igaz-e az a hír a Nemzeti Sport főszerkesztőségében? Úgynevezett nemzeti sportos legyezőket készítettetek.
3: Igen, nem.
1: Köszönjük szépen. Na, akkor beszéljünk a mostani sportági, leginkább labdarúgásban történt eseményekről. Nemzetközi porondra invitálunk méghozzá ugye a Fradi továbbjutására, amiben benne volt a nyilván továbbjutás, bár azért a Twente már nagyobb falatnak bizonyult volna, de a Fradi kiválóan játszott, főleg a visszavágon.
3: Én azt gondolom, hogy mind a két mérkőzésen a Ferencváros jól teljesített. Nyilván egy holland klub, azért a holland futball a magyar előtt jár, szóval lehetett tudni a sorsolásnál, hogy ez egy nagyon nehéz feladat lesz, és azt kell mondanom, hogy jár abszolút az elismerés a Ferencvárosnak. Az előző idényben látott nemzetközi kupában mutatott teljesítményét meg tudta közelíteni a Fradi, és bár valóban voltak a holland csapatnak is időszakai, amikor azért elérzették az akaratukat a Fradira, én úgy gondolom, hogy Ferencváros mind a két mérkőzésen jó teljesítmény nyújtott, nagyon megdolgozott a továbbjutásért, szerintem meg is érdemelte azt, ezt talán lehet, hogy vitatják a hollandok, meg hát olvastam, hogy holland újságok szégyenletesnek minősítették ezt a kiesést, de szerintem a Fradi egy stabil európai csapat, az elmúlt években ezt láthattuk az Európa Ligában, vagy mondjuk a Konferencia Liga szintjén mindenképpen. Talán a Bajnokok Ligája főtábla az még egy kicsit messze van, vagy nincs olyan messze, de azt talán még sok lenne. De úgy gondolom, hogy a Fradi nagyon jól küzdött, nagyon szépen helytált, és készülhet a következő fordulóra.
2: És pont erről a következő fordulóra kérdeznélek, hogy szerinted mire lehet képes a Ferencváros a Górnik Zsámzsa ellen? Különösen annak tekintetében, hogy az első mérkőzés itthon lesz. Tehát ez jelent a hátrányt.
3: Ezt nem tudom, hogy a mai futballban így, hogy ez az idegenben szerzett gól az előnye eltűnt. Nagyon nehéz megmondani egyébként. Én azt gondolom, hogy előre jósolni, vagy a várakozásokat valahogy megfogalmazni, hogy őszinte legyek. Tény az, hogy az elmúlt időszakban nagyon-nagyon-nagyon sok Górnik Zsámzsa mérkőzést megnéztem. Pontosan annyit, amennyit ti, és ugye a YouTube-on közvetítik az edzéseiket, úgyhogy azt is mindig figyelemmel kísérjük, ugye, közösen.
1: Így van.
3: Szóval, hogy azért annyira lehetünk őszintén, nem ismerjük ezt a csapatot, de nyilván a lengyel futballról is van sok információ, nagyon szenvedélyes turkolótábor van a csapatok mögött, az biztos, hogy egy nagyon kemény, sok párharc, ott vívó csapat a legtöbbre ez jellemző a lengyel bajnokságban, tehát hogy kemény és sok energiát igénylő két mérkőzés van a Fradi előtt, ez szinte teljesen biztos. A játék minősége, vagy a keret minősége, a játékosok minősége, az egy másik kérdés, De mondom, meg továbbra is ez van, amit egy éve beszélünk, és talán a mai nemzeti sportcímlapján is lehet látni ezt a bizonyos kétarcúságot, hogy, hogy a Fradi a nemzetközi kupában nagyon megbízható és nagyon stabil csapatjátékra képes, a bajnokságban meg valahogy nem tudja ezt a sokszor ezt a szintet hozni, és valahogy, mint hogyha két különböző csapat lenne, nyilván az összeállítások alapján ez látszik is, de tényleg, mint hogyha két Fradit látnánk, az egyiket hétközben, a másikat hétvégén. Hát remélem, hogy nem lesz hátrány, hogy, hogy hazai pályán kell az első mérkőzést megvinni, azt remélem, hogy inkább előny lesz, hogy ugye csütörtökön, vasárnap és most szerdán is ugyanott lép pályára a Fradi, és ez, ennek lehet előnye. Úgyhogy lehetetlen megjósolni. Én azt gondolom, hogy ez a Fradi ezen a szinten bármire képes, tehát ha egy-egyes döntetlen születik, akkor sem kell kétségbe esni, mert simán megtörténhet, hogy tud győzni a magyar csapat idegenben is. Szóval szerintem abszolút képes arra, hogy kivívja a továbbjutást, de nagyon nehéz lesz, úgyhogy szurkolok a Fradinak. Nyilván nagyon fel kell készülni az ellenfélből, és mondom, sok ütközés, sok párharc, fájdalmas mérkőzés lesz.
4: Azért, hogyha megnéztük volna a mérkőzések Fradi meccsek előtt, ezt a három csapatot, hogy Vojvodina, Twente és Górnyik Zsabrze, hogy melyik a leggyengébb, szerintem mindenki azt mondta volna, hogy ez a lengyel csapat a három közül a leginkább verhető, és ahhoz képest a Fradi ugye gyakorlatilag hozza sorba a Twente meccs visszavág utolsó 5 percét leszámítva nagyon magabiztosan az összeset. Én ebből indulok, illetve abból, hogy a Zsabrze, nem tudom, egyszer sem volt eddig főtáblán, a Fradi az elmúlt 7 évben végig, tehát ezek alapján azért lehet, meg a Twente meccs oda visszavág alapján, hogy ez egy sima kettős győzelmes Fradi továbbjutás is lehet, gond nélkül.
3: Hát én nem gondolok gond nélküli mérkőzésre. Én ezt a hármas ranglistát, én is a Twentét raktam volna az első helyre. Tehát, és ezt akartam is mondani, hogy nem gondolom, hogy a Zsabrze lényegesen erősebb lenne, mint a Twente, de szerintem erősebb, mint a Vojvodina. Én ezt gondolom, igen. De ez egy játék a klubnevekkel, meg az érzésekkel, úgyhogy nem feltétlenül kell egyetértenünk, hiszen jól emlékszem, hogy Kristóf azt mondta, hogy Argentina simán megnyeri a világbajnokságot, és nem is volt ettől messze. Nem volt ettől messze.
4: De itt volt a hangsúly, nem volt messze, igen.
3: Hát ha azt mondom, hogy én egy tippjátékban Törökországot a négybe jelöltem, akkor azt kell mondanom, hogy Kristóf ezt jobban elkapta. Szóval összességében azt gondolom, hogy van abban sok igazság, amit mondasz, de szerintem a lényeg az, hogy biztosan nem jobb csapat, mint a Twente.
1: És akkor a másik két-három csapatot is nézve, ugye Eto továbbítás, ezt mondjuk teljesen egyértelmű volt, bár a második meccs az finoman szóval is engedjük el, itt Feri nagyon csóvágyabb
2: fejét. Borzasztó volt.
1: Hát most ennyi volt a másik meccs. Azt mondja, ilyenkor hát mennyi volt? 6-2 volt az első?
2: Igen.
1: Na, hát utána már minek játszol?
2: Hát a közönség hát miatt, a csapat miatt, a klub miatt. Hát,
1: ráadásul ott
2: Istenem. És ember előnyben 65 percen át.
1: Te hogy állsz ezekhez, Soma, amikor ennyire egyértelmű az első meccs utána, ki kell menni, le kell játszani nyilván a visszavágott, és biztos, hogy nyersz, de hogy akkor ilyen minden mindegy alapon, mint KB az Eto játszotta?

0: amelyek még lehet, hogy hosszú ideig érezhetik a hatásukat. Még egy fél percre visszatérve a Zsábzséra, azért a Fenerbahce ellen, ugye Isztambulban egy 1-0-ás vereség, és a visszavágón pedig 1-1. Tehát azért az egy nagyon szoros képmérkőzésnek tűnik nekem innen, mint hogy azt mondjuk, hogy hát a Twente Vojvodina a Zsábzséba, ez egy utolsó helyezett csapat, ez nem volt agyonverve, úgyhogy hát
1: ilyenkor szokott egy teljesen más arcát mutatni, vagy szokta ilyenkor egy csapat. Aztán de én szerintem egymástak feszülő, bizony sok gólos meccsben, mert ugye Fradiban mostanában ez van a nemzetközi kupaporondon, hogy több gólokat lő, kettőt, akár hármat, és ez nekem jó. Nem tudom, a Zsábzsérnak kéne megnézni a XG mutatóit, illetve már belőtt mutat.
2: Igen, bár a Fener ellen elért 1-0-ás meccsen az XG mutatójuk biztosan nem lehetett jobb, mint a Fradi, mert a Fradi ugye legutóbb játszott a Fener Európa Ligát alapszakaszt, és az 1-1 lett, tehát abból nézzük ki, akkor a Fradi minimum egy góllal jobb a Zsábzsénél.
3: ez nem a matek érettségi, gyerekek.
1: Ezt engedjük el.
3: Viszont bocsánat, ha már szóba került Vitál, és én nagyon kíváncsi lennék, Zsolt, a véleményedre, hogy ugye Juárez, a spanyol edző azt kifogásolta, hogy a szünetben lecserélt játékosa nem tért vissza a kispadra, hanem fent a lelátóról nézte a találkozót. Én nem ismerek olyan protokollt, hogy a lecserélt játékosnak kötelező visszamennie a kispadra, és abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán visszamehet a szabályok szerint. Tehát így, ha amennyiben igazak a hírek, ezen veszett össze a vezetőedzés a játékos, akkor ez azért több irányból sántít. Te hogy látod ezt?
0: Hát ugyanígy. Én is úgy tudom, hogy nem lehet a kispadra visszamenni, vagy talán most már kispad mellé az a szokás, hogy már olyan plusz székeket raknak, mert ugye tudjuk, hogy megváltozott annyiban a futball, hogy régen volt a vezetőedző és a pályaedző, aztán úgy bővült a stáb egy kapusedzővel, most már külön busszal jönnek
2: még a szerelések is.
0: Dolgozók.
3: Igen.
0: Még a szerelés még egy kis busz, de kirendes csapatbusztal közlekednek már csapatban, tényleg annyian dolgoznak, csak a videóelemzők vannak, akik ugye a drónt kezelik, meg szóval, hogy a fiziósok, stb. Megváltozott ez nagyon, tehát már ilyen látom a több stadionban, hogy plusz székeket raknak oda a kispadok mellé, pedig a kispadok is már ilyen, nem is tudom, régen volt a emlékszel a Mésző filmre, a 81-es Norvég meccsen, hogy ilyen iskola, a tornatermi padon így ültek. Látod, ez a hosszú padocskán ott ültek.
1: Nem is álltott fel a szélső, mert borult a pad.
0: Vigyázni kell, de mondjuk sokkal, hát ott fölálltak, és örökérvényű mondatok ott elhangzottak, hála Istennek, de hát tudjuk, hogy a kispadon milyen feszültség van. Szóval ezt én se tudom, de arra lehet protokoll, hogy a lecserélt játékosnak az honnan nézze a mérkőzést. Az biztos, hogy én úgy tudom, hogy ez mexikói edző, de lehet, hogy akkor ezt még nem tisztázták. A probléma talán ott van, hogy én úgy értesültem, hogy amikor ez a mérkőzés után ezt az edző jelezte, hogy hol nézte a játékot, hogy Vitális Milán egyébként a sérült játékosokhoz csatlakozott, akiket nem neveztek be a mérkőzésre, tehát teljesen semmi rendkívüli nem volt szerintem sem ebben, de amikor az edző kifogásolta, hogy hol volt, akkor a futballista azonnal elnézést kért, és mondta, hogy természetesen akkor ez nem fordul elő többet, és akkor mostantól ez teljesen tiszta, hogy lecserélt játékosként, vagy a mérkőzésre be nem nevezett játékosként, akkor honnan kell nézni a mérkőzést, de ez az elnézéskérés sem volt elég az edzőnek, aki aztán nagyon a hírek szerint megemelte a hangját, és még talán taktikai tábla is repült, ha jól hallottam, de az már mi óvatosak voltunk az újságban, hogy nem voltunk ott, nem láttuk, úgyhogy hát mind a két félnek megvan a maga igazsága, de én azt gondolom, én ebben nagyon külön utas a véleményem, azt kell mondanom, minden tiszteletem az edzőké, és azoké is, akik Mexikóból érkeztek a magyar bajnokságra.

0: biztonságban, és nyilván mélyen benne vannak a magyar futballban. De a másik oldalon a magyar válogatottnak egy játékosa van, aki egyre inkább meghatározó szerepet játszik a nemzeti csapatban, úgyhogy nem tudom pontosan mi történt, de hogy egy ilyen vitában én azért a magyar válogatott futballista mellett, aki Győrnek saját nevelésű játékosa, meghatározó volt abban, hogy az Eto'o újra bajnok legyen. Én azt gondolom, hogy ráadásul szerintem ti is ismeritek, egy mindig mosolygós, egy csendes, egy nagyon szimpatikus, nagyon tisztelettudó, egy istenfélő fiú. El nem tudom képzelni, hogy üvöltözni kelljen vele, és ilyenkor mindig azt mondom, hogy amikor Beneferit kinevezik a Fenerbahce edzőjének, no, akkor nem tudom elképzelni, hogy két hete sincs ott, és akkor a török válogatott játékosra üvöltözöm a kispadon, hogy mégis honnan nézte a mérkőzést.
1: Nem tisztelni kell azt a kultúrát, ahova jössz. Tehát tisztelni kell azt a kultúrát, hogy soha nem dolgozott Európában még ez a mexikai edző, egy teljesen más kultúrából jön. Én úgy gondolom, idomulni kell a helyi viszonyokhoz.
0: De talán akármelyik játékoshoz, vagy a szurkolókhoz is, de az elsőszámú játékosról beszélünk, aki a magyar válogatottban kezdő most már jó néhány mérkőzés óta. Szóval azért most gondolj bele, hogy tényleg most, hogy mond, vagy kitalál, vagy a Gornik Zsáb edzője, vagyis ott van egy fiatal ember, aki de már tízszeres lengyel válogatott kezdő a lengyel, és a közönség kedvence. Most azzal kezdesz üvöltözni?
1: Hát semmiképpen se, de a 20. számú játékossal sem.
2: Lehet, hogy nem ismerte annyira még Vitalist. Vagy kommunikáció.
0: Hát akkor nagyon nagy baj van. Akkor viszont nagyon nagy baj van, nem, hát pont a Vitalist nem ismered, úgy vagy a Győr edzője.
2: Hát azért mondom, hogy nem tudom, hogy próbálva
3: a Vitalt meg mégis.
2: Nem mindegy. Örülök, ha rendezték.
0: Hát kineveznek a Gordon Zsáz edzőjének, akkor Ferit, akkor ezt már vigyük végig. Megnézi a keretet.
1: Akkor csak ismerem a játékosokat, igen.
0: És van egy válogatott játékos, aki saját nevelés, bajnok a csapat, és a válogatottban is jó, hát meghatározó.
2: Egyértelmű.
0: Hát az az első, hogy leülsz vele beszélni, hogy figyelj, hogy tudjuk egymást segíteni, hogy igen, jó legyen a csapat.
2: Meg hát egy kávé mellett való, az egy győri kávézóban, meg lehet ez.
1: Hát
2: beszélni.
1: És ez nem egy akkora bűncselekmény volt, amit elkövetett, szóval
2: talán.
1: Na mindegy.
2: Na jó, mindegy. Igen, úgyhogy mindesetre köszönjük, hogy itt voltás, beszélgettünk, azért ugye ez a hét akkor a Fradinak kettős lesz szerdán ugye egy Európa Liga, vasárnap pedig fogadja az egyik kiváló spanyol csapatot, méghozzá a Real Madridot, arra is nagy szeretettel invitálom, majd mindenkit nézik, akár a tévében, akár pedig a helyszín a stadionban. Köszönjük nektek, pedig jó pihenést, jó munkát kívánunk, Soma, mert ez a hét tudod, azért 40 fok felett igen csak kiemelt, úgyhogy erre szerintem nátok is készülnek a Nemzeti Sport főszerkesztőségében, és jó írásokat, és jó egészséget. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szevasz, Soma, köszönjük!
3: Szia, Soma!
2: Hello. Köszönjük szia, szépen! Szia. Mi pedig már is folytatjuk, hamarosan jövünk a búcsúzással.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Baby.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két gólos vezetésről kapott ki a Liverpool. Magyarország energiarendszere stabilan működik. Marad a forróság. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 második fordulójában a címvédő Eto'o FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetésre nem bírt a meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama arénában. 0-0 lett a végeredmény. Míg az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák az Zalaegerszeg Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben szintén a második fordulóban az újonc Nagykanizsa 2-1-re győzött Csákváron, a Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési mérkőzéseken a Liverpool 2-0-as félidei vezetéséről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-től. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdő csapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpasszt adó Kerkezt a 69. percben cserélték le. Az Alcatén 3-0-ra bizonyult jobbnak, a belga Saint-Trudennél. A görög együttesben Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott. Az Union Berlin 2-2-es döntetlent ért el az olasz Cagliarival szemben. A németeknél Schäfer András a 68. percben lépett pályára. A Galatasaray 3-3-ra végzett a francia Rennel, az isztambuliaknál Sallai Roland 85 percnyi lehetőséget kapott. Kompatricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A szakág egyetlen magyar EB indulója holnap a 3 méteres versenyszámban lesz érdekelt. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának utolsó napján, úgyhogy a háromszoros olimpikon Pétervári Molnár Bendegúz a normál súlyú egypár B döntőjében 3. ért célba. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence szintén a B döntőben 2. lett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Magyarország energiarendszere stabilan működik. A Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással termel. Magyar Péter szerint a Duna alacsony vízszintje miatt várhatóan ma vagy holnap leállítják a paksi atomerőművet. A kormányfő ismét takarékosságra kérte a lakosságot és a vállalatokat. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban tegnap. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Forsthofer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. Hortai Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia- és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között. Kaposvár és Taszár között pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Bicske és Biatorbágy között lassul torlódik a kocsisor, Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható délután, északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, drága hallgatók. Benne Ferivel ma reggel. Hello Feri!
2: Hello Levi, és Harsányi Levivel. Jó reggelt
1: Szalai
2: mindenkinek.
1: És Szalai Kristóf is itt van. Szevasz Krisi, jó reggelt.
3: Sziasztok, hello, hello.
1: Nagyon korán beszéltünk itt a sportetiketről és más etiket szabályokról, mert ugye a hétvégén padeleztem, sajnos vereséggel végződött mérkőzés, pedig két kiváló játékos volt ott velünk a pályán, a négyesből. Például csak annyit mondok nektek, hogy ugye Éles József. Na? Ugye?
2: Legenda, hát ez.
1: És ki volt velem? Fazekas Nándi.
2: Óriás.
1: És kettőjük összesen szerintem. Hát, hogy 500-szoros válogatott, hát, ugye?
2: Összeadva
1: minimumot.
2: Óriási.
1: És azt mondja, Fazekas Nándi, hogy ezt, figyelj, egy év vagy két éve szinte semmit nem. Tehát, hogy igazából a sportot nézte, de űzni nem annyira. És tudjátok, mi az érdekes így bennem, hogy mennyire fur ez az élettől, hogy csinálsz valamit napi szinten, heti, éves szinten, ugye ők is, és nagyon sok kiváló más sportágbéli válogatott olimpiai bajnok, ismerősöm, barátom, haverom van. És olyan nehezen tudom őket rávenni sportra, akkor talán, ha valami teljesen más sportról beszélünk, mint amiben a sikereket értékel. Uh-huh. Hogy ez mennyire átfordul az idő múlásával. Nagyon sok focista...
2: Ja, azt megértem, mert úgy kiégsz, amikor
1: állandóan... Focizol, gyermekeid,
2: hát figyelj, de gyermekeimmel focizok, ha elhívnám focizni és barátokkal, akkor mennék. Viszont tétmérkőzés már nem. Teniszre bármikor, azonnal, ugye? 5 perc múlva megyek.
1: De padere, miért nem?
2: Tudod, miért mondod? Teniszezni jobban szeretek már, mint focizni. Ebben teljesen egyetértek. De ha elhívsz focizni, szívesen megyek. Tehát nem vagyok.
1: Van-e sportág, hogy mondjam, átváltás, ami mondjuk általános lehet? Ugye, az biztos, hogy a nagyon sok egykori focista az tenisz.
2: A focistak sokan teniszeznek, így
1: és
2: van.
1: Most nagyon sok egykori focista, most Fecesintől kezdve Torgere Sanyin, Kabát Péteren át, Juhász Rollival is amúgy találkoztunk, most átmentek Páda, jó? Páda az most fancy.
2: Ez pontosan, ez legalább olyan etikett probléma, mint a félmeztelenül rohangálás. Itt meg, aki padelezik, az mind sérti a teniszt. Miért nem teniszeznek? Ma megszűnt, lassan megszűnik a tenisz.
1: De Feri, hát azért
2: nekem minden partnerem, minden barátom már padelezik. Én az Antipadel szövetségnek vagyok a tagja.
1: Az APS-nek. Ez nem az egy kérdés, hogy mennyire lesz ez hosszú távú, hiszen minden a mostani időkben minden olyan gyors lefolyású, hogy...
2: De ez egy lebutított tenisz. Hát most miért jó az hogy ott...
1: Mellettük ott játszott két nagyon csinos hölgy, és tök jól eljátszottak egy órát, azt hiszem egy pontot ütöttek az egy óra alatt. De most nem bántásképp mondom, hanem hogy ez a lényeg. Mert hogy el vagy, és a padelpálya körül vannak most sokan. Ez olyan, amikor ott van egymás, mert két étterem, például a Zamárdiba járunk sokat, és ha ott a Zamárdi olasz étteremről beszélünk, hogy ott egyszerűen mindenki oda megy, és azon agyatom a múltkor, a jobbról-balról mellette lévő egy cukrászda meg egy étterem, ahova alig mennek, ők mit gondolnak? Mert ugyanezt érzem a padelnél, és ott a padel, jobbról egy fallabda, balról a tenisz, és mennek a padelre mindenki, rengetegen, és én örülök, hogy legalább
2: jó, a sportot támogatom én is.
1: Azért hozzáteszem, Éles Józsi mondta, amikor most játszottunk, azért néz körül, Levi. A másik pályán játszottak ketten, aztán még beléptek mellé, és aztán négyen játszottak, de hogy sehol senki. Jó, hogy 32 fok volt. Tehát azért ez érted, szóval szombat vagy pénteken, nem tudom, dél
2: 11. Na, hol volt ilyen hűvös?
1: 19
2: volt.
1: 11-től játszottunk, de hogy nem nagyon láttuk ezt a sportoló nemzetvonalat, hogy azért menjünk. De a pádel az most tényleg mindent visz. Szerintetek hosszú távú lesz? Sokáig marad? Stabil?
2: Én nagyon remélem, hogy nem. Tehát vissza a teniszpályára mindenkinek. Egyébként...
1: Meg ennek a fallabda még a nagy vesztese ennek a pádelnek.
2: Így van. Múltkor össze is alakultunk itt a Fallabda Szövetség főtitkárával, hogy Antipadel szövetségem bővüljön.
1: Fallabdázni nem szeretnétek? Mert szívesen
2: megmondom őszintén, az a tenisz miatt nem, mert én próbáltam egyszer fallabdázni, de ezek a szénes teniszes mozdulatok ott nem nyerőek, tehát egy sokkal inkább csuklóból játszák.
1: Én emlékszem, amikor Big Favi Tamás kollégánkkal szerkeztünk el, és Szabó Győző tényleg csodás színész barátommal elmentünk. És akkor játszottunk, mind a kettővel játszottam, fura, hogy a meccsek végén mind a kettőjük teljes arc, tenyér, térd és mellkas lenyomat rajta volt az üvegfalon, ahogy így ugrálgattak rá, és utána együtt egymással játszottak, és az volt a kívülről a legjobb. Figyelj, tudod, hogy futnak, esnek kell, de lépni nem tudtunk utána, úgyhogy ha sport részét nézzük,
2: sport, igen.
1: Akkor a fallabda is nagyon. Te fallabdás vagy?
3: Nem, én nem is játszottam, szerintem
1: neked
3: soha.
1: Szerintem jól menne.
3: Lehet, de soha
2: aki teniszezik, annak nem megy, mert mások a mozdulatok. Ja, nagyon más, nyilván. Nagyon más.
3: De nekem ez a padel, ez azért nagyon nagy látványos.
2: Ne lusta, hogy nem tudsz futni.
3: Hát tényleg, emlékszel?
2: Nem így emlékszel.
1: A pályán.
2: Nagyon gyors, tudom.
1: Néha
2: egyedül is tenisz közben.
1: Hát egyszer úgy ütöttem padelbe pontot, hogy a Kristófot ütöttem át. És ez nem ér. Ja, mert és ez oda repült elém valaki. Ja, bocs, kicsit sokat válok. Hát hagyd ide is. Tehát ő nagyon...
2: Te, aki jól teniszezel, hogy térhetsz át a padelre? Ez elképesztő.
3: Ez szentségtől. Látványos. Nem, én azért szeretem, mert baromi látványos.
2: Lebutított tenisz. A fiatal lányok az lehet látványos, de
3: egyébként, Feri, kézzed el, hogy múlt héten édesapámmal visszatértem a teniszpályára, és játszottunk egy meccset.
2: Na jó van, kezdesz meg.
3: Igen, és a héten is megyünk, úgyhogy van, én most már vegyesen nyomom a padelt és teniszt is, mert amúgy jó mind a kettő.
2: Gyógyulás útjára léptél.
3: De imádom a padelt. Annyira látványos, és hosszú, tudod, hogy miért hosszú labdamenetek vannak. Tehát amit mondta Levi, hogy visszajön a fal, arról nem is kell annyit menned, értem el, vissza magától,
2: hát
3: tovább nyom. Tenisz meg, ütsz egy erőset, és hát nem éred el, mint ahogy nem érted el.
1: Múltkor padeleztünk Kristoffal, és ott végigszitkozott, hogy tegnap teniszeztem, és nem lehet teniszből jönni, mert benned van a teniszütés, és az már padelen nem
3: jön.
1: Na, kicsit nézzük a heti sportajánlatokat, ugye, hát sok csapatunk jutott tovább, tehát szerdán jön Ferencváros és Nyornik Zsabzse.
2: Így van, mondom, ez remélem, 20 óra 15 van. Perc ülői út, pontosan.
1: Ugye Kristoff már említetted itt, hogy akár egy sima vagy könnyű, nem tudom, dupla fradi győzelem is jöhet. Én abban lennék biztos, hogy Zsabzse lő gólt. És a Fradi is.
3: Nem
1: tudom, hát a Fener ellen is nem.
3: A Górnyék csatára Zsabzse lő gólt.
1: Igen.
2: Igen, de most ez komolyan, ezt nem akartam akkor közbeszólni, de ez nagyon optimista jóslat, ez az oda-vissza győzelem.
3: Miért? Ez a Vojvodina meg a Twente meccs alapján.
2: Én nem így ismerem a lengyel nemzetközi kupába jutó csapatokat.
3: De a lengyel nemzetközi kupába jutó csapatokat magasan lebecsülöd a holland nemzetközi kupában lévő csapatokhoz képest, nem?
2: Nem feltétlenül, mert ez az olló azért elég jelentősen csökken, és az, hogy a Fradi szorosan tovább jut, abban az én bízom, hiszen szurkolok, mint magyar csapat, de az, hogy
3: oda-vissza győzelem. Minőségi különbség van a két csapat között.
2: Jó, hát legyen így.
3: Már Fradinak olyan nemzetközi tapasztalata van, amilyen gyerekcipőbejárához képest a Zsabzse.
2: Az a nemzetközi tapasztalatot azt nem lehet megvenni, azt tényleg át kell lenni, ebbe igazad van. De én továbbra is dacára annak, hogy nem számít az idegenből lőtt gól, de azért igenis annak van jelentősége, hogy a visszavágó az Lengyelországban lesz. Tehát azért ismered a lengyeli szurkolói kultúrát, azért ott milyen hangulat.
3: Elég javasolnak meg a visszakrakónak. Tehát...
2: Hát jó, ez igaz.
3: Nem, tehát az is...
2: Az komolyabb,
3: igen,
2: ez igaz.
3: Igen, tehát itt a Zsabzsének nem tudom, hogy milyen stadionja van, de meg lehetnék lepődve, hogyha a szegedi Szent Gellért fórumnál nagyobb lenne.
1: Gyerekek, talán még nem is játszott a két csapat egymással, ugye? Találkozott már Fradi meg a Zsabzse?
2: Mostanában nem. 70-es évek elején Szusza Ferenc volt az edzőjük, és ott bajnak lett ez a lengyel. Képzeld el, Górnik Zsabzse 70-71 körül, és a Górnik Zsabzsével Szusza Ferenc bajnok lett edzőként, és utána lett az Atletico Madrid és a Betisnek az edzője Spanyolországon.
1: A Zsabzse?
2: Szusza Ferenc.
1: De jó, hát akkor ez jó, gyerekek, ez azért végre van magyar vonatkozású.
2: Na tessék, látod.
1: Én azt hiszem,
3: mindig megtaláljuk,
1: hogy itt igen a Fradi. Aztán, ez megmondom őszintén, erről nem beszéltünk, a Paksot nagyon sajnálom, gyerekek.
2: Igen.
3: Az
1: benne
3: nagyon
1: volt.
2: Igen.
1: Vezettek is. És...
2: Óriási tett volt. Fiatal magyar gólszerzőkkel, ledominálva a Panathinaikost idegenben.
3: Kint, igen.
2: Nem, de tényleg, ugye nagyon sok negatív tapasztalatunk van az idegenbeli nemzetközi kupa mérkőzésekkel, most nem a közelmúltban, és mondjuk nem a Fradira gondolok, de azért gyerekkorom úgy éltem át, hogy úristen, csak ússzuk meg kisvereséggel, itt meg olyan bátran és jó szemedgyönyörködtető, jó domináns futballra rukkolt elő a Paks, hogy tényleg ők
1: nagyon féltetted őket, mondtad az elején. Igen.
2: Hát én úgy voltam vele, hogy ugye vagy a Paks az egyetlen magyar csapat, amelyeknek úgy gondolom, hogy még a hazai vereség ellenére is van esélye, mert olyan edzőjük van és olyan felfogásuk, vagy ha neki mennek ennek a Panathinaikosznak, és esetleg kinyílnak hátul, akkor nagy vereség is lehet, de hát hál' Istennek az első jött be.
3: És ilyen játékosok, hogy Defray, tehát aki az olasz Interben talán még csapatkapitány, Facundo Pellistri, ilyen Manchester United nevű fél amatőr klubban futballozott, és akkor most ugye a Paks ellen, ahhoz képest zseniális, amit. És hogyha nem jön az a Böde Tóthbarna kettőcsere egyszerre ott a meccs végén, hanem csak az egyik, és talán a hosszabbításra mondjuk a másik, akkor megint másképp alakulhatott
2: volna. De pont ez a filozófia a Paksnak, persze, hogy ott is tovább akartak jutni. Egyébként nem vagyok benne biztos, tehát a hosszabbításban azért egy 120 perces csatában azért csökkentek volna az esélyei a Paksnak. Én egyet értettem Bognár Györgyel, ott, amikor meg volt fogva a Panathinaikos, akkor kell tovább jutni.
1: Ez a Debrecen kapta a Kőbenhám csapatát. Igen. Láttuk a Debrecent az utóbbi hetekben játszani.
2: Ez csütörtök 19 óra.
1: Igen, itt ez
2: a Debrecenben.
1: És vigyázzunk, mert ugye talán a mutatott játék alapján a Kőbenhám sokkal esélyesebb.
2: Sajnos egyet kell, hogy értsünk.
1: Ezt lehet mondani. És ki van még nekünk? Van
2: hát az Eto'o Riga FC-vel játszik először idegenben.
3: Ez a sorsolás is, tehát hogy még mindig egy ilyen nagyon gyenge csapatot még a két kör kell, de még mindig fél amatőr az ellenfél.
2: És még akit a kiestek, tényleg minden tiszteletem az izlandi vajnok, hát az is nagyon nagy csalódás számomra, tehát az Eto'nak sokkal komolyabb pályát kellene leírnia.
3: De meg ez a luxemburgi visszavágó, jó, az pedig, X-tet.
2: Lehet azt mondani, hogy 6-2 volt az első meccs, de ezt megkockáztatom, hogy egy jó erős MB2-es csapat szintű volt
3: így,
2: a Luxemburg.
3: Így, tehát ahogy mondod, egy MB2-es.
2: Akármit mond.
1: Én csak azon csodálkozom, hogy nem 3-3 lett a visszavágó. Mert így ezzel az egy-egyel így elsiklunk.
2: Na de akkor csütörtökön 7 órától lesz mindkét konferencialiga csapatunk mérkőzése.
1: És csütörtökön 7-kor. Na, és
2: a Nemzeti Sportrádióban itt közvetítjük, tehát mindenki.
1: Úgyhogy azt is ajánljuk, mert egyébként persze hallgatni. Nyilván lehet sokan autóban nézik, pontosabban hallgatják ugye a mérkőzést, és akkor azért, amit ti felítoltok. Én mondom, és azt megpróbálom valamelyik nap, hogy nézem a tévében.
2: Nézd tévén, és hallgass minket, és igen. Mert itt a meccs közben is van elemzés, és azért a riporterek is átadják a hangulatot. Szerintem más, még az atmoszférája is jobb.
1: Sok esetben nekem az nagyon tetszik, az a típusú közvetítés, amit szerintem még mindig azért egy-két országban üznek, hogy van bent egy hozzáértő szakkommentátor, és hívnak valakit, aki vagy az egyik csapat, vagy a másik csapat, mondjam, lelkes rajongója, és ő is hozzá tud szólni. Egy picit oldani ezt a szakmai jellétet, azért kérdeztem tőled
2: már. Most a Gornik Zsabzsének nem találtunk szurkolóját Magyarországon.
1: Ezúton kérjük azokat a Gornik Zsabzse szurkolókat, vagy pontosan azt az egyet keresik. Volt egy Gyuri nevű barátom, autókereskedő volt.
2: Zsabzse szurkoló volt?
1: Nem, hanem ő volt az, amikor mondom, ezt nem tudjuk eladni, de azt az egy vevőt kell megtaláljuk, és mindig megtalálta. Tehát mi azt az egy szurkolót keresünk, aki Zsabzse szurkoló, biztos, hogy van ilyen. Na mindegy, szóval, hogy igen, hogy érkezik az összecsapás, ez majd szerdán.
2: És azért egy utolsó mondatot. Na. Azért ma még a forduló, hogy teljes legyen, ahhoz kell egy Zalaegerszeg Paks. 17 óra 30 perc.
1: Bocsánat.
2: És hát mi valami is közvetítjük, én is itt leszek a hallgatók segítségére.
1: Zalaegerszeg
2: Paks. Azért az se könnyű eltalálni. Tehát
3: nem, mondom, hogy a Levi gól vendég.
1: Hát mindenki mondani. Mindenki azt tippelni.
3: Akkor azt akarod mondani, hogy 3-3?
2: Igen, és az azt jelenti, hogy szerinted akkor a Zalaegerszeg két meccs után 0 pontos lesz.
3: Így.
2: Meglepődnék, de a Paksban benne van, hogy nyerjen idegenben.
1: De nem adja gól nélkül a mérkőzést, ne a saját szurkolóit kiszolgálja, abban én szinte biztos vagyok.
2: Így van.
1: Kérdés, mit tört ki az Paksból ez a Panathinaikosz elleni vereség. Úgyhogy igen, ez még lesz, és hát nem tudom, más bajnok. Többi bajnoksága hogy állunk? Mikor indulnak az angolok, hát, a többi?
3: 19-én indul, igen, tehát még van egy 2-3 hét a A VB miatt most még inkább kifele csúsztak ezek a kezdési időpontok.
1: A német, az összes többi is.
2: Később.
1: És spanyol,
2: hát itt a
1: gyerekek,
2: környék, szlovák spanyol bajnokság megy már, finn bajnokság, mert az tavaszi őszi rendszerű. De hát figyelj, ha gondolod, Veikkausz Liga.
1: Igen.
2: SJK, tehát Seinäjoen.
1: Igen.
2: És HJK, vagyis HJK, Helsinki.
1: Uh-huh. Hát az Helsinki egyértelmű. Tehát el kell tenni, ma elmondom, ma Paks és a Helsinki lehet, mint biztos győztes megjelölni. Aztán lesz egy 1-1 meg egy 2-0, mint tegnap, nem tudom, kit vértek, aztán a Stockholmot vett, az ögre brite, vagy nem tudom milyen szintetők utolsó, Rommá vett.
2: Tényleg svéd bajnokság nagyszerű. Skandinávok.
1: Minden is. Igen. Na, úgyhogy ezek ilyen sportesemények lesznek, meg persze nyilván pihenés és a feltöltődés. Most erre a hétre mindenkinek ezt tudjuk felírni. Nézzetek régi, vagy éppen aktuális sporteseményeket, töltödjetek. Ha futni mentek, nagyon óvatosan.
3: Jó film.
1: Nagy belegben. Nem tudom, mit lehet. Tán edzőtermi. Most inkább ilyen indoor dolgot lehet, nem? Tehát nem szabad térít.
2: Igen. Hát egyrészt vigyázzunk az energiára, mert azért spóroljunk.
1: Hát,
2: de egyébként én úgy vagyok vele, hogy nem csak ilyenkor kell, amikor krízis van, hanem amúgy is, hát kapcsoljuk le magunk után a villanyt.
1: Egyébként ez nagyon jó, nagyon jó.
2: Vigyázzunk a vízre.
1: Amikor jött a Covid, tulajdonképpen szerintem mindenki úgy mosott kezet, mint az előző, azt megelőző 25 évben. Tehát, hogy, és most, hogy mosunk kezet, most már csak átömítjük, és semmi. De ha baj van, akkor az időszakban, a krízis helyzetben mindenki össze. Hát igen. Emlékszem, voltak külön, tudjátok, ilyen filmbemutatók, hogy kell kezet mosni.
2: Igen.
1: Amikor mindenki tudja, hogy kell kezet mosni, csak nem mosunk, mert az ember egy ilyen gyarló.
2: Igen, és vigyázzunk a környezetre, például én nem mosom az autómat. Igaz, hogy másfél éve, és olyan retkes, ahogy kell.
1: Azért
2: én vigyázzok a környezetre.
1: Az más. Én például a kocsiba a klímát kapcsolom, kikapcsolom. Tehát így van. Uh-huh.
2: Ablakot le lehet húzni.
1: Igen.
2: Nem most mosunk
1: autót. Neked medencés partik?
3: Pilates-e megspékelve.
2: Légkondi 19 fokra. Medencés partik.
3: Légkondi egész hajnalban 17 fokra.
2: És éjjel megy a locsoló csapvízből.
1: Na mindegy, sportoljunk, de óvatosan is figyeljünk a nagy hőségre és a melegre egymásra és az energiára is. Jó, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a mai figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Benne Ferenc és a társműsorvezető Szallé Kristóf nevében a műsorvezető Harsány Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Világcsúcsok gólok hemzsegnek a sportpályán, énekelte Ferenc Károly a Skorpió negyedik lemezén 1978-ban. A rádió archívumában, ha nem is hemzsegnek a világcsúcsokról, gólokról szóló emlékek, de azért vannak jócskán. Akárcsak kosarak, pontok, poénok, labdamenetek, tusok, célok, sakkok és mattok, illetve olyanokkal készült beszélgetések, akik ezen fogalmak világában alkottak maradandó. A Déli Harangszóig a magyar sport négy ilyen legendájával készült beszélgetést hallhatnak. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A bevezetőben ítélt dal előadója a Skorpió Frendeis vezetésével papíron ma is létezik, csak éppen már nem olyan fiatalok a tagjai, mint amikor világcsúcsokról és gólokról énekeltek. Akikről a következő két órában szó lesz, azok is még szerencsére velünk vannak, csak éppen már nem olyan korúak, mint azon beszélgetés idején voltak, amelyekről ma lefújjuk a port. Viszont sajnos a riportokat készítő Molnár Dániel már 2003 óta nincs közöttünk, és nagyon hiányoznak a csak rájellemző, különleges hangulatú, bensőséges kapcsolatról árulkodó beszélgetések. Ilyeneket hallhatnak ma a Déli Harangszóig. Az első beszélgetésben Molnár Dani társa egy olyan kajakos hölgy, aki visszavonulása után énekesként is ismerté vált, és aki többször megfordult a 2024-ben indult Nemzeti Sportrádióban is, például a párizsi olimpia alatt, és mindig jó kedvet hoz a társaságba. Géci Erika, világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozó 1980-ban két válogató versenyen is első lett, de a nemzetközi tapasztalatok hiányára hivatkozva nem vitték ki az olimpiára. Világbajnokságon első alkalommal 1981-ben indulhatott Nottinghamben, innentől kezdve a világversenyek állandó résztvevője volt. Az 1984-es olimpián a szocialista blokk bojkottja miatt nem vehetett részt, bár kivívta az indulás jogát párosban és négyesben. Pályafutását az 1988-as olimpián fejezte be, ezüstéremmel négyesben. 1983-ban megkapta az év női kajakozója címet. 1996-ban Koltai Gergely felkérésére elénekelte a Honfoglalás című film főcímdalát, ami később platina lemez lett. 2000-től a Kormorán együttes tagja volt. Géci Erikával Molnár Dániel beszélgetett az ezredforduló.
4: A legkellemesebb meglepetés az volt, amikor telefonban beszéltünk egymással, mert a telefonbeszélgetés az mindig egy külön élmény azok számára, akiknek a hang sokat jelent, már pedig bevallom, hogy nekem a hang rengeteget jelent. De most már látom, hogy a mosoly is párhuzamban van a hanggal. Ez a medália, itt a nyakadban. Ez micsoda?
5: Ez egy amulett. Hát az amuletteken általában van valamilyen rávésett ábrák, és azok az ábrák azok valamit erősítenek, amit az ember szeretne az életben elérni.
4: Honnan van az amulett?
5: Ezt vettem egy boltban.
4: Hány évvel ezelőtt?
5: Mikor is? Hát egy 2 éve, 3 éve.
4: Ja, értem.
5: De nem hordom mindig, csak időnként, amikor ezt a fajta dolgot akarom erősíteni, amit ez vonz.
4: Aha, akkor végül is az olimpiai ezüstérem, meg a világbajnokság, meg a korábbi gyönyörű filmszereplés, az nem ennek az amulettnek köszönhető.
5: Nem, nem.
4: De visszamenőleg is van hatása, nem egy ilyen amulettnek.
5: Hát lehet.
4: Meg például a versenysúly megőrzésében is van hatása egy ilyen amulettnek.
5: Hát ezen még nem gondolkoztam.
4: Pedig szerintem a versenysúly fölött nincs egy deka sem ahhoz képest, ami volt például Szöulban az olimpián.
5: Sőt, kevesebb szerintem. Mert akkor jóval izmosabb voltam, és ezek most már így lementek. Nagyon izmos voltam.
4: De az nem egy tragédia, hogyha egy nő nem
5: kifejezetten Nem, egyébként van, akinek az a vonzó, tehát már volt olyan utcán megállítottak, és megszólítottak, hogy milyen jó izmos vagyok, hogy ez hogy tetszik neki. Van, aki ezért ismerkedik.
4: Erika, a gyerekkor az hol indul? Szóval a város melyik részében? Mert hogyha valaki a vízesportot választja, annak legalább kőhajításnyira kell lenni a Dunától, vagy valamiféle víztől.
5: Hát én nem voltam kőhajításnyira, én Zuglóban születtem, aztán 11 éves koromban pedig Budára költöztem a 12. kerületbe. A 4-es busz végállomása előtt egy megállóval kellett mindig leszállnom, de volt, amikor egy kicsit elaludtam, vagy ugye elgondolkoztam, és végállomáson ébredtem föl.
4: Ezek szerint gyerekkorodban autóbusszal jártál edzésre?
5: Így van, pontosan.
4: Nem volt egy papa vagy egy mama, aki a Trabant hátsó ülésére beültetett volna?
5: Sőt, hát olyannyira, hogy nekem picit, nem azt mondom, hogy nehezebb volt, de lehet, hogy talán pont ezért is akartam annyira, mert az én szüleim azok nem annyira örültek annak. Hát nem voltak sportcentrikusak, és nem is annyira örültek annak, hogy én eljárogatok minden nap. Hát az anyukám az nagyon féltett, sőt, időnként egy kicsit kellett füllentenem, hogy el tudjak menni edzésre. Mert ő mondta, hogy heti 3-szor elmehetek, de hát minden nap volt edzés.
4: És akkor ki volt, aki javasolta neked, hogy te éppen a kajakot válaszolt? Egy nagy bácsi, nagy néni, nagy papa, nagy mama?
5: Nem, egy barátnőm az kajakozott, és ő mondta, hogy menjek el vele kajakozni, és úgy nagyon tetszett az ötlet, mert szerettem volna valamit sportolni. Hát én 15 évesen kezdtem kajakozni, ami késő. Tehát a gyerekek általában 10-12 éves korba kezdenek, és az 15 év ez nagyon késő volt, de volt egy ilyen vágy bennem, hogy én szeretnék sportolni. Próbálkoztam tenisszel, atlétizálni szerettem volna, de aztán végül is ide lukadtam ki
4: már a
5: kajakhoz.
4: Már a kisiskolában próbálkoztál tenisszel, meg atlétikával?
5: Nem, teniszezni elmentem a BSE-be, beiratkoztam egy tanfolyamra, aztán nem nagyon foglalkoztak velem, mert ott is túlkoros voltam, úgyhogy akkor továbbálltam. Az atlétikával meg se próbálkoztam, azt csak az iskolában űztem, volt egy nagyon jó testnevelő tanárom, és úgy iskolai versenyeken is elég jó eredményeket értem el. És azért gondoltam, hogy atlétizálnék így versenyszerűen, tehát nem iskolai keretekben, de valahogy ez a barátnőm ez mondta ezt a kajakot, és akkor az olyan nagyon izgalmas volt, vonzó volt, és akkor amellett kötöttem ki.
4: Magyarán akkor a gimnáziumban kezdtél el kajakozni, úgyhogy előtte igazán alapos sportmúltad nem volt.
5: Nem.
4: Toldi gimnázium az nagyon jeles sportgimnázium volt, a Petőfivel volt nagy vetélkedésben.
5: Igen, igen.
4: Voltak neked sportoló évfolyam társaid, vagy akkor a gimnáziumban, akikből később híres sportoló lett?
5: Inkább művészekre emlékszem, akiket mondtak, hogy oda jártak, Tolcsfai László. De voltak mások is, de most így nagyon-nagyon gondolkodnom kéne.
4: Hogy telt a napod akkor, amikor ugye keményen helyt kell állni a középiskolában, le kell járni a Dunára? Napjában egyszer volt edzés, gondolom. Szóval hajnali 5-re nem kellett menni, vagy 5:30-ra kellett. A suli előtt kellett már menni edzésre?
5: Ez nem volt sose kötelező, de már junior voltam, amikor az egyik edző végeztetett egy-két ilyen pszichológiai tesztet, már ő pszichológus volt. Úgy hívták az illetőt, hogy Gavallér Csaba, és ő nekem egy olyan eredményt hozott ki, azt mondta, hogy bennem van egy ilyen belső valami kényszer. Valami, igen. Egyébként egy asztrológus is azt mondta, hogy ez egy ilyen kényszerpálya volt nekem a sport, hogy ezt mindenképp végig kellett járnom. Tehát volt egy olyan belső ilyen kényszerem, hogy nekem csinálnom kell, és mindig volt bennem egy ilyen teljesítményvágy, úgyhogy én mindig többet akartam csinálni, mint mások. Tehát én azért mindig eljártam ezekre a reggeli edzésekre, ami nem volt könnyű, azon reggel 5-kor fölkelni és 6-ra elmenni az úszodába.
4: Főleg, hogy akkor kezded, tehát azért a te korosztályoddal szemben jelentős hátrányban voltál.
5: Így van, de annyira akartam, és annyira szerettem. Tehát inkább ez a kettő volt, hogy nagyon akartam, és nagyon szerettem csinálni.
4: Azon gondolkodom most az éveket ugye számba véve, hogy te már az érettségi után kétszeres junior bajnok vagy, vagy lettél,
5: igen,
4: ugye? Tehát elég hamar fölfutottál. Hogy ment egyszerre a három dolog? Mármint a gimnázium, mert gondolom, hogy azért a tanulásban is voltak benned bizonyos fajta késztetések, voltak a jakkenu reggel vagy hajnalban is délután az edzés, arról nem beszélve, hogy egy ilyen Marina Vladis frizurával egy csinos lányt nem csak a pszichológus Gavallér próbálta megkörnyékezni, hanem a Gavallérok is rajta kívül.
5: Igen, ez egy ügyes szervező munkát igényelt. Úgyhogy nem volt minden reggel reggeli edzés, azt hiszem heti kétszer vagy háromszor. Azt hiszem, hogy az embert úgy rákényszerítik a dolgok arra, hogy ügyesen megszervezze a napját. Tehát én arra emlékszem, hogy én otthon soha nem tanultam, mert nem voltam otthon soha. Ugye reggel elindultam, táskába könyvek, cuccok, edzés cuccok, tehát minden, ami egész napra úgy kellett, és tanulást azt vagy szünetekbe,
4: buszon,
5: villamoson, tehát üres percekbe, fél órákba oldottam meg. A Gavallérok azok leginkább úgy fértek bele, hogy az első udvarlom az ilyen sportoló volt, tehát mi egy helyen a BSE-be ő kenuzott, én meg kajakoztam, így lehetett a legjobban megoldani, mert
4: oldani.
5: Így tudtunk találkozni, persze.
4: Hogy lehet énekelni akkor, amikor az ember tanul például? Ezt csak azért kérdezem, miután ugye gyönyörű hangod van, és ráadásul jó néhány dalod ismert, meg a Honfoglalás című filmben is énekeltél. Feltételezem, hogy már pici gyerekkorodban is szerettél énekelni.
5: Így van, egyébként vannak fényképeim, hogy óviba éneklek, ilyen kis matyó mintás ruhába, tehát ott is biztos, hogy úgy fölfigyeltek arra, hogy ez a kislány szépen énekel. De 15 éves korom még nem nagyon foglalkoztam az énekléssel, és ez olyan érdekes, hogy az éneklés is körülbelül a kajakodással egy időben kezdődött. Igaz, hogy nagyon sokáig ez csak hobbi éneklés volt, mert tehát nekem amíg kajakoztam, addig a kajakozás volt az első, és minden más háttérbe szorult. Viszont volt otthon egy nagyon-nagyon ócska gitárunk kölcsön valakitől, és egy évig nézegettem ott a sarokba, hogy fú, ez hogy lehetne ezen egy kicsit játszogatni, és az egyik kenus fiú azt tanított meg egy pár akkordra, ilyen kis amerikai népdalokra, és akkor így kezdtem el én énekelgetni. És akkor ez nagyon sokáig csak ilyen edzőtábori kis baráti énekelgetés volt. Volt egy pár ilyen kis amatőr zenekar, amiben énekeltem, amatőr country klubok. Így kezdtem én, de
4: ez már középiskolás korban,
5: középiskolás
4: ugye?
5: Koromban, igen.
4: Első akkordok C-dur, A-moll, D-moll,
5: G. Pontosan.
4: Ez ugye?
5: Pontosan.
4: Esetleg G-szeptim is belejött még. A kajakkenu az erősítette a kezet meg az ujjakat, nem?
5: De szóval pont azért, hogy talán ugye kajakozás egy picit olyan durva mozgás, tehát olyan értelme, hogy úgy fogni kell valamit. A gitározáshoz meg olyan azért pici gyors mozgások kellenek az akkordváltásnál, tehát kettő nem.
4: Ez azt jelentette, hogy te voltál a mókamester a kajakkenu edzések előtt, után, meg amikor mentetek, mit tudom én, hova jártatok, gondolom, hogy már akkor is mentetek a Velencei tóra, vagy Szegedre, edzőtáborba, Tatára például.
5: Igen, járogattunk, és az volt a jó, hogy engem már az első évben vittek edzőtáborba. Biztos láttak bennem valami kis tehetséget, bár én azt mondom, hogy szerintem én nem voltam olyan kiemelkedő, én úgy értékelem, inkább csak nagyon szorgalmas, de talán egy jó mozgás kultúrával rendelkező kis emberke, de a szorgalmam alapján engem vittek edzőtáborba.
4: Hát meg egy énekesre mindenütt szükség van. Van egy portugál szólás egyébként, ami úgy szól, hogy Quem canta, seu mal espanta. Aki énekel, elviszi a bajt, elviszi a rossz hangulatot.
5: Aha.
4: Márpedig azért komoly vetélkedés volt. Szóval abban a négyesben, amelyik aztán világbajnok lett, meg olimpiai ezüstérmes, ugye itt nézem, Kőbárita, Mészáros Erika, a Rakuszéva, de hát Povázsán Katit például. Neked kellett kiszorítani a válogatottból, nem?
5: Nem mondanám azt, hogy nekem, mert egy válogatóverseny az mindig egy kemény csata, és ugye aki nyeri, annak könnyű helyzete van, de akik nem nyernek, ott már a szövetségi kapitánynak a szubjektív döntése is belejátszik abba, hogy egy csapathajóban például kit tart jobbnak, mennyire passzol össze a lányoknak az evezése. Tehát ez egy picit inkább mindig a szövetségi kapitánynak a jog köre volt.
4: Protekciód volt, vagy pedig te azért kivívtad a válogatón?
5: Én úgy érzem, hogy én mindig kivívtam, bár sokszor megkaptam azt, hogy én nekem vannak ilyen protekcióim, hogy úgy mondjam. Nem mondom, hogy ki, teljesen mindegy, de ugye ilyenek mindig vannak mindenhol, ahol nem egyértelmű, tehát aki győz, az egyértelmű, de aki már második, harmadik, negyedik, ott már mindig ilyen szóbeszédek azok.
4: Nézem az évszámokat, mert ugye látom, hogy menet közben azért, hogy ne csökkenjen a nehézség, 1982-ben elvégezted a TIF-et.
5: Így van.
4: Rendes hallgatója voltál az akkor még testnevelési főiskolának,
5: igen.
4: Ahol megint csak hajnalban edzésre kellett járni, délután edzésre kellett járni, és amellett anatómia, élettan és egyéb vizsgák. Milyen tanuló voltál? Gondolom, hogy a középiskolában jó.
5: Középiskolában jó, olyan 4 és 4,5 között. Hát a TFN ott jól indultam, mert az első fél évem az 4,2 volt, de hogy válogatott lettem 79-ben. A második fél évem az csapnivaló volt, illetve a második évem első fél éve ott épp, hogy a 3 megütöttem, mert hát az már nagyon sok volt. Szóval, hogy vizsgákra készülni, edzőtáborok, külföldi edzőtáborok, és én bevallom őszintén, hogy egy hét alatt letenni 6 vizsgát, én örültem, hogy görbültek ott a dolgok. A harmadik, negyedikre ott már megint olyan 4-es tanuló voltam a TFN. Tehát...
4: És közben világversenyek, Belgrád, Duisburg, Tampere, világbajnoki ezüstérmek, ugye ezüstérmek?
5: Igen, Povázsán Katival párosban 2 is voltunk ezüstérmesek.
4: Akit én az előbb azt mondtam, hogy ki kellett szorítsál a válogatottból.
5: Igen, Katival mi nagyon jó párost alkottunk, szóval ő is próbálkozott mással, aztán Rakuszévivel, de az nem annyira volt jó érdekes, és mi nagyon jól mentünk. Hát Tamperében a mi ezüstérmünk volt a legjobb eredmény. Ugye, ott senki nem nyert aranyat, akkor lettünk mi az év sportolói második helyezett.
4: Az egy gyenge kajakkenú év volt akkor.
5: Igen,
4: ezek szerint,
5: sajnos,
4: mert nem ehhez szoktunk hozzá.
5: Nagyon rossz időjárás volt.
4: És odahaza a mama meg a papa megbékéltek vele, hogy végül is kajakos lettél?
5: Meg abszolút, hát aztán már büszkék voltak rám. Csak kivívni volt nehéz, hogy

0: volt, tehát ő aztán onnan is ment nyugdíjba.
1: Hányan voltatok kicsik? Mert az a
0: Ketten.
1: ketten.
0: Igen, van egy bátyám, ő meg ejtőernyőzött.
1: Hát akkor a kalandot szerette a család
0: Igen,
1: másik.
0: anyukám az időnként egy kicsit frázba is volt, mert mindig mondta, hogy egyik gyerekem a vízen, a másik a levegőbe, úgyhogy nem volt jó élete szegénynek.
1: Egyedül a szülők jártak a földön.
0: Hát igen.
1: Mesélj egy kicsit ezekről a világversenyekről. Milyen a hangulata egy ilyennek, hogy az előbb mondtam három város nevet, Duisburg, Tampere,
0: Belgrád.
1: Belgrád.
0: Az első VB-m az Nottingham volt, ahol nem nyertünk érmet, se párosba, se négyesbe.
1: Érdekelt, amikor elmentél valahová, hogy egy-egy város miről híres, vagy arra nem nagyon van ideje az embernek?
0: Általában nincs idő. Egyetlen egy város volt, amit azt gondoltam, hogy na most én ezt hatodik haszakadva bebarangolom, ez Párizs volt. De elég későn jutottam már el, mert azt hiszem, hogy a 80-as évek vége fele volt, és az nagyon-nagyon érdekelt, és az sikerült is úgy bejárkálnom.
1: Igen, mesélj akkor Párizsról.
0: Hát az Eiffel-torony, fölmentünk, ugye ez teljesen adott, hogy azt mindenki megnézi.
1: Gyalog.
0: Gyalog szerettünk volna, de nem lehetett, úgyhogy aztán végül is lifttel fölmentünk, és nekem az volt a furcsa, hogy lenéztem, és köd volt, és akkor úgy kérdeztem, hogy talán köd van, és mondják, hogy nem, ez a smog. Ez 300 valahány méter magas, ez Eiffel-torony, és onnan lenézve azért már látható ez a fajta dolog.
1: Mennyi
0: Meg
1: ideig voltál Párizsban?
0: csak egy pár napot, már egy verseny volt, egy nemzetközi verseny. Az érdekessége az, ezt most már egy utólag bemerem vallani, hogy azért verseny előtt egy napot mászkálni az nem megy túl jó egy ekkora magas sarkú cipőbe, amit aztán le is vettem, és mezítlen mentem tovább. És a kajakozáshoz nagyon kellenek a farizmok, akármennyire hihetetlen. Műszeres vizsgálaton bemérték, hogy a kajakozásban a legjobban a farizmokat használják. Ez most ugye hihetetlenül hangzik, mert mindenki azt hiszi, hogy kar, meg vál, meg egyebek. Szóval azért azt én megéreztem, hogy nem is lett olyan jó eredmény azon a versenyen.
1: De isiászod nincs.
0: Isiászom. Nincsen, de azért egy picit érzem így a derekamat.
1: Hát igen, mert a gerinc oszlop az rettentően meg van terhelve. Szóval akkor séta, magas sarkú cipőben, a Champs-Élysées-en, a Place Pigalle-on, a Montmartre környékén, mindenhova gyalog mentetek persze.
0: Gyalog.
1: Milyen nyelvet tanultál a gimnáziumban?
0: Angolt meg orosz tagozatos osztályba jártam. Hát angolt szerettem volna, csak nem jutottam oda, sajnos nem vettek be. De nem nagyon tudok oroszul.
1: Nem? Pedig azt akartam, hogy énekelj nekem egy orosz lányzal például.
0: Azt talán még tudok.
1: Igen? Na, látom, hogy már köszönülsz is egyet. Na, ez a jó. Melyiket?
0: Stóztáiská csájász, tónkájá ribina. Ennyi elég.
1: Bűhőszke nyár, fomértansz, miért búsulsz a réten? Így van. De jó, az elég ennyi, hát ugye banjo nincs, meg gitárkíséret nincs. Hát jön 86, Montreal, méghozzá világbajnokság. Ugye Montrealban rendeztek olimpiát. 10 évvel később, tehát a montreali kajakkenu világbajnokság. Ott nyertél először igazi nagy világversenyt. Kikkel?
0: Kőbárita, Rakusz Évi, Mészáros Erika, és az tényleg egy fantasztikus verseny volt, mert én életemben nem voltam extázisban, nem is tudtam elképzelni, hogy mi az az extázis, de most így utólag azt tudom mondani, hogy szerintem én ott extázisban voltam. Szóval az olyan fantasztikus volt, hogy úgy futottunk be, hogy el se fáradtam. Tehát valami csoda történt.
1: Ez életed csúcspontja volt, ez a világbajnokság? Majdnem mindenkinek van egyébként az életében egyfajta ilyen csúcspont. Ez neked a csúcsa volt életednek?
0: Én azt mondom, hogy igen. Mert aranyérmet én csak ezen a világbajnokságon nyertem.
1: Mennyivel nyertétek meg? A
0: németek hát egy jó háromnegyed hajóval. Németek azok nem is indultak, mert őket kizárták az előfutamban, mert hogy ők kirajtoltak. Most mondhatnám azt is, hogy szerencsénk volt, de nem mondom. Mert szerintem akkor mi abban az évben nyertünk volna mindenképpen. Tehát a németeket kizárták, a szovjetek voltak a nagy ellenfelek, ők vezettek olyan 300 méterig, és az utolsó 200-on azt meg tudtuk csinálni, amit begyakoroltunk, hogy beindítjuk a hajót, és egy jó háromnegyed hajóval nyertünk.
1: Hol ültél a hajóban?
0: Én elől, én majdnem mindig elől.
1: Aki az első, hogy hívják ezt egyébként a...
0: Hát vezérevezős, stroke.
1: Stroke, igen, ő a stroke. Az diktálja egyébként a tempót?
0: mondhatni azt is, hogy igen, de ez egy csapatmunka. Tehát gyakorlatilag ugye ezt az edzéseken gyakoroljuk be. Az ilyen finisek, azok mindig hátulról indulnak. Tehát soha nem az első ember kezd el erősíteni, meg nagyobb csapást adni, hanem hátulról a hátsó három ember kezd el nagyobbakat húzni. Tehát egy olyan 4, 5, 6, 7, 8 nagyobb, erősebb csapás.

0: És ez fizika, hogyha nem adják hátulról az erőt, akkor az első ember nem tud csapást emelni. Voltak ugye kőbáritával kapcsolatban is így a valamelyik olimpián így problémák, hogy az első ember nem emelt csapásszámot, nem tud az első ember csapásszámot emelni, ha hátulról nem adnak erőt.
1: Magyarán akkor a Rita ült hátul?
0: Akkor a Rita ült hátul, de ebben nem menjünk bele végül, és ez nem a mi problémánk, csak ugye az első embernek nagyon fontos, hogy legyen ritmusérzéke, nagyon fontos, hogy érezze azt, hogy a hátsó három ember mit csinál, mert ugye hátsó három ember látja, hogy az előtte ülők mit csinálnak, de az első embernek érezni kell, tehát ott olyan izomérzékelésnek kell lenni. Talán azokat ültetik előre, akiknek ez kicsit jobban megvan.
1: Erika édes, azt mondod, hogy ebben nem menjünk bele, pedig én egy pillanatra szívesen belemennék, hiszen Rita egy bűbájos ember, mi újságírók rendkívüli módon szeretjük, nagyon jól nyilatkozik, és különben is az egyik legnagyobb magyar sportoló, és ugyanakkor azért voltak már akkor is a kajakos lányok között olyan hangok, hogy ő egyfajta filopátori szerepet töltött be, tehát a többi lány félig meddig az ő gályarabja volt a hajóban.
0: Én mindig a Ritáról nagy tisztelettel beszéltem, meg beszélek a mai napig is, mert én úgy gondolom, hogy a Rita egy olyan egyéniség, ami hozta azt, hogy olimpiai bajnok lett. Na most az egyéniségek, tehát akik ilyenek, azok sosem egy egyszerű emberek. Tele vannak ők is hibával nyilvánvaló, de én azt gondolom, hogy mindenki más is. Csak ugye az ilyen emberek jobban reflektorfényben vannak, jobban kiélesednek mindig azok a dolgok, amiket ők mondanak. Az biztos, hogy ő egy picit nehezen kezelhető ember volt. Kicsit jobban akarta irányítani a környezetét, mint ugye más emberek.
1: És volt, aki ezt jobban viselte, volt, aki
0: van,
1: kevésbé
0: pontosan,
1: viselte.
0: Pontosan. Én a Ritával nagyon jóban voltam, meg a mai napig is jóban vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván konfliktusok mindig vannak, ezeket meg kell próbálni kezelni. De nem mindig sikerült.
1: Szöulban miért nem nyertetek? Mennyi volt a lemaradás? Gondolom, mert a németeket nem zárták ki.
0: Hát igen. De egyébként mi nagyon jó formában voltunk Szöulban. Én egyetlen egy problémát látok ott, így utólag, de én ezt egyébként akkor is úgy éreztem, hogy ez lehetett volna másképp is. Ugyanis ott úgy volt, hogy az utolsó pillanatban dőlt el, hogy a négyesben én ülök-e, vagy a Gyulai Kati. Volt egy ilyen vitás kérdés, és Arti János volt a szövetségi kapitány, és nem tudta az utolsó pillanatig ezt eldönteni. Tehát úgy volt, hogy kint az olimpián lesz még egy válogató köztünk, ami aztán végül is nem lett, hanem egy ilyen kis edzésbeli pszichológiai teszt volt a válogatás. Itt is majdnem, hogy egy szubjektív döntés döntött az én javamra. Végülis én nagyon örültem, hogy én voltam az, aki lekerült a hajóba, de sajnos emiatt ugye a forma időzítés nem úgy sikerült, ahogy kellett. Tehát az ilyen utolsó pillanatban lévő válogató versenyek, ezek sosem jók, mert az ember nem arra az adott versenyre időzíti a formáját, nem mer az ember úgy edzeni előtte.
1: Már akkor te voltál az a gyengébb pillér a négyesben?
0: Nem, igazából csak...
1: Csak ugye zavart azért az, hogy ugye az izgalom, ami előtte volt. Katival jó viszonyban vagy?
0: A Gyulai Katival? Aha. Nem nagyon találkozunk mi azóta, tehát nem voltunk mi rosszba, de hát ugye elkerülhetetlen, hogy amikor így rivalizálás van, akkor az emberek egy picit távolabb kerülnek egymástól.
1: Szöul az tulajdonképpen a pályafutás vége már, ami a világversenyeket illeti. Igen. Ráadásul te már akkor énekelsz a Bojtorján együttesben. Én még a neveket is kiírtam. Bukvart László, Kemény Győző, Pomázi Zoltán, Vörös Andor, Németh Oszkár. Németh Oszkár az vendégként dobolt nálatok, ugye?
0: Nem, ő zenekari tag volt.
1: Zenekari tag volt. Hogy ment a játék? Élvezted akkor? Szóval akkor még párhuzamosan volt egy kis kajak, meg egy kis zenélés?
0: Nem, ez igazából úgy volt, hogy az olimpiáig nekem a kajak volt az első, és én vendégként szerepeltem velük, tehát ez nem volt egy rendszeres dolog. Visszatérve az olimpiára, én úgy érzem, hogy az nekem teljesen jogos volt, hogy én abban négyesbe üljek, ugyanis az egyesben is nekem jó eredményeim voltak. Tehát én nem érzem azt, hogy én gyenge láncszem voltam. Egyetlen egy probléma volt, hogy volt egy hátsérülésem, és volt egy időszak, amikor az edzőtáborokban az időre vezéseken nem tudtam úgy teljesíteni.
1: Látom, hogy az arcátlanságomat nehezen emészted meg.
0: Igen, mert én úgy érzem, hogy én azt kivívtam, de nem nevezném arcátlanságnak. Kis benfentes dolgokat nem biztos, hogy mindig tudják azok az emberek, akik nem voltak.
1: Akkor, amikor a kajakkenúval végeztél, és én is visszaszívom, amit az imént mondtam, akkor ugye jött a Bojtorján. Felléptetek Nyíregyházától Békés Csabáig mindenütt szerte az országban. Hirtelen sikerült a váltás, szóval teljesen belevetetted magad most már, mint egy igazi kajakos a zenei munkába?
0: Igazából igen, én ott zenekari tag lettem, megjelent egy lemezünk is itthon, Bojtorján címmel, és volt rajta egy dal, Az úton vagyok, amit nagyon sokat játszott a televízió abban az időben, meg a rádiók is. Úgyhogy abból sláger is lett, de aztán azt később a Rockforttal is földolgoztuk, ami aztán megint sláger lett. De én emellett még edzősködtem. Mondhatni azt is, hogy ilyen kettős életet éltem, mert a BSC-ben kajakoztam, és utána elkezdtem ott edzősködni is gyerekekkel. Vágyom ezekre a nagyon nehéz feladatokra, mert ez sem volt könnyű, mert volt olyan, amikor a motorcsónakból kaptak ki, és mentünk egy koncertre, tehát így egy kicsit sok volt az is.
1: A film hogy jött?
0: A honfoglalás?
1: A honfoglalás. Az kettős Koltai különben, nem?
0: Igen, Gergely Koltai Gábor csinálta a filmet, és Koltai Gergely írta hozzá a zenét. Az úgy jött, hogy az 96-ban volt, és akkor én már a Rockfort együttesben énekeltem, és a Rockfort együttes vezetője az jó barátságban volt Koltai Gergellyel. Volt egy ilyen ötlet, hogy mi lenne, hogyha a lányok is csinálnának egy próbaéneklést. Lányok, azért mondom, mert ketten voltunk lányok a Rockfort együttesben. Csináltunk egy próbaéneklést, tetszett a Gergőnek, tetszett a kiadónak, a Magneoton adta ki ezt a lemezt, uh-huh. és a Pásztor László volt a vezetője. És akkor így rákerült a CD-re. Ugye mi csak a CD-n voltunk, a filmen ott a Demjén Ferenc előadásában volt hallható ez a dal. A filmen azért volt a Demjén Ferenc, mert Koltai Gábor szerint a honfoglalás az egy férfias dolog, és hát ott hát nem illendő, hogy lányok
1: nők nem kaphat szerepet. Szabó Csilla az, aki ugye kórházban is dolgozott.
0: Igen, ő most az utóbbi években. Igen, ő volt egy ilyen kis lélekápoló, gitárjával vidította föl a
1: gyerekeket. Gyógyított, igen.
0: Így van.
1: Kormorán a nagy halfaló. Miért lett kormorán, és mit játszottok most a kormoránnal?
0: Húha, ezt Koltai Gergely jobban tudná, hogy miért lett kormorán. A kormorán ez egy nagyon régi zenekar, 25 éve alakult, és megint Koltai Gergely, ugye ez az ő alapítása, ez az együttes, és nagyon sokáig most csönd volt a kormorán környékén az elmúlt években. Egy olyan 2-3 éve élett föl a zenekar.
1: És megint csak a régi magyar népzenére.
0: Mondhatjuk úgy, hogy a népzenei alapokat, motivumokat ötvözte a zenekar a rockzenével. Most 9 tagú a zenekar, 2 lány van benne, egy fiú énekes, és ugye népi hangszerek, tehát hegedű, fuvola, furuja, töröksíp, meg amúgy az alap rock hangszerek, és nagyon érdekes hangzás, tehát Magyarországon van egy pár zenekar, aki ilyesmit csinál, de úgy nem ez a jellemző. Én nekem nagyon-nagyon tetszik ez a zene most már. Most így az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt velünk. Volt egy jubileumi koncert Gödöllőn, a Szent István Egyetem aulájában. Januárban megjelent a koncertalbum, aztán koncerttel egy időben egy új lemez, és most idén, most szeptemberben jelent meg megint egy új lemez, Táltosok fiai, ez a címe, föleleveníti ezt az időszakot, mind zenében, mind szövegben. István kora előtti időszak ez, tudós emberek voltak, akik az adott közösségnek a szellemi vezérei voltak, akik gyógyítók voltak, jósok, tehát igazából ők voltak azok, akik így összetartották a nemzeti közösséget. Ebbe az időbe mentünk egy picit vissza, ezt elevenítettük fel. Koltai Gergő szövegvilágban is föleleveníti ezt a dolgot, tehát ő írta a daloknak a szövegeit. Nem mai magyar nyelven éneklünk, hanem az ősi szitja magyar nyelven, amit egy sumerológus professzornak a könyvéből merített.
1: Élvezett különben ezt a munkát?
0: Igen, igen, és nagyon büszke vagyok erre a lemezre, mert egy ilyen nagyon egyedi lemez.
1: Igaza van a portugál mondásnak, hogy aki énekel, az elűzi a szomorúságot?
0: Biztos, hogy így van, biztos.
1: Van neked szomorúságra okod?
0: Hát én azt gondolom, hogy időnként mindenkinek van, hogy mindenkinek történik olyan.
1: De azért ez komoly vigasz. Nem tudtam, hogy elő rukkoljak-e a farvával. Egy ilyen szép kislány, mint te vagy. Hogy lehet, hogy nem 3 gyerekkel van körülvéve, és a házasság szent kötelékében él?
0: Hát ezen már én is gondolkoztam, de én azt gondolom, hogy mindenkinek más az élet feladata. Tehát valószínű az én életfeladatom nem az, hogy három gyereket pátyolgassak. Szerettem volna gyermeket, de valahogy mindig tologattam, meg mindig valahogy úgy voltam vele, hogy volt mindig fontosabb. Meg talán a párkapcsolataim sem úgy alakultak, hogy igazából ez létrejöhetett volna.
1: Nem tudtál megalkudni?
0: Igen, igen, de ez nem olyan megalkuvás lett volna. Tehát nekem nagyon jó párkapcsolataim voltak, csak valószínű, hogy mivel a gondolkodásom olyan volt, hogy nem akkorül forogtak, hogy én gyermekeket szüljek, tehát nem ez volt az elsődleges, hogy kis családanya legyek, ezért mindig olyan embereket vonzottam be az életembe, akik hasonlóképpen nem így gondolkodtak. Vallom, hogy az ember a saját gondolataival vonza be ugye azokat az embereket az életébe, akikkel aztán valami dolga van. Nyilvánvaló, hogy hiszek a sorsban, hiszek a karmában, tehát abban, hogy mindenkinek van egy életfeladata, és én azt gondolom, hogy az én életfeladatom talán most már így közelebb a negyedik X felé. Nem az a dolgom, hogy családanya legyek, hanem valami más. Valószínű, hogy a zene, az éneklés. Valószínű, hogy nekem valami mást kell az embereknek adnom.
1: De azért nincs kizárva az, hogy...
0: Nincsen, abszolút.
1: Nincs, ugye?
0: Abszolút nincsen. Sőt, hát talán mondhatni azt is, hogy mostanában már sokkal jobban forognak a gondolataim e körül, és valószínű, hogy lesz is ilyen jellegű család az életemben, mert szeretném, én szeretném.
1: Ez gyönyörű végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
0: Én is köszönöm.
2: Ő volt Géczi Erika, és hamarosan egy olyan sportolóval folytatjuk a visszajátszást, aki 1988-ban az olimpián olyan tettet hajtott végre, amit ma már nem lehet, pedig a sportága ma is szerepel az olimpián.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan olimpiai döntős a magyar.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Két gólos vezetésről kapott ki a Liverpool. Ég a komposzt Érd és 100 halombatta között. Marad a forróság. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
7: A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a címvédő Eto FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát, a tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetésre nem bírta meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama arénában, 0-0 lett a végeredmény, még az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák az Zalaegerszeg-Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az Újpesthez kapcsolódó hír, hogy az együttes válogatott játékosa Margráf Ákos külföldön folytatja pályafutását. A legutóbbi 3 idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot, és megadja a szerződésében foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Köbenhavn lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Debrecennel találkozik. A labdarúgó NB2-ben, szintén a második fordulóban, az újonc Nagykanizsa 2-1-re győzött Sákváron, a Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési mérkőzésen a Liverpool 2-0-as félidei vezetéséről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-től. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőcsapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpasztadó Kerkezt a 69. percben cserélték le. Az AEK Athén 3-0-ra bizonyult jobbnak a belga Szent Rüdennél. A görög együttesben Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott. Az Union Berlin 2-2-es döntetlent ért el az olasz Cagliarival szemben. A németeknél Schäfer András a 68. percben lépett pályára. A Galatasaray 3-3-ra végzett a francia Rennel, az isztambuliaknál Sallai Roland 85 percnyi lehetőséget kapott. Kun Patricia az utolsó előtti 28. helyen végzett a női egyméteres műugrás selejtezőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A szakág egyetlen magyar EB indulója holnap a 3 méteres versenyszámban lesz érdekelt.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. A kormányfő beszélt arról is, hogy a tegnap esti csúcsidőszakban országosan 700 megawatt energiát sikerült megspórolni. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, a kormány korábbi döntése szerint a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklámfelületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. Az erős szél miatt ég a komposzt Érd és Szász Halombatta között. Az egy hete keletkezett tűz terjedését a hivatásos és önkéntes tűzoltók megakadályozták, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását. Aknába zuhant 2 ló a Baranyavár megyei Lotárdon. A hagymásdőlőben található üreg fedele több darabra tört, és az állatok felett lógott. A tűzoltók 2 munkagéppel és egy daruval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a 2 csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
3: Közlekedés.
7: Továbbra is erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon főként Biatorbágy és Bicske között lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Egy olimpián 2 aranyérem. Sokan végrehajtották ezt, és sokan végre is fogják a jövőben. De nem öttusában, mert 1992-ben volt utoljára csapatverseny az egyéni mellett. Utolsó előttiként Martinek János szerzett öttusázóként egy olimpián 2 aranyérmet. 1988-ban Szöulban lovaglásban 6. volt. Vívásban a 2. helyen végzett, ezzel a verseny élére állt. Úszásban 15. volt, és tovább vezette a mezőnyt. A lövészetben 46. lett, és visszaesett a 2. helyre. Futásban a 6. legjobb időt érte el, ami elegendő volt a győzelemhez. Fábiánnal és Mizsérrel csapatban is olimpiai bajnok lett. Még egyszer mondom, 1988-ban.
2: 1965. május 23-án Budapesten született az a fiú, aki akárcsak a többi fiú elhatározta, hogy legyőzi a világot. Ez a budapesti srác azonban attól különbözik az összes többitől, hogy ő valóra is válthatta álmait. A legendás iskolába járt Benedek Ferenchez, olyan mesterektől tanult meg mindent, mint Török Ferenc, Horváth László, Horváth Kornél, Kancsal Tamás, Mizsér Jenő és Medvegy Iván, vagyis azoktól, akik mindent tudtak. A Csepel és a Budapesti Honvéd voltak egyesületei, sikerei színhelyei pedig, mert az egész világot akarta legyőzni, a világ szinte minden városa. Martinek János ifjúsági és junior bajnok, világ és olimpiai első, világkupa győztes egyéniben és csapatban, az öttusázók öttusázója. Rágózol?
3: Néha szoktam, igen.
2: Miért?
3: Több oka van, egyrészt az ájnak az illata az kellemesebb, másrészt meg inkább ezt rágom, mint hogy egyek, hiszen kezdtem egy kicsit már szélesedni, és talán ez nem hizlal annyira.
2: Meg is nyugtat?
3: Nem vagyok egy ideges típus, tehát nem kell nyugtatni.
2: Soha nem voltál ideges?
3: Hirtelen kapom föl a vizet, de úgy konkrétan ideges nem nagyon voltam.
2: És nagyon hamar megnyugszol.
3: Igen.
2: Mikor voltál a legidegesebb életedben?
3: Nem is tudom. Igazából én nem mondhatni, hogy ideges voltam, talán voltak olyan esetek, amikor fölkaptam a vizet, de az, hogy ideges vagyok, az nem jellemző rá.
2: Úgy látszik, hogy ki akarod kerülni, mert én arra gondoltam, hogy ha valakinek világbajnoki cím vagy olimpiai bajnoki cím a tétje, akkor az akkor előtte, ha nem is tolja össze magát, de legalábbis reszket valamit.
3: Lehetséges, de ez izgulástól van, tehát egy izgalmi állapot, és ezt nem mondanám idegességnek. Ez egy felfokozott izgalmi állapot, amiben én is voltam többször. Szerencsére jól tudtam ezeket kezelni. Én az idegességet másképp fogalmaznám, tehát az egy más motivum, vagy
2: érzem,
3: más...
2: Én hogy te az agresszivitásra gondolsz, én pedig arra gondoltam, amikor az ember feszült állapotban van. Márpedig akkor úgy kérdezem, hogy mikor voltál igazán feszült valamelyik világverseny előtt?
3: Kellő izgalom mindig volt bennem. Talán a budapesti világbajnokság 1989 az volt egy kicsit feszültebb számomra, hiszen egy jól zárt év után úgy éreztem, hogy nekem kell hozni az eredményt, és így saját magamra egyre nagyobb terheket rottam, amit nem bírtam elviselni.
2: Ez a váltó volt, vagy az egyéni
3: ez
2: verseny?
3: Ez az egyéni.
2: Egyéni verseny, ami persze a csapatba is beleszámított.
3: Így van.
2: Na de hát 2 aranyat azért így is nyertél váltóban, hát meg
3: természetesen,
2: csapatban.
3: Hiszen a csapatban ugye 3 embernek a teljesítménye számít, a másik 2 úri ember, ugye Fábián Laci meg Mizsér Attila annyira jól szerepelt, hogy én egy megbízható csapat 3. ember voltam, de az egyéni remények elszálltak ezzel a idézőjelbe idegességgel.
2: Ez a 3-as hány évig volt együtt már Fábián, Mizsér és Martinek?
3: 90-ig mindenféleképpen. 91-ben én a VB-re nem kerültem ki, az EB-n beálltam, de egy másik csapatba, hiszen ott a Madarassal és a Fábián Lacival voltam egy csapatban. 92-ben az olimpián ott betegség miatt egy hónappal ugye lemaradtam erről a versenyről.
2: Tüdőgyulladás
3: miatt. Előtte levő évek, de feltétlenül 87-88-89 ez a 3 év ez, ami jellemzi ezt a csapatot.
2: Janika, mekkora családban születtél?
3: Van egy nővérem, meg a papa, mama.
2: Nővéred is sportolt?
3: Nem, ő nem sportolt.
2: A papa, meg a mama?
3: A papa az fizikai munkás volt, édesanyám régebben sportolt, de nem ilyen szinten, tehát ő kosárlabdázott, meg súlytlökött.
2: Újpestiek vagytok?
3: Nem, belvárosi gyerek voltam, tehát a 8. kerületbe születtem. Később, amikor önálló lakásom lett, akkor költöztem Újpestre.
2: A belvárosból hogy indul el valaki az öttusa rögös útján.
3: Egy teljesen véletlen folytán. Én tornáztam 2 évig a Spartacus színeibe Hamza Istvánnál. Izomzatom meg különböző okok miatt ez a sportág egy kicsit távol áll tőlem. Ezért.
2: Megnőttél.
3: Ezért egy másfajta elfoglalatosságot kerestem. Iskolával voltunk egy úszótanfolyamon, ahol megkérdezték, hogy nincs-e kedvem háromtusázni, ahol Malackó István, aki ugye az utánpótlásokat gyűjtötte be, ő ifja Benedek Ferenchez küldött, aki nevelőedzőm és 9 évig edzőm volt a Csepelbe 82-ig.
2: Ő Feri bácsinak a fia, ugye?
3: Így van, az idősebb Benedek Ferencnek a fia, és ő vele voltam 9 évig nagyon közeli kapcsolatban a sportág miatt.
2: Csepelen?
3: Csepelen kezdtem 75 őszétől 82 őszig. Onnantól kezdve a budapesti honvédbe folytattam a pályafutásomat egész addig, amíg be nem fejeztem.
2: Na most ebben a három tusában, ha jól tudom, akkor van úszás, van futás
3: és
2: lövészet. Jól ment a három tusa is. Rögtön kiderült, hogy te akkor, amikor végeztél, mint villanyszerelő a szakközépiskolában, akkor te már komoly három tusázó voltál.
3: Úgy igen, de hát az elején nem mondható az, hogy jól, hiszen úszni egyáltalán nem tudtam, tehát 10 évesen kezdtem az ötusát. Ez az úszásnak egy kicsit késői időpont, de háromtusában akkor már jó voltam, és igazából nem tudtam az ötusában versenyszerűen elkezdeni, hiszen a akkori egyesületem nem állt olyan szinten anyagilag, hogy minden sportoló megkaphassa megfelelő felszerelést. Ezért volt az a döntés, hogy átigazunk a budapesti honvédba, ahol
2: kivel?
3: 10 fővel. Tehát az egész, majdnem az egész csoport átigazolt.
2: Benedek Feri is?
3: Benedek Ferenc is, a nevelőedzőm is. Amikor átjöttem, akkor végeztem az ipari iskolát, mint villanyszerelő. Tehát az első évben a budapesti honvédnál az MN térképészeti intézetben dolgoztam napi 5 órát, előtte, utána pedig edzésre jártam.
2: Napi 8 órát?
3: Egy év után bevonultam katonának, ahol eltöltöttem 1,5 évet, és ez alatt a 1,5 év alatt annyira megszökött, megugrott a teljesítményem, hogy mikor leszereltem, megkaptam a sportállást, és onnantól kezdve a honvédva sportállásként egész a pályafutásom végéig.
2: Ma is
3: dolgoztam.
2: Ma is katona vagy.
3: Akkor a honvédba dolgoztam, de nem voltam katona, most jelen pillanatban szintén katona emberként viseltetek, hiszen 2 évvel ezelőtt egy nagyon jó lehetőség volt, a központi sportkiképző bázis igazgató helyettesének, mint százados kineveztek. Azóta már váltottam olyan szinten, hogy bekerültem a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatok és kulturális főosztályára, ezen belül a sportosztályon dolgozom.
2: Katonás ember vagy?
3: Úgy érzem, hogy igen. Mindig is, hogy úgy mondjam, az önfegyelmem megvolt arra, hogy katonás viselkedésem látszódjon, vagy lehessen éreztetni.
2: Ifjan is katonás ember voltál? Szóval arra gondolok, hogy ez a ti csapatodok, ez a Fábián, Mizsér, Martinek, Martinek, Fábián, Mizsér, Martinek, Mizsér, Fábián, stb. Mindegy, hogy milyen sorrendben mondom. Ez azért 3 különböző egyéniség.
3: Természetesen egyéniségben különbözőek vagyunk, de amikor csapat volt, ez egy volt, ez a 3. És azt hiszem, hogy ezért emelkedtünk ki ennyire a mezőnyből.
2: Mizsér Attila komoly, precíz, mondhatnám úgy is, hogy a tudomány visszahúzódó embere. Fábián Laci, Joel vagy Joel, még talán ő a leginkább bohém ebből a 3-asból.
3: Igen, én meg valahol a 2 között helyezkedem el, és ezért volt olyan egységes. Úgy érzem, hogy nagyon jó egymásra találtunk. Az erőnk az abba is rejlett, hogy mindent megtettünk egymásért akkor, abban
2: igen?
3: A pillanatban, amikor
2: tudnád ezt példával illusztrálni, tehát ezt a bizonyos csapaton belüli szeretetet? Mert azért mind a 3-an ugyanannak a sportágnak vagytok az egyéni jelöltjei, és 3 klasszis. Mind a 3 volt világbajnok.
3: Egyéni világbajnok sajnos nem voltam, bronzérmes voltam egyéni VB-n, de nekem az egyéni olimpiai bajnoki cím az, ami...
2: Hogyan szerettétek egymást ti 3-an?
3: Én úgy gondolom, hogy egy ilyen bizonyos profi életmód volt közöttünk, ami azt jelezte, hogy egymásért mindent megtettünk a versenyen, az, hogy a legjobbak legyünk, és mindig meg szokták kérdezni, hogy melyik a legnagyobb eredményem. Azt mondom, hogy attól függ, hogy nézzük a dolgot, mert hogyha a sport mi voltját nézzük, akkor természetesen egy olimpiai bajnoki címnél magasabb kitüntetés, rangot nem lehet szerezni. De én úgy gondolom, a legnagyobb sikeremnek, vagy sikerünknek a 87-es mulleni világbajnokságot nevezhetjük, hiszen ott az első szám után Mizsér Attila meg jó magam is elszálltunk lovaglásba, és ezáltal csapatunk a 19. utolsó helyről rajtolva, akkor még 5 napos volt az ötusa, napról napra jött föl, és a végén 600 pontos hátrányt ledolgozva mi állhattunk a dobogó tetejére. Tehát, mint siker, én ezt tartom a legnagyobbnak, és úgy érzem, hogy ebből látszik az, hogy az a csapat a béka feneke alól föl tudott állni, és együtt, közösen egy ilyen eredményt tudott produkálni, ez egy nagyon nagy dolog.
2: Én emlékszem rá, hogy Thessalonikiben a sakkolimpián, amikor az angol csapat kiharcolta az ezüstérmet a legutolsó fordulóban való eredményével, akkor ilyen sakkozók voltak, mint Nunn, Miles, Short, több nevet nem is mondok. Valaki a négyesből a büfében lehajolt, és a kabátja előkéjével megfényesített a másiknak a cipőjét, mert éppen nagyon jót lépett a Nimzó-Indiaiban. Tehát végtelen szeretettel és alázattal voltak egymás iránt. Nem volt közöttük olyan, akit külön kiemeltek volna. Nálatok volt valamiféle rangsor?
3: Igazából rangsor nem, hiszen a magyar válogatott az ötösában mindig olyan megfelelő helyet foglalt el, hogy bármilyen hármast ki tudtunk állítani a világ élvonalába, abból a háromból mindegyiknek esélye volt az egyéni győzelemre. És mindig az ért oda, vagy az lett a legjobb, akinek éppen aznap a legjobban ment.
2: A másik kettő nem irigyelte?
3: Természetesen, hogy irigyelte, hogy akkor éppen ő, de hát ez megfordult, hiszen volt egy másik alkalom, amikor a másiknak jött úgy jobban össze, és úgy érzem, hogy ez egy jó egység volt. Viszont a sakkban talán nincs akkora rivalizálás, itt úgy gondolom, hogy egymás között is van egy bizonyos fajta rivalizálás, hogy jobb legyek, még jobb legyek, és ezek úgy érzem a teljesítményt is javítják.
2: Azért életed legszebb napja mégiscsak Szöul. Egy ötöd részben én magam is benne voltam, mikor a lövész eredményeket Buzgó Józsival hoztuk-vittük a mobiltelefonos autóhoz, kb. 200 méterre. Képzeld el, vagy 6-szor teljesítettem a 200 méteres, vagy inkább 400 méteres futótávot. Azon a napon örömmel tettem. Hogy emlékszel vissza Szöulra? Menjünk már a napokon végig.
3: Akkor még 5 napos volt, természetesen sokkal lazább. Nem volt olyan megterhelő, hiszen manapság egynapos és selejtezővel együtt majdnem 2 komplett versenyt kell végezvinni. Lovaglással kezdődött, jól emlékszem, olasz és német lovakkal volt ellátva a mezőny. Én egy olasz lovat húztam, ami az első kanyarba lovasa miatt lesántult, de nem volt olyan vészes a sérülése, és úgy gondoltuk, hogy még mindig jobban járok ezzel a idézőjelbe sántapacival, mint bármelyik tartalék lova, hiszen a tartalék azért tartalék, mert gyengébb valamennyivel a többinél.
2: A nevére emlékszel?
3: A nevére így konkrétan nem emlékszem.
2: Kácsodanguló, szögletrugás.
3: Így meg biztos, hogy nem. Azt hiszem, remekül összejöttünk, és csak időtúllépésen volt, tehát 1068 pontot lovagoltam vele.
2: Ezzel már akkor ugye az élmezőnyben voltam.
3: Ezzel a 6. helyről rajtoltam. Másnap következett a vívás, ami reggel 8-tól kezdődött, este 10 óráig tartott, ahol Fábián Laci nyerte a versenyszámot 1000 ponttal, én második lettem 990 ponttal, ahol már összetettbe átvettem a vezetést. 3. nap következett az úszás, ha jól emlékszem 3-20-at úztam, azzal a 20-asok, 30-asok mezőnyébe tartoztam.
2: Tehát 1100 pont körül?
3: Igen, körülbelül 1150, azt hiszem 1140 a 24, valahogy így, 1100-1200 pont közötti eredmény, de azzal még mindig megőriztem vezető helyemet. A 4. nap jött a lövészet, ami egyben a legbizonytalanabb számom volt, de hát abban az évben 2. legjobbamat egy körrel maradva a legjobbamtól meglőttem.
2: Hány volt ez? 188?
3: 188. 188. Amivel egy helyet hátrébb szorultam, hiszen a grúz Jagorasvili elém lőtte magát, tehát így a 2. helyről rajtolhattam a futáson. Ami azt jelentette, hogy a papírforma szerint már a lövészet után megvolt az aranyére, mert igazából majdnem minden versenyen egy olyan 30-40 másodperce szoktam futásba megverni, és most csak 10 másodperc előnye volt.
2: Veszélyes lehetett még akkor rád valamelyik magyar fiú?
3: Magyar fiú már nem, még egyedül az olasz Carlo Massullo lehetett volna veszélyes, aki 10 másodperccel mögöttem indult, és neki volt egy hasonló futótudása, mint nekem.
1: Molnár Dániel beszélgetőtársa az ezredfordulónak kétszeres olimpiai bajnok Martinek János volt, és a visszajátszásban hamarosan egy olyan magyar sportolóval készült negyedszázados beszélgetést elevenítünk fel, akinél kisebb különbséggel nem lehet lemaradni olimpiai aranyról.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A kicsit hosszabb a körme az 1988-as olimpián, akkor bajnok lett volna. Így az Európa-bajnoki címe mellett nagy világversenyről van 9 ezüstérme és 3 bronza. Nem hiszem, hogy sajnálni kell Güttler Károlyt, bár nyilván van különbség az olimpiai arany és az ezüst között. Vele is Molnár Dániel beszélgetett annó.
2: Röpüljünk vissza az időbe. Akkor, amikor Güttler Karcsi, ez a daliás, 190 cm magas fiatal ember?
3: Nem, 188.
2: 188, mindig ezek a centiméterek, de majd erről szó lesz. Egészen kisfiú volt és elment úszni. És ahogy én hallottam, a tornasorban állítólag nem a legelején állt a gyereksereknek.
3: Hát nem a legvége, utolsó előtti voltam körülbelül.
2: Olyan pici voltál?
3: Igen, nagyon 14 éves korom még elég rosszul ment a testi fejlődésem. Gyakorlatilag voltam 45 kiló 8-ba és 150-60 centi. Mondom, majdnem legutolsó voltam.
2: Ez annak köszönhető, hogy a családi körülmények eléggé sanyargóak voltak?
3: Hát nem annak, de annak tudom be, hogy testileg meg voltam erőltetve rettenetesen. Akkoriban kőbányára jártam be a Margit-szigetre, ami busz, metró, busz, ilyen átszállási sorrendben történt. 4 óra 40-kor keltem, mínusz 20 fokba csattogtam a hidegbe, rendszerint a Blahalújza térig az Őrstől aludtam a metrón, de minden embertársammal együtt, úgyhogy nem egyedül aludtam. És 6-tól 7-ig a nyitott 50-esbe, ha hideg volt, ha meleg edzés volt, utána szépen begyalogoltam ott a Vígszínház mögött egy általános iskolába.
2: Ja, oda jártál suliba?
3: Oda jártam
2: magyarán
3: suliba.
2: Akkor legalább ilyen szempontból
3: hát
2: volt
3: igen,
2: kedvező.
3: De a suli után vissza az edzésre, edzésről pedig hát gyakorlatilag fél hétre értem haza Kőbányára, ott pedig összeomlattam.
2: Hány éves korodban kezdtél el úszni?
3: 4 évesen kezdtem.
2: 4 évesen kezdtél el úszni. Na de hát mint 4 éves gyereket a szülők vittek azért az úszodába.
3: Igen, de csak egy rövid ideig, mert van egy nővérem, aki 5 évvel idősebb nálam, ő akkor már úszott, amikor én lekerültem az úsziba, és hát akkor együtt mentünk. Ugye ő akkor már 10 éves volt, akkor már úgy tudott rám, hogy ez.
2: Fogta a kezet, Karcsikát és vitte. Ő milyen eredményeket ért el a nővéred?
3: Házi versenyeket nyert, ami akkoriban nagy dolog volt, tehát ezt nem úgy kell érteni, hogy most 4 ember közül lett az első. Hát akkor egy egyesület, a Budapesti Építők, az állt legalább 50-60 főből, amiből nyerni tudott, tehát azért az elég szép dolog. De úgy tudom, hogy voltak annál jobb eredményei is.
2: Karcsika mit szólt hozzá, hogy ő neki 5 évesen kérem szépen faltól falig úszni kell, mert azért az úszás kegyetlen.
3: Akkor nem is gondoltam arra, hogy faltól falig, ez később jutott eszembe, amikor már tényleg monotonná vált a dolog. De akkor nagyon szerettem oda járni, mert hát ott volt egy nagyon jó kialakult csapat, csapattársaimat nagyon szerettem. A szabadidőnkben fociztunk Rablócsendőr az úszoda területén, kriket, amit el tudunk képzelni, mindenféle játékon.
2: Tehát akkor élvezted az úszást. Az első eredmények mikor jöttek?
3: Béka korosztály. Arra emlékszem vissza, hogy 76-ba Pécsen nyertem az első érmemet, ami pontosan úgy történt, hogy akkor még nem mellúszásban, hanem 50 gyorsúszás, és a nadrágomat elfelejtettem megkötni. És ahogy ugrottam a nagy fejest, térdig le a nadrág, akkor visszarángattam, és utánuk mentem, és még ezüstérmet így is szereztem. Hát 8-ból, tehát azért az nem volt rossz.
2: Gondolom 1/10 másodperc hátránnyal.
3: Volt egy 2 másodperc, amíg fölhúztam a gatyót, meg kellett picit kötni.
2: De a lemaradás az aranyérmestől.
3: Ja, arra nem emlékszem vissza.
2: Mert neked különben csupa ilyen eseted volt egyébként, amikor vagy a csapatból maradtál ki már nagyon ifjan, vagy éppen az olimpiai aranyéremről. Erre a Morhaus elleni olimpiai döntőre hogy emlékszel vissza? Ez még mindig egy rettentő fájó pont?
3: Nem.
2: Nem?
3: Nem. De azért mondtam ilyen nehezen, hogy nem, mert valóban nem az, csak mások, talán a külvilág úgy gondolja, hogy ez fájó. Néha, hogyha tényleg elkezdem mazsolázni, és visszagondolok, és megnézem a videó felvételt, nem szoktam megnézni, de ha úgy adódik, akkor egy picit fölidegesít a történet, mert úgy néz ki, teljesen úgy néz ki, mint hogyha én érkeztem először a célba. Ott a helyszínen, Szóban a BBC vagy az NBC valamelyik televízió 100-szoros lassításba visszanézte, és azt mondták, hogy biztos, hogy én érkeztem először a célba, hogy óvjuk meg.
4: És megpróbáltuk, de nem lehet óvni, mert az úszóversenyt az óra dönti el, és nem pedig a célfotó. Úgyhogy hát ennyiben maradtunk.
2: Van egyfajta érzékelő egyébként a rajtfalba beépítve, amit hogyha valaki megérint az ujjával, akkor az van, óra megáll?
4: Van. Úgy történik, hogy rajta van a falon egy másik panelfal, ami között, a fal és a panel között futnak vékony drótok, amiben levegő van. Lehet, hogy ma már nem levegősen csinálják, de akkoriban még úgy volt, és hogyha megnyomom a levegő, megnyomja azt a bütyköt, ami kijelzi a táblát. Na most szerintem, hogy ha ma már elektromosabban mérik, tehát gyenge feszültség vagy valami, gondolom 220-at biztos nem vezetnek a vízbe, de az is lehet, hogy még ma is levegővel működik. Lehetett olyan, hogy egy enyhe ívű görbület lehetett a falon valamelyikünknél, vagy esetleg pont nem azt a részt nyomtam meg, ahol éppen futott ez a gumi, amiben benne van a levegő, hanem egy 10 centivel arrébb, és később vette észre.
2: Én szerintem azért nem bánod te, mert tulajdonképpen akkor egy egész ország együtt érzett veled.
4: Én meg ezt úgy éltem meg, hogy ugye életem első olimpiája, ráadásul akkor voltam először ilyen messze Magyarországtól, mert Európában, meg Prága, meg ilyen helyeken már voltam 8-10-szer, de Szöul és egy 15 órás repülőút, sőt akkor több volt, mert Oroszország akkor nem engedett a légterébe, és Alaszka, és aztán úgy igen, hátul.
2: Anchorage-on keresztül Anchorage, kellett menni Szöulba.
4: Anchorage-ról mindig az jut eszembe, hogy a jégen kívül, hogy van a reptéren egy gyönyörű nagy vitrin, amiben egy több mint 3 méteres jeges medve van kiállítva, kitönve. Borzalmasan néz ki. Akkora méretekkel rendelkezik, hogy az a mai napig megmarad benne. De visszatérve Szöulra, beteg lettem. Tehát a verseny előtt pár nappal olyan homloküreg gyulladást kaptam. Nem volt ott egyébként jó idő, hideg is volt. Kis László akkor mondta, amikor a vízben úsztam, és rám nézett, azt mondja, te lázas vagy. Mert látta a szememet, hogy nagyon csillog. Kijöttem a vízből 39, de hát a 27 fokos vízből jöttem, ami hűtött. Elég jelentős lázam lehetett. Kausz István doktorunk kezelt, kúrált, gyógyszer, minden, és mondta, hogy feküdjek, de én titokban, amikor a többiek elmentek edzeni, akkor én fekvőtámasz, guggolás, hogy erőnlétet tartsak. És így ez az ezüstérem, úgyhogy 1 századdal, hát ez óriási dolog volt, attól függetlenül, hogy nem lett arany.
2: Moorhouse-zal milyen viszonyban vagy? Egyáltalán volt-e bármiféle kapcsolat közöttetek?
4: Hát előtte volt, ugye az előtte való évben ismertem meg, és utána még 1-2 évig ő, sőt azt hiszem még Barcelonában talán ott volt, igen. Addig ismertük egymást gyakorlatilag, azóta nem találkoztam vele, de ő úgy pátyolgatott engem, tulajdonképpen ő volt a nagy úszó, én meg a feltörekvő, aztán valahogy úgy helyet cserültünk, ő háttérbe szorult, és én kerültem elő.
2: De nem haragszol rá?
4: Természetesen nem. Vagy gépi tévedés lehetett, vagy valóban ő nyert.
2: Na most, ha jól számolom, akkor ugye 68-ban születtél, 72-ben kezdtél el úszni, akkor, amikor már Hargitay Andris 16 évesen a müncheni olimpián ugye ott volt. A szülőket inspirálta az akkori nagy úszó generáció arra, hogy téged úszónak adjanak?
4: Ezt nem kérdeztem meg tőlük, olyan pici fejjel, és azóta sem, mert most meg nem jut eszembe ez a kérdés, de nagyon jó kérdés, de valószínűleg inspirálhatta. Ugye az ember szereti olyan helyre adni a gyerekét, ahol tudja, hogy jó kezekben van, és olyan előélet van, mint amilyen a magyar úszósport.
2: 30 éve úszol. Hány alkalommal volt víz iszonyod, vagy víz undorod, hidroitisznek nevezik ezt különben, görög szóval, ez alatt a 30 év alatt?
4: Hát számtalan. Azért azt butaság lenne kijelenteni, hogy imádtam mindig is az úszást, mert vannak nagyon nehéz pillanatai, főleg az edzések menetében történik ez, amikor szeptembertől tulajdonképpen a következő nyárig a szürke hétköznapok és a 4:30-5:00 kelés, és reggel az a 8 km úszás plusz másfél óra erőfejlesztő torna, aztán utána iskola, és utána délután megint 2,5 óra úszás, ami 6-7 ezer méter. Ezek mind szintidős úszások. Ne képzeljük azt, hogy bemegyünk, és azt mondják, hogy na, akkor most 2 órát úszunk, és letelt a 2 óra, majd szólok. Ez mindig egyénre szabott szintidős, ami végtelenül megnehezíti a történetet. Ezeket a monoton napokat nagyon utáltam. De mindig szemem előtt volt egy cél, hogy egy következő versenyre készülünk, és amikor ott igazolni tudtam, hogy hát ez azért megy, akkor azért jobb volt. És ugyanakkor az is beletartozik, hogy valamikor nemrég utána számoltam, hogy 30 olyan edzőtáborban voltam, ami tengeren túlon van. Tehát vagy Ausztrália, vagy Dél-Afrika, vagy Amerikába, vagy Kubába, vagy Mauritiuson. Ezeken a helyeken végigjártam, és ott is edzettünk mindig nagyon keményen, de mégis valamit láttunk ebből a nagy világból.
2: Magyarán akkor ezekre a helyekre nem jutsz el, hogyha nincs meg ez a mérhetetlen szorgalom. Azt mondom, hogy mérhetetlen szorgalom, nem emlékszem már rá egészen pontosan. Kis László, aki ugye pályafutásod nagy része alatt az edződ volt, említette egyszer, hogy van neki egy ilyen sárga botja, és ezzel a sárga bottal bizony a gyerekek fenekére oda kellett hajítani egyet. És hogy neked vagy nem kellett oda hajítani, vagy te magad kérted, hogy hajítson oda, mert azzal nagyobb munkára inspirál.
4: Igen, azért itt megint túlzásokba estünk. Magam soha nem kértem. Én elismertem azt, a tényt, hogyha egy nem fenékre ütött, hanem kobakra. Na most azt se képzeljük el, hogy szétdurrant az agyunk, de nem volt kellemes érzés. És amikor az ember már úgy áll a dolgokhoz, hogy azt mondják, hogy na most még tegyél rá még gyorsabban, és gyakorlatilag kifingik, és utána azt mondja a következő feladatra, hogy ez az utolsó, 15x400 méter. Hát az még lefutni is sok, még lebiciklizni is sok, és hát leúszni az meg még több. Ráadásul nálunk ez a hipoxiás edzés, ami azt jelenti, hogy a levegő visszatartással a keringést, a rendszert fokozottan terhelődik, és ezáltal az oxigén felvétel majd a versenyen sokkal kevesebb lesz, mert most itt ilyen helyzetet nagyon sokat gyakoroltunk. Nem esett jól, soha nem esett jól, de az esett jól, hogy gondol rám, és azt mondja, hogy ezzel így nem lesz meg az a világcsúcs, amire készültünk, és akkor puff, egy kokiszerű ezzel a bottal, hogy ő nem a kezével. És én ezt elfogadtam. Nem azt mondom, hogy 5 percenként kaptam, de volt olyan hét, hogy 2-3 belefért.
2: A karodat is kicsavarták? Láttam Egerszegi Krisztát például egy ilyen edzőteremben, ahol bizony az ízületeket lazítani kell egy-egy edzés
4: igen,
2: előtt.
4: Igen, hát a lányok azok mindig sokkal lazábbak, mint a fiúk. Persze a fiúknak is kell lazító gyakorlatokat végezni, mert hogyha túlságosan megköt, hogyha olyanok leszünk, mint a Schwarzenegger, vagy mint akik ma gyúrnak edzésszerűen, hát azokkal az izmokkal képtelenség lenne úszni. De miután mi is csináltunk erőfejlesztést, hát muszáj volt lazítani, mert azért az izmok csak valamilyen szintig növekedtek, és hogyha szépen kilazítottuk, akkor átvihető volt ez a medencébe, és arra, hogy sok oxigénnel el tudja látni.
2: Borzalmas, hogy mennyit kell szenvedni egyébként az embernek ahhoz, hogy eredményt érjen el. A te pályafutásod kiemelkedő eredménye az egyrészt a 93-as Sheffieldi aranyérem az Európa-bajnokságon, gondolom én, illetve az 1:00:53-as világrekord 100 mellen. Melyik az értékesebb?
4: Akkor nekem a világcsúcs volt 93 az értékesebb. Azt úgy kell elképzelni, hogy az előfutamban úsztam ezt meg. Tehát reggel, amikor fölkeltünk álmosan, akkor a Laci, Kis Laci és a Túri Gyuri már akkor ők együtt dolgoztak, sőt már 88-ban is. Szóval megmagyarázták, hogy ez rettenetesen fontos, hogy délelőtt bekerüljek, és nyugodtan ússzak, délután úgyis kipihenem magam. És én beugrottam, úsztam, és mikor beérkeztem, akkor láttam, hogy hát ez bizony világcsúcs, mert ki volt írva, hogy world record. Hát mindenki tapsolt, és fütyültek, úgyhogy rettenetes földobottam ettől egy óráig. Utána egy óra múlva gondolkodtam azon, hogy úristen, hogyha most én világcsúcsot úsztam, és délután nem tudom megnyerni, akkor az milyen katasztrófa. De végül is meg tudtam délután nyerni, összeszedtem a gondolataimat, meg tudtam nyerni, sőt egy másodperccel előztem meg a második helyezettet, ami azért volt elégtétel egy picit, mert ő Nick Gillingham volt, aki szintén angol, és úgy éreztem, hogy egy picit elégtételt vettem Morehouse vereségétől, hogy nem egy századdal vertem meg, hanem egy egész másodperccel, ami százszor annyi, mint amivel Morehouse megvert engem. Összképében az, hogy világcsúcs és Európa bajnok lettem, ez nagyon megnyugtatott az eddigi pályafutásomra is, és az onnantól kezdődően a mai napjainkig.
2: Tulajdonképpen neked mindig voltak olyan újabb, hogy már a vizek nyelvén beszéljünk, újabb hullámlökéseid, ami továbbvit. Hiszen, hogyha belegondolok, 88, hát most már annak is 14 éve, te még együtt úsztál Darnyi Tamással, aki azóta komoly üzletember, éttermet, vendéglőt üzemeltet, és egy csomóan, hát akik akkor úsztak, ugye már mind abba hagyták. 14 éve, pedig te már akkor 10 éve a vízben voltál. Mi az, ami mindig tovább lendített? Hogy még mindig, sőt, hogyha jól hallom, akkor ugye még mindig Athént is betervezted.
4: Az a mozgató rúgója, hogy olyan jó közegbe kerültem ott a Spartacusban. Nem mintha Margit sziget nem tetszett volna, de hát akkor még az eredményeim nem olyanok voltak. Tehát ezt a Spartacusba való kerülésemtől lehet számítani. 1987. január 1-én kerültem én oda, és 87-ben már Európa-bajnoki negyedik helyezett lettem, egerszegi szintén, és utána jött ez a 88-as olimpia, aztán sorba-sorba. Nem minden éven volt, mint ahogy ezt jól mondtad, igazából eredményes, de mindig azért ott voltam a döntőbe, és hát mindig az volt a vége, hogy na majd többet dolgozunk, na majd jobban dolgozunk. Majd én is akkor úgy gondoltam mindig, hogy ó, hát ez tényleg kevés volt, majd jobban csinálom. Persze nem is lehetett ezt már jobban csinálni, mert ez végig maximálisan ment.
2: Igen, de Karcsikám, hát ugye tudjuk azt, hogy élettanilag az ember, ahogy telnek az évek, úgy számított egyre kevésbé arra, hogy még többet tud produkálni, főleg mondjuk fizikai téren. De azért ennek ellenére megpróbáltad a lehetetlent.
4: Igen, hát ez be is igazolódott, amit mondtál. 96-ig maximális felkészüléssel dolgoztam, és 96-ban 28 éves voltam, azt hittem, hogy ez már tényleg itt a vég, és akkor 200-an sikerült, ugye a rózsa mögött másodiknak lennem. Ő sem sokkal előzött meg, hát 4/10 másodperc.
2: Ami Atlantában.
4: Atlantában, ami nem túl sok, ezt azért valljuk be, második lettem, ez a lényeg. Tehát itt megint éreztem egy olyat, hogy fönt állok, ugye egész fönt állok, de nem a toppon. De ez megint erőt adott arra, hogy majd talán a jövő évben, nem is tudom már mi volt.
2: Sevilla jött. Az Európa.
4: Hát ott megint egy ezüstérem becsúszott, bár majd egy másodperce rosszabbat úsztam, mint az olimpián. És még így is egy ezüstérem összejött. Hát hogyha annyit úszok, mint az olimpián, akkor ugye bőven arany lehetett volna, mert ott azt hiszem 900 volt csak a különbség.
2: Rózsa Norbival milyen a kapcsolatod? Már csak arra gondolok, hogy emlékszem rá, hogy amikor Vladár Verrasztó előtt Moszkvában nyert, akkor Zoli nem nagyon szerette Vladár Sanyit. Mert ha kikap az ember, az is fájdalom. De hogyha a saját nemzetbélitől kap ki, akivel ráadásul azonos szintű úszó csupán a pillanat dönt arról, hogy ki lesz az első vagy a második, akkor az még nagyobb fájdalom.
4: Igaz. Nem esett jól, meg kell mondjam, de el kellett viselni. Mint ahogy mindenki minden percben, hogyha tűrőképes, akkor elvisel. Rengeteg atrocitás éri az embert csak abban, hogy egy órát közlekedik a városban.
2: Igen, ráadásul ugye a ti rivalizálásotok abban is különbözött, hogy ő az úszószövetség akkori elnökének, akivel a kriminalisztika területén is találkoztunk, egyik legkedveltebb embere volt, te pedig pontosan ilyen szempontból nem voltál az. Szóval...
4: Így van, hát...
2: Nincs.
4: Volt egy csapaton belüli megkülönböztetés, de úgy érzem, hogy ez kettőnk között igazából, tehát mint ember-ember között nem... soha nem fajult, vagy vezetett olyan rossz viszonyhoz, mint amilyenre esetleg sokan gondolnak. Tehát nem volt
2: köszönöm. Tehát nincs ilyen haragszom rá, vagy nem köszönök, vagy akár.
4: Nem fújtunk soha. Nem. Ez az egész, hogy így néz ki kívülről, annak köszönhető, hogy a média ez fölfújta ezt az ügyet egy picit.
2: Anna Marinak mikor kezdtél udvarolni? Hány éves korodban?
4: 96-ban.
2: Atlanta előtt, vagy
4: Atlanta
2: után?
4: Előtt már. Egy picivel, és utána legalizálódott a kapcsolat.
2: Mikor?
4: Hát Atlanta után, nem sokkal.
2: Ja, el is vetted akkor feleségül.
4: Nem, csak 98-ban.
2: 98-ban. És 2000-ben pedig megszületett Emma. Aki, ha jól tudom, akkor egy gyönyörűséges tündérfényképed nincsen róla?
4: De van.
2: Itt van?
4: Hát itt van.
2: Ó, nem is szőke ő, hanem szerintem barna. Hát, olyan, mint egy bohóc, nem?
4: Nagyon szeretem.
2: Kinek bohóc a természetét örökölte?
4: Vegyes, kettőnk.
2: Nem inkább az anyja?
4: Nem bohóc az anyuka,
2: nem.
4: Azt azért nem mondanám.
2: Én nem arra gondoltam, őt nem
4: de
2: ismerem.
4: De a mosolygás az ő rovására írható. A gyerek állandóan nevet, aminek nagyon örülünk természetesen, de már 3-4 hónapos korában nevetett, és onnantól kezdve meg sem áll.
2: Karcsi, hogyan tudod egyeztetni a házi kötelező gyakorlatokat azzal, hogy jelen pillanatban egy gyereksereget vezényelsz, Athénre készülsz az olimpiára, és ugyanakkor azért kéne néha mosogatni, gyereket bölcsődébe vinni, vagy nem jár a gyerek bölcsődébe?
4: De jár.
2: Jár bölcsődébe. A te úszóiskoládba is jár?
4: Nem, mert az túl messze van, és ilyen picikkel még ott nem foglalkozunk. Tulajdonképpen 4 éves kor, ami ajánlott, hogy gyereket vigyünk úszásoktatásra.
2: Pedig hát a gyerek már a magzott vízben is úszik.
4: Ott is úszik, hát sokan szokták, hogy csecsemő úsztatás, de én ezt nem tartom különösen jónak, mert úgysem tanul megúszni tőle. Maximum ösztönszerűen fölmarad a víz tetején, de a tempókat nem sajátítja.
2: A ti iskolátok az olyan különben, hogy úszónak készíti a gyerek?

0: köze az úszósporthoz, de nem magas szinten.
1: Ez minek köszönhető, hogy te ezt csinálod? Megélhetésedet biztosítja, vagy pedig amúgy is élvezed ezt a fajta munkát?
0: Azt tudjuk, hogy a sportolók, amikor abba hagyják, akkor ott állnak, és várják a sült galambot, nagyon nehéz az elhelyezkedés. És én ennek örülök, hogy sikerült a sporton belül megtalálni azt a munka és öröm lehetőséget, ami biztosítja a saját megélhetésemet, illetve az örömömet, mert nap mint nap látom, hogy a gyerekek csillogó szemmel jönnek, és jaj, Karcsi bácsi van, tehát ma megint ez lesz, hogy éljen, így szaladnak majd be, mert látják, hogy én megyek hozzájuk edzést tartani.
1: Magyarán szóval akkor tulajdonképpen a táleszi vízszerelmet azt megőrzöd, és át akarod menteni életed további részére. De hát előtte még ott van Athén. Miért? Miért lesz ebből a 30 évből 32 év? Egy teljes krisztusi kor versenyúszóként vagy az úszodában?
0: Athénban már betöltött 36 éves leszek, tehát a 37-ben. Hogyha sikerülne kijutnom, akkor gyakorlatilag ott az a célom, hogy a részvétel legyen a fontos. Ott már nem azért megyek ki, hogy egy érmet elhozzak, hanem hogy részt vehessek azon az olimpián.
1: Szereted a görögöket, vagy a görög mitológiát?
0: Szeretem a görögöket is, a mitológiát is, az ételeiket is nagyon. Annyira, hogy most ott voltunk nyaralni a családdal.
1: Hol?
0: Athén mellett a tengerparton. Úgyhogy ismerkedtem már a tereppel. Egyébként a kajakkenupája mellett voltunk közvetlenül, amit nagy erőkkel építenek.
1: Na de közben a riválisok már Karcsi bácsinak szólítanak. Van ez a vidéki fiú, akivel ugye már most is a váltóban rivalizálnotok kellett. Vele például milyen a viszonyod? Hiszen ő is rivális. Ugye többször kérdeztem már Urhaust, kérdeztem Rózsa Norbit, kérdeztem most ezt a fiút, akivel vetélkedsz.
0: Hát Flaskai Mihályról beszélünk, ha jól sejtem. Vele nem egyszerű a kapcsolattartás, miután ez eddig ő nem mutatkozott. Gyakorlatilag nem volt benne a köztudatba.
1: Igen.
0: És a mostani magyar bajnokságon berobbant oda az élmezőnybe, de nem csak a magyarba, hanem a világ élmezőnyébe. És az Európa bajnokságon pedig mutogatta farkas körmeit.
1: Hányadik lett a döntőben?
0: Második lett 50 mellett.
1: Igen.
0: Éppen előttem. Ami dicséretes dolog, és nagyon jó időt úszott, de még nagyon fiatal, és még ez eddig nem volt rá alkalom, hogy igazából elbeszélgessünk egymással. Azok felett pedig az EB után rögtön kiutazott Amerikába, és ott folytatja az egyetemi tanulmányait, úgyhogy azóta nem is láttam. És valószínűleg nem is fogom a következő 4 évben sűrűn látni, maximum nyáron.
1: Megmondjuk az olimpián.
0: Hát megmondjuk az olimpián.
1: Ahová hány ember úszhat ki egyébként?
0: Flaskai Mihály kijelentette, hogy ő az athéni olimpiát világcsúccsal meg fogja nyerni, hogy milyen számban ezt nem tudom, de előre örülhetünk, hogy megvan már egy érmünk.
1: Remélem, hogy ebben nem volt pikircség, hiszen ahhoz, hogyha az ember nagy eredményt akar elérni, ahhoz kell egyfajta egészséges önbizalom, kell az is hozzá, hogy néha akár az arcátlanság határát súrolva érezze azt, hogy benne van a jövő, nem? Ezzel egyetértesz, bár mondjuk te kifejezetten szerény ember voltál világéletedben.
0: Igen, hát engem a közönség, mondhatom, hogy a szerénységemről ismert meg, és talán azért szeret a mai napig.
1: Így van különben, tehát mint rendes embert
0: ezt
1: szeret.
0: Ezt valószínűleg téged jól érzik. Én úgy gondolom magamról, hogy tényleg ilyen vagyok. Soha nem mondtam olyan dolgokat, amiket nem tudtam megvalósítani később. Tehát amikor a verseny előtt megkérdezett engem egy újságíró, hogy és Karcsi, akkor milyen érmet nyersz? Akkor mondtam, hogy hát először a döntőbe kéne bekerülni, utána aztán már bármi megtörténhet, de szeretnék egy érmet szerezni. És abból mindig lett egy bronz, egy ezüst, arany, és ezzel nem mondtam túl. Tehát, hogyha én a 8. helyemre azt mondtam volna, hogy tuti nyerek és világcsúcs, és nem jön össze, akkor az már nem olyan szép dolog.
1: Tehát akkor hogy értékeled Flaskai Mihály kijelentését?
0: Talán egy picit elhamarkodott, de nem baj, hogyha az embernek van jó önbizalma és magasfokú, de azt hiszem, hogy napjainkban ilyet kijelenteni nem biztos, hogy beválik 100%-osan.
1: Meglehetősen nagy bátorság.
0: Igen, mert a sport egy picit elharapózott most, és ebbe beletartozik az úszás is. Olyan emberek kerülnek elő, akik eddig nem voltak sehol és pillanatok alatt, vagy olyan testi adottságokkal lesznek olimpiai bajnokok. Gondolok itt elsősorban egy amerikai fiúra, Anthony Irwin, aki 100 és 50 méteres gyorsúszásban Sydneyben, illetve Fukuokában világ és olimpiai bajnok lett. És a srác úgy néz ki, mint ez az oszlop, ilyen vékony.

0: semmilyen izma nincs, 170-175 centi magas, beesett. Szóval eddig az ember azt gondolta, hogy mint lásd a 100 méteres síkfutás, hogy kigyúrt emberek az 50-100-on, és ez így is volt tényleg. Így néztük, hogy jön az 50 gyors, és ekkora izmokkal, és azok nyertek. És nem a vékony izmú nyert. A 70 kilós ember.
1: E mögött sejtesz valamit, vagy pedig...
0: Nem.
1: Semmi?
0: Most nem arra utaltam, ami egy másik nagy ellenfele a magának, a sportnak, nem csak az úszásnak, a dopping. Ez nagyon nehéz dolog, ezt akár kimutatni, akár úgy ellenőrizni, vagy akár úgy betartatni mindenkivel, hogy ne használja, hogy tényleg ne használja, hanem egyszerűen ezek a mai felnőtt fiatalok bármire tulajdonképpen képesek, úgyhogy Flaskai is lehetséges, hogy tényleg képes lesz rá.
1: Karcsikám, azt is olvastam valahol, hogy a legjobb barátaid, Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, ki még így egyébként a sportolók világából? És minek alapján? Ág Norbival például hogyan kerültél kapcsolatba? Gondolom, hogy ennek is egyfajta barátság.
0: Ág Norbi Dunaújvárosból került föl Budapestre, és ahogy mondtam, hogy 30 tengeren túli edzőtáborban voltam, hát 20 darabon együtt voltunk. Az utóbbiakban nem jött
1: és
0: már, mert már abbahagyta. És jó, baráti viszonyba kerültünk egymással. Ő már akkor ezt pedzegette, hogy egyszer majd csináljunk egy úszóiskolát. Mondom, jó van. És megcsináltuk, és nagyon örülök neki, hogy megcsináltuk, és remélem, hogy non-stop folytatódik így tovább.
1: Érdekes, hogy te egy olyan magányos farkasnak tűnsz nekem, akinek azért néha kell a sárga botkoki. Tehát Ág Norbi is egyfajta ilyen sárga botkoki volt.
0: Igen, ő nagyon rámenős üzleti szempontból is, tehát én örülök neki, hogy ő a társam, mert ő nagyon tudja ezeket a dolgokat, én meg talán a szakmai részében jobban tudok
1: segíteni. A családban is ugye a feleséged az aktívabb, tehát ő az, aki hangosabb, bár mondtad az előbb már, hogy nem bohóc, de azért gondolom, hogy nálad latinosabb temperamentummal rendelkezik. Hangsúlyozom, nálad.
0: Lehetséges, de most én nagyon el vagyok itt temetve, tehát ez nem azt jelenti, hogy én annyira csöndes és visszahúzódó lennék. Talán a sportnak köszönhetem ezt az oldalamat is, hogy megtanultam viselkedni és önmegtartóztató lenni. Na persze nem az evésben, mert az hogyha nem kaptam enni egy edzőtáborba, akkor nagy balhé volt.
1: De hát majd ledolgozod. Mondj csak, Emmának ki mesél, ki énekel? Van-e időd arra, hogy játsszál vele? Vagy pedig ennyi bokros teendő mellett?
0: Nem, hát természetesen a gyerekkel nagyon sokat foglalkozom, én is, az anyuka is, de viszont jár bölcsödébe, amit ő nagyon szeret. Annyira aktív, hogy mi ketten nem nagyon tudjuk elfoglalni őt egész nap. Mi ketten egész nap játszanánk vele, akkor sem tudnánk igazából lefoglalni, és észrevettük, hogy nagyon szereti a bölcsit, mikor bevisszük reggel, vagy én viszem, vagy a feleségem. Pestre kell járni vele bölcsibe sajnos, mert Biatorbegyon nincsen bölcsöde, de majd teszünk róla, hogy legyen. A gyerekek, a többi csoporttársai már várják, hogy megjött Emma, és a toporognak az ajtóba, mert Emma főz neki kávét, hát persze játék volt csak,
1: világos.
0: És akkor megkóstoltatja mindegyikkel, hogy tessék kávé, és akkor ő ott rendet rak. Úgy mutatkozott be 2 éves koráig, hogy egy hangadó ember.
1: Aranyosan aktív.
0: Mindenképpen szeretném, hogy tökéletesen megtanuljon úszni, de hogyha ő éppen más sportot szeretne, vagy nem sportot szeretne, hanem tanulni szeretne, vagy orvos szeretne lenni, akkor legyen az.
1: Karcsi, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Az úszó Güttler Károllyal Molnár Dániel beszélgetett.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
12: A visszajátszás mai műsorának utolsó alanya 8 olimpián vett részt a magyar válogatott csapatban, ahol a legjobb eredménye a 2002-ben, valamint a 2014-ben szerzett ezüstérem. 1992-ben megnyerte az U14-es Európa-bajnokságot, 1994-ben az U16-os világbajnokságot. 2002-ben a világválogatott harmadik tábláján játszott Oroszország válogatottja ellen, amelyen 10 játszmából 5,5 pontot szerzett. A mérkőzést egyébként a világválogatott nyerte 52-48 arányban. És az utóbbi mondatból kiderült, egy sakkozóval, Lékó Péterrel készült beszélgetést elevenítünk fel az ezredforduló tájáról.
13: Emlékszem rá, hogy az Adriai tengerpartjáról meséltél nekem, de úgy, hogy te ott tanultál meg sakkozni, vagy ott fedeztek föl valamiképpen, és ugyanakkor, miután Szabadkán születtél, hát az egykori Jugoszláviában, ezért téged az Adriai tengerpartjáról egyből elvihettek volna katonának.
14: Igen, csak még akkor nagyon picike voltam, azt hiszem olyan 6-7 éves koromban, tehát ez pont nyáron történt, és szeptember 8-án lettem 7 éves. Tulajdonképpen igazából nem tudjuk, hogy hol tanultam meg sakkozni, mert ez annyira ösztönösen jött. Apukám minden játékra megtanított bennünket. Ez volt a legemlékezetesebb pillanat, és ott a strandon elért sikerek, és a fagyi gombócoknak köszönhetően az a sikereknek volt az eredménye. Ajánlották utána, hogy feltétlenül kezdjek el sakklubba járni, mert óriási tehetségem van hozzá.
13: Na most te, mint szófogadó kisfiú, ugye rögtön megfogadott a tanácsot, mert azt olvasom itt, hogy már 87-től, tehát tulajdonképpen 8 éves korodtól elkezdtél sakkozni a Szegedi Dózsában.
14: Valóban, de nem voltam én annyira szófogadó, ugyanis nagyon szerettem focizni egy időben, és már a Szegedi Dózsába fociztam. Nem terveztem úgy, hogy egyből most sakkszakkör vagy sakklubba jelentkezdek, de viszont az ősz tájékán anyukám ismételten találkozott ezzel az emberrel, Földes Sándornak hívják egyébként. Ő mondta, hogy de feltétlen menjen, és anyukám mondta, jó, hát hogyha már ekkora nyomás, akkor jó, enged neki. És hát én nyilván nagyon szívesen kezdtem el sakkozni, egyre inkább beleszerettem, és a foci úgy szépen lassan háttérbe került, főleg azért, mert azonnal jöttek a sikerek. Tehát az egyéni sikerek, 7 éves koromban a 11 éves aluliak városi bajnokságán ezüstérmes lettem, sokkal jobb játékosokat megelőzve, és ez nagyon feldobott.
13: Te jobban emlékszel a dátumra, hogy valamikor a Szellemi Játékok boltjában 12-13 évesen éppen téged kértek meg arra, még nem is voltál 13.
14: Nem, 14 voltam, mert pont akkor nyertem meg a Szegedi Ifjúsági Világbajnokságot, vagyis hát a 16 éven aluliak korosztályos világbajnokságát, és azt a serleget kérték a boltba, tehát innen tudom.
13: Aha. Na most akkor a dátum látomra te jobban emlékszel, de mi már 2 évvel korábban, vagy 3 évvel korábban megismerkedtünk. 92-ben volt a debreceni Európa-bajnokság?
14: 92-ben volt novemberben, és utána pedig Sydneyben szintén összehozott bennünket egy hónappal rá.
13: Őrületes, hogy milyen memóriád van te. Éppen az előbb meséltem, valóban Sydneyben, ahol a második helyen végeztél 92 rögtön január elején.
14: Igen,
13: vagy
14: 12 éves, hogy az Ausztrál Open ez nagy siker volt, de azért annyira nem jó a memóriám, a napra nem emlékszem, hogy pont mikor, és az óra, perc, az
13: egy tragédia. Viszont amikor én kérdeztem tőled, talán Sydney előtt, talán Sydney után, hogy Péter, valójában mi szeretnél lenni, én úgy hiszem, hogy 11 éves voltam, akkor te azért még 3 másik húrt is megpendítettél. És ebben szerepelt a fodrászat, szerepelt a történész, vagy fodrászat, régészet, és szerepelt benne a labdarúgás. Lehet, hogy a fodrászat nem.
14: Az utolsó ugye, kettő, kettő az valószínűbbnek tűnik, igen, hát ugye annak idején mindig az volt az álmom, hogy a Bayern Münchenbe focizzak, és egyidejűleg a sakk klubba játszak, és nyerjük meg a Bajnokok Ligáját mind a 2 esemény sorozatban. Ebből aztán egyik se vált valóra, eleve egyik ok az, hogy a Bayern München ugye többször megkeresett, hogy játszom a sakk klubjába, de viszont utána tönkre mentek, és azóta megszűnt a Bayern München sakk szakosztálya, és hát a foci is szépen lassan most már csak úgy hobbi szinten maradt meg.
13: Te azért nem mond nekem azt, hogy csak azért mondtál nemet a Bayern Münchennek, mert tönkre ment a szakosztály. Te végül is valamikor azért csak úgy döntöttél, hogy magyar színekben fogsz játszani életed végéig, annak ellenére, hogy nagyon jól emlékszem rá, hogy nehéz volt a gyerekkor.
14: Valóban nagyon nehéz volt, bár ugye erről főleg anyukám tudna beszélni, mert igazából ő élte át azokat a nehézségeket, ugye én 10-11-12 éves gyerekkorban az ember teljesen másképp viszonyul különböző dolgokhoz. Igazából mindig a sakkozásra összpontosítottam, és hogyha sakktábla ott volt, edzhettem, akkor én nagyon boldog voltam, és jól éreztem magam. Különböző gondokat csak anyukám arcán láttam igazából, hogy azért a helyzet nem mindig rózsás.
13: Azért a legszebb az egészben az, hogy például Boris Spassky mesélte el nekem, hogy Leningrádban a blokkád idején, amikor még kenyeret is csak egy apró darabot kaptak, akkor a Don Pionierovban például összejöttek, és egész nap egy darab kenyeren is eléltek simán, mert naponta 12 órát sakkozhattak. Valóban ilyen étvágy múlasztó, szenvedélyes sakkozás?
14: Tényleg én 9 éves koromtól, amikor Kecskemétre kerültem, és Károly Tiborral kezdtünk el sakkozni, akkor vele olyan napi 6-7 órát edzettünk. A teniszpályára elkísértem, mert ő teniszezett, én ott labdaszedő voltam az elején, utána én is nyilván megtanultam játszani. És ugye azt mondhatná az ember, hogy egy 9 éves fiúnak ugye 6 óra edzés az iszonyatosan sok, az valóban nagyon sok volt, az tulajdonképpen kemény munka volt. Utána viszont én egész este még végig sakkoztam, de az már nem edzés volt, hanem snellezés, ugye gyakorló játszmák. Különböző nemzetközi mesterekkel, nagymesterekkel, akik éppen ott Kecskeméten elérhetők voltak, és valahol ez nagyon megdobott. De azért enni ettem.
13: Na most, ha már ettél, és hogyha már itt tartunk, akkor Gazsi nevét azért meg kell említeni. A jegyzetembe kell nézni Máté Gáspár. Ő volt az, aki az ételben, illetve az evésben is valami módon befolyásolt, és ez a befolyás, ez még mai napig tart.
14: 12-13 éves koromban kezdődött ugyan a vegetáriánus életmód, később ez megváltozott, mert rá kellett jönnöm nekem is, hogy én tulajdonképpen sakkozó vagyok, ott akarok igazából érvényesülni, tehát azzal kell foglalkozni, és úgy szépen lassan háttérbe szólt, ugye a rengeteg utazás során szinte az ember nem bírja ugye mindig tartani a különböző életmódokat, vagy étrendet. Több éven keresztül anyukám kísérte a versenyekről, igyekezett összeállítani dolgokat, most viszont ma azért sokkal rugalmasabb vagyok, mert tényleg így a világ legjobb versenyein az embernek az összes energiáját oda kell összpontosítani, nem pedig arra, hogy éppen most hol, mikor, mit tehet az ember.
13: Péter, ne okoz nekem csalódást, akkor ma már nem vagy vegetáriánus?
14: Nem, húst nem eszek, de ja, halat már igen, tejterméket szintén most többet, mert azokban az időkben az se. Nagy vitaforrások is voltak, de szerencsére ennek az időszaknak is vége.
13: Kivel volt vitaforrás ebből?
14: Azok, akik megsajnálták, hogy tényleg hát most nem is eszik, hogy fog fejlődni, mint fog fejlődni, tehát voltak különböző nehézségek. Annak idején így döntött a család tulajdonképpen, és ezen az úton vonultunk.
13: Hát én emlékszem rá, hogy akkor, amikor Debrecenben elkezdtél játszani, akkor az Európa-bajnokságon a 3. csapatban játszottál, aztán később ugye sakkolimpiák, Európa-bajnokságok, világbajnoksora találkoztunk, és én jól tudom, hogy nálad volt mindig 42 féle különböző müzli, tökmag, napraforgó, mogyoró, dió.
14: Napra kész voltam valóban. Ugye nagyon örülök annak, hogy 14 évesen már a magyar válogatottban tényleg az első olimpiámat játszhattam 94-ben Moszkvában. Ez óriási élmény volt, és emlékszem, hogy ott pedig kellemes emlékek maradtak a száraz barna kenyérőmmel. Isteni volt az a barna kenyér, amit ott Moszkvában lehetett kapni, és azt én külön gyűjtöttem tartalékként, ugye soha nem lehet tudni, és azt szerencsét is hozott néha.
13: Te már akkor kétszeres vagy háromszoros serdülő érmes voltál méghozzá, úgyhogy kétszer nyertél 12-13 éves korodban serdülő bronzérmet, aztán serdülő ezüstérmet. Kik voltak? Emlékszel még rá, hogy kik voltak, akik megelőztek ezeken a serdülő világversenyeken?
14: Hú, igazából nem nagyon előzött meg engem senki, hanem mindig holtversenyes első voltam, fantasztikus eredményekkel, úgyhogy általában le is győztem azt, akivel együtt osztottam az első helyet. Igen, nem csak folyamatosan rosszul rajtoltam. Nem, progresszív, ez a rossz startolás, utána tulajdonképpen ezért volt teljesen inkorrekt a dolog, hogy legyőztem ugye azt, akivel osztjuk az első helyet, de viszont én az első fordulóban például döntetlent játszottam valami afrikaival, vagy teljesen mindegy, hogy kivel, aki utána a verseny utolsó helyen végzett, és mégis az az eredmény fontosabb volt, mint az, hogy mi egymás ellen mit játszottunk az utolsó fordulókba. Tehát ez egy nagyon rossz szisztéma volt, legalább négyszer úszott el így az aranyérmem, de volt ott Lejtau, egy brazil, Malahov orosz, Szegeden végül is pont ugye otthon, hazai pályán, ott is a másik fordulóban, ott pedig pont a honfitársam Gajas Miklós ellen szenvedtem a vereséget, pedig korábban ugye mindig nyertem, utána viszont föleszméltem, és az összes többi játszmát megnyerve 9-8 ponttal fölényesen megnyertem a VB-n.
13: Ezzel kérem szépen a Szegedi Dózsa, vagy a Szegedi EOL, vagy EAC lemondhatott arról, hogy lesz egy kitűnő jobbszélsőjük, pedig hát egy időben olyan álmokat is kergettél, hogy majd a Szeged NB1-es csapatát fogod erősíteni.
14: Én annál többre vágytam. Az NB1 az nem annyira vonzott, és azt mondták, hogy tehetségem az meg is lenne. Szolgálom az szintén meg volt, de tényleg valahogy a sakk az, hogy tényleg saját magamba bízok. Nincs az, hogy véletlenül a kapusnak rossz napja van, vagy ugye az egész csapat körül botrányok vannak itt. Tulajdonképpen én mindig ura vagyok a helyzetnek, és tényleg rajtam múlik az, hogy most nyerek vagy vesznek.
13: Valami eszméletlen szorgalom is párosul a tehetség mellé. Azt hiszem, hogy ez még sakkozók között is ritka.
14: Jó, de azt tudni kell, hogy sakkozásban óriási a konkurencia, tehát legalább olyan 30-40 ezer játékos van, akik a világranglistán regisztráltak, és a legjobbak között például abból az 500 ezer nagymesterből, akik ma a világon vannak, mindenki fantasztikusan tud sakkozni, és nagyon nagy tehetségek, másképp nem lehettek volna a nagymesterek, de ahhoz, hogy ezek közül az ember még legjobb legyen, ehhez nem elég ugye a tehetségre hagyatkozni, ugye lehet, hogy nekem már eleve több tehetségem volt, mint a többieknek, de hát itt rengeteg munka kell. Nem véletlenül dolgozik Kaszparov is napi 8-10 órát, még most is, és már több mint 30 éve, mert egyszerűen az kell, hogy szinten tudja tartani magát, és tovább fejlessze magát. Úgy is gondolhatja, hogy hát ennyi elég, ezzel én szépen langyos vízbe el vagyok, 20-30 a világon is, nála jobban megy, esetleg talán picit följebb is kerülök. Én igazából többre vágyom, többre vágytam mindig is. Én szerintem annak a rengeteg munkának köszönhető az, meg hát ugye különböző segítségeknek, mert az ember ugye egyedül soha nem tudná elérni azt, amit ugye elért. De azt hiszem, hogy nagyjából azért szerencsésnek mondhatom magam, és hogy bekerültem most már lassan 2-3 éve a legjobb 10 közé, most pedig ugye az 5. hely környékén vagyok, ez mindenféleképp nagy előrelépés, de ez nem a végső célom.
13: Hát igen, nekem már 14 éves korodban megígérted, hogy 20 évesen világbajnok leszel, vagy legalábbis nagyon közel kerülsz a világbajnoki címhez. Érdekes módon, ami a nemzetközi versenyeken meg az olimpiákon elért eredményeidet illeti, meg is közelítetted az elvárt célt. Ezen a rapid világbajnokságon most már azonban másodszor, ugye az első volt valahol.
14: Háromszor már, Groningen, Las Vegas és Delhi.
13: Amerika és India, erre a kettőre emlékeztem. Háromszor is tulajdonképpen elég hamar áthullottál a rostán.
14: Igen, nagy meglepetésre. Ez egy más rendszer, tehát itt tényleg egy-egy játszma dönt arról, hogy ki jut tovább, ki nem jut tovább, ugye. Itt Budapesten volt 99-ben egy páros mérkőzésem Halifmannal, aki pont Las Vegasban megnyerte ezt a kieséses világbajnokságot, és őt 4,5-1,5 arányban legyőztem itt a VFG páros mérkőzésén Budapesten, és ez mutatja, hogy tényleg a színvonal, tehát a szín, az én szintem az nyilván magasabb, mint Halifmanné, de viszont neki kijött ezen a kieséses világbajnokságon, sőt, egy évre rá új Delhibe pont ő búcsúztatott engem, bár azt hiszem, hogy a 8. vagy 9. tiebreak játszmában, amik már 5-5 perces nélpartik voltak, és az előző játszmában pont nyelve voltam, és hogyha azt megnyerem, akkor én jutok tovább, viszont én estem ki. Ebben a rendszerben minden benne van, valahogy talán szerintem speciálisan föl kell készülni ezekre a versenyekre, csak az a probléma, hogy a FIDE világbajnokságokat mindig így az utolsó pillanatokban szervezik meg, adnak helyszínt hozzá, és a profi játékosoknak ez nem kedvez, akik ugye fél egy évre előre betervezik a versenyeket. Én is ugye Isztambulban még játszottam a világbajnokságon, és 10 napra rá pedig már új Delhibe kellett asztalhoz ülni, össze is szedtem valami vírusos fertőzést, és tulajdonképpen az orvos már már a verseny megkezdése előtt eltanácsolt a játéktól, de hogyha az ember rengeteget edzett, elutazott Indiába, akkor most gyomor bántalmak miatt szintén nem akarna visszalépni.
13: Idén Moszkvában lesz, ugye?
14: Igen, szerencsére szeptember 1-én kaptuk a hírt, hogy Moszkvában lesz november 24-től, tehát legalább 2-3 hónapja van az embernek, hogy nagyjából tervezhessen, de ugye ezt is már június első hetén nyilvánosságra kellett volna hozni, csak nem volt helyszín.
13: Hosszú időn keresztül mindig a legelső kérdés az volt, hogy az E2, E4 vajon bővül-e, mint repertoár? Bővült-e?
14: Folyamatosan bővül, csak tényleg ugye ezen a nagyon magas szinten az ellenfelemnek óriási tapasztalata van mind a két gyakori kezdő lépés, vagy az E2, E4, meg a D2, D4-ben is, és valahogy ez nagy hátrány, hogyha az ellenfél már több mint 10 000 órát, vagy akár 100 000 órát töltött el egy bizonyos állással, megnyitási rendszerrel, míg te pedig teljesen újonnan valamibe belecsapsz. Nyilván annak is vannak előnyei, hogy az ember teljesen ismeretlenül játszik meg valamit, vagy pedig csak kevesebb ismeretekkel, mert a saját kreativitását jobban ki tudja esetleg domborítani, de mégis azért azok az ismeretek, azok eléggé félelmetesek.
13: Tehát a kedvenc még mindig az E2.
14: Továbbra is E2-E4, és azt finomítom, és hát abban is ugye az ember pont amikor át szeretnék térni D2-D4-be, akkor hirtelen ott is felfedezek új lehetőségeket, és akkor azt mondom, hát minek is nekem a D4, hogyha az E4 is jól működik.
13: Azt hiszem, hogy az E2-E4-ben Adorján András nagymesterrel szintén voltak alkotó éveitek, vagy legalábbis egy alkotó év, ameddig vele játszottál.
14: Több mint 2 vagy 3 évig dolgoztunk ott együtt 96 és 99 között, de itt tévedsz, ugyanis az E2-E4 az világos oldaláról van. András ugye pedig köztudottan blackizok, ugye sötéttel nem rosszabb játszani, mint világossal. Ezt a szlogent, és nem csak ezt a szlogent, hanem a gyakorlati útmutatást is megadja hozzá. Nyilván nagyon fontos évek voltak, úgy hely tudtam állni már 14-15-16 évesen a legnagyobb világversenyeken. Nagyon nagy segítség volt az a 3-4 éves együttműködés Károlyi Tiborral az elején, hogy a sakktudás megalapozása, utána pedig a konkrét megnyitási rendszerek kidolgozásába, főleg sötéttel, tényleg Adorján Andrásnak óriási sok energiája benne volt, és a megnyitási felkészültségem tulajdonképpen már 15-16 évesen a világ legjobbjaival versenyzett, legalábbis ami a sötétet illeti. Ebből viszont az következett, hogy sötéttel bombabiztos voltam, jó ellenjátékra tudtam szert tenni, csak már senki nem támadott meg. Világossal viszont képtelen voltam nyerni a legjobbak ellen, mert ahhoz nem volt meg a kellő tapasztalat, és ebből adódóan jöttek a döntetlenek, döntetlen, és mindenki kérdezte, de hát ez meddig mehet így tovább? Erre jött a válasz, amikor 99-ben elkezdtem Amador Rodriguezzel dolgozni, aki viszont köztudottan világossal visz igen nagy energiát a játékba, nagyon agresszíven játszik, és ennek köszönhetően utána volt egy olyan szériám, hogy a következő 12 játszmán a világ szinten, ugye 9,5 pontot szereztem, valami plusz 6 vagy plusz 7-et teljesítettem, ugye Halifman elleni páros meccset szintén az összes világosbeli győzelmemnek köszönhettem, úgyhogy itt megbillent a mérleg, azóta viszont szerintem megint úgy kiegyensúlyozódott.
13: Ezek az edzők, Péter, ezek milyen emberek? Mert ugye az ember tudja azt, hogy az atlétát vagy a futballistát azt ordítva hajtja a pályán az edző. Itt a sakkban azért például Károlyi Tibor az valóban egy egészen speciális szemléletet adott neked. Ő nem egy ilyen barátkozó, kedves fiú, hanem egy igen szigorú, tekintélyes úriember. Én beszélgettem egyszer vele rólad, és kérdeztem, hogy milyen viszonyban vagytok, azt mondja, kitűnő viszonyban, de soha nem engedtem igazán közel magamhoz.
14: Nyilván, ez szerintem nagyon fontos is volt ott 9-10 éves koromban, mert tényleg az ember, főleg ilyen korán, idézőjelben korán, hajlamos arra, hogy esetleg elhülyéskedje az edzéseket, vagy inkább valami más csináljon, mint tényleg azt, ami fontos lenne. És hát ez mindenféleképp belejátszott abba, hogy nagyon komoly edzéseink voltak már annak idején. A kapcsolat az mindig nagyon jó volt. Most az elmúlt időszakban szintén dolgoztunk együtt, nyilván akkor már nem úgy, mint edző és tanítvány, hanem inkább, mint elemzőtárs segített nekem. Magyarországon Károlyi Tibor, Fehér Gyula szintén 5-6 éven keresztül mellettem volt, és szintén segített. Ő Adorján Andrásnak volt a kiegészítője, ő neki is szekundál, szintén már 90 óta, és erre szokták mondani, hogy a Gyula Adorján Andrást is elviselte, meg engem is, tehát nagyszerű ember.
13: Visszalépnék egy kicsit, majd aztán előre. Tudom azt, hogy akkor, amikor a bizonyos szellemi játékok boltja volt, akkor te sátortáborban laktál valahol kin Hűvösvölgyben, vagy valami ilyen gyerektáborban.
14: Hát nagyon informált vagy, ezekre már én is alig-alig emlékszem.
13: Ha nem is úgy, mint Nagy Sándor annak idején, mert Arisztotelész például kényszerítette Nagy Sándort, hogy döngölt agyagon feküdjék, és mindez össze egyetlen egy szalmazsákot terített alája, tehát megszokta magyarán a kemény életet. Na most te, mint futballista, mint ifjú cserkész, aki kérem a döngölt agyagon alszik, azáltal, hogy a világ sakkozóinak élvonalába kerültél, mennyiben változtál meg, vagy bírod-e még mindig a gyűrődés, mint amit gyerekkorodban bírtál? Mert egy nagyon aranyos kisfiú voltál, én nem tudom, hogy most milyen vagy, aranyos vagy nem aranyos, de akkor egy nagyon aranyos kisfiú voltál.
14: Valóban ugye nagyon sok minden keresztül kellett menni. A legnagyobb oka az volt, hogy Szegedről jöttem, ugye a családom ott volt, de viszont ott nem volt megfelelő sakkör, nem az, hogy sakkör, de sakk élet. Először Kecskemét, utána viszont Kecskemét se volt már elég, és Budapestre kellett jönni. És hát az egyszerű ok az volt, hogy egyszerűen nem volt hol aludni, lakni. Amikor Pesten voltam, pedig ugye nagyon gyakran kellett ide járnom. És volt egy ismerősünk, aki a hegy tetején lakott, és ő mondta, hogy ha végszükség van, akkor én ott bármikor sátorba, vagy pedig hálózsákba aludhatom, és többször volt, hogy ezt a szolgáltatást kellett igénybe venni, mert más lehetőség nem volt.
13: Mi a különbség mondjuk a Sheraton, vagy a, nem is mondom a további szálloda neveket, ma már ilyen szállodákban húzod meg magad szerényen, hogyha például egy-egy világversenyre kikerülsz?
14: Az elején ez nagyon nagy meglepetés volt, és pozitív meglepetés, wow, fantasztikus szálloda, milyen jó körülmények. De hogyha az ember folyamatosan utazik minden hónapban, ugye új helyszín, új szálloda, természetesen 4-5 csillagos szállodák, akkor azért nagyon jól esik hazajönni, és az ember a saját ágyában mégis sokkal jobban alszik, mint akármelyik fantasztikusan csillogó szállodába. Már csak azért is, mert otthon az ember lazít, míg amikor a jó szállodákban vagy, akkor folyamatosan versenyen vagy, és azért ott a feszültség, nyomás ott van, folyamatosan azon gondolkodsz, hogy éppen az aznapi, vagy a holnapi játszmával milyen megnyitást játsz, mégis ott milyen lehetőségek vannak, az ellenfél mire készült, arra már nem is jut idő, hogy élvezd a szállodának az uszodáját, vagy a szaunáját. Én még verseny alatt ilyen szaunában nem voltam. Néha pingpongozni lemegyek egy fél órára esténként, természetesen nem játszom a kezdés előtt, nem utána a feszültséget picit levezetni, de nem igazán élvezés céljából.
13: Ezt az aranyos kisfiút például olyan nemzetközi nagymesterek, mint Kasparov, Karpov, és a mai legnagyobbak, gondolok Anandra, Adamsre,
14: Kramnikra,
13: Morozevic, Gelfand, Shirov, Szalov, tovább nem sorolom. Hogy fogadták be, illetve hogy fogadták el azt, hogy egy idő után a fejükre nő?
14: Ezt meg tőlük kellene megkérdezni. Én azt vettem észre, hogy igazából a játékommal vívtam ki az elismerést. Viszonylag fiatal korban már nagyon életjátékot képviseltem. Ennek következtében 14-15 éves koromban is egy Karpovnak is nagyon meg kellett dolgozni azért, hogy egyáltalán le tudjon győzni. Nyilván arra annak idején, hogy én őt legyőzzem, szinte esély se volt. A döntetlenekre jó voltam már akkor is. Azóta viszont megváltozott a mérleg, mert most már igazából egy ilyen Karpov ellen, annak ellenére, hogy ugye fantasztikus legendáról van szó, azért szerintem most már csak két eredmény, a döntetlen vagy a győzelem jöhet szóba.
13: Említetted, hogy Anand azért nem lesz világbajnok, mert kövér. Kramnik pedig szintén egy kicsit távol áll a világbajnoki címtől, mert cigizik, téged idézlek, talán bagózik, azt mondta, de nem cigarettázik. Hát Kramnik közben leszokott a dohányzásról, Anand viszont még mindig kövér.
14: Nem annyira. Ez nem. Jó, hát indiai.
13: Aha.
14: Tehát az megint más.
13: Kicsit gömbölyded.
14: Ez teljesen természetes, fizikálisan szintén edz, ahogy én tudom, naponta 1-2 órát fitness stúdióba jár, úgyhogy nem tudom, hogy mennyiben tart még ez a gömbölyded periódus. Bár azt tudom, hogy mind a két játékos nagyon profi, tehát amikor nagy eseményről van szó, világverseny, de a Kramnik egy évvel a Kasparov páros mérkőzés előtt azt mondta, hogy jó, innentől kezdve semmi alkohol, semmi cigaretta, és ezt, ahogy hallom, egész végig tartotta is a felkészülési időszakban. Rengeteget teniszezett, speciális pszichoterápiás embere volt, aki már nagyon nagy sikereket ért el ebben a műfajban, és fizikálisan, lelkileg, szakmailag fantasztikusan felkészülten érkezett a Kasparov elleni páros mérkőzésre, és ennek is köszönhette azt, hogy egyetlen egy vereség nélkül tudta megúszni ezt a 16 játszmás páros mérkőzés Kasparov ellen, akit ugye a világban, aki cím elvesztése óta is a világ legjobb játékosának tartanak. Ez fantasztikus teljesítmény volt, le a kalappal előtte.
13: Ti sakkozók, hogy vagytok így verseny közben, meg verseny után? Csak egy példát mondok, Jim Courier, aki ugye kétszer nyerte meg annak idején a Ford Australian Open-t Melbourne-ben, és átúszta a Yarra folyót, az összehívott teniszezőkből egy zenekart. Volt legalább egy 4-5 olyan teniszező, aki vagy gitáron, vagy dobon, vagy zongorán, vagy valahol. Volt egy 4-5-6 tagú zenekar, és jött a többi teniszező is, együtt énekeltek, emlékszem, egy ilyen nyitott sajtó napot is csináltak, tehát bemehettünk egy kicsit nézni, aztán a teniszezők mulattak. Azt tudom, hogy esetenként például a Kramnikkal teniszpartit játszol, de egyébként is van egyfajta ilyen összejövetel, ami igazolja a sakkozók mondását, hogy egy család vagyunk, gens una sumus.
14: Ezt nem mondhatnám, tehát nem jellemző, nagyon-nagyon ritkán összejön esetleg egy közös foci szabad napokon, de ez igazából háttér van szorítva.
13: Ki játszik a legjobban?
14: Kasparov elég jól játszik, mert nagyon jó kondiban van, jól tud futni, de igazából a focihoz nem ért.
13: Technikailag gyengébb, mint te.
14: Technikailag gyengébb, mint én. Kramnyiknak régebben rossz volt a kondíciója, pedig nagyon jó lövései voltak, és látszott, hogy ő ért a focihoz, de viszont nagyon gyorsan elfáradt. Van Véli, a holland játékos, ő az, aki fantasztikusan jobb, 24 órát is képes focizni, és non-stop rúgja a gólokat, tontja, de azért szerintem nekem ott van a helyem a legjobbak között. Akiről még úgy tudom, az az örmény játékos Löputyán, ő nagyon jó kondiba van, nagyon jó passzol, nagyon jó cselez, tulajdonképpen minden megvan, ami kell, csak éppen sakkozó, és Badejev pedig jól lát a pályán. Tehát ezek azok, akikről én úgy tudok, de Kasparovval még együtt sajnos nem tudtam focizni.
13: Figyeltem egyébként, hogy ahogy a futballról kezdünk el beszélni, abban a pillanatban szinte lázba jöttél.
14: Nyilván, mert az ember picit gondolkodik is, hogy összehasonlítsa magát hirtelen a többiekkel, de igazából focinál nincs vesztis kérdés. Az ember azért játszik, hogy szórakozzon, néha vannak ott két ballábosok is, de ők se lógnak ki a sorból, mert jó, közben mond egy-két újítást, és akkor az ember már azt mondja, hogy ezzel megszolgáltad a bizalmat.
13: És még mondja valaki, hogy a sakkozók, kérem szépen, szárazpipás emberek, hát erről szó sincs. Te neked milyen hobbid van még így a futballon, meg a történelmen kívül, mert hát ugye az
14: történelem az most már háttérbe szorult, az olvasás picit háttérbe szorult úgy egyáltalán, mert rengeteg edzés mellett, utána örülök, hogyha ki tudok mozdulni otthonról, és akár tenisz, akár fallabda, akár foci, vagy pedig a bowling, most igazából ezek...
13: Festészet, valamilyen zenekari?
14: Nem, hát nem. Én annak idején beiratkoztam zene óvodában, anyukám bevitt, és mondta az ottani tanárnő, hogy fantasztikus fejem van, nagyon jól értek mindent, csak éppen jövőm nincs a szakmába, ugyanis nincs hangom ahhoz, hogy énekeljek, meg nincs igazából jó hallásom, úgyhogy szerintem érdemesebb, hogyha valahova máshova megyek, és ott használom ki azokat a képességeimet, amik bennem rejlenek.
13: Ez egyik legfényesebb pontja életednek, Sofinak hívják, akit hányban ismertél meg?
14: 99-ben Dortmundban, júliusban.
13: Ő egyetemista volt?
14: Nem, még az egyetemre való előkészületi tanulmányait végezte egy évig Németországban, ugye mert ő örmény származású egyébként, és hát azt pont amikor jelesen befejezte, akkor léptem én a képbe, és ehhez, hogy egyetemen folytathatta volna, így picit megváltozott az ő élete is.
13: A papa az örmény sakkszövetség elnöke.
14: Nem elnöke, szövetségi kapitány.
13: Szövetségi kapitánya. Igen, gondolom, hogy semmiféle kifogást nem emelt az ellen, hogy Lékó Péter udvarol a lányának.
14: Nem, nagyon igyekezett távol tartani, legalábbis én így utólag, amit hallottam a sakkozástól. A leányát azt mondta, hogy hát ez mégis nem nőknek való dolog, inkább tanulj, azzal többre jutsz, ezzel a szlogennel, de pont Dortmundban ott voltak együtt, az apuka játszott szintén a verseny, akkor a leánya jött, ugye Sofi, és mi ott ismerkedtünk meg, nem beszéltünk, hanem pillantásból, hát ebből lett utána a nagy szerelem.
13: Hogyan közeledtél? Támadólag, vagy pedig olyan nagyon finoman, mint amilyen finom az ő szépsége?
14: Világ egyik legerősebb versenye volt, és én csak arra összpontosítottam, bár nagyon sok minden már úgy járt a fejembe, hogy meg kellene ismerni ezt a lehetőséget, nem szabad elszalasztani, de én csak a saját versenyzésemre akartam összpontosítani, mert életem legnagyobb győzelme előtt álltam. Nem tettem igazából lépéseket, vártam, hogy hát talán, hogyha vége lesz a versenynek, csak éppen akkor viszont túl késő lenne. Hát utána a véletlen szerencse segített be, hogy összehozott bennünket, és talán már nem is engedtük el egymást.
13: A gyerek az olyan 2-3 év múlva várható az utánpótlás egyelőre a tervek szerint.
14: Igen, mert a tervekben először a világbajnoki cím megszerzése áll, és az a legfontosabb.
13: De azért mondjuk azt nyugodtan mondhatom, hogy Sofi inspiráló erővel van.
14: Nem panaszkodhatom, tényleg fantasztikus a kapcsolatunk, és hát ez természetesen segít abban, hogy az ember ennyire a sakra tudjon összpontosítani. Tehát tényleg az, hogy azután a rengeteg edzés után minden mégis van egy biztos háttér, aki az embert ugye tovább támogatja, nagy megértéssel rendeltetik annak érdekében, hogy tényleg a legjobb legyen nekünk.
13: Elkísér mindenhova a versenyekre?
14: Igen, jön velem. Hát ugye ő a sakk pszichológiájához eleve elég jól ért, ugye sakk körben nőtt föl, ugye az édesapukája nagyszerű sakkozó nagymester, és nagyon sok embert ismer ugye a környezetet, ugye azt, hogy igazából tisztelni kell a sakkozókat, ez nagyon fontos, ugye, és hát tényleg nagyon élvezi, tehát ő is örül annak, hogyha dolgozok, nem az, hogy 10 óra edzés után az, hogy miért pont 10 órát sakkoztál, hanem inkább dicséret jár érte, hogy tényleg ilyen kitartóan dolgozik az ember.
13: Ez mennyivel toljuk ki az időpontot, ezt a bizonyos világbajnoki címet? Egyáltalán hogy ítéled meg ebben a pillanatban a rangsort a világ elején?
14: Egyértelmű, hogy Kasparov, Kramnik, szerintem ők ketten a legjobbak, utána Anand, ő nagyon közel van hozzájuk, tehát hogyha jó formában van, akkor ott van.
13: De ő ki nem... a jobb, Kasparov vagy Kramnik?
14: Nagyon nehéz megmondani, mert Kasparov jobb az ellenfelek legyőzésébe, míg Kramnik pedig jobb Kasparov ellen. Tehát az egymás elleni eredmény, az inkább Kramnik javára pozitív, bár nagyon szoros, tehát lehet, hogy 50 játszma után éppen egy ponttal Kramnik vezet, de lehet, hogy most megint egyenlő. Pontosan nem tudom. De Anandnak nincs esélye Kasparov ellen. Tehát Kramnikkal 50-50, Kasparov ellen viszont óriási mínuszokban van. És utána pedig szerintem jön 2-3 játékos. Ebben szerencsére már úgy érzem, hogy én is oda tartozok, benne vagyok. Nagyon nehéz kiemelni, hogy most egy Ivancsuk, vagy Morozevic, vagy Adam Shirov az, aki éppen oda tud tartozni. Pillanatnyilag szerintem mi úgy 4-5-en nagyjából ugyanazon a szinten mozgunk, most Topalov szintén följött. Nekem nem ez a célom, hogy velük versenyezzek, hanem tényleg azért dolgozok most nagyon keményen, hogy előre tudjak ugorni még ebből a pozícióból is. Ugye ez a 4.-5. helyez szép, de nekem nem elég. Igazából többre vágyom, hajlandó vagyok dolgozni. Természetesen az ellenfelek szintén rengeteget dolgoznak. Úgy érzem, hogy kezd kialakulni egy nagyon jó stáb. Kieséses világbajnokságon éppen most kinek jön ki a lépés, az erkölcsileg nem jelent annyit, mint egy ilyen páros mérkőzés megnyerése.
12: Az archívumban található 20-25 évvel ezelőtti beszélgetésekről fújtuk le a port, ezeket hallották az elmúlt 2 órában. A sakkozóval, az úszóval, az öttusázóval és a kajakos hölgyel készült portrékban az volt a közös, hogy mindegyiket a 2003-ban minket itthagyó Molnár Dániel készítette, aki a magyar rádiózás történetének egyik legszórakoztatóbb egyénisége volt ebben a műfajban. Remélem, önök is jól szórakoztak őt és beszélgető társait hallgatva. Ebben a reményben búcsúzik a Visszajátszás 2 társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
4: Ez volt a Visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
10: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Imre Balázs, tekbal bajnok. És vannak még címei, a Tekbal World Cup ezüstérmese, illetve az első USA Challenger Cup dobogós helyezettje. Az emberből hogy válik tekbalos? Gondolom először vívó lesz.
8: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyébként vívtam, mikor általános iskolás voltam, de úgy lesz az emberből tagball játékos, vagyis igazából a saját utam az úgy alakult, hogy én a Műszaki Egyetemen végeztem, és a sport életben eléggé részt vettem, és veszek részt a mai napig, és akkor megkeresett Huszár Viktor, aki szeretett volna mutatni nekem valamit, egy titkos projektet, amiről annak idején körülbelül 10 ember tudott, és ez volt egy ilyen összeeszkábált tagball asztal, és teljesen beleszerettem az akkor kialakuló eszközbe és sportágba is, és úgy döntöttem, hogy a mérnöki pályát kicsit félreteszem, és beleteszem az időt, energiámat ebbe a sportágba, és így csöppeltem bele, és vagyok benne a mai napig is.
7: Miért volt ez ennyire titkos? Azt ugye tudjuk, hogy egy olyan ember hozta létre a tagballt, illetve hát ő állt mellé anyagilag, aki hát a felnőtt filmes világból jött, és akkoriban, amikor te belecsöppentél ebbe, akkor ez még egyáltalán nem volt publikus?
8: Olyan szinten nem volt publikus, hogy az Aquaworld-ben volt egy lesötített squash terem, és még az ott dolgozók se tudták, hogy mi van a squash teremben gyakorlatilag, és én külön engedéllyel lehetett elkérni a kulcsot, mert annyira féltették ezt a projektet, hogy nem szerették volna, hogy kiszivárogjon még itt a levédetések és egyéb procedúra miatt. És igen, ez még azelőtt volt, mint hogy Gattyán úr, mint befektető beszállt.
7: Dátum szerint mit írunk ekkor?
8: Ebben nagyon rossz vagyok, de ha minden igaz, akkor 2015 környékét.
7: Csak azért kérdezem, mert maga a Tagball Szövetség az 2020-ban alakult meg, tehát még 5 év eltelt ezután a titokzatos esemény után. Mi az, ami megfogott ebben, mert a külső szemlélő szerint nem is feltétlenül kell nagyon jó futballistának lenni egy tagballosnak, de ahhoz, hogy igazán jó játékossá váljon, hihetetlen labdaérzéknek kell lenni, baromi jól kell tudnia dekáznia, nagyon jól kell tudni labdát kezelni, elképesztő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy a tagball asztal másik oldalán úgy helyezd el a labdát, hogy az védhetetlen legyen.
8: Én sose voltam profi focista, igazából hobbi focista voltam, mint kis pályán, mint nagy pályán, és megtetszett az, hogy egységnyi idő alatt nagyon sokszor találkozok a labdával, nagyon sok a labdaérintés, és pont azért, amiért nem is voltam annyira ügyes annak idején, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni, és egyre több sikerélményt ér el az ember, minél többet játszik, és kicsit ilyen kompetitív. Én nagyon szeretem azt, hogyha van kihívás, és ha valami nem megy, és látom a fejlődést, és van cél, és ezért beleszerettem. De annak idején például itt a technikai készségeknél például előjött, hogy mikor elvittük a Ferencvároshoz az asztalokat, hogy ott egy ilyen edzésen kipróbálják, akkor pontosan meg lehetett mondani azt, hogy ki az, aki középpályás és ügyes, és ki az, aki csatár mondjuk, és semmi köze a finom mechanikához így a fociban.
7: Mondjuk már el, hogy milyen szabályok szerint működik a tagball. Hány pontot lehet szerezni? Vannak-e egyéb olyan szabályok, amiket esetleg még nem ismer minden hallgatónk?
8: Hát ugye szokták mondani, hogy ennyi év után, hogyha valaki már nem hallott róla, az elég nagy probléma, tehát most már nem egy kezdetleges sportágról van szó, de ugye egy hajlított pingpongasztalt képzelünk el, és körülötte van a pálya, a játéktér. Nyilván minél magasabb szinten játszik valaki, annál nagyobb térre van szüksége, hogy elérje a labdákat, de pár alapszabály az, hogy maximum 3 érintésből lehet visszaadni a labdát az ellenfél térfelére. Ez igaz az egyénire, illetve a páros játékra is. Párosban annyi, hogy egyet kötelező passzolni, és az egyiken alapszabály, amire szoktunk figyelni mondjuk egy kezdőedzésnél, hogy kétszer ugyanazzal a testrésszel nem lehet hozzáérni a labdához, és nem lehet átadni a labdát. Ez azért fontos, mert általában mindenki egylábas, mondjuk egy jobblábas játékos mindig jobblábbal szeretné visszaadni, és hogyha valaki játszik a sportággal, vagy az eszközzel, akkor kénytelen használni a gyengébbik lábát, ezáltal folyamatos fejlődési kényszer alatt van, hogy mondjuk a bal lábát, vagy a jobb combját, vagy a fejét is használja, és anélkül nem lehet megélni benne.
7: Tehát akkor önök ilyen developer játék, tehát hogy mindig az a testrészed, vagy az a szerved is fejlődik, amivel korábban nem használtad a labdát.
8: Igen, illetve hogyha ugye az első lépés az, hogy megtanuld a szabályokat, átjázd a túloldalra a labdát, utána, hogyha ez megvan, akkor egyre jobban tudsz felmenni, úgymond így a plexi környékére, ahonnan tudsz támadni. Utána arra fogsz figyelni, hogy egyre erősebb labdákat adj, hogy az ellenfél nehezebben tudja visszaadni. És hogyha ez megvan, akkor valószínűleg olyannal játszol, aki hasonló kvalitáson, mint te, tehát akkor már vissza fogja tudni neked adni mondjuk jobb oldalról a labdát, ezért elkezdesz gyakorolni a bal oldalra, hogy például a bal lábadat is fejleszt, hogy színesebb legyen a játékod. Tehát ennek tehát határa a csillagos ég, hogy te melyik testrészeddel, hogy tudsz támadni, melyik oldalról. Később aztán jönnek a rövidítések, tehát aki szeret focizni és kicsit technikásabb, az nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot.
7: A plexi az a háló?
8: Az a plexi az a háló, igen, az egy merev háló, átlátszik, és azon is pattanhat a labda, vagy...
7: Hány pontot lehet kell szerezni?
8: 12 pontig megy egy szett, és általában a versenyeken 2 nyert szettig tart a küzdelem.
7: És mennyi ideig tart egy meccs? Függően attól, hogy milyen képességűek a játékosok, persze gondolom.
8: Igen, most a profi versenyeken, a nemzetközi szinten is egy olyan 20-30, inkább 30 percet szoktak rászámolni, mert nagyon sok 12-10-es szett van például. Fontos megegyezni, hogy csak a döntőszettet kell 2 ponttal megnyerni, tehát lehet 12-11, 11-12, majd a döntőszett akár 18-16 is, illetve időkérés, akkor ilyen injury break. Tehát
7: ivószünet?
8: Ivószünet nincs, és egyébként VAR van, bizonyos versenyeken challenge-nek hívják, mikor be van kamerázva felülről a pálya, mert nagyon gyors a játék. És
7: mit szoktak varozni, hogy hozzáért az asztalhoz még, tehát csúsza volt, vagy nem érintette az asztalt, vagy hányszor ért hozzá a játékos, esetleg többször, ami tiltott?
8: Általában a csúszát szokták, ugye, hogyha az asztal érére pattan a labda, és az lefele menő ívet ír le, akkor az kicsit ilyen szerencsefaktornak minősül a techballba, tehát hogyha hagyjuk lepattanni, akkor újra játsszuk a pontot. És sokszor van vita abból, hogy egy gyors labda az most csúsza volt, vagy egyébként az asztal felül, a végén, a felületen csúszott meg. Tehát általában erre szokták kikérni a challenge-et, illetve arra, hogy a plexi vonalán túlról nem lehet pontot szerezni, és hogy a játékos átnyúlt, amikor az érintés pillanatában, valamik testrészsel vagy nem, tehát ilyenekre szokták általában kikérni.
7: Amikor megnyerted a magyar bajnoki címedet, akkor hányan indultak?
8: Hú, hát ez már időszámításunk előtt volt. Most, hogy jöttem, megnéztem 2017-ben. Hát több mint 20 csapat indult, de azt tudni kell, hogy Szepesi Robi barátommal mi párosban indultunk, és mi nem voltunk a legesélyesebbek között nyilván tartva. Ő Dunaújvárosban él, és még mai napig focizik, én pedig Budapestről mentem, és a verseny előtt egy-két alkalommal tudtunk játszani, és gyakorlatilag mindenkitől kikaptunk. Magunkat olyan negyedik helyre rangsoroltam akkoriban, így erős sorrendben, viszont ott a versenyen mind a kettőnkből előjött egy olyan üzemmód, hogy gyakorlatilag minden labdáért mentünk, egymásért küzdöttünk, és ez volt az a plusz, ami miatt meg tudtuk nyerni akkor a magyar kvalifikációs versenyt, és képviseltük hazánkat az első techball világbajnokságon.
7: Na, az milyen volt?
8: Az fantasztikus érzés volt. Ez egy techball történelmi pillanat volt gyakorlatilag Budapesten a Fradinak a kézilabda csarnokában volt ez a verseny, és
7: Elek Gyula csarnok.
8: Így van, teltház volt, és akkor volt először, hogy nekünk mondták a Ria-Ria Hungária Rigmust, és egyszerűen libabőrös volt az ember, tehát akkor volt először közvetítve, nézték online, nagyon magas kvalitású sportolók eljöttek külföldről is, például nigériai Kanu, vagy William Gallas, ő azóta ugye már itt van Magyarországon, tehát hogy ilyen labdarúgók, sztárok néztek minket, illetve a magyar közönség az mai napig itt a szemem előtt van.
7: Az, hogy ennek a sportágnak a arca Ronaldinho, az azért elég sokat elmond arról, hogy a techball mennyire lehet népszerű a világban. Mennyire az?
8: Én úgy gondolom, hogy az. Szerintem már nincs olyan ország a világban, ahol ne lenne techból asztal. Nagyon-nagyon sok, hát több mint 30-40 szövetség van a világban, ahol van valamilyen szintű techból képzés, techból versenyek, tehát azért nagyon sok mindenki foglalkozik már ezzel, és ugye nincs olyan világsztár, akinek ne lenne már otthon gyakorlatilag techból asztal, vagy ne láttunk volna róla techbólos videót. Tehát például Lionel Messinek is van otthon, és őt se kérték meg, hogy most itt van x millió euró, adunk egy asztalt, és akkor posztolj vele Instagramon, tehát ő szeretett volna.
7: De és a feleségével játszik?
8: A kisfiával játszott annó, de már több éve volt, azóta lehet már jobban megy neki. De például, amikor a Paris Saint-Germainbe igazolt, akkor az első PSG-s mezben való pályára, edzőpályára való lépésénél például techbólozott. Tehát, hogy ilyen magaslatokig eljutott hazánkból egy sporteszköz, ami fantasztikus érzés, és igen, hát Ronaldinho a legjobb arc ehhez a sporthoz, hiszen technikás, nem kell bemutatni, mindig fülig ér a szája, és otthon van neki a kertbe, és nagyon sokszor tesz fel kis videót, hogy a haverokkal játszik.
7: Imre Balázs techball bajnokkal beszélgetünk, és magának a sportágnak szerintem a social media, ami úgy nagyjából a sportággal egy időben kezdett terjedni, tehát ilyen 13-14 környékén robbant be tulajdonképpen a Facebook, aztán később jött az Instagram, még később jött a TikTok. Hihetetlen jól használja a sportág a social médiát, ahogy én érzékelem.
8: Igen, hiszen az egész sportág egy szexi, trendi dolog. Szerintem, tehát ahogy kinéz az asztal, és kapott Red Dot díjat többek között, amilyen modern a szabályrendszer, és folyamatosan fejlődik a játékkal egy időben, úgy ezek a kis videók, amik kikerülnek, eladhatóak, és így a nézettséget így generálja önmagának, hiszen akinek van asztal, vagy elmennek a spanok játszani, úgymond, felveszik, és mindig vannak olyan pontok, amiket az emberek feltesznek a social media felületre, és csak úgy tovább kell osztani. Vagy ha nagyobb, kisebb-nagyobb klubokról beszélünk az egész világban, nagyon sokszor felteszik a felületükre, hogy techbóloznak a játékosok, és mennyire élvezik. A legtöbben nyilván ilyen freestyle jelleggel, hogy hozzáérnek az asztalhoz, lehet, hogy nem cserélgetik a lábat például, de ez a lényege, hogy ne csak a versenysport része legyen meg, hanem ez a kikapcsolódás. Ha lemegyek a Balatonpartra, és ott vagyunk ketten, akkor ne kelljen még 6 embert összeszedni egy kispályás focihoz, hanem akkor ketten játszunk. Vagy ha 4-en, akkor 2-2-be, és sörmeccseket, most mondtam valamit. Tehát ez a szép ebben, hogy igazából kis helyigényű, nem kell hozzá túl sok minden, egy labda, illetve már nagyon sok helyen ki van téve, ugye, techból azt a kültére, és akkor lehet játszani, és így generálja a nézettséget és a játékélményt.
7: Meg lehet ebből élni?
8: Jó a kérdés. Korábban
7: fogalmazunk úgy, hogy van, aki megél.
8: Van, aki megél, ugye ez is ilyen kicsit ilyen hullámzó volt.

0: látni, hogy most világranglista szerint, illetve nevezőszám szerint ki hol végez, és hogy jön ki jobban a matek, meg tud ebből élni az ember. De most azt látom, hogy mint versenysportoló szerintem egy három ember tud megélni belőle a világon.
1: Lehet valahol olimpiai sportágatekban?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Én ebben hiszek, illetve akik a sportág közelében vannak, ebben hisznek, ezért dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ahogy fejlődik és változik az olimpiai program is, illetve a sportágak is, úgy ennek a techballnak létjogosultsága van, hiszen rendkívül látványos és trend, és mégis foci alapú. Tehát egy jó kommentátorral egyébként könnyű megérteni, illetve el tudja adni úgy ezt a mérkőzést, hogy ez tényleg lebilincselő legyen, és oda szögezze az embert a TV képernyőjére elé.
1: Van Magyarországon ilyen kommentátor?
0: Hát szerintem most is olyannal beszélgetek, aki el tudná ezt adni, de szerintem nagyon sok jó kommentátor van Magyarországon, és egy-egy jó szakértővel biztos, hogy élvezetes lesz. Volt is már tévében nagyon sok közvetítés, pozitív visszajelzéseket hallottam, és én nagyon-nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ott legyen az egyik következő olimpiai programban, amiben lehet.
1: Tehát, hogyha három ember van a világon, aki meg tud élni ebből, akkor azt szűröm le, hogy te nem vagy a között a három ember között, mert hogy magán emberként is céget vezetsz, más dolgokkal is foglalkozol, mikkel?
0: Ugye én a mérnöki pályát kicsit szüneteltettem a Techball miatt, akkor a Techball Kft-be dolgoztam, hogy a sportág felépítésével foglalkoztam, közben létrehoztam egy sportegyesületet, ami üzemelteti a Műegyetemi Villanyfényes Bajnokságot, ez tudomásom szerint Közép-Európa legnagyobb kispályás bajnoksága, itt több mint 2400 játékos focizik. Gyakorlatilag éjjel-nappal egy 228 csapatos bajnokságban, kispályás bajnokságban, erre nagyon büszke vagyok. És emellett egy rendezvényszervező cégem is van, illetve dolgozok egy alapítványnak, akikkel sportprogramokat viszek állami gondozásban élő gyerekekhez, gyermekotthonokba, illetve mit is csinálok még? Amíg van valami, csak elfelejtettem.
1: Bekerültél az egyik kereskedelmi tévé, hogy szokták ezt mondani? Ez valóságshow, vagy ez túlélő show, ez az Exatlon, vagy van ennek valamilyen tipikus neve, ahogy a filmpiacon meg lehet vásárolni ennek a licenszét?
0: Hogyha így hívnák, akkor biztos, hogy nem mentem volna el. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy sport reality.
1: Sport reality.
0: Engem a techball eredményei miatt hívtak be annó castingra, és találtak alkalmasnak, hogy a bajnokcsapatot képviseljem, és a sport miatt mentem, tehát én nem tartom magam egy reality szereplőnek, egy ilyen trash műsorba biztos, hogy nem mentem volna el. Én próbáltam a sport részét megfogni, és minden mást háttérbe szorítani, de igen, az a lényege, hogy sportolnak vagy versenyeznek a civilek és a bajnokok, és hogy az adott problémákat összezárva gyakorlatilag hogy oldják meg, kiből mit vált ki a folyamatos stressz helyzet, illetve a sportolás, és erről szólt a Dominikai Köztársaságban ez a műsor.
1: Láttam egy beszélgetést, a műsorvezetőnek van egy saját podcastje, nem tudom, hogy hívják, az ő világa, és abban arról beszélgettek a résztvevők, hogy minden nagyon klassz, de amikor toaletre kellene menni, azok hát alsó hangon is nem sorjáznak a Dominikai Köztársaság partvidékén. Ezt hogy lehet megszokni?
0: Igazából úgy kell elképzelni, hogy a versenypályák egy viszonylag nagy területen helyezkednek el, így a Dominikai Köztársaságban, és nem települések, városok vagy faluk mellett, hanem tényleg így az erdőben, vízparton, itt-ott, ahol nincsen kiépítve semmilyen csatornázási rendszer, tehát az emberek a természet lágyolén végzik a kötelezettségeiket. Szerintem ez fejben dől el, illetve aki mondjuk jelentkezik ebbe a műsorba, vagy meghívják ebbe a műsorba, vagy elmegy, mint munkatárs, vagy mint műsorvezető, az pontosan tudja, hogy mire vállalkozik, vagy ha nem tudja,

0: tudja, akkor azért érdemes informálódni a műsor adta nehézségekről, és akkor felkészültem menni. Tehát akinek ez komfortzónán kívül esik, az ne menjen.
1: Szerintem. Találkoztál olyan kihívással, amire, hát ahogy szokták mondani, gondoltam, na ezt nem gondoltam volna.
0: Mikor a műsorban voltam, akkor két és fél hónapot voltam, versenyeztem, és még maradtam 2 hetet, és a legnagyobb nehézség az volt, hogy a idegen emberekkel való együttélés. Tehát mikor össze vagy zárva, no 24, akkor nem is tudom, 8-an voltunk, 8 emberrel, 8 különböző emberrel, néha az embernek saját magát is nehéz elviselni, vagy adott esetben egy főt otthon, vagy 2-t, de 8 teljesen idegen azért az nehéz. Mikor reggeltől estig forgatás, versenyforgatás, és gyakorlatilag csak ebből áll a nap, erről tudsz beszélgetni, ott azért kijönnek az emberi dolgok, és még az elején így mindenki erőt vesz magán, hogy próbálja a jobbik oldalát hozni, hogy ne legyen kellemetlen a másiknak adott esetben, de ahogy telik múlik az idő, mindenki fáradtabb, úgy egyre jobban elfelejti ezt, és akkor jönnek a viták és a konfliktusok, amire adott esetben a tévénéző is kíváncsi.
1: Amikor versenyzőként voltál jelen, akkor milyen pozícióban végeztél, vagy végig tudtad csinálni magát a versenyt?
0: Az én évadom az valahogy decemberben kezdődött, és májusban lett vége, tehát viszonylag hosszú időtartamú volt, és akkor az volt a műsornak a koncepciója, hogy mindig, mikor kiesik valaki, akkor időközönként feltöltik új arcokkal, és így rotálják az embereket. Nyilván van, aki végig tudja vinni ezt az időszakot, van, aki nem. Én akkor úgymond ilyen feltöltés voltam itthon, és az első férfi feltöltés voltam, és mentem ki talán februárban a műsorba, és a döntő szakaszig jutottam el. Most ott hanyadik lettem, azt nem tudom, nem végeztem az első háromba, tehát valahol ilyen 6.-7. környékén, még ilyen összeköltözési rész előtt estem ki, de pont elég volt egyébként.
1: Ez mennyire fizikai, illetve mennyire mentális megpróbáltatás maga a verseny?
0: Mind a kettő, ugye, aki ismeri a műsort, vagy látja, az elképzelheti a pályákat, hát azok sokkal nehezebbek élőben, mint amilyen a tévéképernyőn keresztül. Nyilván ott tévéképernyőnél mindenki mindent nagyon gyorsan tud csinálni, és egyből ledobja a célt. Én ugye 1,90 vagyok, tehát a pályák nem nekem voltak optimalizálva, maradjunk ennyiben, illetve akkor is már ugye 30 plusz voltam, és a 18 éves fiatalokkal elég nehéz volt felvenni a versenyt. Így próbáltam fejben erős lenni, és túltenni magam azon, hogy a pálya futós részén valószínűleg később fogok kijönni, viszont szerintem jobban dobok, mint a többiek, és ezáltal tudom kompenzálni a hátrányomat. Így ezt volt nehéz nekem összerakni fejbe, hogy ne csúszszak szét azon, hogy a 18-19 éves kisgyerekek hamarabb kiérnek, mint én, és hogy bízzak magamban, hogy higgadt tudok maradni, és önmagamhoz képest szerintem ez elég jól sikerült.
1: De ezzel nem bácsiztak?
0: Nem, az öreg nem vagyok, tehát akkor 30 eleje voltam, nem bácsiztak, de jó eső érzés volt látni, hogy mikor én tehát ők dobáltak, én odaértem, akkor éreztem, meg láttam, hogy azért megremegnek, hogy na kiértem én is, és akkor ők még nem dobták le a totemet, vagy a karikát nem dobták le a célra. Tehát ebbe bíztam, és az is jó volt, hogy utána volt egy ilyen All-Star évad, és többen rám írtak, hogy segítsek nekik így a felkészülés azon részében, hogy mentálisan és fejben hogy lehet ott lenni, és hogy lehet higgadtnak maradni, ami amúgy nagyon fontos.
1: Emberi kapcsolatok, barátságok, szerelmek kialakulnak egy ilyen hosszú együttlét alatt?
0: Igen, na most ez olyan, hogy az ember, ahogy így idősödik, úgy egyre kevesebb ideje van a saját régi barátaira és haverjaira is. Na most ez itt is igaz, tehát annyira intenzív volt az a bent együtt töltött idő, hogy mikor kijöttünk, minden héten találkoztunk, aztán 2 hetente, aztán közös karácsonyi húzás, és ahogy a dolgok lenni szoktak, ez is így egyébként elapadt. Tehát mindenki visszacsöppent a saját kis életébe, és éli mai napig a világát. De hál' Istennek egy-két mondhatni barátot sikerült megmenteni úgymond ebből a műsorból, és van olyan, akivel napi szinten szinte beszélek azóta is, és talán ez a legnagyobb hozadéka ennek a műsornak, hogy találkoztam olyan értékes emberekkel, akikkel ugye a sport, mint közös pont megvan, és még így az emberi értékrendek is stimmelnek.
1: Imre Balázs Techball bajnokkal beszélgettünk, és említetted, hogy egy alapítvány segítségével, amelyben benne vagy, próbáltok nehéz sorsú gyerekekhez sportot eljuttatni, a sport most így idézőjelben természetesen. Ott milyen fogadtatásban részesültök a gyerekek által?
0: Hogyha nevén lehet nevezni az alapítványt, akkor ez a Gatyán Alapítvány egyébként, és az alapító még a Covid előtt 40 intézménynek adományozott techballasztalt, és ugye a techballasztalt, ha leteszik, akkor nem minden esetben tudják azt rendeltetésszerűen használni a gyerekek, és kerestek egy olyan személyt, aki életet tud lehelni ezekre a techballasztalokra, és megkerestek engem, hogy javasoljak valakit. És sajnálatos módon senki nem vállalt ezt a projektet, és nagyon félidegesítettem magam ezen, és úgy voltam vele, hogy akkor én megmutatom, hogy meg lehet ezt csinálni, és azóta edzőket küldök a vidéki intézményekbe, nagyon sok regionális techball verseny van gyermekotthonok között, nagyon sok országos gyermekotthonok közötti techball kupát szervezek, és van olyan gyerek, aki már 5 éve van a kezeim alatt, ma már a legnagyobb techball egyesület itthon leigazolta, és a techball miatt nemzetközi versenyekre tud elmenni. Például a most 2 srác a Bicskei gyermekotthonból, és gyakorlatilag lassan a világ elitjébe tartoznak. És azok az emberek, akik annó nem hittek ebbe a projektbe, és ezekbe a gyerekekbe, nagyon sokan rám írtak, és azóta jönnek oda, hogy úristen, nem is gondolták volna, hogy ezt ki lehet hozni belőle. Sőt, olyan is van, aki visszautasította ezt a projektet, és azóta az én gyerekeimmel szeretnének például vegyes párosban indulni nemzetközi versenyen, mert olyan szintet képviselnek. És ugye az a jó, hogy nekik ott van a techballasztal az intézményen belül, és mit csinálnak nyáron? Reggeltől estig sötétedésig techballoznak, ami szerintem a mai fiatalságban kihalt már, mert mindenki a telefont és a számítógépet pötyögi, de nekik ez a lehetőség sokszor nincs meg, sőt, pláne internet kapcsolat, és például Bicskén van olyan, hogy már 4 techballasztal van ott, mert annyian játszanak reggeltől estig, és hihetetlen milyen ügyes gyerekek vannak. Hát van olyan 14 éves kisrác, vagy 13, már profi mezőnybe kell elindítanom itthon, mert és világklassz is lesz.
1: Egy olyan emberrel beszélgetek, aki boldog, kiegyensúlyozott, és semmit nem csinálna másként az eltig életéből.
0: Szerintem igen. Én úgy gondolom, nyilván vissza lehet gondolni, hogy bizonyos dolgokat máshogy csinálna az ember, de minden döntésnek megvolt annak idején az oka, hogy mit, miért úgy döntöttem. Én nem gondolom, hogy a múlton rágódni kell, még hogyha valami hibának tűnik mai fejjel. Előre kell tekinteni, és újabb és újabb célokat kitűzni. Én ebbe hiszek, én így élem az életem, és én úgy gondolom, hogy boldog vagyok most.
1: Imre Balázs, köszönjük szépen!
0: Én is, köszönöm!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Margraf Ákos Dániába igazolhat. Nincs vízhiány a fővárosban. Marad a forróság. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Külföldön folytatja pályafutását Margraf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi három idényben a Puskás Akadémiát erősítő védő a Nemzeti Sport értesülései szerint a dán Köbenhamnhoz igazolhat. Az Alaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők világranglistáján. Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83. Az elmúlt hónapokban két Challenger versenyt is megnyerő Piros Zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner, az április óta sérült spanyol Carlos Alcaraz feljött a 2. helyre. A német Alexander Zverev pedig jelenleg a 3.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása. Így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. A kormányfő beszélt arról is, hogy a tegnap esti csúcsidőszakban országosan 700 megawatt energiát sikerült megspórolni. Korlátozzák mától a vasúti teherforgalmat. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Folyadékpótlásra és a tűző nap kerülésére hívja fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél többre van szüksége. Hozzátette, az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban figyelni. Klímavészhelyzeti intézkedésekre készül a Főkert a vízkorlátozás miatt. A társaság leállította a szökőkutakat és a vízeséseket, az öntözés során pedig elsőbséget kapnak a fiatalfák és a nagyértékű növényállomány. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben 1-es fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban. A szeretetszolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával is támogathatók a kisiskolások. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon, péntekig, délután 5 és este 8 óra között. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik.
2: Közlekedés.
3: Két jármű ütközött össze az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között. A 62-es kilométernél csak a belső sáv járható, jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula. Napos idő várható, délután, északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest
4: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Magabiztos győri és újpesti siker a labdarúgó NB1-ben, amelyben a Ferencváros még nyeretlen. Két gólos vezetésről kapott ki a Liverpool. Márton Anita indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a címvédő Eto FC hazai pályán 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros meglepetésre nem bírt a meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama Arénában. 0-0 lett a végeredmény, míg az Újpest 4-2-re verte a vendég Debrecent. A forduló zárásaként ma 17 óra 30 perctől játsszák az Zalaegerszeg-Paks találkozót. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A győriek jobb helyzet kihasználásoknak köszönhetően tehát 4-0-ra legyőzték a Nyíregyházát. Az Eto első gólját Urbik Norbert lőtte a 22. percben, a védő Demjén Balázsnak nyilatkozott.
2: Gyakoroltuk edzésen a pontrúgásokat, mentem a Krüpics mögé, nem tudta elfejelni. Ott voltam, szerencsére úgy pattant, hogy el tudtam lőni. Nagyon örülök neki.
3: Az elején még kiegyensúlyozottnak tűnt a meccs, de aztán a második félidőben fokozatosan szakadtatok le az ellenfélről. Hogyan tudtatok még emelni a tempón, főleg ebben a nagy melegben?
2: Az elején eléggé meleg volt, nagyon el is fáradtunk, nagyon sokat kellett tolódni, védekezni, de ők is fáradtak, és ezáltal így kinyíltak, és másik félidőben meg simán át tudtunk rajtuk menni. Nagyon kellett, hogy ilyen kompaktak legyünk, ez nagyon fontos. A csütörtöki meccshez képest ott nem voltunk nagyon élesek, így kell pályára lépni.
3: Az erőlét mellett minek köszönhető az, hogy sikerült ilyen kompaktan játszanatok, ahogy te is fogalmaztál?
2: Öltözőben meg lett beszélve, át lett videózva, így kell kijönni.
1: A győriek játékosa Urblik Norbert után a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás is elmondta véleményét a találkozóról.
4: A Győrnek nagyobb helyzetei voltak, nekünk is megvoltak a lehetőségeink, az első félidő az rendben volt, ott ugyanúgy megvoltak azok a helyzetek, amiket berúghattunk volna, ott a Győr annyira nem találta a fogást rajtunk. Ami számomra kicsit meglepő, megtettük azt, amit lenne rá szavam, hogy mit csináltunk a Győrrel a második félidőben sikeresen. Ez az nem idevaló, gratulálunk nekik, a második félidőben egyéni hibák voltak, jobbak voltak, sok sikert a kupaporomban. Kikaptam a 7-2-re és utána nyerted a mérkőzést, úgyhogy most az, hogy kikapsz 4-0-ra. Kiesik egy embered, nincsen olyan mélységű, nincsen olyan bő kereted, mint a Győrnek van, ahol olyan fiatalokat tudsz berakni, akik egyből teljesítenek is. Ez nem sírás, ez tény. Nincs ez semmi gond. Kikaptunk 4-0-ra, lesz még ilyen, hogy ki fogunk kapni, ez teljesen normális. A bosszantó inkább az, hogy saját magunk hoztuk az ellenfelet olyan szituációkba és olyan helyzetekbe, amiből egyszerű volt a befejezéseket megtalálni. 4-5 ember között kigyúznak át, letépen rólam ezt, hogy valamit kitalálok, de így nem mehet át valaki, elpasszoljuk a labdát. Ami egy kicsit fájt, hogy volt egy időszak, amikor a végén élettelen volt a csapat, amellett, hogy most a bajnok ellen idegenbe kikapsz, az benne van.
1: A labdarúgó NB1 második fordulójában tegnap a Ferencváros meglepetésre nem bírt a meccset 10 emberrel befejező újonc Vasassal a Grupama Arénában. Gól nélküli döntetlen lett a végeredmény. Először hallgassák, hogyan látta a mérkőzést a Fradit irányító Borbély Balázs, a riporter Farkas Márton.
5: A gól reményében, akit lehet, azért itt pályára dobtál, vagy a félidőben, vagy a második félidő során. Összképét tekintve, te szempontodból ez milyen meccs volt?
6: Első félidőben szerintem nagyon gyengén játszottunk, főleg támadásban. Nem mutattunk megfelelő minőséget, nem voltunk élesek. Nem láttam az önbizalmat, majdnem az egész felső négyes gyengén teljesített. Ezért is volt az a csere a félidőben. A másik félidő azért valamivel jobb volt. Volt két tiszta gól helyzetünk, egy-két veszélyes szituációnk, de ezekből sajnos nem tudtunk gólt szerezni, ezért lett döntetlen a vége.
5: Most azért kisebb volt a rotáció, mint ugye az előző bajnokin, de mondjuk az említett felső négyesből tulajdonképpen Jusuf az, aki mondjuk úgy, hogy az alapcsapathoz tartozik, utaltál erre az önbizalomra, ezt akkor egy picit a jövőben nézel, ezt hogyan látod, hogy lesz az, hogy ezeknek a játékosoknak mondjuk önbizalma is lesz, és mondjuk nem kell őket cserélni fél időben.
6: Van, akinek kevés az önbizalma, van, akinek túl sok az önbizalma, lehet, hogy ezt meg kéne találni a balancot. Még nem tudom, hogy jövőben ezt hogy fogjuk megoldani. Be akarjuk tartani a magyar szabályt, fiatal szabályt, ismerkedünk még a játékosokkal. Ezen a két NB1-es meccsen azért egy-két játékos kellemetlen meglepetést okozott számomra. Ezen majd el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lesz a jövőben, mert ez így kevés.
5: Ha már fiatal szabály megismerkedés, akkor Varga Zétény elég jól szállt be itt a második félidőben ebbe a mérkőzésbe, és adott egyfajta lendületet is a csapatnak. Akár ő milyen megoldás lehet majd a fiatal percekre?
6: Ő volt a három közül a legjobb, hogyha most ezt a három fiatal veszem, aki lehetőséget kapott ezen a két mérkőzésen. Egyértelműen ő mutatott a legtöbbet, benne volt a legtöbb energia és a minőség. Mondom, még nem látom teljesen, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, de meg kell találnunk majd a megfelelő megoldást, hogy ez működjön a jövőben.
5: A napokban igazolt Nagy Ádámot mennyire láttad edzés körülmények között? Milyen állapotban van ő és mikor csatlakozhat a meccskerethez?
6: Fizikailag rendben van, mi az általános fizikumot vagy az állóképességet illeti, hogy mikor lendül majd meccsbe, ezt a meccs kondíciót azért május elején játszott utoljára, az nem olyan egyszerű visszaszerezni, de bízom benne, nem hogy bízom benne, hanem előbb-utóbb be kell, hogy építsük.
1: A Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs után következzen a Vasas mestere Erős Gábor, aki elégedett volt az eredménnyel, erről Farkas Mártonnak beszélt.
7: A Ferencváros otthonába pontot szerezni az egy nagyszerű eredmény, és nagyon büszkén mondtam, hogy a tavaly bajnokságban nem volt egyszer sem kihajtott játékosunk, és most ott tartunk, hogy 2-2. Ennek természetesen nem örülünk, hogy újra ember hátrányba kerültünk, de szerintem a srácok nagyon komoly munkát tettek bele, nagyon nagy intenzitással játszottunk, és nem is ízlett a Ferencvárosnak a stílusunk. Azt nem mondom, hogy győzelmet érdemeltünk volna, hiszen a Ferencvárosnak is voltak lehetőségei, de szerintem a mi csapatunknak is voltak komoly lehetőségei. Összességében rászolgáltunk erre az egy pontra, és megérdemelten szereztük meg ezt. Mi is próbálunk egy nagyon-nagyon intenzív letámadást játszani, már akkor is, amikor az ellenfél az ötösről próbálja kihozni a labdát, mind a középpályán, tehát nem szeretjük azt, hogy a mi kapunk előtt pattogjon a labda. Ez is a játék felfogásunk, de természetesen a Ferencváros egy nagyszerű csapat, ezt mindenki tudja, nagyszerű játékosok alkotják, nem egyszerű ellenük focizni, de én azt gondolom, hogy a srácok megtettek tényleg mindent, a pontszerzés ezt szerintem megérdemelt.
5: Két meccs, Eto, Fradi, veretlen a csapat, ez hogy hangzik?
7: Ez nagyon jó hangzik, egyébként nem nagyon szeretem a döntetleneket, inkább annak a híve vagyok, hogy legyen egy vereség, egy győzelem, hiszen az ugye matematikailag is egy ponttal több, de azért azt hozzáteszem, hogy ezen a két csapat ellen viszont, és úgy, hogy mind a kétszer hátrányba kerültünk, bár a Ferencváros ellen igazából talán ez egy 8-10 perc hátrány volt, az Eto ellen viszont 65 percig hátrány voltunk, tehát hosszú idő, így egyértelmű, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és ez a két pont ez nagyon-nagyon értékes számunkra.
1: A Vasas vezetőedzőjét Erős Gábort hallották. Az Újpest hazai pályán 4-2-re múlta fölül a Debrecen tegnap a labdarúgó NB egy második fordulójában. A vendégek vezetése után a lila-fehérek Horváth Krisztofer két góljának is köszönhetően fordítottak, és bár a 89. percben Dzsuzsák Balázs szabadrúgásból szépített, Áljosa Matko a 95. percben lezárta a mérkőzést. Az újpestiek középpályását, Horváth Krisztofert, Cingerkocka Henrietta kérdezte egyebek mellett egy ilyen Amegyidó egyenlítő találatáról, amelyet az asszisztens beintése alapján Bogár Gergő játékvezető les miatt nem adott meg, majd már a szabadrúgás elvégzése után a varszobában mégis érvényesnek ítélték a gólt.
8: Az abszolút fordulatot az egyenlítés hozta, meg ott valami mentálisan is változott, vagy mi hangzott el a hidratációs szünetben?
9: Nagyon rosszul kezdtük az első félidőt, nagy nyomást helyeztek ránk, és aztán volt egy ivószünet, ott megbeszéltük, hogy egy-egybe felállunk rájuk, meg nem engedjük, hogy ennyire labdát tartsanak, meg ránk tudják helyezni a nyomást, és ez sikerült is. Utána jött az egyenlítés is, és meg is tudtuk szerezni a vezetést, és úgy jöttünk vissza a másik félidőre, hogy mindenképp meg kell nyernünk ezt a meccset itthon.
8: És volt már ilyen pályafutásod során, hogy ekkor a fázis késéssel adnak meg egy gólt?
9: Nem is érdekelt, hogy milyen fázis késés, és az a lényeg, hogy megadták, és kész.
8: Amennyi idő két gólpasszal szolgált ki, hát így látjuk, hogy jól működik, de milyen a játék kapcsolatotok?
9: Igen, amennyiről látszik rajta, hogy nagyon technikás játékos, jól tartja meg a labdát, meg jól is látja a helyzeteket elől. Ez most is két gólpasszával jellemezte őt, és hát reméljük, hogy ugyanígy tudja folytatni, meg mi is.
8: Egyébként játékban mi működött jobban, mint a Nyíregyház ellen?
9: Nem tudom, talán sokkal jobban kombinatívak voltunk elől, meg jobban kerestük egymást, meg előző héten sokkal többet gyakoroltunk ezeket, és akkor most kijött.
8: És azért dolgozott bennetek a bizonyítási vágy is? Akár a kritikák miatt?
9: Persze, vereséggel kezdeni a szezon nem nagyon jó, soha. Ez most itthon, hazai pálya, hazai közönség, és meg akartuk mutatni, hogy nem az volt a valódi arcunk, amit Nyíregyházán mutattunk, és szerencsére sikerült is, nyertünk.
1: Az újpesti Horváth Krisztofer után a debreceniek vezető góljának szerzőjét, Szendrei Ákost is összegzése kérte, Cingerkocka Henrietta.
8: Hiába vezetett a góloddal a Debrecen, amely jól kezdte a mérkőzést, mégis kikapott. Mennyire zavart meg titeket az Újpest egyenlítése és ahogy az egész történt?
10: Ami nem a futballt érinti, azzal nem szeretnék foglalkozni, szóval amire van befolyásunk, azzal szeretnénk, csak nehéz mit mondani. Sajnos ott megtörtünk, úgy érzem egy kicsit, és nem mutattunk eleget. Utána vissza is álltunk, ami nem nézett ki jól. A második fél időben szerintem azért megint feljavultunk, megint elkezdtünk nyomni. Rosszkor jött megint a gól. Utána megint életjeleket mutattunk, és sajnos a végén megint kaptunk egy gólt is. Ezzel rendezték a meccset.
8: Dzsuzsák Balázs gólt lőtt, és aztán egyenlíthettetek volna. Miért nem sikerült szerinted előbb, akár ott egy-egynél előbb reagálni és kizökkenni abból, amiben voltatok?
10: Mindenképpen a kihagyott helyzetek szerintem. még több helyzetet kellett volna kialakítanunk, de így is, amik megvoltak, azokat be kellett volna rúgni, és akkor le van rendezve az a mérkőzés. Ebben én is részes vagyok sajnos, kihagytam én is egy nagy lehetőséget, de ezen kell dolgozni, hogy legközelebb ne így legyen.
8: Ja, mérlegeteg a nemzetközi mérkőzéssel együtt 6 kapott és 3 lőtt gól. Ez mit mutat, és minek kell még szerinted csapatszinten összeállni?
10: Nem vagyok itt régóta, úgyhogy az, hogy csapatszinten mibe kell összeállni, erre annyira nem tudok részletes választ adni. Igen, ez egy negatív mutató, nem a legjobb, megpróbáljuk majd megfordítani ezt.
1: A Debrecen labdarúgóját, Szendrei Ákost hallották. Egyébként az Újpesthez kapcsolódó hír, hogy az együttes válogatott játékosa Margráf Ákos külföldön folytatja pályafutását. A legutóbbi 3 idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot, és megadja a szerződésében foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Köbenhavn lehet, amely a konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában éppen a Debrecennel találkozik. A labdarúgó NB2-ben szintén a 2. fordulóban tegnap 2 találkozót játszottak. Az újonc Nagykanizsa 2-1-re győzött Csákváron, a Soroksár pedig 2-2-es döntetlennel távozott Karcagról. Felkészülési labdarúgó mérkőzéseken a Liverpool 2-0-ás félidei vezetéséről 4-2-re kikapott a szintén az angol Premier League-ben szereplő Leeds United-tól. A Chicagóban rendezett találkozón a liverpooliaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdő csapat tagja volt. Szoboszlait a 68. a gólpasztadó Kerkezt egy perccel később cserélték le. Az AEK Athén 3-0-ra bizonyult jobbnak a belga Szent Rüdennél, a görög együttesben Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott. Az Union Berlin 2-2-es döntetlen tért el az olasz Cagliarival szemben, a németeknél Schäfer András a 68. percben lépett pályára. A Galatasaray pedig 3-3-ra végzett a francia Rennel, az isztambuliaknál Sallai Roland 85 percnyi játék lehetőséget kapott.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a MATEG-GEAC szakosztályvezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott 2 elnökségi tag, továbbá a felügyelő bizottság 3 tagja, így ez a testület működésképtelenné vált. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők világranglistáján Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83. Az elmúlt hónapokban 2 Challenger versenyt is megnyerő Piros Zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található, az április óta sérült spanyol Carlos Alcaraz feljött a 2. helyre, a német Alexander Zverev pedig jelenleg a 3. A Sportonika végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától Söprögető kocsi című műsoron következik.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Fradi veréssel kezdte a szezont a magyar csapat. Igaz, Bognár György együttese kiesett a konferencia ligából, így most már csak a hazai küzdelmekre összpontosítanak a tolnaiak. A Zette az első bajnokián sima vereséget szenvedett, de itt a lehetőség a javításra. Zalaegerszeg Paks, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés 17:30-től a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a mikrofonnál Várhegyi Benyámin és Székely Dávid. Túl vagyunk most már a Tour de France-on több mint egy hete, a női túr viszont a hétvégén kezdődött, és majd erről is beszélgetünk, meg Evenepoelről is. Azonban mindenek előtt nyilván arról legyen szó, ami szerintem a kerékpársportot nem mondom, hogy nagyon meglepte, de mindenképpen felrázta. Pár órával ezelőtt az UAE Team Emirates bejelentette, hogy Tadej Pogacsárt láthatjuk az idei Vueltán. Mennyire lepődtél meg, Beni, és mennyire jó ez a Vueltának, meg ugye az országúti kerékpársportnak?
2: Köszöntöm a hallgatókat, engem kicsit meglepett. Tudom, hogy egyre erősödtek a hangok itt a Tour de France közepétől kezdve, hogy Pogacsár menni fog, hogyha úgy van. És hát úgy lett, de ez az úgy van, ez az, hogy gyakorlatilag volt egy nagy különbség tavalyi év és az idei között, hogy nem azt mondom, hogy nem fáradt el a túron, mert azért ez így egy erős túlzás lenne, csak nem volt sérült, illetve nem volt ez a kiégéshez közeli állapot, mint azt láthattuk 2025-ben, és tényleg elmondta Pogacsár is, hogy gyakorlatilag ez volt azért az a túr, amit a legfrissebben fejezett be, vagy legjobb érzésekkel fejezett be, tehát nem az volt, hogy úristen, akkor most nem akarok semmit csinálni egy hónapig. Engem azért lepett meg, amiről nagyon sokszor beszéltünk az elmúlt években, hogy a világbajnokság Kanada, tehát hogy ott van ugye ez a két kanadai verseny, a Quebec és a Montreal.
1: De ez minden évben ott van.
2: Évben ott van, így van. És azért azt felcsik, hogy 37 versenynapja van Pogacsárnak ebben a szezonban, ami nagyon kevés. Tehát hogyha ő most egy Vueltát nem vállal be, vagy más programot találnak ki, akkor tényleg ott tartunk, hogy ilyen 42-3 nappal fejezi be az évet, ami azért tudjuk, hogy ezek a számok esnek vissza az elmúlt évtizedben, hogy ki mennyit versenyez, főleg a nagyoknál, de azért az még nála is nagyon kevés lett volna. Egyébként ez a 37 nap, ez kettővel kevesebb, mint Jonas Vingegaard, amikor vállalta a Tour Vuelt, a duplát tavaly utoljára, ugye ő már azt kétszer megcsinálta. Tehát jól néz ki, az ellenfelek nyilván nem örülnek, Lottónak volt egy nagyon szép válasza erre az UE és bejelentésre, amiben José Mourinho hát nagyon csalódottan veszi le magáról a kis fejhallgatót, amiben ugye tolmácsoltak neki valamelyik sajtótájékoztatón, gondolom, és hát tényleg ilyen elszomorodott tekintettel, hogy a francban nagyjából így lehet mondani, mert ugye ez tényleg ilyen. Az UE egyébként kirakta a teljes csapatát, tehát João Almeida is azért, ahogy azt lehetett gondolni, ott lesz, hogy ő mit szólhat, az egy jó kérdés. Ugye ő nem volt kapitány idén egyetlen három hetesen sem, de ugye ez annak volt azért köszönhető, mert hogy a Giro előtt hát gyenge volt a tavasza, és betegeskedett, és nem is vállalta, jól emlékszem, a Giro indulást. A túr ugye egyáltalán nem is volt szóba Almeidának idén, és a Vuelta volt az, ahol kapitány lehetett volna, de az azért az tény, hogy nagyon sok dolgot Almeida sajnos idén eddig nem tudott mutatni, tehát azért ez így érthető az UAE részéről, de egyébként más nincs is Pogacsáron kívül a túrcsapatból, ha jól emlékszem most így fejből erre a keretre. Szóval hát a versenynek nyilván nagyon jó, tehát nagyon szerették volna már a Vuelta szervező Javier Guillenék, hogy visszatérjen Pogacsár erre a versenyre, ugye 7 év után indul újra, és azért a Vueltának azt gondolom, hogy ez kellett a tavalyi fiaskó után, és itt a fiaskó alatt a tüntetőkkel szemben, hát nem fellépést mondom, ami befolyásolta a versenyt, tehát leginkább azt így lehetne fogalmazni szerintem, hogy külső tényezők befolyásolták a 2025-ös Vueltát. Ugye az utolsó szakasz az tényleg az botrányosra sikerült, ugye nem is volt utolsó szakasz, meg díjátadó ceremónia sem, meg semmi. Tehát ott azért elgondolkodható volt kicsit, hogy akkor milyen nagy nevek fognak eljönni a Vueltára, viszont ezzel a monakói rajttal azért azt gondolom, hogy ez mondjuk befolyásolhatta Pogacsár döntését, hogy gyakorlatilag otthonról kezdheti ezt meg. Egyébként érdekes, hogy egy ember nyerte meg a túrt és a Vueltát egy szezonban, és ez pedig Chris Froome volt. Tehát az azóta, amióta a Vueltát 90-es évek közepén áthelyezték ebbe az idősávba, ahol most van.
1: Minden esetre szerintem nagyon kellett a Vueltának az, hogy legyen egy Pogacsár, mert nélküle azért ez egy viszonylag alacsonyabb figyelemmel követett verseny lett volna, így meg nyilván teljesen más a történet, és nyilván csak Magyarországon szerintem, hogy másfél millió emberrel több tudja most, hogy ki az a Tadej Pogacsár, mint tudta egy hónappal korábban, és ez sokat segít a kerékpársportnak, és ugye a közmédiában elsősorban ez a feladatunk, hogy az összes ilyen sportágat, amennyire csak tudjuk, promotáljuk, és mutassuk be a legszebb oldalát. Szerintem a párizsi befutó az egy az egyben ilyen volt, és én nagyon örülök annak, hogy megy Tadej Pogacsár, még akkor is, ha mi azt a versenyt nem közvetítjük, de hát nyilván figyelni fogjuk, és nagyon-nagyon-nagyon várjuk azt, hogy meg lesz-e neki is a történelmi triplázás, hiszen ezt Jonas Vingegaard meg tudta előzni, neki már megvan, Pogacsárnak meg most lehet. A jó ír az, hogy Vingegaard a dán körön ott volt, és elmondta, hogy esze ágában nincsen visszavonulni, és sok verseny van, amit nem nyert meg, és egy ilyen pár perccel ezelőtti pletykának tűnik, amit a Ciclismo International tett ki, hogy elvben Sexas már aláírt egy előszerződést az UAE-val, és lehet, hogy ezt most nagyon bánja, mert hogy inkább Pogacsár ellen versenyezne, és ez lehet, hogy fájdalmas lesz majd.
2: Igen, nagyon érdekes ez a történet. Ugye volt Szlovéniában a hétvégén ez a Pogacsár Csepogi Challenge, meg különböző ilyen és olyan versenyek amatőrök ellen, ez gyakorlatilag egy ilyen háromnapos kis fesztivál volt ott, és ott volt például az Isaac Del Toro, akivel kapcsolatban pedig azt lehetett olvasni, hogy ugye 29-ig van szerződése, és azok a hírek, hogy az UE szeretne hosszabbítani, Del Toroék meg szeretnének kivárni, hogy Sexasszal mi lesz, mert ők pedig nem szeretnék azt, hogy mondjuk Paul Sexas odahozzák Isaac Del Toróra, tehát az megint egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy mennyire igaz ez a szándéknyilatkozat, meg hogy elvileg tényleg ezt tavaly aláírták, mert az úgy komoly problémát jelenthet, hogyha mondjuk esetleg ezt fel akarják oldani, tehát az azért nem 2 forint, és emiatt ez így érdekes. Meg, nem tudom, engem személy szerint az egy kicsit meglepne, hogyha Paul Sexasék már tavaly, tényleg tavaly volt az első szezonja a felnőttek között, tehát azt azért ne felejtsük el, és hogyha azt mondom, tavaly nyáron aláírt, tehát azért tavaly nyáron még nem úgy beszéltünk Sexasról, hogy a következő évben a túron már akár a dobogóért mehet, tehát inkább azt mondanám, hogy ősszel robbant ő be. Minden esetre érdekes lesz ez a történet. Én örülnék egyébként nagyon, hogyha a Decathlonnál maradna, és nyilván ez egy ilyen, inkább egy ilyen sablonosabb gondolat, de még a túr előtt azért úgy voltam vele, hogy nézzük meg, hogy ez a Decathlon mit tud. És azt gondolom, hogy láttuk, hogy ez a Decathlon mit tud, úgyis, hogy volt egy sprintere, akivel nyert egy szakaszt, tehát, hogy ezeket a feladatokat is jól el tudták osztani, és lehet mondani pár szakaszon, akár az utolsó előttin, hogy egyébként minek kellett tempót menni, mert utána leszakadt Sexas, de ez nem biztos, hogy csak erről szólt. Lehet, hogy ezt már a jövőre építették egyébként, és próbálják ezt a részét gyakorolni, hogy Paul Sexas milyen, mint kapitány. És hogyha lehet hinni az igazolásoknak, ugye Decathlon még nem jelentett be szombat óta, amióta be lehet, tehát augusztus 1-e óta igazolást, legalábbis én lemaradtam róla, de az biztos, hogy biztosnak tűnik, hogy Deplus, Sivakov és ehhez hasonló nevek érkezni fognak a csapathoz, tehát próbálnak erősíteni itt a hegyi segítők terén is, és hát azért Pogacsár pedig pont a hétvégén kiemelte Nicolas Prudhommet, hogy milyen munkát végzett ő a Tour de France-on, és tényleg egy ilyen, hát ezt mondta Pogacsár, hogy reméli, hogy a Decathlonnál észrevették, mert tényleg a verseny egyik legerősebb embere volt. Prudhomme, ugye emlékszünk, hogy tényleg sokat tett azért Paul Sexasért, szóval érdekes lesz ez a Sexas-Del Toro 3-as, vagy duo plusz Pogacsárral kiegészülve, hogy ki, meddig, hogyan, hogy, mikor, tehát sok információt szerintem még azért nem tudunk, hogy mi mehet a háttérben a csapatok között.
1: Hát én nagyon remélem, hogy marad. Szerintem rossz lenne a kerékpársportnak, hogyha nem lenne ilyen egymás elleni csata, hanem...
2: Hát az UAE-ban ne menjen, tehát hogy igen.
1: Bárhol mehet oda, igen, Viszmát is lehetett mondani, az összes többit is lehetett mondani.
2: UAE Red Bull talán, amit mondanék, hogy oda most szerintem nem igazán.
1: De... Ne, igen, igen. És ha már Red Bull egyébként, majd arra is mindjárt rátérhetünk. Az biztos, hogy a Pogacsár-Sexas csata lehet az, ami visszahozhatja a még nagyobb érdeklődését ennek a sportágnak, jelen tudásunk szerint. Nyilván még, hogyha esetleg Del Toro is elmenne valahova, az még jobb lenne, erre kevés szansz látszódik jelen pillanatban, de nem véletlen az, hogy a sportszán is a 23-as túr volt most az elmúlt időszakban a legnézettebb, ezt azt hiszem, hogy pont te küldted, vagy láttam Twitteren, már nem emlékszem, mert ott volt meccs, ott Pogacsárt, aki addig verhetetlennek tűnt, valaki meg tudta verni, és szoros volt, és volt a Granon előtte. Tehát, hogy az egész egy ilyen eléggé izgalmas csatává alakult, és nyilván az kell ahhoz, hogy ez az egész jól működjön. De hát reméljük, hogy ez is majd kiforja magát. Tényleg az UAE az nem lenne fair, tehát az már a csalás kategória, nem csalnak, nyilván vicceskedek, de hogy az egy ilyen, most külföldi szóval élve, cheat kód, igen, amikor beütöd a FIFA-ba, és akkor onnantól kezdve minden lövésed bemegy akár 40 méterről is, annak annyira nem örülnénk. Szóval a következő téma viszont a Red Bull, hiszen azért Remco Evenepoel csak megnyerte negyedszer is a San Sebastiánt, és nem véletlenül mondta azt, hogy az utolsó emelkedő a Montmartre-on már nem ment akkor elánnal föl, mert hogy a fejében volt a baszk verseny. Hát nem akárhogy nyerte meg, és azért Carapaz előtt le a kalappal, hogy így bírta.
2: Igen, ez talán könnyebb lett volna kicsit, még ez vagy könnyebb, tehát Evenepoel számára inkább úgy mondom, akkor simább győzelem, mert ugye volt egy defektje nagy oroszkor, onnan vissza kellett jönni, ugye ő is elmondta, hogy az Erlaicon, tehát egy ilyen 30-szal a vége előtt tervezett ő támadni, nem szerette volna sprintre elvinni ezt a versenyt, de hát vissza kellett jönni, az energia, és onnantól nem is tudták neki előkészíteni rendesen ezt a támadást. De ugye San Sebastián azért volt érdekes egyébként, mert ugye minden évben az van, hogy van, aki a túrról jön, most akkor is, hogyha remek túrt mentél, nem biztos, hogy ez egy héttel később, vagy oké, 5 nappal később ugyanúgy ki fog jönni, úgyhogy már azért leeresztesz, és kicsit tudat alatt fejben is nyilván leereszt az ember, mert nem tud ugyanolyan elánnal odaállni egy napos versenyre 5 nappal a Tour de France után, mint a Tour bármelyik szakaszára, ez szerintem egyértelmű. A másik oldal pedig nyilván azok, akik, hát igazából júliusban nem nagyon voltak versenyeik, mivel nem volt hol versenyezni, ugye a Tour alatt általában nem nagyon vannak versenyek, és most is talán egy osztrák kör volt még a Tour első hetében, tehát hogy azért az jó régen. Tehát ilyenkor ők a szezon második felére készülnek, és hogy azok a versenyzők hogy térnek majd vissza edzőtáborokból, milyen formában. De hát láttuk, hogy Remco Evenepoel és Richard Carapaz, ők tényleg Pogacsár mellett gyakorlatilag azért a legerősebbek voltak a túr utolsó hetén, és hát ez látszott most, hogy azért itt nincs nagyon, nagyon ellenfél. Egyébként a túros versenyzők nagyon nagy része jól ment. Tehát aki a túra jól ment, az most a San Sebastianon is. Ugye a Red Bullból Fahils volt az egyik talán, aki szintén ott volt ugye a Tour de France-on, és egyébként ezen a versenyen is remek munkát tudott végezni Evenepoelért. Tehát jött a papírforma, de azért ez nem minden évben van így, azt azért meg kell mondani, hogy ennyire jól mennek a Tourról érkező versenyzők. Az idén így volt, Remcónak meg gratulálunk nyilván, mert ez egy nagyon nagy győzelem, azért negyedszer, tehát rekorder a San Sebastián történetében, ami nem semmi, mert azért ez egy elég nagy presztízsű verseny. Plusz jól néz ki, nem tudom, hogy mennyire eresz le, vagy mi ilyenkor a teendő számára, ugye annyit tudunk, hogy a két kanadai egynapos és a két világbajnoki verseny, tehát az időfutam és a mezőnyverseny a programjában, meg utána majd nyilván az olasz egynaposok, tehát Remco nem vueltázik értelemszerűen.

0: még belőle is valamennyit kivesz, így egy fokkal izgalmasabb és érdekesebb is lehet majd az egész történet, de ezt majd mindenképpen meglátjuk. Egy biztos, azért ez most tényleg egy nagyon áldott időszaka az országúti kerékpárnak, mert hogy Wout van Aert is visszatért, és igen, nem is akár hogyan tért vissza, és ha már, ugye oké, nem Red Bullos, de Red Bull támogatott versenyző, azért, amit a dán körön produkált, az egészen zseniális volt, és az egész Tour de France-on hiányoltuk a milliméteres célfotókat, ami kommentátor szempontjából nagyon baráti, hogy sikerült mind a 21 győztest eltalálni, de nem is volt nehéz feladat, legyünk őszinték, és eddig a női túron sem volt nehéz feladat, arról is pedig kicsit azért beszéljünk, de azért itt Van Aert most nagyon szépen jelezte, hogy jó állapotban tér vissza.
1: Igen, nem volt rossz ez a dán kör, bár nagyon furcsa volt ilyen versenyeket látni, tehát rossz időjárási körülmények között. Tehát azért egy kicsit elszokott az ember tőle, pedig annyira nem volt rég mondjuk a tavaszi időszak. De nyilván a Viszma azért uralta ezt a versenyt, meg az Unibet is, meg az Uno X is, de Wout van Aertnak azért nagyon ellenfele nem volt. Nyilván ő is a Vuelta-ra készül, valamint a világbajnokságra. És nyilván elmondta, hogy azért nem ő lesz a legnagyobb esélyes mondjuk a VB-n. De ez a pálya, hogyha csúcsformában van, akkor úgy érzi, hogy azért feküdhet neki. Tehát itt most azért sokkal inkább, sokkal többen vannak úgy, hogy oké, ebből most kijöhet valami nagy eredmény a VB-n, nem úgy, mint Ruandánál, hogy oké, elmegyünk, de igazából annyira nehéz a pálya, hogy nem látjuk azt, hogy lehetne megverni Pogacsárt. Most azért többen látják, ezt úgy érzem. És hát a belgáknak nyilván lesz ez az Evenepoel Van Aert 2, és ez egy jó fegyver lehet, de a dán körön azért ilyen nagy kérdések nem voltak, ugye egy nagy kérdés volt, azt nem teljesen értettem, hogy ott a szervezők mit és hogy, mert ugye mindig kellemetlen ez, mikor hát bemondod, megcsinálod az interjút a győztessel, és utána nem ő nyer, és itt nem is arról van szó, az volt nekem a furcsa, hogy ugye nem ezek az ilyen konkrétan reklámfal mögötti flash interjúk voltak a dán körön, hanem miután beértek, egyből nyilatkoznak a versenyzők.
0: Nagyon helyesen egyébként. Igen. Ilyenkor azért illene megvárni
1: igen,
0: azt,
1: Csak hogyha tudod, vagy látszik, hogy nagyon szoros, vagy nem tudom, akkor ez nagyon fura, hogy egy tényleg fél perccel később már nyilatkozni, és szegény Plowright elmondta, hogy most már nyugodtan visszavonulhat, mert legyőzte Van Aertot, és szóval az egész ilyen, egész hosszú jött ki, még szegény másnap is arról beszélt ott a kerékpáron. De nyilván Van Aert számára ez jól nézett ki, aki számára nem nézett ki jól, az Zina Márton, ugye, aki egy nagyon nagyot bukott, mert tényleg az a pénteki szakasz a dán körön, hát nem tudom, de olyan volt, mint a korcsolyáznának leginkább, folyamatosan bukások voltak, valami miatt mindig, és az egyikbe ugye Dina Marci is belekerült, és fel kellett adni a versenyt. Az összetett szempontjából nem volt kérdés, így, hogy időfutam nem volt, így végképp nem volt igazából kérdés, mert ugye a sprint, három sprintet elhozott Van Aert, egyik nem is feltétlenül sprint volt, hanem egy ilyen későbbi támadás, és gyakorlatilag azzal eldőlt a verseny, mert a második legerősebb, meg hát majdhogy nem Christophe Laporte volt az egész versenyen, meg a Viszmában is, tehát azért így annyira nagyon nehéz dolguk nem volt. Igen, hát az a dán kör, annyi önkritikájuk legalább van, hogy nem hegyi trikót osztanak, hegyi pontokat osztanak, hanem ez a hilli, ez a dombos.
0: Igen, tehát ez korrekt.
1: És szerintem ez azért egy korrekt, nagyon a szervezők.
0: Meg egy szép verseny. Meg egyébként legyünk őszinték, a Tour de l'Ain is szerintem elég jó kis versenyt hozott, ott is azért Belokit szerintem sokan megjegyeztük, meg önmagában jó volt ez, hogy itt szépen eltolva két versenyt tudtál megnézni, egyiknek vége, és már ment is a másik. Így a túr után két nappal, igen. Ami szerintem minden idők, de egy picit szerintem női túrozzunk is, hiszen mégiscsak közvetítjük a közmédiában, így a magyar futball kicsit próbál energiát spórolni, így kicsivel máshogy, mint ahogy terveztük eredetileg, de például a szombatot ezt kifejezetten szépen nézték, és örülök annak, hogy ez még akkor is népszerű, hogyha a magyar versenyző nincsen. Viszont eddig elég egysíkú. Hogyan gondolkodsz te erről a Vibes féle fölényről? Mert oké, hogy Pogácsárnak komoly a fölénye, de az az 55/54 az elmúlt két évben, mint mezőnyhajrák, azért az egy viszonylag jó mutató.
1: Igen, ilyenkor van az, hogy férfi mezőnyben is akár, de hát ennyire domináns azért férfi mezőnyben sincs sprinter, meg versenyzés, tehát tényleg 55/54, ez oké, ez erre nem tudsz itt mondani. Annyit lehet max, csak hát nyilván könnyebb a fotelből beszélni, hogy az összes többi csapatnak, akkor is, ha van sprintered, a nap elejétől kezdve támadni kéne, szökésekbe kéne menni, és a mezőnyben pedig semmi más nem csinálni, csak az SD Works-nek hagyni, hogy hát akkor tessék. Mert ugye nagyon más nem tudsz elképzelni, tehát azért ez már nem az, hogy 5-ből

0: 4, hogy egy ilyen kisebb, oké, most elkapott egy jó formát, tehát itt nem erről van szó, hanem ez sokkal gyorsabb, tehát nem nagyon lehet ilyenkor szerintem más csinálni.
1: Ma már más lesz a szakasz, 15-30-tól okay. Közvetítjük is, meg talán még lesz egy, amit megnyerhet, nem hiszem, hogy sokkal többet, holnap időfutam, de nagyon-nagyon szépen végig gondolt és kitalált útvonal. Pont azon gondolkodtam, azt hiszem tegnap, de igazából ez teljesen lényegtelen, hogy az ASO az ilyen 9-8 napos versenyeket mennyire jobban ki tudja találni, mint a 3 heteseket.
0: Egyébként ebben van valami.
1: Mindenből van egy kicsi, nyilván még talán egy hegyi befutó a Vantu mellett lehetne.
0: És hát én graduálisan van felépítve az egész, hogy egyre nehezebb, és egyre fontosabb.
1: És ez volt a szakaszok. Dauphinén is, ez volt előtte a Párizs-Nizzán, hogy ott az időjárás közbeszólt, de hogy ezeket az 1 heteket sokkal jobban ki lehet találni, mint a 3 heteket, úgyhogy sokáig már nagyon izgalmas. Szerintem ez most sokáig izgalmas is marad, mert azért az utolsó, a nizzai körözés, az kemény.
0: Az nagyon kemény, tehát igen, tehát az nagyon durva, az a férfiak szintjén is durva lenne az a nap, de így nem tudom, 9. nap, amikor bejön a nőinél, az azért erős lesz, és most úgy tűnik, hogy kopogom, nyilván az időjárás sem fog közbeszólni, mert a Vantu kapcsán azért folyamatosan rebesgetik, hogy az erdőtüzek és a különböző dolgok emiatt azért lehet, hogy azt a szakaszt nem fogják tudni megtartani, vagy nem így, de azért ezek a hírek szerencsére kezdenek csitulni, mert az nagyon fontos lenne, hogy oda fel tudjon menni a mezőny.
1: Az a sportágnak lenne fontos, igen. A női kerékpársportnak úgy összességében, hogy ha már volt Angliru például a Vueltán,
0: vagy
1: ha
0: volt
1: már...
0: 2 éve talán Abdu ez a túron.
1: Igen. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos üzenet, hogy ezek a hegyek megvannak, ők is fel tudnak menni, és bárki bármit mond, oké, más kicsit a dinamika, de hogy ne lenne izgalmas, az egyszerűen hazugság, mert hogy a tegnap is, az utolsó, hogy Márkusz, hogy az utolsó kilométeren belül érik utol, szóval nekem nyilván nincs benne meglepetés, figyeljük évek, most már azt mondom, hogy évtizedek óta, de azért itt amióta elindult az, hogy először létap pár túr volt, és akkor utána jött az, hogy akkor külön női túr 2022-ben, és hogy szépen sorjában a nagyversenyek is belátták, hogy kell női túr.
0: Ugye Roubaix például.
1: Vagy éppen a Liège, a Flandria, tehát hogy itt tényleg arról beszélünk, és oké, vitatkoztunk, hogy akkor most jó-e, hogyha a férfi verseny után van a női, inkább különnek kellene.
0: Az már ebből a szempontból nyilván részletkérdés.
1: Ez itt most egészen zseniális, és nekünk is nagyon jó tartalom lett volna élőben végig, hogyha nincs a foci előrébb, meg nyilván hála Istennek a U18-as kézilabdázóink is tovább jutottak a világbajnokságon, de hogy úgy összességében ez egy olyan tartalom, ami főleg, ha majd lesz honfitársnőnk remélhetőleg jövőre újra, akkor olyan, amire leülsz és megnézed, mert közben meg a közvetítés színvonal az nem képüleg, nem rosszabb, mint amilyen a férfin volt. Én a kommentétos bukot hiányolom, de jó öreg ChatGPT-nek köszönhetően már olyan szinten vagyunk, mintha valaki megírta volna, majdnem az, nyilván nem ugyanaz.
0: Igen, sokszor egyébként élvezetesebb maga a verseny, tehát sok káoszosabb, őszintén. Igen. Plusz egyébként, amit meg lehet figyelni, hogy a nyilatkozatok terén, hogy azért, hát azt kell mondjam, hogy a női versenyzők szókimondóbbak.
1: Igen.
0: Tehát nincs ez, igazából egyikőjüknél sincs ez a betanultnak tűnő ilyen PR szöveg, hogy akkor oké, erre ezt kell mondani, és akkor igazából nem mondunk semmit, majd meglátjuk, stb., hanem minden szituáció beleállnak, tehát a fiúknál ritka az ilyen versenyző, aki ennyire őszintén beszélne, mint a hölgyek, és azért itt hát tudnak lenni akár csapaton belül nagy rivalizálások, ugye láttuk az elmúlt években, vagy akár most, amit az UE egyszerűen művel Paula Blasival, az azért egy felháborító történet. Tehát dióhéjban annyi, hogy Blasi megy a csapattól, miután az előző szerződésében beleírtak egy 100 000 eurós kivásárlási árat, ami, ha megnézzük Paula Blasi eredményeit, akkor hát látjuk, hogy az apró pénz érte. Tehát simán ki lesz ő vásárolva, és emiatt úgy viszi el a csapat, vagy vitte el a csapat erre a túrra, hogy 2 másik kapitányt megnevezett, ugye messze Blasi a legerősebb versenyzőjük, tehát többek között Vueltát nyert az idén, és nem, egyszerűen nem mehet magáért, és ezt így el is mondja, tehát ilyen egyébként szokott lenni a fiúknál, mondjuk ezt azzal büntetik, hogy ja, akkor nem mész a túrra, hogyha te mész másik csapathoz, tehát kicsit más.
1: Hát jó, de kibírja, és aztán Alex Carrera összehozza neki majdnem 1 millió eurós
0: utána
1: szerződést.
0: Utána viszont 1 millió euró, igen, szóval szerintem oké, erre azt a fél évet akkor lehet, hogy beáldozza, csak maga egy profizmus szempontjából elég furcsa, tehát attól most még a te csapatodnak nyerne. Tehát, hogy én ezt igazából sose értem, hogy próbálna nyerni, de ők tudják. Nyilván azért vannak olyan versenyzők az UAE-ban, itt a női túron, akik voltak már legjobb ötben összetettben, tehát hogy Blázin kívül is túron, tehát azért van még kire építeni, csak ez egy olyan dolog, ami tehát pont a nyilatkozatai miatt eléggé felkapott a sajtó, hogy akkor ez hogy is van.
1: Izgalmas lesz az egészen. Biztos az egész héten közvetítjük tehát a női Tour de France-t egészen vasárnapig, és tényleg érdemes minden egyes szakaszt figyelni, és figyelni a közösségi oldalainkat, hogy éppen hol, meg mikor, mert hogy adjuk nagyjából mindent, ami a képernyőre kerülhetne, valamit képernyőn, valamit online, és aztán felvételről, de mindenképpen érdemes lesz velünk tartani az egész héten, aztán jövünk hétfőn is egy rögzítettel, mert hogy akkor én már Birminghamben leszek. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük. Sziasztok.
2: Ez volt a Söprögető kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Budai Zoltán köszönti az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit. Ma a hegyi és terepfutás került terítékre. A stúdióban üdvözlöm Szabó Ágotát, U20-as EB ezüstérmes hegyi futót, és Berendi Antalt, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökét. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok.
4: Hello, szia!
5: Szia, és köszönjük szépen a megtisztelő meghívást.
3: Ez beszélgetésünk egyik fő apropója, hogy június elején a szlovéniai Kamnikban rendezett hegyi futó Európa bajnokság U20-as mezőnyében. Ágotta, egy fantasztikus versenyzéssel ezüstérmet szereztél az Up and Down ugye versenyszámban. Hát elevenítsük fel picit ezt a versenynapot, milyen emlékek, élmények maradtak meg benned erről a kiváló sikerről.
4: Utólag nagyon vegyes érzések vannak még bennem, még magam sem hiszem egyébként, mert nem ilyen céllal mentem oda ki. Nagyon örültem, hogy kijutottam oda, és hogy megszereztem a kvalifikációt a Szent Gáli OB-n még áprilisba, és nekem már ez így magában nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem Magyarországot, és igazándiból aznap reggel én úgy álltam oda, hogy lesz, ami lesz, és tényleg megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet, de nem voltak ilyen álmaim, hogy én majd ott fogok állni a dobogó bármelyik fokán. Előzgettem az embereket fölfele a várba, az nagy élmény volt, nekem az nagyon tetszett, és lefele megpróbáltam minél jobban nyomni, de hát lefelében még bizonytalan vagyok, mert kicsit azért féltem magamat. Amikor beértem a városba, Tóni nagyon óvégatott, hogy menjek, és nem tudtam, hogy hol állok helyezésileg, és amikor beértem, így mondják nekem, meg hozzák oda a magyar zászlót, az még mai napig így hihetetlen számomra.
3: Mondtad, hogy nem ilyen célokkal mentél ki, akkor semmilyen ilyen konkrét elvárás nem volt magaddal szemben a EB előtt?
4: Konkrétan nem voltak ilyen álmai, mert nem szeretem beleélni magamat, hogy ott állok, elképzelem, ott állok a dobogót felső fokán, és hogy megnyertem, mert hogyha esetleg nem jön össze, vagy csalódás ér, akkor nehezebb feldolgoznom a kudarcot. Én helyt akartam állni, és sérülésmentesen megúszni.
3: Tóni, téged mennyire lepett meg ez az eredmény, és miért mondható ez tulajdonképpen sporták történeti sikernek?
5: Hát, ahogy Ágota is említette, nagyon megdöbbentem, de valahogy őszintén számoltunk vele, hogy Ágota elő lesz, mert azt ugye Ágota elhallgatta egy picit, hogy az uphill versenyen bejött 8. helyen, ugye ez a csütörtöki napon, tehát nagyon az élmezőnybe, nagyon szépen befutott ugye az első versenyszámban Ágota, és nagyon közel volt ott is a dobogóhoz, úgy, hogy gyakorlatilag még a célt sem látták ugye a versenyzők, mert képzeltek el, hogy ködbe volt egy felhőben volt maga a cél, és ítélet idő volt, tehát ilyen 10 fok körüli hőmérséklet, zógó eső, és utána beszélgettünk is Ágotával sokat, hogy mi várható, melyik áll hozzá közelebb az uphill, tehát a vertikál, csak fölfele, vagy pedig az up and down, és majd kiderül, és hát kiderült. A céltól voltam az up and down versenyen egy olyan 4-500 méterre, és akkor megláttam Ágotát második helyen, hát őszinte leszek, a 16. éve csináljuk a közösen sokat magammal a hegyifutást, és földbe gyökerett a lábam, és önkívületi állapotban próbáltam segíteni, vagy utána futni, de hát az nem volt könnyű utána futni se. A 3. helyezett kislány nagyon jött. Furcsa volt kimondani, hogy gyerünk, mert meg lesz a második hely. Számomra ez elképesztő hatalmas érzés volt, tehát nehéz szakba önteni, bevallom őszintén. És a célban ágot átlátni ugye magyar zászlóval, elképesztő látvány volt. Beszéltem ott Rutkowski Edével, aki az Európai Atlétikai Szövetségben dolgozik, és a hegyi futásért is felelős többek között, ő ott egyik szervező. És akkor is kérdeztem is Edétől, hogy mikor lesz a díjátadás, mert erre soha nem készültünk, tehát ezt nem néztük meg a programban belül őszintén, tehát minket magyarokat soha nem érintett, úgyhogy de ez egy fantasztikus siker volt. Úgyhogy,
3: és ugye ebben az 20-as korosztályban akkor nem is volt még korábban hasonló?
5: Nem csak a 20-as, a felnőtt korosztályban sem volt, nem volt még hasonló. Annyiban egy picit kiegészteném, hogy tavaly ugye Juhától az U18-as úgynevezett Youth Cup-on világbajnokságon, szinte hegyi futásban, az egy zárt korosztály 16-17 évesek között, ő második lett, de egy Európa bajnokságon ez egy sokkal nagyobb, de sokkal több ország vesz részt rajta, sokkal komolyabban veszik, és ez egy fantasztikus siker, hogy a Atlétikai Szövetség rendezi a versenyt, úgyhogy beszélve ott a szervezőkkel már nagyon komolyan veszik egy futást, és a magasabb szinten valósan, mint a mezőfutó EB is, tehát bízom a szakágnak a jövőbeli felemelkedésében.
3: Mit jelent számodra ez az EB ezüstérem ágota?
4: Most érettségiztem idén, szóval nagyon sok továbbtanulási pontot, valamint egy nagyon nagy büszkeséget és önbizalmat adott a továbbiakban, meg látni azt, hogy a szüleim mennyire örülnek, meg az edzők mennyire támogatnak, meg ugye az ide vezető úton is számtalan ember támogatta a munkámat, és nagyon hálás vagyok nekik, mind a szüleimnek, a családomnak, a testvéremnek, az edzőknek, a szövetségi kapitánynak, a sportmasszörnek, szóval tényleg, akik így hozzájárultak így a munkámhoz, az edzéseimhez, nagyon hálás vagyok, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna megcsinálnom ezt.
3: Ugye up and down versenyszámban, vagy kategóriában az ezüst, és akkor a vertikálban egy szintén figyelemre méltó 8. hely. Egy picit avasd be minket abba, hogy mi a különbség a kettő között, vagy se tulajdonképpen még milyen kategóriák, versenyszámok vannak egy ilyen elbén.
4: A vertikál az egy felfutás tulajdonképpen, hogy egy kijelölt útvonalon csak felfutunk. Itt ez esetben 1200 méter szintről futottunk föl 1600 fölé, és ugye ott már, ahogy Tóni is említette, nagy volt a köd, meg az eső, meg tényleg ítéletidő volt. Az olyan szinten volt kemény, hogy nagyon köves volt, meg figyelni kellett, hogy hova lépünk, hogy ne csúszson ki a lábunk alól a talaj, ne csúszunk le. Az is kemény volt, de hamar vége lett, ez egy rövidebb táv egyébként, és ugye itt viszonylag rövid táv alatt teszünk meg nagyon sok szintet, tehát ugye 3,8 volt, és több, mint 400 méter szinttel. Az up and down, ott meg ugye, hát felfutottunk a várba, ugye Kamnyik településén, és majd utána szépen így kacskaringózva lejöttünk egy ilyen single track nevezetű útvonalon, tehát ahol annyira keskeny, hogy csak egy ember fél el, tehát előzni nagyon nehéz, és az olyan szinten ugye, hogy a lefelékbe is lehet itt technikázni, hogy jobban megnyomjuk, hogy egy kicsit előrébb kerüljünk, hogyha netán lemaradnánk, vagy ilyenek. Szóval ez a különbség.
3: Mi kell ahhoz, hogy valakiből egy nagyon jó hegyi és telefutó olyan?
5: Hát először is, hogy Ágot ugye tájfutó is, sőt, elsősorban tájfutó, mellette ugye atléta is, hegyi futó is. Valószínűleg gyerekkorodban is már szerette a természetet, hegyeket, sokan így kezdik, hogy kirándulnak, leigazolnak egy atlétika egyesülethez, és akkor szerencsésen vagy megtalálják a tájfutást, és szeretnék magukat kipróbálni több szakágban. Tehát valaki a pályaatlétikát is csinálja, párhuzamosan ugye Ágita is csinálja, és akkor mellette a hegyi futást, amikor ugye belefér a pályaatlétikai felkészülésben. Tehát például idén is két atléta, Juhász Dorottya és a Mirai Del Gergő is indult, egyikőjük Kamnyikban lett top 20-as, egyébként U20-ban a Gergő. A Dorottya is indult a Youth Cup-on is idén, tehát a U18-as világbajnokságon, és mind a ketten kvalifikálták magukat az idei U18-as pályaatlétikai Európa bajnoksága is rétiben. Egyre többen van, akik a pályaatlétika mellett, utca mellett hegyet is kipróbálják, és megszeretik, mert gyönyörű hegyekre jutunk el szerintem.
3: Igen, ezt az előbb is ugye már a Ágota, ahogy elkezdett mesélni, már rögtön kiderült belőle, hogy igazából impozáns és nagyon színes környezetben zajlanak ezek a versenyek.
4: Kamnyik települése is, én nem gondoltam volna, hogy ennyire szép. Az emberek is, a helyi emberekkel néhány szót beszélgettem, és nagyon barátságosak voltak, befogadóak voltak, meg jó volt a közeg, a természet, az idő is nagyon szerencsénk volt. Igaz, az első nap, tehát a vertikálon annyira nem volt jó időnk, de hál' Istennek a vasárnapi futásra már szép időnk volt, és így nem nehezített az időjárás a futást, így tényleg ki tudtuk magunkat futni.
3: De egyébként verseny közben mennyire van neked időd, vagy lehetőséged így nézelődni, kicsit magadba szívni a környezetet?
4: Őszintén semennyire, mert mind a kettőnél nagyon vigyáztam a lábamra, meg nagyon a lábam elé néztem, meg az útvonalat, hogy merre kell menni, szóval így utólag néztem, meg így utólag néztem körül, megnéztem vissza a felvételeket, hogy úristen, milyen gyönyörű helyeken jártam. Sajnos ez hozzájár ahhoz, hogyha nagyon kell figyelni, meg hogyha új helyen vagyunk, akkor nem nagyon tudunk nézelődni, de talán utólag. Meg vissza lehet menni oda, tehát...
3: Tóni már egy picit beavatott minket az előbb abba, ugye, hogy azért több területen is elég szép eredményeket érsz el. Hogyan alakult a te atléta pályafutásod, és hogyan ment el ebbe az irányba?
4: 11 évesen elkezdtem tájfutni a testvéremet követve, Gödöllőn, a Gödöllői Egyesületnél. Ugye a tájfutás az térképpel való tájékozódás, úgymond offroadon, nem útvonalat követve, hanem pontokat kell keresni, és meg kell fogni. Ez egy kicsit ugye komplexebb, de nagyon széles körű, és a korosztály is tényleg kisgyerektől, amíg tud menni az ember, addig tudja csinálni ezt a sportot. Nagyon nagy szellemi és fizikai megerőltetés egyébként, de jó agytorna is mellette. Szóval ott 11 évesen kezdtem el, olyan 14-15 évesen kezdtem el így fejlődni abban a sportban, de mindig voltak kudarcaim, meg nem úgy ment, meg féltem, hogy eltévedek, és ez így mindig blokkolt, szóval nem voltak úgy sikereim. És aztán így csapatban egyre jobbak lettünk, amikor így csapatba beraktak, ilyen 3-4 fős csapatváltóba, és tavaly májusban kerestem meg Gödöllőn Gadanesz Györgyöt azzal, hogy szeretnék indulni az 5000 méteres úszas magyar bajnokságon, ugye az pályabajnokság, atlétika pályabajnokság, és elkezdtem atletizálni ezzel. Ott megnyertem azt a versenyszámot, és utána jöttek a következő versenyek, hogy akkor erre-arra. Ott is helytáltam nagyon szépen, csináltam az atlétikát, de tudtam, hogy nekem a pálya versenyek nem adnak annyit így sem lelkileg, sem így, nem is tudom, fejlődési szinten, hogy nekem ott lenne a helyem, meg nem nagyon élveztem. A tájfutásból adódóan találtam egy versenyt a Magyar Atlétikai Szövetségnek a honlapján idén, hogy lesz Szentgálon ez az OB, ami kvalifikációs verseny az Európa bajnokságra, és én ezt kitűztem célul, hogy én ezt szeretném elérni. Sikerült, hogy ott helytállnom, arra nagyon sokat készültem. A tájfutásból adódóan sok tapasztalatom van terepen.
3: A helyteles az mit jelentett?
4: Megnyertem.
3: Igen. Tehát, hogy... Igen, és tulajdonképpen ez nem korosztályos bajnokság.
4: De, ez korosztályos volt, de hogy itt úgy volt, hogy U20-as volt, meg ugye voltak az elitek, ugye ők már a felnőttek, de nekünk volt 7 kilométeres a pályánk, nekik meg egy fél maratont kellett futni. Ott sikeresen megnyertem, ezzel kvalifikáltam magam az Európa-bajnokságra, és ott kezdtem el még komolyabban, ugye többet, még többet terepen futni, de tulajdonképpen így idén éveleje óta határoztam el így a terepfutás mellett, hogy így azt szeretném jobban csinálni, azt jobban élvezem, a természetet nem olyan monoton, ahogy Tóni már említette, ugye 10.000 méteres OB-n, hát ott az a 25 kör a pályán azért az elég unalmas volt, meg nagyon meleg is volt, szóval az ott rendesen kimerített.
2: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsora. Budai Zoltán beszélget az U20-as elbérzüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Hegyi futás, terepfutás, Tóni, mi a különbség a kettő között? Van-e egyáltalán olyan nagy különbség a kettő között?
5: Hát ezen sokan polemizáltak már szerintem. A műsor előtt itt beszéltünk mi is hárman, hogy mi lehet a különbség. A terepfutást annak mondják, hogy ahol nincs magas szintemelkedés, tehát egy síkabb területen zajlik, de én véleményem szerint a mezei futás is a terepfutáshoz köthető. ezen sokan vitatkoznak, nem tudom, míg a hegyi futásban azért már komoly szintemelkedéseket küzdenek le a versenyzők, tehát hogy Ágota is említette, gyakorlatilag a felnőtt férfiak és nők, például Kamnyikban 400 méterről indultak, és 1660 méterre futottak be a célba, tehát 9 kilométer alatt 1200 méter szintemelkedés volt a férfiaknak és a nőknek, és Ágotáig gyakorlatilag a pálya utolsó harmadát futották le, tehát addig legnehezebb részét futották Ágotáig, tehát 20, de rövidebb, de azért egy nagyon kőkemény távot futottak le Ágotáig.
3: Beszélgettünk ugye most már utánpótlás sikerekről, mondhatom több eszembe, hiszen ugye Juhász Dorottyát is említettük tavalyról, előbb is beszéltél ugye a fiatalokról, akik kiváló helyezéseket értek el. Hogy állunk jelenleg az utánpótlással?
5: Hát ugye Juhász Dorottya révén még ugye úszas, idén is ugye U18-as hegyfutó világbajnokságon indult. Most idén sajnos nem sikerült neki úgy, mint tavaly, de én bízom benne, hogy ugye még van 2 éve ebbe a korosztályba, és bízom benne, hogy jövőre esetleg a világbajnokságon, vagy azt követően az EB-n még tisztes helytállást, akár még egy szép eredményt is el tud érni. És említsük meg talán a felnőtteket is, idén például Dalos Máté a Kamnyiki hegyifutó EB-n az uphill versenyszámba 20. lett. Tehát egy férfi elit számban, ahol teli van profikkal, minden idők legjobb magyar eredményét érte el felnőtt korosztályban, nagyon sűrű, nagyon erős mezőnyben, szerintem egy hatalmas teljesítmény volt, az értékeli, aki ebben a szakában benne van, de én azt gondolom, hogy a 20. helyet nem kell megmagyarázni, ahol angolok, németek, olaszok, spanyolok.
3: És hát ugye feltételezem egyébként, hogy a sok mindenkinek ez egy ilyen kiegészítő sportág, mondhatom így, hiszen azért lehet, hogy a pályaatlétikában is sokan jönnek, nem?
5: Is, igazából. Például a Máté esetében, Dalos Máté esetében már rá specializálódott egy futásra. Egyébként ő is atléta is volt, tájfutó is, de most már szerintem célirányosan a hegyi futásra készül, és ugye hazai körülmények között készülnek a fiatalok és a még fiatalabbak, úgyhogy nem könnyű fölvenni a Pireneusokban edző, az Alpokban készülő versenyzőkkel a verseny, de hát hála Istennek sikerül, és egyre inkább ott vagyunk, és fönn vagyunk a térképen, tehát csapatban is voltak top 10-es helyezéseink, ami szerintem kiemelkedő, illetve U20-ban Ágota mellett is volt a fiatal Gergő is, aki top 20-ba bekerült, illetve Dalos Máté 20. lett, bízom a sikeres folytatásban.
3: Hogyan találnak rá a fiatalok a hegyi és terepfutásra?
5: Hát így, ahogy Ágota is tulajdonképpen a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül van egy válogatási rendszerünk, amit igyekszünk már januárban kommunikálni a szövetség honlapján, illetve a hegyifutás.hu portálon, és ezen keresztül van egy standard versenyeink, tehát a Vedac Veszprém rendezi a Szentgáli, az imént említett Szentgáli hegyifutó OB-t, valamint Ágota szerény elhallgatta, hogy talán volt később a BSI rendezésében a Kékes hegyifutó országos bajnokság is. Ott ugye 2 versenyszám van, van ugye a beton, tehát aszfalton való felfutás, és van a 4. vagy 5. éve rendezik meg a terepen is a versenyt, ami egyben most már országos bajnokság is, tehát ott 11,5 kilométer, és ha jól emlékszem, 800 méter szintemelkedéssel, pozitív szintemelkedéssel, és ott maga biztosan nyert Ágota is ezt a versenyt, már felnőttek között, tehát ott csak felnőtt korosztály volt, és ott maga biztosan nyert. Tehát ez a 2 verseny jó alapot képez. Tehát nekünk a BSI például egy nagyon jó pozitív dolog, hogy ott nagyon sokan indulnak, és ezáltal is bízom benne, hogy egyre többen megismerik a magyar hegyi futást, vagy a hegyi futó válogatottat, és a klubok is szeretettel várják a fiatalokat.
3: Hogyan és mennyit lehet edzeni egy ilyen hatalmas szintemelkedésekkel teli megméretésekre?
4: Hát szerintem meg, ahogy így telnek az évek, mondhatni öregedek, úgy így jobban, egyre jobban rájövök, hogy az edzés mellett a pihenés és regeneráció is ugyanolyan fontos, szóval nagyon sok szintet ugye itt az országban nem lehet, de vannak azért durva terepek, tehát a Mátrában is találunk azért olyan helyeket, ahol lehet gyakorolni erre. Meg kell találni a megfelelő edzőt, aki segít, és aki írja az edzéstervet személyre szabottan, mert az nagyon fontos, hogy szerintem egy kisebb közösség, de ott egy odafigyelő edző legyen, aki úgy írja az edzéstervet, hogy személyre szabottan tudja, hogy annak az adott egyénnek mi a célja, mert nem lehet egy emberre ráhúzni az edzéstervet, mert abból csak káosz lesz, mert mindenki más szeretne, meg mindenkinek más a jó, minden egyén teljesen más, hogy reagál minden szervezet. És hát ugye, ahogy említettem, a pihenés is nagyon fontos, mert az alvás és a pihenő napokon regenerálódik az izomzat, és ezáltal a következő nehezebb napokat majd jobban fogjuk bírni, nem égünk ki olyan hamar, pihentebbek leszünk meg, hát mást is kell csinálni.
3: Hát így van. Ki vagy kik azok a edzők, szakemberek, akik segítik a te munkádat, fejlődésedet?
4: Hát ugye a tájfutásba jöttem, ott ifjabb kis György volt, valamint Dobai Zsolt, de ő inkább a technikáért felelt, olyan értelemben, hogy a tájékozódásra fókuszált. Atlétikából Gadanez György, és nem olyan régiben elkezdtem egy közös munkát Szabó Sándorral. Ő jelenleg külföldön tartózkodik, mert külföldön él, úgymond így online írja az edzéstervet nekem személyre szabottan, és ugye hát Berendi Antal a szövetségi kapitány támogatja folyamatosan a munkámat.
3: Milyen adottságokra, tulajdonságokra van szüksége egy fiatal atlétának ahhoz, hogy hegyi és terepfutásban kiemelkedő eredményeket érjen el? Mondjuk ezt úgy is kérdezhetném, hogy Ágotának milyen tulajdonságai és adottságai vannak, hiszen ő kiemelkedő eredményt ért el emlékében.
5: Hát én szerintem olyan tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy a keménység a legfontosabb, tehát aki a kemény terepet is jól bírja.
4: Akarat.
5: Igen, keménység, akarat.
4: Kitartás.
5: Meg gyakorlatilag szerintem még a lefele futás, amit Ágot említett, hogy az egy nagyon komoly része a hegyi futásnak, ugyan elővételed és tulajdonság talán, mint a csapatsportágon az, hogy lássa az ember, hogy hova lép. Tehát ott azért tényleg sziklák, kövek, gyökerek, és ugye Ágota is említette, hogy félt, hogy elessék, stb. Tehát sajnos vannak sérülések, tehát egy bukaficam, ilyesmi előfordul. Most a Kamnyikban is előfordult egy magyar sásznál, egy kisebb sérülés sajnos. Tehát ezek együttes hatása kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó hegyi futó legyen. Igazából atlétikát, ha valaki elkezd atlétizálni, futni, illetve a tájfutást, ezeknek az elejéből sok szakágban kipróbálja magát, ez egyik a hegyi futás. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség a fiatalok számára, hogy megmértessék magukat a külföldi versenyeken. Tehát jövőre például a világbajnokság Dél-Afrikában lesz, úgyhogy az egy érdekes dolog lesz, az egy külön műsor lehetne.
4: Ezt kiegészíteném, hogy szerintem a kitartás meg az akarat is nagyon fontos, mármint szüleim szerint engem csak ez visz előre, tehát nem feltétlenül. Meg hát az edzettség, de az ugye mellékes, mert az a kitartáshoz tartozik, hogy mennyire kitartóan edz az egyén, és mennyire céltudatos, mert az is fontos, hogy ismerje magát, hogy mit bír el.
3: A nagyon kitartó és rendkívüli akarattal rendelkező sportolókra szokták azt sokszor mondani, hogy szeret szenvedni. Igaz ez rád is?
4: Fanatikusak, igen, az ilyen céltudatos sportolók, szenvedni nem szeretek, de hogyha van egy sérülésem, vagy egy nem annyira komoly sérülésem, akkor hát akkor is csinálom az edzést, és nem biztos, hogy kéne, mert lehet, hogy azzal csak ártok, de van bennem egy olyan én, hogy csinálni kell, mert akkor nem lesz eredmény, de ugyanúgy pihenni kell. Tehát az egy jelzés, hogy elfáradtam, és most meg kell álljak, szóval erre idővel rájön az ember.
3: Az előbbi gondolatmenetről jutott eszembe, hogy sokan azt gondolnánk, hogy hú, hát fölfelé kell futni, az mennyire emberpróbáló és megerőltető, de ugye lefelé is kell futni, és mondjuk elég, aki csak mondjuk túrázni jár, az is tudja, hogy azért lefele se olyan könnyű közlekedni a dombon, meg a hegyen, ugye? Mire kell figyelni mondjuk lefele jövetkor?
4: Hát a lefelébe is, például itt Kamnyik esetében ugye a kövekre kellett figyelni, meg ugye előtte nap esett az eső, és nagyon sáros, csúszós volt, tehát hogy nekem is volt, hogy így megcsúszott alattam a talaj, tehát bármennyire is profi cipője van, vagy valakinek, nem az fogja segíteni, mert óhatatlanul kicsúszik. Meg az, hogy hogyan vegyük be a kanyarokat, hogy kisebb ívbe vagy nagyobb ívbe vegyük be, hogyan tudjuk mi úgy irányítani magunkat, hogy tényleg a legjobb legyen, és ne előzzenek be minket, meg ne korlátozzuk mondjuk, hogyha a másik előzni szeretne, azért ne álljunk be elé, mert az nem fair szerintem.
5: Igen, mondjuk egy pályaatlétikában vagy utcán, ugye gyakorlatilag a talajt nem kell figyelni, tehát idézőjelben vakon lehet futni, haladni. Itt nagyon kell koncentrálni fejben, tehát tényleg akár a vetélytársakra figyelni, akkor egy szikla, egy fatörzs, kidőlt faág, akkor fényviszonyok is változnak, tehát például Ágaz említette, hogy át kellett futni egy várfalon, várfal alatt kapun, és ott is megváltoznak a fényviszonyok, tehát az erdőből ki erdőbe, most 30 fok van, bemész egy picit hűvösebb, csúszik, éles kanyar, tehát single track, ahol csak egy ember fél el, tehát reggelig tudnánk sorolni szerintem Ágotával, hogy milyen apró trükkök vannak, és figyelni kell, de sok-sok gyakorlással, meg a rutinnal jön meg az illetőnek a hegyi futásban.
3: Ágott, említetted, hogy az EB ezüstérem azért jókora önbizalommal szolgált neked, és megerősített az eddigi munkádról. Hogy látod, mi lehet a következő lépcsőfok a pályafutásodban? Milyen célok, hogy tervek vezérelnek a jövőt illetően?
4: Hát őszintén most nincsenek céljaim, mert nekem ez egy hatalmas löket volt, de így valahogy nem is vágyok most így jelenleg a versenyzésre. Továbbra is csinálom az edzéseket kitartóan, de úgymond egy pihenő időszakban vagyok benne. Majd ősszel, hogyha lesznek versenyek, amit az edzők így javasolnak, majd arra fogok készülni, meg hát majd jövőre majd ilyen komolyabb terepfutó versenyeket is megpróbálnék, meg hát ugyanúgy szeretném kvalifikálni magam nagyobb ilyen versenyekre, és aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul.
3: A hegyi és terepfutó bizottságnak milyen céljai vannak a közeljövőt, vagy akár a távoli jövőt illetően? Feltételezem, hogy az utánpótlás bázis szélesítése az mindig egy prioritás.
5: Hát a létszámbővítés az mindig is prioritás volt, illetve hogy minél több klubot vonjuk be egy futás vérkeringésébe. Ezért is csináljuk évről évre, hogy van két stabil verseny, a Vedac Veszprém rendezésében a Szentgáli OB, illetve a Budapesti Sportiroda rendezésében a Kékes Hegyifutó Országos Bajnokság, hogy lássák transzparensen, hogy mire készüljenek a versenyzők, és akkor az éppen aktuális Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kvalifikál a verseny. Jövőre speciális helyzet lesz, ugye Dél-Afrika nem ez egyszerű, meg az utazás is nyilván anyagi vonzata is van, nem kevés sajnos, úgyhogy a szövetség támogat minket, mindig lehetne több a támogatás persze, de ennek is örülünk, de bízunk benne, hogy a fiatalokat és a még fiatalabbakat tudjuk támogatni, és a szakáknak szerintem van jövője. Gyulai Mártonnal beszéltünk, a World Athletics-ben dolgozó Gyulai Mártonnal, a spanyolországi hegyifutó világbajnokságon, és ő azt említette, hogy a World Athletics egyre inkább komolyabban veszi a hegyi és terepfutást. Egyre több pénzt tol bele, és egyre inkább fel akarja emelni a hegyi és terepfutást. Például a világbajnok az 5000 dollárt kap, az elsőt helyezett kap pénzdíjat. Tehát, és ahol megjelenik a pénz, ugye, ott egyre magasabb teljesítmények sarkalja a versenyzőket, egyre profibbá válik a maga a szakág. Úgyhogy én bízom benne, hogy Magyarországon is egyre többen válasszák ezt a szakágat pályatlétika mellett, vagy akár párhuzamosan, vagy a tájfutással párhuzamosan, ahogy Ágota említette, és én bízom benne, hogy egyre több fiatal és egyre több klub fog bekapcsolódni egy futásban.
3: Igen, és hát ugye egy másik ösztönző erő lehet az, hogy mint ahogy említettétek is említetted, hogy milyen helyekre lehet eljutni akár egy válogatottal, ugye magyar színeket képviselve. Ugye talán itt nem annyira sűrű a mező, kisebb a konkurencia, ugye a kevesebb induló miatt, hogy valaki ott legyen egy ilyen világversenyen fiatalként, és eljusson akár jövőre Dél-Afrikába.
5: Jó felvetés egyébként, amikor elkezdtük csinálni, akkor gyakorlatilag lasszóval fogtuk az embereket, kis túlzásra, hogy gyere ki egy világbajnokságra. De most már ott tartunk szerencsére, hogy elég komoly, tehát válogató versenyen már megküzdenek a fiatalok és a felnőttek is a csapatba kerülése, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát van konkurencia. De meglátjuk, hogy Dél-Afrikában ki fogja kvalifikálni magát, máskor az anyagi része, úgyhogy én bízom benne, hogy ki tudunk menni egy jó kis csapattal. Ha egy példát mondhatnék, 2019-ben Argentinában voltunk egy futó világbajnokságon, tehát az ember eljutottunk Dél-Amerikába, és szerintem tök jó dolog volt, és ott képzelhettük Magyarországot. Szerintem ez is fontos, hogy ott legyünk a sok nagy nemzet mögött, mellett, és ott legyünk a adott Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Ugye idén például ugye a kamnyiki hegyifutó EB, és ugye a U18-as hegyifutó világbajnokság mellett volt még senior Masters hegyifutó VB is, ahol ott is szép eredményeket értünk el, tehát egészen U18-tól figyelünk a felnőtteken, U20-ason keresztül a szeniorok Masters korosztályra is, úgyhogy én bízom benne, hogy széles palettában minél több atlétát, tájfutót, utcai futót be tudunk vonzani.
3: A terepen, hegyen, pályán, mindenhol nagyon sok sikert kívánok még nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották, Budai Zoltán beszélgetett az U20-as EB ezüstérmes hegyi futó Szabó Ágotával és Berendi Antallal, a Magyar Atlétikai Szövetség hegyi és terepfutó bizottságának elnökével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szabadidő a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam rólad szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
8: Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és... megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmúlttal függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
7: Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
8: Igen.
7: Miért
8: igen.
7: Döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
8: Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korban elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már 1 éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbe bringázta a Balatont, úgyhogy bármilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
7: Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartad próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
8: nem voltam boldog abban, hogy egy, nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
7: Nézzük még így a beszélgetés elején a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények, pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, tisztázzuk akkor ezeket.
8: 23-ban?
7: 24-ben. 2024.
8: 24-ben.
7: Váltottál.
8: Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű élsportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
7: És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
8: Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezés által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
7: Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
8: Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
7: Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
8: 3 előtt egy kicsivel.
7: Mikor fekszel le?
8: Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az eddig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
7: Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risztovéva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
8: Ez csak szerintem...
7: És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli... Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én, mindenki más is álmos.
8: Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában.
7: Én
8: már kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. és azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
7: Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt van, itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
8: A Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
7: Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
8: igen.
7: Egy jó
8: városközpontban közel van mindenkinek, úgyhogy...
7: És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
8: A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
7: Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
8: Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen... rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
7: Tehát a Komjádi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment. Így, de úszni sem tanult meg.
8: És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbelökés, amit te is említettél.
7: És ez egy mély víz, amiről én is igen. beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
8: 40
7: ez még
8: évig.
7: A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
8: Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolóé, az úszni tanulóé, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közben, tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
7: Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
8: igen.
7: sokáig tart.
8: Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebből bele is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
7: Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket, mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen, vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki a annyira, nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a Komédia Uszodában én átéltem, hanem, de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható, vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Na most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
8: A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és akikha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is vízment a szájába. És az első órákon én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor, megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni, én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen, ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszástanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nem bent tud, és mellette még bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés, és itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, azonnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
7: Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, hogy fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten leküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, hogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
8: Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert
7: azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.
8: A mellúszás a legnehezebb.
7: Az az egy, amit jól tudok.
8: Nagyon sokan érkeztek hozzám így úszók, hogy szeretnének megtanulni pillangózni háton gyorsban, mert mellbe már tudnak. És akkor szoktam mondani, hogy akkor mutassátok meg, hogy mit tudtok. És hát kiderül, hogy úsznak mellhez hasonló úszásban, de nagyon-nagyon káros az, hogyha valakinek kint van a feje.
7: Ezt akartam kérdezni, hogy biztos a fejüket nem, tehát nem láttak meg egy olimpiai vagy egy világbajnoki döntőt, hogy a fejet, azt muszáj rendesen beletenni a vízbe, tehát az a, nem is tudom én, kocamellúszás, amikor, és tényleg káros, hogy itt a nyakunkat megfeszítve. Hát igen, de hogy az mi mindent ott, amúgy is megfeszült már ebben a stresszes korszakban az elmúlt 20 évben mindenkinek ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk. Tehát, hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
8: Sokan úsznak így, és egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást, vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
7: Én már ideig eljutottam, hogy ezen a nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. de még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komjárdi úszodába.
8: Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
7: Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszás minden orvos, mindenki javasolja.
8: Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami izmokat a hátban erősíti.
7: Sőt, porckorong műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni. Háton.

0: de más szakembert is azért még tennék mellé.
1: Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Gyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
0: Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat, a céljaik elérésében segítek nekik.
1: Tehát akkor nem változtál azért, nem olyan értelme, hogy megmaradtál terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
0: Egyedül. Egyedül csinálom az edzéseket.
1: Tehát akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
0: Úgy személyre szabottak.
1: A rádióban?
0: Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, ő nekik több ismétlést számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt, ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy hetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikajavítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztáram, meg eszköztárunk is az úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre azt szoktam mondani, hogy erősítés mobilizál is, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok. Ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
1: Na, hát nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is, a reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszáson nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futással van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
0: Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szallakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjádiban tartott edzéseim után általában felmegyek a 3-as határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után. Meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani,

0: és amikor már a nap, nekem a nap vége mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
1: Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval mondjuk, ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért bíztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek, de akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében. Meg hogy nem az voltál te igazából.
0: Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
1: Mert ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
0: Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be, ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást. Ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre. Ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg. Minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. Próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kelek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
1: Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor azért hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál. Ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni? Most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban, ha minden igaz, ott hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni, tehát
0: 2 nap alatt,
1: ja,
0: de 2 igen.
1: 2 nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
0: de
1: vonatkozott,
0: minden stimmelt.
1: De 2 nap. Hát nem mindegy, mert mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
0: Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint 1 éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
1: És ebből most már meggyógyultál? Ebből
0: igen.
1: A gyulladásos betegségből?
0: Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett ezt élnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
1: Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni, sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
0: Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarokgyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy
1: kell... Tehát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
0: Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
1: Tehát tulajdonképpen visszakaptál. Amit...
0: Rengeteget.
1: És ez igen. Adott neked erőt.
0: Igen.
1: Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
0: Ez abszolút a megfizethetetlen.
1: Nem pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban érezted magad. Meg többet. Erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad, az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük, ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például vannak ilyen fiatalok nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is ez evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy traubi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
0: Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. A az a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
1: Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzésterv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikerei, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
0: Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most már...
1: De terepen? Terepen, nem városban.
0: Terepen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
1: És nem kell lázcsillapító sem.
0: Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
1: Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
0: Köszönöm szépen, Zsolt.
1: Virányi Zsolt búcsúzik. Tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
8: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Márton Anita indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáért. Egyelőre még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
9: Külföldön folytatja pályafutását Mark Graf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi 3 idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot és megadja a szerződésében foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a Dán FC Kőbenhavn lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének 3. fordulójában a Debrecennel találkozik. Az Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Mategeac szakosztály vezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott két elnökségi tag, továbbá a felügyelőbizottság három tagja, így ez a testület működésképtelenné vált. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők világranglistáján. Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83. Az elmúlt hónapokban két Challenger versenyt is megnyerő Pirros Zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Yannick Sinner található. Az április óta sérült spanyol Carlos Alcaraz feljött a második helyre, a német Alexander Zverev pedig jelenleg a harmadik.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőművet szükség esetén azonnal el tudják indítani. Hozzátette, amennyiben az ipari fogyasztók önkéntes fogyasztás csökkentése nem elegendő, akkor kötelező csökkentést kell előírniuk, vagy kezdeményezni bizonyos fogyasztók leállítását. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, hogy ma és várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé, hogy a munkatársak otthonról dolgozhassanak. Ezzel a hazai IKT-szektor napi csaknem 1,3 gigawattórát takarítana meg, ami egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-a. A fővárosban jelenleg nincs vízhiány, ezért nem szükséges a vízkorlátozás elrendelése, de a budapesti fogyasztókat takarékoskodásra kérik, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Közben Debrecenben egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett az önkormányzat. A visszavonásig érvényes rendelet értelmében tilos a zöld felületek ivóvizes locsolása, a medencék feltöltése, valamint a gépjárművek és burkolatok mosása. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár főpolgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi megyeszékhely mostani kapacitását. Már a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól.
2: Közlekedés.
9: Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Lajos Mizsénél a 67-es kilométer közelében, valamint távolabb Lajos Mizsé és Örkény között a 62-es kilométernél is. Mindkét helyszínen csak egy sávon lehet haladni. Érdemes már a 81-es csomópontban lehajtani és Kecskeméttől az 5-ös főúton kerülni.
2: Időjárás.
9: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futó zápor, zivatar kialakulhat, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 37 és 41 fok várható. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ismét köszöntjük Önöket Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia Gábor!
11: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszáma jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
1: Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
11: Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Savao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitjatin, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn. A pontszám 9,9, Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
1: Ez a bizonyos elem pedig, ugye az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
11: Zoli, az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játékok előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
1: Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
11: Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
1: Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
11: Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét többek között ennyire fenkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az egy méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
1: Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lúlengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női törvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
11: Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
1: Mit lehet tudni Tordasiról?
11: Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordas Ildikó édesapja.
1: Münchenben?
11: Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban. Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edith, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
1: Kik kerültek a montreali törverseny fináléjába?
11: A hatos döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnis, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
1: Hogyan alakult a többi a szó?
11: Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer négyen állnak két-két győzelemmel és egy-egy vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is. Ezt követően Bóbis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
1: Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
11: Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak, ekkor Colino tőre behorpasztott a Tordas Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
1: Miként alakult a döntőtus?
11: Két érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
1: Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
11: Megtetézve azzal, hogy az aranyérem a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colino magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
1: Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
11: Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
1: Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női törcsapattal aranyérmes lett, mi van az Arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
11: Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
1: Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
11: De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968-as Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
1: Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
11: Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt németnek, hogy milyen jól dobott, mire német Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, mert lehet, hogy meglepetést látsz.
1: Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 cm-t.
11: A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport. Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, s megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
1: Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban, az Arcanum segítségével Turi Gábor elmondja.
11: Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elégtételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
1: Milyen vízhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
11: A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor Németh a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen. És a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítménnyel rukkolt ki.
1: Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
11: Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
1: Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
11: Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes, 4 évvel később Münchenben ezüst jutott.
1: Egy román játékvezető bizonyos Kornél Márkulescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Márkulescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
11: Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
1: Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább ez egy kérdés, mint kijelentés.
11: Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája Kárpáti György lett.
1: A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
11: Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
1: Nem mellékes, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
11: A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
1: Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
11: Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal. A Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
1: Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
11: Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok elleni 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akár csak német Miklós édesapja, Szívós Istváné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerült Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
1: Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
12: 15 óra pontos idő, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Kezdődik a hazafutás, amelynek első fél órájában vízilabdával foglalkozunk, vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
13: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
12: A Ferencváros játékosa vagy, ugye? Ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat, vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
13: Hát az egyik ok az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kiskutyát, és vele foglalatoskodunk.
12: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok, közben ugye Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
13: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni én minden napját pihenéssel.
12: Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársaid, elmondják, hogy mire készülj, például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
13: Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobában lenni, őze már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
12: Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szeretétek volna, ott 22-16-os vereséget szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
13: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
12: A világkupa szuperdöntő, az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
13: Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
12: Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
13: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól. Tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ezzel ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
12: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
13: Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek
12: meccs közben?
13: Igen, robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
12: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen, és hát, ha ezzel tüzeled a társaidat?
13: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, és így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztalni.
12: Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
13: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
12: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
13: Szerintem minden fénybe értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mindhárom világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van, szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
12: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
13: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
12: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
13: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
12: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
13: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
12: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
13: Hát
12: bátok.
13: Vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
12: Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
13: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek. Ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
12: Vagy Gödöllőn, ugye?
13: Vagy Gödöllőn, igen.
12: A világkupa előtt.
13: Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
12: De más.
13: Más, mindenféleképpen
12: junior
13: más.
12: Junior csapat ellen
13: igen,
12: játszani.
13: És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
12: Itt rögtön azzal kezdtetek.
13: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentráltsággal tudtunk menni.
12: De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül, vagy juniorok, amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a Csikó csapat meg vicceljen benneteket?
13: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
12: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
13: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
12: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
13: Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia, nagyon kemény két évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
12: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
13: Igen.
12: Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkoztatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
13: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerős spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Nagyon jó hangulat volt.
12: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
13: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
12: Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy percre nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
13: Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, ahogy most az U20-as horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztráloknak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna,
12: hazai pályán nem marad.
13: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy góllal, de be tudtuk húzni.
12: Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
13: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
12: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
13: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
12: Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban

0: el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
1: Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
0: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a négybe. Egy különböző világversenyen lehet, egy teljesen másik 4 csapat lesz, mert, és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
1: Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
0: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
1: És MVM Dóm, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
0: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
1: Na, az feldob-e például?
0: Az engem nagyon feltöltött, igen. Tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
1: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
0: Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal. Én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyelőre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
1: A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
0: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
1: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
0: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyenlőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
1: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
0: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
1: Amikor megy a klubidény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
0: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évbe. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
1: Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár-e el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
0: Nagyon jóba vagyok Sünibával.

0: szerencsére. Én szerintem jó viszonyt ápolunk, már régen is jó viszonyt ápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk, nem tudom, évig háromszor-négyszer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
1: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
0: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert három bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaúdítsuk a trófát.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél visszaúdítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
0: Hát négyet se nyert még. Más nem lehet.
1: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
0: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
1: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
0: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját. Ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
1: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
0: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek, én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt, még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
1: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
0: Elgondolkozni.
1: Nem akarlak elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre
0: nézve. Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
1: most
0: tanul.
1: Most már kiskutya is.
0: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
1: Uh-huh. Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
0: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
1: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
0: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni. Jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
1: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
0: Hát Manóval nagyon jobban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián. A Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál. Rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről. Illetve még akivel nagyon jobb vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
1: Uh-huh. Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
0: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
1: Ebben a sorrendben.
0: Remélem, nem kérek sokat.
1: Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Vismeg Zsombor válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A Trabzonnal találkozhat a Fradi az EL főtáblájáért. Kedvezőbbek lettek a vízügyi előrejelzések. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Gornyik Zsebzsével találkozik. A párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Groupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klavskik EL párharc vesztesével, még a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csapta továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő a harmadik fordulóján. A Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a Mieink a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendős szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker. 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italien is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. A klímaváltozást, a kánikulát és a kormányt tette felelőssé a KDNP frakció vezetője az elmúlt napokban kialakult energiakrízisért. Rétvári Bence megköszönte az eddig tapasztalt összefogást az energiaellátás biztosítás érdekében. Az ellenzéki politikus egyúttal sérelmezte, hogy nem érezte a nemzeti összefogás szándékát a Sándor palotában tartott egyeztetésen. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Torockai László frakcióvezető a Sándor palotában tartott egyeztetésen azt hangsúlyozta, hogy a mostanihoz hasonló energiahelyzet elkerülés érdekében szakértők bevonását szorgalmazta a megfelelő stratégia kidolgozása érdekében. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, még a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Mint írták, a lakosság is sokat tehet a szúnyogok gyérítéséért. A ház körüli edényekből célszerű kiönteni a pangóvizet, valamint szúnyoghálóval lefedni az esővízgyűjtőket.
0: Közlekedés.
2: 2 baleset is történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Emiatt Kecskemét és Lajosmizse között, valamint Újhartyánnál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom.
0: Időjárás.
2: Holnap is hasonló időre készülhetünk. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, majd napközben 37 és 41 fok körülire melegszik az idő. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk az a futást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és van ma egy jubileum, hiszen 1996. augusztus 3-án az atlantai olimpián lett olimpiai bajnok Kovács Kokó István, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a vonalban, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével beszélgetünk. Szia Pisti!
4: Szia Szilvi, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Hát egy nagyon szép posztot tettél ki ma a közösségi médiában az oldaladra, és úgy fogalmaztál, hogy ez a bizonyos augusztus 3-a, ez 1996 óta mindig a második születésnapotként van emlegetve. Mi történt akkor a te életedben? Meg tudod-e fogalmazni, miért ekkora jelentőségű ez a nap?
4: Lehet, hogy most már ez a 30 év szépíti meg a gondolataimat, mert valószínűleg akkor, miközben tudtam jól, hogy mekkora fontossága van egy olimpiának, de hogy ez ennyire meg fogja változtatni az egész életemet, nem csak az enyémet, a körülöttem élők életét, az azóta eltelt időszak, mondhatni minden napját, azt természetesen én sem tudtam, vagy nem is tudhattam. Szerencsére épp ezért nem is volt rajtam akkora nyomás, még akkor sem, hogy amikor már 92-ben megtapasztaltam, hogy micsoda különbség van egy olimpiai bronzérem, vagy akár csak egy olimpiai helyezés, és maga az olimpiai bajnoki aranyérem között. Ettől függetlenül 96, atlantai olimpia, augusztus 3-a, amikor, és ezt soha nem azt mondtam, hogy megnyertem, hanem megnyertük az olimpiát Öcsi bácsival közösen, az valóban egy olyan sorsfordító volt az én életemben, de szerintem az övében is, aminek a gyümölcsét, vagy a hozadékát, azt azóta is élveztük, néha szenvedjük, és visszük magunkkal. Az olimpizmus örökre beléégett a lelkünkbe, lelkembe, én azóta se tudok tőle szabadulni, és ennek már tényleg 30 éve, és ez egy csodálatos dolog, mert hogyha valakinek az életét meghatározza egy szent célkitűzés, vagy egy gyönyörű eszme, mint például maga az olimpizmus, az valami hasonló élmény lehet, mint amikor valaki nagyon mélyen vallásos, és az életét mondjuk az Isten hit határozza meg. Nekem az én vallásomat úgy hívják, hogy olimpia.
3: Azt mondhatjuk, hogy a barcelonai olimpia után egyfajta bizonyítási vágy volt benned, azt talán mondhatjuk, hogy nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, szerettétek volna, és Atlantában pedig úgy valahogy minden összeállt, tehát hogyha megnézem, 5 mérkőzést nyertél, ilyen pontozásos aránya, hogy 15-3, 24-2, a döntő ugye 14-7 volt a kubai riválisod ellen, szóval annyira magabiztosnak tűnik ez a teljesítmény, hogy ezért kérdezem, hogy ott valahogy minden jól sikerült?
4: Én inkább azt mondanám, hogy egyrészt nem volt bennem bizonyítási vágy, tehát én nem akartam bebizonyítani senkinek, hogy én alkalmas vagyok egy feladat elvégzésére. Most már inkább van bennem általában bizonyítási vágy az emberek irányában, nem tudom miért, de régebben nem. Régebben saját magamnak akartam megmutatni, és nem is bebizonyítani, hanem visszaigazolni, hogy már pedig igen, igazam van. És itt is ilyet történt, tehát én 92-ben, ráadásul ugyanilyen jó formában voltam, mert ott is olyan, sőt ott volt talán még nullás meccsem is, talán pont a Dáni Eszper Jensen ellen értem el 14-0-át, ott is az elődöntőig, azaz 3 meccset úgy nyertem meg, hogy hatalmas nagy különbséggel, ami egyébként egy összességben az egész pályafutásomra jellemző volt, hogyha én vereséget szenvedtem, az is általában egy nagyon szoros vereség volt, ha pedig nyertem, azok általában egyértelmű győzelmek voltak. De a 92-es olimpia után éreztem meg azt, hogy amikor valaki még nem alkalmas egy feladat elvégzésére, és hogy micsoda munkát kell ahhoz elvégezni, hogy abból a tehetséges, vagy csak szorgalmas, vagy egyébként mondjuk esélyesnek kikiáltottból egy úgy legyen magabiztos, és úgy legyen biztos befutó, hogy ott már ne jöhessen olyan rossz forma, ami elveheti az esélyét arra, hogy végigvigye a célját. És ez nekem 3,5 év borzasztó kemény munka, teljesen a színfalak mögött, de ez alatt a 3,5 év alatt egyetlen egy Európa bajnoki címet szereztem, meg persze rengeteg érmet, világkupa ezüstérmet, Európa bajnoki bronzérmet, aminek nagyon sok ökölvívó nagyon örülne, de én ott akkor ezeket egy picit sem büszkén mutogattam, hanem úgy éltem meg, hogy még mindig sokat kell tennünk a céljaink érdekében, úgyhogy én erre a 3,5 évre legalább olyan büszke vagyok, mint magára a bajnoki címre, mert az a 3,5 év a maga az út talán, ha nem mondom, hogy többet, de legalább annyit ért az én szellemi, fizikai, lelki és egyéb fejlődésem, személyiségfejlődésemben, mint maga az olimpia bajnoki cím. És amit említettem, ez tényleg 30 éve meghatározta az életünket, és sajnos Öcsi bácsiért innentől kezdve már nem, de az elmúlt 30 évünk valóban arról szólt, hogy akárhányszor beszéltünk, valahogy az olimpia mindig ott volt egy olyan összekötő kapocs a közös bajnoki címünk, ami egy örökre. Már előtte is tényleg több volt ez, mint edzőversenyző kapcsolat, de onnantól kezdve pedig örökre összekapcsolt minket az atlantai bajnoki cím.
3: És ahogy írtad ebben a bizonyos posztban, minden augusztus 3-án Öcsi bácsi felhívott téged, és azt mondta, hogy Isten éltessen?
4: Néha én hívtam. Uh-huh. Nem tudom már, hogy melyikünk volt a gyorsabb. Szerintem az utolsó időszakban már én, de az elején, főleg akkor, amikor éppen külföldön éltem, vagy bevallom őszintén, ez a 30 év mostanra talán még fontosabbá teszi számomra magát ennek a napnak az ünneplését. Volt olyan év, amikor én el is felejtkeztem róla, tehát itt tudom, én lehet, hogy 2012-ben, amikor még csak a gyors fejszámolással a 16 éves jubileumát ünnepeltük, akkor még észre se vettem, hogy aznap van, augusztus 3. És Öcsi bácsi viszont soha nem felejtette, tehát nagyon ritkán tudtam őt megelőzni, ahogy mondtam, szóval az utolsó időszakunkban, és a beszélgetésünk tényleg mindig úgy kezdődött, hogy én is és ő is gratuláltunk a másiknak a születésnapjához, mert ő is és én is úgy éltük meg, hogy ő is akkor született újjá. Borzalmas kimondani, hogy ő akkor még fiatalabb volt, mint amennyi vagyok én most. Tehát amikor együtt megnyertük az olimpiát, akkor ő 40-50 között járhatott, és lényegesen idősebb vagyok most már annál, mint amikor Öcsi bácsi nekem ott a sarokban még az instrukciókat adta. De mondom, azóta rendszeresen, amikor beszéltünk, ezekre a napokon meg mindig a születésnapként tekintettünk augusztus 3-ára.
3: Ugye ez a bizonyos atlantai olimpia július 19-e és augusztus 4-e között zajlott, tehát a te aranyérmed majdnem a zárónap előtti nap történt meg.
4: Pontosan a zárónap előtti
3: igen.
4: Nap. Zárónapon még volt további hadsúlycsoportnak a döntője, tehát az akkori amatőr ökölvívás, az olimpiai stílus ökölvívás 12 súlycsoportot rendeztek, csak a férfiaknak. A páros súlycsoportokban, tehát a 48, 54, 60, 67, 75, és a nehézségben rendezték meg az első napon a döntőket, és a döntők második napján rendezték a páratlan súlycsoportokban az 51, 57, 63 fél, és így tovább azokban a súlycsoportokban a döntőket. Az első nap után még annak a majdnem azt mondtam, hogy veszélye, de lehetősége is fent állt, hogy én kapom majd a B-kör díjat, a torna legeredményesebb, legjobb ökölvívójának járó díjat. Aztán a második nap egy Zsirov nevű cirkálósúlyú bunyós, az elég erős orosz lobbinak köszönhetően talán pár ponttal, nem akarok hülyeséget mondani, hogy az akkori AIBA elnökségi tagok közül hányan szavaztak rám és hányan rá, de pár szavazattal alul maradtam, úgyhogy ezt az egyébként szintén egy nagyon nagy értéket képviselő trófát már nem sikerült megszereznem, de az, hogy egyáltalán felmerült a nevem, hogy annak a tornának, ahol Floyd Mayweather-től kezdve fantasztikus nevek szerepeltek, ennek én legyek a legeredményesebb ökölvívója, a legjobb ökölvívója, a torna legjobb boxolója, már ez egy óriási dolog. És igen, valóban az olimpia utolsó előtti napja, de ez az ökölvívásra mondhatni egy állandóan visszatérő probléma, hogy egy nagyon hosszú programot kell nekünk lebonyolítani. Az Atlantában is talán az első nap kezdtem, 20-án volt az első meccsen, 25-én a második, 30-án a harmadik, és utána elsején és harmadikán a negyedik, ötödik. Ez gyakorlatilag a teljes olimpia időszakát veszi, de a Barcelonában is a bronzérmet azt az utolsó előtti versenynapon szereztem meg, és egy nappal a versenyek előtt, versenyek vége előtt ért véget számomra az olimpia, tehát a kicsit irigyeltük is azokat a sportolókat, akár vívókat, akár kajakosokat, akiknek egy-két nappal van olyan, hogy megérkezik előző nap, megnyeri az olimpiát, aztán másnap már hazautazik. Nekünk ez egy kéthetes forzasztó kemény fogyasztással váltott el különböző ellenfelekkel. Ez a sportágnak az egyik nehézsége, de hát aki bajnok akar lenni ebben a sportágban, az ezzel tisztában van.
3: Igen, ez érdekelt volna, hogy mennyire volt nehéz, és meg kellett-e érned ahhoz, akár korban, akár rutinban, tapasztalatban, hogy ezt a folyamatos fókuszáltságot fenntartsd.
4: Én inkább azt mondom, hogy én tanultam az első olimpiából, és én próbáltam most az utolsó olimpián a magyar sportolóknak ebben segíteni. Volt egy eszém még annak idején a Presztízs Sportmagazinban, ami arról szólt, hogy az első olimpiának a tanulságait ezt valahogy tovább kell adni mindig, hogy az első bálózók, akik először mennek egy olimpiai faluba, és egyébként érmem esélyesek, főleg olyan sportákban, mert vannak olyan sportágok, ahol a pszichés tényezők kevésbé befolyásolják a teljesítményt, és most nem akarom, de például egy úszó, vagy egy futónak a teljesítményét nem biztos, hogy le tudja rombolni az, hogyha ő neki a fókusza nincs teljesen beállítva, meg ugye maga az ellenfél sem az ő teljesítményét rontja le, hanem esetlegesen gyorsabban úszik, vagy gyorsabban fut nála. Egy ökölvívónál, hogyha nem tudja megtartani az versenyidőszakban végig a fókuszt, akkor nagyon könnyen úgy járhat, hogy jön egy olyan nap, mint ahogy nekem például a Barcelonában a bronzmeccs, vagy maga az elődöntő, amikor szétesik minden, és akkor egy másodpercek alatt, vagy egy nálunk aztán tényleg az öpőversben együttés is elegendő ahhoz, hogy az ember vereséget szenvedjen. Ez egy nagyon-nagyon, de a vívóknál is ugyanez a helyzet, tehát hogyha ők nem tudnak végig egész nap összpontosítani, minden egyes passzót ugyanolyan szinten megvívni, mint ahogy egy olimpia bajnoki döntőt vívnának, akkor a legnagyobb esélyesek is ki tudnak hullani, akár a 64 között, vagy a 32 között. Nekem Barcelonában ez még nem sikerült, és Atlantában már úgy mentem, hogy tudtam, hogy itt mit szabad nekem, és mit nem szabad. Hogy nem szabad foglalkoznom azzal, hogy egy olimpián vagyunk, hogy nem szabad kimennem más versenyekre. Nem szabad azzal foglalkoznom, hogy a csapat, tehát egy viszonylag nagy létszámú 7-8-5 vívóval voltunk kint, talán még egy tartalék versenyző is kijutott, hogy még egy nagy csapattal sikerült kvalifikálnunk. Nem szabad ezzel foglalkoznom, csak a saját versenyemre szabad fókuszálnom, csak a saját meccseimre szabad kimennem. Ugyanúgy kell élnem, mintha még tartana az edzőtábor ugyanabban az árt közegben. Ezért én tudom jól, hogy az ötödik aranyat nyertem, de az előttem lévő 4 aranyból egyedül a Szenna Attila barátomét láttam, de azt is csak azért, mert ott volt a falu oldalában közvetlenül, durván egy ilyen 5 perc sétára a szállásunktól a medence, ezért oda elsétáltam, megnéztem, illetve egy vízirat a meccset néztem meg, talán pont azt az ominózus spanyol meccset, ahol hosszabbításra mentettük egy büntetővel, mert egy spanyol játékos korán ugrott be örülni a medencébe, amennyire jól emlékszem, de semmi másra nem emlékszem az atlantai olimpiából. Nem láttam a megnyitó ünnepséget dacára annak, hogy Mohamed Ali gyújtotta meg a lángot, aztán később nem mentem ki, természetesen már kimehettem volna, de nem érdekelt maga az áraünnepség sem. Fogalmam sincs, hogy szerepeltek a többi sportág képviselői, vagy legalábbis most már tudom, de ott akkor az olimpián nem foglalkoztam vele, mert ott egyetlen egy cél lebegett a szemem előtt, ahhoz, hogy én benne tudjak maradni a fókuszba, ahhoz, hogy én minden pillanatban lássam magam előtt a célt, ahhoz nem szabad semmi mással foglalkoznom.
3: És a példa mutatja, hogy ennek egy olimpiai aranyérem lett az eredménye. Azt is a mai írásodból lehet tudni, hogy Öcsi bácsinak tettél a döntő napján, ha jól emlékszem, egy ígéretet. Erről mit szabad tudni?
4: Már le is egyeztettem Öcsi Benivel, az ország talán legjobb, vagy legalábbis legelismertebb, leghíresebb tetováló művészével, hogy holnap délelőtt megjelenek nála. Így pont 30 éves lesz az ígéret, mert augusztus 4-én, az olimpia másnapján elmentünk a város szélére Öcsi bácsival kirándulni, vagy a szeretteinknek ajándékot venni, hogy akkor még csak a Bence fiam volt, és neki akartam egy szép kis melegítőt venni, és ezért elmentünk Öcsi bácsival sétálni, úgy, hogy közben végig az olimpiai aranyérem ott lógott Öcsi bácsi nyakába, le se akarta venni, és közben beszélgettünk, és a beszélgetésünkből az alapult ki, hogy én ugye visszavonultam az aktív ökölvívásból, de hogy a kapcsolat megmaradjon, ezért keressünk valami közös hobbit. Én mondtam, hogy én nagyon szeretnék venni egy motort, mondta, hogy akkor ő is vesz egy motort, és ő mondta, hogy ő viszont egy régi álma volt, hogy legyen rajta is tetoválás, a kispesti vagányokon mindenkin van, hogy ő most tetováltat egy olimpiai fáklyát, ráadásul az Atlantai olimpiának az emblémája az nagyon jól nézett ki, a százasból volt, a százas évszámból, ugye a száz év centenáriumi olimpiát ünnepeltük 96-ban, ebből volt megcsinálva a fáklyának a fogója, és rajta pedig természetesen maga a lány az ötkarikával, és ez egy gyönyörű szép rajz. Mindenhol egyébként az olimpiai helyszíneken ott volt, ez volt az emblémája az Atlantai olimpiának, és ezt ő felvaratja, és akkor én is megértem, hogy rendben van, hogy csak én is, mindketten tetováltatunk, mindketten veszünk egy motort. Ebből annyi valósult meg eddig, hogy én vettem egy motort, ő pedig tetováltatott, úgyhogy még most nem akarok ezzel viccelődni, de Öcsi bácsinak lesz most már egy adóssága, hiszen neki még akkor be kell szerezni ezt a motort. Én viszont holnap azt az adósságomat törlesztem felé, amit akkor ott 1996. augusztus 4-én sétaközben megígértem, hogy akkor én is felvaratom a vállamra azt az olimpiai fáklyát. Holnap délelőtt 11-kor vár engem a tetováló művész, és hogyha minden igaz, akkor 3 óra elteltével már ott is lesz az ígéretem a vállamon.
3: Ez a nagyon szép emlék, akkor ez tényleg ez méltó helyre kerül. Pisti, egy utolsó kérdés, az most már nem az Atlantai olimpiával, hanem a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kapcsolatos, hiszen a napokban lett hivatalos, hogy az utolsó kvalifikációs tornát Magyarország rendezheti. Mekkora dolog ez, mekkora büszkeség ez számotokra, és mekkora sportdiplomáciai siker?
4: Minden mindennel összefügg. Amikor mi nekiláttunk a munkának, és a többes szám alatt értem magát az irodát, amit teljesen megreformáltam, és szerintem most a magyar sportszervezetek közül az egyik legmodernebb, legkreatívabb, legnagyobb tudásbázisra megáldott szövetségét tudjuk irányítani, vezetni. Ennek a hajónak nagyon-nagyon jó érzés kapitányának lenni, mert tényleg a munkatársaim egytől egyik kiváló munkaerőt képviselnek, és van ráadásul egy nagyon nagyon támogató és nagyon-nagyon sok segítséget nyújtó elnökségem, úgyhogy most végre összeállt egy olyan csapat, akikkel amilyen célt eddig kitűztünk, azt minden sikerrel vittünk. Szerettük volna megrendezni Magyarországon az U23-as Európa-bajnokságot, megpályáztuk, végigvittük, és minden idők legjobb U23-as Európa-bajnokságát rendeztük. Tavaly 100 éves volt a Ökölvívók Szövetsége, ugye egyrészt visszakaptuk a régi nevünket, egy új logót terveztünk, új székházba költöztünk, gazdaságilag egy teljesen stabil lábakon álló és egy nagyon átlátható és nagyon jól működő, nagyon észszerű célokra normális pénzügyi felhasználással működő szövetséget építettünk. Tavaly a 100 éves jubilomot ünnepeltük, egy elképesztő nagy nemzetközi port kavart és nagy figyelmet arató rendezvényt raktunk össze, ahol a World Boxing köszönő elnöke és az új elnök Gennady Golovkin és Boris von der Bosz egyaránt itt volt, a profi ökölvívói lesz számtalan képviselője. Idén megrendeztük Paplaci bácsi emlékévének a nyitójaként, március 25-én a születésnapján, szintén ugye 100 évvel ezelőtt született a legenda Paplaci bácsi. Rendeztünk egy fantasztikus profi ökölvívó gálát, ahol az amatőr kiválóságaink vívták sokan közülük az első profi mérkőzésüket. Itt is óriási sportdiplomáciai sikereket tudtunk elérni, hiszen a frissen kinevezett Tom Dillon, a World Boxing főtitkára itt volt velünk több napon keresztül. Rengeteg olyan új szereplője a nemzetközi ökölvívásnak, akár a Nemzetközi Bizottság oldaláról a nemzetközi ökölvívásnak, Brennan Pontestől kezdve David Leoránon, hát egy csomó olyan ember jött el, és bizonyosodott meg a saját szemével, hogyha mi valamit megígérünk, akkor nemhogy betartjuk, hanem annál többet is adunk. És szerintem ez segített minket ahhoz hozzá, hogy nem csak az idei évben még két olyan fontos programot tudunk rendezni, ebből szeretnék azért egy pár mondat mondani, mert hogy itt Magyarországon lesz a European Boxing első nagy kongresszusa. Ugye volt egy tavaly Prágában, de ez egy alakuló közgyűlés volt, akkor még csak 10-valahány taggal rendelkeztünk, most már 40 fölött van, közel 50 tagországa van a European Boxingnak, és az első nagy közgyűlést november 7-én, amelyben egyébként lesz tisztújítás is, különböző bizottságok, de új tagokat fogunk majd delegálni és választani. Ez itt lesz Budapesten, nem rendezett még Magyarország European Boxing közgyűlést, de még egykori EOBA közgyűlés sem, mint ahogy még nem volt soha olyan interkontinentális boxverseny sem, nem csak Magyarországon egyáltalán, mint amilyen a papkupa lesz rá egy hétre, ahol a pánamerikai bajnokság legjobbjai mérik össze erőjüket az Európa bajnokság legjobbjaival. Tehát egy Európa kontra Amerika csapat találkozót rendez Magyarország, ami elképesztő nemzetközi érdeklődéssel kezd már most szép lassan felépülni, hogy aztán 2028-ra, és mondom, ezeknek a rendezési sikereknek és a mi rendezési szándékainak is volt köszönhető, hogy dacára annak, hogy az eddig az ökröves történetében jól emlékszem 4-szer vagy 5-ször pályázott már Magyarország kvalifikációs versenyre, soha nem sikerült ezt végigvinni, most viszont sikerült, és valóban, ahogy te is említetted, 2028 májusában az utolsó lehetőség, a talán legfontosabb kvalifikációs verseny, ahova minden, aki él és mozog, és még nem kvalifikálta magát, az biztos, hogy itt lesz. Tehát itt legalább 100 ország, 500-600 ökölvívója szeretné megkaparintani azokat az utolsó helyeket még, vagy Los Angelesben. Ennek elképesztő jelentősége van. Nem tudom a pontos statisztikát, de ennek utána fogom nézni, az biztos, hogy akik eddig rendeztek, azok mindig egy picivel előnyösebb helyzetben vannak, nem csak azért, mert hogy a saját ágyában alszik, mert mégiscsak a saját étkezését, meg nincs időeltolódás, hanem meg a hazai közönség, hanem azért hazai pályán, és ezt mutattuk az U23-as erdén is, hiszen soha ilyen sikeres U23-as erdén szereplése nem volt még a magyar ökölvívásnak. Hát hazai pályán én biztos vagyok benne, hogy azok a versenyzőink, akik még azt megelőzően a világbajnokságon vagy az európai játékokon nem tudnak kvalifikálni, azok talán itt Magyarországon még az utolsó esélyt meg tudják majd ragadni, és akkor egy nagyobb létszámú, talán a Párizsinál is nagyobb létszámú, én reményem szerint egy 4-5 fős csapattal ki tudunk utazni Los Angelesbe, ami csak azért is nagyon fontos, hogy nagy legyen a csapat, mert nem csak azért, mert minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély az éremszerzésnek, hanem a csapat hangulat is egészen más. Én emlékszem annak idején, amikor Gálos egyedül volt kint a pekingi olimpián, hát az egy, vagy a tokiói olimpián, hát ez egy borzasztó szomorú csapat, ahol egyetlen egy versenyző van, és még a három fő sem az a csapat, aki úgy egymást be tudja tolni. Legáció az már egy komoly megjelenés, az már ott akkor egymásnak is tudnak segíteni, hajtja egyiket a másik, tehát az egy nagyon nagy dolog lenne. Ezen dolgozunk, és nagyon remélem, pont erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt a főtitkárral, Nagy mondta, hogy én nagyon remélem, hogy én még megérem, és talán az én elnökségem alatt lesz az, hogy már nem én leszek az utolsó olimpiai bajnok, nem azt kell ünnepelnünk 30 év elteltével, hogy jó, hogy az utolsó olimpiai aranyat ünnepeljük.
3: Így legyen, de akkor ma még ünnepeljük ezt a bizonyos 30 évvel ezelőtti olimpiai bajnoki címet, amely 1996. augusztus 3-án született Kovács Kokó István jóvoltából. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk, és szívből gratulálunk.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy szeretettel köszöntjük a...
0: Ez a Nemzeti...
2: hallgatókat, 16 óra kezdődik a Nemzeti Sportkör, mai vendégeinket is szeretettel köszöntöm, Tóth Bélát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, Szűcs Miklóst és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőit. Sziasztok! Mindjárt hallatszottok a mikrofonban is. Kezdjük a labdarúgó NB1-es hétvégi fordulóval. Ugye 5 mérkőzést rendeztek, vagy játszottak már le a második fordulóból. Az ETE Paks találkozó ma délután 17 óra 30 perctől kezdődik. Itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük majd. Már az első forduló után sok szakértő, illetve ti is azt mondtátok, hogy nem szabad nagy következtetéseket levonni, és hát ezt be is igazolta már a második forduló, hiszen történtek meglepetések, azok a csapatok, akik az első fordulóban nyertek, most nem olyan jól szerepeltek, de talán kezdjük a Ferencvárossal, amely egyenlőre ugye nyeretlen, a múlt héten a Paks ellen szenvedtek vereséget, most pedig a Vasassal játszottak 0-0-ás döntetlent. Mire utal ez számotokra? Nyilván hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi kupában is értekelt a Ferencváros, tehát erre is kell figyelnie Borbély Balázsnak.
3: Igen, a Fradinál, ugye ezt már múlt héten is beszéltünk róla, hogy eléggé más csapat áll föl, nagyon nagy a különbség a két összeállítás között, aki a kupában játszik, vagy, és amelyik a bajnokságban. Az utóbbi val Borbély Balázs sem elégedett, ugye azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy több játékossal nem elégedett a teljesítményével, mondjuk nem vagyok meglepve, mert...
4: Kikre gondolhatott?
3: Hát, jó kérdés. Szerintem kivel lehetett igazán elégedett?
5: Hát Lisztesre és Szevékjára biztos.
2: Akiket azt mondta, hogy van, akinek nincs önbizalma, van, akinek a kelleténél több van.
3: Igen, le is cserélte, ugye az említett jettőt lecserélte. Hát, nem tudom, hogy meddig lehet tolerálni, mert ugye az európai kupa szereplés előbb-utóbb véget ért, remélhetőleg minél később, ugye az elmúlt idényben is ugye elment már, áthúzódott erre az évre a kupaszereplés, de azért érezhetően a bajnoki végeredményre ez hatott. Tehát most ugyanezt a Fradi szerintem nem nagyon játszhatja el. Mi két forduló után vagyunk, két fordulóban egy pont már, az is azért mínusz 5 pontot jelent, de ez még nem olyan sok, van még hátra 31 forduló, az alatt sok mindent be lehet hozni, de szerintem nem szerencsés, hogy a Fradi ennyire más arcát mutatja az NB1-ben és más az Európa Ligában. Szerintem az NB1 a szurkolók számára legalább olyan fontos meggyőződésem, mint a kupaszereplés, és jövő tavasszal meg sokkal fontosabb lesz.
5: Az nyilván nem titok, hogy a kupaszereplés azért hamarabb véget fog érni, mint az NB1. Most viszont, amíg még nem dőlt el, hogy lesz-e alapszakasz, ha igen, akkor melyik kupában, azért jó eséllyel most már lesz, legalább a konferencia ligában, végülis két párházból egyet kell hozzá nyerni, de most még az biztos, hogy sokkal fontosabb pillanatnyilag az európai kupa, mint a bajnokság. A 100% már csak azért is, mert nem az történt, hogy a magyar ajánlásnak eleget téve az amúgy is meglévő mondjuk két magyarhoz, bár ugye mint kiderült, Korbu is újra magyarnak számít, úgyhogy háromhoz, kettőt kicserélünk, két kezdőt magyarra, hanem gyakorlatilag a külföldieket is nagy részt kicserélte, tehát itt most nem arról volt, hogy néhány ponton állt ki más, hogy a Fradi, mint a Twente ellen, hanem nagyon, nagyon sokba eltért, és azért ott már kiderült, hogy ott a külföldi sem feltétlenül annyira jó, és tényleg amíg Kanikovszki be nem állt, addig nem emlékeztetett a Fradi támadásban még egy magyar középcsapatra se nagyon, nem, hogy egy magyar élcsapatra. Onnantól már kicsit jobban nézett ki, de hát közben meg szépen lassan véget ért a meccs, úgyhogy így 0-0 lett. Hozzáteszem, hogy így a Paksnak ugye még ma van egy meccse ebből a fordulóból. Nincs, a Paks lehet az egyetlen 100%-os csapat két forduló után az NB1-be, tehát a Fradinak olyan hűde nagy hátránya most még senkivel szembe sincs, mert 3 pont az a hátrány pillanatnyilag. Hát a Pakssal szembe lehet 5, de nulla pontos csapat is csak a Debrecen van, meg az ETE, ha ma kikapna a Pakstól. Úgyhogy eléggé sűrű ez a mezőny. Tehát a Ferencváros most függetlenül, hogy tek szörnyen néztek ki, Pakson egyébként annyira egy, majdnem az egész első fél időben nem néztek ki rosszul. Itt a Vasas ellen az első fél idő az pocsék volt, és a második fél idő sem volt átütő erejű, mondjuk így, de szerintem ennek egyébként még különösebb jelentősége nincs. Hát egyrészt az átigazolási időszak is augusztus végéig tart, tehát még a Fradi kerete is jócskán fog változni, biztos vagyok benne. Például mindjárt Nagy Ádám bevethető, mert ő már és ráadásul ő magyar, tehát ebből a szempontból is ötvös mindjárt meggyógyult, tehát azért a Fradinak lesz még mozgástere, de azért meglepődnék, hogyha magyar vonalon nem próbálnának még stabilabbá válni, mert különben könnyen ráfizethetnek itthon. Azt meglátjuk, hogy így, hogy nem a Bajnokok Ligájából indultak, hanem az Európa Ligából. Egyébként egy elég vaskos sorsolással, tehát azért a Vojvodina meg a Twente az mégse a luxemburgi csapat, és ezt a két párharcot majdnem 100%-osra lehozta a Fradi, ugye egy pár percen múlt. Na mindegy, szerintem nincs dráma, most sokkal mérvadóbb az, amit az Európa Ligában mutat a Fradi, az meg eddig teljes mértékben rendben van.
4: Uh-huh. Ezzel teljesen egyet értek, és a klub szempontjából szerintem sokkal fontosabb most, hogy a nemzetközi kupaporon meglegyen, és az Európa Liga. Mert azért a kettő között, a konferencia liga és az Európa Liga között gazdaságilag óriási a különbség, már csak azért is, mert a konferencia ligában te az alapszakaszban 6 mérkőzést játszol, az Európa Ligában pedig 8-at, és hát bevétel szempontjából is óriási a különbség
5: kétszer
4: a kettő
5: annyi,
4: között.
5: Kétszer annyi.
4: Így van. És ez szerintem a klubnak sokkal-sokkal fontosabb, mint most a bajnokságban a szereplés. Ez valóban rosszul néz ki, hogy két fordulót követően nincsen győzelme a csapatnak. Egy vereség, meg egy döntetlen, ráadásul ez a 0-0. Na, én azt mondom, hogy ez a Vasas látva egyébként őket most már két mérkőzésen.
5: Teljesen rendben van.
4: Rendben lesz, és középcsapatnak néz ki, nem olyan együttesnek, amelyik a kiesés ellen hajtana. A másik pedig, említetted, hogy az átigazolási időszak még nem ért véget. Számomra az is nagy kérdés a Fradinál, hogy Leni Zsozefet, ha meg tudják tartani, vagy nem tudom, hogy mi a szándék, hogy még ebben az átigazolási időszakban eladni őt viszonylag jó pénzért, úgyhogy van mögött egy VB szereplés, és láthatóan a Twente ellen olyan játékot nyújtott, amit hát szerintem a Ferencvárosban még egyetlen egy mérkőzésen sem. Tehát most lehetne talán a legmagasabb áron eladni Zsozefet. És hát
5: lehet, mondjuk, hogy húztak egy vonalat, hogy a fölött már
4: igen,
5: megéri.
4: Igen, de hogyha eladják, akkor kivel pótolják? És mennyi ideje lesz a Ferencvárosnak bárkit
2: találni? Vagy mikor adják el? Tehát Varga Barnabásnál láttuk, hogy talán igen, korán, hogy nem lehet egy olyan vonalat húzni, hogy csak miután bejutottak mondjuk
5: igen,
2: a főtáblára.
5: Igen, de Varga Barnabásnál ott a Varga Barnabás személye is fontos igen, volt, igen, mert igen, ő menni akart, meg ott tényleg az volt, hogy akkor adtak érte jó helyről, mert az AEK Athénről beszélünk, adtak érte viszonylag normális pénzt, és akkor ott, hogy lenyugodjanak a kedélyek, mondták, hogy jó, akkor Barna, menjél. És akkor így elment, nem tudom a Fradinak a bajnoki címe mennyire múlt ezen, egy kicsit biztos, bár ősszel is dadogtak épp eleget, amikor Varga még ott volt, de legalább Varga még magyar is mellesleg, úgyhogy biztos, hogy befolyásolta. Zsozef esetében ilyen probléma nincs, mert éppenséggel olcsóbban jót biztos lehet venni, ráadásul csatáról beszélgetünk, az kevésbé a csapat struktúrának a múlhatatlan, vagy pótolhatatlan része, mint egy belső védő, vagy egy középső középpályás. Nem tudom.
2: Mert ugye Kovácsevics is megsérült újra.
4: Az igen. De ő igazából szerintem jelen formájában nem tényező ebben a Ferencvárosban, Jusuf és Zsozef.
5: Én hihetetlen módon meglepődtem, amikor kiderült, hogy valami 8 gólt rugott. Én úgy emlékszem, hogy minden labdán átesett. Tehát, és tudom, hogy rugott 1-2 gólt, de tényleg valami 8-szal. Ami önmagában nem mutat rosszul, de amit egyébként a pályán csinált, az semmi.
3: Mondjuk én abban a szempontból kicsit vitatkoznék, hogy szerintem olyan szempontból van jelentősége ennek az elmúlt két NB1-es meccsnek, hogy azért Borbé Balázs számára ez nem túl megnyugtató, hogy a tekintjük első csapatot az, amelyik az Európa Ligában játszik, hogy amögött azért nem biztos, hogy olyan ütőképes a Fradi, tehát hogyha esetleg sérülések jönnek, vagy akár átigazolási időszakban még eladják akár Zsozefet, akár más elmegy, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet olyan szempontból olyan eredményes és erős a Fradi, mint az első csapat, a teljes első csapat. Tehát ez szerintem Borbé Balázs, ezt nem hiszem, hogy ez megnyugtatja.
2: Hát minden esetre az látszik, hogy Borbé Balázs is keresi a lehetőségeket. Ugye a Paks ellen, ha jól emlékszem, 9 játékos cserélt le az Európa Liga igen, kerethez képest. Most talán csak kettőt, és el is mondta, hogy nehéz megfelelni a magyar szabálynak, és Robikén is többször is ezt nyilatkozta, tehát ez látszik, hogy Ferencvárosnál az, hogy mindenféle szabálynak megfelel, és eredményeket is hoz, amiket várnak a szurkolók, és a közvéleményen az nehéz.
5: Bár ugye most, Európa Ligában szereplő magyarok is most már valamilyen formában beszámítanak, ugye az MLS-nél, tehát igen, ennyiből legalább egy kicsit. Nem pont a Fradi, hanem akár a Győr is, tehát mindegyik Európa Ligába, vagy Debrecen, vagy a Paks pont kiesett, ott ilyen probléma nincsen, mert mindenki magyar.
4: Az tény, hogy most nincsen olyan fiatal lyuk a jelek szerint, mint volt Tóth Alex.
5: Egy van.
4: Most úgy tűnik, hogy egy ilyen fiatal az hiányzik, aki egyszer s mind a fiatal ajánlásnak is megfelel, másrészt pedig akár húzó ember is tud lenni egy magyar bajnokin. Ilyen most nincsen.
2: Bár Varga Zétény teljesítményét mindenki dicsérte, ugye, miután becserélték, de persze nem az a szint, mint Tóth Alex egyelőre.
4: De valószínű, hogy azért, amikor a fiatal ajánlás főleg a Ferencváros környékéről szóvá teszik, azért más kluboknak sikerül kisebb költségvetésből, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt egy Ferencváros szintű együttesnek meg kell oldania mindenképpen.
2: Ugye mai hír, sorsoltak az Európa Ligában, és eldőlt, hogy amennyiben tovább jut a Ferencváros a Trabzonspor ellen játszhat. Mennyire lesz nehéz, hogy a lengyel Górnik két meccse között még egy Real Madrid, hát mondjuk így bemutató mérkőzés is bekerült a programba, tehát gondolom, hogy ezért ez nem...
5: De ott Győr elleni bajnoki lett volna a Real Madrid, bármilyen fura, az kevésbé nehéz, mint a Győr. Egyrészt, mert a Real Madrid ellen mindenki játszhat, aki akar, másrészt az egy semmi.
2: Na de kit játszhatsz, mert mindenki játszani akar, nem?
5: Hát nem tudom, bármilyen hangzik, engem egyáltalán nem érdekel a Real Madrid elleni meccs. Ha Real szurkoló lennék, érdekelne, de...
3: Elfújtak a jegyet, tehát a Fradi szurkolót is érdekli.
5: Én tudom, hogy sok mindenkit érdekel, de abból a szempontból, hogy a Górnik elleni oda-vissza meccsen mi lesz, természetesen Borbéból ezt százszor jobban érdekli a két Górnik elleni meccs, mint a Real elleni. A Real elleni az egy nagyszerű bevétel, mert amennyire számolgattam, a profit 200 millió körül lesz ezen a meccsen, alsó hangon, azért az egy... az pont 200 millióval több, mintha nem lenne, és cserében mondjuk persze van egy győrmeccs, amit majd valamikor le kell játszani, de...
2: De egy labdarúgó hogyan gondolkozik, hogy itt van életem lehetősége, pályára léphetek a Real ellen, vagy azt de mondja a vezetőedző, hogy nem, mert két Európa Liga meccs sokkal fontosabb.
5: Na de miért lenne az élete lehetőség? Az élete lehetősége nem az tudom. Az Európa Liga 8-at döntő lesz majd tavasszal, vagy volt, nem a Real Madrid elleni felkészülési meccs, hát most...
3: Hát és ez valószínűleg ez nem az első számú Real lesz, tehát lehet, hogy lesz egy-két sztár a csapatba, de hogy nem az a csapat, amelyik majd az augusztustól átjut a bajnokságba, az egészen biztos.
5: Hát tehát, aki elődöntözött a VB-n, az eleve az még, a, nem, eleve még nem is csatlakozott. Igen. De mondjuk Vinicius simán lehet, hogy itt lesz.
3: Egyébként a legnagyobb szárak közül valószínűleg csak ő.
5: A Valverde, az biztos, hát az Uruguay olyan korán kiesett, meg az ott volt eddig
4: hamarabb
5: is.
4: Hamarabb, mint Brazília.
5: Persze, Valverde, ott Valverde játszott az eddigi előkészületi meccseken is, de mondjuk Mbappé vagy Bellingham az szinte biztosan lehető, hogy nem lesz.
3: Futurájesen.
5: Persze.
4: Hát tőlük pedig el lehet lesni a kispadról is mozdulatokat, úgyhogy nem feltétlenül kell a pályáról követni, de szerintem egy ilyen felkészülési meccsen minden játékos a Ferencvárosból fog néhány percet kapni.
5: Persze.
4: Nekem ez a gyanú. Tehát a Borbély Balázs fog játszani a percekkel természetesen, meg hát bízni abban, hogy senki nem fog megsérülni.
5: És a meccsirama természetesen gyengébb lesz, mint egy NB1-es meccsirama, mert ez mindig így van, bármennyire is az NB1-es meccsirama se a legmagasabb a világon, de...
4: És ugye most annyi változás történt, hogy a Fradi már szerdán játszik a Górnikkal, ugye, hogy nem is csütörtök, vasárnap csütörtök ritmusban, hanem szerda, szombat,
5: csütörtök.
4: És majd az utána lévő sorsolása lesz szerintem nehezebb a Fradinak, mert hogyha tovább megy, ugye most a visszavágót Lengyelországban játszik. Utána hétfőn lenne egy mérkőzésük Zalaegerszegen, és csütörtökön utaznak majd Törökországba, mert a Trabzonspor, reméljük, a Trabzonspor elleni meccset, illetve párharcot azt idegenben kezdik. Most őszintén szóval azt nem tudom, hogyha a konferencialigában folytatják, akkor hol kezdődik a párharc, otthon vagy idegenben, de hogy ez az utazás...
5: Magyarország az Zalaegerszeg elleni meccset.
4: Igen ám, csak ugye most már az Eto elleni meccset is elhalasztották.
5: Kettőt lehet.
4: Lehet?
5: Hát én úgy tudom, hogy tavaly kettőt lehetett.
4: Én úgy emlékszem, hogy csak egyet lehetett elhalasztani, és azt is a rájátszás körben, tehát a Karabag elleni BL párharc között halasztották el, meg volt a Braga elleni, de hát az teljesen más tészta.
5: Igen.
3: Bocs, már néztem, egyébként itthon kezd a Fradi, hogyha nem
4: konferenciáligában.
3: A konferenciáligában
2: jut, akkor a Monaco lesz az ellenfél.
4: De talán az a neheze, vagy nem is tudom, itt Monaco, Trabzonspor.
5: A Trabzonnal játszottak legalább.
4: Monacoval is.
5: Ja, igen. Igen.
4: És megverték a Monacót is, de azt hiszem, hogy itt is. Az Európa Liga lenne, igen, a fő cél. És az mégiscsak nehéz egy Lengyelország, Zalaegerszeg, Törökország túra.
2: De elsőként legyen meg a lengyelek elleni további utás. És a két
5: török között meg egy itthoni meccs, gondolom.
2: Igen. Igen. Beszéljünk egy kicsit a Győrről. Mi történik szerintetek Győrben? Ugye azt lehetett hallani, hogy a mexikói edző Efraín Juárez és Vitalis Milán között összetűzés volt, és azért jelzésértékű, hogy nem is volt tegnap a Nyíregyháza elleni mérkőzésen a keretben Vitalis Milán. Ennek ellenére a csapat 4-0-ra nyert. Mennyire lesz veszteség, ha Vitalis Milán valóban eligazol, ugye az Alcaténról beszélnek, hogy Varga Barnabás csapattársa lehet, azért ő a tavalyi idényben nyújtott teljesítményével oroszlán részt vállalt a bajnoki címben, szóval mi a helyzet Győrben szerintetek?
5: Szerintem ez két sztori, mert az, hogy Vitalis elmegy, arra én mondjuk mérget veszek, meg mikor menjen el, hanem most, ami önmagában persze egy veszteség a Győrnek. Hát először is tetszettek volna nyerni Reykjavikban, vagy a Reykjavik ellen, mert a BL selejtezőből kezdett a Győr, ami egy óriási lehetőség. Tehát az izlandi bajnok ellen kellett játszaniuk, akkor is, ha műfű, meg akkor is, hogyha hideg volt, meg de még így is a kezükbe volt azért nagyjából ez a párharc, és azt sikerült elveszteni. Azzal azért ők sokat buktak, mert most a konferencia ligában oké, hogy ott rögtön persze luxemburgi ellenfél, meg tovább jutottak, de közben nyílt titok, hogy a csapat oké, hogy Csingert és Sönt megvették végleg kölcsönből, meg ők is válogatottak, ugye, de Vitalis és Tóth Rajmund nagyon könnyen Győrön kívül találja magát, ami persze bevételi oldalról esetleg egy jó húzás a Győrnek, de azért csapatot is kell közbe építeni. Sőt, Oknyíregyháza ellen simán nyertek, de ez az első két forduló tényleg olyan volt, hogy aki az egyik meccsen gyengén játszott, az igen, a másikon jól, kivéve a Debrecent, meg a Fradit, de Vitalis szerintem megy, és innentől legalább ez a góc, ez megszűnik, de Tóth Rajmund is menni fog, tehát róla most kevesebb szó esik, mert Vitalisnak a Vitalis balhéjáról szól minden. Mondjuk azt én sem tudom értelmezni, hogy felül a VIP-be, szóval...
4: Ez volt a szokás.
3: Ez volt a szokás, igen.
5: Hát tudom, de akkor is, szóval. Ilyet azért viszonylag ritkán látni. Most más kérdés, hogy a mexikói meg erről nyilván nem tud. Úgyhogy
2: na, de most úgy fogalmaztál Vitalis a kapcsolatban, hogy a góc kikerült, vagy nem tudom, valahogy így hát mondtad. Igen, mert de most abszolút nem negatív, tehát nem lehetett volna negatív.

0: sávval volt az összetűzés, és ugye ez kikerült az öltözőből. Ugye egy ilyen szituáció általában öltözőn belül marad, az esetek többségében valamilyen módon lerendezik, de nyilván ezt nem lehetett, mert ugye látványosan nem került be a keretbe Vitális a tegnapi mérkőzésen. Ugye előző napodon már lehetett...
1: De ott rajmunk sem.
0: De ő talán sérült, azt hiszem talán azért.
1: Sérült?
0: Igen. Ő talán azért, de hogy nem került be látványosan. Ő igaz már napot óta lehetett korábban hallani, hogy sőt, hát már szerintem az átigazolási időszak elejétől lehetett nagyjából tudni, hogy ő el fog szerződni, sőt, talán aztán éppen a Nemzeti Sportban ő maga is beszélt arról, hogy addig, amíg nem szerződik el a nyáron, addig a csapat rendelkezésére áll, de ebben a mondatban benne volt az, hogy ő nyáron valószínűleg el fog szerződni. Ez a helyzet, ugye miután mi magunk nem voltunk ott, tehát szerintem nehéz megítélni, de biztos, hogy nem szerencsés, hogy ez kijött, és ez az edző számára, és ezzel kezdtem, hogy azért nehéz szituáció, mert ha tegnap mondjuk úgy alakul, hogy nem 4-0 nyer az Eto, hanem egy vészegy, egy döntetlen, vagy egy vereség, az neki egy nagyon-nagyon hogy szóval olyan pillanat lett volna, hogy szerintem lehet, hogy megindult volna a helye. Ebből most jól jött ki, de az biztos, hogy ilyen konfliktusok szerintem nem tesznek jót hosszabb távon a csapatnak, tehát nem tudom, hogy a továbbiakban mennyire lesznek ilyen szituációk, hogy a mexikói edző mennyire próbálja átformálni, illetve átalakítani a korábbi szokásokat, lásd, nem ülünk fel a VIP-be, hogyha lejövünk a pályáról, szóval ez nagy kérdés. Szerintem az edzőnek itt a klubvezetéssel is még, én attól tartok, hogy meggyűlik majd a baja, én nekem az az érzésem.
2: Lehet, hogy ez a casus belli, ez a felülés a VIP-ba, de ez szerintem már korábban is érlelődött. Vagy nekem legalábbis nagyon az volt az érzésem az Etónál, hogy csapatban nincsen meg az összhang, a játékosok és az edző között.
1: Nekem mostani edzővel.
2: Mostani edző között, természetesen Juárezzel. És nekem az volt az érzésem már egyébként a Vasas ellen, ahol ugye több mint egy órát emberelőnkben játszottak. Ott volt egyébként a három kapufájuk még a két gólon kívül, hogy valahogyan nincsen meg az összhang a játékosok meg az edző között, ami megvolt az előző idényben. És lehet, hogy Juárez a problémát azt úgy azonosította, hogy itt Vitális Milán a gócpont, és ezért igazából csak az ürügyet várta, vagy azt az adandó lehetőséget, amikor Vitális Milánt partvonalon kívülre teheti egyébként. Tehát mikor, ha nem most, amikor már eleve úgy tűnik, hogy nyílbe ütötték azt az átigazolást, ami majd meg fog történni Vitális meg az Ajax Athén között, ami a klubnak feltehetően az átigazolási összeget, a lehetséges értéket tekintve az szerintem több, mint amennyit várhattak volna a győriek. Tehát ez a 2,5 millió euró röpked itt a levegőben, tehát az kifejezetten jónak számít. És az, hogy ez az Eto, ez közben hogyan szerepel, ez a 4-0 a Nyíregyháza ellen, ez nagyon kifutott eredmény, nem volt ekkora különbség a két együttes között játékban, a nyíregyházi védelmi hibák, meg az, hogy gyakorlatilag az utolsó 5 percben úgy kontrázta le az Eto a Nyíregyházát, ahogyan akart, ezen múlott ez a 4-0, az utolsó 5 percre 2-0-nál fordultak a csapatok, és ott a Nyíregyháza ment előre, és hát a másik a sorsolás az Etónak, tehát itt, hogy milyen ellenfelek jöhettek szembe a konferenciálag a rájátszás körében, az észt bajnok, Flora Tallinn, az andorrai bajnok,
1: bajnoki ágon van, ugye?
2: Igen, a ferrőeri bajnok, az északír bajnok, meg a grúz bajnok, és van egy legpoznány, ami feltehetően kiejti majd a klaxikot, és nem azzal fog szembe kerülni az Eto. Tehát ezért is látva ezeket az ellenfeleket, hogy nem tudott legalább egy kört menni az Eto, hogy az Európa Ligát még valahogy beiktassák, hát ez kifejezetten hát
3: igen,
2: bűvítő.
3: Ugye ez a nehéz, hogy jön egy új edző, és nincs lehetősége felkészülési meccseken összeszokni a kerettel, vagy felkészíteni a csapatot, hanem rögtön ugye BL selejtezőt kell játszani, ahol ugye nem sikerült a továbbjutás, nyilván kiéleződnek az esetleges kezdeti konfliktusok. De hát ez a jövőre...
2: Az lehet, de oké, itt a mögött is rejl. Hát lehet, hogy rejtőzik egy konfliktus a mögött is, hogy Vitális mit szeretne egyébként a saját pályafutásában, és Juáreznek mik az elképzelései. Lehet, hogy azt a mexikói edző már a legelső beszélgetésnél felmérte, hogy a csapat magjának hát 4-5 játékosa el akar igazolni. sorolom ide mondjuk a Bembuálit, Vitát,

0: Realist, Tóth Rajmundot, nem tudom, hogy mi a szándéka mondjuk Csingernek, de hogy ezek a játékosok nem feltétlen a Győrrel terveznek, hanem egy bajnoki cím után szeretnének tovább lépni. És hogyha ezt Juárez az első két edzésen, beszélgetésen felmérte, akkor adódik a kérdés, hogy neki érdemes-e ezekre a játékosokra építeni.
1: De kikre építsen, ugye?
0: Szép Mártonra, Décsire.
1: Egyébként ugye kezdjük azzal, hogy pillanatnyilag ez az Eto'o, ez vezeti a tabellát a bajnokságba, de azt hiszem, hogy ezt elcserélnék a Fradi féle verzióra, mert szerintem ők ezzel a BL selejtezővel elég nagyot buktak, az nem volt betervezve, és lehet, hogy ezek a konfliktusok így nem éleződnek ki, ha azt a meccset, vagy azt a párharcot sikerre vette volna a Győr, hiszen akkor, ahogy a Béla is mondta, akkor már más lenne a lejelző fekvése az alapszakaszig. A BL selejtezőből azért nem nehéz eljutni legalább egy konferencia liga alapszakaszba.
2: De bocsáss meg,
1: igen, hogy rögtön kiesel.
2: Ha egy labdarúgó el akar igazolni, nyilván jobb helyzetből tud igazolni, hogyha a BL-ben
1: meg kíváncsi vagyok, hogyha kiverik a Reykjavikot, meg esetleg most is valakit, most már nem is tudom, kivel játszottak volna, mert ugye mindegy, hogy akkor is lett volna ez a konfliktus, meg akkor is így állna-e hozzá Vitális, meg akkor is most igazolna-e el Vitális, mert azért a BL szereplésért bónusztól kezdve minden jár, és a klub, nem biztos, hogy a klub olyan szívesen elengedné a Vitálist, ha mondjuk a BL selejtezőben állna a harmadik fordulóba a Győr, de ez a probléma megoldódott Reykjavikban, úgyhogy ilyen értelemben kockázatmentesen Vitális mehet. Ugye Bembo Ali az volt egy nem betervezett történet, mert ő súlyos a sérülésem, de nem tudom, hogy mi. Ugye ezt az e-mailt küldte Bembo Ali, amikor, de még mindig nincs, és most már majd lassan azért lesz. Ő azért nagy erősítés, mert Piscsúr meg elment, tehát igazából
0: nem volt befejező
1: csatár nélkül játszik, vagy játszott a Győr. Ez fatális dolog, ez véletlen, de se tett jót különösebben a játékuknak.
2: Beszéljünk egy kicsit az Újpestről, hiszen ott is van téma bőven, egyrészt Szappanos Péter teljesítménye, Miki ugye elmondtad, hogy a nemzeti sportosztályzatai alapján tavaly pár ezreddel, egy ezreddel előzte meg Vitális Milánt, ő lett az idény játékosa, ehhez képest most Újpesten azért vannak olyan hibái, amit a szemére vetnek, Szélesi Zoltán megvédte őt, majd erről is beszélhetünk, a másik pedig Mark Ráf Ákos ügye, akit leigazolt az Újpest, majd néhány nappal később tovább értékesítette a hírek szerint jókora nyereséggel, szóval mennyire magyarázható, vagy mennyire indokolt az ilyen típusú üzletelés?
3: Hát először Szappanos Péterről, ugye elég érdekes szituáció az övé, mert valóban egy nagyon jó idény után szerződött Újpestre, a válogatottól elbúcsúztatták, szóval sok minden szólt most itt róla az elmúlt hetekben, és aztán beindult a bajnokság, ugye az első fordulóban a Nyíregyháza ellen hibázott nagyot, a tegnapi mérkőzésen mindkét debreceni gólt igazából az ő számlájára lehet írni, azt gondolom. Szélesi Zoltán valóban megvédte, mondván azt, hogy valami esélyt mondott talán, hogy ilyen közösségi előtmény nem védett. Hát egy 35 éves kapusról van szó, nem lehet mondani, hogy rutintalan.
2: Úton nyomás van.
3: Igen, nem lehet azt mondani, hogy rutintalan. Én azt értem, hogy az edző védi a játékosát, ennél talán jobb érvet is lehetett volna mondani, hogy miért hibázott, de két egymás követő mérkőzésen ráadásul három ilyen hiba, három ilyen gól, az sok, még egy fiatal kapustól is, úgyhogy Újpestre nem ezért vitték, én azt gondolom, hanem pont azért, hogy az elmúlt években azért sorozatosan voltak kapus problémák egyszer-egyszer, hogy legyen egy stabil ember a kapuba, hát egyelőre ez nem jött be, ami pedig Márgráfot illeti, és még egy mondat, hogy tegnap az volt a szerencse igazából, hogy azért a csapat többi része az olyan szempontból helyrehozta a problémát, hogy azért Debrecen nem kis segítségével azért szerzett négy gólt, és emiatt azért nem volt olyan ára a hibáknak, mint az első mérkőzésen. Ami pedig Márgráfot illeti, az egy érdekes szituáció, hogy azért ugye a belga tulajdonos idejében volt az Újpestnek az a szerepe, hogy tulajdonképpen ilyen tranzit csapattá tette ő a Döset elé az Újpestet, idehozott kevésbé ismert, hát ahogy szoktuk mondani, hogy raklapon beszállítottak nem tudom én, néhány játékost, és akkor Ati átment a bizonyos szint fölött teljesített, el tudták adni, azt abban a pillanatban adta is el a belga, nem érdekelte, hogy a további sorozatban mi lesz Újpesten. Ez egy kicsit engem erre emlékeztet. Ugye most ugye arról van szó, hogy Újpesten próbálnak csapatot építeni. Én azt értem, és sőt el is tudom fogadni, hogyha van egy jó üzlet, mert a hírek szerint egyébként jóval többé tudná eladni az Újpest Margráfot, mint amennyire megvette. Tehát ez egy biztos, hogy ez egy ilyen szempontból egy jó üzletnek tűnik. Nekem ettől függetlenül egy kicsit furcsa, hogy abban az időszakban, amikor az a kifejezett mondás Újpesten, hogy csapatot építenek és szeretnének bajnokok lenni, egy ilyen tranzakcióval egyébként állnak elő itt nyáron, ami teljesen meglepő szerintem.
1: Egyébként ez felveti persze azt a kérdést, hogy Margraf lehetséges kopenhágai szerződése mikor derült ki. Tehát lehet, hogy azt már tudták, mielőtt Újpestre került, már felcsúton biztos nem, de már úgy máshol tudhatták, vagy most derült ki. Hozzáteszem, ez legyen az ő dolguk, szóval én szurkolok Margrafnak, hogy álljon helyt. Viszont Szappanossal kapcsolatban én egyébként a legjobb itthoni kapusnak tartom, mindentől függetlenül, mert nem csak az elmúlt idényben, hanem minden korábbi itthon töltött évébe nagyon-nagyon jól teljesített. Ez szerintem ez fatális, hogy volt ez a két gól. Ugye a legutóbb mindjárt az egy gól, az két óriási hiba volt, mert eladta a labdát, majd bevette a lövést. Most az első gól abszolút az övé, de szerintem a második egyszerűen kilökték. Tehát én azt nem írom Szappanos számlájára, az kifelé kellett volna szerintem szabadot adni. Ennyire a kapusokat mindenhol védik, hogy ha ott kontakt van, már pedig itt volt. Itt ezért nem ez a Dzsudzsák-féle oldal szabadrugás volt, azt hiszem. Igen. Nem, az vagy szöglet?
3: Nem
1: szabadrugás, az szerintem az ezért ment be. De mindegy az ügy szempontjából, mert támadásban viszont az Újpest, illetve védekezésben a Debrecen olyan volt, hogy tulajdonképpen ez így is egy sima meccs lett. Ez még a jobbik eset, mint hogyha most elment volna rajta egy meccs, akkor biztos, hogy nagyobb lenne a füstje a történetnek. Így szerintem azért így jobb szájízzal tudnak túllendülni, vagy megbeszélni a dolgokat.
0: Egyetlen gondolat Margráfhoz, hogy ő tartja azt a örökbecsüt, hogy lépj hátra, hogy lépes előre kettőt, mert hogy az NB1 előző idényének a hatodik helyezettjétől szerződött a hetedikhez, és onnan igazolt Dániába. Ami meg szerintem akkor kifejezetten jó terep arra, hogy még feljebb léphessen. Csak Kopenhágából ne igazoljon vissza ide, hogy majd aztán egy
2: élvajnosságban. Innen folytatjuk a Nemzeti Sportkör Tóth Bélával, Szűcs Miklossal és Elpap Istvánnal.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
6: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
8: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: A Trabzonnal találkozhat a Fradia az EL főtáblájáért. Kedvezőbbek lettek a vízügyi előrejelzések. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
9: A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnyik Zsebzsével találkozik. A párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Grupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klasszkik EL párharc vesztesével, még a Debrecen az Inter Turku Vaduz-KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. A Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB egy második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana, a Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miaink a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendős szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó háromhetes siker. 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Kissé optimistábbak a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik, fogalmazott a kormányfő. Az energiakrízis kezeléséről egyeztetett a Sándor palotában a miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a parlamenti frakciók vezetőivel. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt leállítás előtt áll. A lakossági fogyasztás korlátozást csak a legvégső esetben rendelik el. Az ipari fogyasztóktól várják főként a megtakarítást. Magyar Péter a pártpolitikai csatározások helyett a nemzeti összefogás szükségességét hangsúlyozta. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentette be és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szüneteltett itt termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Balozsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben.
4: Közlekedés.
9: Az M5-ös autópálya a Budapest felé vezető oldalán 2 baleset történt. A 73-as kilométernél a külső, a 42-es kilométernél a belső sávot zárták le. Itt Újhartyánnál 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az legkésőbb az 53-as jelű Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerülhet.
4: Időjárás.
9: Holnap is hasonló időre készülhetünk. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, majd napközben 37 és 41 fok körülire melegszik az idő. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a mai nemzeti sportkört, Tóth Béla, Szűcs Miklós és Elpap István a vendégek. A Liverpool lejátszotta az Egyesült Államokban a felkészülési mérkőzéseit, és most már, ha hírek szerint hazatérnek, Szoboszlai Dominikék és majd Angliában folytatják a Premier League idényre való készülést. Mit vonhatunk le ebből a 3 mérkőzésből? Ugye sokszor emlegettük, hogy amikor Szoboszlai Dominik a pályán volt, csapatkapitány volt nyilván, amikor Van Dijk majd visszatér a világbajnokságra, ez meg fog változni, de ez mindenképpen jelzésértékű. A Lic elleni utolsó mérkőzésen Szoboszlai szögletét Kerkez Milos tovább gólpaszt érően továbbította, és így volt eredményes a Liverpool, szóval a két magyar játékos helyzetét hogy látjátok?
1: Szerintem stabil. Hát Kerkezé is stabil, főleg, hogy Iraola az új vezetőedző vagy menedzser. Szoboszlai meg eddig is az volt, hiszen szerintem ezzel nincs semmi probléma. Hát most ezek a bemutató meccsek, amiket játszott a Liverpool, ez a Liverpool, ez ugye köszönő viszonyban nincs azzal a Liverpool-dal, amelyik majd a bajnokságban játszik, hogy nagyon sokan hiányoznak, és még véletlenül is hasonlítanám a Fradihoz, de azért kiderült, hogy azért itt a Liverpool második sora sem éppen túlságosan acélos, és mondjuk persze Iraola ért hozzá, hát ő majd nyilván ki mazsolázgatja ezek közül az emberek közül azt a hármat, négyet, akire a bajnokságban is számíthat, de hát itt rengeteg olyan játékos van, aki még nem tért vissza. Úgyhogy azért majd, amikor Madison, meg Van Dijk, meg McAllister, meg hát ugye Wirt is az utolsó meccsre tért vissza, meg nem csak ő, tehát itt jó pár változás lesz, most még ebből majd csapatot kell összerakni, de hát a Premier League rajtig azért még van ideje, európai kupával egyelőre nem kell foglalkoznia, úgyhogy ez csak egy ilyen könnyű nyári összeszoktató tábor volt gyakorlatilag. Az biztos, hogy Szoboszlai helyzete nem mintha eddig, vagy kétségek vetődtek volna fel, de Szoboszlai helyzete rendkívül stabil, ráépül a Liverpool játéka a jövőben is.
2: Azt kimondhatjuk, hogy középpályásként fognak rá számítani, és nem hát követi el talán...
1: Mindaddig, amíg nem sérül meg újra, mind az öt bevethető jobb hátvéd, addig igen, de talán Iraola utána sem fecsérli el Szoboszlai tudását arra,
2: igen,
1: hogy
2: erre.
3: Ez utóbbi bízom én is, hogy nem alakult olyan helyzet, hogy jobb hátvédot kell helyen játszani. Egyébként ugye épp a Liverpool médiának is nyilatkozott Szoboszlai Dominik, és ott rákérdeztek erre, és ő persze nagyon diplomatikusan azt mondta, hogy
1: ha kell
3: akkor szívesen játszik jobb hátvédot is, azért, ahogy talán már mondtam, hogy azért megnéztem volna itt közben a filmet a fejében, hogy ez valóban ezt így gondoltam, vagy csak a kifelé mondta ezt, én szerintem ő sokkal jobban érzi magát a középpályán. Ezek a mérkőzések természetesen ilyen hát inkább ilyen dálameccsek voltak, persze végén hirdettek, a tornának lett egy végeredménye, ugye a Leeds megnyert, a Liverpool lett a második, de ennek valóban nincs jelentősége, ez még a felkészülés. Nyilván akkor láthatjuk majd igazából, amikor már egész közel vagyunk a Premier League rajtjához, hogy Iraola pontosan hogy gondolja ezt a csapatot, de én is azt gondolom, hogy Kerkez helye az nem hiszem, hogy kérdés lenne, és még kevésbé lenne Szoboszlai, és én abszolút azt gondolom, hogy a középpályán kap helyet, ami pedig a bizonyos csapatkapitány szaladott illeti, ugye nagyon sok hír jelenik meg arról, hogy ő mennyire fontos része lett az öltözőnek, hogy hallgatnak rá, hogy valóban vezér alak tud lenni, tehát nyilván Van Dijk mögött szerintem ő lesz a következő számú csapat, a második számú csapatkapitány.
1: Bocs, hogy közbevetek, csak annyi, hogy ugye Kloppnál tudom, hogy így volt, mert láttam is, Slotnál is tudom, hogy így volt, mert Gyenge Balázs sokszor elmesélte, és lehet, hogy Iraolánál is így lesz, hogy Szoboszlai az edző keze a pályán. Tehát minden mérkőzés közbeni változtatás, ha most nem tudom, lesznek-e a Premier League-ben hidratációs szünetek, az nyilván segít ezen, de ha nincsenek, akkor valamit ugye lépni kell.
2: Őt hívják ki, ugye?
1: Minden Szoboszlain keresztül kommunikál a mindenkori edző eddig. Így volt, de most miért lenne ez más, hogy Szoboszlain keresztül kommunikál a csapattal, és már kommunikálni is könnyebb, ha a középpályáról kell valakit kihívni, mint ha jobb hátvédből. Úgyhogy azért rögzítsük, ott az volt, hogy Bradley, Frimpong, Endo és Gomez egyszerre volt sérült, akkor lett Szoboszlai jobb hátvéd. Tehát amikor már mindenki olyan, aki nem is jobb hátvéd, de még mindig inkább az, mint Szoboszlai, ezek mind megsérültek, akkor lett Szoboszlai jobb hátvéd. Ilyen azért talán ennyire fatális pekszériába talán nem fut bele a pool.
0: Annyit ehhez, hogy aki 8-as messzámmal játszik Liverpoolban,
1: az egy
0: kukára a csapatkapitányi karszalag is, nem?
1: Ez így van, ott a 8-as a 7-es.
2: Kerkez Milos láthatóan élvezi korábbi, jelenlegi edzője bizalmát?
0: Szerintem ő kifejezetten örült annak, hogy Iraola érkezik a Liverpoolhoz, és Iraola is azt hiszem, hogy amikor nyilatkozik Kerkezről, akkor mindig úgy beszél, hogy vele egyértelműen számol a bal hátvéd pozíciójában. Ott is most azért nagyobb lett a verseny azon a pozícióban, mert Tsimikas is visszatért a Liverpoolhoz.
1: Hát a Robertson meg elment.
0: Az tény. Egyébként ugye Robertson volt a csapatkapitány helyettes Van Dijk mögött, úgyhogy amiatt került előrébb a rangsorban Szoboszlai. Minden esetre szerintem a két magyar játékos kezdőjátékos lehet majd a Liverpoolban, akkor, amikor jönnek a tétmérkőzések. És az, hogy itt Iraola, aki tényleg ilyen szinten először, tehát egy nagy csapatot először irányít, mert sem a Bournemouth nem tartozott ide, sem a korábbi egyesületei. Tehát neki igazából ez lesz majd igazából a mérvadó, hogy a Liverpool-dal mit tud elérni. És én azt mondom, hogy ennél a poolnál, látva azt, hogy bajnoki címet már begyűjtött ez a gárda, nagy részt a kulcsjátékosokra gondolok itt, a következő lépcsőfok az az lehet, hogy a nemzetközi kupaporondon, és itt a Bajnokok Ligájára gondolok, az ott sikerüljön egy kifejezetten nagy eredményt elérni, és szerintem, hogyha Szoboszlait most megkérdeznénk, hogy Premier League trófea, vagy Bajnokok Ligája döntő,
1: hát az
0: kérdés nélkül
1: Igen.
0: biztos vagyok benne, hogy a BL döntőt választaná.
2: És ugye elmondta, hogy élete sajnos eddigi leghosszabb nyári szünetén van túl, tehát nyilván azt az elmaradt vagy a kihagyott világbajnokságra célzott. Menjünk egy kicsit talán sportdiplomáciára, vagy maradjunk nemzetközi labdarúgásnál. Ugye az már sajnos megszokható volt, vagy lett, hogy az Európa Labdarúgó Szövetség úgy kerül be a hírekbe, hogy nem mindig pozitív színben van feltüntetve. A legújabb hírek szerint a FIFA elvetette a nagy vitát kiváltó többek között a világbajnokság kereskedelmi jogainak részbeni értékesítéséről szóló tervét, ám ennek ellenére többen jelezték, több fél, az Európai Labdarúgó Szövetség is és a szövetségek is, hogy megrendült a bizalom Gianni Infantino iránt, tehát a FIFA elnök legújabb húzása vagy legújabb ötlete az túlzás nélkül megosztotta a nemzetközi futballtársadalmat.
1: Hát ezért egyik kutya, másik elb szerintem, és az elbontam az Európa bajnokságába az esetben, de mondhatni, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség az még mindig jobban néz ki, mint a FIFA. Tehát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség az aztán, főleg most, hogy világbajnokság volt, hogy amiért lehetett őket támadni, azért persze támadták is, meg is érték a pénzüket, mert rengeteg olyan történet volt, amiben tényleg vállalhatatlan volt, amit a FIFA csinált. Ez is egy olyan lett volna, ez most meg lett furva, most az UEFA mondjuk könnyen beszél, amikor a Superligáról volt szó, akkor éppen az UEFA volt benne a katyfaszban, de itt mondjuk az UEFA volt mondjuk így a jó oldalon ebbe a helyzetben, meg nem csak az UEFA, hanem nyilván mindenféle konfederációknak a csúcs szerve, de azért az UEFA inkább ott erősködjön, hogy az európai csapatok létszám arányát egy kicsit feljebb tuningolja, de hát miután tudjuk, hogy az UEFA és a FIFA borzalmas viszonyban van egymással, tehát a FIFA bevezet valamit, akkor az UEFA biztos, hogy nem fogja bevezetni. Rengeteg ilyen apró cseprő szabályzással kapcsolatos dolgot lehet.
2: A világbajnokság után is ugye sok ilyen
0: hát,
2: volt.
0: Szomáliai játékvezető a Szuperkupa. Hát,
1: természetesen. Úgyhogy ezek tényleg megérdemlik egymást, az UEFA meg a FIFA, de szerencsére nem ők vannak a pályán.
3: De ebben a szituációban, ahogy Pisti is mondta, hogy az UEFA volt a jó oldalon, tehát ez nem tudom, ez hogy, hát tudom pontosabban, mert nyilván itt a pénz volt az, ami motiválta ezt a FIFA elképzelést, és hát hogy mekkora pénzről lehet szó, az jól bizonyítja azt, hogy talán az volt a mondás, hogy aki aláírja ezt, minden ország kap 20 millió dollárt, tehát csak azért, hogy belemenjen ebbe, tehát ettől a pénz mozoghat itt, hogyha a 211 tagországnak elmetre mindenkinek adtak volna, csak ezért, hogy ebbe belemennek 20 millió dollárt, szóval döbbenetes, felfoghatatlan összegről van szó.
1: Majdnem 2,5 milliárd dollár lenne kifizetve.
3: Igen, és ez csak ilyen bónuszként, hogy na jó, akkor ezt aláírtad, mint ilyen aláírási pénz gyakorlatilag, hogyha futball szerződésre lefordítom. Szóval ez elég furcsa volt ez az egész szituáció, hogy a Infantino ezt próbálta nagyon keresztül vinni, a FIFA nyilván mögötte volt, és szerintem az utolsó pillanatig nem hitte ő azt, hogy ugye az UEFA-val való szkandalezés ebben a témában, ugye bár az elmúlt hetekben ment, de az UEFA maga mellé állított több kontinentális szövetséget, meg több országos szövetséget, úgyhogy nem is emlékszem, hogy egyébként a Infantinónak volt-e így ennyire látványosan visszavonult volna egy olyanba, amit ő nagyon keresztül szeretett volna vinni.
1: Nem ahhoz szokott, hogy ilyen 20 milliós ajánlatokat, igen, hogy kidobálnak az ablakon, igen, a tagszervezetek.
3: Szóval szerintem most ő sem ért, hogy merről fúj a szél, tehát nem nagyon tudja, hogy mi történt. És hát ugye úgy emlékszem, hogy jövőre lesz elnök választás a FIFA-ba, tehát szerintem ez ilyen szempontból neki nagyon rossz ütemben jött ez az egész. Biztos vagyok benne, hogy az UEFA vagy valaki próbál olyan ellenjelöltet állítani, aki mögé beállnak. Szerintem az Infantino ellenes lobbinak szerintem ez egy nagyon jó pillanata, hogy új elnököt tegyenek oda. Szerintem Infantino ezt most pontosan érzi, hogy bajban van.
1: Igen, de azt hiszem legutóbb Sir Stanley Rouse volt úgy a FIFA elnöke, akit 74-ben buktattak meg, hogy Európa állt mögötte. Tehát ez emiatt Infantino szerintem olyan hűden nagyon nem idegeskedik, hogy az európai, annyi ország van ezen a világon, hát hiszen ezért is van a VB-n olyan kevés európai, mert a szavazatok ugye kellenek, úgyhogy majd Infantino be fog indulni, és majd Tonga elnököt csinál belőle, hát vagy az Örökfoki-szigetek.
2: Kiderült ez, amit
1: említette. Hát így van.
3: Hát persze, nyilván mindent bedobnak. Persze, van a ütőkártyák nyilván, úgyhogy
2: Béla?
0: Szerintem itt igazából azon múlik az egész, hogy a FIFA hogyan határozza meg magát, meg mi hogyan gondolunk a FIFA-ra. Egy sportági érdekvédelmi szövetség, vagy egy gazdasági társaság? Mert itt Infantinoék egyértelműen is már egyébként Blatter is így kezelte gazdasági társaságként a FIFA-t, hogy minél több pénzt kisajtolni belőle, és lehetőleg minél magasabbra fölvinni az ázsióját a FIFA által megrendezett versenyeknek. Világbajnokság, klubvilágbajnokság.
1: Korosztályos VB-k,
0: és egyik sem, tehát most már a klubvilágbajnokság sem olyan, igen, amire azt mondod, hogy hát arra mindenképpen szükség van, vagy a játékosok azt igénylik, hogy még egy nyár az ne legyen szabad a számukra. Tehát itt tényleg ezt kellene valahogy meghatározni, szerintem nekünk is, hogy most a FIFA egy gazdasági társaság, ahol a fő részvényes az Infantino, meg azok, akik belepakolják a pénzüket, vagy egy érdekvédelmi szövetség, és akkor töltsön be egy olyan szerepet, mint a NOB. Mert a NOB-nál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál én nem látom ezt, hogy ők minden áron, ugye az olimpizmusban ez benne is van magában, amit Kuberten báró megfogalmazott, hogy nagyon sokáig ugye az amatőrizmusra is törekedtek az olimpiákon, hogy tényleg itt ne arról szóljon, hogy
2: szponzorokat is ugye megtiltják, hogy
0: mennyi pénzt lehet ebből kiszedni.
3: Az Szabarancs azért eléggé elvitte az üzleti irányba a NOB-ot is.
1: Kuberten azért nézne nagyokat, hogyha ma betéve
0: volt egy atlantai olimpia is, ez tény, tehát azért ott is voltak kilengések, de a FIFA-nál most már ez tendencia tényleg, hogy tényleg arról van szó, hogy minél több pénz, és az, hogy igazából itt mi a szándék emögött, hogy privatizálni akarják a világbajnokságnak a jogait, szerintem ez egyébként nem teljesen került még le a napi rendről. Amíg Infantino lesz az elnök, addig biztos, hogy nem fog lekerülni, és azért én arra kíváncsi lennék, hogy mi ennek a motivációja, mi a mozgató rugó emögött, mert itt a kapcsolatai Infantinónak a különféle politikusokkal, meg üzletemberekkel, az szerintem megint csak nem tesz jót a FIFA-nak. Tehát a FIFA elnökének a háttérbe kellene inkább vonulnia, és Infantinónál egyáltalán nem ez a helyzet.
2: Igen, amikor zajlott a világbajnokság, azt lehetett látni, hogy Infantino most idézőjelben a mennybe megy, hiszen bevált a 48 csapatos rendezés, voltak jó meccsek, az újonc csapatok vagy a kis csapatok nem szerepeltek kritikán alul, viszont utána jött a Balogun-féle eltiltásos dolog, bejött a politikai szál, és ott meg megint talán mélyre zuhant a megítélése. Szóval most jött ez, tehát azt érezhető, hogy vannak pozitívumok és negatívumok.
1: Igen, meg őrületes számokat, meg nyilván nézettségeket, tehát nem csak helyszínből áll egy VB, hozott ez a VB, tehát nyilván nem kell félteni a FIFA-t, mert a bevételi oldal az teljesen biztos, hogy rendben volt ezzel az észak-amerikai VB rendezéssel, de szerintem inkább ott van, hogy ilyenből 4 évente van egy, és akkor úgy gondolja Infantino, hogy akkor ebből a 4 évente egyből, mert a klub VB-t ne hasonlítsuk, ugye pillanatnyilag jelentőség, meg sose lesz olyan jelentősége, ebből az egyből kell akkora bőrt lehúzni, amikor az UEFA könnyen beszél, mert az UEFA-nak ugyanott van az EB, ami persze, de az UEFA korona ékszere a BL, ami viszont minden évben van, szeptembertől májusig tart, immár 36 csapatos monstre, 8 fordulós alapszakasszal, hihetetlen mennyiségű meccsel, a világ legjobb futballistáival, mert ott aztán nincsen kuraszó. Ott, ha valaha nagy ritkán bejut egy ilyen nagyon-nagyon gyenge csapat, az mondjuk ilyen, mint a Fradi. És mondjuk, vagy egy Fradival hasonló szőrű csapatból mindig van egy 3-4 a BL-be, de az összes többire mondjuk házat lehet építeni, hisz azok olyanok, hogy az igazi nagyon nagy csapatok csak véletlenül csúsznak ki a BL-ből. Úgyhogy az UEFA-nak így könnyebb dolga van, mert ott jobban pörög az egész üzlet, mint a FIFA-nál. FIFA-nál ott egy-egy nagyobb esemény van, de az összes közül az egy igazi, az pedig csak 4 évente. Tehát inkább az lep meg, hogy nem a 2 évenkénti VB-rendezést vetik fel.
0: Hát várján, az igen, volt a, az a Trump elnökség alatt, hogy csináljanak egy évét.
1: Arról is volt már szó, és lehetőleg 64 csapattal.
2: Tehát, és mindig az Egyesült Államok legyen a rendezés.
1: Igen, hát az meg a minimum, persze.
2: A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján hosszabb cikket közölt a videóbíró rendszer első 5 évének tanulságairól. Néhány pontot felsorolok, és akkor a véleményeteket mondjátok el. Vagy ezekkel, vagy ugye az összbenyomásaitok alapján. Jelentősen csökkent a tévesen megítélt, vagy elmaradt büntetők száma. Lényegesen pontosabbá váltak a leshelyzetek megítélései. Kiszűrhetővé váltak azok a súlyos szabálytalanságok, amelyeket a játékvezető a pályán nem láthatott. Megszűntek azok a gólok, amelyek szabálytalanság vagy leshelyzet miatt korábban érvényben maradhattak, és azzal kapcsolatban, hogy sokak szerint ugye jelentősen meghosszabbodtak a mérkőzések időtartamai, az MLS statisztikája szerint átlagos időtartam csak 1,6-1,7 perccel nőttek a meccsek, úgyhogy ezek sem annyira kiemelhető kritikák.
0: De az már rögtön szerintem 2 perc, tehát hogyha 90 percet számolok, az 1,5% az már majdnem 2 perc.
3: Nem százalék, 1,6-1,7 perccel.
1: De egyébként ez tök mindegy. Engem tényleg az nem zavar, hogy hosszabb a meccs. Jobb lenne, ha nem lenne hosszabb, de mondjuk ezzel azért az átlagszurkoló szerintem tud élni. Engem változatlan az zavar, még szép, hogy több a jó ítélet. Hát ha nem lenne több a jó ítélet, akkor végképp semmi szükségem lenne a VAR-ra. Én eleve a VAR-ral kapcsolatban, és szerintem ezzel mindenki így van, hogy ne legyen rossz ítélet VAR-ral. Mert van egy csomó ítélet, ami vagy rossz, vagy az egyik meccsen így ítélnek, meg a másik meccsen úgy ítélnek, és most nem a les helyzet, mert les az vissza a gegzat, bár ott is ember húzza be a vonalat, persze, tehát azért az sem teljesen egzat, mert az ember általában ott van azért a végén, de valóban hát nyilván lényegesen több a jó ítélet, mint korábban. Na de rossz ítélet is van most is, amikor van a VAR, eleve a VAR nem is vizsgál mindent, tehát ilyen értelemben is ugye lehetnek rossz ítéletek, és amit unos-untalan mindenki cita, nem mindenki, de én mondjuk így gondolom, hogy a játék szellemiségét pedig teljesen tönkreteszi. Tehát én kikérem magamnak, hogy nem örülhetek a gólnak, vagy nem szíthatom a bírót. Erre szoktam mondani, engem az se zavar, ha az én csapatom lesgólt kap. Csak legyen az egésznek egy feelingje, ne olyan legyen, mint egy számítógépes játék, mert most olyan. Tehát a régi feeling az elveszőben, igen, van a futballból.
2: Ráadásul ugye most, Miki, volt egy érdekes jelenet az Újpest meccsen.
3: Az Újpest meccsen, igen, hogy a Debrecen vezetett, és az Újpest egyenlítő góljánál ugye varroztak, mert határeset volt, közel
1: minden
3: volt.
1: Minden gól olyan volt.
3: Igen, minden gól olyan volt, határeset volt, és eleve egy másfél-két percig, vagy nem tudom, el is utáig állt a játék, mire azt mondták, vagy nem is a játékvető úgy jelzett, hogy attól les volt szabadrúdás, folytatódott a játék, és utána szóltak, hogy ja, mégsem, hanem gól. Szóval most ugye mondhatom azt vicces, hogy a VAR fölbírálta önmagát, a VAR megvarozta önmagát, de állítólag legalábbis ezt kommunikálták, hogy a játékvezető rosszul értette, amit mondtak a fülére, és a nem les helyett, vagy a les helyett nem les helyett értett. Mindegy, szóval...
2: De erre is kell egy egységes.
3: Erre is kell egy egységes. Viszont ami
1: ez ugye, ahogy vagy, jól, bővebben nem jól. Körülbelül így.
3: De hogy a Pistire rácsatlakozva, hogy legyen jó ítélet, az a baj, hogy nem nagyon tudsz jó ítéletet hozni, mert én olyat, megmondom őszintén, én még olyat nem láttam az objektíveket leszámítva, tehát behúzzák a vonalat, és jó, mondjuk 3 centivel bentem van, de jó, akkor az les. Azt most fogadjuk el, hogy a kipattant, ugye most már a szögletet nézik, és akkor rosszul látta a játékot.
1: De azt csak egy irányban
3: csak
1: nézik,
3: egy irányban, azt nem is értem, hogy ez miért csak egy irányban működik, de az összes többi szabálytalanságnál én nem, olyat még nem láttam, legalábbis nagyon-nagyon ritka az olyan, hogy az éppen károsult csapat elismeri, hogy jó, hát ez tényleg 11-es volt, mindig vitatják. Tehát és igazából a szabályok nagyon sok szubjektív elemet tartalmaznak, a kezeléstől kezdve például most is volt egy szituáció a hétvégén, hogy a játékvezető ő úgy ítélt 11-est, hogy sárga lapot adott, ugye, mert ugye van ez a kétszer nem büntető típusú elv. És
0: az sem mindig.
3: És akkor utána kihívta a VAR.
0: Meg kell játszani, vagy az legyen a szándék, hogy megjátsz a labdát, nem pedig visszarántja.
3: Na, pont ezt akartam mondani, és akkor kihívta a VAR, és akkor, tehát mint a játékvezető is rosszul ítélte ezt meg, tehát azért mondom, hogy nem...
0: Hát ez viszont hiba.
3: Nem, igen, az hiba, de ha a játékvezető nem nagyon tudja a szurkolót, még kevésbé, tehát nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ha nem objektív dologban dönt a VAR, akkor ugye emberek döntenek, az mindig szubjektív, és azt mindig vitatni fogják, tehát amikor hoznak olyan statisztikákat, hogy itt a 80%-kal jobb lett a döntés, erre kíváncsi lennék, hogy ezt ki dönti el, mert hogyha megkérdezik a tárosú csapatot, hogy ez valóban, akkor azt mondja, hogy ez 0%-os, mert szerinte nem volt jó döntés egy se.
0: Erre szolgál a mondás, hogy csak annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam. Ezzel kapcsolatban egyébként három észrevétel a részemről. Egyrészt nekem a VAR-ral az a bajom, hogy a leshelyzetek megítélése. Megszűnt az egy vonal. Vagy amikor már egy új lábbal, vagy lábujjal, vagy egy sarokkal belóg egy támadó játékos, az már les. És az nekem
1: a
0: szabály szerint igen, de a les helyzetet azért hozták, hogy ugye egyenlő feltételekkel igen. indulhasson a labdáért a védő és a támadó, de itt, tehát ne származzon előnye a csatárnak abból, hogy ő a védő mögött helyezkedik. Na de milyen előnye származik a csatárnak abból, az hogy a lábúj előrébb van?
1: Na jó, de mennyi lehet mögötte? Tehát akkor
0: egy vonal. Hát igen, ez a baj, hogy a VAR-nál már nincsen
1: régen,
0: az,
1: régen
0: hogy...
1: az egy vonal az les volt.
0: Igen, igen, és akkor még azt számíts be, hogy a karral nem lehet megjátszani a labdát, és akkor az a les határon túlnyúlad. Tehát ez szerintem rémesen bonyolult a szurkolók számára most már pedig a futballnak lényegében az az egyik népszerű, tehát amiatt népszerű a futball, mert egyszerűek a szabályai és tiszták. Ez szerintem rosszul van ez a les helyzet megítélve.
1: Mondjuk a les az régen sem volt teljesen tiszta, igen. Minden más szabály viszont tiszta igen, volt, a les igen. Az nem.
0: Ezt valahogy szerintem finomítani kellene, és mondjuk Arsène Wenger, amióta ott van a FIFA-nál, erre látszik törekvés, hogy ezt a les helyzetet valahogy újra gondolják. A másik, amivel szerintem ezt a VAR szituációt lehetne bővíteni, szerintem az rendben van, hogy arra használják, amire most lehet. Azzal lehetne bővíteni, hogy a csapatoknak legyen egy-egy lehetősége, egyfajta challenge, amikor a VAR-t kérhetik, és azt ők döntik el, a szakvezetők, hogy mikor, mihez nyúlnak. Tehát akkor bármire kérhetik a VAR-nak a használatát.
1: De akkor nem 1,6 perccel legyenek hosszabbak a meccsek.
0: És ez a másik, amit mondani akarok, hogy nagyon sokszor van olyan az NBA-ben is, hogy VAR-vizsgálat zajlik, de a játékvezetőt nem hívják ki. Várnak 2 percet, gyere ki, nézd meg! Tehát az alatt a 2 perc alatt a VAR-kocsiban mi zajlik le, ami alatt nem hívják ki a játékvezetőt.
1: Nem merek belegondolni.
0: Hát ez kellene, igen, azonnal, hogy figyelj már, itt van valami, gyere ki, nézd meg, és már rögtön megspóroltunk 2 percet. Yeah. És akkor azt hiszem, hogy ezzel sokkal gyorsabb lehetne, hogy azonnal kihívnák a játékvezetőt, amikor van valamilyen gyanús szituáció.
2: Hát ezek a mi, vagy a ti javaslataitok.
0: Hát reméljük, hogy hallgatják a FIFA-nál, IFAB-nál, MLS-nél.
2: Mindenhol. Tóth Bélának, Szűcs Miklósnak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
10: Fradi veréssel kezdte a szezont a magyar csapat. Igaz, Bognár György együttese kiesett a konferencia ligából, így most már csak a hazai küzdelmekre összpontosítanak a tolnaiak. A Zette az első bajnokián sima vereséget szenvedett, de itt a lehetőség a javításra. Zalaegerszeg Paks, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 3 perctől folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Labdarúgással folytatjuk. Gulácsi Pétert Spanyolországban, Margráf Ákos Dániában fotózták le, Vitális Milán pedig egyre közelebb áll a megegyezéshez az AEK Athénnal. A három futballista átigazolása akár órákon belül hivatalossá válhat. Az elmúlt napok legérdekesebb magyar vonatkozású hírei mellett ne feledjük, hogy Nagy Ádám érkezését már bejelentette a Ferencváros. Cseri és Bendegúz ezekről kérdezte Priskin Tamást, aki a válogatottban Nagy Ádám és Gulácsi Péter csapattársa is volt, de Vitális Milánt is jól ismeri. Priskin először Nagy Ádám Fradiban való érkezésére reagált.
12: Nyilván én nagyon örültem neki, mert tényleg egy magyar válogatott játékosról beszélünk. Jelen pillanatban a magyar játékosokért azért nagy a kereslet, úgyhogy én kíváncsian várom majd, hogy miként tud majd szerepelni a Ferencvárosban, hogy említettem. Nyilván ez egy örömteli átigazolás.
13: Valahol megvan ennek a szakmán túl is a szépsége ennek az átigazolásnak olyan tekintetben, hogy ugye a magyar futballba éppen a Ferencvárosban robbant be, meg ugye a válogatottba is a Ferencvárosból került, és most visszatér oda, ahonnan elindult gyakorlatilag.
12: Igen, ez egy nagyon szép dolog, megmondom őszintén, hogy nekem is hasonló a pályafutásom, hogy Győrből indultam és Győrben fejeztem be, úgyhogy nyilván ez egy nagyon szép dolog, hogy ugye éppen a Ferencvárosból indult, onnan sikerült külföldre kerülni, a válogatottban játszani, és ugye most a Ferencvárosba tért vissza, tehát igazából nagyon szépen eddig ez keretbe van foglalva, úgyhogy azért is említettem, hogy ez egy nagyon szép és örömteli átigazolás.
13: Fontos egyébként a játékosnak, játékos szemszögből, hogy ilyen legyen a pályafutása, a karrierje?
12: Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi futballban már nem nagyon fontos a lojalitás és az, hogy tényleg az ember odafigyeljen arra, hogy honnan indult és hogy hol szeretné befejezni, de azért vannak kivételek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből az okból is egy szép dolog az Ádámtól, hogy éppen a Ferencvárosba tért haza, meg hát nyilván tudjuk, hogy azért a Ferencváros Magyarország egyik legnagyobb klubja, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jó helyre kerül.
13: Hogyha a játékát és a személyiségét nézzük Nagy Ádámnak, akkor mennyire élik belőle a mostani Ferencvárosba?
12: Én úgy gondolom, hogy említettem, hogy magyar játékosról beszélünk, nagyon sok mérkőzés van a lábában, nagyon sok mérkőzés játszott a magyar válogatottban, a magyar szurkolóknak ismerős. Ő biztos vagyok benne, hogy segítségé lesz a Ferencvárosnak, ugye 6-os pozícióban tud már futballozni. Nyilván láthattuk most az elmúlt időszakban, hogy ott ugye Nabi Keita is nagyszerű teljesítmény nyújtott. Nyilván most az elmúlt mérkőzésükön a sérülés miatt nem tudott játszani. De én úgy gondolom, hogy azon a poszton és a középpályán most tényleg azért két olyan nagyszerű játékos, meg olyan nagyszerű játékos érkezett, akik biztos vagyok benne, hogy tudnak segíteni a Ferencvárosnak a jövőben.
13: Ugye ti voltatok csapattársak a válogatottban. Milyen karakter egyébként, vezetőszereplő?
12: Hát azt nem mondanám, hogy teljes mértékben ő vezetőszereplő, de nyilván nagyon sok tapasztalatot szerzett itt az elmúlt évek alatt, hogy említettem, nagyon sok csatát megvívott, akár a válogatottban, akár a külföldi bajnokságokban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a tapasztalatát tudja kamatoztatni akár a öltözőn belül is, vagy akár a pályán és mérkőzések közben.
13: Lehet ő egyfajta példakép is a fiatalabb magyar csapattársainak?
12: Én úgy gondolom, hogy minden olyan játékos, magyar játékos, aki külföldön játszott, ez lehet külföldi játékos, mindenféleképpen példa lehet magyar játékosok számára. Nyilván, hogy említettem, válogatottban játszott, nagyszerű bajnokságokban játszott, tehát nagyon sok tapasztalatot gyűjtött, úgyhogy biztos lesznek majd olyan szituációk, amikor a fiatal játékosok megkérdezik, és biztos vagyok abban, hogy segíteni tud nekik, és példaként tud szolgálni akár a magyar fiataloknak.
13: Az ő játékstílusa hogy illeszkedik bele egyrészt a Fradiba, másrészt a magyar bajnokságba?
12: Hát igen, hogy az Ádámnak a játékstílusa, én úgy gondolom, hogy beleillik a Ferencváros játékába. Biztos vagyok benne, hogy a Ferencvárosnak lesznek olyan mérkőzése, amikor felállt védelem ellen kell játszani. Azt láttuk, hogy az összjátékban és a labdakihozatalokban az Ádámnak vannak erősségei, és biztos vagyok benne, hogy tud segíteni a Ferencvárosnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen csapat, mint a Ferencváros, aki ugye játszik jelen pillanatban Európai Kupában és a Magyar Bajnokságban is, fontos az, hogy több stílusú játékosa legyen akár minden poszton, vagy akár a középpályán. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a variációs lehetőségek az Ádámnak a leigazolásával mindenféleképpen nőttek.
13: Térjünk át arra az egyelőre még csak átigazolási sajtóhíre, hogy Gulácsi Péter a Villarrealba igazolhat. Ugye neki is voltál csapattársa szintén a magyar válogatottban. Az ő átigazolásról, vagy ennek a lehetőségéről mit gondolsz?
12: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és nagyon örültem, mikor olvastam ezeket a sorokat. Láthattuk, hogy Petinek a pályafutása tényleg kiemelkedő és nagyszerű, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen lehetőség van, hogy akár a La Ligában is tud futballozni, én azt mondom, hogy az egy újabb dolog lehet. Megmondom őszintén, én magyarként büszke vagyok rá, mert ahogy említettem, nagyszerű kapus, egy nagyszerű klubban van jelenleg is, és úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, hogy tényleg ilyen kluboknál szóba kerül.
13: Ugye Gulácsi Péter 36 éves, kapusoknál nyilván jobban belefér az, hogyha kicsit idősebb a játékos, de azért az, hogy a Villarrealba igazolt ilyenkorban, nem azt mutatja, hogy levezetni készül.
12: De a jelen pillanatban ugye több mezőnyjátékosnak is kitolódik már a pályafutás, és láthatunk több olyan mezőnyjátékos is, akik 40 éves korúig pályán tudnak lenni. Nyilván ugye a Gulácsi Péternek egy kapusról beszélünk, 36 éves, én úgy gondolom, hogy még mindig nagyon-nagyon jó korban van, és biztos vagyok abban, hogy egy nagyon jó igazolás lehetne a Villarrealnak, mert, ahogy említettem, egy nagyszerű kvalitásokkal rendelkező kapus, és egy nagyon-nagyon profi, alázatos kapusról beszélünk.
13: Menjünk tovább Vitális Milánnal kapcsolatos átigazolási hírekre. Őt az Athénnal hozták szóba, de ott talán sokkal érdekesebb az, hogy Győrnél összeveszett a Győr új vezetőedzőjével. Mi a véleményed erről? Egyrészt magáról az esetről, másrészt arról, hogy ekkorát robbant és ennyire bejött a nyilvánosságba ez a hír.
12: Hát én elsősorban nagyon-nagyon örülök neki, hogy tényleg ilyen patinás klubbal szóba került. Ugye az elmúlt bajnokság legjobb játékosáról beszélünk. Én még futballoztam együtt a Milánnal a Zetóban, tényleg egy kivételes játékosról és egy kivételes tehetségről beszélünk. Azt ugye említett, hogy összeveszett az edzővel. Megmondom őszintén, nem tudom elképzelni, mert egy nagyon tisztelettudó és nagyon csendes, alázatos emberről beszélünk. Úgyhogy engem is meglepett ez a hír.
13: Nyilván az öltözőkben vannak bizonyos szintű konfliktusok, de hogy lehet az, hogy ez ilyen szinten kikerült a nyilvánosságba, és milyen hatással lehet a játékosokra, vagy akár a csapatra egy ilyen?
12: Igen, hogy említettem, ugye játszottam Milánnal együtt, és tényleg egy öltözőn belül is voltunk, és tényleg én nem tudom elképzelni, hogy ő össze tudna veszni bárkivel. Hogy említettem, tényleg egy nagyon tisztelettudó és alázatos fiatal. Nyilván az egy dolog, és én is furcsáltam, ez elég durván kikerült ugye a sajtóba. Én azt mondom, hogy minden öltözőben vannak hasonló dolgok. Én úgy gondolom, hogy ez nem szabad, hogy megzavarja a többi játékosnak a fejét. A legfontosabb, én mindig azt mondom egy csapaton belül, hogy a célt el tudják érni. Nyilván előfordulnak ilyen dolgok, de tovább kell ezeken siklani.
13: Nyilván most így ez az átigazolási hír így hirtelen is jött a konfliktusból adódóan, fogalmazunk így, de azért mindenképpen egy szakmai előrelépés lehet az Athénba igazolása Vitálisnak, te hogy látod?
12: Igen, én úgy gondolom, hogy az elmúlt szezonban nyújtott teljesítmény után neki szükségszerű lenne az, hogy egy magasabb szintű klubba vagy egy bajnokságba kerüljön. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban megmutatta, hogy egy nagyszerű játékosról beszélünk, bemutatkozott a válogatottban, én úgy gondolom, hogy a válogatottban is nagyon jól játszott, és tényleg pozitív benyomást tett, úgyhogy én mindenféleképpen azt mondanám, hogy neki fontos lenne az, hogy tudjon külföldre igazolni, hogy bízom benne, hogy sikerül neki ezt megvalósítania. Én úgy gondolom, hogy minden magyar játékosnak az lett az álma, hogy külföldön játszon, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Milánnál sem lehet ez másként.
13: Zárjuk a sort Margráf Ákossal, aki jelenleg még az Újpest játékosa, de az Újpest már kiadott egy hivatalos közleményt arról, hogy kivásárolták őt, és el fog igazolni. Közben kiderült az is, hogy Kopenhágában, a kopenhágai reptére már lefotózták, mert hogy a Köbenhamnal hozták szóba Margráfot. Mi a véleményed erről az átigazolási hírről?
12: Nagyon pozitív dolog tényleg, hogyha magyar játékosokat hoznak hírbe külföldi klubokkal. Ugye láthattuk őt is, hogy bemutatkozott a magyar válogatottban, egy különleges képességű játékosról beszélünk, úgyhogy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy neki is előrelépés lenne ez az átigazolás.
13: Viszont ugye ebben az átigazolásban is van egy érdekesség, hogy ugye a Puskás Akadémiából igazolt nyáron Újpestre, játszott egy bajnoki mérkőzést, és utána jött ez a hír, hogy a Köbenhamnba igazolhat. Játékos szemszögből ez milyen lehet, hogy átigazolsz egy csapatba, elkezded megszokni a légkört, elkezdesz beilleszkedni, aztán hirtelen, nagyon-nagyon hirtelen újra el kell kezdened ezt a folyamatot.
12: Igen, hát nyilván az első lépések meg az első napok egy új klubnál mindig nehézkesek, de hogyha magam példáját tudom mondani, akkor én úgy gondolom, hogy ugye mi játékosok azért nap mint nap öltözőben élünk, és több csapattársal kommunikálunk. Nyilván én mindig úgy gondolom, hogy az első pár hét az egy kicsit nehézkesebb beilleszkedni és megtalálni a úgymond a komfortzónát, de én úgy gondolom, hogy ez minden játékosnál könnyen megy, mert nyilván vannak a csapattársak, van a vezetőség, akik megsegítik ilyenkor a játékosok beilleszkedését, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy ebből problémája lenne. Nyilván én úgy gondolom, hogy ő is nagyon örül ennek a lehetőségnek, és biztos vagyok benne, hogy számára is az a legfontosabb, hogyha tud, akkor át tudjon igazolni akár egy nevesebb klubba és egy nívósabb bajnokságba.
2: Ennyi volt már a hazafutás. Műsorunk ma egy kicsit rövidebb, hiszen 17 óra 30 perctől az ETE Paks NB1-es mérkőzést közvetítjük élőben. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következik a Nemzeti Sportkrónika, majd a körkapcsolás Tóth Bélával. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
4: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A Fenerbahcséval találkozhat a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért. Ezüstérmes a magyar női váltó az öttusa Európa-bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A török Trabzonspor-ral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Grupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvík EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Külföldön folytatja pályafutását Margráf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi három idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot, és megadja a szerződésben foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Copenhagen lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában éppen a Debrecennel találkozik. Az Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Öttusa után triatlon. A magyar vegyesváltó Kropkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállításban aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán szombaton a lengyelországi Elblakban. Csapatunk tagjaival ma Szilágyi Dóra beszélgetett, ezeket majd teljes egészében hallhatják a körkapcsolásban, most azonban következzen egy részlet a váltó záróemberével, Léman Csongorral való beszélgetéséből.
4: Azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
5: Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
4: Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapatársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
5: Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa-bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években

0: csapatunk minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Az olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita is indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Mategeat szakosztályvezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendő szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó háromhetes siker, öt Tour győzelme mellett ugyanis 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83., míg az elmúlt hónapokban két Challenger versenyt is megnyerő piros zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található. Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzeti Sportkronika, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Rövidesen kezdődik a körkapcsolás, melyben élőben közvetítjük majd a labdarúgó NB1 második fordulójának zárómérkőzését, a Zalaegerszeg-Paks találkozót. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: Augusztus 3-án 17 óra 21 perckor köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonnál Tóth Béla. Kezdődik a körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Szilvia. Mai adásunkban 17 óra 30 perctől, tehát nagyjából 8 perc múlva közvetítjük a Zalaegerszeg-Paks mérkőzést a labdarúgó NB1 második fordulójában. Szokás szerint, mivel hétfő van, következik majd 20 órától a foci óra, és érkezik majd a stúdiónkba Elbert Gábor és Simon Zoltán, két állandó vendégünk. Velük idézzük majd fel az NB1-es hétvégen legfontosabb történéseit. Na de előtte még hat fejeződjön be ez a forduló, méghozzá egy ZTE Paks mérkőzéssel. Ez kezdődik tehát 8 perc múlva a ZTE arénában, ahol már ott van Jó András. Szia Andris, mi a helyzet Zalaegerszegen? Milyen felállásban várják a csapatok ezt a mérkőzést?
5: Szia Béla, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ugye rekkenő hőségben várják majd a csapatok ezt a mérkőzést, és hát egyébként már gyülekeznek a szurkolók is. Az, hogy milyen felállás, milyen formáció, azt, hogy meghagynám a szakértőnkre, mert azért itt a tévés kollégával is nagyon szemezgettünk a között, hogy vajon milyen felállás lehet. Én inkább elmondom emelkedő számsrendben a két csapatnak a felállását a mai mérkőzésen. Nyilván az Zalaegerszeggel kezdem a hazai együtt. A kapuban Gundel Takács Bence, aztán pedig négyesen Perádzá, Skribek, Csonka András, Kis Bence, Szendrei Norbert, Calderón, Maxwell, Amato Fabrizio, Diogo Silva és Garai Zétény. Ami a Paksi FC-t illeti, egyesben a kapuban Kovácsi Kádám, majd aztán négyesben Lapu Andról, ötösben Vécsei Bálint, Szalai József, a hetesben Balogh Balázs, a nyolcasban Hann János, kilences mezben Haraszti Zsolt, Kuzma Hunor, 17-esben Pető Milán, 21-esben Pap Kristóf és 26-os mezben Szekszárdi Milán fog majd ma labdát rúgni itt a ZTE arénában. Úgyhogy egyelőre ennyit innen, szűk, már olyan 6,5 perc múlva kezdődik a mérkőzés, addig is a szó a budapesti stúdióé.
4: Jó Andráshoz megyünk majd vissza hamarosan, és hát az a szerencsés helyzet itt a stúdióban, hogy állandó szakértünk Bene Ferenc, és vele vesszük majd át akkor itt a kezdő felállásokat illetően, hogy milyen formációban játszhat a Paks

0: milyenben a Zalaegerszeg. Szia, Feri!
1: Tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Béla.
0: És hát akkor meg is van az első megoldandó feladat, hogy a Paksnál is történt jó néhány változás, én úgy számoltam, hogy 4 játékos maradt a Panathinaikosz elleni visszavágóhoz képest, a kapuban nem történt változtatás, Szalai ott van a támadósorban, és azért az Zalaegerszegnél is a nyitó mérkőzéshez képest, amikor az MTK pályáján kikaptak 3-0-ra, jó néhány helyen cserélődött az összeállítás, bekerült például a kezdő felállásba itt jó néhány játékos. Azt látod, hogy az összetételeket tekintve mi állapítható meg egyik-másik oldalon akkor a szerkezetet illetően?
1: Igen, hát először is a szerkezetet, és illetve a játékrendszert illetően biztos vagyok benne, hogy nem változtattak a szakvezetők. Itt kizárólag posztokra történtek cserék. A Panathinaikosz elleni utazás, mérkőzés és ugye a kupa oda-visszavágós rendszer miatt a sorozat terhelés által a Paksnál teljesen logikus, hogy Bognár György valamilyen szinten rotálja a csapatot, de azért nagyon-nagyon sok rutinos játékos bennmaradt a kezdőben, tehát ez nem egy lebutított Paks lesz, hanem egész egyszerűen a legjobb, legfrissebb és legjobb formában lévő játékosok fognak játszani, összefoglalni a legjobb állapotban lévők. Itt ami érdekesség a Paksnál, hogy Kuzma Hunor 2006-os születésű fiatal magyar játékos, ő belső védő, és hát ahogy látom, belső védő hiányba szenved ez a Paks, hiszen valószínűleg Vécsei Bálint is vissza fog húzódni a védelmi vonalba, amire azért már volt példa az elmúlt fordulókban, vagy akár az elmúlt fél év során. Szekszárdi már stabil embernek számít, és ugye a Budafokról visszahívott Lapu Andor lesz a baloldali középpályás, tehát igazából idegen poszton senki nem fog szerepelni a Paksnál, viszont jó néhány olyan játékos bekerült, aki eddig kevesebb játék lehetőséget kapott, de ez Bognár György nagyon-nagyon jól érzi, és azt se felejtsük el, hogy Hán János és Szalai József személyében két ellentétes játékos profilú, játékos karakterisztikájú ékkel rendelkezik a Paks. Szalai inkább egy magas, jó felépítésű és erős testalkatú center típusú játékos, Hán János pedig egy mozgékony, fürge, alacsony súlypontú szintén, de inkább szintén támadó, de inkább a mélységi indulásokban jeleskedik, tehát jól kifogják hát a Paksi remények szerint egészíteni egymást. A hazai oldalon pedig a 4-4-2-es játékrendszerben, mivel nem volt nemzetközi kupa mérkős, kevés a változtatás, itt inkább Garaira leszek kíváncsi.
0: Igen, ő az egyetlen változtatás az MTK elleni bajnokhoz képest.
1: Így van, Garai Zétény egy 2007-es születésű labdarúgó, tehát külön örülök neki, hogy fiatal tehetséges magyar játékosként kezdőként kap szerepet, és nagyon kíváncsi leszek rá, mert én személy szerint nem ismerem. Ifi bajnokságokban már láttam, de azért az egészen más. Viszont ugye Perazza és Diogo Antonio a két belső védő, ott azért mindig van kételjem, hiszen az első találkozón nagyon-nagyon érezni lehetett, hogy azért a zalaegerszegi játékos eladások, ugye a két belső védőjét eladta az Zalaegerszeg a két tavalyi kezdőt.
0: Várkonyi és Viktori.
1: Pontosan, és azért itt még, tehát nagyon-nagyon nehéz, mert a csapatnak a stabilitás az mindig a kapusnál és a két belső védőnél indul, és ebből a három játékosok kettőt eladnak, azért a következő szezonban mindig van egy kis kételjem ezzel kapcsolatban. Az MTK mérkőzésen ez a kétel, hát sajnos, Zalaegerszeg szempontból sajnos, ez valóra is vált.
0: Bognár Györgyöt jól ismerjük, tudjuk, hogy milyen filozófiában vezeti a csapatát. Te a túloldalon a portugál-török Filipe Csilikájánál megtaláltad-e már azt a játékrendszert, azt a stílust, amelyet ő megpróbál meghonosítani Zalaegerszegen?
1: Hát a nyilatkozata alapján ő a labdabirtoklásra épülő kombinatív játékot helyezi előtérben, de bizonyos szempontból illik erre a Zalaegerszeg kerete, de bizonyos szempontból nem, hiszen a Zalaegerszeg tavaly és főleg tavaly előtt is nagyon sokszor a labdaszerzés utáni gyors átmenetekre épített, és elsősorban ugye Kisbence és Kribek révén a két szélső középpályás az összekötőkbe szinte harmadik-negyedik csatárként felszokott lépni a két ék mellé, tehát amennyiben domináns futballra számít a Zalaegerszegnél, az úgy vélem, hogy nem minden ellenféle szemben fog megvalósulni. A mai mérkőzésen az nyilvánvalóan kulcskérdés lesz, hogy áthelyezzék a játék súlypontját a Paks tér felére, vagy minimálisan a középső harmadban tudjanak labdát szerezni, és hát én úgy gondolom, hogy a mai találkozón is inkább a labdaszerzések utáni gyors átmenetek lehet az Alegerszeg erénye, vagy nyerési pontja, hiszen amennyiben a Paks rá tudja kényszeríteni az akaratát a hazaiakra, akkor bizony problémáik lehetnek, mert a Paks nagyon-nagyon erős a támadó harmadban, és arról nem is beszélve, hogy a kispadon is vannak olyan játékosok, akik domináns futballra képesek, gólerős játékosok, és mondom, kulcskérdés lesz, hogy mennyire tudják távol tartani a paksi támadókat az alegerszegiek a saját kapujuktól.
0: Az biztos, hogy a kispadon a paksiaknál azért van jó néhány rutinos játékos, Windecker, Lenzsér, Tóth Barna, Szabó János, és akkor Böde Dánielt még nem is említettem, és hát közben ott van a kezdő 11-ben Pető Milán is, az a Szalai József, aki meg egyaránt duplázott az előző mérkőzésen, ugye a Ferencváros ellen. Na, hogy lesz-e még a második fordulót követően hibátlan együttes a magyar labdarúgó NB1-ben, az kiderül hamarosan. Zalaegerszeg, Paks mérkőzés, és a kommentátor Jó András.
2: Rekkenő hőségben az idei szezonban először éled újra az ETA Arena, az OTP Bankliga második fordulójában. Köszöntöm a hallgatókat, a kék-fehér színek a zöld-fehérekkel találkoznak, ugyanis az első fordulóban brillírozó Paksi FC együttesét fogadja az Zalaegerszeg, és innen is köszönöm Benem Ferencek, hát akkor talán kirajzolódik az, amire mi is gondoltunk, hogy az Zalaegerszeg 4-4-2-es felállásban, még a Paks 3-4-ös rendszerben, tehát 3-5-2-ben fog majd ma itt játszani a mérkőzésen. Alapvetően a találkozó még nem kezdődött el, hiszen volt egy gyászszünet, Mihalec Istvánra, bocsánat, emlékeztünk. 2026. június 7-én elhunyt a centerhalfok gólkirálya, pályafutása során 280 NB1-es mérkőzésre lépett pályára, és 46 gólt szerzett, emlékét tisztelettel őrizzük, és volt itt még egy ünnepélyes kezdőrugás is, és pedig azt viszont fontos elmondani most, amikor elkezdődik a mérkőzés, hogy a rendkívüli időjárás helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal intézkedéseket vezetett be az energiafelhasználás csökkentés érdekében, így a mérkőzés kezdési időpontja 18.30-ról 17.30-ra módosult, ezért itt a rendkívüli körkapcsolás is. A mai mérkőzés játékvezetői All-Star csapatot mutatható be. Itt a mérkőzés játékvezetője Cirkebak Péter, tartalék játékvezető Csonka Bence, az asszisztensek Horváth Zoltán, Becséri Gergely, a videóbíró Erdős József és az asszisztense Vig Tarsonyi Gergő. A labda pedig a zöld-fehér mezben futballozó vendégegyüttesi, a Paksi. Vécsei kapja meg a bal oldalt a labdát, most tették át a Zalaegerszeg térfelére a játékszert, aztán Laputól visszajön, Szalai pedig nem tudja megtartani, lepattant a jobb lábára a labda, és akkor jöhet majd egy bedobással a Zalaegerszeg. Csonka kérné el, nyilván nem sieti el, azért azt érdemes itt figyelembe venni a mérkőzésen, hogy nagyon-nagyon locsolták a pályát természetesen a találkozó előtt, de hát azért az extrém hőség hogyan fogja majd befolyásolni a mérkőzés iramát. Erről is azért megkérdezem Bene Ferencet, állandó szakértőnket. Közben most pedig egy tisztázás hátul Perazzától, a kosztarikai játékostól. Így tehát egy bedobással jöhetnek majd a paksiak. Pécsei az, aki a kezébe veszi a labdát. Cirkeba Péter pedig belefújt a sípjába, hogy tessék elvégezni, és ott megállni. Be is dobta, volt a legjobb bedobás ez tőle. Így tehát az Zalaegerszeg már birtokolja a labdát hátul. Gondel Takács fölnéz, és azt látja, hogy ott elől megindult Maxwell, sőt, át is veszi a labdát, nem tudják leszerelni, átemeli a paksi kapust, és oly, mekkora gólt szerez a mérkőzés második percében. Azt a mindenit! Gyönyörű szép labda volt ez Gundel Takács Bencétől a kapustól, majd aztán érkezett a befejezés, nagyon fineszes megoldással átejtette Kovácsi kapust, és megszerezte az Zalaegerszegiek első gólját. Jó, micsoda találat volt ez! Calderón volt az egyébként, aki a labdát a kapuba tette. Vezet az Zalaegerszeg 1-0-ra, tehát a mérkőzés második percében. Bene Ferenc, egészen korán tudlak megszólítani, örülök neki.
1: Igen, kétségtelen minden mérkőzésnek jót tesz egy korai gól. Ilyenkor a alapvető játékstratégiák vagy megerősödnek, vagy megváltoznak, és az állóvíz egy kicsit elindul. Egyébként a gól, hát nyilván taktikai szempontból túl sok érdekességet nem mutatott, ha már azt nem veszük, hogy a kapus adja a gólpaszt, az viszont egészen elképesztő. Viszont a paksi védekezésnek a kritikája is egyben, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy ebben a három belső védővel így ebben az összeállításban még nem játszott a Paks, azért itt az összeszokott lanság azért jelenthet problémát, de hát arra azért kevés mentség van, hogy egy hát egy jó 55-60 méteres indításból rögtön zicser kerekedik. Hát Calderón baloldali játék az abszolút eddig meghozta a kívánt reményt és kívánt hatást. Alapjelvén Paks részéről nem változik a helyzet, talán az zalaegerszegi kontrajáték még inkább erősödhet ebben a szituációban.
2: Hát kíváncsian várjuk, Szalai az, aki most lefordul a védőjéről és indítja előtte Harasztit, mert 16-oson belül, és ott volt Peráldze, aki szerelni tudta őt, hát itt most egészen biztos, hogy lesz majd gól még az első félidőben, hiszen a Paks azért az jócskán támadó futballt játszik. Haraszti teszi vissza Hánnak, Hán fölnéz, nem teszi be, jó az lövőcsel, aztán pedig most rálövi védőjére, és ez így kirúgás, mert hogy visszapattant Hán Jánosra, aki ezúttal jobb oldal tűnt fel a pálya jobb oldalán. És akkor kirúgással folytatódik a mérkőzés, tehát a találkozó harmadik percében vezetés szerzett az Zalaegerszeg, és most járjuk a negyediknek a legvégén. Gundel Takács megint remek paszt adott előre Calderónnak. Garai fölnéz, ez nem volt jó ez a paszt tőle, nem volt ott Maxwell, őt kereste egyébként, de Calderón is megköszönni, tehát Calderón az egyébként a kényszerítőből nem ért volna, de egyáltalán lapuk egy paszt nagyon csínybe, és ez így ki is megy. Róla Csonka dobhatja be a labdát, a félpályánál áll, az Zalaegerszeg játékosa, bedobja Skribek felé, ő elengedi, tovább a labda kis felé, az még mindig jó, Skribek gyönyörűen veszi át, megtolja már a kapu felé, törhetne, mint a kezi, ezért van a labda, így van, bizony nem csak én láttam jó, hanem Cirkába Péter játékvezető is, szabadrugás követően pedig már azonnal jön előre a Paks, egészen megváltozott a mérkőzés, Irma bár nem mintha lassú lett volna, Peráldze pedig luftot rúg, ebből baj lehet, mert hogy a paksi játékosok már ott vannak, lapu az, aki megtolja. Ez pedig Petőnek nem volt jó, kirúgás jöhet majd az Zalaegerszeg. És hát az sem túlzás állítani, hogy Bognár György alakulata brillírozott az első fordulóban, ugyanis a fiatal játékosokkal teletűzdelt Paksi FC 4-2-re nyert a rekordbajnok tavaly ezüstérmes Ferencváros ellen. Most pedig hátul kell kihozni a labdát az Zalaegerszegnek a saját térfeléről. Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül, aztán pedig három paksi játékos gyűrűjében elveszítik a labdát, de visszakerül Amato Fabricióhoz. Tol még rajta kettőt, aztán picit hosszú a labda jobb oldalra Peráldzennek. Neki kell megmenteni, ez sikerül is, aztán pedig már kipattog a labda az oldalvonalon. Lapu pedig már a kezébe vette a labdát, be is dobta azt. Vécseit választotta, ő pedig Szekszárdinak adta tovább. Szekszárdi volt az utolsó ember a saját térfelén a Paks tehát. Kovácsikot is bevonják a játékba. Hát nem tudom, hogy Kovácsik itt mekkorát hibázott az első gólnál. Az egészen biztos, hogy José Calderón rendkívül szépen tette el a labdát fölötte. A Paks már az Zalaegerszeg tér felén, és Haraszti veszi itt labdát. Ez így jól néz ki, ami az zalaegerszegi szempontot jelenti, mert hogy labdát szereznek, és sikerül is megtartani. Amato hátra teszi, aztán pedig ott Diogo Silva. Nak nincs más opció, csak az, hogy hazatérje Gundel Takácsnak, aki ugye emeljük ki, hogy gólpasszt adott az első találatnál. A kényszerítő nem jön össze ott Maxwell-lel. Szabálytalan volt vele szemben Szekszárdi, úgyhogy jöhet majd a kezdőkörből egy szabadrugás, egy zalaegerszegi szabadrugás. Kis az, aki már el is végezte. Amato továbbítja a labdát a bal oldalra, a csapatkapitány Szendrei néz föl. Itt Csonka kérni a jobb oldalt, nagyon szabadon van. Kis az, aki megkapja, inkább ő lépett vissza, Maxwell beindul üresbe. Skribek kapja meg, Skribek pedig pontatlanul teszi vissza Kisnek a labdát. Amato ugyan elkérte volna, de nagyon remekül őrizte őt Pető. Nem volt más opció, hogy visszategye Gundel Takács Bence kapusnak, aki egyébként a 16-osán kívül helyezkedett el. Most pedig annyira jól támadott le a zöldfehérmezes paksi együttes, hogy Diogo Silvának előre kellett vágni, úgyhogy újra jött előre a Paksi FC. Kuzma, aztán pedig Szekszárdi, hát ugye jár a labda Vécsei. Vissza Szekszárdinak. És Kuzma az, aki most egy kicsit bátrabban előre teszi a labdát, és ezzel meg is lehetne indulni a jobb oldalon. Aztán pedig Haraszti eladja. Papfejjel bele, de Maxwell elé kerül, aztán pedig visszaszerzi a Paksa labdát, továbbra is a félpályán. Pattog a labda, aztán pedig egy előreívelt labda Hán felé, nem tudta levenni. Onnan pedig ki lehetne hozni, ami a képmezeseket illeti, Garai. Vele szemben Hán, és ez a legjobb megoldás, rárúgta Hánra a labdát, és akkor jöhet egy bedobással az Zalaegerszeg. Garai meg is kapja. Cirkába Péter pedig szól neki, hogy ne is jöjjön előrébb, ott dobja be a labdát, ahol volt. A 8. percben pedig hát nem is fog sietni az Zalaegerszeg, mert hogy 1-0-ra vezet Calderón 3. percben szerzett góljával. Balog egy picit lecsúszott a labda a lábáról, viszont Vécsei beszáll a támadásba. Pontatlan a labda, de Lapu még visszaszerzi, és Lapu inkább hátra teszi Szekszárdinak, Vécseinek kell visszajönnie egy kicsit, meg is teszi, ugyan Balog is besegített, üres volt a posztja, esetleg labdát veszített volna a Paks, akkor baj lehetett volna, de Vécsei már a helyén, a labda pedig már is a jobb oldalon, Harasztinál. Pető, jó az összjáték, Haraszti már a pálya közepén, aztán pedig fordít balra, Szalai lép ki a falból, és el is veszítik a labdát a paksiak, de ahogy ezt kimondom, Skribek megint eladja a labdát. Egyőre nagyon pontatlanul játszik Skribek ellen. Petőnek jól bejárt a 16-oson belülre. Hova teszi a labdát vissza Harasztinak? Haraszti pedig, ahogy tudott, belerugott a labdába. A labda nyilván jócskán fölé, mellé ment, de ezt egy zalaegerszegi lábról tudta kiharcolni, hogy szöglet legyen, ezért ment jócskán mellé a labda. 9. perc legvégén, 10. legelején jöhet tehát az első szöglet, amit majd a vendég Paks fog elvégezni. Harasztja a labda mögött. Beíveli, az veszélyesen jön Vécseinek a fejre, lecsúszott a lövés, Balogtól pedig hát egy pici suta volt, viszont ott eltalálták Balog lábát bizony, és ez így 11-es. A nagyon-nagyon fiatal Garai volt az, aki kicsit elkésett ezzel a belépővel, és egészen biztos, hogy nyilván lesz majd videóbírós vizsgálat. De Bene Ferencnek adnám a szót, hogy hát ez egy nagyon-nagyon nagy hiba volt most Garaitól.
1: Igen, jellemző, azt szokták mondani az edzők, hogy a csatárokat nem szabad beengedni a saját 16-osunkon belülre. Ugye hát érthető módon Garai felszabadítani szeretett volna, de valóban az kilépett mögül, megtolta a labdát, és egyértelmű, hogy tovább lendült a lába, az a lába, amely a labdát szerette volna elrúgni, illetve felszabadítani, így Balázs lábát talált el, tehát vitathatatlan 11-es. Hát ez örök dilemma, hogy szögletni visszajön egy támadó, vagy egyébként a lepattanónál ugye problémákat okozhat, vagy pedig fönnhagyjuk, hogy esetleg egy kontratámadást lehet indítani róla.
2: Haraszti, a Paksiak csapatkapitánya adta oda a labdát Szalai Józsefnek, és ő pedig már ott van a labda mögött, és szeretné elvégezni a 11-est. 11. percben, tehát egy 11-es következő, amit a Paksi FC fog elvégezni, de Cirkelbak Péter nagyon-nagyon ügyel arra, hogy senki se lépjen be a 16-oson belülre. Még mindig ott valamit Perádzának is el kell mondani még, hogy a lábúj hegyét se tegye rá a vonalra. No nézzük. Szalai a labda mögött, a kapuban Gundel Takács Bence ellövi, Szalai és belőve jobb alsóba. Egyenlít a Paksi FC a 11. percben. 11-est követően, tehát Balog pedig azonnal felvenni a labdát. Ezt Gundel Takács nem szerette volna, hogyha majdnem egy kicsi csörte alakult ki, de Cirkelba Péter odament és azonnal rendet tett. No, akkor tehát a 11. percben Zalaegerszeg Paksi FC 1-1, ugye a 3. percben Kádáron szerezte meg a hazai együttes első gólját, és a Paksi együttesnek Szalai lőtte meg az első gólját a mai mérkőzésen, 11-esből a 11. percben. Hát Bene Ferenchez fordulnék egy olyan szempontból, hogy azt gondoltuk, hogy ez az első korai gól ez jót fog tenni a mérkőzésnek, de hogyan tovább, és ezt az iramot láthatjuk? Mert alapvetően az első gólt követően felgyorsult a játék.
1: Igen, minden mérkőzésnek megvan a maga hullámzása, tehát amikor felgyorsul egy mérkőzés, akkor azt a szintet semmilyen szinten nem lehet fenntartani, tehát a legnagyobb bajnokok ligája mérkőzéseken is van holdpont, tehát nem lesz látható ilyen iron végig, de az abszolút mértékben bíztató, hogy nem sajnáltatják magukat a játékosok, hanem nagyon sok mélységi passz van, nagyon sok mélységi elindulás, és eddig ez hozza magával a nagy iramot.
2: Skribek cselez a 16-oson belül, jó a továbbítás, a lövés pedig elmarad, mert jól lépett oda Szekszárdi, de mindig ott van az alaegerszegieknél a labda, a Paksi FC tér felén, remek volt az összjáték, Ámátoltól pedig nagyon-nagyon rossz ez a passz Csonka felé, ő nagyon szépen csinálta meg Csonka, az átlépős cselt, két Paksi játékos is be tudott csapni, és ez kimaradt ez a lehetőség, jó volt az előkészítés a 16-oson belül érkező az alaegerszegi játékosnak. Aztán pedig a lövés elmaradt, mert a Szekszárdi lépett jól oda remek ütemben. Mintha Amátonnak a kezéről pattant volna a labda, de továbbra is a Paksiaknál van a játékszer. Lapu megindul a pálya baloldán, jól betett labda, de ezt Gundel Takács azért könnyen felhúzza, és már játékban is a labda. Maxwell kapja meg elől, Skribe pedig már öles lépteken halad előrefelé, Maxwell pedig húzogatja, fiatal brazil játékos, most sarokkal vissza. Saját magának, mert ez egy cseh volt, Szendrei pedig fölnéz a bal oldalra, ez Calderonnak jó. Remek ballábas lehetőség, vajon beadja? Nem, egyre remek torpan, bele szemben ott volt Kuzma. Jó ütemben érkezett oda. Nem volt már lehetősége Calderonnak, vissza kellett tennie. De továbbra is az Alaegerszeg a Paksi FC tér felé. Amato fordul meg. Előtte két paksi játékos volt, tehát ott nem volt sok lehetősége, inkább neki is vissza kellett fordulnia, aztán pedig Kis a jobb oldal próbálja meg egy picit húzogatni, és hát ebbe a passzba egyébként talán két játékos is egy picit belealudt, mert nem volt annyira pontatlan, de talán egyébként Calderón már lesen helyezkedett, hát Garainak pedig amúgy meg Garainak hosszú lett volna ez a labda. Úgyhogy jöhet is az alaegerszegi kirúgás, bocsánat, paksi kirúgás, Kovácsik az, aki már előre is tette, Szalait keresi ezekkel a hosszú labdákkal, erőletett labdákkal. Pető nem tudja ezt lefejelni, visszapattan az alaegerszegiekhez, aztán pedig már Pap az, aki előre teszi. A Haraszti fölnéz, Lapunak ez jó, Lapu a 16-os bal csücskéné beíveli a labdát, Petőnek jól érkezett, de közbelépett ott Peredze. És ezzel pedig már Maxwell mehet is. Elindult előtte Skribel, keresztbe futott, ez jó volt. Maxwell pedig már a túloldalra cserezte magát, jobb oldalról a pálya bal oldalára elveszítette, de még mindig az alaegerszegi az. José Calderón, Garai, finom csel. Az önbizalommal azért nincs probléma, a Kis tovább csúsztatja a labdát, Skribelesről lépett vissza. Ezt látta ott Filipe Cserikája is, aki a partjelző mellett állt, és ha a partjelző nem intette volna be, akkor az alaegerszegiek mestere egészen biztos, hogy feltette volna, mert ő is látta, hogy lesen volt a játékosa. No, nézzük azt, hogy mit csinál ezzel a labdával Pető. Átteszi a bal oldalra, a Lapu jól veszi le, Vécsei pedig megindul, de hát hiába szedte a lábait, nem tudott elég gyors lenni ahhoz, hogy tényleg üresbe tudjon futni. Balog viheti előre, van előtte terület. Vécseit választja a balján. Jó a csel, a továbbítás kevésbé. Lapu az, aki előragadt. És Gundel Takácshoz került a labda. Ő pedig előre vágta. Ott nem volt zalaegerszegi játékos, hiszen Maxwell a legelső ember, aki épp most lépett a felezőt. Pető viszont most a pálya közepén nagyon üresen kapta meg a labdát. Vécsei tovább, itt Lapunak ez jól néz ki egyelőre. Lapu a pálya bal oldalán, szögle zászlótól tekeri befelé a labdát. Jók ezek a beadások, csak Szalai, akinek ez megy, azt hiszem talán mindig lemarad, vagy nem is igazán pontosak ezek a beadások, bár azért most számfolom sorra a szavaimat, mert legutóbb ez Petőnek jó labda lett volna, csak hogy odaért Peredze. Jobb oldalt Kuzma az, aki viheti előre bátran, mert nincs előtte senki. Ő is most Laput választja. Nagyon érdekes, hogy a pálya bal oldalán erőltetik ezeket a támadásokat a paksiak. Rendre azért elhalnak itt. És akkor kirúgással következik majd a 17. percben az alaegerszeg, mikor az állás 1-1. A Paksi FC vendégeskedik itt az alamegyei csapatnál. Szekszárdinak kell lefülelni ezt a labdát, mert ő Gundel Takács Bence előre tette Maxwell felé, és ki tudott harcolni az alaegerszegiek brazil támadója egy bedobást. Kis tette volna vissza neki, de Maxwell nem indult el, de még mindig Kis cipeli a labdát. Szendrei fölnéz, Calderont választja, Calderon forgolódik, visszateszi Kisnek, aztán Szendrei föllép vele szemben Pap. Nincs más lehetősége, visszateszi a labdát Diogo Silvának. Ő pedig vissza Szendreinek. Beindult üresbe Garai. Hopp, az mekkora labda. Garai a 16-osan belül. Mi lesz ebből? Lövés? Nem. Passz. Aj, de rossz passz volt ez. Garainek talán már lőnie kellett volna, de már egyébként les volt, amikor megkapta a labdát Garai. Remek lehetőség volt ez az alaegerszeg előtt. És mi lett volna, ha? Ugye az a bizonyos ha, hogyha Garai ellövi. Remek labdát kapott Szendreitől. Hát úgy látom, hogy ez a kis hiba a 11-esnél nem törte meg a fiatal Garai Zétén Pétert. Az állás továbbra is 1-1 a 18. percben. Kovácsik végezte el a szabadrúgást, aztán pedig Peredze fejelte vissza, és így a labda most a Paksi FC-nél van. Hán az, aki kicsit visszább szorult, aztán pedig már Kuzma, Szekszárd és Vécsei a labda útja. Kis az, aki legtámadja most Vécseit. Vécsei pedig észrevesz, hogy Lapu beindul. Ez nagyon jó labda megint. Föl kell nézni, mert Szalai bent van. Lapu átveszi, befele csel. Nagyon-nagyon lassú ez a csel és a mozgása is. Jó volt a szerelés. Az a alaegerszegi játékostól érkezik Vécsei. Na, ő mit csinál labdával? Nem tud mit csinálni vele. Ki tudott harcolni egy szögletet, mert hogy Perazze volt az utolsó ember, aki beleért a labdába. És hát azért, ahogy Bene Ferenc is mondta, egy mérkőzések van rengeteg hullámzása, ez most egy olyan, egy kicsit úgy érzem, hogy azért lassult a játék, de hát nyilván egy ilyen hőségben nehéz is ezt a magas tempót fenntartani. Jöhet a mérkőzés második sarokrugása, ezt is Haraszti végzi el. Veszélyesen jön be a labda, és jönni kell Gundel Tokácsnak a kapuból. Jó volt az öklözése, a labda visszakerült a paksiakhoz, Szekszárdi, és ott közben lemaradt egy zalaegerszegi játékos. Valószínűleg majd ápolást is kér. Egyelőre cirkába Péter megy oda, és megnézi, mi a helyzet Szendreivel. Az ETL csapatkapitányában jól van, a derekát fogja, valószínűleg érkezett oda egy könyökös. És cirkába Péter pedig továbbra is mondja Szendrén, Szendrén pedig nem, nincs megelégedve azzal, amit ő mond. Mert hogy bizony lefeküdt, ezért megállt a játék. És őt leküldte most a pályáról, úgyhogy most egyelőre egy emberrel kevesebb, ami az alaegerszegélyet illeti. És akkor majd játékvezetői labdával folytatódik a találkozó. Cirkába Péter már el is kérte, és visszaadja ott Balognak. Balog pedig már Vécseinek továbbítja. Lapu. A tűrésbe bemozdult Balog, de nem tudta megkapni, mert hogy Csonka lefülelte ezt a paszt. Ebből komoly lehetőség is lehetett volna. Szekszárdi jobb oldalra Kuzmának, Kuzma fölnéz, hát ott hozni kéne labdát, mert hogy na, ott egészen nagy terület van előtte, csak nem tudja átvenni, kicsit pontatlan volt a passz is, meg az első érintés is. Szendré pedig egyébként várja, hogy visszajöhessen, de még ugye nem teheti ezt meg. Vécsei, Balog, aztán pedig viheti előre, mert hogy van terület előtte, a beívelés jó, már-már majdnem kapura tartó lövés ez. De Gundel Takács Bence könnyen lehúzta, eltett 20 perc a mérkőzésből, én pedig Bene Ferenchez fordulnék, hogy hát hogyan látod az első 20 percet a találkozón?
1: Igen, hát először is nagyon sok érdekesség van taktikailag mindkét csapat részéről, tehát a Paks egy nagyon-nagyon komoly támadó felállást, összeállítást rakott össze, hiszen a három védőből különösen Vécsei nagyon sokat föl tud lépni a középpályára, és eleve a középpályán is támadó típusú játékosok vannak, de nézzük a szélén támadást.
2: Támadást lehetett volna belőle, de már a sarkozás rossz volt. Közben Pető az, aki lemaradt a földön, mert egy nagyon kemény belépőt kapott, de ahogy látja, hogy kontra van, már föl is pattant egy jó továbbítás Calderónnak, és ajaj, elesik a fűben, aztán pedig egyhúzza a labdát, és elteszi a kapuba azt, de már a partjelző zászlaja a magasban. Hát remek kiugratás volt, az egészen biztos. Nem tudom, hogy ez mennyire volt tényleges, és akkor most odaadnám gyorsan Bene Ferencnek a szót, mert hogy nincs túl sok monitor előttem, hogy lássam, hogy mi történt.
1: Egyelőre nem látunk a vonalban megfelelő szögben lévő kamerát, de nagyon-nagyon érdekes szituáció, hiszen centiken múlik, itt majd nagyon-nagyon komoly vonalhúzogatás lesz. Egyelőre nincs olyan kamerafelvétel, ami pert eldöntően bizonyítaná. Addig visszatérnék az alap gondolatmenethez, hogy az összeállításokkal kapcsolatban ugye a Paksnál egy nagyon támadó centrikus középpályát rakott össze Bognár György, és pont ez lehet az egyik nyerőpontja, és ez egyik veszélyforrása is a Paks játékának, hiszen Pető a szélén játszik, belül van Balog is, Haraszti is, és Pap Kristóf is, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy ez a három játékos, különösen Haraszti azért a védekezés terén nem túl erős, viszont a támadó játékot a két ékjátékos, csak két szélső tudja támogatni, és utolsó passzokat tud adni, átlövéseket tud adni. A másik oldalt pedig egy helyesbítéssel tartozom, hiszen Garai ugyan sokszor szélső támadót játszott, de most szélső védőként szerepel, és hát bizony támadásban sokat tesz hozzá, ugye centiken múlott, hogy gólhelyzete is lett. Calderona nagyon jól megértik egymást, és nagyon veszélyesek a bal oldalon, de a védekezésből viszont elég sok problémája adódik az alaegerszegnek. Eddig sem a jobb oldalon, sem a bal oldalon nem elég hatékony az alaegerszeg védekezése. Úgyhogy úgy érzem, hogy a Paks középpályája és a széle támadásban erős lehet, viszont a középső tengelyben az alaegerszegi kontrák lehetnek veszélyesek.
2: Hidratációs szünet következik most itt a mérkőzésen, hiszen azért a higanyszálnak a hőmérő azért egészen magasan tombol. 38 fokot látok itt most a telefonomon, és nyilván frissít mind a két csapat. Ugye korábban ezt el is mondtam, hogy alapvetően 18:30 perckor kezdődött volna a találkozó, de ugye az MLS döntése alapján valamennyi NB1-es bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használata elkerülésére. Igye így, ahogy korábban mondtam, 18.30-ról 17.30-ra módosult a kezdés időpontja, és hát azt hiszem, Bene Ferenc is talán ezért húztad el egy kicsit, mert hogy valószínűleg még mindig nem tudjátok, és mi sem tudjuk, hogy mi a VAR ítélete. Okosabbak vagytok másleg ott a stúdióban? Láttok bármilyen bejövőképet, ami azt szinte, mert azt nézzük a tévés kollégába, hogy talán centik tényleg.
1: Igen, egyelőre bejövőképet nem adnak, az ivószünetet végrehajtó játékosokat mutatják. Én nagyon szívesen beszélek addig a két csapat mérkős tervéről, mert ugye, ahogy említettem, a Zalaegerszeg elsősorban a labdaszerzés utáni gyors kontratámadásokra hagyatkozik, és kivekék pozícióba helyezése külön veszélyforrás lehet, fürgébb, mozgékonyabb a Zalaegerszeg, a Paks meg fizikálisan erősebb, és a beadásokban több veszély lesz a játékukban.
2: És ha jól látom, akkor így van, bizony cirkában Péter a videóbírozás követően megadta a gólt. De remek átadás volt ez Elderonnak, és megszerzi az újabb gólját a mérkőzésen. 2-1-re vezet az Zalaegerszeg a Paksi FC ellen. José Calderón duplázni tud, hát azt hiszem talán ezt nem látta jönni senki, de azért nagy dicséret illeti Calderont, mert kétszer is remek ütemben tudott kiugrani, és ugyan majdnem elesett egyébként a saját lábában, azért Calderón megmentette a helyzetet, majd megverte Kovácsik kapust, és belőtte a kapuba a labdát. Nos, tehát akkor a 25. percben 2-1-re vezet az Zalaegerszeg a Paksi FC ellen, és mihez fog kezdeni majd Bognár György? Nézzük azt, hogy Vécsei mihez kezd, feléveli a labdát, Harasztinak ez jó, a csúsztatás kevésbé. Szalait egy kicsit erőtlennek érzem egyelőre, nem nagyon tudja ezeket a magas labdákat megmenteni, átvenni, tovább tenni. Biztos ezen kell majd változtatni, ez egészen biztos. Vécsei pedig egy pontatlan labdát továbbít Lapu felé. A labda pedig visszakerül Paksi FC-hez, mert hogy Maxwellnek a továbbítás Csonkától nem volt jó. Lapu megtorpan, jó a csel, jó a következő csel is. Maxwell rántaná vissza, nem sikerül. A labda, az is az utolsó passz pedig nem jó Laputól. Úgyhogy visszakerül az Zalaegerszeg ezzel a labda. Maxwell indul meg, jó a továbbítás Csonka felé. És már Szendrei néz fel, és meg kiugrasztja Calderont ismét, de Kovácsik ezúttal együtt élt a játékkal. És jó utemben tudott kilépni nagyjából a kapuját, hogy ilyen 20 méterre. És tisztázni tudott. A bedobás követően pedig Peraltza az, aki fölnéz. És az országos lesen helyezkedő Calderont vette célba. A labda egyébként rövid is volt. Most pedig Paksi FC labdavesztés az Zalaegerszeg térfelén. És már jöhet előre az Zalaegerszeg Skribek ellen révén. Kis szöktete jobb oldalon elő Maxwell és Szendrei kérni a labdát. 16-oson belül Kis már 16-oson belül tartozik, jó a lövés. Oly, és Maxwell fehérről pattan el a labda a kapu fölé. Hát ezt nem így akarta az alamegyei csapat. Ez egészen biztos komoly lehetőség volt. Ez is a 27. percben. Hát Bognár Györgynek nagyon meg kell mosni a fejeket itt az öltözőben, a félidőben. Megint Szalai felé a labda, a kirúgás. De hát azt nem mondom, hogy majdnem egy fejjel, de azért sokkal kisebb Fabrizio ismét lefejelte Szalait. Ezt mindenki értse jó értelemben természetesen. És Maxwell pedig szeretne cipőt kötni. Cirkeba Péter pedig azt mondta, hogy erre most nincs lehetőséged, úgyhogy már áll a játék, úgyhogy ő elindítja. És akkor mehet tovább, bizony Maxwell mindig a cipőjét köti. És akkor most már vissza is vette, ő is készre. Készen áll, hadrafogható. Ez viszont egy finom passz Szekszárditól. Hánnak a csúsztatása nem jó. Érkezett Haraszti, de nem volt jól fejese. Micsoda labdát láthatunk Szekszárditól, a belső védőtől. Visszajött még egy labda a pályára, azt ki kell tenni onnan. Egyik lelkes zalaegerszegi fiatal szurkoló visszaadta a labdát a lelátóról. A lelátót nem is említette még. Szép számban érkeztek szurkolók a mai mérkőzésre. Teltház nincs. Az itt alattam lévő lelátó az kis túlzással megtelt. Elejétől a végéig. A szemben lévő lelátó, ami egyébként a napos oldal. Ott azért jócsán vannak szabad helyek. Mindenki igyekezett azért a lelátó alá ülni, minél árnyékosabb részre. A labda pedig, és akkor a játékos egy picit beszéljék, a Paksi FC-nél van a 28. percben, egyelőre a saját térfelükön Kuzma néz föl, és jobb oldalt szökteti Harasztit. Ez a labda, ez jó kérdés, hogy lesről indult-e Haraszti. Egyelőre a szögletzászló, vagy a szögletzászló, a partjelző zászlója még nem emelkedett, most viszont igen, hiszen Harasztival szemben szabálytalankodtak. Jilgos Szilva volt a vétkes, és jöhet majd egy szabadrugás. Nagyon sokszor megtorpant a partjelző, azt hittem, hogy majd lesz, szeretné beinteni, de nem így történt, hanem jöhet majd egy kimondottan veszélyes helyről. Közel a szögletzászlóhoz egy szabadrugás. Ezt is Haraszti fogja majd elvégezni a 29. percben. Tehát jött majd egy szabadrugás. Kundel Takács Bence, az alágerszegélyek kapusa, egy tagú sofalat kért. A brazil Maxwell volt a legbátrabb, aki odaállt, és jöhet majd a labda Harasztitól, tehát veszélyesen tekeredik befelé. Nem szeretném folyamatosan Szalait szapulni, de hogy nem ugrott fel erre a labdára sem, pedig egyébként remek beívelt labda volt ez. Most pedig Fabrizióról jön ki a labda, és még eléri Szekszárdi. Nem szerette volna, hogyha kimegy. A túloldalt, a hosszú oldalt, a jobb oldalt pedig elkérni Haraszti, már két kézzel integet, és közben elveszíti a Paksi FC a labdát a kezdőkörben. Skribek az, aki megy előre, mert a 16-oson belül egy csel, még egy csel, elcsúszik Áderon. Oj, túlszínezték ezt az alaegerszegiek, mellettem pedig a szurkolók ütik a korlátot. Hát teljesen egyetértek velük, ez tényleg, ez túljátszott a Skribek ellen. Az első csel után, vagy lehet, hogy nem, még az első csel sem kellett volna, el kellett ölni azt a labdát. Mi lesz most itt a következő percben, mert hogy a Paksi FC jönni előre, az lesz, hogy Hán lemarad a földön, mert ő kapott egyet a lábára Garaitól, de föl kéne állnia, mert hogy a Paksi jön előre, Szalai nem tudja bent tartani, és nagyon-nagyon örül a túloldalt, velem szemben lévő oldalt, a pálya bal oldalán, Diogo Silva, hiszen megnyert a párharc a Szalaival szemben, és jöhet az alaegerszegi bedobással Szendrei forduló emberéről, és kis kérné elől, jó volt az üres befutás, Vécsei pedig talán szabálytalanul, de egyelőre szabályosnak tűnik, ahogy viszi előre a labdát, és ahogy megszerezte, már Lapu az, aki továbbítja a labdát, túl erős volt ott az Szalainak, nem tudta se továbbítani, se átvenni, úgyhogy már is a kék-fehér mezes csapatnál, az Alaegerszegnél volt a labda, de visszaszerezte Hán az ETA tér felén, és visszakéri most Szekszárdi a labdát. A vissza az azt jelenti, hogy a saját térfeléről az utolsó paksi ember, Kuzma. Szekszárdi továbbra is hátuladogat a Paksi FC a saját térfelén, megint Kuzma, ők ketten játszanak össze, Kuzma most előre teszi. Na, ezzel lehet jönni, Hán kérné el, inkább Pető kapja, aztán pedig Szalai, jó a háromszögelés a Paksi FC-től, Hán a befele csele nem jó, befülelte könnyen Garai, és Calderón nem tud megindulni, mert Kuzma az, aki remek ütemben lépett oda, Pap, és most visszakapja Kuzma a Pető Milán, hát tudja venni a labdát, sőt fölnéz, előre néz, és továbbítja Balóg, jó a lövőcsel, Harasztinak a passz tökéletes volt, Hánhoz pattan a hosszú oldalra, jön a labda, Lapu ellövi, hopp, mint az kéz lett volna, de le volt szorítva, mehet tovább, jöhet az Alaegerszeg, és már Csonka megindul a pálya jobb oldalán. Maxwell pedig tudja, hogy hatalmas lesen volt, igen, megint torpant inkább, és Csonka pedig elnézést kér. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól játszik egyelőre ezen a mérkőzésen az Alaegerszeg. Haraszti. Jó a továbbítás. Hán felé, már a 16-oson belül. A beívett labda pedig nem jó. Lehet, hogy lövéssel próbálkozna meg a Paks, akkor ezek a támadások sokkal szebbek is lehetnének. Most egy pontatlanság zalaegerszegi részről, és Szekszárdi nagyon keményen lép oda. Maxwell maradt a földön, de labdát ért Szekszárdi, úgyhogy mehet tovább. Lapu, Vécsei. 32. percben jár a találkozó. 2-1-re vezet az Alaegerszeg a Paksi FC ellen. Lapu kap labdát, az Alaegerszeg tér felé a labda most már. Jó a szüktetés Pető felé, Pető elő pedig van terület, már a 16-oson belül. Külsővel teszi be, ott megint lemaradt valaki. Én úgy gondolom, hogy kicsit Haraszti mögé érkezett a labda, a második hullámba, ott meg nem érkezett senki. Aztán pedig Hán az, aki összeszaladt Garaival nagyon keményen. Lemaradt a földön Garai. De már jól van, a jól látom, igen, már talpon van Garai, és akkor majd jött egy szabadrugással a Zalaegerszeg. Egy kérdésem Bene Ferenchez, állandó szakértőnkhöz, hogy az itt láthatóan azért Vécsei oldalán rendszeresen elfut az alaegerszeg, sokkal gyorsabbak a játékosok. Sejtem azt talán, hogy Bognár György majd a védelembe fog belenyúlni, ha belenyúl a fél időben.
1: Hát nagyon jól látod, de nem csak Vécsei oldalán, hanem sajnos a fiatal Kuzma Hunor is többször belehibázott. Az iménti Skribek Zicsernél is őtőle vette el a labdát. Tehát itt egyértelműen a Paksnak a legnagyobb problémája az, hogy óriási létszámmal vetik bele magukat a támadásokba, olykor a beadó játékoson kívül 5-6 érkező van a 16-oson belül, de a labdavesztés után bizony eléggé lustán futnak visszafelé, tehát a védekezésből átmenetük az nagyon nincs meg, és a középpás védekezésük sem, ráadásul ez a belső védő hármas pedig nem eléggé hatékony, gyakorlatilag szétfutja, szétkontrázza őket az alaegerszeg. Azért érdekes a találkozó, mert a paksi támadó potenciában benne van akár 2-3, akár 4 gól is, tehát még egy fordítás is, de ez a fajta védekezés és ez a fürge, mozgékony zalaegerszeg meg újabb gólokkal kecsegtett kontrából.
2: Hát akár mint most, de most nem sikerült Maxwellnek megindulnia, mert hogy Szexárdé az, aki utolérte őt és szerelni tudta, és hogy Bene Ferenc is elmondta, azért veszélyes lehet az, hogy csak mindössze 3 játékos maradt hátul, és ennyire előre tömörülnek a Paksi FC játékosai a támadásakor. Nézzük most azt, hogy Haraszi továbbítja a labdát Hánnak. Hán a 16-osnál, a 16-os jobb sarkánál adja be a labdát. Ez pontatlan volt, Gundel Takács fülelte le, és elő már indul Maxwell, ő lesen, és Krivek is most már lesen. Vissza kell jönni, hogyha ebből szeretnének valamilyen támadást csinálni, inkább úgy döntött, hogy Szendrait választja ki, és ez volt a legjobb lehetőség, mert a Szendre érkezett a második hullámban. És akkor most hátul adogatja a labdát az alaegerszeg. Abszolút teljesen egyértelmű az, hogy mind a két csapat támadó focit szeretne játszani, és ez jó hír nekünk is, és minden kilátogató szurkolónak is. Csonka, jó az indítás előre Maxwellnek, ezúttal szerintem nem volt lesen. Skribek kérné bent, és érkezik Szendrei is. Jobbján pedig Csonka, de le van maradva. Maxwell befelé tör, és a labda nem jó, amit középen szeretett volna adni, mert hogy a csúszó Balog volt az, aki szerelni tudott, és jöhet majd az alaegerszegi sarokrúgás. Kellett ez a becsúszó szerelés, máskülönben ez komoly lehetőség lett volna. És hát jöhet majd az első ZTE szöglet. 35 percet kellett várni rá, de hát szerintem annak is örültek volna, hogyha egyet sem rúgnak, hogyha megnyerik a mérkőzést, mert ők 2-1-re vezetnek a 36. perc legelején a Paksi FC ellen. A 3. percben Calderon szerezte meg az első gólt, Szalai válaszolt a 11. percben egy 11-essel, 1-1, aztán pedig a mérkőzés 3. gólja, az alaegerszegiek második találata szintén Calderontól érkezett, úgyhogy duplázni tudott az alaegerszegiek spanyol játékosa. Na nézzük, érkezik Skribek ellen szöglete a 36. perc közepén. Ezt Szalai ki tudta fejelni. Úgyhogy egy bedobásra jöhetnek most az zalaegerszegiek. Közel a szöglet zászlóhoz. Már be is dobta a Skribek. Vissza is kapta Amato Fabriciótól. Ez pedig pontatlan volt Skribet, egyébként magát akarta szöktetni, de nem sikerült, és Szalai pedig már elindul. Már az zalaegerszeg térfelén, balján érkezik Haraszti. Haraszti, beleszeben Csonka, a Haraszti befelé törne, a labdája pedig pontatlan lepattant Csonka lábáról. És gyönyörűen hozza ki az alaegerszeg Perádzá. Csonka kapja meg a jobb oldalt, figyelnie kell, mert érkezik már Lapu Perádzának vissza, ő előrevágja, és ez is pontos. Maxwell Kuzma megint kilépett, és megint ott hagyta Garait. Nehéz helyzetbe hozza így a Szexárdit. Elnézést, ez fölösleges volt oda, de ugye azt akartam mondani, hogy a saját csapatát hozza a nehéz helyzetbe, és hát nyilván Szexárdit is ezen nehéz helyzetbe hozta. Én nem értem, Kuzma most miért ugrott ki, talán mondhatom azt, hogy ismét miért ugrott ki. Nagyon könnyen végigvihette volna Garai. Picit pontosabbak lennének az alaegerszegi játékosoknak a befejezései támadásoknál, akkor azért itt komolyabb különbség is lehetne a két csapat között. Skribek az, aki remekül fedezi a labdát, a becsúszó szerelés pedig jó lett volna Szexáditól, de már Papp korábban szabálytalan volt Skribekkel szemben, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugás, mint az alaegerszeg végezhet el a saját tér felén a labda. És megkezdődik már a 38. perc is a mérkőzésnél. Egyébként a két csapat legutóbbi 5 mérkőzése kiegyenlített erőviszonyokról árulkodik. 3 döntetlen mellett egyszer a Paks, egyszer pedig a zalaegerszeg tudott győzedelmeskedni. Kivétel nélkül hazai pályán a Paks mégis azon csapatok közé tartozik, amelyek ellen a zalaegerszeg pozitív mérleggel rendelkezik az NBA történetében. Most pedig egy labda ott előre Papp felé, és kiharcolt egy bedobást. Lapu megkapja azonnal, Balog nagyon gyorsan dobta be, talán túl gyorsan is. Oly, az már nagyon pont a labda volt Laputól. Lapu egy picit pöröl Baloggal, de hát nem tudom, mi volt az elképzelés. Mert hogy Balog egy helyben állt és úgy várta a labdát. De visszaszerezték a zöldfehérek a labdát, és Pap az, aki már meg is kapja, és Kribek az, aki odaszalad gyorsan. Így tehát az ott a legjobb opciója Papnak, hogy visszatette Szekszádinak a labdát. Kuzma pedig hátra Kovácsikhoz. Hát a Kovácsik mennyire volt benne a két gólban? Konkrétan mind a kétszer zicsert kapott. Így őt azért annyira nem lehet hibáztatni. Pető kap egy labdát a bal oldalon. Már a 16-oson belül, aztán pedig a cselt követően elesik. Peredzát lehet dicsérni. Remekül szerelte Petőt. Hopp, egy elengedés. Amato Fabriciótól a lába között elengedte. Tovább engedte a labdát Szendreinek. Ez így remek volt. Tehát nagyon-nagyon jó játszik. Tényleg van az a Legerszeg. Élvezik ezt a játékot így a 38 fokos hőségben. Garai kapja meg. Szendrei. Ők ketten játszanak össze. Ez a 33. első osztályú bajnoki a két csapat között. És ez a 34. egészen pontosan ezek közül 11 alkalommal sikerült a ZTE együttesének felülkerekedni a Pakson. Még a Paks 9-szer tudott győzni. A párharcok során 13 döntetlen született, 62 gólt szerzett a zalai csapat, 59-et pedig a Paks, ami 3,7-es meccsenkénti gólátlagot jelent. De szintén meg lesz a mai találkozón, ez egészen biztos, sőt. Pécsei jobb oldalra a Kuzmának. Kuzma szerette volna Petőt indítani, nem tette meg, inkább Hánnak adta, ő pedig bátran adta Petőnek a labdát, aki nagyon üresen van. Ott jön a második hullámban Pap. Na lesz ebből lövés, bizony lesz lövés. Egy picit erőtlen, Lapuhoz kipattan, aztán pedig ott a második paksi gól. Gundert akárcsak kipattant a labda. Ott volt egyébként Haraszti is, és Lapu is. Na aztán pedig Lapu be tudta lőni a kapuba a labdát. Talán még Gunden is hozzá tudott érni, de már róla is bepergett az. A 40. percben tehát Lapu Andor jó voltából egyenlít a paksi FC. 2-2 az állás. Bene Ferenc.
1: Az összes, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok futballtörvény jelentkezik most a pályán. Egyrésztről az Alegerszeg kis túlzással eldönthette volna a találkozót, hiszen annyira nem védekezik középpályán a Paks, és annyira hosszú a csapatrészek közötti terület, és annyira nem működik együtt az a belső védő hármas hátul, hogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy Skribek a gólpassz ellenére azért több... Hát több felelősséggel kellene, hogy tartozzon a csapat iránt, hiszen elszórakozott már egy nagyon-nagyon komoly zicsert, és nem az a probléma, hogy kihagyta, hanem hogy nem is lőtte kapura gyakorlatilag. És ha egy picivel pontosabb az Alegerszeg, hogy te is említetted, már 2-3 góllal vezethetne. Viszont a Paks játékában pedig ennyi támadóval a pályán és ilyen domináns futballal mindig benne van a gól. Ráadásul, hogy említettem, minden egyes beadásra 5-6 érkezőjük van, ami egészen elképesztő. És most is ennek köszönhető a gól. Gundel Takács is szintén egy gólpasszos kapus létére, de most bizony középre ütötte a labdát, és érkezett Lapu Andor, aki nagyszerűen behelyezte a labdát a kapuba. Biztos voltam benne, hogy vagy zalaegerszegi kontragóllal eldönthető a találkozó, vagy a Paks előbb-utóbb szintén gólt fog szerezni. Tehát tényleg csupa nagybetűvel csak a legjobbakat lehet mondani látvány szempontjában a mérkőzéssel kapcsolatban. Taktikai oldalról, főleg a védekezés tekintve azért vannak problémák, de nagyon látványos a találkozó.
2: Vécsei az, aki Balognak teszi tovább a labdát. A 42. perc közepén tart a mérkőzés, Zalaegerszeg Paksi FC 2-2. Szalainak előre, róla is fogok említést tenni. Bővebben, de egyelőre Balognak teszi tovább a labdát. Lapu. Labdája nem jó Harasztinak. Ez jöhet az Zalaegerszeg. Már indulna Skribek. Amato kapja, és Kis elindul megint. Egészen elképesztő, mennyire üresen volt Kis. A hosszon érkezés Skribek. Na lesz ebből passz? Lesz passz, de ez is pontatlan. Már sokkal korábban kellett volna adnia, én úgy gondolom, Kisnek, de hát ki vagyok én, innen megmondjam a lelátóról, a kommentátor állásból. De azért ez innen látható volt. De hogyha már ennyit várt, akkor már szerintem el is lőhette volna a labdát egyébként Kis. Ezt megint nem jól tudták befejezni az alegerszegiek. Egészen elképesztő, hogy mennyire könnyelműsködnek itt a befejezéseknél az alegerszegi támadók. Maxfeltől is láthatunk már ilyet, Skribektől már nem egy ilyet láthatunk, hogy korábban Bene Ferenc is mondta. Hát kérdés, ez mibe fog kerülni majd így a mérkőzés végén, mert azért ezek meg szokták bosszolni magukat, és akkor ez sokba fog kerülni majd. Jön a szöglettárs Kribektől a hosszú oldalra, és már jöhet is egy szabadrugás kifelé, hiszen szabálytalankodott bent ott, ha jól látom, Maxwell. Kovácsik teszi a labdát, és akkor korábban mondtam a Szalairól is egy pici szót ejtünk, hogy az elmúlt hétvégén a mindössze 23 éves Szalai József és egyébként a 21 éves Pető Minen is duplázni tudott az FTC ellen, hogy így szerezték meg az első pontjaikat a paksiak az idei kiírásban, az NB1-ben, de hát hol van az a Szalai, vagy hol van az a Pető Minen, mert Pető Minen egyébként feltűnik a mérkőzésen, de hát Szalai egyelőre árnyéka önmagának, most felérkezik egy labda, na most le tudja venni, ez remek volt, Pető, Lapu, kérne vissza Szalai, ez jó, állj, nem jó, pontatlan a labda Laputól, Szalai kérte volna vissza. És 44. perc is megkezdődik a mérkőzésen, és a kirúgást pedig már azonnal el kell végezni. Gundel Takács le is teszi a labdát, és érkezik a kirúgás Kis felé, Kis mellett konkrétan két méteres zónában, senki nem állt. Tehát annyira könnyen át tudta benni a labdát, fölnézett, átvette, körbenézett, elindult jobbra. Egészen érdekes ez, hogy Lapu vagy akár Vécsei hol volt. Olyan, mint a paksi védelem ellene csúszva teljesen. Maxwell. Na most Vécsei odalépett, és Vécsei elesett, és akkor most kéne menni az Alaegerszegednek, mert hogy mondjuk lemaradt Vécsei is. És megy is az Alaegerszeg. Garai a pálya bal oldalán fölnéz, a bedőlt labda pedig Kribeknek nem jó, Szekszárra csúszik be remekül. Hán pedig kicsit sokat várt, úgy gondolom, mert a Szendelé már meg is előzte őt. Egy pattanásról már oda kellett van lépni a Hánnak. Ehelyett odalépett Szendrejének, és akkor egy nagyon-nagyon veszélyes helyről, nagyjából a kaputól 18 méterre, annyi nincs, 17 méterről jöhet egy szabadrugás, az alaegerszegi szabadrugás. Én úgy gondolom, ezt majd Skribek fogja elvégezni. Na hát, most jóvá szeretne tenni néhány dolgot, amit itt ugye a pályán művelt, csúnyán fogalmazva, hogy nagyon sok támadást elkönnyelműsködött. Akkor ezt a labdát, ezt azt hiszem, ő is szeretné a kapuba lőni, kapuba rúgni. És akkor jöhet majd a szabadrugás, már letette a labdát, én pedig a tartalék játékvezető tábláját kémlelem, mert hogy lassan meglátjuk, megtudjuk, hogy mennyi lesz a ráadás, és szerintem négyes, tehát ott 4 perc a ráadás, és ez már meg is kezdődött. 46. percben jár a mérkőzés, amikor jöhet egy Skribek ellen szabadrugás. Veszélyesen érkezik a hosszú oldalra, de Kovácsik széttárta a kezét, a magasba emelte mind a két kezét, és azt mondta, hogy nyugodjunk meg, ez jócskán mellé megy. Az irány jó volt, a magasság kevésbé. És jöhet majd akkor Kovácsik kirúgása. Itt hát olyan kicsit összeakaszkodott Szalai és Perádzá. Szalainak jó a csúsztatása, Haraszti pedig lerántja csonkát, ezt vissza is fújja a játékvezető. Mondjuk ott Harasztinak figyelni kell, mert megint talpalt volna Perádzánál, és Perádzá szól is neki egyébként. Veszélyes lett volna az a belépő nagyon. Skribek, az megint jó labda. Garai mehet végig, Garai ellövi a labdát, a harmadik zalaegerszegi gól! Elképesztő mekkora hiba megint a paksi védelemtől, egészen elképesztő. Annyira könnyen kapta meg a labdát két paksi játékos között Garai. Átvette, tolt rajta hármat, 16-osan belül volt, és eltette a bal alsóba labdát. Garai, 5 gól 47 perc alatt, egészen elképesztő, de ezúttal már nem Calderón nevét láthatjuk kiírva a nagy kihelyezőre, hanem a 99-es mezben játszó Garai Zétény, aki megszerzi első gólját az Alaegerszeg színeiben. Nem akármilyen játékos, remekül játszik a mai mérkőzésen. Hol van már az első hiba? Már nem is beszélünk róla. Én azért odaadom a szót Bene Ferenc állandó szakértőnknek.
1: Igen, most előjöttek Garainak a csatárerényei, de továbbra is akármennyire is 3-2 hazaiaknak a Paksról szól a játék. Hiszen egészen elképesztő, hogy ez a három védőnek nincs meg az összhangja, de nem csak az összhang nincs meg, a középpás védekezés az gyakorlatilag nulla a Paksnál, és abban az esetben, amikor lendületből vezetik rájuk a labdát, és beindítják mögéjük a játékszert, nem arról szól a történet, hogy elkezdenek hátrálni, és főleg létszámhátrányos szituációban a kaput kell védeni, gyakorlatilag a három játékos behátrálna és védeni a saját kapuját, hiszen azt kell védeni, akármennyire is a futball arról szól, hogy ne kapjunk gólt, illetve többet lőjünk, mint az ellenfél. És nem hátrálnak a saját kapujuk felé, hogy megóvják azt, hanem egész egyszerűen megállnak, vagy főleg kiszaladgálnak a védőzónából gyakorlatilag a paksi játékosok, és ezáltal vagy les, vagy zicser. Tehát erről szól az első félidő, ezért lehetne akár 6-3 is az Alaegerszeg javára. Tehát egészen szürreális taktikai szempontból ez az egész. Most ráadásul a három védő jó ütembe szaladt ki, jó ütembe állítottak lesre, de úgy láttam, hogy a középpályáról visszaszaladó Balogh Balázs lógott be, amennyiben tényleg belógott, mert a VAR-vizsgálat megint a szokásos centizgetést tartja, de taktikai szempontból egészen elképesztő hibákat vét a Paks. Ugyanakkor nagyon látványos a találkozó, de továbbra is tisztán kirajzolódik a két csapat mérkőzés terve. A Paks dominál, próbál a szélekről, beadásokból hatékonyabb bizonyulni, viszont a középpályája védekezésre nem alkalmas, ezért átrohan rajtuk az Alaegerszeg, és félpályányi területekre indítják be a gyors alaegerszegi támadókat.
2: A gól pedig érvényes, a videóbíros vizsgálat lezárult, a Paks pedig előre vágja a labdát.

0: nyilván rá fog majd tenni még egy pici cirkába Péter, hiszen gól is volt, és videóbíros vizsgálat is. Pont ad a labda Paksi részre, Szekszárdi ez, aki pontatlanul tette ki Vécseinek a labdát. Cirkába Péter játékvezető pedig kéri Csonkát, hogy dobja be a labdát. Odaadta Maxwellnek, Maxwell pedig cipeli visszafelé, aztán pedig jó a csel. Hát Maxwell nagyon élvezi a játékot. Amato Fabriciónak a továbbítás, ő pedig hátra egészen a kapushoz, Gundáltakács Bencéhez, ő pedig felrúgja Garainak. Garait pedig két kézzel löki Kuzma. A játékvezető nem szólt semmit, egyelőre jól látom. De szabálytalan volt, igen, belefújt a sípjába. Szendrei kéri el a labdát, és akkor el fogja végezni a szabadrúgást, ezután szerintem pedig már Cékelba Péter le fogja fújni az első félidőt. Csonkának a labda jobb oldalra pontatlan. Na mi lesz ebből? Bedobás, ezt még engedi a játékvezető. Napu dobja be. Szekszárdi. Jobb oldalra Kuzmának. Hán. Már az alágás a térframe labda, ahogy kimondtam, visszakerült az. És a hosszú indítás a bal oldalra, Lapunak pontatlan, ezt lefejeli Csonka, és már kis vinni előre. Hopp, átfűzte szépen Vécseit, aztán pedig Pető Milán visszalép, és megszerzi a labdát, sarokkal tenné vissza azt, ez pedig pontatlan volt, és közben pedig már jöhet a Paks, mert hogy kis volt szabálytalan Petővel szemben. Jöhet még egy paksi szabadrugás, az 51. percben Szalai csúsztat, Lapunak ez nem jó, előre vágja Csonka, már mindenki szeretné véget érni az első fél idő, hogy látom a játékosokon. És most Cirkába Péter belefújt a sípjába. 45 perc játékidő alatt 5 gólt hallhattak a kedves hallgatók tőlem, tőlünk Bene Ferenccel együtt. 5, Zalaegerszeg Paksi FC 3-2 egyfél időt követően, negyed óra szünet következik, utána pedig jövünk vissza majd stúdió.
1: Jó Andrásnak köszönjük. Labdarúgással folytatjuk, ugyanis Gulácsi Péter érkezését bejelentette a Villarreal. A spanyol klub 2 éves szerződést kötött az RB Leipzignak búcsút intő korábbi magyar válogatott kapussal. A közlemény, amelyben bejelenti Gulácsi érkezését a spanyolok, kiemeli, hogy korábban éveken keresztül játszott Lipcsében, Salzburgban, volt a Tranmere Rovers, a Hereford United, a Hull City, valamint a Liverpool játékosa is Gulácsi, aki a legutóbbi német klubjánál, a lipcseieknél 362 mérkőzésen védett 11 idényen keresztül. Kiemeli még ez a közlemény, hogy 58 mérkőzésen viselte a magyar válogatott címeres mezét is, és Gulácsi holnap már tréningezik is majd a Villarreal csapatával, ugyanis Iñigo Pérez számít rá a keddi edzésen. Gulácsi Péter tehát a Villarreal játékosa hivatalosan is. Egy részeredmény a kézilabda világából. U18-as női világbajnokságot rendeznek ezekben a napokban Romániában. A magyar U18-as női kézilabda válogatott pedig a félidőben 16-15-re vezet a középdöntős mérkőzésen a házigazdával szemben. Magyarország-Románia tehát 30 percet követően 16-15, hogyha ezt a mérkőzést megnyeri a magyar válogatott, akkor a középdöntőből már biztosan tovább jut, és a negyeddöntőben folytathatja szereplését. 7 perc múlva, 19:30, a hírekkel megyünk tovább.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Fáktáztam.

0: a rohanó szarvasok után.
1: Mondom, hát ez nem lehet.
2: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
3: Imogoszú!
4: Uszogumi!
3: Pontos! Ó, magyarul!
5: A nyelvújítás előtt!
6: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Sorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: A Trabzonnal találkozhat a Fradi az EL főtáblájáért. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
7: Sporthírek.
10: A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Gornyik Zsebzsével találkozik. A párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Groupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lepoznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Interturku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az MLS energiamegtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játssza az MTK és a Puskás Akadémia. Szombaton a Vasas Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik. Még vasárnap a Paks a Honvédot 15:30-tól, a Debrecen a Nyíregyházát 17:30-tól fogadja. Ezüstérmet szerzett a Rajcsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a Mieink a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogácsár indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendős szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker. 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. A Media Markt holnap délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását, és ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán felidézte, hogy a Fidesz 2012-ben bezáratta a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet, ami a Magyar Vízgazdálkodás Mérnöki és Információs Központja volt. A miniszter szerint a következő évtizedekben nélkülözhetetlen lesz az egységes víztudományi adatpolitika, a hosszú távú kutatási program, valamint a modern mérési és modellezési infrastruktúra. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, hogy országos szinten több mint 320 gyermekről van szó, akik átlagosan 105 napot töltenek ott. Kitért arra is, hogy az átmeneti időszakban kiemelten fontos az önkéntes, képzett segítőkkel működtetett csecsemő ringató program. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a csecsemőket addig is biztonságosan gondozzák, ellátják, ameddig megnyugtatóan rendeződik a helyzetük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a probléma összetett, amire csak komplex válasz adható.
7: Közlekedés.
10: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Érdnél egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 21-es kilométernél csak a belső sáv járható, 3 kilométeres torlódás alakult ki.
7: Időjárás.
10: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 perccel múlt 7:30 augusztus 3-án hétfőn a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk hamarosan a második félidővel közvetítésünket a labdarúgó NB1 második fordulójának záromérkőzéséről. Zalaegerszeg Paks egy játékrészt követően 3-2. Egy kitekintés viszont a kézilabda világába. Az U18-as női kézilabda világbajnokság középdöntőjében 40 percet követően Magyarország-Románia 18-18. Középdöntős mérkőzés, hogyha a magyar válogatott ezt a találkozóját nyeri, akkor tovább jut a következő körbe a legjobb 8 együttes közé. Bejelentés született a Chelsea-nél is, ugyanis a londoni labdarúgó egyesület közölte, hogy a veterán Jordan Henderson csatlakozik az együtteshez, és 2 éves megállapodást kötött a londoni együttessel egész pontosan. Ugye 36 éves Henderson még a világbajnokságon is részt vett az angol válogatottal, ott viszont az a mexikóiak elleni továbbjutás ünneplése közben a csuklóját eltörte. Henderson az elmúlt idényben a Brentford együttesében szerepelt, onnan igazolt tehát most a Chelsea-hez. A leginkább mi a Liverpoolból emlékezhetünk rá, ugyanis 2012 és 2023 között volt a Liverpool játékosa, sőt a csapatkapitánya is, amellyel megnyerte a Bajnokok Ligáját és az angol bajnokságot egyaránt. Jordan Henderson tehát a Chelsea játékosa. És most már teljes tekintetünket arra vetjük, hogy mi történik majd a második félidőben Zalaegerszegen, és hát Bene Ferenc már kémleli a bejövő képeket. Számítasz-e cserére, Feri, és hogyha lesz csere, akkor melyik oldalon?
2: Hát kétségtelenül számítok cserékre, és elsősorban a Paks révén, hiszen valamit kell kezdeni a Bognár Györgynek, a három védőnek az összehangolásával, illetve a középpályás védekezéssel. Ugyanakkor, mivel most már eredménykényszerben vannak abból a szempontból, hogy az állás 3-2 hazaiaknak, valószínűleg a támadó játékon is kell legalábbis minőségileg javítani, mert mennyiségben megfelelő támadással rendelkezett a Paks.
1: További konkrétumok most már a kommentátortól, Jó Andrástól.
3: A játékosok már a pályán, és azt nézem én is, hogy vannak-e változások. Egy biztos, hogy az Zalaegerszeg majd cserélni fog. Egyelőre nem látom, hogy ki az, aki majd pályára érkezik. Talán Alfonso lesz az, igen, 32-es számot látok bizony, Alfonso érkezik majd a pályára. És ugye majd 3-2-es zalaegerszegi vezetésről folytatódik itt a mérkőzés. Alfonso a pályán bizony. Egyelőre nem látjuk azt, hogy kinek a helyére érkezik. A tartalék játékvezető még tartja a kezében a táblát, amin fel kéne mutatni. Most, ahogy elkezdődik a mérkőzés, láthatjuk azt, hogy Csonka az, aki lejött, illetve Szendrei talán, na ezt ennek utána járunk. Nem, bizony a Paksnál is kettős csere volt.
4: 8-assal Balogh Balázs hagyja el a pályát.
3: Balogh hagyta el a pályát, a helyre érkezett Zeke Mário. És Kuzma is lejött. Helyre pedig Lenzsér. És Garai Zétén az, aki lejött még a pályáról. És az ő helyre pedig érkezett Alfonso. Hát akkor Bene Ferencet szólítanám meg, hogy azt hiszem ezt vártuk talán, hogy Kuzma mindenképpen le fog jönni majd a pályáról.
2: Igen, hát ott rendbe kellett rakni a védekezését a Paksnak. Tehát ott azért több változtatás van, azért az most ki fog derülni a mérkőzés folyamán, illetve az első néhány percben, mert a Paks egyből magához ragadja a kezdeményezést, ebben biztos vagyok. Az Zalaegerszeg részéről pedig Alfonso támadó sorba jött be, Skribek húzódik vissza a középpályára, és Calderónak a baloldal középpásként 2 gólt szerzett, valószínűleg visszamegy az eredeti pozícióra, bal hátvédbe. De hát meglátjuk, hogy ezek a változtatások mennyit hoznak a csapatjátékokon, mert most megint egy új mérkőzés kezdődik, annak ellenére, hogy azért az állás 3-2 Zalaegerszegnek.
3: És 3093 szurkoló tekinte meg itt a helyszínen ezt a remek találkozót, sok hibával tarkított találkozót. Most kinézek itt a jobb oldalamra, azt látom, hogy Böde már javában melegít. Biztos a pályára fog majd lépni. Kundel Takács Bence pedig előre vágja a labdát. Skribek nem tudja átvenni, ott pedig Papp szelidíteni meg a labdát, ő sem tudja. Aztán pedig egy kis földharc alakul ki, és jó nagyot rúg a labdába. Itt a pálya közepén Papp. A felszabadító rugás volt ez. Calderón. Vissza a Gundel Takács az a labda. Skribek mutatja, hogy a középre kéne menni a labdának. Ennek ellenére Skribek mögé ment az. Szendrei három paksi játékos gyűrűjében sikerült visszaszerezni a labdát a zöld fél együttesnek. Zeke. Onnan befele jönne Papp, ez nem volt sikeres. Vécsei. Lenzsér a jobb oldalt, ugye Kuzma helyén játszik. Hán lép vissza, ez jó volt, Calderón csapta be, Hán befelé cselez. Ebből lassan lövő helyzet is lehet, nem lett. Remek volt a szerelés Szendreitől, és ez pedig már mehet az a Zalaegerszeg. Alfonso, rossz a továbbítás Skribek felé. Skribek csalódott. Nem tetszik neki ez a passz, itt a szurkolók alattam is azért elégedetlenek. De talán több volt, de azért ez ugye most talán nagyobb hiba, hogy itt rontják el a lehetőséget. Mert azért már láttunk jó sok lehetőséget arra, hogy Zalaegerszeg szerezhetett volna a gólt, és a kapu előtt rontották el. Szekszárdi hátulról szervez a saját tér felén, de közben lemaradt egy játékos a földön, egy paksi játékos. Az arcát fogja, hát innen meg nem mondom, hogy ki az. De biztos, hogy jön az orvosi stáb, és akkor lehet, hogy hát Bognár Györgynek kell még egyet cserélnie majd. Igen, talán Hán az, aki lemaradt a földön. Összerugott ott Szendreivel, amikor ugye Szendrei nemrégiben szerelte őt, és talán a jobb lábát fogja, és körbenézik, akkor Hánt nem látom egyedül. Bizony, ő lesz az, aki a földön fekszik, és az orvosi stáb már bent van. Ápolják Hán Jánost. És akkor tényleg figyelni kell itt a cseréket, mert a komolyabb sérülés, akkor egy újabb játékos be kell vetni. Ugye kettőt cserélt már Bognár György, lejött Kuzma és Balog. Kuzma helyére Lenzsér, és Balog helyére pedig Zeke Mário érkezett. Hán továbbra is a földön, de most már fölkelt, és a jobb lábát húzza. És zápolás követően pedig ugye el kell hagynia a pályát. Hát nem tudom, ez a láb, ez nem néz ki annyira jól. Továbbra is biceg. Az orvosi stábbal beszélnek meg valamit, most is egy picit megtorpan. Ebből lehet, hogy csere lesz. Lehet, hogy már idő előtt érkeznie kell Böde Dánielnek. És akkor most hagyta el a pályát Hán János, és miközben őt nézem, közben már egy újabb játékos van a földön. Nem más, mint Peradze. Az a Gerszégiek védője, a kosztorikai játékos. Továbbra is a földön van. Cirkába Péter megy oda, és kérdezünk, hogy mi történt. Lehet, hogy szalkaszkodott ott az egyik paksi játékossal? Igen, ott valami ilyesmi lehet, ilyesmiről lehet szó. Most már ő is talpon van. És akkor most már mehet majd. Folytatódhat a játék, Cirkába Péternek a kezében ott van a labda. Hát ez a jó néhány perc elment egyébként, itt bőségesen lesz majd hosszabbítás a második félidőben is. Ki gondolta volna azt, hogy a világbajnokságot követően ismét ilyen 5-6 perces mérkőzésébe szaladhatunk bele. Mármint hosszabbításra gondolok. No, Szekszárdi a labdával, átforgatja jobb oldalra Lenzsérhez, és Pető kérné el. Egyelőre egy emberrel kevesebben a zöldfehérmezes csapat. Jó fordítás a bal oldalra, az átvétel is jó laputól, aztán pedig a visszatett labda Szekszárdihoz, ez pontatlan, szednie kell a lábát. Kovácsik is elkérte volna hátul a kapuban, de nem kapja meg Lenzsér. Hozhatja előre, van előtte terület. Inkább visszaadta Szekszárdinak. És jön a fordítás a bal oldalra. Zeke nyúl alá egy picit, lapú kérné el, meg is kapja. Peradzát nem tudja magáról levakarni, és Peradza az, aki picit ott útba volt, pedig már lapú azonnal szerette volna bedobni, de most megteheti. Haraszti jó bevívett labda. Calderón tisztáz. Pedig Alfonso szerette volna lefejelni a labdát, és nem lefejelni, hanem hogy tovább szerettem volna tenni a lábával, de ott érkezett már Bécsei, úgyhogy ez így elhalt, és már az Zalaegerszegnél van a labda. Alfonzónak rossz, Lenzsér jut jó ütemben, visszaszerezte a Paksi FC a játékszert. És 3-2 az állás továbbra, és a Zalaegerszeg vezet. Calderón duplázott, Szalai ugye 11-esből szerzett gólt. Aztán Lapu is betalált, úgy volt 2-2. És 45 plusz. 7. percben pedig érkezett Garai gólja. Hosszú alsóba tette, azt Kovácsi nem tudott védeni. Újra lent van egy játékos a földön. Azt hiszem megint Peradza az, aki kapott egy kicsit. Egy kicsit nagyot Laputól. Igen, a bal lábára kapott egy keményet, de már talpon van a Peradza. Lapot pedig nem ad Cirkába Péter, sőt, nem adott még a mérkőzésen lapot egyáltalán. A hőség egyébként továbbra is egészen elképesztő. Én nem vagyunk mi sem szerencsés helyzetben kommentátorok, hiszen a felső karéjón van a kommentátor állás, és azért itt egészen meleg van. Pető összeszerzi a labdát az a legelszegi szabadrugás követően. Vécsei kérné el, nem kapja meg, inkább Lapu. Jó csel volt, de ott van Kis, aki leszerelte őt. Jöhet egy bedobás. Haraszti csúsztat, Pető, Szalai vissza, mert 16-oson belül pattog a labda, Peradza pedig szeretné kikísérni. Hát és azt hiszem ez nem igazán sikerült. Róla ment ki a labda, aztán pedig rá is feküdt, aztán pedig Pető picit odarúg, Gunter Takács odaszalad. Hát na ez az, amire itt abszolút nincsen szükség egyébként. És piros lap, ha jól látom. Pető azt hiszem piros lapot kapott, igen, most itt próbálom kémlelni Cirkába Péter kezét, ez egy piros lap volt. Hát én ekkora butaságot szerintem talán sosem láttam még. Bene Ferenc, ez hogy történhetett meg szerinted? Úgy, hogy hátrányban van a Paks, ez egészen elképesztő.
2: Nagyon érdekes szituáció volt. Egyrésztről Peradza fedezte a labdát, de utána ráesett a labdára, amely labda róla gyakorlatilag kikerült az alapfalon túlra, és utána beszorította a lába közé azt a játékszert, és nem adta oda, hiszen szöglet következett volna. Viszont a földön fekvő játékost Pető pedig két kézzel ellökte, ezáltal a labdával együtt egy hátrabukfencet mutatott be Peradza. Egészen szürreális. Nyilvánvalóan a szabályok alapján ki lehet állítani, de egy picit Cirkelbak is túlreagálta. Lehetett volna szabálytalanságot is fújni, ő szögletet adott, utána viszont ha szögletet ad, akkor miért nem adja oda a játékos a labdát. És igazából Pető nyilván nem viselkedett okosan, mert esélyt vagy lehetőséget adott arra, hogy szankcionálják a megmozdulását, de hát nem volt semmi olyan különösebb agresszív mozdulat benne. Az tény, hogy dacára annak, hogy nem adta oda a labdát Peradza, olyat nem szabad csinálni, hogy két kézen meglököd az ellenfeledet, de hát Cirkelbak is talán egy picit túlreagálta a szituációt. Láttam már ilyen ér mondjuk sárga-sárga lap mind a két játékosnak, és menjünk tovább, focizzunk. Ez döntően befolyásolhatja, amennyiben a VAR vizsgálat helyt ad ennek a piros lapnak, döntően befolyásolhatja a találkozót. Egy biztos, hogy Pető Milán nagyon bután viselkedett, hiszen nagyon nehéz helyzetbe hozhatja ezáltal a csapatát. Általában az a tapasztalatom, hogy a VAR megszokta, tehát nem szokta felülvizsgálni a játékvezető kollégáját, ilyenkor helyben szokták hagyni az ítéletet. Ez tipikusan az a dolog, hogy amennyiben a játékvezető higgadt, hidegvérű marad, lehetett volna egyszerű sárgalappal is honorálni, de tény, hogy a szabályok szerint olyan nincsen, hogy két keze ellököd az ellenfeledet, még akkor is, hogyha labdához szeretné hozzáférni, és a szögletet akarnád minél hamarabb elvégezni.
3: De Feri, én azt hiszem, hogyha minden egyes ilyen esetért piros lapot adnánk, akkor jobbában egyik csapat sem fejezné be 11-11 emberrel a mérkőzéseket. Én szerintem most nagyon szörös szív volt Cirkelbe Péter, és szerinted jóvá hagyja a VAR, ezt mondtad korábban, hogy nem szoktak ellent mondani, de azért itt talán most kicsit belenyúlhatna, vagy belenyúlhat
2: a VAR. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy annak a híve vagyok, hogy a játékosok döntsék el a találkozót, ne a játékvezető. Hogyha a paragrafusokat szó szerint nyelvtanilag értelmezzük, akkor ki lehetett állítani Pető Milánt. Hogyha szokásjogot vagy a játék szellemét nézzük, akkor szerintem túl szigorú az ítélet.
3: Van egy sanda gyanúm, hogy lehet, hogy Peradza kézzel ért a labdához. Ez elképzelhető? Most itt próbáltam csalni a tévé kollégámnak a bejövő képéről, és lehet, hogy azt vizsgálja a VAR egyébként, hogy még nem hagyta el a labda a pályát, és Peradza úgy ért hozzá kézzel.
2: Amennyiben még a labda nem hagyta el a játékteret, és Peradza hozzáért kézzel, abban az esetben 11-es is adható, de a kiállítás ettől függetlenül annak ellen érvénybe tud maradni, hiszen nem kell, hogy játékban legyen a labda ahhoz, hogy Pető magatartását piros lappal honorálja a játékvezető. Most nagyon érdekes a szituáció, mert most azt is vizsgálják, hogy vajon 11-es lesz-e, meg elképzelhető, hogy azt is vizsgálják, hogy vajon jogos-e a kiállítás.
3: Hát izgatottan várjuk mindannyian szerintem ezt az ítéletet. Próbálnak lesni az Zalaegerszeg kispadnál is, hogy mi a helyzet. Egyelőre Cirkába Péter hagyalánnal nézi a kijelzőt. Na nézzük, jön vissza Cirkába Péter a pályára. Mi lesz az ítélet? Farzsabéhez nyúl a piros laphoz, akkor valószínűleg a piros lapot nem fogja megkapni Pető, úgy gondolom. Várjuk egyelőre. Sárga lapot kapott Pető. És akkor mi lesz a folytatásban?
4: Cirkába Péter visszavonta a piros lapot.
3: Az biztos, hogy visszavonta a piros lapot Cirkába Péter. És akkor szögletrugás következő. Bizony, azt mondta Harasztinak, Cirkába Péter, akkor tessék elmenni elvégezni a szögletet. Hát igen, na akkor most itt az jött, hogy se nem 11-es, se nem piros, akkor csak belenyúlt a videóbírós vizsgálat, Bene Ferenc.
2: Igen, és örülök is neki, a játék szelleme érvényesült, én se éreztem egyértelműen kiállításnak. Az meg valószínűleg, amikor Peraza hozzáért kézzel, lehet, hogy előtte már kín volt a labda, tehát nem ért 11-est, viszont ez így a jó, 11-11 ellen folytatódjon a játék.
3: És már folytatódik is, Maxwell forgalódik, de aztán visszaszerzi Pető, a sárga lapos Pető. Aztán pedig előre vágja Calderón, ezt Skribek nem éri el, Zeke viszont igen, de inkább ott hagyja Kovácsi kapusnak, és mehet tovább a játék. Korábban ugye említettem, hogy lesz bőségesen ráadás, hát most már egészen biztos, hogy legalább 6 perc lesz majd. De ki tudja, hogy fog még állni a játék videóbíros vizsgálat miatt. Zeke középre, Szekszárdi felé, Szekszárdi fölnéz, indítja Hánt, jó volt az üresbe mozgás, csak a labda mögé ment, de Pető Milán visszaszerzi, Pető, jobbján Hán meg is kapja, kérné vissza Lenzsér, nem odaadja Hán, inkább próbálta volna visszaadni Petőnek, viszont Hán így le tud fordulni a labdával, viszont az a labda nem volt jó Szalainak, és onnan pedig ki tudja hozni az Zalaegerszeg a labdát, Maxwell, visszakérnék Calderón, inkább Maxwell forgulódik egy kicsit és megveri emberét, húj, de még hogy? A sarokkal, hát az csúnya lett volna, a sarokkal tette volna vissza Lenzsér lába között a labdát, aztán pedig Maxwell belesérül és mutatja a kispadnak, hogy cserét kér. Lenzsér, közben támad a Paks, Gundert Takács lehúzná, kiesik a kezéből a labda, de meg tudja fogni, és Maxwell pedig leül, és érkezik majd egy újabb csere. Márkes érkezik majd a pályára, de hát egyelőre várni kell, mert hogy ugye a Paks visszaszerezte a labdát, az Zalaegerszeg nem rúgta ki. Na most Alfonso szöktetné Kist, rárúgta Kisnek a lábára Alfonso a labdát. És Maxwell továbbra is a földön ül, és egyik játékos sem figyel. Meg kell majd akkor állítania a Cirkába Péternek, hogyha nem adogál ki a labdát a játékosok. Hán visszafordul, egyáltalán nem szeretné a Paks kirúgni a labdát, és Maxwell pedig már talpon. Akkor ebből mégsem lesz csere? Most kapja meg Maxwell a labdát. Na nézzük, hogy van Maxwell, a fiatal brazil külsővel, a labda Alfonso felé. Micsoda labda? És Zeke érkezett remek ütemben. Picit rátolt vállal, és Alfonso pedig fölé vágta a labdát. Maxwell pedig, na most lefeküdt, és akkor most kér cserét. Egy külsős, fineszes passz még volt Maxwellben, de már több nem, és akkor a fiatal brazil jöhet le a pályáról. A helyre pedig akár Arthur érkezik majd, és cserél majd a Paks is. 17-esre jön le Pető, és Hán is elhagyja a pályát. Jön be Böde Dániel, és Lapu Andor az, aki még elhagyja a pályát. Nem, bocsánat, igen, így van. Lapu és Pető hagyja el a pályát, Hán marad még, csak annyira elindult lefelé. Akkor kimond, felmutatták a táblát, nem is figyeltem én sem. Szóval akkor Böde a pályán, és Horváth Kevin is érkezett a pályára. Bene Ferencet szólítanám, hogy azért itt a Paks szeretne még gólt-gólokat szeretni, ez egészen biztos.
2: Igen, folyamatosan sokat gyára szervezi át a csapatát Bognár György. Ugye a szünetben Zeke került vissza a védősorba, és Lapu Andor egyszerre volt a pályán, a két baloldali középpályás. Most Lapu Andor lement, Zeke visszament középpályás pozíciójában az eredeti helyére, és valószínűleg Vécsei húzódik ismét vissza a védősorba. De hát a kulcskérdés az az lesz, hogy a Böde-Szalai kettőst hogyan tudják semlegesíteni, és Horváth révén pedig egy mozgékony, bizony gólerős középpályás lett föltéve a pályára. Tehát most még dominánsabb lesz a Paks, viszont még több terület lesz mögöttük. Nagyon nagy kérdés, hogy hogy tudja megoldani a védekezési részét mindkét csapat.
3: Szalai a 16-oson belül haraszti, ellövi a labdát, lepattant az Szendrei lábáról. És hiába fut nagy lendülettel Artur, nem tudta elérni. Bezavarba tudta hozni Szekszárdit, és a labda kiment az oldalvonalon túl, így jöhet majd egy szalagerszegi bedobás. Káldaron kezében már a labda. Azért egészen másabb szellemben megy a második félidő, mint az első. Ugye az első félidőben 5 gól volt, most pedig már azért a 63. percben jár, és még nem volt találat. Csonka indulnál a pálya jobb oldalán, szalagerszegi támadás van kialakulóban, Szendrei elkérni a kezdőkörben, meg is kapja, nyakán pedig ott van Horváth, figyelnie kellett. Jó volt a továbbítás, továbbra is megtartja a labdát az Alaegerszeg. Jó a fordítás a bal oldalra Ámátótól Káldronnak, aztán Káldron pedig szökteti Artúrt. Friss erő. Egy csel, az nagyon szép. Rátaposott a labdára, Skribeknek továbbította volna, de ott van még Káldronnál a labda. Ámátó. Szendrei kérné. Meg is kapja, megint egy picit rossz ütemben kapja, már ott volt a nyakán Horváth. Kis lövőcsel, nem lövi el, na még egyet van rajta, nem tudja Skribeknek adni, Skribek pedig visszaszerezni, de nem tudja, kihozhatja a Paks, hatalmas kérdőjel, igen, kihozza, haraszített előre Szalainak, aztán pedig egy szabálytalanságot Perádzától, és ez már bizony majd lap lehet, lap lesz, bizony sárga lap, közben egy szurkoló a túloldalt szemben lévő lelátónál a felső karéró sprintelt le azért, hogy üvölcsön a játékvezetővel és az asszisztenssel is. Komoly indulatok vannak itt a ZT arénában, és akkor ugye sárga lapos Perádzá. Szabadrugás követően pedig már Paksi FC labdajáratás Böde felé a felévelt labda, jó a csúsztatás, ez hiányzott szerintem a Paksi játékból. Aztán pedig Perez az, aki kivágja a labdát. Hán már szaladt oda, hogy bedobja. Egyelőre még nem tette meg. Jönnek följebb a Paksi játékosok. Lesz-e még gól itt a mérkőzésen? Lenzsér vissza Hánnak, már bedobta a labdát. Most ő kapja vissza a 16-os csücskében. Beévelt labda nem jó. A hosszú oldalra ment. Zekének kell összeszednie. Gundel egyébként egy kicsit aláfutott. Vécseinek pedig pontatlan a visszatett labda, Vécseinek is sietnie kell, mert hogy nagy léptekkel érkezik Skribek, Szekszárdi jobb oldalra kiteszi Lenzsérnek, pedig üresre befutott Szalai, lehetne neki tenni, meg is kapja, nem teszi vissza Szalai, inkább befelé tör, még egy csel, Haraszti, Horváth, Horváthnak jó lába van, onnan lehetne lőni neki, Vécsei, jó a csel, Szalai elviszi és mellé lövi. Komoly lehetőség volt ez, ilyet nem láttunk Szalaitól az első félidőben. Remek lehetőség volt. Komoly szansz az egyenlítésre 66. percben. Na nézzük a szögletet, ami már a harmadik paksi sarokrugás lesz itt a mérkőzésen. Jön rövidre a labda, jó a csúsztatás, de aztán pedig Zalaegerszegi Ferjő kivágódik a labda, hátul pedig Zeke kéri el. Gyorsan tovább is kellett tennie, mert Artur nagyon-nagyon nagy elánnal érkezett most is. Zavarba hozta Paksiak védőjét. Lenzsérhez pattan vissza a labda. Új, egy becsúszó szerelés. Picit elkésett Lenzsér, de labdára ment. Ez teljesen egyértelmű volt, viszont ahogy felrúgta Szendrejét, az Alegerszegiek csapatkapitányát, ő is kapott az arcára, valószínűleg, hogy elrúgta a lábát Szendrejének. A lába. Az Alegerszegi lába sarok. Új, igen, szerintem egészen biztosan jól mondom. Lenzsér arcán kötött ki Szendrei sarkazása. Úgyhogy majd őt is ápolni kell, lemaradt a földön. És valószínűleg majd egyébként sárga lapot fog kapni Lenzsér. A cirkában Péter, a játékvezető ott áll fölötte. Egy sárga lappal. És várja, hogy felkeljen majd Lenzsér. A 67. percben járunk továbbra, és az állás Zalaegerszeg Paksi FC 3-2. Bene Ferenctől kérdezném azt, hogy azt kaptuk most a második fél időben, amire számítottunk, amit vártunk?
2: Hát abban biztos voltam, hogy annyira gólgazdag nem lesz a második fél idő, mint az első, hiszen az edzők próbálják ilyenkor szünetben rendbe tenni azokat a lyukas foltokat, azokat a probléma forrásokat, ami az első fél időben nem működött, és kisnek tisztán ez is zajlik a mérkőzés második fél idejében. Elsősorban a Paks részéről kell toldozgatni, foldozgatni a lyukakat, és Bognár György nagyon szorgalmasan meg is teszi azt. Harmadszor szervezi át a csapatát, és ami érdekesség most, hogy visszajött Vécsei a középpályára, és nagyon-nagyon komoly kérdés van a találkozó során, és ugye kérdezted költői kérdésként, hogy lesz-e még gól, én majdnem biztos vagyok benne, hogy igen, hiszen nagyon nehéz lesz megállítani a Szalai Böde párost, és egyre direktebben futballozik ezáltal most már a Paks, közben a játékvezető Cirgabak Péter ivószünetet rendelt el, és egyben Lenzsér megkapta a sárgalapot, tehát akkor folytatom a gondolatmenetemet, ameddig nem folytatódik a játék. Tehát adott elől Szalai Böde, akire egyre direktebben mélységből ívelik, vagy passzolják fel a labdákat, és kettőjük összjátéka, összműködés és fontos pont lesz a találkozó során. Ráadásul gondoljunk bele, hogy az Zalaegerszeg 4-4-2-es játékrendszeréből adódóan Peraza és Diogo Antonio egy az egybe védekezik velük szemben, és fizikálisan súlyra egyértelműen kisebbek a védők, tehát akár be lehet őket forgatni, ahogy Szalai tette az imént egy lefordulásos lövés után. Tehát itt az egyik nyerési pont a Paks részéről. A másik pedig, hogy Hán János a jobboldali középpályás, aki támadásban egy-egy elleni játékban veszélyes tud lenni, akár a baloldali beadásokra hosszú oldalon érkezvén, vagy eleve ő ki tud harcolni létszám fölint, vagy beadásokat. Na de itt fordul a kocka, hogy ennyire támadó szellemű a Paks, ez a Zalaegerszegnek nyithat teret, hiszen ne felejtsük, hogy Hán János védekezésből viszont hibapont, hiszen egyértelműen egy támadóról van szó. Úgyhogy ezért kellett elsősorban a három belső védőit a Paksnak megerősíteni a stabil, kifejezett védőtípusú játékosokkal, talán már Vécseit is ide vehetjük ezáltal, hogy sokat játszott ott. Viszont amennyiben főleg a kontrák után, vagy a széleken a Zalaegerszeg a mozgékony támadóival mögéjük tud kerülni, úgy eldöntheti a találkozót, tehát nagyon-nagyon izgalmas véghajrá előtt állunk.
3: Folytatódik a mérkőzés, Lenzsért ápolta, de már jól van, nagyon-nagyon ideges pörölt itt a tartalék játékvezetővel. Az indítás most pedig Alfonso felé egészen jó, Skribek továbbítás pedig nem jó Artur felé, és a lövés Szendreitől, ezt lehúzza két kézzel Kovácsik, és azonnal előre vágja a labdát Szalai felé, próbálta megfutni védőjét, Perezzát, de Perezzel le tudta fejelni a labdát. Egyébként nem egyedi eset az, hogy öt vagy több gól esik a Zalaegerszeg Paks-Zalaegerszeg mérkőzéseken. Például 2024-ben 4-3-ra nyert idegenben a Zalaegerszeg, aztán pedig 2023-ban 5-2-re nyert a Paks itt az ET arénában, úgyhogy bőven szoktak itt gólok esni ezek az összecsapásokon. Alfonso volt most szabálytalan, Hánnal szemben jár jogosan a szabadrugás a 70. percben. Lenzsér pedig nagyon nagy elánnal jönne vissza, és vissza is jöhetett. Ő végzi majd el a szabadrugást. Bődének teszi előre, Bődének jó a fejese, de Horváth elmérte egy picit. Artur, aztán pedig Szendrei forgolódik a labdával. Saját tér felén van területe, tehette bárhova, ő Csonkát választotta. Alfonso és Artur is kérné itt a bal oldalt. Jó, micsoda labda! Alfonso felé jó az átvétel, és Alfonso már a 16-oson belül. Megnézi rövid sarkot, ez könnyen védi Kovácsik, ott hagyta a jobb lábát. Aztán pedig visszaszerzi Artur a labdát. Jó a második hullámba a passz, mondom én, de aztán pedig jó ütembe lépett oda Zeke, és ez most már a Paksi így. Szalai leteszi Bödének, ez pontatlan. Artur pedig megszerzi a labdát, azt mondja, hogy nyugi. Építkezzünk újra, a Kádron megenged egy cselt, még egyet, Horváth kíséri őt, Amato húzogatja, Szendreinek teszi tovább a labdát, fordítása jobb oldalra, Skribek már rajtra készen, sőt, meg is kapja a labdát, Skribek már a 16-oson belül, Skribek, a passz megint nem jó az utolsó passz Skribek ellentől. Megint ott vagyunk, hogy lőhette volna a labdát a kapura, és Kovácsi pedig higgadta, lepacsizhatott Szekszárdival. Hát... Skribeknek azért ezek a befejezések ma nem mennek egyáltalán. Szomorúan megy oda a szögletzászlóhoz, lepacsizik azért a gyúróval, vagy hát az erőléti edzővel, de talán értetően is, hiszen ez a befejezés megint nem sikerült, és korábban én is mondtam, hogy Bene Ferenc is elemezte, hogy itt azért egészen más eredmény lehetne, hogyha az Zalaegerszeg legalább három ilyen zicsert belőtt volna. és a 72. percben járunk, amikor Zalaegerszeg Paksi FC 3-2 érkezik, egy szöglet, a hosszúra, de keményen jött, Szendrei pedig nem tudta belerakni a fejét, és Kovácsi pedig elmérte ezt egy picit, de már jöhet is a kirúgás, és ahogy letette a labdát, azonnal fütyült neki Cirkába Péter, hogy tessék kirúgni a labdát, már számolom is, és akkor vissza fejes, Vécsei kiengedi a labdát, ez volt az okos döntés. Jöhet majd egy bedobással a Paks. A Paksotán sürgeti az idő, hiszen kevés idő van már hátra a mérkőzésből. Hán a jobb oldalt, alányul, Haraszti elengedi, Szalai megtartja a három zalaegerszegi játékos gyűrűjében, odaadja Harasztinak, Haraszti pedig átforgatja el a labdát a bal oldalra, hogy jó az átvétel Zekétől, egy-két átlépőst, aztán megmarja Horvátot, Horvát fölnéz Vécseinek, jó a háromszögelés Haraszti és Horvát között, aztán Vécsei és a beívett labda az pontatlan, ezzel pedig a gyorslábú zalaegerszegiek már mehetnek is. Skribek kapja a labdát, 3-3-ba, Skribek, jól befele csel, mi lesz ebből? Artúrnak a labda, ej, mekkora gól! A felső sarokban, a felső sarokban hosszú oldalra erőt a labdát. No, a sokadik Skribek befejezés most úgy nézett ki, hogy lepasszolta a labdát egy cselt követően, jó helyre, és Artúrnak odaadta a labdát, ő pedig érkezett remek ütemben, és belőtte a labdát a kapuba. Brazil Artur gólt szerez, tehát egy micsoda gól volt ez. 4-2-re tehát 4-2-re vezet az Zalaegerszeg a Paksi FC ellen a 74. percben. Bene Ferenc.
2: Igen, hát az történt, amiről beszéltünk, hogy a Paks továbbra is főleg a jobb oldalon elég erőteljes domináns játékot nyújtva próbált akciót vezetni. Most ugyan átforgatták és a bal oldalt bontották az Zalaegerszeget. Egy nagyon látványos támadás volt, de a 16-oson belül rossz döntést hoztak, és abból, mivel egy fellazult védelem volt, a gyors és mozgékony zalaegerszegi játékosok lekontrázták a Paksot, és látványosan azoknak a Paksnak a jobb oldalán, ahol ugye beszéltünk arról, hogy Hán János azért nem kifejezetten védekező típusú játékos. Hát Skribek Allen meg kell most dicsérni, hiszen két helyzetet elpuskázott, rossz döntéseket hozott, most viszont gólpaszt adott Artúrnak, és hát bevált az Zalaegerszegnek a stratégiája. Biztos voltam, hogy lesz még gól a találkozón, itt a B-forgatókönyv jött létre, az Zalaegerszeg kontratámadása vált be, és hát a Paksnak kényszerűségből meg kellett lépni ezt a kockáztatást, ez egyelőre nem vált be, de abban biztos vagyok, hogy továbbra sem adták fel.
3: Már majdnem hatalmasat kiáltottam, hogy Artur, elnézést, Alfonso milyen mozdulattal vette át a labdát, aztán pedig belesérült, és ent van a földön, fogja a fejét, a lábát, és egyébként a fejét is fogja. Úgyhogy ebből valószínűleg kényszerű csere lesz, és Amato pedig most Horváttal kakaskodik ott a kezdő körben, mert hogy nagyon-nagyon idegesek az zalaegerszegi játékosok, hogy megint nem állították meg a játékot, pedig látták, hogy a földön van ismét ez a zalaegerszegi játékos. A paksiakra gondolok, hogy megint nem állították meg a játékot, ezért idegesek az zalaegerszegiek, és jöhet az orvosi stáb is. Hát ebből csúnya sérő is lehet összeszedni, mert hogy nagyon-nagyon magasan érkezett a labda, felugrott Alfonso, és ahogy érkezett a támaszkodó lábával, ott csúnyán fordult neki, szerintem talán a térde, nem vagyok benne biztos, egy viszont teljesen biztos, hogy majd Cserékkel pedig cserélni fog, nem fogja megvárni, hogy ápolják, hogy az ápolása milyen eredménye lesz. Szerintem ők is látták a kispadon, hogy nagyon-nagyon komoly sérülés. Azt kémlelem, hogy ki az, akit majd behoznak. Talán azt látom, hogy súlyújújúj, Hordágyat is kell hozni. Ez tényleg nagyon-nagyon csúnya volt. Félek tőle, hogy keresztszalag lesz. Nagyon-nagyon a térdét kémlelik az orvosi stáb tagjai. De Hordágy már bent van, és akkor jöhet majd egy csere zalaegerszegi részről. Igyekszem tolmácsolni, hogy ki az. Egyelőre azt kell mondjam, sajnos, hogy nem látom, mert hogy most egy cserejátékost ide hívtak a kispad elé. Továbbra is földön van Alfonso. Hát jobbulás kell neki innen is, ezért sosem jön, hogy jól egy sérülés, de azért a második fordulóban ez nagyon-nagyon nem jó. És Alfonso nagyon jó ütemben lépett be a mérkőzésbe, jól szállt be. Egyelőre ápolás van még mindig, na most sikerült felsegíteni őt. Hordágyra nincs szükség. És jár a szurkolóktól a taps Alfonzónak. Hát igen, azt a labdát át tudta volna venni, úgyhogy nem sérül bele. Nagyszerű lett volna, és akkor érkezik Marlon a 80-asban.
4: A hazai oldalon 32-essel Lukás Alfonzó távozik a csapatunkból.
3: És Lukás Alfonzó távozik is a pályáról. És 10-es lehagyja a pályát Kis. És Giller megérkezik a pályára 17-esben. Nem tartott sokáig, tehát sajnos Alfonzónak ez a mérkőzés. De kíváncsian várjuk, hogy Marlon hogy tud beszállni a pályára a mérkőzésbe. A játék pedig ugye paksi szabadrugással folytatódik. Volt egy szabálytalanság ott a kezdőkörnél. A 78. percben jár a találkozó. Kovácsik pedig a bal oldalra teszi Vécseinek a labdát. Vécseit pedig buktatják, jöhet majd a szabadrugás, és akkor Benne Ferenchez fordulnék, elnézést, nem szólított a lap meg. Egy kényszerű csere, és még egy csere. Hogyan ítélnél meg ezt a két változtatást?
2: Igen, hát először is ugye a 4-2-es vezetés azért elég meggyőző, és gyakorlatilag hát egy szűk negyed óra lehet hátra, mondjuk jócskán lesz hosszabbítás, maximum 20 perc. Tehát az Alegeszek kedvező helyzetben van, de azért sosem jön jól, amikor működik egy csapat, és érezni lehet, hogy kontratámadásokból veszélyes. Kényszerű csere, ugye kettős cserévé kényszerült a vezetőedző is, hogy meghúzza ezt a lépést. És a Paks azért még nem adta fel, tehát a következő 5-10 perc lesz a vízválasztó, hogy tud-e szépíteni a Paks.
3: Közben egy Böde Dániel kísérlet 18 méterről a hosszú hasra vette célba, és Gundel Takács Bencinek kellett nyújtózkodnia. Ez egy jó lövés volt. Remek labdát kapott Böde, lefordult vele, aztán pedig tolt rajta kettőt, és ellőtte a labdát. Így tehát jöhet egy sarokrugás majd a mérkőzés 79. percében. Közben egyébként Marlon, ahogy beállt, be is sárgul gyorsan. Jön a szöglet, ez pedig Gundel Takács kezében köt ki, és elő pedig már... Ojjaj, mekkora nagy hiba ez Gundel Takácstól. Szerintem a labda kidobás pillanatában meggondolta magát, mert azt látta, hogy ott tumultus van, ami a paksi játékosokat illeti. És majdnem eladta, de aztán sikerült visszaszerezni az Alagerszegétnek. Márdon pedig visszalépett a lesről, még jó ütemben szerintem. És Artur pedig lerántaná Zekét. Meg is teszi. Jöhet majd a paksiak szabadrugása. Átul, amiért panaszkodik, hogy hátrébb kéne elvégezni. Kovácsik letette labdát, és most fölrúgja. Nyilván Böde Dánielt veszi célba. Jó a csúsztatás Szalainak. Szalai mit tud vele csinálni? Egveri a védőjét. Perázzát, de aztán Kádron pedig összeszedi a labdát. És ő pedig próbálja becsapni Hán, de nem sikerül. Hán visszaszerzi a labdát. Horvát fölnéz. Ott nincs még lövőkísérlet. Vissza a labda Horvátnak. Szendreitől. Ez így nem volt jó. Haraszító jött vissza a labda, bocsánat. Csak azt néztem közben, hogy lemaradt egy Zalaegerszegi játékos a pályán kívül. Kellett ott nyújtani Perazzának Calderont. De most már Calderon is talpon, de hát Calderon is fogja hátul a combját, a combizmát. Olyan, hogyha több játékos már nem sérülne le a mérkőzésen. Skribek előre Marlon felé. Marlon egyébként lesen is lett volna, így van. A partjezőbe is intette, de mehet tovább a játék, hiszen Kovácsik kapusnál van a labda. Bödének a labda jó, nem tud belecsúsztatni pontosan. Így tehát Szendrei lábán köt ki, Zalaegerszegi csapatkapitány továbbítja jobb oldalra Amátónak, aztán pedig Amátó fölnéz, úgy látja, hogy Marlon elől üresen áll. Marlon pedig továbbítja a labdát. Skribek. A visszapassz nem jó, de ez mindig a Zalaegerszegi. Szendrei ellövi a labdát, megpattanott. Szerintem Marlon lábán. És így Kovácsi kezében köt ki a labda. 81. perc is megkezdődik, Szalai. No, mi lesz ebből egy csel? Még egy csel, már a bal lábán. Bödének adja inkább Böde. Tovább tolja, egy csel. 16-osan belül forgolódik vele. Három Zalaegerszegi játékos gyűrűjében is megtartja Böde Dániel labdát, aztán pedig odalép Amátó és elveszi tőle azt. És már a fordítás a bal oldalra. És meg is indulnak itt. Vagyis most megindul Artur. Aztán pedig hát nagyon érdekes szituáció, mert hogy Artur már azelőtt az arcához nyúlt, mielőtt Hán kitette volna a kezét. És már az arcát fogja, ugye lemaradt a földön. felállt, ő is talpon van, közben pedig majd jöhet a paksiak bedobás az Alagelszeg tér felén. És Paksi oldalon egy újabb csere lesz. Lejön Haraszti a pályára, és érkezik a helyére Wiesner Balázs. És akkor a bedobás pedig Hántól érkezik, aki most a csapatkapitányi karszalagban. Harasztitól kapta meg Horváth. Aztán Wiesner forgolódik, hujúj. Buktatta őt Calderón, de a játékvezető úgy ítélte meg, hogy nincs szabálytalanság. Perez pedig a földön ismét. Aztán pedig már el kell végezni azonnal a kirúgást. Gondolta Kács teszi le a labdát. 83. perc is megkezdődött már. Zalaegerszeg Paksi FC. Ha rég mondtam, akkor elnézést. 4-2-re vezet a hazai gárda a Paksi alakulat ellen. Újabb bedobás érkezik majd. Cirkelbe a Péternek azért rendet kell tennie itt. Vagyis mondhatnám, hogy tartania kell a rendet. Marlon szöktetné magát, de nem elég jól és nem elég gyors. Aztán pedig már Kovácsiknál van a labda, ő fölnéz. Most ezúttal Szalai felé a labda. Szalai most jól csúsztat, Böde átveszi mellé, szép. Szalainak vissza, Szalai bal oldalra továbbít. Zekinek ezt be kéne adni. A Zeke tol egyet rajta, most jön be a labda középre, megint rossz helyre. Víze nem tud oda menni, viszont Horváth igen, a betett labda pedig nem jó. Kiment ez a zalaegerszegi lábról. És már a labda elhagyta a játékteret. Kirúgás, el is végezte Gundel Takács Bence. Jobb oldalt Csonkának, Amato kérné el. Csonka inkább föllövi Márlon felé. És ha átveszi, akkor jó is lehetett volna, inkább elenged egy Skribeknek. Skribeken egyébként két ember állt, ő is széttárja a kezét, hogy miért. Bécsei, Horváth, mellette jobb oldalt Pap, Horváth cipeli a labdát inkább, de jól is teszi, mert van előtte terület, Lenzsér kérni el. Na mi lesz ebben, Horváth inkább, Hánnak adja a labdát, Hán fölnéz, beíveli, hopp, de veszélyesen érkezett Böde, de ez a labda, ez mellé ment, és nem is ért bele ez a legerszegi játékos, Böde pedig kifinomultan, szofisztikáltan jelzi a partjelző felé, hogy már pedig ez a zalaegerszegi játékos beleért labdába, nem csak ő bólintott mellé. Azt mondta a partjelző, hogy ezt ő jól látta, úgyhogy most mehet a játék folytatódhat, úgyhogy kirúgás következett. Guillerme nem tudta átvenni, Szalai pedig nem tudja lefejelni, de mindig a Paksi, aki a labda. Jó a továbbítás Bödének, no, Böde átveszi, de ott van Calderón, aki tud tisztázni. És most szabadrugásra jön a Paks. Próbálom ösztönni itt a puzzle-t, a kirakós, bizony, igen. Már Cirkába Péter közbefújt, amikor látta, hogy Böde nem tud mit csinálni a labdával már. Így tehát visszafújta az előző esetet, így szabadrugásra következett majd a Paks, aminek alapvetően örülhetnek, mert egy kicsit elégedetlenség volt. Mert amúgy bedobásra jött volna a zöldfér együttes, de most jöhet egy szabadrugás, amit Horváth fog majd elvégezni. Ha kicsiben szeretné, akkor itt van a jobbján Szekszárdi, de nyilván nem fogja majd neki adni, hanem inkább ebből beívelés lesz majd, vagy Böde, vagy Szalai fejére. Most érkezik a hosszú oldalra, a labda Lenzsér, visszafejeli, Skribeknek kell bevetődnie, és kimegy a labda úgy, hogy az alapvonalon hagyja el a játékteret a labda. Szögletrugás érkezik a 86. percben. Siet oda Horváth, bízva abban, hogy van még itt keresni valója a Paksi FC-nek. Ugye az előző fordulóban a Paks 4-2-re nyert a Ferencváros ellen, most pedig hát vereségre állnak az Alaegerszeg ellen 4-2-re. És majd egy újabb csere érkezik az Alaegerszegnél. Babos az, aki szeretne már beállni. Wiesner jó csel, mondom én, aztán pedig elveszi tőle a labdát. Skribeknek nem jó a továbbítás. Rövid volt, aztán pedig a túloldat hiába jön a hatalmas léptekkel Guillerme. Nem tudta megszerezni a labdát, viszont a bal oldalt most ez itt jó lehet Marlonnak. De pontatlan volt, visszaért a labdáért Pap. Ez remek munka volt, és már kapja is azonnal Kovácsiktól. Hát már ő is nehezen mozog, mármint Pap. Horváth. Szalainak adhatta volna, üresen mozdult be, de nem ad neki, adta inkább, biztosra ment. Papot választott, aztán most Szalajóz a labda, Szalai már a 16-oson belül, és Szendrei jobb ütemben volt ott, odaért, és addig játszott Szendre jött a labdába, hogy kigurult az alapvonalon a labda, úgyhogy jöhet egy újabb sarokrugás, amit szintén a paksi horvát fog majd belőni a 16-oson belőre. Horváth Kevin keze a magasban, érkezik a labda a hosszú oldalra, azt ott kifejelte Amato,

0: is lesz. És kibe kell erről, mert hogy azért elég hullámzó volt az ő teljesítménye a mai mérkőzésen.
1: Igen, Skriba Kalent ismerem, az utánpótlás válogatottban volt szerencsém dolgozni vele. Egy nagyon technikás, dinamikus, jó játékos, akinek sokszor az a problémája, hogy nincs meg az a megfelelő fókusz, az a koncentráció, azért nem kiegyensúlyozott a teljesítménye. Hajlamos könnyelműségre, de hajlamos zseniális megoldásokra is. Azért ma jól játszott, veszélyes volt kapura, és így, hogy minden bizonyan nyerni fog a csapata, így nem tudják számon kérni rajta a kihagyott helyzeteket sem.
0: Zeker Mário, a paksiak játékosa kapott egy hatalmas tapsot az Alegesz szurkolótól, mert ő kirúgta a labdát a stadionból, de azóta pedig már visszakerült a pakshoz a labda. Egészen pontosan Zekénél van most, aztán pedig Szekszárdit választja. 89. percben jár a találkozó. Lenzsér kapja meg a jobb oldalt. Előrefele kéne játszani a paksnak, hogyha itt szeretnének legalább egy vagy kettő gólt szerezni. Vécsei. Jó a továbbítás Zekének. Horváth indul be üresben, nem ő kapja meg, hanem Wiesner. Aztán Papp kéri el, vissza Wiesnernek, lövő lehetőség. Jó a becsúszó szerelés. Horváthnál még mindig a labda, beteszi a 16-oson belőre. És ez így Gundel Takács Bence kezében kötött ki. Cirkába Péter pedig azonnal számol. Ki kell rúgni a labdát. Meg is teszi az Gundel Takács Bence. Hát őt nem kell félteni, ugye az első gólnál ő adta a gólpassz Calderonnak a harmadik percben. Aztán pedig ez a labda most nem volt annyira pontos, mint az első, amiről beszéltem. Visszakerült a Pakshoz a labda, 89. perc végén vagyunk, megkezdődött a 90. perc is. Én izgatottan várom, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, mert nagyon-nagyon sokat állt a játék a második félidőben. Lenzsér, Hán, ez pontatlan, és ezzel meg tud indulni Calderon. Na, mi lesz ebből? Calderon nagy léptekkel, mert a 16-os tyücskénél van, fölnéz, a passz pontatlan pedig. Artur felé a labda pontatlan volt. Nagy lehetőség volt ez az Alaegerszeg előtt, de még mindig ott van az Alaegerszeg a Paks tér felén, de ez eddig tartott, mert ugye Paks visszaszerezte a labdát. Papp az, aki fölnéz és odaadja a labdát Horvátnak. Horváth Kevin pedig tovább Szalainak, de Szalai pedig Bödének pontatlanul, Böde azért le is szúrja Szalait. Jó a labda most Babos felé. Jó temben érkezett Kovácsik a kapujából. Szendreinek volt egy jó meglátása. Lesz a Kovácsitak is egy jó meglátása, mert előre vágta a labdát Szalai felé. Bizony, Szalai pedig jól csúsztott Böde irányába, de kivágja a labdát onnan Diego Silva. És jó helyre, hiába rúgott Gyertyát, megszerezte az Alaegerszeg. És 9 perc a hosszabbítás a mérkőzésen. Babos pedig bent tartja, vele szemben Lenzsér. Egy csel még, egy csel már 16-osan belül, Babos vissza. Marlon ellövi, lepattan egy paksi lábra, visszakerül Szendrei ez a labda. Szendrei visszemeli Marlonnak. Lenzsér vele szemben. Marlon. Jó a továbbítás, Babos pedig várt, hogy jöjjön tovább. Marlon nem jött. Megszerezte a paks, Hán pedig fölvágta a labdát Böde irányába. Böde pedig testi adottságait kihasználva megtartja a labdát. Jön Horváth, nem adja neki a labdát. Inkább a hosszún érkező Zekének. Zeke fölnéz, lesz belőle beívelés. Inkább cselt választott, Csonka pedig elveszi tőle, és ezzel megint lehet ellentámadást indítani. Csonka megtorpan egy pillanatra. A mögötte álló Artúrt választja. És a labda pedig Amátótól egészen hazagurul Gundel Takácshoz. Gundel Takács pedig fölnéz. Hát Babost vette célba, de hát Babosnak nem volt semmilyen szándéka, ahogy láttam, hogy ő felugorjon a labdáért. Tartogatja a labdát a Paks. Babos is egyébként 2004-es születésű. Aztán pedig Diego Silva kivágja a labdát. Jöhet majd egy paksi bedobás. Jöhetne. De sárga lapot fog kapni valószínűleg itt a Zalaegerszegi kispad. És nem más, mint a vezetőedző. Igen, valószínűleg a vezetőedző fog. Így van. Filipe Cselikája kapta meg a sárga lapos figyelmeztetést itt a Zalaegerszegi kispadon. Hát 4-2-nél azért tűzbe kell tartani még a játékvezetőt is, hogy se kényelmesedjen el. És akkor jöhet a bedobás majd Hány Jánostól. Érkezik a 16-oson belőre, ez rövid volt, Lenzsér még megszerzi és visszaemeli Hánnak ide a jobb oldalra. Fejbe rúgja Calderont Hán, aztán pedig a fejéről visszajön a labda. Lenzsér vissza Horvátnak, ez jól néz ki egyelőre, Horváth beemeli, Szalai bólintana, nem ment odáig a labda, Vécsei pedig a lepattanót kivágja, az a vendégszúr.

0: Lókhoz. És itt pedig már baloldalt kiabálják, hogy indul a busz. Hát még nem indul, még azért van hátra bőségesen. 93. percben jár a mérkőzés, és 9 perc a ráadás. Hundert Tokács pedig megint felteszi a labdát, ezt most Vécsei könnyen leveszi. Guillerme felé ment az indítás. Kovácsi pedig azonnal rúgja fel, egy kicsit ilyen flipper helyzet van, ide-oda megy a labda. Szendrei, Amato, ezt le kéne venni. Amatónak jók ezek a cselei, mire jut vele, Wiesner csapta be többször is. Csonka, aztán pedig vissza Perázzának, és akkor most megnyújtatják a labdát az alaegerszegiek. Gundel pedig felnéz, fölrúgja. A kezdőkörben pedig Amato visszaszerzi, de aztán pedig, ahogy kimondom, Horváth pedig odalép és elveszi a labdát, és a Paks már az alaegerszeg tér felén, sőt, a szöglet zászlótól jön egy becsavart labda Hántól, ami kipattan vissza hozzá Wiesner. Már a 16-oson belül, hopp, ott elesett Wiesner, a lábát fogja. A síp pedig néma maradt, és ebből pedig lehet egy kontra az alaegerszegi bizony, mert hogy lehetett volna belőle, ezt Horváth Kevin is látta, és ezért buktatta az alaegerszegiek. Az alaegerszegi játékost, és így Horváth Kevin is besegul a mérkőzésen. Hát, ahogy mondtam, nagyjából az 55. perc környékén, ami nem volt még mindig lap, azóta jócskán érkezett, ugye Pető, Perádza, Lenzsér, Márlon, Cselikája a padon, és ugye Horváth. 6 lap eddig. És hol van még a vége? 95. perc is megkezdődött. Szalai kapja meg a labdát, jól fordul le. Szendrei kergeti őt még egyszer. Szalaitól megint forgulódik a labdával. Ez ilyen sok lesz így. Bödéhez pattan. Böde befele. Böde tolja meg. Böde elesett, a lábához kapott, és szerintem rugás is kapott a lábára. De Bödének fel kell állnia, mert hogy Szirkába Péter nem ítélt semmit, mehet tovább. Horváth a bal oldalra, Zeke felé. Az indítás, Zeke fölnéz, beíveli azt. Ott az Bödének jól visszafejli Böde Szalainak. Perezze volt jó helyen, ki tudta fejelni. És ezen Márlon mehet. Menne is szívesen. Hopp, meg is kapja a labdát. Kovácsik megtorpan, kijön, visszamegy. Ez volt a jó döntés. Szekszárdi haza tudta tenni a labdát. És azért Márlon odarugott Szekszárdinak. Szekszárdinak ez nem tetszett. Vécsei hozza a labdát a Paks. Pap. Lenzsér a jobb oldalt. Kérné Hán. Egyelőre nem kapja meg. Még most sem. Lenzsér inkább elenged egy cselt. Wiesner. Lövés, lepattan Amato lábáról. Amato most a labdával visszapattant az alaegerszeg, az a játékszer. Babos, két csel, három csel, gyönyörű szép volt eddig. Vécsei lépett közbe, és Vécseiről ment ki a labda, úgyhogy jöhet majd az alaegerszeg egy bedobással. 96. perc is megkezdődött. És itt az egyik stábtag az alaegerszegnél beszerette volna dobni a labdát, de hát nem teheti azt meg. Így tehát Kádrónak kell megtenni azt. Márdon lefordulna, és Szekszárdi pedig, hát nem tudom, mondjuk, hogy törleszett az előző miatt, tehát ez egészen biztos, hogy tudatosan esett rá Márlonra, de az előtte lévő mozdulat a szabályos volt még, Cirkába Péter szerint, de mit sem ért, hiszen az a labda visszakerült a hazai együtteshez. Eddig ez a továbbítás is pontatlan Babostól. Zeke hozhatja a labdát a pálya bal oldalán, egyre még a saját térfelén a zöldfehér együttes, Vécsei most lép vissza, aztán megkapja, és már az előre évett labda Bödének. Böde fölött pedig átugrott Diogo Silva, és ahogy lefejelte Bödét, örült is. Két kézzel fűrészelt a levegőbe. Wiesner pedig menne tovább vinni a labdát, akár lábbal is, teljesen mindegy, neki elvégezni a szabadrugást. Aztán pedig Cirkába Péter közbefúj, és Wiesner kapott sárga lapot? De én nem hinném, nagyon érdekes jelent. Szerintem inkább Amato kapta. Igen, bizony, Amato kapta. Nem hagyta, hogy elvégezze a szabadrugást Wiesner, beévett labda Vécseitől. Nagyon-nagyon pontatlan. A 97. perc végén járunk. Nincs már hátra sok. Ha tehetné, Haraszti csapatkapitány bedobta volna a labdát, de hát ő már nincs a pályán, ugye? Zekének a fordítása bal oldalra. Jól beévett labda, Böde emelkedik, jól fejes, és fölé száll a labda. Nagyjából 2-3 méterre ment fölé. És jöhet majd Gundel Takácsnak a kirúgása. Csürgeti őt azért Cirkába Péter. Percig sincs nyugta Gundel Takácsnak, de egyébként nem is lát már túl sok mindent, mert hogy megy le a nap, pont telibe a szemét süti Gundel Takács Bencének. 98. perc közepén járunk, amikor az Alaegerszeg 4-2-re vezet a Paksi FC ellen. Kovácsi teszi fel a labdát, szeretne még egy gólt rúgni, legalább a Paks, ez látszik. Szalai átveszi a labdát, ezúttal nagyon-nagyon tűpontosan, továbbítás is nagyon jó, vízre engedni el a lába között Bödének, de ez volt jó. Jó helyen áll Diogo Silva, továbbítása is jó neki. Szendrei csele viszont eddig volt jó, mert hogy Horváth blokkolta őt, és Horvátnak már van sárga lapja, és azért fütyülnek hazai szurkolók is, mert ezt ők is tudják. Csakár ez egy lehetett volna egy sárgalapos ítélet, mert hogy megakadályozta a zalaegerszegiek ellentámadását Horváth Kevin. De már Csonka hozza a labdát a túloldalt. Elindult Artúr is, Babos is menne már előre. Jó, micsoda átlépős csel volt ez! 16-osan belül már Artúr! Lesz belőle lövés? Nem, átteszi a hosszú oldalra, ott pedig az nem jó Merlonnak. Márlonnak, bocsánat. De még bent tartja a labdát. Hopp, egy csel, az elküldte Hán, de sokra nem ment vele. Pap pedig jó ütemben lép vissza, viszont lecsap erre Csonka. Továbbítás jó. Ott a lövés, ott az ötödik zalaegerszegi gól! Babos a csedeként vált, Babos szerzi meg az zalaegerszeg ötödik gólját a mérkőzésen. Csak matra játszották ezt a zalaegerszegiek, azért valójában egy labdáladásból volt ez. Paksi lábról pattant a labda Csonkához, Csonka fölnézett egy cselt követően a 16-oson belül. És oda tette Babos Bencihez a labdát, és ő pedig belőtte a jobb alsó a labdát. Gyorsan Bene Ferenchez kapcsoljunk.
1: Várható volt, hogy az zalaegerszeg a teljesen elcsigázott Paksal szemben még egy kontrát be tud vinni. Igazából talán a 9 perces hosszabbítás sem volt teljes mértékben indokolt, mert abszolút szétesett a mérkőzés. Így gyakorlatilag most már az egyéni teljesítményeken múlott, hogy melyik csapat fog gólt szerezni. Taktikailag, ha valami nyoma volt még a szervezettségnek a csapatokban, az az utolsó negyed órára teljesen elvillant.
0: Jönnek vissza a játékosok. És mennek vissza a zalaegerszegi játékosok a saját térfelük, hogy el tudják végezni a kezdőrugást. De Cirkelbak Péter véget vet a mérkőzésnek. Gólgazdag mérkőzés az ET arénában. Zalaegerszeg Paksi FC 5-2. Korán már a mérkőzés harmadik percében vezetés szerzett a zalaegerszeg. Na a kapus Gundel Takács Bence szöktette Calderont, ő pedig remek mozdulattal emelte át Kovácsi kapust. Aztán a 2007-es születésű Garai buktatta a 16-oson belül Balogh Balást, a 11-es pedig a Ferencváros ellen duplázó Szalai József értékesítette 1-1. A folytatáson továbbra is remek iramú volt a mérkőzés, de a Paks védelme továbbra sem állt a helyezett magaslatán. A 21. percben Skribek ugratta ki a lesatáról induló Calderont, aki egyedül vezethette a kapura a labdát. Labdavezetés közben egyébként majdnem elbotlott, de végül ki tudta cselezni Kovácsikot, és 12 méterről a bal alsóba gurította a labdát. Az első félidő végén egy újabb paksi találat, ezúttal Papp Kristóf 13 méterrel előtt labdáját Gundel Takács nem tudta fogni. A kapus testéről lecsorgó labdát a hosszú saroknál érkező Lapu 5 méterrel a bal alsóba lőtte, 2-2. A 45 plusz 2. percben újra vezetést szerzett a hazai csapat. Szendre indította Garait, aki betört a 16-oson belőle, és 12 méterről baldal a bal alsóba rúgta a labdát. Sok-sok hiba után Skribek ezúttal jól fejezte be a támadást. A második félidőben, a 73. percben a második hullámban érkező Arthurnak adta a labdát, ő pedig a hosszú felsőbe rúgta a labdát, 4-2. Majd sakmat a 90 plusz 9. percben a csereként beálló Babos Bence szerezte meg a zalaegerszeg 5. gólját, ezzel beállítva a végeredményt. Zalaegerszeg, Paksi FC 5-2. A zalaegerszegi helyszín búcsúzik, a szó a stúdiói.
2: Jó Andrásnak köszönjük szépen. Véget ér tehát a második forduló a labdarúgó NBA-ben. A zalaegerszegi gólzáporos mérkőzésen verte meg a Paksot is. Hát bekövetkezett az, amire lehetett számítani, most már látva ennek a fordulónak a teljes eredmény sorát, hogy két kört követően nincsen 100%-os együttes a magyar élvonalban, és ez azért nem tudom, hogy mit mutat, azt, hogy ennyire kiegyenlített a mezőny, hogy mindenki megverhet bárkit, vagy pedig azt, hogy bizony itt jó néhány csapatnál vagy az van, hogy a felkészülés elcsúszott, és rossz formában kezdték az idényt, vagy éppen az ellenkezője. Hogy látott, Feri?
1: Kicsit mindkettő, de azért az mindenféleképpen benne van, hogy nagyon-nagyon kiszámíthatatlan és nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság, tehát nem mehet egy Pak se biztosra Zalaegerszegen, hiszen ugye csodálatos győzelmet arattak a Ferencváros ellen, utána hasonló játékstílusban, de ugye a Paks játékában benne van az, hogy amennyiben rá tudja erőltetni az akaratát az ellenfélre, és a támadói jó napot fognak ki, akkor gólzáporos győzelmet alkot, vagy arat, amennyiben nem tudja ezeket megvalósítani, azért valljuk meg őszintén a védekezésében komoly problémák voltak. A Ferencváros ellen is, de azért Fradi ellen két kapott gól benne van, főleg úgy, hogy rúgtak négyet, de ez a mai öt gól, ez lehetett volna akár 6-7 is, szóval nagyon-nagyon komoly problémái voltak a Paksnak a védekezésével. Ugyanakkor a fordulópontokból, ha jobban jön neki, akkor bőven benne lett volna akár egy paksi győzelem is ebbe a találkozóba. Tipikusan paksi találkozó volt, nagyon-nagyon jó mérkőzés, de bizony a támadásból védekezésből való átmenetekben bizony komoly belehibázásai voltak a Paksnak, és különösen azt nem értettem, hogy az első fél időben miért tolják fel egészen a felező vonalig a védekezésüket, és gyakorlatilag az zalaegerszegi gólhelyzetek azon múltak, hogy lesre futottak a játékosok, vagy nem, amennyiben nem volt les, onnantól kezdve tiszta zicsereket tudott kialakítani az Ete.
2: Gólzáporos mérkőzése zárul tehát a második forduló. Bene Ferencnek, állandó szakértőnknek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és értékes meglátásokkal járultál hozzá a közvetítéshez. A folytatás tehát majd pénteken a labdarúgó NB1-ben. A harmadik forduló programja az változott az előzetesen kiírthoz képest. Alkalmazkodik a hőséghelyzet, hát nem a hőséghelyzethez, hanem az energiatakarékosság jegyében az MLS előrébb hozott jó néhány mérkőzést, és a cél az, hogy ne villanyfénynél kelljen lejátszani ezeket a találkozókat. Pénteken 17:30 MTK Puskás Akadémia, szombaton 15:30 Vasas Zalaegerszeg, szintén 17:30 Kisvárda Újpest mérkőzés a harmadik fordulóban, és a vasárnapot két játéknap színesíti, illetve két mérkőzés színesíti a vasárnapi játéknapot, Paks Kispest Honvéd 15:30-től, és két órával később Debrecen Nyíregyháza keleti rangadó, tehát ez a harmadik forduló programja, az Eto FC Ferencváros mérkőzést pedig az FTC kérésére elhalasztották, hogy ezen a hétvégén a Real Madriddal játszik a Grupam Arénában felkészülési találkozót a zöld-fehér együttes. Kézilabda, egy végeredmény az ifjúsági világbajnokságról. A magyar csapat 24-24-es döntetlent játszott a házgazda Romániával, Romániában, tehát a korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Érdekesség, hogy a 26. percben már 4 góllal is vezetett a magyar csapat, innen végül a hazaiak egyenlíteni tudtak, és a magyar válogatott a 43. percben szerezte utolsó akciógólját, a hátralévő 5 alkalommal büntetőből volt eredményes. Folytatás majd holnap Kína ellen, és itt a középdöntőben jelen pillanatban Kína 4, Magyarország 3, Románia 1, Svédország 0 pontos, és a csoportok első két helyezettje jut a negyeddöntőbe, erre kiváló esélye van a Kun Attila vezette magyar válogatottnak. A pontos idő 19:38, következnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Gulácsi Péter a Villarealhoz igazolt. Az energia felelős fogyasztására figyelmeztet a gazdasági és energetikai miniszter. A héten kitart a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A labdarúgó NB1 második fordulójának záró mérkőzésén Zalaegerszeg Paks 5-2. Az MLS energiamegtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a harmadik fordulóban. A pénteki nyitó meccset 20 óra helyett 17:30-től játssza az MTK és a Puskás Akadémia. Szombaton a Vasas Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15:30-kor kezdődik. Még vasárnap a Paks a Honvédot 15:30-től, a Debrecen a Nyíregyházát 17:30-tól fogadja. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus két idényre szóló megállapodást írt alá. A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha a sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik. A párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Groupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Le Poznan Klakskvik EL párharc vesztesével, még a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Az energiakrízis miatt a lakosság és a vállalati szektor együttműködését kéri a következő napokban a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, már 1000 cég jelezte, hogy önkéntes fogyasztás csökkentést vezet be. Ezzel akár egy paksi blokknyi áramot takarítanak meg a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. A rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra ütemezze át az áramfogyasztását. Egyre több településen és cégnél jelentenek be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. A Szegedi Tudományegyetemen otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. A Katöl Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását. A Media Markt holnap délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást is elhalaszt. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Negyedik napja pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Házakat, több ezer hektár termőföldet és fenyvest perzselt már fel a több ponton is terjedő tűz. Három települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni a Peloponészoszi félszigeten.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Bak térségében egy személyautó Budapest felé tartott, mikor átszakította a szalagkorlátot és áttért a Vásárosnamény felé vezető oldalra. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, emiatt mindkét irányban 2-3 kilométeres a torlódás.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a Körkapcsolást, amelynek szerkesztője Szabó Szilvia, a hangmérnök Egréder István. Labdarúgás továbbra is az NB2-ben, a Merkantil Bank Ligában is. Időpont módosítások miatt több mérkőzést elhalasztottak, vagy korábban rendeztek meg a hétvégén, de voltak olyan helyszínek természetesen, ahol a csapatok pályára léptek, és jó néhány olyan mérkőzést játszottak a csapatok, amelyek izgalmasan alakultak. Ezt, mármint a második forduló eseményeit foglalja össze Maros Réti Ervin.
6: Csonka forduló volt a második a Merkantil Bank Ligában. A 8-ból ugyanis csak 5 mérkőzést rendeztek meg a mögöttünk hagyott hétvégén. Az országot sújtó energiaválságra reagálva ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség szombaton reggel hozott egy intézkedést, mely alapján a mérkőzések legkésőbbi kezdési időpontját 17 óra 30 percre hozták előre. Mindezt azért, hogy villanyvilágítás használata nélkül is meg lehessen rendezni a találkozókat. Aznap egyébként 3 meccs lett volna 19 órától, ezeket kivétel nélkül elhalasztották. A DVTK úgy készült, hogy hazai pályán fogadja a Szentlőrinc csapatát, a vendégek azonban nem tudták vállalni, hogy a korábbi időpontra megérkezzenek Miskolcra, és a vasárnapi meccsnapot sem támogatták. Takács Pétert, a DVTK vezetőedzőjét hallják.
7: Nyilván váratlan volt az egész, viszont teljesen mértékben tisztában vagyunk a hazánkat sújtó energiaválsággal. Éppen ezért megértjük és elfogadjuk azt, hogy jelen pillanatban ezzel tudunk segíteni az országnak, de természetesen mi, mint labdarúgásban dolgozó edzők, játékosok, szakemberek, illetve szurkolók sajnálattal értesültünk arról, hogy nem tudjuk lejátszani a Szentlőrinc elleni hazai mérkőzésünket, ami azért is fájó egy picit, mert azt gondolom, hogy a csapat kezdett lendületbe jönni, illetve teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy rengeteg DVTK szurkoló kijött volna erre a mérkőzésre, azonban ez van, ez már a múlt, úgyhogy készülünk a sorok.
6: Hogy alakult át így a csapat programja, mérkőzés helyett edzést vezényeltél?
7: Pontosan, ahogy mondod, a mérkőzés időpontja ugye 7 óra lett volna az eredeti, viszont hogy ebben a helyzetben ismét csak tudjunk segíteni az energiahiányban szenvedő hazánkon, hamarabbra hoztuk az edzést, igaz csak egy órával, de semmilyen villanyfény nem használtunk. 6 órakor bemelegítés után egy egymás közti játékot játszottunk, ami azt gondolom, hogy elérte a célját, és a terhelés ugye megtörtént, ezután a játékosok szabadnapot kaptak.
6: Az MLS intézkedése ezen a héten is életben marad, és egészen visszavonásig, tehát nem tudjuk, hogy meddig. Így a Soroksár elleni felkészülés hogy alakul a DVTK szempontjából? Továbbra is figyelembe veszitek ezeket az intézkedéseket?
7: Természetesen, szándékosan nem tartunk késő esti órákban edzést, pedig nagyon logikus lenne, ugyanis ebben a hőségben azt gondolom, hogy a 7 óra utáni hőmérséklet, az este 7 óra utáni hőmérséklet lenne ideális arra, hogy jó intenzitású edzéseket tudjunk tartani, azonban találunk megoldást, arra reggel fogunk edzeni. Még egyszer mondom, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen helyzetben van az ország, úgyhogy mi ezért mindent megteszünk, hogy ezzel is segítsük.
6: Nem csak a Szentlőrinc diósgyőri vendégjátéka maradt el szombaton, hanem 2 további összecsapás is. A BVSC nem utazott el Szegedre, az Ajka pedig Mezőkövesdre. Ezeknek a találkozóknak az MLS később jelöli ki az újabb időpontját. Játszottak viszont Kazincbarcikán, ahol a forduló rangadóját rendezték meg. Az előző szezonban még az élvonalban szerepelt hazaiak, ugyanis a nagymúltú Videótont látták vendégül. A Barcika a hajrában szerzett gólokkal 3-1-es sikerrel tartotta otthon a 3 bajnoki pontot. Kuttor Attila a hazaiak vezetőedzője értékelt.
8: Azt gondolom, hogy egy feljutásra esélyes jó csapat ellen, akik ugye egy hazai győzelemből jöttek, nagyon nagy fegyvertény megfordítani a mérkőzést, és utána a végén eldönteni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Szokták mondani, hogyha van egy csapatnak mondjuk 5 döntetlenje egymás után, az elkövetkezendő 2 mérkőzés dönti el, hogy az pozitív vagy negatív. Ha 2 nyer utána, akkor pozitív, ha a 2 veszít, akkor ugye általában az azért negatív. Úgyhogy igen, az idegenbeli 0-0 az egy tartásra mutatott, ugyanabból harcoltunk ma is, és erőfeszítéseinket egy győzelem koronáztuk. a kooperációs játékosok egyet edzettek velünk, ők velük most ismerkedünk, de ők is ugye hozták, amiért beálltak a mérkőzésen. Ugye a csapatkapitányunk, a Kárpi Bálint sérüléssel bajlódik, úgyhogy ez is egy ilyen határeset volt, ez a 20-30 perc, amit játszott, de hál' Istennek megérte, úgymond, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz nagy probléma. Abszolút nem a számolgatásból, vagy a pontokból indulunk ki, amire előbb is elmondtam, hogy minden mérkőzésre megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, és a legjobbunkat kivinni a pályára, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég a mérkőzésen, következő mérkőzésen is, és az egész bajnokságot tekintve.
6: A forduló rangadóján Zsótér Donát bődületes szabadrúgás góljával a Videóton szerzett vezetést, amit a szünet előtt Ferenci János kiegyenlített. A fordulás után is többet birtokolta a labdát a Vidi, a hajrában azonban két kontrából betaláltak a barcikaiak, amivel megszerezték a győzelmet. A találkozó után Ferenci János értékelt.
7: Berúgtuk a második fél időbe azokat a helyzeteket, amivel úgymond eldöntöttük a meccset. Nyilván nem úgy indult az első fél időben a játék, egy picit döcögött, de szerencsére a gólra tudtunk még a szünet előtt válaszolni, és akkor szünetben egy picit rendeztük a sorokat, cserélt is a mester, úgyhogy egy picit stabilabbak voltunk, mind védekezésben, mind támadásban.
6: Érdekes volt látni ezt a mérkőzést, hogy annak ellenére a barcikai csapat átadta a területet, a Videóton birtokolta többet a labdát, hogy otthon játszottatok, azért ehhez azt gondolom, hogy hazai közönség előtt valóban szükséges a türelem.
7: Igen, nyilván ez most nem kifogás, de a nagy meleg is közre játszott ebben, egy picit tudatos volt az, hogy átadjuk a területet, és kicsit okosabban kezdünk játszani, de megmondom őszintén, hogy ez annyira egyébként nem fekszik a csapatnak, mert a második fél időben, amikor bátrabban játszottunk, sokkal jobban néztünk.
6: Az első fél időben két pontrugásból született egy-egy gól, de azért az lényeges volt, azt gondolom itt a folytatást tekintve, hogy Zsótér Donát valóban gyönyörű találatára, amivel vezetett a Videóton, még a szünet előtt sikerült a jó voltatból egyenlíteni.
7: Így van, tényleg, ahogy az előbb is mondtam, hogy jókor jött, a szünet előtt úgymond sikerült kikozmetikázni a góllal az első fél időt, és így nyugodtabban tudtunk a másodikra már kijönni, hogy nem hátrányban vagyunk, hanem kezdődik egy új meccs, és egy fél időt kell megnyerjünk, ami sikerült is.
6: Kutor Attila csapatainál azért rendszeresen bevált dolog az, hogy jól kontrázik. Hát ezt is sikerült megmutatni, mert talán inkább a vendégvezetés lógott a levegőben, hiszen oldalról nagyon sok beadás érkezett fehérvári részről a kaputok elé. Mégis a hajrá egyértelműen a barcikájé volt, két kontrát sikerült gyakorlatilag két percen belül végigvinni, és ezzel zártátok le a mérkőzést.
7: Így van, hát a mester szokta pont azt mondani, hogy mi nem azért védekezünk, hogy kibekkeljük a meccset, hanem azért védekezünk, hogy a védekezésből tudjunk ilyen kontrákat, támadásokat vezetni, jó helyen vegyük fel a labdákat, és tényleg sikerült két ilyen szituációból kettő volt lőni itt a végén, úgyhogy abszolút elégedettek lehetünk.
6: Így azért jó a rajt, mert volt egy kevésbé eseménydús mérkőzésetek a szezonnyitón a BVSC ellen, ami gól nélküli döntetlennel zárult, most viszont hazai pályán, hazai közönség előtt megvan a három pont.
7: Igen, abszolút pozitív, még veretlenek vagyunk két meccs után, úgyhogy bizakodóak vagyunk, csinálni kell tovább. Nem lesz egyszerű ez az NB2-es szezon, mert masszív csapatok vannak, de fel kell vegyük a versenyt, hozzá kell szokni ehhez. Nyilván vannak olyan játékosok, akik többet szerepeltek már NB2-be, tapasztaltabbak, de azért nálunk is vannak fiatal játékosok, fel kell vegyék a ritmust, de én úgy érzem, hogy stabil csapat lehetünk ebben az évben.
6: Az újonc Nagykanizsa megszerezte az első győzelmét a Merkantilbank ligában. Az alai csapat az első fordulóban is stabil teljesítményt nyújtott a DVTK ellen, ami akkor egy 3-2-es vereséghez volt elegendő. Most viszont Csákváról elhozták a pontokat méghozzá 2-1-es győzelemmel. Heles Jaroszláv és Kapornai Bertalan talált az ellenfél kapujába. Jenei Gyula, a Kanizsa vezetőedzője vonta meg a találkozó mérlegét.
9: Nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon fontos is volt. Úgy is készültünk egész héten, hogy bármennyire is próbáltam a játékosokról levenni a nyomást, de hát ez a profi futballban azt lehetetlen, mert nagyon komoly tét van, minden egyes mérkőzés élethalál ebben az osztályban, de gondolom a többiben is. Itt olyan csapatokkal játszunk a Diózsior után, akik hasonló célokért küzdenek, tehát a biztos bennmaradást tűzték ki. Ezek sokszor mondják, mondják, hogy 6 pontos mérkőzések. Nagyon korán jött, hogy már ilyen csatákat kell vívnunk, és teljesen más mentális állapotot igényel, mint például amikor a Diósgyőrrel játszunk, vagy valami top csapattal. Át kellett állítani az agyunkat, de azt gondolom, hogy a csapat ilyen szempontból jól vizsgázott. Azt láttam, hogy a játékunkból hiányzott az a kis felszabadultság, vagy amit az a bombagól adott volna, utána egy óriási hibából ki tudott egyenlíteni az ellenfél. Az megfogta a csapatot, de tényleg az, hogy utána is föl tudtunk állni, stabilizáltuk a dolgokat a fél időben, és tényleg full profi lehozták a srácok a mérkőzést, ezért nagyon büszke vagyok rájuk, és tényleg nagyon örülünk, hogy sikerült így abszolválni ezt a fontos mérkőzést.
6: Ez azt jelentheti, hogy azért a Nagykanizsának igenis helye lesz ebben az NB2-es mezőnyben.
9: Azért képben vagyok az osztállyal, és én úgy érzem, hogy tényleg sikerült az osztálynak megfelelő, sőt azt mondom, hogy egy-két játékos lehet az osztály szintjét is megugorja nálunk, de hogy ebből mikor lesz olyan csapat, amire biztos mondhatjuk, hogy simán megugorja ezt az osztályt, az jó kérdés. Azt gondolom, és ezt le is nyilatkoztam, hogy a potenciál megvan a csapatban, tényleg olyan játékosok alkotják, és olyan közeg ez a Nagykanizsai, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez a csapat bőven meg fogja oldani ezt a bajnokságot.
6: A Csákvár beragadt, 2 forduló alatt nem tudtak pontot szerezni. A gyirmóti 3-1-es vereség után most hazai pályán az újoncal szemben maradtak alul. Ez utóbbi nyilván jobban fáj Bert András vezetőedzőnek.
10: Nagyon igazságtalannak tartom az eredményt, mert a játékképe alapján egyértelműen nem érdemeltünk vereséget. Ugyan az eredményt mindenki látja, hogy a 2 több, mint az 1, de ha a teljesítményt is értékeljük, akkor teljesen más a helyzet, amit én 3 dologban mérnék. Az egyik, hogy van egy stílusa, identitása a csapatnak. Ugye a labdabirtoklás arányát említem, és a helyzetek számát, és ebben a 3 mutatóban szinte csak egy csapat volt a pályán. De említhetném még a kapuralövéseket, szögletek, passzok számát is, mert a végeredményt leszámítva minden ilyen objektív mutatóban is jobbak voltunk, és hát amit kérdezel, nyilván a csapattá válás folyamatában ilyen szempontból van egy helyzeti hátrányunk a legtöbb ellenfelünkkel szemben, de a Gyirmót meccsen is látszódott az, hogy van egy arculat a csapatnak, de el kell fogadni a hibákat és tökéletesíteni a játékunkat, mert igazából van egy bátor játék, amit én elképzeltem, dominálunk, ezek a rövid kis passzok, amik dinamikussá tudják tenni a játékot, és hát abban bízunk, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani, és tudjuk emelni a játéknak a ritmusát, és természetesen nagyon pozitív ez a stílus és ez az identitás, de kell a hatékonyság majd a kapu előtt.
6: A pont nélküliség nyilvánvalóan rossz dolog, de a mutatott játék alapján tehát optimista vagy annak ellenére, hogy nem sikerült jól a bajnoki rajt?
10: Egyértelműen optimisták vagyunk, élvezi mindenki a játékot, és igazából azért vagyunk optimisták, mert ugye úgy játszunk, ahogy edzünk, és ugye ennek már a minden edzésen látható jelei vannak, amit ugye megmutattunk videóelemzésen is visszacsatolás formájában a csapatnak, illetve az edzőmérkőzések alatt is azért ugye 5 meccset játszottunk, ahol veretlenek tudtunk maradni, és a mutatott játék egyértelműen bizakodásra adhat okot, de nyilván itt a sok új és fiatal játékos téthelyzetben még nem biztos, hogy tudja hozni azt a formáját, amit akár az edzőmérkőzések alatt láthattunk.
6: A másik újonc Gyirmót viszont 2-ből 2 nyert. A nyitó fordulóban vesztett állásból fordítva győzték le a Csákvárt, ezúttal pedig a Kozár Mislenytől voltak jobbak. Novák Csanád duplájával már 2-0-ra vezettek a hazaiak. A hajrában ugyan a Baranyai együttes szépített, de a Gyirmót így is győztesen vonulhatott le a pályáról. Vejtner Ádám vezetőedző érthetően elégedett volt.
11: Nagyon örülünk neki, hogy a második meccsünket meg tudtuk nyerni, és 6 pontunk van, de ezt szerényen és lázattal kezeljük. Aki focizott és volt focipályán, az tudja, hogy nem egyszerű 40 pluszba játszani. Megmondom őszintén, hogy szakmailag elég nehéz is értékelni ezt a mérkőzést, mert irreális volt az időjárás. Megpróbáltuk rutinosan lehozni, hogy az ellenfélnek már legyen helyzete, A játékunk az nagyon döcögött, de azt mondom, hogy jól zártunk, volt egy zicserünk a mérkőzés elején, utána megszereztük a vezetést, és arra figyeltünk, hogy ne adjunk területet a Kozár Mislejnek, mert veszélyes gyors emberei vannak. Elmentünk 2-0-ra, lezárhattuk volna a mérkőzést gólokkal még, de magunknak tettük nehézzé ezt, a jövőben erre figyelni kell, de összességében azt mondom, hogy 2-2-t behúztunk otthon. A mai meccs az olyan volt, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan, de nyerni kellett, és ezt megcsináltuk.
6: Két döntetlennel rajtolt a bajnokságban a folyamatosan formálódó Karcag. Az alföldiek a nyitófordulóban Szentlőrinccel játszottak gól nélküli döntetlent, a mögöttünk hagyott hétvégén pedig hazai körülmények között a Soroksárral végeztek 2-2-re. A Karcag akár az egy pontot is megbecsülheti, hiszen a mérkőzés úgy alakult, hogy folyamatosan futottak az ellenfél és az eredmény után. Varga Attilát, a Karcag vezetőedzőjét hallják.
12: Jobb meccset játszottunk egyébként, mint Szentlőrincen, bár a mérkőzés előtt már felborult a taktikánk, akár a pontrugásokat, akár a belső tengelyt nézem taktikailag. A egyik fiatal szabályos játékosunk, az Asztalos Noel belázasodott a bemelegítés közvetlen elején, és hát olyan játékosokkal kellett olyan posztokon játszania, ami nem volt bekalkulálva, nem volt gyakorolva, és azért itt maradt is bennem hiányérzet a posztokat tekintve, de hát mivel be kell tartani a fiatal szabályt, és nálam azért nagyon kevés fiatal van a keretben még most jelen pillanatban, ezért ez nehézséget okozott, de jobb meccset játszottunk, jobban is játszottunk, mint az előző héten. Még akkor is ezt mondom, hogyha rengeteg ki nem kényszerített hibával játszottunk az első fél időben, határozatlanok voltunk, pontatlanok voltunk a mérkőzés nagy részében, de főleg a kapu előtt. Sori dominált, ez nem is vita téma, de viszont kétszer felálltunk a mérkőzésen, meccsben maradtunk a fél időig, onnantól kezdve a második fél időben bármibe következhetett volna, nyilván a Soroksár közelebb állt a győzelemhez, volt egy kapufájuk még, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon értékes egy pont. Ami viszont negatívum, hogy végre rúgtunk 2 gólt hazai pályán, és be tudtunk ajánlni 2 ilyen beadást, ami nyilván hiba, mert ha ez a 2 hiba nincs, akkor lehet, hogy ezt a meccset, ez a meccs másképp alakul, de ez már a múlt. Nyilván a játékosoknak dicséret jár, mert nem adták fel, és még egyszer mondom, visszajöttünk a mérkőzésbe egy olyan Soroksár ellen, ahol nagyon jó képességű játékosok vannak, nagyon szervezetten futballoznak, és labdabiztosabban is futballoztak, mint mi, de a szervezettség, az akarat, illetve a küzdőszellem megvolt a csapatban, és ez most meghozta azt az egy pontot. Nyilván jó dolog, hogy még nem kaptunk ki a bajnokságban, nem jó dolog, hogy még nem nyertünk, és a következő mérkőzéseken természetesen ezzel javítanunk kell. Nyilván Ajkára megyünk hétvégén, idegenben mindig jó az egy pont, de törekedni fogunk arra, hogy végre 3 pontot is begyűjtsünk.
6: A Soroksár megőrizte veretlenségét a bajnokság elején. A szezonnyitón ugyan gyengébb teljesítménnyel, de hazai pályán legyőzték a Mezőkövesdet, most pedig jól futballozva 1 pontot szereztek Karcagon. A csapat számára csupán az lehet fájó, hogy kétszeri vezetés után sem tudtak nyerni. Koloroszkai Gábor vezetőedző értékelt.
13: Hatalma a csapatomnak, mert egy rossz érzésem van, és mellette sok jó, hogy 1 pontot szereztünk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól játszottunk, főleg a második fél időben. Rúgtunk 2 szép gólt, kaptunk 2 nem szép gólt, de hát azt azért várható volt, hogy a Karcagnak a játékát ismerve azért nagyon sok labda lesz az ötös környékén, ami beívelt, bedobott, lepattant, és abban nagyon, nagyon erősek. Azt sajnos sikeresek is voltak benne. Az első fél idő az, ott is jól játszottunk szerintem, meg hát rúgtunk is 2 gólt, de a másik fél idő az nekem nagyon-nagyon tetszett. Nem játszott még a Soroksár ilyen jól, ilyen domináns, ilyen labdabiztos, ilyen labdabirtokló, ilyen sok mélységi indulóval, ilyen sok helyzettel. Szerintem egy szabályos góllal, de majd megnézzük nyilván, amióta én edzője vagyok a csapatnak, úgyhogy én nagyon büszke vagyok egyébként a srácokra. Én szerintem Karcagon nem könnyű sem ilyen jól játszani, sem nyerni, vagy pontot elvinni. Nekünk ez kicsit, tehát lehet ezt kétféleképpen értelmezni, vagy értékelni, hogy 2 pontot itt hagytunk, vagy egyet elvittünk. Ha a szezon elején megkérdeznek, hogy Karcagon mi van, akkor nyilván mindenki azt mondja, hogy hát azért itt nehéz 1 pontot is elvinni. Most kicsit fájdalmas, ugyanakkor meg öröm volt nézni a csapatomat, végig győzelemre akartunk játszani, végig azon fogunk, hogy lehet erre felé támadni, támadni, menni és gólt szerezni, úgyhogy nagyon büszkék, gratulálok nekik, és az ellenfélnek pedig az ellenfélnek sok sikert kívánok az őszre és az évre. Remélem, hogy ezt a két pontot, amit itt hagytunk, ezt behozzuk máshol.
6: A Kecskemét egy ajkai vereségből, a Tiszakécske pedig egy szegedi döntetlenből érkezett az egymás elleni mérkőzésre. A megyei rangadót a Tiszakécske kezdte jobban, hiszen Mike Ramos találatával már az első félidő felénél vezetést szereztek. Ezt azonban a KT-je Szabó Bálint révén kiegyenlítette. A fordulás után az eredmény már nem változott, a Kecskemét megszerezte az első pontját, a Kécske pedig két forduló után két döntetlennel áll a táblázaton. Pintér Csaba, a Tiszakécske vezetőedzője értékelt.
14: Tehát azt gondolom, hogy az első két fordulóba a bajnokság két legfizikálisabb csapatával találkoztunk. Mindegyik döntetlen teljesen más volt. Az egyiknél azért inkább volt hiányérzetem, a másiknál azt mondom, tehát a megyei rangadónál azt mondom, hogy abszolút reális volt a kép. Most jelen pillanatban így a bajnokság a szezon kezdetén tulajdonképpen egyből belekezdtünk két erős csapattal, találkoztunk. Én azt gondolom, hogy most jelen helyzetünkben mind a kettő egy pozitívumként értékelhető döntetlen volt. Annak ellenére, hogy ahogy te is mondtad, ugye megszereztük a vezetést, de nem sikerült győzelmet szereznünk. Ettől független nem vagyunk csalódottak. Szépen megyünk tovább, ugye haladunk lépésről lépésre, meccsről meccsre.
6: A három pontos rendszerben nyilván az egy pontok nem jelentenek túl sokat, viszont ilyenkor ebben a helyzetben nyilván a csapatépítés is fontos, valamint a játékképe is azért ad visszajelzést a szakmai stáb részére. Ebből a szempontból hol tart és hogy áll a Tiszakécske?
14: Abszolút azért változott a keretünk, tehát érkeztek új játékosok, sokan alacsonyabb osztályból érkeztek, őnekik azért fel kell venni a ritmust, be kell épülni, akár a csapatba, akár a bajnokságba. Úgyhogy ennek megfelelően haladunk. Én azt gondolom, hogy ez alapján jó úton járunk. Megyünk szépen tovább, csináljuk a dolgunkat, készülünk hétről hétre, meccsről meccsre. Annak ellenére visszatérve egy kicsit a te gondolatodra, hogy a három pontos rendszerben az egy pont nem sokat ér. Önmagában lehet, hogy nem sokat, viszont a vége a számolásnál viszont minden pont számít. Még nem láttuk, még nem ismerjük a szezon erősségét, nem ismerjük az átalakulásoknak a eredményét, végeredményét, úgyhogy most még nagyon nehéz belőni. Mi igyekszünk a saját szintünkhöz képest és önmagunkhoz mérve a csapatot igyekszünk fejlődni, fejleszteni és szintet lépni minden évben, minden egyes ciklusban.
6: Hivatalosan ugyan két fordulón vagyunk túl a Merkantil Bank Ligában, gyakorlatilag viszont csak másfél ment le. A táblázatot a 6 pontos Gyirmut vezeti, az egyaránt 4 pontos Kazinc Barcika és Soroksár előtt. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a 16 együttesből 6 csupán egyetlen mérkőzést játszott le.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: 6 perccel múlt 20 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a körkapcsolást méghozzá foci órával. Állandó hétfői rovatunk vendége, ezúttal is Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense.
15: Jó estét kívánok!
2: És Simon Zoltán, az NBA.hu felelős szerkesztője.
16: Jó estét!
2: Foci óra, amelynek keretében ezúttal is szóba kerül majd természetesen a most már véget ért forduló az NBA-ben, amellett, hogy beszélünk majd az energiatakarékossági intézkedésekről, a történésekről, ami meghatározta ezt a második fordulót, amellett most történetesen egy átigazolási hírrel kezdjük, illetve átigazolási rovattal, mert hogy zajlik az élet etéren is a labdarúgás világában. A legfrissebb az Gulácsi Péter érkezése a Villarrealhoz, őt bejelentette a spanyol együttes ma, ez várható volt, szóba került már korábban is, hogy ő az RB Leipzignak 11 év után búcsút int, és az 58-szoros magyar válogatott kapus bizony 2 éves szerződést írt alá a spanyol klubbal, ami azért nagy szó szerintem, mert 36 esztendős. És ilyenkorban már nem feltétlen ez a megszokott, hogy 2 évre szerződtetnek egy játékost. A Villarrealnak a bizalmát jelzi mindez, vagy pedig jól tárgyalt Gulácsi Péter?
15: Szerintem azt jelzi, hogy egy jó kapus, meg egy kiváló ember. Egyébként a Vozinját is leszerződtette 40 pluszosan a Colo-Colo Chilében, és valaki megnézi...
2: Picit talán más szint, nem?
15: Figyelj, a Colo-Colo az egy komoly hely. Tehát ez egy komoly hely, nézd meg, vagy a hallgatók is azt javasolja, hogy nézzék meg az interneten a fogadását a reptéren. Tehát ott több most ezer ember van a reptéren.
16: Biztos, hogy gyengébb csapat, mint a Villarreal.
15: Tehát én azt gondolom, hogy ez azt jelzi alapvetően, Gulácsi Péter egy jó kapus, és egy kiváló erősítés az öltözőbe, akkor is, ha esetleg nem ő véd. Egyébként magyar vonatkozású spanyol látigazási hír még, hogy Csiszár Henriette a magyar női labdarúgó csapatkapitánya pedig az Interből az Atlético Madridhoz igazolt, ezt a Zolinak mondom, hogy innentől akkor követheti a női csapatát is az Atléticónak, és ott leigazolták egyébként a mexikói bajnokság centeré, gólkirályát is, a Tigres centerét, tehát erősödik az Atlético ott is.
16: Akkor kedvenc Interemet hanyagoljam? Nem fogom. Gulácsira visszatérve, az első sajtóhírek arról szóltak a Márka tudósítása szerint, hogy második számú kapusnak vinnék, de nagyon fontos szerepe lenne ugye a bajnoki mérkőzések mellett a Villarrealnak az egyéb találkozóin, és ő ilyen mentor szerepe is lenne.
15: Erre
16: ugye?
15: Próbáltam utalni.
16: Igen, hogy a többi kapusnak ugye emberi és szakmai példát mutasson, mert Gulácsi Péter ugye követett el olyan bakikat, amiket a kapusok el szoktak követni, de nem azért, mert el akarta követni őket, amik fájtak nekünk, de én azt gondolom, hogy 90, de inkább 95%-ban mindig a magyar válogatott egyik legjobb játékosa volt, amikor ő állt a gólvonal előtt. Lipcsében egyenesen intézménynek számít azoknak a köreiben, ugye, akik ennek a lipcsei csapatnak a szurkolói. A Villarreal kapcsolatban meg érdekes, hogy én játszottam az egyik címadással az egyik róla szóló cikkemmel kapcsolatban, mert azt fogalmaztam meg, hogy Gulácsit a legutóbbi spanyol bajnokság harmadik helyezettje hívja, és érdekes volt olvasni a kommenteket, hogy az Atlético Madridban úgysem fog védeni, ugye ennyire berögzült az embereknek, hogy...
15: Ez tényszerű.
16: Igen, hogy mennyire berögzült az embereknek, hogy az Atlético Madrid a harmadik általában a bajnokságban, ezt nálam jobban senki nem tudja szerintem, ezt ugye idézőjelbe értem, mert vannak, akik sokkal többet tudnak a kedvenc spanyol klubomról, viszont a Villarreal mindig is ott volt a tűz közelében, amikor az egyik kedvenc játékosom Juan Romári Kelme ott futballozott, akkor az egyik legjobb focit játszotta, amit én a spanyol futballból értelmezni véltem és vélek. Gulának sok sikert kívánok, tényleg nagyon jó ember, és abban biztos vagyok, hogy amikor ő bizonyítási lehetőséget kap, azzal élni fog, de majd amikor valaki Villarreal meccset nézi, és lesz mondjuk hidratációs szünet, vagy bármi egyéb, akkor ha a kamera is mutatja, lehet látni, hogy milyen fontos szerepe lesz majd akkor, amikor szólni kell a társakhoz, és nem csak kapushoz, mert ugye a tudás, nem is akármilyen tudás, nem is akármilyen pályafutás, az ott van mögötte, és az mindig is az övé marad.
2: És azt is emeljük ki, hogy egy olyan vezetőedzővel dolgozhat majd együtt a Villarrealnál, aki hát pont ez a feltörekvő spanyol vezetőedző, aki viszont már tudott egy nagy eredményt elérni, ugyan Rayo Vallecanót Iñigo Pérez a Konferencia Liga döntőjébe vezette, ami azért, valljuk be, ezen a szinten igenis nagy eredmény, még akkor is, hogyha a Crystal Palace ellen alul maradtak, de hogy vele megint csak, hát a spanyol vonalnak egy olyan iskolájával találkozhat Gulácsi Péter, itt most gyorsan pörgetem magamban az ő edzőjét, akivel még eddig nem dolgozhatott együtt. Tehát spanyol edzője nagyon nem volt emlékeim szerint a pályafutása során. Legalábbis a Lipcsében 11 esztendőn keresztül többnyire azért a Red Bull csoporthoz tartozó német felfogású edzőkkel dolgozott együtt.
16: Hát igen. Holland vonal volt, ugye? Ezt nem
2: és a Liverpoolban talán akkor, amikor még Rafa Benitez ott dolgozott, akkor...
16: Akkor ugye ő az utánpótláshoz ment, igen.
2: Igen, megfordult. Minden esetre egy új kultúrát próbál ki 36 esztendősen. Ti ezt hogy látjátok, hogy ehhez a spanyolos futballhoz ő mennyire tud hozzászokni, vagy mennyire kell kapusként hozzászoknia?
15: Én azt gondolom, hogy a labdarúgó világbajnoksága azt mutatta meg, hogy a világon ma a spanyol futball a legintelligensebb. Szerintem ezért nyerték a spanyolok a világbajnokságot, vagy főként ezért, nyilván nem csak ezért. És azt gondolom, hogy egy intelligens közegben Gulácsi Péter lubickolni fog. Tehát, hogy ő szerintem az átlag sportoló, vagy az átlag sportszintje fölött van ezzel. Nem az átlagot kívánom mélyre helyezni, hanem azt próbálom jelezni, hogy ő egy rendkívül kultúrát, intelligens, felkészült az élet számos területén komoly és megalapozott véleménnyel rendelkező és példamutató sportember. Én azt gondolom, hogy a spanyol futball nagy része ma ilyen.
16: És ugye, ahogy felvezetted a kérdésedet, hogy egy fiatal feltörekvő spanyol edző, mi meg ugye a rutinról is beszéltünk, hát nyilván mediátor szerepe lesz a szakmai stáb irányába is, és ugye a Rayo Vallecano nagyon fontos sikert ért el, és ugye egy olyan klubról van szó, amelyiknek lehet, hogy a stadionjában majd nem is lehet mérkőzéseket rendezni, mert mind a pálya, mind a stadion állapota bőven hagy maga mögött kívánnivalót.
2: Pillanat, hogy közben vágok, 2 év van a vezetőedző Iñigo Pérez és Gulácsi Péter között. Azért, 38 esztendős Pérez.
16: Azért, tehát pontosan tisztában volt a pályafutásával, és ugye sokszor beszéltünk arról, hogy nem csak azt kell nézni, hogy a légiósaink az adott csapatban milyen teljesítmény nyújtanak, mit gondolnak róla annál a klubnál a szakma, a mi szakmánk tagjai és a szurkolók is, hanem hogy a pályatársak és a többi kluboknál is. Mert Gulácsi Péter teljesítményének köszönhetően sokkal több magyar kapust figyeltek meg. Az, hogy végül mennyien jutottak oda a lehetőséghez, és mennyien éltek vele, az a második és a harmadik lépcsőfok. Ez ugyanaz, mint hogy Szoboszlai Dominiknek és Kerkez Milosnak köszönhetően megint több magyar játékosra figyelnek majd fel. Ha visszapörgeti bárki bármelyik foci vagy a Nemzeti Sport online média felületén az átigazolási hírek menüket, akkor azt láthatja, én végeztem erről egy ilyen kis szimulációs számítást, hogy nagyjából április óta olyan 20-25%-kal több olyan hír jelent meg, nem csak nálunk, hanem Magyarországon és külföldön is, ami azzal foglalkozik, hogy a mi tehetségeinket külföldi csapatok figyelik, tárgyalnak velük, vagy vinnék őket. És ez szerintem egy nagyon jó arány.
2: Foglalkozunk még természetesen az átigazolási hírekkel olyan téren, hogy hát körvonalozódnak olyan transzferek, amelyeket még nem jelentettek be, de azért elég biztos információk vannak azt illetően, hogy meg fog ez történni napokon belül. Ugye Gulácsi Péter a válogatottnak a múltjához tartozik most már, de azért van egy olyan játékos, aki a válogatott jelene, sőt jövője, Vitális Milánra gondolok, aki hát az Etóban a legutóbbi bajnoki mérkőzésen már nem került keretbe, itt feltehetően emögött meghúzódik egy összetűzés a mexikói vezetőedzővel is, és egy lehetséges klubváltás, mert hogy őt az Alcaténból csábítják, és könnyen lehet, hogy a következő idényben már 2 magyar játékos játszik majd a görög bajnoknál. Vitális Milánnak ez a lépés, hát előre, mert azt hiszem, hogy ez jócskán előrelépés, de mennyire megugorható egy Alcaténba igazolni?
15: Kicsit hadd kezdjem távolabbról, amikor megtörtént az edzőváltás Győröt jelesül, hogy Borbé Balázs bejelentett, hogy elmegy, és mindenki tudni vélt, hogy a Fradiba, aztán ez így is lett, és ott reagált rá a klub. Akkor beszéltünk arról először, hogy élünk a gyanú perre, hogy az, ami Győrött történt a tavalyi bajnokságban, tehát a Győr bajnok lett, az sokkal inkább lehet az edző műve, hogy ő egy kis szigetet épített az első csapat köré, mintsem, hogy a klubban folyó vagy nem folyó munkái, és sajnos az elmúlt hetek eseményei meg eredményei azt ezt igazolják. Ami számomra a legfájdalmasabb ebben a Vitális ügyben, az az, ahogy a közönség erre pozitívan reagált, tehát hogy Vitálist éltették a meccsen. Egy olyan meccsen, ahol 4-0-ra nyert a csapat, tehát akár éltethették volna az edzőt is, aki Vitális nélkül győzelemre vezeti a csapatot. Én azt gondolom, hogy a győri klubnál nagy baj lehet. Én azt látom. Szerintem Vitálisnak nem nagyon volt választási lehetőség. Én ahogy próbáltam a híreket összeszedni meg, amit a győri klubon belülről innen-onnan hallottam, ő neki menni kell. Az a kérdés, hogy az Athénon kívül volt-e kérője vagy sem. Ha nem volt kérője, akkor biztos ez a legjobb döntés. Ha volt kérője, akkor is a görög bajnokságban a ritmus biztosan nagyobb, mint a magyarban. Az jó, hogy ott van Varga Barnabás, tehát tudhat neki segíteni a beilleszkedésben. Azért mégiscsak egy bajnokcsapat megtanul hétről hétre óriási tömeg előtt játszani. Tehát az én azt gondolom, hogy mondjuk az én gyerekkoromban Ausztria lehetett az ugródeszka Európa felé. Én azt gondolom, hogy a török meg a görög bajnokság most valami hasonló szerepet tölthet be. Szerintem ez egy jó döntés, Győrben meg nem jó döntés, mert a csapatkapitányt az új edző kiutálja, vagy egymást nem szeretik, és ráadásul nem játszott ugye a másik válogatott sem.
2: Csingerre
15: gondoltam, csak féltem, hogy rossz nevet fogok mondani, ezért nem mondtam. Köszönöm a segítséget, tehát Csinger sem játszott, Tóth sem játszott, Most ez csúnyán hangzik, azt mondom, hogy remélem, hogy sérülés miatt nem játszottak, és nem azért, mert hogy részesei ennek az összetűzésnek, de hogy a 4-0 ellenére a folyamatok számomra riasztóak, Győrött.
16: És ugye az egy brandelem, hogy a távozók hogy távoznak, ezt hogy reagálja le a klub, és ezzel azért voltak bőven problémák. Nem megszokott és nem mindennapi közlemények voltak az Etótól, és a helyi szurkolók, vagy a környékbeli szurkolók is az Etó bajnoki címével a Borbé Balázs féle szakmai stábot azonosítják, hogy a Sven Ferheren sportigazgató is távozott, valamint a helyi kötődésű játékosokkal elsősorban. Tehát az, ami a futball egyik alapja, hogy a mi kutyánk kölkét sokkal jobban szeretjük, az továbbra is él a labdarúgásban, és mindig is élni fog. Amikor ez nem politika vagy társadalom, tehát amikor vannak légiósok is, ugye a légiósokkal kapcsolatban mindenhol sokkal magasabbak az elvárások a világon, mind a szakma részéről, mind a szurkolók részéről, és amikor egy légiós ennek megfelel, hogy megéri azt, hogy ott van és nem elvesz egy helyet a mieink elől, hanem lehet tőle tanulni és jobbá válhatunk, akkor viszont az egekbe tudják emelni a szurkolók, ugye az ilyen játékosokat, ugyanúgy, ahogy a mi kutyánk kölkeinek a tagjait is, ráadásul ugye Vitális Milán, Csinger és Tóth Rajmund az Etóból került oda a magyar válogatotthoz. És ez is számít a győri szurkolóknak, hogy lett újra bajnoki cím, és vannak újra olyan játékosaik, még ugye így kell mondani, hogy vannak, akik a magyar válogatottba is oda kerültek, mert ez újabb büszkeséget ad egyébként a klub híveinek, és a magyar válogatottnak is további aktív szurkolókat generál, akik foglalkoznak azzal, hogy mi van a játékosokkal, mert ugye a klubok is beszámolnak a játékosok teljesítményéről.
15: Ez annyira úgy van, amit Zoli mond, hogy amikor a Questor volt a tulajdonos Győrött, akkor azért nem talált a tulajdonosi kör, meg az ott dolgozók a hangot a közönséggel, meg a helyekkel, mert nem volt köztük Győri se a csapatban, nem nagyon, csak egy-egy elvétve se a klubházban, és azt nem fogadják el. Nekem volt módom 3 vidéki városban is dolgozni, és azt tudni kell, hogy az embernek 3-4-szer annyit kell letenni az asztalra, és tisztában kell lenni.

0: tudni ennek az embernek, aki azt hiszem, hogy az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. Nem ott edzősködött?
1: Mexikóban
0: talán?
1: Edzősködött, hogyha Juárez-re
0: gondolsz. Én rágondolok, igen, akkor rosszul mondom.
1: Kolumbiában és Mexikóban.
0: A földrész nagyjából eltaláltam, de nem az északi részén. De hogy az kell tudni, hogy hova jössz. És Győrött nagyon, az emberek nagyon a szó jó értelme rátartják arra, hogy az Eto az győri. És ott kellő alázat kell ahhoz, hogy a győriek elfogadjanak. Ha veszekedés van, és három Győrhöz erősen köthető játékos megy el, egy már elment, vagy egy már majdnem elment, akkor azért ember legyen a talpán ez a mexikói ember, hogy megálljon ott a lábán.
2: És ugye én az előbb említettem a kommunikációt, hogy ki hogy válik el. Ugye Vitál is abszolút közönségkedvenc, és hogy megtörtént a váltás, váltások sorozata a szakmai stábbal kapcsolatban, érkeztek az új játékosok is. Az összes kommuniké és a szurkolók irányába tett háttérutalások arról szóltak, hogy mindenki pótolva lett. De a darabszámra való pótlás és a minőségben történő pótlás nem ugyanaz. Hát és ezt nem lehet előre elmondani, és most is azt a hibát vélem felfedezni, ami szerintem a magyar labdarúgás egyik rákfenéje, hogy még mindig tart a politikai kommunikáció, hogy a pillanatnyi lájkér és tetszés nyilvánításért úgy kommunikálunk, hogy tapsoljanak a szurkolók. Én úgy kommunikálnék, hogy gondolkozzanak el, mert ideje lenne végre mindenkinek megjegyezni, hogy tök mindegy, hogy melyik országról beszélünk, hol vagyunk, kik a szereplők, a szurkoló semmit nem felejt el, cserébe számon kér. Győrnél is ez történt, és ez is fog történni. A Nyíregyháza elleni győzelmet, ami teljes mértékben megérdemelt volt, annak nyilván örültek, de még mindig nem hisznek az új útban, ezért a sikeres korszak meghatározó szereplői mellett kiállásként értékeltem Vitális éltetését, és ezt az éltetést én nem úgy értékeltem, hogy ez csak neki szól.
1: Na, de a sikeres csapatban már, akit nem éltetnek, az Borbély Balázs, mert őt sokkal inkább negatív hangnemben kántálta az ő nevét.
2: De mert nem tudják feldolgozni a távozását, hogy ő döntött így, igen, viszont igen. Nem tudjuk, hogy mi történt a tárgyalásokon, neki is távoznia kellett, maradjunk ennyiben, és ha nem szídnák, akkor nem hiányolnák, és nem szeretnék.
1: Egy gyűlölök és szeretek, ez már csak így van az
0: jó, hát ez megfigyelhető volt az Újpest meccsen, tehát a figyeltetett a az első, ezt most nevezzük ivószünetnek, mert tényleg az volt, mert meleg van, odáig, vagy az előtt néhány perccel a közönség már a húha gyenge rigmust kántálta. Egyébként, amit láttunk az alapján, logikusan, bár én nem szeretem, ha a saját csapatát szidja egy szurkoltam, és a végén pedig mindenki extázisban volt, mert végül nyert az Újpest. Tehát a szurkoló ilyen.
2: Így éli meg a meccset.
0: Hozzátettem, hogy én azért viszont sokat mernék arra tenni, bár nem szoktam fogadásos játékban részt venni, hogy fogja még a győri közönség Borbély Balázst éltetni. Amikor, hát azért, mert az ember, bocsánat, de bajnokságot nyert a Győri Etóval. A negyedik.
1: Én azt hittem, hogy visszatér, vagy
0: nem, azt nem gondolom, hogy ő oda visszamegy, amíg ez a tulajdonosi kör van, de hogy azért az ember a negyedik olyan edző volt a Győr történt, hogy ugye Hidegkuti, Verebes, Pintér, és ő, aki bajnokságot nyert, azt a szurkoló egy idő... Azért a szurkoló azt nem fogja elfelejteni. Visszatér még egy gondolatig, amit a Zoli mondott, hogy mindenki pótolva lett talán ezt a
2: szoftot használta. Ez volt a kommuniké.
0: De hogy tehát még az is lehet, hogy hozol jobb játékost, aki jobban tud focizni. De hogy a csapat nem abból áll össze. Tehát ha elveszted a csapatkapitányodat, aki nem tudom, de feltételezem azt, hogy a Győrhöz erősen kötődő fiatal játékosokat össze tudta fogni. Nem, valahogy ő lett a csapatkapitány, az nem szokott véletlen lenni. Tehát vagy az edző jelöli ki, vagy megválasztják, vagy a játékos bizottság és az edzők közösen. Tehát azért az egy hatalmi stratégiai kérdés, hogy kin van a karszalag. Tehát azzal nagyon sokat lehet erősíteni csapaton. És lehet, hogy hoztak jobb minőségű játékosok, hogy jobban futballoznak, de nem az a kérdés ma már az öltözőben. Tehát sokkal inkább a karakter. Tehát ez látszott, mondom, a labdarúgó világbajnokság, sokan mondták, hogy ilyen szörnyűt még nem láttak. Szerintem minden ilyen nagy világverseny elképesztő tanulságos, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Megint abba az irányba mentünk el, hogy végül az intelligencia győzedelmeskedik, a sport végül igazságot tesz, és elképesztő karakterű sportolókat láthattunk ott, akik alapvetően határozzák meg egy csapat, de akár egy nemzet futballját is, és Győrben szerintem ebben... hogy mondjam, jártak jobb úton a tavalyi esztendőben.
1: És mindig a csapat, vagy a csapat diadalmaskodik.

0: amelyik egységes, és amelyik tud egymásért küzdeni, rátérve arra, illetve rákapcsolva arra, amit a világbajnoksággal kapcsolatban mondtál, tehát nem elég egy ember jó szereplése ahhoz, hogy egy csapat világbajnok legyen. És itt még mindig a Győrnél egy pillanatra a gondolat, hogy most már a nemzetközi kupa szereplés tekintve a Győrnek olyan a sorsolása a konferencia liga rájátszás körében, ugye a Legia Poznány Klaksvík Európa Liga mérkőzésnek a vesztesével fog majd találkozni a következő körben, tehát hogyha a Lett Rigán túljut az Eto, akkor is mondjuk a feröeri bajnok a legesélyesebb, amely szembe jöhet, egy járható út odáig, ha eljusson a konferencia liga alapszakaszába. És általánosságban is beszéljünk a magyar csapatoknak a nemzetközi kupa szerepléséről, mert a Ferencváros megkaphatja a Trabzonsport az Európa Liga rájátszás körében, a Debrecennek pedig szerintem a Dán Kopenhágánál nem kell messzebb tekinteni, úgyhogy elsősorban az Eto és a Fradi nemzetközi kupa szerepléséről mit gondolsz, Zoli?
1: Hát, hogy én nem tekintenék tovább addig, hogy melyik csapatokat kaphatják. Egyiknél sem, és ő pontosan azért, mert két arcát mutatja mind a két csapat. Ugye az egyiket a nemzetközi kupában mutatja a Ferencváros, melynek tagjai az első perctől az utolsóig fegyelmezettek és küzdenek, harcolnak, és még jól is tudnak játszani. A Twente ellen ugye a vége az emberhátrányból, ott már fizikai adottságok miatt, meg nem kidolgozott helyzetekből, de értékes játékelemekből egyenlített a Twente. A bajnokságban viszont összeomlott a Paks ellen ugye az első fordulóban, Vasas ellen meg szerintem tudatos volt, és erre utalt Borbé Balázs, is beszéltem vele a meccs után, hogy abszolút tudatos volt a meccster felépítés, hogy a végén igyekeznek a Vasas fölé kerekedni, bízva abban is, hogy fizikálisan jobbak lesznek, ugye, mert a Vasas a másodosztályból jött, viszont a Vasas tök jó erőben van. Úgyhogy ez az arculat, amit az itthoni meccseken látunk, ez alatt azt értem, hogy a bajnoki meccseken az kevés lesz, a lengyel ellenfél ellen is. Amit viszont a Twente ellen nyújtott a Fradi és a Vojvodina ellen, akkor amikor kellett, az elég lehet. Az Eto viszont csak úgy lehet esélyes, ha tud úgy játszani, mint most a Nyíregyháza ellen, mert a helyzet kihasználás is rendben volt, de én akkor sem érzem ezt a kohéziót. Tehát amíg a Vitálistót Csinger ügy nem rendeződik le, utóbbi kettő ő is ugye ajánlatokkal rendelkezik, de reméljük, hogy az van, hogy sérültek, és fölig föl kell, hogy épüljenek, ugye az Eto miatt, igen.
2: Igen, de a szakmai talán behoztak egy olyan centert, akivel ketten együtt nem fognak játszani.
1: Igen. Na és hogy az Eto kapcsán, hogyha ha az eddigi teljesítményekből indulunk ki, én most jelenleg nem tartom esélyesebbnek.
0: Gábor?
2: Teljesen egyetértek az Olival, hogy akkor kell foglalkozni, ki lesz a következő ellenfél, a tovább jutottunk, addig nem.
1: Ugye Klaskvikkal kapcsolatban volt a Ferencváros, hogy bejelentették, hogy akkor kivel játszanak majd a következő körben.
2: Azzal én sosem szeretek foglalkozni, mert akkor a fókusz nem ott van, ahol a dolgunk van. Tehát azt szerintem az biztosan nem jó.
0: Akkor mennyire tetszett neked a Twente elleni visszavágó a Ferencvárosnál, és a Bissen elleni visszavágó az Etónál?
2: Mind a két csapat tovább jutott, én azt gondolom, hogy az összes többi az duma. Hogyha belemegyünk mélyre, persze, tehát a luxemburgi csapat ellen emberelőnyben nem győzni az magyarázandó. A Fradinak szerencséje volt, hogy kihúzta, de hogy azt megint csak nem kell különösebben részletezni, hogy négy meccset játszott nemzetközi szinten, nem gyenge ellenfelekkel, abból hármat megnyert, meg volt egy döntetlen 10 emberrel. Ahhoz képest, hogy a bajnokságban két meccsből egy pontja van, szerintem teljesen lényegtelen. Én nagyon szurkolok ennek az embernek, a Borbély Balázsnak, úgyhogy nem ismerem személyesen, vagy hát úgy, amikor Fradiba voltunk támpoltás edzőkatának, köszönő viszonyunk volt, de több nem. Én azt gondolom, hogy azt kell értékelni, 4-ből 3 csapat tovább jutott, úgyhogy szerintem a legnagyobb hőst tett a tovább nem jutó szívem csücske Paksé volt, mert az nagyon közel volt egy nagyon komolyan jegyzett csapat ellen, úgyhogy a Paks szerintem nincs kész, és tele van olyan fiatal kölkökkel, akik, tehát ma a Wiesner Balázs 2009-es vagy 8-as, aki beállt csereként. Tehát, hogy azért gyerekek, azért az nagyon komoly, hogy ott ha megnézed a csapatot, annak a legalább a fele a keretnek saját nevelésű.
0: Hát, hogyha minden igaz, akkor 2009-es.
2: Azért mondom, 16-osra beállt a Wiesner Balázs, azért bocs, hát azért az na.
0: A Paksa folytatjuk majd rendben. A híreket követően.
1: És mindenker Józsi visszatérése is.
2: És véletlenül Paksa kezdődnek, nem?
0: Nem tudom, hogy lesz a Paksról szó a hírekben, hát Nagy Alexandra
2: elárulja. Feltételezem, az áramellátás miatt lesz.
3: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Gólgazdag mérkőzésen verte az Alaegerszeg a Paksot, megállt a Duna apadás a Budapestnél. A héten kitart a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Az Alaegerszeg házigazdaként 5-2-re legyőzte a Paksot a labdarúgó NB1 második fordulójának záró mérkőzésén. Így nincs már hibátlan együttes a 2026-27-es idényben. A hazaiak 2-2 után az első félidő ráadásában harmadszor is vezetést szereztek. Majd a második félidő végén lezárták a találkozót. A zalaiaknál Skribek Allen 3 gólpassz jegyzett. Az MLS energiamegtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játssza az MTK és a Puskás Akadémia. Szombaton a Vasas-Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik. Még vasárnap a Paks a Honvédot 15:30-tól, a Debrecen a Nyíregyházát 17:30-tól fogadja. A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Gornyik Zsemzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Groupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvík EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus két idényre szóló megállapodást írt alá.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jelentősen alacsonyabb a vártnál. Számolt be róla a miniszterelnök a Mavir vezénylő terméből. Magyar Péter elmondta, Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés a paksi atomerőműben. Biztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, tette hozzá. A lakosság és a vállalati szektor további együttműködését kéri az energiakrízis miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra között ütemezze át az áramfogyasztását. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. A vartűz akadályozza a vasúti közlekedést a szolnoki vonalon. A Mávinform esti tájékoztatása szerint Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van, írták.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Bak térségében korábban egy személyautó Budapest felé tartott, mikor átszakította a szalagkorlátot és áttért a Vásáros-Namény felé vezető oldalra. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, emiatt mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunán túlon megélénkül a szél, a hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
0: 6 perccel múlt, 7:30 a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a foci órát Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. A Paksnál hagytuk
2: és
0: abba.
2: És emlékszik, igen.
0: És mivel a Paks zárta a második fordulót, így már a bajnoki mérkőzéséről is beszélhetünk majd a tolnagyaknak, mert hogy az aténi majdnem hős tett után azért most beleszaladtak a késbe Zalaegerszegen a Bognár tanítványok. 5 gólt kaptak, és végül 5-2-es vereséget szenvedtek az Etétől, de hát a védelmet tekintve ez egy egészen kilátástalan mérkőzés volt paksi szempontból, de akkor először énekeljük meg bővebben azt az aténi mérkőzést. Gábor?
2: Én azt gondolom, hogy a paksi fiatalok, mert tele van fiatal gyerekkel, hogy a Panathinaikosz ellen Aténban nem ijedtek meg a saját árnyékuktól, hanem kétszer vezetni tudtak. Szerintem ez önmagában nagy dolog, de hogy az előbb mondtam, hogy ugye élsport szinten az eredmény az egyetlen mérvadó, végül a Panathinaikosz jutott tovább, és pont. De hogy abból lehet azért építkezni, ami most a mai napon nem nagyon sikerült.
1: De a Paks mérkőzéseivel kapcsolatban most az, hogy 5-2 lett ide vagy oda, nagyjából nem meglepetés a számomra. Mindig élmény nézni a Paks meccseit, amióta Bognár György a vezetőedzője, és ugye ott vannak még a régi paksi csibészek, ezt jó értelemben mondom, hogy csibészek, és azok a fiatalok, ugye, azok a tehetségek, akik mondjuk 3 hónappal ezelőtt az Ajka vagy a Kozár Michelin ellen játszottak egy adott másodosztályú csapatban. Nagyon jó az átmenet a korosztály között a Paksnál, ennek a csapatnak bőven van szakmai jövője, nagyon jól összerakott társaság. Az egy arculati elem volt, ahogy a Panathinaikosz ellen hozzáálltak a feladathoz, az pedig egy abszolút, ha semlegesként nézzük, az abszolút tök jó dolog, hogy 5-2 lett az Zalaegerszeg Paks. Két olyan csapatról beszélünk, amelyik szerintem szimpatikus kell legyen mindenkinek azért, mert ugye a paksiek a magyar modellt építik, az Zalaegerszegen pedig bebizonyítják azt, tavaly bebizonyították, és szerintem most is így lesz, hogy ez a klubmodell, ami a latin-amerikai és főleg az argentin iskolára hajaz. Ugye latin térségből érkező európai vezetőedzővel, ugye eddig mind a kétszer így volt, az egy működőképes piaci alapukon nyugvó modell, és a Zalaegerszeg bekerült egy olyan körbe, amiben az MTK és a Ferencváros is más-más okból benne van, hogy érdemes ott nézni a tehetségeket, érdemes kapcsolatba lenni a klubbal, mert vannak olyan fiatal játékosok, magyarok és külföldiek is. Ez egyébként nem számít, ugye csak a tudás számít, simán tovább értékesíthetőek, és a Zalaegerszeg piaci alapon bőven tud működni Magyarországon, és ez az az út, amit szerintem követnie kellene a többi klubnak is, mert van jövője, párosul hozzá eredményesség, és az Ete meccseit is élmény nézni.
0: Olyannyira gazdaságos lehet az ETE, hogy a játékos eladásokból ugye Akpe Viktori 3 millió euróba került, ha minden igaz.
1: Annyiban.
0: Várkonyért 1 millió eurót adott a Karabag, és akkor Zsoa Viktort még nem is mondtam, akit szintén értékesített az ETL, tehát az azért elég komoly bevétel.
2: Meg volna Csárt, aki balszélen játszott, és most visszajött a Dénes család, csak van a vezeték, nem
0: így
2: nem
0: van,
2: tudom.
0: A Dénes Vilmos.
2: Dénes Vilmos család, igen.
0: Igen, a Kortrejből, aki... Hát Debrecenben folytatja a pályafutását, az is minapi hír, hogy ő végül is Belgiumból hazatért, és nem tudom, hogy miért nem jött be neki a belga élet. Ugye egy belga másodosztályú klubhoz igazolt, és a Kortrejkkel éppen, hogy feljutottak
2: ez
0: az élvonalba.
2: Ez volt ilyen, de azért az egy nagyon összetett dolog elmenni külföldre sportolni. Tehát az, hogy futball szempontból jó vagy és odavaló vagy, az nagyon fontos, de nem elég. Tehát, hogy éhen halsz, mert nem tudsz magadnak főzni, vagy fáj valamit, és nincs olyan nyelv, ami meg tudod kérdezni a gyógyszertárost, hogy van-e rá gyógyszert. Ez egy nagyon összetett dolog, vagy csak egyszer egyedül vagy erről, hogy az Elek Bencével. Nem, Imre Bencével. Ma egy ilyen nap, amikor nem fog egy nevet se el. Tehát Imre Bencével, a kézilabdással, ha beszélgettek, neki jó dolga volt minden, de volt egy megszokott élete itt, amit nem sikerült pótolni kint. Ez egy nagyon összetett dolog szerintem, hogy valaki meg tud-e ragadni kint külföldön, és annak csak egyik eleme, hogy az adott sportágban van-e azon a szinten.
0: Szerintem. Csak a profi futballhoz, meg a profi sporthoz talán hozzátartozik az is, hogy amit említettél, az intelligencia.
2: Sok
0: nem is tudom, hogy az intelligencia múlik-e ez igazából.
2: Sok mindenen múlik. Hát az egy nagyon érdekes dolog, hogy a célország nyelvét érdemes beszélni.
0: Ez az egyik, igen.
2: Tehát, hogy nagyon nehéz, most azt a egyszerű példát szoktam elmondani, hogy sítoktatni voltam télen, és már abban a kor vagyok, hogy vérnyomás gyógyszert szedek, de ez nincs benne az agyamban, hogy én gyógyszert szedek, mert az életemben soha nem szedtem be semmilyen gyógyszert, és kimentem úgy, hogy nem volt nálam. És ugye az első sízés után bementem a gyógyszert, és elmondtam a gyógyszerésznek, hogy az a bajom, hogy olyan gyógyszert szedek, amit orvos írhat föl, receptre kell fölírni, ezek a gyógyszerek, de nem tudok hazamenni, mert rám van bízva 52 gyerek, hogy segítsen. És azt mondta, hogy oké, hát erre a vérnyomás problémára a gyógyszer kell, nem recept. De ehhez nekem kell beszélnem olyan szinten németül, hogy ezt el tudjam mondani. Elmész Belgiumba, és ott a egyik helyi nyelvet sem beszéled, akkor bajban vagy. Mert
1: és nyilván, az sem mindegy, melyiket hol.
2: Igen, melyiket hol, és feltételez, hogy Belgiumnak vannak olyan részei, az angol elég, de egyébként nem biztos. Vagyis nagyon sok olyan ország van, ahol mondjuk a franciáknál megkérdezett, hogy beszélsz angolul, mindenki azt fogja mondani, hogy igen, és francia fog válaszolni. Tehát, hogy ezek ilyen összetett dolgok nagyon.
0: Na de szerintem. Azt látjuk a magyar ligában játszó külföldi játékosoknál, hogy ők viszont nem feltétlen tanulnak meg
2: de
0: magyarul
2: ez a
0: beszélni.
2: Figyelj, most haza beszélek, és náluk Zoli, hogy nem hagylak szóhoz jutni, de hogy Pécsett én dolgoztam a 2012-13-ban cégvezetőként, tehát a klubot vezettem, és az ott lévő idegen légiósoknak kötelező magyar órájuk volt, tehát szereztünk magyar tanárt, és az André Csáus is kiválóan beszél magyarul, a Miroslav Grumics egész jól beszél magyarul, a Krejcsi nevű cseh közgazdász, aki belsővédőt játszott, egész jól beszél magyarul, az Uzoma, aki ugye nigériai németként érkezett, és egy tanítványom lett a feleség, és van 3 gyönyörű gyerekük, ő ha akar, akkor jól beszél magyarul, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a mi feladatunk volna, tehát hogy nem akarok neveket mondani, de van egy-két olyan szakember meg sportoló, aki itt van hosszú ideje, nagyon jó dolga van, teljesít is, nagyon sok pénzt keres, és nem hajlandó megtanulni magyarul, nekem ez fáj.
1: Nemrég Magyarországra látogatott Frank Memba, Jean-Claude Memba öccse, aki a Vasasban játszott, az első légiósok egyike volt Magyarországon a 90-es évek elején.
2: Előtte a Maficban, ott játszottam el.
1: Igen. A Franki játszott a Vasasban, az Újpestben és a harmadik így kerületben az NB1-ben, és 99-ben az Amerikai Egyesült Államokba igazolt, ott a kispályás foci egyik legnagyobb sztárja lett, most a Dallasi edzőközpontban, a csapatsportok központjában erőléti fitness és egyéni edző. 25 éve nem volt Magyarországon, és folyékonyan beszél magyarul. Úgy, hogy ott kint nem nagyon találkozik magyarokkal, de mondhatnám még Jenny-tót, Ábrahám esetét, akikkel édesapám a Honvédban dolgozott együtt, most
2: Ábrahám
1: már több mint 10 évvel ezelőtt, igen, és ők is a mai napig beszélnek magyarul, meg a Benjamin is, amit ott megtanultak.
2: Volt a legjobb, így van.
1: És ez nagyon fontos dolog, úgyhogy remélem, hogy Marco Rossinak is sikerül végre egy-két kifejezést eltanulni.
2: Látom, hogy meg szeretném jelezni, hogy én nem mondtam nevet.
1: Mert szerintem illenék, és azért egy-két ilyen mondat, ami szimbolikus, ugye az nagyon fontos dolog. Minden tiszteletem Marco Rossi a munkájáért, a szenvedélyért, annyira jó stratéga, imádom az őszinte szenvedélyes nyilatkozatait. Én ezt csak egy pici emberi gesztusnak vélem felfedezni, mert amikor januárban a barátnőmmel voltunk jó pár napot Nápolyban, azért mi is éltünk azzal a természet és tudásadta lehetősége, hogy olaszul köszönjünk, olaszul kérjünk kávét, és annyira örültek neki a helyiek. Most már nem tudnám el visszaidézni, hogy mit, hogy beszélgettem velük, mert én olaszul soha nem tanultam tanulni, de értékelték. És amikor mondták ugye, hogy Nápolyra a jellemző csak cash, és mondtuk, hogy csak cash nincs nálunk, hogy jó, akkor hozzuk be nyugodtan, mert megbíznak bennünk. ennyi volt.
2: Igen, két mondatról. Igen, de kártyában ne fizessetek, ez pont így van.
1: Két.
0: Itt azért jelezném én is a jegyzőkönyv kedvéért, hogy én hallottam már olyan reklámot, ahol az idézett úriember magyarul beszélt, úgyhogy mégiscsak hozott valamilyen hasznot az elmúlt 10 év, amit Magyarországon töltött.
1: Sok úriemberről beszéltünk.
0: NB1. A hétvégi fordulónak azért az eredmény sora igencsak izgalmas mérkőzéseket takar. 2-0 a Puskás Akadémia Kisvárda mérkőzésen, ugye a vendégek a Kisvárda javára. Kispest Honvéd MTK 3-3, Újpest Debrecen 4-2, Eto FC Nyíregyháza 4-0, a Ferencváros Vasas mérkőzés kilóg a sorból, mert gól nélkül ért véget, és ZTL Paks 5-2, gólzáporos mérkőzések a nagy hőségben. Összefüggnek-e ezek a dolgok, vagy ti látok-e bármilyen összefüggést amögött, hogy mindegyik mérkőzést, hát 17 óra 30 volt a legkésőbbi kezdési időpont, illetve 20 órakor kezdődött a felcsúti mérkőzés, na de az egy picit kilóg a sorból amiatt, mert utána hozták azokat az energiatakarékossági intézkedéseket, miszerint 17.30 a legkésőbbi kezdési időpont egy bajnoki találkozón, ez pedig azt feltételezi, hogy legalább 35-36 fokos melegben kezdték el a mérkőzést a játékosok.
2: Divat az MLS szídni. Én is szoktam volt megfogalmazni kritikát, amikor úgy gondolom, hogy az helyén való, de hogy ebben a helyzetben az MLS nem tud jó döntést hozni, mert ha későn van a mérkőzés, akkor persze a foci kedvéért lehet világítani, ha nagy melegben van a mérkőzés, akkor persze mindent el lehet halasztani, csak a foci meccset nem nekik muszáj melegbe játszani.
0: El kellett volna halasztani ezt a fordulót?
2: Akkor az lenne a baj, nem tudsz jó döntést hozni. Én dolgoztam MLS főtitkárként, vannak olyan helyzetek, amikor bármit döntesz, szídni fognak, és elsősorban van sok olyan ember, aki tényleg mindegy, mit döntesz, szídni fog, mert te vagy az MLS. Van ok egyébként sokszor, mert az MLS-nek tényleg vannak olyan döntése, amik nehezen értelmezhetőek, néha számomra is akad ilyen, de hogy ebben a helyzetben az MLS nem tud jó döntést hozni. Azt gondolom, hogy végig zongorázhatták, hogy milyen lehetőségek vannak, és a legkisebb, vagy legkevésbé fájó döntést hozták. Persze lehet mondani, hogy kevesebb néző van, de szerintem hozott egyébként meccsekkel kapcsolatban jó döntést az MLS. Végre lehet szombaton játszani az NB2-ben. Ne menjünk bele, hogy eddig miért nem lehetett, ha akartok hívni jövő héten is. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen mindegy. Ha azt mondták volna, hogy délben kell játszani, az valóban hülyeség lett volna. De a 17.30 vagy este 8 sajnos teljesen mindegy, mert aki kimegy az utcához, pontosan tudja, hogy ugyanaz az idő. Tehát, hogy bőven 30 fok fölött, nem ugyanaz? Este 9-kor 38 fok volt tegnap. Teljesen mindegy.
1: Én imádom a meteorológiát, az egyik mániám. Napokkal előre lehetett tudni, hogy vasárnap délután beborul az ég, az 35 fokban nincs napsütés, az szerintem bőven alkalmas élvonalbeli profi futballra, Ferencváros Vasas mérkőzésre gondolok, és a fizikai értelemben nem magunkból induljunk ki, hát ezek a srácok azért sokkal harcedzettebbek, mint mi, ami azt jelenti, hogy egészségesebbek is. Én nagyon kívánom, hogy senkinek semmi gondja ne legyen. Aggódtam én is egy pillanatra a Juicsért, de aztán eszembe jutott, hogy mit csinált Messi 3200 méteren Bolívia pályáján, Bolívia válogatottja ellen, a sokkal durvább volt, sokkal tovább tartott, mert fölállt és ugyanúgy játszott tovább. Én azt csináltam volna, hogy ezen a hétvégén a csapatokra bíztam volna a döntés, de ugye van egy jogtulajdonos televízió is, amelynek szintén vannak ő érdekei, és én szerintem sokkal jobb, hogy tudunk nézni mérkőzéseket a tévében. Minden más.
2: Igen, rádióban hallgattam.
1: Igen, minden más. Azt mondtam, hogy nézni. Nem azt mondtam, hogy nézni és hallgatni. Minden más nem rám tartozik. Tehát ezt a hétvégét így oldottam volna meg, hogy abszolút minden csapatra rábízom. Azzal egyetértek, hogy szerdán nem lesz forduló, ugye NB2, NB3-mal kapcsolatban is van halasztás, viszont a hétvégére jön a felfrissülés. Ugye hallottuk a hírekben, hogy a Duna apadása is már elakadt. Imádom a meteorológiát, a Duna vízgyűjtője, nagyon sok csapadék lesz az elmúlt 10 napban, úgyhogy a hőmérsékletet nézzük, ezt a 3-4 napot kibírjuk, utána visszatérünk abba a kánikula jellegi időjárási helyzetbe, ahol mindig is voltak hőmérkőzések, de nagyon fontos a hidratáció, nagyon fontos a megfelelő erőállapot, és egyébként az is az, hogy fölkészítsék erre a játékosokat. Én nekem mániám, hogy minden július végére, augusztus közepéig próbálok ledobni 4-5 kilót a táplálkozásom.
2: És aki nézi is a műsor, az láthatja,
1: hogy sikerült is. Brutálisabb megváltoztatásával.
0: Még a fejhúgyáról is.
1: Igen, mert ilyenkor gyakorlatilag csak zöldséget, levest és gyümölcsöket fogyasztok. A szénhidrátot azt olyan szinten engedem el, hogy nem tudom elmondani, inkább fehérjével pótolom, meg amúgy is van nagyjából mindenben. Viszont januárra meg az az 5-6 kiló vissza fog jönni, és sokkal jobban érzem magam, és ugyanazt a feladatkört el tudom látni úgy, mintha nem történne, és itt most nem egy krízishelyzetről beszélek, hanem csak és kizárólag a meteorológiáról. Én egyébként nem érzékelem a 40 fokot 40 foknak pont azért, mert 5 kilóval kevesebbet cipelek magamról. Nem könnyű, de szerintem megéri.
0: És ugye itt azért két dolgot szálazunk szét, hogy minél érthetőbb legyen. Egy dolog a hőség, és egy másik dolog az energiatakarékosság. És az időpontokat azért kellett átmozgatni, módosítani, hogy ne villanyfénynél kelljen játszani. Igen, és tényleg ebből a szempontból ez kényszerhelyzet az MLS meg a jogtulajdonos tévétársaság számára is.
1: Ott a közleményekben benne volt, hogy a Magyarország kormányának a kérésére.
0: Az a másik, igen.
1: Innen indul a történet.
0: És ugye tovább gyűrűződik ez arra is, hogy hát a pályát sem lehet locsolnia azoknak a kluboknak, amelyek ivóvíz készlettel próbálják meg locsolni, illetve nedvesen tartani a saját gyepüket. Az megmarad, hogy a következő fordulóban is már biztosan, tehát a harmadik játéknapon is a legkésőbbi kezdési időpont az 17 óra 30 perc lesz a magyar labdarúgó NB1-ben. A legkorábbi pedig majd egyébként 15 óra 30-as, de az tényleg majd a következő hétvégének a dolga. Még mindig erről a bajnoki fordulóról beszélve, említettem, hogy gólzáporos mérkőzések voltak, és ide kívánkozik az a gondolat is, hogy hibátlan csapat már nincsen az NB1-ben. Tehát listavezető az Eto maga 4 pontjával címvédőként, de hát pont beszéltünk már arról, hogy az Etónál nincsen minden rendben, sőt...
2: Ami látszik, az ijesztő.
0: És mégis ott vannak a tabella élén úgy, hogy közben a Ferencváros mindössze 1 pontot tud felmutatni, a két újonc bekezdett 2 döntetlennel, 2 újonc, 2 visszatérő, igen, régi nagy név, és közben azért vannak olyan csapatok, amelyek egy héten belül teljesen más arcukat mutatták.
1: Ez olyan, mint az EKG, szerintem ez teljesen rendben van, én ki nem bírnék, még egy olyan bajnokságot, felejtsük el a klubneveket, ami mondjuk Németországban történik, hogy a következő 50 év bajnokát tudjuk előre nagyjából, tehát köszönjük 2-3
0: kivétellel.
1: Hát szerintem lehet, hogy annyi se, vagy mondjuk mondhattam volna a szlovák bajnokságot is, és azért mondom, hogy direkt nem mondok klubcsapatokat, mert nem a klubokkal van. Igen, bajom. Én azt szeretem, ami mondjuk az NBA-t jellemzi, hogy amikor a Boston Celtics ugye megnyerte, most már 3 évvel ezelőtt a legutóbbi címét, előtte 2006-ban nyert, és a tulajdonos mondta, hogy akkor van 10 évünk arra, hogy megalapozzuk a következő diadalunkat, mert úgy itt a pénzügyi szabályokat is betartják. Nekem ez tetszik, hogy változatosak a mérkőzések, nem szakmai... éles látás az, hogyha valaki eltalálja egy mérkőzésnek mondjuk a pontos végeredményét vagy a kimenetelét, mert egész egyszerűen nem lehet 100%-osra mondani szerintem semmit sem, ez nekem nagyon tetszik. Erről beszélgettem egyébként Borbély Balázzsal a Ferencváros Vasas mérkőzés után is, aki ugye a meccs tervébe a kánikulával is számolt, hogy amikor már 7 óra után játszanak, és azért 3-4 fokkal még hűvösebb volt, a szél is félőlénkült, akkor igyekeztek a Vasas fölé kerekedni. Egy szervezett Vasas fölé, amelyik nagyon jó erőben van, és szerintem a Vasas van a legjobb erőben jelenleg az NB1-ben, mert az egyetlen olyan csapat volt, amelyiknek a felkészülés rajtjára kész lett a csapata. Ez nagyon fontos volt. És Borbély Balázs azt is elmondta, hogy a mentális dolgok, tehát hogy nincs mérkőzések közötti különbség, mert neki és a játékosainknak úgy kell hozzáállni, hogy ők a Ferencvárost képviselik. És ebben lát hatalmas problémákat, ugye ifjabb Lisztes Krisztiánt is ő megemlítette, de ami érdekes volt számomra, hogy megkérdeztem a lefújás után tőle azt is, hogy mit mondott a srácoknak, és azt mondta, hogy ő soha nem megy be az öltözőbe meccs után, csak másnap megy be, hogy racionálisan tudjon értékelni nekik, mert itt úgyis kihúzzátok belőlem az emóciót. Erős Gáborban pedig azt tetszett a nyilatkozatában, hogy azt mondta, hogy végig arra volt büszke, hogy az MB2-ben Vasas nem kapott piros lapot, most ugye két meccs, két piros lap. Ez is bizonyítja, hogy mennyivel nagyobb a tempó az átmenetekben az MB1-ben, de Vasas játékosai megértették, hogy vagy csak focival, vagy csak verekedve nem lehet eredményesnek lenni az MB1-ben. Urblik József vezéretével jól játszanak, de Vasas meg a Honvéd sorsa is úgy dől el a bennmaradás szempontjából, hogy mikor nyerik meg az első mérkőzésüket. Most a Vasashoz megy majd az Zalaegerszeg, tipped meg, hogy mi lesz annak a mérkőzésnek a végeredménye. Utána Kispest Vasas lesz, majd Vasas Felcsút. Na most a Vasasnak az egyik meccset biztos, hogy meg kell nyernie. Igen. Az a minimum. De a 6-7 pont lenne.
2: De nem mond.
0: Nem, ja, várom, hogy te mit fűzöl.
2: Nem érzem a Vasast kiesésre esélyes csapatnak. Én azt mondtam, nagyon hosszú évek óta mindig azt mondtam, hogy a Fradi nyeri a bajnokságot, és nagyjából meg tudtam mondani, hogy mely csapatok lehetnek a kihívó. Ez így volt tavaly is, ott a kihívó végül győzött. Én most is azt gondolom, hogy ha Fradi mint klub nem esik szét a bajnokság alatt, akkor a Fradi nyeri a bajnokságot, és idén én azt gondolom, hogy a Kisvárda és a Felcsút a legesélyesebb a kiesése, ezt elmondtam itt vagy múlt héten, vagy két hete. Amit még szemezzel fordulva kapcsolatban érdemes elmondani, hogy azért volt egy debütáló játékvezető, aki parádés teljesítményt nyújtott. Ugye ezt talán a Honvéd MTK.
0: Így van, a 3-3.
2: Igen, majdnem 3-2-es mérkőzésen. Végén, igen. Tehát, hogy én szerintem ez egy nagyon jó jel, mert amiben távolabb vagyunk egy kicsit a világbajnokságtól, mint a válogatottunk, az a játékvezetés. A férfi szakákban, biztosan a női szakákban az egyik legjobb játékvezető Urbán Eszter szépen csöndben a hétvégén bejelentett, hogy abba hagyja a játékvezetést, ami egy nagy vérveszteség, mert nincs utódott sem, tehát a Kulcsár Kata van, aki most hölgyekről van szó, mindketten már édesanyák, és akkor ezzel lehet orientálni, hogy nem tizenévesek, de hogy tehetséges játékosok vannak ott, de akik úgy nemzetközi szinten is szóba jöhetnek, talán majd lesznek. Tehát ezek fontos dolgok, szerintem a játékvezetők között találjunk olyat, aki megjelenésben, tudásban, fellépésben, korban alkalmas arra, hogy fölépítsük, és aztán, mert ha egy szlovén játékvezető vezethet világbajnoki döntőt, akkor ezt egy magyarnak sem lenne lehetetlen.
0: Katona Balázs ez a debütáló játékvezető,
2: akit említettél. Csak én ma nem fogok már neveket mondani, mert háromba háromszor hülyeséget mondtam, és ez...
0: Akkor még egy picit a játékvezetésről, hogyha már erre kanyarodtunk, volt ezen a hétvégén egy olyan mérkőzés is, ahol a VAR bírálta saját magát felül, és az MLS-nek jött ki a napokban egy olyan kimutatása, hogy most már túl 1000 olyan mérkőzésen, ahol a VAR ténykedett, működött, hogy hány százalékkal javult a döntéseknek a helyes meghozatala, a helyes megítélése, illetve a kérdéses játékszituációknak a helyes megítélése.
2: Ez nagyon jók a statisztikák, gondoltam, nagyon hogy... örülök neki, csak hogy a környékén nem vagyunk a VB-nek, az EB-nek, a csoportköröknek, mi a fontos meccsek, tehát sehol nincsen játékvezetőnk, ami azt jelzi, hogy valami, nem a játékvezetőkkel van gond, hanem valami ezen a játékvezető területen nem működik jól, mert hogy korábban nem is olyan régen még mondjuk Kassai Viktor olimpiai döntőt vezetett meg,
0: VB
2: elődöntőt vezetett,
0: EB nyitó mérkőzés,
2: Pulsándor vezetett, VB döntőt, a Palotai Kalcsi bácsi vezetett 78-ban a VB döntőnél fontosabb meccset a brazil és argentint, előtte ugye nem volt elődöntő, hanem hármas csoportok voltak, tehát mindig volt jó játékvezetőnk, a hölgyeknél Kulcsár Kata.
1: Csomó kupa meccsen is, ugye?
2: Igen, Urbán Eszter ott volt, Vadanita ott van minden nagy eseményen, tehát valamit kéne tenni, hogy legyenek olyan játékvezetőink újra, akik oda tudnak élni, és ez sajnos nem csak azon múlik, hogy ők jók, vagy nem, mert szerintem például Berke Balázs az kifejezetten jól vezet állandóan, vagy nekem van még jó néhány olyan játékvezet, akiről tudnék jót mondani, de hogy valamiért szóban nem jön, hogy magyar játékvezető oda kerüljön, ahova kellene. Tehát ezzel szerintem van dolgunk, talán még több, mint magával a játékkal.
1: A statisztikákról tudni kell, hogy az a legédesebb, amelyiket mi magunk gyártjuk le. Tehát igen, ezt ne tagadjuk már meg, mert ugye mi fogalmazzuk
2: meg, hogy az... Ezt több elmondta már, igen.
1: Igen, üdvözlöm mindegyiket, sok nagy szeretettel. De hogy... Mert mi fogalmazzuk meg a jelentését. Oké, 10-ből 9-szer jól dönt a VAR, de egy milyen szituációkban nem dönt jól, az milyen hatással van a mérkőzésre, miért tart 128 percig egy döntés meghozatala, és akkor nem kellene odáig eljutnunk, hogy egyáltalán miért van rá szükség, ugye?
2: Bizony szituációkban, igen, tehát most volt, igen, egy piros lap a Felcsúti meccsen, hogy Tehát, hogy ez viszonylag jól látható volt élőben is, hogy az szándékos volt hátulról.
1: Igen, tehát, hogy annyi
2: és időintervallumra
1: már van oszva, már most már nem is negyedekről beszélünk egy-egy meccs kapcsán, hanem lassan 16-odokról. Tehát amikor, tehát van olyan varvizsgálat, ami tovább tart, mint egy időkérés, vagy mint egy hidratációs szünet. Úgyhogy nekem jöttnek a statisztikák, hogy tök örülnék, hogyha minden bírói dönt is jó lenne.
2: És akkor
1: csak
2: is
1: az van, hogy
2: jó.
1: Nézem a tévét, nézem a meccset, és mondom, jó, akkor átkapcsolom a Netflixre, mert ott előfizettem arra, hogy nincs reklám. Itt pedig ugyanez, és a fiatalokat nem érdekli már az, hogy a félbrigád áll meccs közben, emiatt állunk, amiatt állunk, nem ehhez vannak hozzászokva, hanem a pörgős, dinamikus játékhoz, úgyhogy nekem az a másik veszőparipám, remélem nem lesz ideges, hogy a foci a világvezető részét a piacából azt el fogja veszíteni,
2: ezt
1: mert széttöredezett a játék.
2: De melyik sportág jön be helyére?
1: Nem azt mondtam, hogy sporták, hanem hogy a fiatalok maradnak a Netflixen, meg a TikTokon, és egyszerűen nem fogja érdekelni őket a foci olyan szinten. A tévés nézettségi adatokban ez már egyébként látszik, most a világbajnokság az egy másik történet.
0: Nagyon nézett volt.
1: Ezért, igen, nagyon nézett volt, és a Infantino csodálatos FIFA elnöknek az álma sikerül, akkor Kína és India miatt soha nem látott nézettségű lesz a következő világbajnokság.
2: Csak a másfők mondani, a korábbi FIFA elnök.
1: Igen, és a ügyvezető úr, reméljük nem sikerül a terve.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Elbert Gábor és Simon Zoltán volt a vendégünk a foci órában. 21 óra múlt 2 perccel folytatjuk majd Pitbull után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: I'm a fireball.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ezt überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Nemzeti Sport Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: 8 perccel múlt 21 óra, mikrofonnál Tóth Béla. Két labdarúgó végeredmény itt a Körkapcsolásban. A lengyel bajnokságban Szalai Attila kezdőként szerepelt a Pogony Szczecin együttesében. A lengyel bajnokság második fordulójában rendezték a Krakovia és a Pogony mérkőzését. 2-0-ra nyerte a vendég Pogony. Szalai Attila kezdőként tehát a pályán összességében 79 percet töltött. Minden jel szerint sérülés miatt kellett lecserélni a győztes csapatból Szalai Attilát. A szerb bajnokságban is volt magyar érdekeltségű mérkőzés, Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a Vojvodina mérkőzését, az újvidéki együttes 2-0-ra verte meg a Szabácsi Mácsvát, és Szűcs Kornél mindezt tehát a pályán töltette végig. Tenisz. Bondár legyőzte Kalinyinát az első fordulóban, méghozzá a torontói keménypályás női tenisztornán. Bondár Anna 6-4-7-5-re verte meg Angelina Kalinyinát, és ezzel bejutott a következő körbe, ahol a 20. helyen kiemelt belga Elis Mertens lesz a magyar játékos ellenfele a legjobb 64 között. Úszással folytatjuk, ugyanis a párizsi Európa-bajnoksága nyílt vízi úszóink szereplésével kezdődik majd el magyar szempontból holnap, méghozzá az olimpiai programban szereplő 10 kilométeres távon. A magyar versenyzők esélyeiről, az EB további versenyszámairól, illetve a várható eredményekről beszélt korábbi válogatott úszónk Gyurta Gergely, a riporter Erdei Márk.
9: Kezdjük a legfontosabb kérdéssel, ami azért sokáig erősen kérdőjeles volt. Fábián Bettina elindul-e majd Párizsban a nyíltvízi Európa-bajnokságon? Posztolt tegnap az Instagramra Párizsból, ez azért jó előjelnek tűnik.
10: Igen, Betty esetében még kérdéses az, hogy elindul-e, avagy sem. Be van nevezve, ott van a helyszínen, és ha minden igaz, akkor valamelyik versenyszámban biztosan látni fogjuk őt. Az, hogy melyikben, az egyelőre kérdéses, ugye holnapi nap folyamán, azaz kedden már 10 kilométeres úszásra, tehát a királyi számban indulnak a versenyzőink, úgyhogy hát nagyon reménykedünk benne, hogy láthatjuk Bettinát vízbe ugrani, de egyelőre még sajnos hivatalos információink nincsenek, hogy vajon melyik számot vállalja be Betty.
9: Márpedig azért jön elő ez a kérdés, mert ugye ő 2 éve, amikor szintén a Szajnában versenyeztek, ugyan egy másik szakaszon, de szintén Párizsban volt, ugye akkor az olimpia, akkor ő eléggé csúnyán lebetegedett, és ő azt mondta, hogy többet ő nem hajlandó, hogyha jól tudom, a Szajnában úszni. És innen jön a következő kérdés, ebből következik, milyen a vízminőség a Szajnában, most mit mondanak, javult-e mondjuk a párizsi olimpiához képest, vagy ugyanolyan rossz, vagy éppen, hogyha bizonyos helyről veszik ki, akkor jó, és akkor bíznak benne, hogyha minél többen megúszszák betegség nélkül, mit tudhatunk a helyszínről, illetve a körülményekről?
10: Jelenleg a helyszínről az a hivatalos információm, amit egyébként Gellért Gábor szövetségi kapitány úr tájékoztatása szerint elmondott, hogy 5 darab cégtől vettek különböző mintákat, és mind az 5 cég szuper excellent minőséggel ihlette, tehát azt jelenti, hogy szuper minősége, tehát kiváló a vízminőség. Ez egyébként...
9: Ez a hisszük, ha látjuk kategória, vagy tényleg így lehet?
10: Hát a képek tanúbizonysága arról tesz szert, hogy igen, nagyon úgy tűnik, hogy tiszta a víz, hiszen egyébként valóban a párizsi olimpiához képest most 300 méterrel egy kicsit lejjebb van a pálya, tehát nem ugyanott van, mint a párizsi olimpia, úgyhogy egyébként a sodrás sem olyan vészes, sőt, mondhatjuk, hogy majdnem, hogy áll a víz. Egyébként a roppant keskeny részén rendezik meg ezt az Európa-bajnokságot a Szajna folyójában. Úgyhogy bízunk benne, hogy hihetünk ezeknek az információknak, és valóban jó a vízminőség. Ezt egyébként alátámasztja az is, hogy az a német válogatott, akik korábban azt mondták, hogy ők sem hajlandóak elindulni, ha a Szajnában rendezik meg az Európa-bajnokságot, ők most ott vannak, sőt, mi több, a tegnapi nap folyamán és a ma reggeli edzéslátogatás során is beugrottak a Szajnába, és megmérettették magukat, beúzták a pályát, úgyhogy ez is arra enged következtetni, hogy valóban úgy tűnik, hogy itt a nagy hőség miatt nincs csapadék, és ezáltal nyilván a szennyvíz nem ömlik be a Szajnába, és ez lehetővé teszi, hogy akár tényleg hihetünk annak, hogy kiváló a vízminőség.
9: Szerintem nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy nekünk azért messzeföldön híresen gyors versenyzőink vannak. Ez, amit említettél, hogy szűkebb szakaszon versenyeznek, ez alapvetően segíthet a magyar versenyzőknek, hogy ezek szerint akkor nem lesznek nagy hullámok, hanem inkább kvázi nyilván nem medence-szerű lesz az egész, de azért feszítettebb víztükrű lesz vajon ez a kvázi szakasz, amit kijelöltek a Szajnában?
10: Nagyon jól fogalmaztál, mondhatjuk, hogy kvázi medencés körülmények fogják fogadni majd a versenyzőket. Bízunk benne, hogy semmilyen csapadék nem fog érkezni az utóbbi napokban, bár nyilván szükség lenne a környezetnek, de ha a versenyzőket nézzünk, akkor számunkra ideálisak a körülmények, hiszen minden versenyző, aki ott van a helyszínen, nagyon jó medencében, nagyon szép technikával úszik, és az ő tudásuk, az ő kvalitásuk ebben is van, hogy egyszerűen az ő technikájuk annyira szép, és annyira jó, és annyira hatékony, ami nagyon sok másik versenyző nem biztos, hogy rendelkezik ezzel. És hát ne felejtsük el, hogy a 10 kilométeres párizsi olimpián, mint Raskovszky Krisztóf olimpiai bajnokunk, mint Bethlen Dávid olimpiai bronzérmes úszónk már ismeri a Szajnát, tudja, hogy milyen körülmények fogadják, a hölgyek esetében pedig Fábián Bettina, aki olimpiai 5. helyen zárt 2024-ben, szintén ismeri a pályát, úgyhogy ez nekünk egy nagy előny lehet. Hogyha esetleg ugye az urak kezdik kedden 10 órakor a versenyzést, egyből az olimpiai bajnok úszónkat láthatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nagyon bíztató és nagyon jó előjel, és bízunk benne, hogy a felkészülés is zavartalanul működik. Egyébként Raskovszky Krisztófról láttam egy képet, elképesztő jó formában van. Szerintem soha korábban ennyire szálkás és ennyire vékony nem volt, úgyhogy remélem, hogy tényleg ez a magaslati edzőtábor ez számára hatékonyan zárult.
9: Most, hogy az urakat is említetted, térjünk vissza még egy picit a hölgyekre, és beszéljünk még egy picit róluk. Ugye alapvetően azt tudjuk, hogy tavaly volt legutóbb Európa-bajnokság Horvátországban, akkor gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy Mihályvári Farkas Viktória berobbant, hiszen megnyerte az 5 és a 10 kilométeres egyéni számot is, és Fábián Bettina pedig a 3 kilométeres sprintet tudta behúzni. Úgyhogy ha ezt nézzük, akkor a 3 női számból 3-ban is címvédőként érkeznek a mieink erre az Európa-bajnokságra. Mit gondolsz Mihályvári Farkas Viktória esélyeiről? Talán neki most nem volt olyan kimagasló ez a világkupa szezon. Fábián Bettinek azért voltak jobb eredményei, de talán most lehet mindkettőjüknek egy jó formaidőzítéssel egy igazán jó eredményt Párizsban az EB-n.
10: Abszolút úgy gondolom, hogy azért tényleg, ha Mihályvári Farkas Viktória esetét nézzük, hogy mindösszesen a életében a második leúszott 10 km felnőtt mezőnyben és egyből egy Európa-bajnoki cím 2025-ben a sztelgrádi horvátországi Európa-bajnokságon. Ez is azt mutatja, hogy az ő tehetsége és az ő fizikai állapota és az ő mentális erőssége az igazi nyíltvízi úszóvá vált, és én azt gondolom, hogy nyilván nehezebb címvédőként beugrani egy Európa-bajnokságra, ahol mindenki téged akar megverni, de én biztos vagyok benne, hogy látva tényleg azt a világkupa sorozatot, ahol Viki szépen azért tartósan tudta hozni az első 10-ben való helyezéseit, sőt érmes is tudott lenni, úgyhogy azért a forma az számára is jó, és tényleg, ahogy korábban is említettem, a víznek jelenleg a minősége az a medencés úszáshoz hasonlít, és azért ő korábban Európa-bajnok volt medencében is, úgyhogy szerintem itt kijön majd megint az a tudás különbség, ami közte és esetleg az európai versenyzők között van. Hát az, hogy Fábián Betty elindul-e 10 kilométeren, azt egyelőre nem tudjuk, de hát ha esetleg sikerül rávennie magát, önmagát és az edzői, illetve az edzői stáb is arra a döntésre jutnak, hogy elindul, akkor szerintem akár két magyar éremmel is számolhatunk a hölgyek esetében az első nap, és nyilván a Starigrádi horvátországi Európa-bajnokság egy kicsit csonkább EB volt, most pedig az idei 2026-os évben ez a főverseny, tehát minden egyes európai itt van, és megméretteti magát, ebből adódóan egy kicsit nehezebb dolguk lesz a hölgyeknek, illetve az uraknak is, de tényleg látva az idei évben én úgy érzem, hogy hasonlóképpen tudunk majd zárni, akár éremtáblával, akár pedig a 2025-ös EB-hez képest.
9: Mondhatjuk nyugodtan, hogy azért három fő vetélytársa van a mieinknek, hogyha a hölgyeknél maradunk, még ugye az olasz Tadeucci, spanyoloknál a Otero Fernández, illetve a hazai versenyzőként a francia Gyűsz. Ők lehetnek talán hárman, akik megakadályozhatják a mieinket abban, hogy újabb szép aranyérmek jöjjenek?
10: Igen, hát az olaszoknál mindenképpen meg kell említenünk az olimpiai érmes Ginevra Tadeuccit, ő a legnagyobb kihívója a magyaroknak, de hát azért a hazai versenyző Caroline Gyűsz, illetve Delacroix is ott van, azért a hazai versenyzőket mindig számon kell tartani, hiszen azért a hazai megrendezésű világverseny az mindig egy plusz töltetet ad a versenyzőknek, de azt sajnos meg kell említeni, hogy nyílt vízi versenyről van szó, sajnos bármi megtörténhet, tehát akár olyan versenyzők is odaérhetnek, akik korábban nem voltak ott, akár egy lengyel versenyző, akár egy cseh versenyző, nyilván nem leírva az ő kvalitásukat, de a nyílt vízi versenyen tényleg egy jó flót kikapnak, egy jó érzést, azért mégiscsak egy folyóban úsznak, lehet, hogy valaki egy nagyon jó folyási irányt talál meg, és visszafele pedig éppen közelebb tud úszni sodrással szemben a falhoz, ez segíti, tehát itt nagyon sok tényezőből áll össze egy nyílt vízi verseny, a pálya egyébként 1666 méter, tehát 6-szor kell teljesíteni a jól megszokott pálya, viszont ahogy korábban is említettem, keskeny pályáról van szó, körülbelül a fordulóbolyák olyan 30 méterre helyezkednek el egymástól, ez viszont egy óriási verekedésre, helyezkedésre és különböző pozícionálási helyezkedésre ad majd okot, ami megnehezíti majd a versenyzők dolgát, de én azt gondolom, hogy már elég tapasztaltak a magyarok, és fel vannak készülve erre, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakban.
9: Beszéljünk még picit az urakról is nyilván, ugye Betlehem Dávid megnyerte a világkupa sorozatot idén, úgyhogy eléggé jó előjelekkel érkezik most majd Párizsba. Említette ezt a verekedést, azért tudjuk jó, hogy Rasovszky és Betlehem is, ha úgy van, akkor inkább előre megy és egyedül úszik a mezőn élén, nehogy véletlenül ilyen verekedésbe kerüljenek. Akkor azt gondolod ezek szerint, hogy most is ez jó taktika lehet a mieinknek, hogy kihasználva az úszó gyorsaságukat, menjenek gyorsan előre egy jó delfinezést követően, és akkor onnan végig kell vezetni a mezőnyt?
10: Én azt gondolom, hogy nincs más lehetőség. Látva tényleg a 2024-es Párizsi olimpiát, ahol a legvégén Rasovszky Kristóf egy óriási hajrát indított, és a mögötte úszó német versenyző megpróbált őt megelőzni, de a sodrás miatt gyakorlatilag ki kellett úsznia, és bejebb kellett volna mennie, ezáltal ott nagyobb volt a sodrás. Tehát itt most nincs más lehetőség. A folyó adta lehetőségek miatt elő kell lenni, és lehetőség szerint elő kell úszni, mert hogyha valaki egy rossz pozíció kerül, és nem biztos, hogy ki tud törni, vagy nem biztos, hogy jó pozícióba kerül, akkor onnantól óriási hátrányba kerül, és tényleg a mieink, mind a három versenyző, hiszen azért Rasovszky és Betlen mellett Kovács Eres Hunor is a fiatal tehetség el fog indulni mind a három versenyszámban, neki is azért az ő tudása még nem tartott ahol a két olimpiai érmesünké, de azért ő kifejezetten jó a testalkatából adódóan kifejezetten jól tud helyezkedni, úgyhogy a három magyarnak ott kell lenni az elején, és úgy kell kontrollálni az egész versenyt, hogyha bármi esetleg szökés, vagy valaki próbálkozik valamilyen csellel, akkor azt le kell reagálni, de szokták mondani azt nyíltvízi versenynél, hogy akkor vagy jó pozícióba, hogyha a többieknek kell téged lereagálni, és te vagy az, aki az egész versenyt diktálja.

0: picit dominánsabbak, tehát az ausztrálok, a brazilok, esetleg az amerikaiak, viszont az urak esetében mondhatjuk, hogy európai az élmezőny krémje. Úgyhogy egy picit Kovács Heres Hunornak ebből a szempontból nehezebb dolga van, de tényleg láthattuk azt, hogy a 2025-ös Európa-bajnokságon majdnem mind a három versenyszámban top 10-ben tudott végezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha számára azt a teljesítményt meg tudja ismételni, akkor az már neki egy nagyon jó előjel, hiszen a nyílt vízi versenyzőről legyen szó, a tapasztalatszerzés és a hosszú-hosszú pályafutás van előtte, és minél több versenyt le kell úszni ahhoz, hogy tisztában legyen ő önmagával, önmaga erejével, illetve nincs két egyforma verseny, és lehet, hogy Kovács Heres Hunor esetében most ez az EB egy nagyon jó tanuló lecke lesz, de az is lehet, hogy neki is most jön meg az a igazi áttörés, de erre most egy picit kevesebb esélyt adok. Bízunk benne, hogy valamelyik versenyszámban akár a dobogó közelébe tud úszni, és akár mind a három versenyző is az érmekért tud harcolni, de tényleg ezt egy picit fenntartásokkal kell kezelni, és egy pici időt még kell hagyni Hunor esetében, aki egyébként nagyon szépen bontogatja már a szárnyait a két olimpiai érmes után.
1: Igen, említhetnénk, ha már az európai mezőny erősségét említetted, azt, hogy ugye az olaszoknál például, ha csak egy nevet kell kiemelni, azért Gregorio Paltrinierinek a neve az mindig előkerül, a francia hazai versenyzőknél többet is ki lehetne emelni, de mondjuk én most Olivier-t hoztam. De a legnagyobb név, akit ki szeretnék emelni, az mégiscsak a német Florian Welbrock, aki ugyan az első világkupa sorozatot azt megnyerte idén a 10 kilométert Egyiptomban, de utána többször is sérülésekkel, valamint betegségekkel bajlódott, és ő a saját szavai szerint, saját elmondása szerint úgy érkezett Párizsba, hogy az érem reményeim minimálisra csökkentek. Mit gondolsz, ez vajon altatás lehet, vagy tényleg sokat kivett belőle a szezon eddigi része?
0: Én azt gondolom, hogy van benne egy pici altatás is, de látva az ő idei teljesítményét azért meglepődnék, hogyha ő érmekért úszna. Egyébként korábban, ahogy említettem is, ő nem szeretett volna elindulni ezen az Európa-bajnokságon, ő Amerikába szeretett volna menni a Pan Pacific nevű versenyen. Mégis végül arra a döntést jutottak, hogy mivel a vízminőség megfelelőnek bizonyult, ezért mégiscsak az Európa-bajnokság egy kicsivel nagyobb presztízs értékkel bír az európai mezőnyben, illetve hát nem kell olyan messzire utazni. De én azt gondolom, hogy azért, ha már medencés körülmények, azért Florian Welbrocknak is a technikája, illetve a gyorsasága megvan ahhoz, hogy ő jó teljesítmény nyújtson, de azért a 2024-es párizsi olimpia nem úgy sikerült számára, hogy szerette volna, tehát neki azért ezzel is meg kell küzdenie, hogy van egy olyan negatív érzés Párizsjal, illetve a Szajnával kapcsolatban, amit persze lehet sportpszichológusokkal elemezni, de azért az a pici tüske ott van benne, és az lélektani hátrányjal bír a többiekhez képest. Ettől függetlenül azért egy olimpiai bajnokról van szó. A 2025-ös évben dominálta, Szingapurban szinte minden versenyszámot megnyert, a nyílt vízen gondolok, tehát ott mindent megnyert. Medencében már nem úgy jött ki a forma, de azért egy igazi nyílt vízi versenyzőről van szó, úgyhogy én azért odasorolom az érmes helyezések közé, de talán mondhatjuk, hogy Betlen Dávid és Rasovszki a legnagyobb várományosa az érmeknek.
1: Már szokás szerint ugye a váltóval fog majd zárulni a nyílt vízi rész, úgyhogy szerintem zárjuk mi is ezzel. Ugye említhetünk akárhány nevet az olaszoknál, akármennyit a franciáknál, talán négy ennyire kompakt és hasonló képességű versenyző, mint akik nálunk vannak, talán egyik országban sincsen. Hogyha nincsen betegség és nincsen semmi probléma, akkor elvileg a Rasovszki, Betlehem, Fábián, Mihályvári Farkas négyesünk tud majd rajthoz állni a váltóban. Most nyilván nem rájuk téve a terhet, de azért ez a négyes így verhetetlennek tűnik.
0: Kimondhatjuk, hogy egy éremmel biztosan számolhatunk, ha tényleg nem történik semmi olyan egészségügyi probléma vagy sérülés. Én azt gondolom, hogy ez a négy név, hogyha esetleg ki is cserélünk bárkit, akkor is minden esélye megvan arra, hogy valamelyik érmes pozíciók egyikére bekerüljön, beúszon, és hát a legnagyobb esélye az aranynak van, az aranyéremnek van, hiszen azért az utóbbi években folyamatosan minden világversenyről hoztak érmet a magyar váltó tagjai. Én most is úgy gondolom, hogy ez a kvartett, ez talán, ha nem is verhetetlen, de a legjobbak közé.

0: sorolhatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az utolsó nap, talán a szombati nap lesz a legnagyobb esély arra, hogy magyar érmet láthassunk, de hát reméljük, hogy addigra már minden versenyző bőven megtömi a zsebét érmekkel, és hát bízunk benne, hogy nem ez az egy érem fog születni.
1: Gyurta Gergellyel Erdély Márk beszélgetett. Nyílt vízi úszóink tehát holnap megkezdik szereplésüket a vízes Európa bajnokságon Párizsban. Friss hír a válogatottal kapcsolatban, hogy minden tag, kivéve a legfiatalabb Kovács Seres Hunort, aki ma a Szajnába rendszert, na hát rajta kívül mindenki más ebből a csapatból a medencében készült a viadal holnapi 10 kilométeres távjára, és az is friss információ, és ezt a Nemzeti Sport közölte, hogy Fábián Bettina 10 és 5 kilométeren nem tervez végül indulni. Ő úgy döntött, hogyha az első két napon nem esik bántódása senkinek a Szajna vizétől, akkor 3 kilométeren majd rajthoz áll. Fábián Bettina, emlékezhetünk rá, hogy a 2024-es olimpián is infúziós kezelésre szorult, miután a Szajna vizében versenyzett, és az idei világkupa sorozat utolsó állomásán Setúbalban is elkapott egy fertőzést a vízben, úgyhogy kórházban ápolták napokon keresztül. Nyílt vízi úszás tehát holnap a vízes Európa-bajnokságon, és minden egyes eseményét, történését közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban, tehát ami a vízes Európa-bajnokságon történik Párizsban, arról mind beszámolunk majd itt a 105.9-en. Lassan fél tíz, következnek a hírek Nagy Alexandrával.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Gólgazdag mérkőzésen verte az Alaegerszeg a Paksot, megállt a Duna apadás a Budapestnél. A héten kitart a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Az Alaegerszeg házigazdaként 5-2-re legyőzte a Paksot a labdarúgó NB1 második fordulójának záró mérkőzésén. Így nincs már hibátlan együttes a 2026-27-es idényben. A hazaiak 2-2 után az első félidő ráadásában harmadszor is vezetést szereztek. Majd a második félidő végén lezárták a találkozót. A zalaiaknál Skribek Allen 3 gólpassz jegyzett. Az MLS energiamegtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NB1 a harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játssza az MTK és a Puskás Akadémia. Szombaton a Vasas Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik. Még vasárnap a Paks a Honvédot 15:30-tól, a Debrecen a Nyíregyházát 17:30-tól fogadja. A török Trabzonsporral kell megmérkőznie a Ferencvárosnak az Európa Liga főtábláért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Gornyik Zsemzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg a Groupama arénában. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaszk Víg EL párharc vesztesével, még a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, ha túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától, és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus két idényre szóló megállapodást írt alá.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jelentősen alacsonyabb a vártnál. Számolt be róla a miniszterelnök a Mavir vezénylő terméből. Magyar Péter elmondta, Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés a paksi atomerőműben. Bíztató jel, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, tette hozzá. A lakosság és a vállalati szektor további együttműködését kéri az energiakrízis miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra között ütemezze át az áramfogyasztását. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. A vartűz akadályozza a vasúti közlekedést a szolnoki vonalon. A Mávinform esti tájékoztatása szerint Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van, írták.
3: Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Bak térségében korábban egy személyautó Budapest felé tartott, mikor átszakította a szalagkorlátot és áttért a Vásárosnamény felé vezető oldalra. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, emiatt mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunán túlon megélénkül a szél, a hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 21 óra 35 perc a pontos idő, a mikrofonnál Tóth Béla. A hétvégén lezárult az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj, a tartós szélcsend és a kánikula ellenére a 458 indulóból pontosan 250 egység teljesítette a távot. A versenyt Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára, az esemény főszervezője foglalt össze Regős László Pálnak.
5: Megrendezték a kékszalagot idén is, 2026-ban is, most már két napja, hogy befutottak a hajók, így két nap távlatából milyen élmény volt?
6: Hát a szervezőbizottságnak is óriási élmény minden évben egy ilyen hatalmas sportrendezvény megszervezése. Ugye az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíjon 458 hajó 2217 sportolóval állt rajthoz. Már a rajt előtti napokban tudható volt, hogy nagyon gyenge, szeles, trükkös versenyre kerül majd sor. És hát ez így is volt, rendkívül izgalmas küzdelmeket vívtak a sportolók, mind az abszolút első helyen, mind pedig a hajóosztályokon belül, hogyha valaki esetleg végignézi a nyomkövetőt, vagy most visszatekeri, láthatja a hajóosztályokban folyó óriási küzdelmeket, illetve azt a kitartást, amivel az utolsó hajó 8 másodperccel a 48 órás limitidő előtt ért célba. Úgyhogy szerintem fantasztikus volt az esemény, és nagyon bízunk benne, hogy ez a sportág népszerűsítését szolgálja. Több mint 250 ezeren látták egyébként az élő közvetítést, ami azt gondolom, hogy újabb csúcsot jelent.
5: Az abszolút első az LSM hajója lett, ugye 13 óra 27 perc és 42 másodperc a pontos idő, tehát a tavalyihoz képest azért gyengébb idő, tavalyi rekord az azért volt nagy szó a 50-50-től. Ez, hogy a címvédés nem sikerült most a 50-50-nek a sorozatban negyedszer, azt hiszem, ez minek köszönhető? Nehezebben birkóztak meg a körülményekkel?
6: A gyenge célben a többi hajóhoz képest a technika, illetve a csapat előnye nem olyan nagy, mint ahogy ez megmutatkozott a mostani versenyen. A földvár előtt visszafelé körülbelül egy órával, másfél órával a befutó előtt 7 hajó egy vonalban állt a füredi célhoz képest, tehát bármelyik feltett volna a győztes, ezért is mondom, hogy nagyon-nagyon izgalmas esemény volt. Gyenge szélben nincs akkora technikai fölénye a 50-nek, illetve itt most azért egy-két helyen azt gondolom, hogy a szerencse is közrejátszott abban, hogy ki hol indult meg, illetve hol állt meg a verseny során. Ugye legjobban az RSM csapata Vándor Robi kormányzásával kapta el a verseny utolsó fél óráját, óráját, és ezzel álltak a célba és nyertek, de sokáig vezetett Litkei Farkas is, a 13-szoros kékszalag győztes sportoló, mindenki ismeri a nevét. És összességében én azt gondolom, hogy a versenynek jót tesz az, hogyha nem mindig egy hajó nyeri. Elnézést kérek Józsa Marcitől és a 50-50-től, meg is beszéltem ezt velük, tehát én azt gondolom, hogy egy fantasztikusan jó és izgalmas versenyre került sor.
5: A vízállás mennyire nehezítette meg akár a szervezők dolgát, mert ha jól tudom, akkor az útvonalon is módosítani kellett picit, akár a hajók dolgát.
6: Így van, hát minimálisan módosítottunk a kékszalag távján. Verebély Tibor versenyvezető döntése volt, hogy körülbelül 1600 méterrel kijebb hoztuk ezt a pályajelet keszthelyi moló elől, annak érdekében, hogy 240 cm-es vízben tudják kerülni a sportolók. Ezzel lehetőséget teremtve mindenkinek, aki a Balatonon vitorlázik, hogy részt vegyen. A versenyen visszanéztük az elmúlt 2-3 kékszalag rajtolói listát és a rajta levő hajókat, azoknak a merüléseit, és a döntést ez alapján hozta meg a versenyvezető, körülbelül olyan 20-25 hajó lett volna, amelyik már nem tudta volna a keszthelyi pályáját megkerülni, hiszen a tőkesúlya mélyebbre merül, mint az aktuális vízmélység volt. Nagyon fontos számunkra az, hogy minden sportoló részt tudjon venni az eseményen, hiszen ez a Balaton és a vitorlázás ünnepe hazánkban egy óriási rendezvény, úgyhogy ezért került sor erre a módosításra, és hát a versenyzőket is több helyen ugye akadályozta az alacsony vízállás, számos homokpadra futás történt, hál' Istennek komoly baleset nem voltak kék szalag során, de voltak olyan hajók, amelyek saját erőjükből nem tudtak leszabadulni a homokpadról, ezért külső segítséget vettek igénybe, így ki kellett őket zárni a versenyből.
5: Az első kérdésnél említetted, hogy hány nevező, hány induló volt a kék szalagon. Ez is mutatja, hogy töretlen a népszerűség?
6: Én úgy gondolom, hogy ez a 458-as szám, annak ellenére, hogy hőséget és gyakorlatilag nulla szeret, és rettentő sok árvaszúnyogot prognosztizáltunk, ez egy nagyon, nagyon jó szám, töretlen a verseny iránti érdeklődés, és azt gondolom, hogy a vitorlázás iránti érdeklődés is úgy összességében. Egy ilyen esemény arra is szolgál, hogy az élsportolóinkat bemutatjuk, úgyhogy az online közvetítésben is beszéltünk az olimpiai sikereket halmozó sportolóinkról, Érdi Máriról és Vadnai Jonatánról, úgyhogy már készülünk töretlenül Los Angelesre, illetve utánpótláskorú sportolóinknak is megcsináltuk idén is a kékszalag vitorlás versenyt, és az Audi Speed Challenge-en pedig fölülhettek ezekre a fantasztikus katamaránokra ők is.
5: Olyanra egyébként akár a jövőben nem lett lehetőség, hogy volt élsportolók, nyilván nem kívánom, hogy akár a Vadnai testvérek, akár Érdi Mári visszavonuljanak közeljövőben, de majd elinduljanak már csak hobbi szinten a kék szalagon.
6: Vadnai Benjamin, aki kétszeres olimpikon, most egy új csapattal, a Forstay nevű katamaránnal állt rajthoz, és rettenetesen jól versenyzett ahhoz képest, hogy csak egy pár napjuk volt ahhoz, hogy a csapatot, illetve az eszközt fölkészítsék. Végig ott voltak az első az élbolyba gyakorlatilag, és csak egy picivel maradtak le a végén a dobogóról, tehát van ilyen sportolónk, hál' Istennek Benji személyében, és nagyon bízunk benne, igen, hogy sokan, akik az olimpiai vagy a nemzetközi karrier után egy kicsit már nem annyira komolyan, illetve más vitorlázásra vágynak, hiszen a túraversenyzés teljesen más, mint egy olimpiai hajóosztályban történő versenyzés, már a pályát illetően is, és részt vesznek ezeken az eseményeken, hiszen ez számunkra nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a vitorlázás szeretete összeköt bennünket.
5: Akkor ezek szerint itt is megvan, mint mondjuk egy tömegfutó versenyen, hogy ott van az élmezőnyben a profi rétege a sportnak, de megvan az is, aki csak hobbi szinten indul, és csak teljesíteni szeretné a távot. Ez a vitorlázás családjának mit jelent, hogy egy ilyen rangos versenyen mindenki ott lehet?
6: Igen, hát ez azt jelenti, ez a közösséget szimbolizálja szerintem, és sokszor szoktam hasonlítani a maratoni futóversenyekhez a kék szallagot. Vannak olyanok, akik az abszolút elsőségre hajtanak, nagyon sokat készülnek, hajót építenek, vagy fejlesztenek rá, hogy az álmuk beteljesüljön, és egyszer kézbe vehessék a Balaton kék szalagát, és ott vannak családok, baráti társaságok, akiknek kifejezetten a kihívás, a közösségi élmény a vonzó. Van, aki imádja a kék szalagot, van, aki nagyon utálja a kék szalagot, tehát mindenképpen valamilyen reakciót kivált a vitorlázókból. Mi nagyon örülünk annak, hogyha évről évre bővül azoknak köre, aki kipróbálja magát egy ilyen rangos eseményen.
5: És talán ennek a vitorlázó családnak vagy közösségnek tudható be az is, hogy a győztes pezsgővel várt a 8 másodpercen a határidő lejárta előtt befutó utolsó helyezett hajót. Mekkora volt az izgalom, hogy befussanak még ott a végén idő előtt?
6: Hát én azt gondolom, hogy aki követte a Telekom Live-on, illetve a kékszalag.hu-na közvetítést, hát mindenki körmét rágta, hogy vajon 9 óra előtt idejére a hajó 48 óra vitorlázást követően egészen gyenge, életies irányú szélben haladt a Nausicaa a befutó felé, és megcsinálta, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, körülbelül a mezőny fele ért célba, mint egy 200 hajó adta föl a versenyt a sok megpróbáltatás miatt, és hát a legidősebb sportoló Benedek Attila 84 évesen teljesítette ezt a nagyon megterhelő versenyt. Gratuláció neki innen is.
5: Ez egyébként mennyire számít átlagosnak, vagy jó átlagnak, rossz átlagnak, hogy ennyien adták fel?
6: A tapasztalatunk az, illetve a statisztikák azok, hogy a gyenge szeles kékszallagok sokkal jobban tizedik a versenyzőket. Átlagosan a 30-35% adja föl, tehát a mostani ez kifejezetten nehéz verseny volt, hiszen közel 50%-a a sportolóknak kiállt.
2: Holzhauser Andrással Regős László Pál beszélgetett. 3 hét alatt 3 érmet szereztek a magyar triatlonosok a legmagasabb szinten. A Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Lémon Csongor összeállítású 4-es mixváltóban elért VB ezüstérmével kezdődött a sor, majd Kropkó az Edmontoni világkupán folytatta egy újabb második helyel, legutóbb pedig a magyar csapat ebben a felállásban Európa-bajnoki címet nyert Lengyelországban. Az EB arany után nyilatkoztak a főszereplők Szilágyi Dórának.
7: Kropkó Márta volt a magyarok első embere a lengyelországi Európa-bajnokságon. A 23 éves versenyző következik. Azt olvastam veled kapcsolatban, hogy azért rossz kezdeni egy versenyt, mert hogy utána idegeskedhet még az ember a versenyen, hogy a három társa küzd a pályán. De mi kell egy jó kezdéshez? Hiszen gondolom más szempontból is nehéz elkezdeni egy versenyt. Ugye te indítottad most is a sort, mint ahogy a világbajnokságon is.
8: Igen, azt hiszem a legnehezebb feladat az az, hogy mivel nagyon sokan vagyunk a pályán, és rövid maga a verseny, így nem is tudom megtalálni azt az egyensúlyt, ahol nem kockáztat az ember túl sokat, mondjuk kerékpáron, vagy akár úszáson, vagy bárhol, viszont mégiscsak be tudja hozni a váltót egy jó helyen a következő társának. És igazából itt ezt is tűztem ki célul, mert nagyon sok helyen rossz minőségű volt az út, rengeteg vasúti sín volt benne, vagy villamos sín, akkor ugye hosszú macskaköves részek voltak a bringában, így mindenképpen azt akartam, hogy ne hibázzak, és úgy tudjam átadni a következő, vagyis a másnak a váltót, hogy az egy jó helyezés legyen. Úgyhogy igazából az első dolog, amit ki tudnék emelni, az az, hogy ezt az egyensúlyt megtalálni, hogy hol nem kockáztatok túl sokat, és a másik pedig az, hogy hát nyilván ugye első emberként hatalmas a nyomás, mert azon nagyon látszik, hogyha valamit elrontanék, de azt hiszem most már én világéletemben vagy elsőnek indítottam egy váltót, vagy amikor a sorrend 4 évente változik, akkor mindig utolsó szoktam lenni. Úgyhogy azt hiszem ez a két hely így a specialitásom, amikor a lányok kezdenek, akkor mindig kezdek, és amikor a fiúk kezdenek, akkor meg mindig utolsó vagyok. És hát nyilván az a másik nehézség, ami igazából csak az első embernél van, szintén az, hogy az úszáson baromi nagy a verekedés, hiszen 20 pár fő indul el 100 méterre az első bójához, és hát nincsenek akkora különbségek, hogy ott ne legyen verekedés. A junior váltóban a húgom kezdett, és őt annyira megverték, hogy felszakadt az orra. Úgyhogy ez nem a gyengéknek való, azt hiszem, a kezdés, de már hozzászoktam ez a feladathoz.
7: Mondhatjuk, hogy az oroszlán része a te részed, hiszen ott kell kiverekedni magát az embernek az elsők közé, és nem lepecsülve a többi társ teljesítményét, hiszen valahogy meg kell tartani ezt a helyet. De hogy idézőjelben, nekik már csak ott az elején meg kell tartani azt a pozíciót, vagy egyébként behozni a lemaradást.
8: Hát talán azt nem mondani, amúgy a váltónak, ugye négyen vagyunk, és mi a négyünk munkája tényleg kell ahhoz, szóval igazából 4 oroszlán rész van, ha így tetszik, de igen, nyilván az, hogy az elején milyen pozícióba hozod meg a váltót, az nagyon meghatározza a későbbi teljesítményt. Természetesen voltak már olyan példák, hogy valakik idézőjelesen, mert más országok így a verseny hátuljáról valahogy visszajöttek, de ez nagyon-nagyon ritka szokott lenni, szóval alapvetően ott kell lenni a legelejétől kezdve a tűzhöz közel, és mi pont így is csináltuk, szóval a legelejétől kezdve igazából az első és a második pozíciók között váltogattunk, meg voltunk, úgyhogy azt hiszem stabilan hoztuk, amit célul kitűztünk eleinte.
7: Mennyire volt nehéz egyébként ezt a taktikát hozni, amit az elején elterveztetek, hogy aztán ugye erős úszással nyitottál, majd a brit szökevény mögött ott tekertél az üldöző csoportban, és végül a futásban a lengyellel elhúztatok.
8: Hát igazából az egész versenyre kitérve, szóval nem csak az én részemre, az abba volt sokkal nehezebb, hogy abba volt más, hogyan nehéz, ha lehet így fogalmazni, Hamburghoz képest, hogy itt a váltók például fiatalabbak voltak, és nagyon társ nélkül maradtunk, szóval a Fanni és a Csongi, ők teljesen egyedül kellett, hogy menjenek, míg mögöttünk végig bolyoztak a következők, és ez hát természetesen az iszonyú munka és iszonyú energia, úgyhogy emiatt nem volt egyszerű a magyar csapat helyzete ezen az Európa-bajnokságon. És hát visszatérve az én nem is tudom részemre, alapvetően nekem leszakadt a mind a két cipőm felszállás előtt, és így nem sikerült úgy sajnos a depóm, ahogy szerettem volna, de aztán nem teljesen értettem, hogy a brit lány miért megy egyedül. Én úgy voltam vele, hogy eleve én húztam le egyébként a bringát, de nem akartam nagyon túlságosan szétlőni magam, mert úgyis tudtam, hogy mindenki egy bolyba van, és utána majd futni kell nagyon gyorsan. Úgyhogy én tudtam, hogy a brit lányt úgyis vissza fogjuk futáson, így is lett. Úgyhogy igazából nem nagyon tartottam tőle, csak próbáltam a saját tempomra figyelni, bringán nem túl sokat kockáztatni, a technikásabb részeken én húztam, meg elő voltam a bolyt. Úgyhogy azt hiszem egyébként ezt sikerült tök jól megcsinálni, a depóm is tök jól sikerült, utána meg tényleg próbáltam csak tapadni a Roxanára, ő a lengyel lány, és hát én tudtam, hogy ő baromi jól fut, szóval ő a világviszonylatban is ilyen nagyon rövid távokon az egyik leggyorsabb.
7: És mi történt aztán a cipőddel?
8: Ja, a biciklis cipővel úgy van, hogy elég magas volt a depórács, ahol fel kellett akasztani a bringát nyereggel, és túlságosan leejtettem valószínűleg, mikor mentem, futottam volna ki, és a biciklis cipő az fel van gumizva ilyen befőttes gumival, hogy egyből bele tudjunk bújni, és azzal, hogy leejtettem a bringámat, leszakadt mind a kettő, így értékes és fontos másodperceket veszítettem, de így is azt hiszem másiknak mentem ki a depóból egyébként, csak veszettem ott időt.
7: Aha, értem. És aztán utána ugye beértél a célba, átadtad a képzeletbeli stafétát, és, és itt jött az a része, az idegeskedés része, amikor még van három csapattársad. Melyik volt a legidegeskedősebb része, amikor végig kellett nézni a csapattársaidat?
8: Egyébként a mai napig nincs hangom, szóval nekem nem ilyen hangom van, és azt hiszem, ez tényleg sokat elárul arról, hogy mennyire sokat üvöltöttem.
7: Egy kicsit hallani, hogy bereket.
8: Egyébként az összes nagyon izgalmas volt, de az biztos, hogy mindenki is tényleg maximumot nyújtott, és nagyon-nagyon odarakta magát, és fejben is tényleg rendben voltak mind a hárman, szóval én nagyon örülök, hogy összetudtuk végül rakni ezt a csapatot. Hát nyilván nagyon izgalmas volt a végső, mert leesett az eső, nem is kicsit, hanem baromi rassz, ez szakadt. Mindenki, aki néző volt, teljesen vizes lett, szóval, hogy nem tudtál hova menekülni, ez volt az eső. És ez ugye az utolsó fiúknak elég sok nehézséget okozott, és többen is elestek, meg kicsúsztak. Azért volt probléma, mert hogy ez volt az első nagy eső nagyon sok ideje, így a rengeteg por azokban a percekben kezdett el nagyon csúszósá válni, és nem volt ideje lemosódni. Tehát, hogy tényleg abban az első pár percben, amikor ezek a fiúk, az utolsó fiúk pályán voltak, akkor volt a lehető legcsúszósabb az út, és emiatt tényleg sajnos több baleset is volt.
7: Csongi is kiscsúszott egy kicsit.
8: Igen, és annyira gyorsan állt fel, hogy mi egyébként észre se vettük a live-on, hogy ő elesett, vagy történt volna. Szóval ezért hálás vagyok, hogy ezt nem is láttam, mert biztos, hogy szívinfarktust kaptam volna, de tényleg nagyon profi volt, szóval amilyen gyorsan visszaállt, és konkrétan észre se lehetett venni, de így az emberek is utána a verseny után kérdezgették, hogy tényleg elesett. Mondom, igen, kiszakadt szegénynek a meze, meg vérzett a könyöke, meg minden, és akkor én is meglepődtem, miután beért, hogy tényleg elesett, pedig olyan gyorsan visszaszállt, és hát
7: de akkor bocsánat, ti mikor tudtátok meg, hogy ő elesett?
8: Én biztosan akkor, amikor beért tőle. Szóval igen, és hát azért ahhoz nagyon nagy, nem is tudom, profizmus kell, hogy valaki megőrizze egy ilyen utána hidegvérét, és mégis teljesíteni tudjon, és utána is elsőként szállt le, leputotta őket, és hát volt kis idő utána ünnepelni, szóval, hogy természetesen nagyon izgalmas volt mind a három utánam következő embernek a része, de hát nyilván a legutolsó az mindent itt.
7: Júliusban 3 hét alatt 3 érmet szereztek a magyar triatlonosok a legmagasabb szinten. Ugye a hamburgi mixmáltom ezüstérem megkezdődött, majd folytatódott a te világkupa ezüstérmeddel, és most pedig jött egy Európa-bajnoki cím. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy ez 2026-ban ez most így sikerült?
8: Ez egy baromi jó kérdés, de azt tényleg elvitathatatlan, hogy szerintem a magyar triatlonnak most az egyik legerősebb júliusa volt, mert ezen kívül még nyert a Fanni is egy aranyérmet, ugye Tiszaújvárosban, meg a Csongi is.
7: Igen, a világkupán.
8: És még volt egy VTCS bronz a Csonginak. Szóval, hogy azt hiszem, ez tényleg egy elég erősrekes sikeredett július volt. Ilyenkor én mindig azon gondolkozom, hogy ez hogyan lehet majd jövőre überelni, és ilyenkor, mikor bármilyen sikerbe van részem, akár egyéni, akár váltó, akár bármi, tényleg ezt a kérdést vetem fel magamnak, és mindig arra jutok, hogy hát ezt már nem lehet biztosan, ez nagyon-nagyon durva. És most tényleg nem tudom, hogy ezt már hogyan lehet, azt hiszem tényleg ezek az eredmények a többsége, ez teljesen ilyen történelmi siker. Tényleg nem tudom, de most nagyon jó, hogy mind a négyünknek így összejött a formája, és össze tudtuk kétszer hozni ezt a váltót.
7: De azért meg tudtok állni egy picit megveregetni a vállatokat? És nem mondja a következő célra gondolni, hova lehet még ezt fokozni?
8: Egyébként voltunk utána, verseny után bowlingozni, így együtt. Én teljesen utolsó lettem, szóval folyamatosan csak ledobáltam a lyukba a labdát. Nagyon ügyes voltam. De egyébként én, ha jól tudom, most mindenki alapvetően egy pár könnyebb napot tart, kicsit kikapcsolódik. Én biztosan, én nagyon picit, és utána viszont úgy tudom, hogy szintén mindenki megy fel magaslatra.
7: Igen.
8: Ki hova, és hát készülünk a következő versenyekre, mert a szezonnak még bőven nincs vége.
7: Szalai Fanni 3 másodperces hátránnyal a második helyen váltotta Dévai Márkot.
8: Az előttem lévő lány már a vízben volt, nekem meg kellett futni, de igazából ez a 3 másodperc, ez tényleg nem sok igazából. Szinte egyszerre kezdtük meg majdnem az úszást, úgyhogy nem kellett ilyen nagyon sokat dolgozni. Körülbelül egy ilyen 20-25 méter után az úszáson már sikerült utolérnem a lengyel lányt, aki ugye előttem váltott, és utána pedig egy picit még tudtam fokozni az előnyt az úszáson, úgyhogy tényleg hamar sikerült. Meg ez a 3 másodperc, ez tényleg nagyon, nagyon kevés, úgyhogy könnyen ledolgozható.
7: A verseny melyik része jelentette számodra a legnagyobb kihívást?
8: Őszintén a biciklinek volt egy olyan része, ami macskaköves volt. Szerintem akik ott versenyeztek hétvégén mindannyian azt tudják mondani, hogy ez tényleg egy elég nehéz rész volt. Ugye kanyargott is a macskaköves pálya, illetve azért elég hosszú volt, körülbelül egy 800 méter volt, úgyhogy ez elég technikás volt. Úgyhogy talán az volt, ami egy kicsit ilyen kihívást jelentett nekem. Hát nyilván ugye azon egy picit futni is kellett, egy körülbelül 400 métert, úgyhogy nagyon kellett figyelni, hogy a bokánk ne menjen ki, és tényleg ne vétsünk semmilyen hibát, hogy hibátlanul végig tudjunk menni mindenhol.
7: Azt nyilatkoztad korábban, hogy nagyon szereted a fájdalmat, és amikor a versenyen már savasodik és fáj, akkor azt te nagyon jól tolerálod, és csak a célt látod magad előtt. Most volt olyan, vagy most mikor fájt?
8: Hát igazából a futásnál, hát körülbelül a fordító után már azért úgy elég éreztem, hogy savas vagyok, és tényleg már a maxon pörgök, úgyhogy ott már azért éreztem ezt a kis fájdalmat, de megint nagyon jól sikerült túllépni ezen, és tényleg az dobogott a szemem előtt, hogy a csapatért tényleg minden egyes másodpercet harcoljak, hát illetve előttem is már a Márti, illetve a Márk, Dévai Márk ment, ők nagyon szuperül mentek, úgyhogy egy ilyen motiváció volt még előttem amellett is, hogy a csapatért, hogy ők is nagyon jól mentek, és meg kell tartanom ezt a helyet, hogy tényleg a lehető legjobb helyen tudjam leadni Csonginak a váltót, úgyhogy hát igazából így nagyon sok motiváció is volt bennem, illetve tényleg ez a fájdalomérzés is jó volt, hogy már megérkezett a futásra, és tényleg igyekeztem ezen így túllendülni, és tényleg hajtani a csapatért.
7: És hát olyannyira, hogy majdnem fél perces előnyben adtad át egyébként a stafétát Csongornak. Az előbb is említetted, Kröpko Márta, Dévai Márk voltak előtted. Milyen egyébként őket nézni, hogy aztán majd lassan te következel, és aztán végül milyen volt Csongort nézni, amikor te már túl voltál a saját verseny részeden?
8: Hát igazából nagyon izgalmas őket nézni. Tényleg azért nagyon is izgulok, hogy tényleg hogy mi történik, meg mi van, ugye közben melegítenem is kell, miközben őket nézem, és akkor még ez az izgalom is ott van, hogy vajon hol vannak, vajon hogy mennek, úgyhogy tényleg egy nagyon izgalmas egyébként így harmadiknak indulni, mert előtte is van nagyon sok izgalom, és utána is van, viszont utána már tök jó, mert akkor tényleg össze-vissza futottunk, és néztük a csongit, mert ugye már akkor nem kellett melegítenem, hanem tényleg csak arra fókuszálni, hogy kiszurkoljuk magunkat. Hát nyilván utána már egy picit fárasztóbb szurkolni, hiszen azért már meg volt egy futam, de szerintem ilyenkor így az emberben, amikor a versenyek után még szurkolni kell a csapattársának, nem nagyon érez fáradtságot, hanem tényleg az adrenalin még utána is bármennyire fáradtak lehetünk, futottunk és tényleg szurkoltunk, úgyhogy igazából nagyon izgalmas nézni az előttem lévőket is, meg így izgulni értük, hogy mehetnek, aztán utána is teljesen jó, de az tényleg igazából utána már csak a kemény szurkolásról szól.
7: Közben egyébként szokott változni mondjuk a taktika, vagy hogy melyik résznél mit, hogy kellene csinálni már mondjuk, amikor Kropkó Márta beér, és már van egy tapasztalata az első kör alapján.
8: Hát ugye egymásnak azért szoktunk tanácsokat adni, vagyis hát igazából szoktak, mert ugye harmadiknak vagyok, de hát közben szokott azért változni. Nyilván nagyon sok függ attól, hogy hogyan adják le a váltót. Most azért úgy változott a taktika például nekem annyiban, hogy ugye 20 másodperc előnnyel vettem át a váltót ugye második helyen, és akkor annyi volt a taktika, hogy tényleg, hogyha sikerül, akkor úszáson elmenni a lengyel lánytól és egyedül menni. Viszont nyilván, hogyha nem így alakult volna, akkor meg teljesen más lett volna a taktika, de ezek tényleg közben változnak, tényleg bármi van, bármi változhat, úgyhogy, de a legfőbb taktika az, hogy tényleg a csapat ér mindent.
7: Aztán milyen volt egyébként, amikor Csongor beért a célba, mindannyian odarohantatok hozzá? Gondolom nyilván ott egy nagy kő esik le az ember szívéről, hiszen tudom, hogy a világbajnoki ezüstérem után ez a négyes megmaradt és elindult az Európa-bajnokságon is. Már egyébként abban a reményben, hogy érmet és akár az Európa-bajnoki címet is el tudja hozni, tehát gondolom azért nyilván valamiféle teher mégiscsak nyomta a vállatokat, és ez pedig egy megkönnyebbülés lehetett, amikor Csongor végre beért a célba.
8: Hát igen, szerintem egy picit azért volt rajtunk teher mindannyiunkon, mert tényleg, hogyha a Hamburgban másodikak lettünk, és ilyen jól sikerült Hamburg, akkor tényleg itt is azért egy elvárás volt, hogy jól menjünk, és akár a második, de akár tényleg az első hely meglegyen, úgyhogy azért most voltak tényleg konkrét célok felállítva, úgyhogy azért tényleg egy kicsi teher volt, de én úgy érzem, hogy szerintem mindenki nagyon jól meg tudott birkózni ezzel, meg azért megnyugtatott minket a csapat, és hogy tényleg ami megy, azt csináljuk, úgyhogy... De hát nyilván azért jó érzés volt, amikor a Csongi beért a célba, és elsők lettünk. Egy pici teher azért leesett a szívünkről, mert tényleg sikerült, mert azért mi nagyon szerettük volna, hogy ez az első hely sikerüljön, és tényleg egy kicsit azért így a szemünk előtt az is levegett, hogy szeretnénk elsők lennénk, szeretnénk elvinni az Európa-bajnoki címet, úgyhogy nagyon jó érzés volt megint. Szerintem megint nagyon boldogok voltunk mindannyian. Tényleg ilyenkor ez egy nagyon szuper jó élmény, amikor tényleg nagyon jó eredményeket el tudunk érni, és így csapatszinten. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon jó élmény volt megint.
7: Milyen egyébként ez a csapat? Mert azért ez a két történelmi eredmény, ez azért már örökre össze fog titeket kötni. Ez milyen kötelék, ami így négyötök között kialakult most?
8: Szerintem ez egy nagyon jó kötelék és kapcsolat. Tényleg mindannyian jó harmónia van köztünk szerintem. Ugye mindannyian nagyon motiváltak vagyunk, és szeretnénk ezt csinálni, nagyon jó hangulat is van a csapatban, úgyhogy én tényleg nagyon szeretek ennek a csapatnak a tagja lenni. Szerintem nagyon jó kis csapatot alkotunk, és tényleg megvan a harmónia és a kapcsolat, úgyhogy meg hát tényleg ez egy örökre szóló élmény, és tényleg egy kötelék, hogy ezeket együtt elértük, úgyhogy szerintem ez egy ilyen örök dolog.
7: Jól gondolom, hogy ezért ez az idény is elég jól sikerült eddig számodra, hiszen a tiszaújvárosi világkupán is nyertél, aztán ugye jött a hamburgi világbajnokság, illetve ez az Európa-bajnokság, valamint a hamburgi VB-n ott voltál a 9. helyen, és ha jól tudom, akkor ez volt az első világbajnokságod a felnőttek között.
8: Igen, hát nagyon jó eddig ez az év tényleg. Tényleg nagyon eseménydús volt, azért elég nehéznek indult ez az év, mert ugye én idén érettségiztem, úgyhogy azért nyilván tudtam, hogy ez egy nagyon eseménydús év lesz. Tehát tényleg nagyon jól sikerült ez az egész év, így eddig nagyon hálás vagyok, tényleg idén klubot váltottunk, sikerült azokkal a szponzorokkal leszerződnünk, akikkel már együtt is dolgoztam, úgyhogy azért ez is nagyon eseménydús volt, akkor tényleg volt ez a Tiszaújvárosi Világkupa, ami egy nagyon áramszerű nyerés volt, akkor utána jött a hamburgi, az a VTCS sorozat, ott igazából tényleg teljesen nem volt egy ilyen nagyon célom, hogy mivel akarok elindulni, nem tényleg csak annyi, hogy tanuljak és élvezzem, és akkor összejött egy 9. helyezet, úgyhogy ez is egy nagyon jó élmény volt, és akkor utána jött ez a világbajnoki második hely a csapattal, úgyhogy az meg tényleg egy iszonyatosan jó élmény volt, és akkor még ez az EB is, úgyhogy, és akkor előtte még jött a Red Bull-os szerződés, úgyhogy hát idén nagyon-nagyon jó dolgok jöttek össze, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez most így eddig így halad. Remélem a következő része is ilyen szuper lesz.
7: Na igen, ugye a Hungaroringen személyesen Isaac Adjártól tudtad meg, hogy Red Bull sportoló lettél.
8: Óriási meglepetés volt a szüleim, meg nyilván ugye a Red Bull tudott már róla, viszont én semmi ötletem, semmi gondolatom nem volt arról, hogy most én ezt tényleg itt megkaphatom.
7: És a szüleid ezt titokban tudták tartani előtted?
8: Igen. Ami nagyon meglepődtem, mert semmi elszólás nem volt tényleg. És még akkor sem nagyon így realizáltam, hogy Red Bull atléta lettem, amikor az Isaac odaadta a sapkát, mert tényleg azt hittem, hogy ez csak egy ilyen kis szuvenír, ő adja, vagy aláírta, ami nyilván ugyanolyan, tehát ami nyilván nagyon szuper lett volna, de hát amikor mondta, hogy üdvözöl a Red Bull csapatba, akkor teljesen elérzékenyültem, tényleg nagyon szuper élmény volt, úgyhogy meg hogy nyilván az is, hogy ő adta át, tudtam találkozni egy Forma 1-es pilótával, aki azért eléggé jól versenyzik.
7: Kedves?
8: Hát, igen, nagyon, nagyon kedves. Vasárnap is tudtam vele még találkozni, ott a Max Verstappennel is, úgyhogy óriási élmény volt az is.
7: Wow, hát igen, azért ezek is életre szóló élmények. Még a végére egy kérdés a jövőről, hogy erre hogy tekintesz, és mik a célok? Nyilván a távlati cél az majd a Los Angeles-i olimpia lesz, hogyha jól sejtem, de hogy azért ez a felfelévelő tendencia, és ezek a jó eredmények, ezek a kimagasló teljesítmény, ez megmaradjon, és tud majd fokozni. Erre van-e terv, vagy ez hogy néz ki?
8: Hát így a rövid távú célok az, hogy hát most lesz egy ilyen kicsit pihenősebb időszakom nekem, viszont utána kezdődik a felkészülés a VB-re, és ott nagyon szeretném, hogyha egy dobót, mint az utóbbi 2 évben el tudnék érni, úgyhogy ez nagyon-nagyon szuper lenne. Aztán utána pedig még egy kicsit gyűjtegetek pontokat, akár még a mixátóval is, hogyha évvégén meg lesz az Abu Dhabi VTCS sorozat, akkor oda szeretnénk egy mixátort még indítani, hogy ott akkor tudjunk még pontokat gyűjtögetni.
7: Gondolom ebben a felállásban.
8: Úgy tudom, hogy igen. Uh-huh. Igen. De nyilván reméljük, hogy meg lesz tartva, mert azért Abu Dhabiba lesz, ami most nem biztos, hogy meg lesz tartva. Aztán pedig utána még egyszer egy nagyon picit pihenek, és kezdődik a jövőre a felkészülés, ami ugye kvalifikáció mixátóval, és akár egyénileg is, és akkor utána pedig 28-ban remélhetőleg a mixváltóval biztosan kijutunk. Nagyon reméljük, és hát nekem nagyon jó lenne, hogyha egyénibe is ki tudnák jutni. Nagyon álomszerű lenne, úgyhogy hát most jelenleg így ezek a célok. Meg hát nyilván közben minél több pontot gyűjteni, tapasztalatot, és tényleg világbajnokságokon indulni, és akár érmeket gyűjteni. Mindegyénibe, nyilván ott még csak junior korosztályban, nem felnőttek között, de a váltóval pedig jó lenne, hogyha tudnánk még érmeket szerezni, akár VB-n, akár EB-n, vagy akár ilyen futamsorozatokon.
7: A magyar négyes befejező emberét, Léman Csongort hallják. Visszamennék 3 héttel ezelőttre. Megnyertétek az ezüstérmet a hamburgi világbajnokságon, és azt nyilatkoztad utána, hogy egy kicsit mindannyiótoknak át kellett alakítani az évet, hiszen ezt az Európa bajnokságot eredetileg, ha jól tudom, akkor nem terveztétek be a programba, de a hamburgi verseny után mindannyian úgy gondoltátok, hogy benne lehet egy Európa bajnoki cím. Ennek tudatában hogy mentetek neki ennek a versenynek, hogy akár benne lehet az aranyérem is?
9: Igen, amikor láttuk, hogy ilyen erős a csapatunk a hamburgi világbajnokságon, hogy ott is egy ezüstérmet tudtunk elhozni, akkor igen, mindannyian egy kicsit át kellett, hogy alakítsuk a szezon, de ezt abszolút nem éltük meg áldozatként, hiszen láttuk, hogy ez egy olyan csapat, ami abszolút képes lehet akár az Európa bajnoki győzelemre is. Úgyhogy konkrétan ilyen célokkal érkeztünk, nyilván tudni, hogy az esélyesek közé tartozunk, az mindig egy kis terhet rak a csapat vállára, illetve amikor látjuk, hogy ilyen konkrét a cél, akkor azt nehéz valósággá átalakítani és valóban megvalósítani a pályán, de most minden klap volt a hétvégén, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sikerült Európa-bajnoknak lenni ezzel a csapattal.
7: Azt hogy látod egyébként a csapaton, hogy ki hogy viseli ezt az esélyesség terhét, hiszen mindannyian elbírtátok, ki az, aki ebben mondjuk vezérszerepet vállalt ebben a négyesben, és egy picit magára vállalta a tyúkanyó vagy tyúkapó szerepét, hogy egy picit jobban összeráncsa a csapatot, vagy mindenki tudta a saját dolgát?
9: Azt gondolom, hogy mindenki nagyon céltudatos, és mindenki tudja, hogy milyen képességekkel rendelkezik, úgyhogy olyan nagy külső támogatás nem kellett senkinek, mindenki igazán magabiztos volt a versenyt megelőzően, nyilván folyamatosan támogatjuk egymást, azáltal, hogy ez eredetleg egy egyéni sportág a triatlon, mindig nagyon örülünk, hogyha van lehetőségünk csapatban versenyezni, és ilyenkor egy kicsit megosztani a terheket, de ugyanúgy egy kicsit tudjuk támogatni is egymást, úgyhogy ez azt gondolom, hogy mindenkinek egy kis pluszt tud adni. Mindenkinek megvan az erőssége, azt gondolom, amellett, hogy mindenki kiváló triatlonista. Van, aki mondjuk kiemelkedőbb az úszásban, van, aki kiemelkedőbb mondjuk a futásban, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jól állt össze a csapat, és hogyha esetleg volt egy kis lemaradás, akkor egyből tudtunk rá reagálni, illetve végig nagyon jól tudtuk kontrollálni a mezőnyt így az Európa-bajnokságon, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki a legjobb formáját hozta, és annak ellenére, hogy eredetleg nem volt a programba, abszolút tökéletesen tudtunk teljesíteni.
7: A taktikán változtattatok-e a világbajnokság után, hiszen ha jól tudom, akkor a sorrend nem változott, tehát Kropko Márta kezdett, majd jött Dévai Márk, Szalai Fanni, és végül te fejezted be a versenyt, és egyébként Kropko Márta nyilatkozta, hogy első embernek lenni azért rossz, mert utána, ha végeztél, akkor még végig kell idegeskedni a társait az embernek, de hát gondolom utolsónak sem könnyű beugrani a versenybe.
9: Igen, abszolút, ezt alá tudnám támasztani, hiszen látja az ember, hogy milyen jól teljesítenek a csapattársai, és milyen jól előhozzák. Nyilván ez egy óriási motivációt is ad, de valamilyen szinten terhet is, hogy ennyire elő van a csapat, hogy abszolút az érmekért, illetve az első helyért kellett például itt nekem harcolni a végén, de úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól tudtuk már Hamburgban is lereagálni, illetve most talán még egy kicsit fejlődtünk, illetve ebben az Európa-bajnokságon lévő mezőnyben azt gondolom még jobban tudtuk irányítani, ha lehet így mondani, a mezőnyt, és még nagyobb szerepet tudtunk vállalni a forgatókönyvnek az alakításában. Egy kicsit változtatni kellett a taktikán, amellett, hogy a csapatfelállás maradt, hiszen itt például a harmadik és a második ember, Dévai Márk már első helyen, illetve első-második helyen hozta egy lengyel versenyzővel a csapatot, onnantól pedig Szalai Fanni és én is egyedül teljesítettük a távot, ami egy kicsit más, mint mondjuk Hamburgban, ahol 4-5-en kellett még ezeknél a váltótagoknál is menni. Itt egy ilyen egyenkénti időfutam alakult számunkra, ami egy kicsit máshogy néz ki, de ugyanúgy megvannak a saját kihívásai. Szóval máshogy nézett ki a versenyképe, de azt gondolom, hogy ugyanúgy megvoltak a saját nehézségei.
7: Ha jól tudom, akkor 29 másodperces előnyben kaptad meg Fannitól a képzeletbeli stafétát, és amivel említetted, hogy mindenkinek megvannak a saját nehézségei és kihívásai, gondolom neked az egyik ilyen volt az a zápor és az időjárás, hiszen azért ott megtréfált egy kicsit téged az eső.
9: Igen, abszolút elég. Nyilván, hogyha többen jönnek az ember után, akkor ez a félperces előny sem tűnik olyan nagynak, mikor megkaptam a váltást, illetve igen, pont amikor én mentem az úszás során kezdett el esni az eső, és így sajnos a nagyon poros út elég csúszósra változott, és hogy mikor menekültem az üldözők elől az egyik kanyarban, sajnos egy kicsit túlságosan is gyorsan mentem bele, és igen, ott egy kicsúszásom volt, de azt gondolom, hogy körülbelül fél másodpercet lehettem a földön, és egyből gyorsan pattattam fel a bringára, és csak egy néhány másodpercet veszítettem, és így a megmaradó 10 másodperc az elégnek bizonyult, hogy távol tartsam őket kerékpáron, és futáson is egy viszonylag nyugodt futással be tudjam hozni így a váltót az első helyre. Szóval igen, abszolút egy egész nyugodtnak tűnő versenynek ígérkezett, de azért így volt benne bőven izgalom, főleg ezzel a eséssel együtt.
7: Nehéz ilyenkor újra visszalendülni, hogy ez picit megakasztja az ember versenyzését?
9: Igen, azt gondolom, minden ilyen kizökkentő dolog egy kicsit hátráltatja az ember, de ugye ez, ami nagyon jól sikerült ezt lereagálnom, és egyből, amint visszaültem a bringára, ugyanazokkal a célokkal nyomtam a pedált, szóval nem zökkentett ki ezen a versenyen túlságosan. Azt gondolom, az jól mutatja, hogy ezt a 10 másodpercet sikerült megőriznem így is a kerékpár során, úgyhogy örülök, hogy ilyen szempontból igazából ilyen versenyszituációban ilyen jól tudtam lereagálni egy ilyen helyzetet.
7: A britek és a németek záróembere ezután leszakadt tőletek, viszont a spanyol versenyző tartotta aztán a lépést veled a végén a futásnál. Tudtad őt figyelni? Mennyire lehet ilyenkor hátra nézni, vagy mennyire kell csak a saját versenyzésedre fókuszálni?
9: Igen, azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
7: Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
9: Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapattársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
7: Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
9: Úgy gondolom, hogy már az előző, szóval teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az 5.-6. helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, szóval amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
7: Most van egy pici pihenő, de aztán újra kezdődik minden előről.
9: Igen, hát...
7: Vagy folytatódik.
9: Mondható pihenőnek is igazából, a verseny szempontjából pihenünk, de holnap indulunk már egy magaslati edzőtáborba, ahol egy kicsit a pörgésből visszaveszünk, és az edzésé lesz a főszerep, hiszen majd még van egy versenyblokk a világbajnoki döntővel együtt szeptemberi szakaszban, úgyhogy arra most egy kis edzést kell teljesítenünk, hogy ott újra jó formában tudjuk várni a maradék versenyeket.
2: Triatlon után pedig tenisz. Május 29-e óta már nem Lázár János vezeti a Magyar Tenisz Szövetséget. A korábbi elnök távozása miatt szeptemberben tisztújítást tartanak, és a pozícióra ezen a héten lehet benyújtani a jelentkezéseket. Ez volt az egyik apropója annak a kerekasztal beszélgetésnek, amelyet ma rendeztek a Nemzeti Edzés Központban. Kollégánk Reisz Bálint is ott járt az eseményen, a következő percekben pedig ő mutatja be a legfontosabb részleteket.
10: Sávolt Attila, Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója 2020. októberében csatlakozott a szervezethez. A szakember most az elmúlt évek számait értékeli, elsőként arra válaszolva, hogy szerintem miért nincs válsághelyzetben a magyar tenisz.
11: Először a magyar tenisz, profi tenisz nemzetközi megítélését vagy helyzetét nézzük. Tavaly év végén 5 magyar profi játékos volt az első 100-ban a világranglistán, szerintem az egy óriási dolog, vagy ha mondjuk azt nézzük, hogy ha most lett volna az olimpiai kvalifikációs időszak lezárása a Roland Garros után, akkor akár 6-7 kvótánk is lehetett volna. Ezen kívül természetesen, mint mindig, most is azért láthatóak 15-16 éves korban korosztályú, nagyon ügyes, nagyon tehetséges gyerekek, Nógrádi Noémi, Jónyi Márk, Fazekas Vencel, Mokán Damján személyében, sőt 12 év alatt is egyre több ügyes gyerek bontogatja a szárnyait, és ugye például most zajlanak a csapat Európa bajnokságok, ahol 3 magyar válogatott is, az F12-es, az F16-os, meg a lány 18-as csapatunk is kijutott az Európa bajnoki döntőkbe, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem áll rosszul a magyar tenisz. Tény, hogy vannak olyan problémák, amiket szerintem már 20-30 éve magában hordoz a magyar tenisportág itthon. Gondolok itt elsősorban a beszűkült gyerekteniszbázisra, tehát az biztos, hogy tény, főleg, hogyha összehasonlítjuk egy-két hasonló lélekszámú országgal, hogy kevés gyerek teniszezik Magyarországon. Ebből a kevés gyerekből egyre kevesebb választja egyébként a versenysportot, de ez a jelenség is már azért szerintem, főleg abban az összehasonlításban különösen kirívó, ha mondjuk azt az időszakot nézzük, amikor én voltam gyerek, és játszottam a Budapest vagy Magyar Bajnokság, vagy a hazai gyerekversenyeket, ahhoz képest tényleg szignifikáns egyébként a különbség, ugye akkor egy Budapest bajnokságon is, nem csak a főtáblán, de akár a selejtezőbe is összegyűlt 64 játékos, de hát azért itt az elmúlt 10-20 évben nagyon megváltoztak, én azt gondolom, azok a kihívások, amikkel a sport és köztük a tenisznek is szembe kell néznie, tehát ilyen szempontból azért nagyon megváltozott a háttér. Annak ellenére is, hogy egyébként ha jobban megvizsgáljuk ezeket a számokat mondjuk az elmúlt 5 évben a versenytenisz oldaláról, akkor a 12 éven aluli korosztályt nem idevéve az összes többi korosztályban azért növekedés látszik a versenyzői létszámba, sőt a diákolimpiai indulók létszámába is 2020-hoz képest egy duplázódást láthatunk, ugye ez inkább a szabadidős teniszt jellemzi, de általánosságban azért azt lehet mondani, hogy nagyon kevés gyerek teniszezik. Ugye mi becslésünk Magyarországon az az, hogy a népességnek a hát kevesebb, mint 1%-a, mondjuk olyan 100 000 ember körül teniszezik, és mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy hasonló lélekszámú országgal, ahol kifejezetten komoly tenisz nemzetnek számít, mondjuk Csehország vagy Szlovákia, vagy Csehország vagy Svájc, Svájcban 650 000 ember teniszezik hivatalos adatok alapján, tehát ez több mint 7%-a a lakosságnak, cseheknél is ez 400 000 fölött van, tehát ilyen közel 4%, de hát ugye azt is el kell mondani, hogy Csehországban és Svájcban gyakorlatilag nemzeti sport a tenisz, a labdarúgás, meg a jégkorong után mindenképpen a második, harmadik legfontosabb sportág, még Magyarországon. Én azt gondolom, hogy talán az első 10-be se lehet ide venni, hiszen itt a tau sportok és a látvány sportok mindenképpen viszik a prímet, és nyilván ez egy másik

0: Egyik ugye a pályakerékpár, a velodrom, a másik pedig a tenisz. De hát ez nyilván országos klubtenisz, meg utánpótlás szinten is ugyanígy néz ki, hogy óriási egyébként elsősorban a téli pályakapacitás hiány szerte az országban mindenütt, de még Budapesten is.
1: Ahogyan azt hallhatták, az optimista becslések szerint is a lakosság alig 1%-a üzi a teniszt, és ez az arány rosszabb, mint a környező, hasonló lélekszámú országuké. Természetesen a figyelemért versenyző sportágak esetében az is kulcskérdés, hogy mennyire sikerül megszólítani és megtartani a fiatal gyerekeket, akik az iskolás évek alatt találkoznak a különböző sportokkal. Sávolta Attila most arról beszél, hogy miért nagyobb a teniszezők között a lemosolódás aránya.
0: Nyilván ennek is összetett okai vannak, azért amikor járjuk az országot és beszélünk azokkal a klubokkal, ahol gyerektenisz munka folyik, ott két nagyon fontos szempont van. Az egyik az elmúlt években, évtizedekben a TAO sportágaknak az a financiális és infrastruktúrális versenyelőnye, amire szertettek, tehát majdnem mindenhol vidéki városokban azért az a visszajelzés jön, hogy nagyon nehéz nekik az óvodákba és az általános iskolákba úgy bevinni és eljutni a tenisszel és a gyerekeket a teniszsportág felé orientálni, hogy szinte majdnem mindenhol már ezek a TAO támogatott látványsportágak, labdarúgás, kézilabda, vagy nem TAO sportként, de az úszás már megjelennek, és ott vannak nagyon erősen. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás, de ugyanakkor ott van az infrastruktúrának a olyan szempontból mostoha és ellentmondásos helyzete, hogy az egyik oldalról gyerekbázis, tömegbázis szeretnénk növelni, a másik oldalon meg, hogyha mondjuk veszünk egy-egy nagyobb és komolyabb vidéki bázist, mint mondjuk Gyulát, Nyíregyházát vagy Szombathely, ahol azt mondjuk, hogy ott egy helyi önkormányzati sportkoncepcióval meg lehet találni a tenisznek a helyét, és mondjuk az minden iskola kezdésnél le lehet csábítani akár 200-300 gyereket a teniszpályára, ami egyébként egy nagyon nagy eredmény lenne, ha ilyen számokat lehetne produkálni, akkor pillanatok alatt avval szembesülünk, hogy szeptemberben lehet, hogy megvan ez a létszám, de aztán eljön október közepe, a fedett pályás időszak, és gyakorlatilag a szabadtéren meglévő 6-8-10 pályás gyerekteniszprogramot hirtelen, hát egy közel 5 hónapos fedett pályás időszakra egy-két fedett pályán kell megoldania annak a klubnak, és hát nyilván ráadásul meg ugye a klubtenisz is ott van, és ugye a fő időpontok 3 és 5-6 óra között, ez egy mission impossible és kivitelezhetetlen feladat, és ez természetesen automatikusan azért egy nagyon komoly lemorzsolódással jár.
1: Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója 2020. október óta tölti be a posztját. Most ő tekint vissza az elért eredményekre.
0: Kettős érzések vannak bennem, hiszen nagyon nagy célokkal, elképzelésekkel vágtunk neki 5 évvel ezelőtt, az akkori elnökkel és az akkori elnökséggel. Ugyanúgy ismertük azokat a problémákat a magyar tenisz házatáján, amit most is ismerünk, és éppen ezért láttunk arra lehetőséget és fogadókészséget, hogy ezt egy kicsit nagyobb polcra helyezve a teniszt, mind az infrastruktúra, mind a szakmai programok támogatásában egy nagyobb léptéket tudjunk eszközölni. Mindig elmondjuk, hogy mi 2021 elején leraktunk a kormány asztalára egy nagyon komoly országos teniszklub infrastruktúra fejlesztési programot, ami több mint 60 klubot érintett 20 milliárd forint értékben. Ebből egy nagyon komoly kormány előterjesztés is készült. Ugyanígy megcsináltuk a szakmai részét a Körmöcsi Zsuzsa teniszfejlesztési programmal, amiből szintén egy kormány előterjesztést is készült, és ott volt a kormány asztalára. Ezek sajnos nem valósulhattak meg, és én azt gondolom, hogy egyébként hosszú távon igazán számottevő strukturális változás csak akkor tud a magyar teniszben véghez menni, hogyha ilyen léptékű fejlesztésre vagyunk képesek, mind a szakmai, de elsősorban az infrastruktúrális oldalon.
1: A Magyar Tenisz Szövetség korábbi elnöke Lázár János május 29-én jelentette be lemondását. A tisztújítás szeptember 26-án lesz, de ezen a héten derül ki, hogy pontosan hányan jelentkeznek a pozícióra. A szakmai igazgató azt is elárulta, szerinte milyen szemléletű vezető segíthet a hazai tenisz élet fellendítésében.
0: Eleve már szerintem az egy nagyon pozitív dolog, hogy úgy néz ki, hogy 3-4 elnök jelölt is harcba fog szállni. Ez ugye az elmúlt, hát én nem is tudom, 10 évben, de talán lehet, hogy

0: évtizedekben, és én nem emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor kvázi nem egy elnök jelölt volt, ráadásul hozzá 2010 óta ugye ez mindig egy politikus volt, tehát szerintem ez már egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy remélhetőleg lesz 3-4 olyan elnök jelölt, aki megméretteti magát úgymond kvázi piaci alapon, de én azért azt gondolom, hogy az most nagyon-nagyon fontos, hogyha egy olyan elnök tudna lenni, aki teljesen kívülről érkezik a magyar sport, illetve a magyar teniszhez, és egy érzelemmentesen, tehát nem a magyar tenisz elmúlt belső konfliktus rendszeréből érkezik, hanem egy teljesen objektív, friss szemmel tudja áttekinteni akár a Magyar Tenisz Szövetség, akár a teljes magyar tenisz jelenlegi helyzetét, egy talán egy vállalati, menedzsment típusú szemléletet hozna be, és nyilván fontos, hogy azért erős kapcsolati háttere legyen, és nem feltétlenül az állam felé, persze az is fontos, de én azt gondolom, hogy leginkább a gazdasági élet felé és a piac felé, hogy minél inkább el tudjon indulni a Magyar Tenisz Szövetség és a magyar tenisz a nemzetközi példákat szem előtt tartva, hogy a piacról is tudjon behozni forrásokat. Én egyébként ebből a szempontból pozitívan tekintek a jövő elé, mert ugye az államtitkárságtól most már több helyen, belügyminisztéri úrtól is hallottuk azt a kijelentést, hogy a TAO sportágak, illetve a magyar sport támogatási és finanszírozási rendszerét mindenképpen áttekintik, és ezen változtatni akarnak, és akarják csökkenteni azt a gapet, ami ezáltal kialakult a TAO látványsportok és az egyéni sportok között. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően azért meg fog nyílni szerintem a tenisz számára is sokkal szélesebb körben az a lehetőség, hogy piacról a magyar tenisz, vagy a tenisz értékeit és el hatóságát szem előtt tartva több forrást tudjon majd behozni a jövőbeni új elnök.
1: Kreisz Bálint összeállítását hallották, ezzel pedig a körkapcsolás véget ér, következik a Sportvilág Nyágúj Gergellyel. Én a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Egréder István nevében is búcsúzom. Műsorunkat a Média Klikken meghallgathatják. Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
3: Gólgazdag mérkőzésen zalaegerszegi siker a Paks ellen. A Trabzonnal találkozhat a Ferencváros az Európa Liga főtáblájáért. Ezüstérmes a magyar női váltó az öttusa Európa bajnokságon. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
2: Sportvilág.
3: A labdarúgó NB1 második fordulójának záró mérkőzésén a Zalaegerszeg a Paksot fogadta. Hogy mi történt a találkozón, arról Jó András számol be Önöknek.
4: Gólgazdag mérkőzés az ETI arénában, Zalaegerszeg Paksi FC 5-2. Korán már a mérkőzés harmadik percében vezetést szerzett a Zalaegerszeg. Na, a kapus Gundel Takács Bence szöktette Calderont, ő pedig remek mozdulattal emelte át Kovácsi kapust. Aztán a 2007-es születés Garai buktatta a 16-oson belül Balogh Balást, a 11-es pedig a Ferencváros ellen duplázó Szalai József értékesítette 1-1. A folytatáson továbbra is remek iramú volt a mérkőzés, de a Paks védelme továbbra sem állt a helyezett magaslatán. A 21. percben Skribek ugratta ki a lesetára induló Calderont, aki egyedül vezethette kapura a labdát. Labdavezetés közben egyébként majdnem elbotlott, de végül ki tudta cselezni Kovácsikot, és 12 méterről a bal alsóba gurította a labdát. Az első félidő végén egy újabb paksi találat, ezúttal Papp Kristóf 13 méterrel előtt labdáját Gundel Takács nem tudta fogni. A kapus testéről lecsorgó labdát a hosszú saroknál érkező Lapu 5 méterrel a bal alsóba lőtte, 2-2. A 45 plusz 2. percben újra vezetés szerzett a hazai csapat. Szendre indította Garait, aki betört a 16-oson belőle, és 12 méterről ballal a bal alsóba rúgta a labdát. Sok-sok hiba után Skribek ezúttal jól fejezte be a támadást. A második félidőben, a 73. percben a második hullámban érkező Arthurnak adta a labdát, ő pedig a hosszú felsővel rúgta a labdát, 4-2. Majd sakkmatt a 90 plusz 9. percben a csereként beálló Babos Bence szerezte meg a Zalaegerszeg 5. gólját, ezzel beállítva a végeredményt. Zalaegerszeg, Paksi FC 5-2.
3: A mérkőzés után Péter Ágoston elsőként a zalaiak játékosát, Skribek Ellent kérdezte.
5: Gundel Takács szemed gyönyörködtető indítása után átvetted az előkészítő szerepét. Három közül ki volt a leghálásabb?
6: nem tudom. Ugye Calderonnak tavaly is adtam gólpasszokat, de szerintem az Étike Algarai már meg tudta rúgni első gólját az NBA-ben.
5: Mitől működött ennyire hatékonyan most az zalaegerszegi támadó gépezet, különösképpen összevetve a múlt héti teljesítménye?
6: Hát igen, múlt héten nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna. Az MTK ellen általában nem úgy szokott kijönni sajnos, nem tudom, hogy mi az oka. De ez, amit ma csináltunk, ez hasonlított arra, amit mondjuk a felkészülés alatt csináltunk minden mérkőzésen.
5: A nagy hőség ellenére kifejezetten intenzív első fél időt láthattunk, az egész biztos, te is nagyon élvezted a játékot, legalábbis úgy tűnik. Milyen volt belőle?
6: Igen, hát nyilván tudjuk. Én is fociztam Pakson, hogy milyen focit játszanak. Nincs megállás, intenzív az egész. Fel kellett vegyük nekünk is ezt a ritmust, de hála Istennek sikerült, úgyhogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
5: Az előző szezonban talán egy harmatosabb kezdés után sikerült nagyon szép kis tavaszi szezont nyújtani. Most mennyire érzed azt, hogy hamarabb meg lehet fogni?
6: Nyilván mi sem szeretnénk úgy kezdeni ezt az évet, ahogy tavaly kezdtük, ugye 8 meccsig nem tudtunk nyerni, de remélem, hogy ez a győzelem előre lendít minket, aztán ugyanúgy tudjuk folytatni, ahogy mondjuk ma.
3: Skribek ellen után következzen a paksi Szalai József értékelése.
5: Kétszer sikerült felállnotok, harmadszorra viszont már nem, sőt, pedig benne volt a játékban, hogy érezted?
7: Azt gondolom, hogy igen, felálltunk kétszer, viszont nem érdemeltünk volna se győzelmet, se döntetlent. Rosszul védekeztünk, elő se voltunk annyira fittek, úgyhogy ezt meg kell beszélni, aztán ki kell javítani hibákat, mert ez így nem lesz jó.
5: Hogy érzed, mi okozhat-e ezt? Inkább a sorozatterhelés, vagy a szerkezeti összeállítás? Azért voltak újdonságok és nehézségek.
7: Most nyilván volt hétközben is meccsünk, de nem mondanám erre, nem keresnék kifogásokat. Meleg se, nekik is meleg volt, nekünk is meleg volt, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést.
5: Tudom, és látszik rajtad, hogy kevésbé vigasztal, hogy megvan a harmadik gólod is a bajnokságban. Eldöntötted előre, hogy hova rúgod?
7: Igen, eldöntöttem, mindig eldöntöm. Nyilván a harmadik gólomat szereztem, viszont nem vagyok most boldog, mert kikaptunk.
3: Zalaegerszeg Paks tehát 5-2, ezzel pedig nincs már hibátlan együttes a 2026-27-es szezonban. Az MLS energia megtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NBA egy harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játsz az MTK és a Puskás Akadémia, szombaton a Vasas-Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik, míg vasárnap a Paks a Honvédot 15:30-tól, a Debrecen a Nyíregyházát 17:30-tól fogadja majd. A török Trabzonsporral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus két idényre szóló megállapodást írt alá. Külföldön folytatja pályafutását Markgráf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi három idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot és megadja a szerződésben foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a dán FC Copenhagen lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában éppen a Debrecennel találkozik.
2: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
3: Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Öttusa után triatlon. A magyar vegyesváltó Kropkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállításban aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán szombaton a lengyelországi Elblakban. Csapatunk záróemberével, Léman Csongorral ma Szilágyi Dóra beszélgetett.
8: Azt gondolom, elsősorban mindenkinek magára kell fókuszálni, de azért muszáj a többiekkel is valamilyen szinten képben lenni, és folyamatosan monitorozni az ellenfeleket, hogy esetleg valaki közeledik-e, vagy valahogy látja rajta a versenyző, hogy milyen erőben van, hogy milyen tempót tud esetleg még előhúzni az utolsó néhány száz méteren. A futás, mikor megkezdtem, azt hiszem egy 5-6 másodperc előnyöm volt így az esés követő bringa után, és ezt végig úgy futottam, hogy figyeltem a spanyolt, hogy hogyha esetleg közeledne, akkor még tempóváltással tudjak rá reagálni, de azt gondolom, hogy egy ilyen biztonsági futás elég volt, és így is sikerült megőrizni ezt az előnyt, és kvázi nyugodtan lefutni ezt az 1600 métert, úgyhogy ez az 5-6 másodperc végig közöttünk volt.
9: Kit láttál meg először aztán, amikor célba értél?
8: Amint ráfordultam az egyenes egyből, nyilván láttam a célszalagot, illetve a célszalagon túl a csapatársaimat, akikkel egyből össze is boroltunk, ahogy beértem a célzónába, és hát óriási öröm volt mindannyiunk számára, hogy leesett a vállunkról ez a teher, illetve magának az aranyéremnek a terhe, hiszen tudtuk, hogy benne lehet ebben a versenyben az arany, és nagyon örült mindenki, hogy tudtuk hozni azt a teljesítményt, amivel gondoltuk, hogy bennünk van.
9: Fantasztikus eredményeket értetek el eddig, ugye, hogyha te is nyilatkoztad, hogyha ide veszük a te és a Fanninak a világkupa győzelmét is, illetve ugye a hamburgi világbajnoki ezüstérmet és most az Európa-bajnoki címet, akkor azért ez egy nagyon szép idény eddig. És azt is mondtad, hogy az előző években már egyébként kopogtattatok a legjobbak ajtaján, de most be is léptetek oda. Mit gondolsz, minek köszönhető ez, hogy most már sikerült ezen az ajtón át is lépni?
8: Úgy gondolom, hogy már az előző teljesítményben nem gondolom, hogy olyan óriási ugrás volt, hiszen mindannyian folyamatosan, szisztematikusan dolgozunk, és évről évre egyre jobb eredményeket ér el a csapat minden tagja egyesével is. Úgy gondolom, hogy pont most értük el azt a szintet, amikor ez már összerakva csapatként is érzékelhető, és ez a kicsi ugrás kellett ahhoz, hogy mondjuk ne az 5.-6. helyért versenyezünk egy ilyen mixváltó versenyen, hanem valóban a dobogós helyezésekért, akár egy világbajnokságon is. Szóval úgy gondolom, hogy ez a váltó minden tagjának a fejlődését mutatja, illetve magának a magyar triatlonnak is a fejlődését, hiszen olyan országok között vagyunk ott, például a világbajnokságon, mint Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika, amik valóban a legnagyobb triatlonos nemzetek, de így már azt gondolom, hogy mi is ezek közé tartozunk lassan.
10: Holnap megkezdődnek a párizsi Európa-bajnokság nyílt vízi úszóversenyei, az első napon az olimpiai szám, azaz a 10 kilométeres táv küzdelmeit rendezik meg. Gyurta Gergely, korábbi világ- és Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Erdei Márk kérdezte a magyar esélyekről.
11: Kezdjük a legfontosabb kérdéssel, ami azért sokáig erősen kérdőjeles volt. Fábián Bettina elindul-e majd Párizsban a nyíltvízi Európa-bajnokságon? Posztolt tegnap az Instagramra Párizsból, ez azért jó előjelnek tűnik.
12: Igen, Betty esetében még kérdéses az, hogy elindul-e avagy sem. Be van nevezve, ott van a helyszínen. Ha minden igaz, akkor valamelyik versenyszámban biztosan látni fogjuk őt. Az, hogy melyikben, az egyelőre kérdéses. Ugye holnapi nap folyamán, azaz kedden már 10 kilométeres úszás, tehát a királyi számban indulnak a versenyzőink, úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy láthatjuk Bettinát vízbe ugrani, de egyelőre még sajnos hivatalos információink nincsenek, hogy vajon melyik számot vállalja be Betty.
11: Már pedig azért jön elő ez a kérdés, mert ugye ő 2 éve, amikor szintén a Szajnában versenyeztek, ugyan egy másik szakaszon, de szintén Párizsban volt, ugye akkor az olimpia, akkor ő eléggé csúnyán lebetegedett, és ő azt mondta, hogy többet ő nem hajlandó, hogyha jól tudom, a Szajnában úszni. És innen jön a következő kérdés, ebből következik, milyen a vízminőség a Szajnában, most mit mondanak, javult-e mondjuk a párizsi olimpiához képest, vagy ugyanolyan rossz, vagy éppen, hogyha bizonyos helyről veszik ki, akkor jó, és akkor bíznak benne, hogyha hát, ha minél többen megúszszák betegség nélkül, mit tudhatunk a helyszínről, illetve a körülményekről?
12: Jelenleg a helyszínről az a hivatalos információm, amit egyébként Gellért Gábor szövetségi kapitány úr tájékoztatása szerint elmondott, hogy 5 darab cégtől vettek különböző mintákat, és mind az 5 cég szuper excellent minőséggel itt lett, tehát kiváló a vízminőség. Hát a képek tanúbizonysága arról tesz szert, hogy igen, nagyon úgy tűnik, hogy tiszta a víz, hiszen egyébként valóban a párizsi olimpiához képest most 300 méterrel egy kicsit lejjebb van a pálya, tehát nem ugyanott van, mint a párizsi olimpia, úgyhogy egyébként a sodrás sem olyan vészes, sőt, mondhatjuk, hogy majdnem, hogy áll a víz. Egyébként a roppant keskeny részén rendezik meg ezt az Európa-bajnokságot a Szajna folyójában, úgyhogy bízunk benne, hogy hihetünk ezeknek az információknak, és valóban jó a vízminőség. Ezt egyébként alátámasztja az is, hogy az a német válogatott, akik korábban azt mondták, hogy ők sem hajlandóak elindulni, ha a Szajnában rendezik meg az Európa-bajnokságot, ők most ott vannak, sőt, mi több, a tegnapi nap folyamán és a ma reggeli edzéslátogatás során is beugrottak a Szajnába, és megmérettették magukat, beúzták a pályát, úgyhogy ez is arra enged következtetni, hogy valóban úgy tűnik, hogy itt a nagy hőség miatt nincs csapadék, és ezáltal nyilván a szennyvíz nem ömlik be a Szajnába, és ez lehetővé teszi, hogy akár tényleg hihetünk annak, hogy kiváló a vízminőség.
11: Szerintem nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy nekünk azért Messzeföldön híresen gyors versenyzőink vannak. Ez, amit említettél, hogy szűkebb szakaszon versenyeznek, ez alapvetően segíthet a magyar versenyzőknek, hogy ezek szerint akkor nem lesznek nagy hullámok, hanem inkább kvázi nyilván nem medence-szerű lesz az egész, de azért feszítettebb víztükrű lesz vajon ez a szakasz, amit kijelöltek a Szajnában?
12: Nagyon jól fogalmaztál, mondhatjuk, hogy kvázi medencés körülmények fogják fogadni majd a versenyzőket. Bízunk benne, hogy semmilyen csapadék nem fog érkezni az utóbbi napokban, bár nyilván szükség lenne a környezetnek, de ha a versenyzőket nézzünk, akkor számunkra ideálisak a körülmények, hiszen minden versenyző, aki ott van a helyszínen, nagyon jó medencében, nagyon szép technikával úszik, és az ő tudásuk, az ő kvalitásuk ebben is van, hogy egyszerűen az ő technikájuk annyira szép, és annyira jó, és annyira hatékony, ami nagyon sok másik versenyző nem biztos, hogy rendelkezik ezzel. És hát ne felejtsük el, hogy a 10 kilométeres párizsi olimpián, mint Rasaszki Kristóf olimpiai bajnokunk, mint Betlem Dávid olimpiai bronzérmes úszónk már ismeri a Szajnát, tudja, hogy milyen körülmények fogadják, a hölgyek esetében pedig Fábián Bettina, aki olimpiai 5. helyen zárt 2024-ben, szintén ismeri a pályát, úgyhogy ez nekünk egy nagy előny lehet. Ugye az urak kezdik kedden 10 órakor a versenyzést, egyből az olimpiai bajnok úszónkat láthatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nagyon bíztató és nagyon jó előjel, és bízunk benne, hogy a felkészülés is zavartalanul működik. Egyébként Rasoszki Kristófról láttam egy képet, elképesztő jó formában van. Szerintem soha korábban ennyire szálkás és ennyire vékony nem volt, úgyhogy remélem, hogy tényleg ez a magaslati edzőtábor ez számára hatékonyan zárult.
10: A mieink egyébként ma csak a medencében edzettek, és azóta már azt is tudjuk, Fábián Bettina végül sem az 5, sem a 10 kilométeren nem vállalta az indulást. Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita is indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztújító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Mategeat szakosztályvezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott két elnökségi tag és a felügyelőbizottság 3 tagja is, így a testület működésképtelenné vált. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló Vuelta a España országúti kerékpáros körversenyen. A 27 esztendő szlovén világbajnok számára a Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker, 5 túr győzelme mellett ugyanis 2024-ben a Giro d'Italián is nyerni tudott. Amennyiben haza tudja vinni az összetett első helyezettjét illető piros trikót, úgy a sportág történetében 9. férfi kerékpárosként teszi teljessé Grand Tour kollekcióját. A spanyol körverseny augusztus 22-től szeptember 13-áig tart. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton 1 pozíciót előrelépve a 83., míg az elmúlt hónapokban 2 Challenger versenyt is megnyerő Piros Zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található. Gondár Anna 2 szoros játszmában legyőzte az ukrán Angelina Kalininát a torontói keménypályás női tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 77. helyezett magyar játékos 6-4-7-5-re győzött, következő ellenfele a 20. helyen kiemelt belga Alice Mertens lesz. És még mindig tenisz, a tömegbázis növelését jelölte meg kiemelt célként Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója. A Magyar Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján a korábbi válogatott játékos kifejtette, a hazai tenisz a felnőtt profi eredmények alapján az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb korszakát éli, ám tisztában van a sportág és főleg az utánpótlás hiányosságaival is.
0: Ha először a magyar tenisz, profi tenisz nemzetközi megítélését vagy helyzetét nézzük, tavaly év végén 5 magyar profi játékos volt az első 100-ban a világranglistán, szerintem az egy óriási dolog, vagy ha mondjuk azt nézzük, hogy ha most lett volna az olimpiai kvalifikációs időszak lezárása a Roland Garros után, akkor akár 6-7 kvótánk is lehetett volna. Ezen kívül természetesen, mint mindig, most is azért láthatóak 15-16 éves korban korosztályú, nagyon ügyes, nagyon tehetséges gyerekek, Nógrádi Noémi, Jónyi Márk, Fazek Derekas Vencel, Mokán Damján személyében, sőt 12 év alatt is egyre több ügyes gyerek bontogatja a szárnyait, és ugye például most zajlanak a csapat Európa bajnokságok, ahol három magyar válogatott is, az F12-es, az F16-os meg a lány 18-as csapatunk is kijutott az Európa bajnoki döntőkbe, tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem áll rosszul a magyar tenisz. Tény, hogy vannak olyan problémák, amiket szerintem már 20-30 éve magában hordoz a magyar tenisportág itthon. Gondolok itt elsősorban a beszűkült gyerekteniszbázisra, tehát az biztos, hogy tény, főleg, hogyha összehasonlítjuk egy-két hasonló lélekszámú országgal, hogy kevés gyerek teniszezik Magyarországon. Ebből a kevés gyerekből egyre kevesebb választja egyébként a versenysportot, de ez a jelenség is már azért szerintem főleg abban az összehasonlításban különösen kirívó, ha mondjuk azt az időszakot nézzük, amikor én voltam gyerek. Ahhoz képest tényleg szignifikáns egyébként a különbség, ugye akkor egy Budapest bajnokságon is, nem csak a főtáblán, de akár a selejtezőben is összegyűlt 64 játékos, de hát azért itt az elmúlt 10-20 évben nagyon megváltoztak, én azt gondolom azok a kihívások, amikkel a sport és köztük a tenisznek is szembe kell néznie, tehát ilyen szempontból azért nagyon megváltozott a háttér. Annak ellenére is, hogy egyébként ha jobban megvizsgáljuk ezeket a számokat mondjuk az elmúlt 5 évben a versenytenisz oldaláról, akkor a 12 éven aluli korosztály nem idevéve az összes többi korosztályban azért növekedés látszik a versenyzői létszámba, sőt a diákolimpiai indulók létszámába is 2020-hoz képest egy duplázódás láthatunk, ugye ez inkább a szabadidős teniszt jellemzi, de általánosságban azért azt lehet mondani, hogy nagyon kevés gyerek teniszezik. Ugye mi becslésünk Magyarországon az az, hogy a népességnek a kevesebb, mint 1%-a mondjuk olyan 100 000 ember körül teniszezik, és mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy hasonló lélekszámú országgal, ahol kifejezetten komoly tenisz nemzetnek számít, mondjuk Csehország vagy Szlovákia, vagy Csehország vagy Svájc, Svájcban 650 000 ember teniszezik hivatalos adatok alapján, tehát ez több mint 7% a lakosságnak, cseheknél is ez 400 000 fölött van, tehát ilyen közel 4%, de hát ugye azt is el kell mondani, hogy Csehországba és Svájcba gyakorlatilag nemzeti sport a tenisz, a labdarúgás meg a jégkorong után mindenképpen a második, harmadik legfontosabb sportág, még Magyarországon én azt gondolom, hogy talán az első 10-be se lehet ide venni, hiszen itt a tahó sportok és a látvány sportok mindenképpen viszik a prímet, és nyilván ez egy másik nagyon fontos, én azt gondolom Magyarországon a tenisznek, hogy az elmúlt másfél évtizedben azért nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés ment végbe a magyar sporton belül, ebből sajnos a tenisz ez teljes mértékben kimaradt. Ugye ezt is jól mutatja akár csak az a apró tény, hogy ugye régóta kacérkodik Magyarország az olimpia rendezés gondolatával, és gyakorlatilag két olyan sportág van most Magyarországon, aki nem rendelkezik olimpiára alkalmas sportlétesítménnyel, az egyik ugye a pályakerékpár, a velodrom, a másik pedig a tenisz, de hát ez nyilván országos klubtenisz meg utánpótlás szinten is ugyanígy néz ki, hogy óriási egyébként elsősorban a téli pályakapacitás hiány szerte az országban mindenütt, de még Budapesten is.
10: Mint ismeretes, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó kvalifikációs tornáját. Kovács Kokó István, a hazai szövetség elnöke, erről is beszélt olimpiai bajnoki címének 30 éves évfordulóján.
13: 1996. augusztus 3-án az atlantai olimpián lett olimpiai bajnok Kovács Kokó István, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a vonalban, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével beszélgetünk. Szia Pisti!
14: Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
13: Nagyon szép posztot tettél ki ma a közösségi médiában az oldaladra, és úgy fogalmaztál, hogy ez a bizonyos augusztus 3-a, ez 1996 óta mindig a második születésnapotként van emlegetve. Mit történt akkor a te életedben? Meg tudod-e fogalmazni, miért ekkora jelentőségű ez a nap?
14: Lehet, hogy most már ez a 30 év szépíti meg a gondolataimat, mert valószínűleg akkor, miközben tudtam jól, hogy mekkora fontossága van egy olimpiának, de hogy ez ennyire meg fogja változtatni az egész életemet, nem csak az enyémet, a körülöttem élők életét, az azóta eltelt időszak, mondhatni minden napját, azt természetesen én sem tudtam, vagy nem is tudhattam. szerencsére épp ezért nem is volt rajtam akkora nyomás, még akkor sem, hogy amikor már 92-ben megtapasztaltam, hogy micsoda különbség van egy olimpiai bronzérem, vagy akár csak egy olimpiai helyezés, és maga az olimpiai bajnoki aranyérem között. Ettől függetlenül 96, atlantai olimpia, augusztus 3-a, amikor, és ezt soha nem azt mondtam, hogy megnyertem, hanem megnyertük az olimpiát Öcsi bácsival közösen, az valóban egy olyan sorsfordító volt az én életemben, de szerintem az övében is, aminek a gyümölcsét, vagy a hozadékát, azt azóta is élveztük, néha szenvedjük, és visszük magunkkal. Az olimpizmus örökre beléégett a lelkünkbe, lelkembe, én azóta se tudok tőle szabadulni, és ennek már tényleg 30 éve, és ez egy csodálatos dolog, mert hogyha valakinek az életét meghatározza egy szent célkitűzés, vagy egy gyönyörű eszme, mint például maga az olimpizmus, az valami hasonló élmény lehet, mint amikor valaki nagyon mélyen vallásos, és az életét mondjuk az Isten hit határozza meg. Nekem az én vallásomat úgy hívják, hogy olimpia.
13: És ahogy írtad ebben a bizonyos posztban, minden augusztus 3-án Öcsi bácsi felhívott téged, és azt mondta, hogy Isten éltessen?
14: Néha én hívtam, nem tudom már, hogy melyikünk volt a gyorsabb, szerintem az utolsó időszakban már én, de az elején, főleg akkor, amikor éppen külföldön éltem, vagy bevallom őszintén, ez a 30 év mostanra talán még fontosabbá teszi számomra magát ennek a napnak az ünneplését. Volt olyan év, amikor én el is felejtkeztem róla.
13: Azt is a mai írásodból lehet tudni, hogy Öcsi bácsinak tettél a döntő napján, ha jól emlékszem, egy ígéretet. Erről mit szabad tudni?
14: Már le is egyeztettem Öcsi Benivel az ország talán legjobb, vagy legalábbis legelismertebb, leghíresebb tetováló művészével, hogy holnap délelőtt megjelenek nála. Így pont 30 éves lesz az ígéret, mert augusztus 4-én, az olimpia másnapján elmentünk a város szélére Öcsi bácsival kirándulni, vagy a szeretteinknek ajándékot venni, hogy akkor még csak a Bence fiam volt, és neki akartam egy szép is melegítőt venni, és ezért elmentünk Öcsi bácsival sétálni, úgy, hogy közben végig az olimpiai aranyérem ott lógott Öcsi bácsi nyakába, le se akarta venni, és közben beszélgettünk, és a beszélgetésünkből az alapult ki, hogy én ugye visszavonultam az aktív ökölvívásból, de hogy a kapcsolat megmaradjon, ezért keressünk valami közös hobbit. Én mondtam, hogy én nagyon szeretnék venni egy motort, mondta, hogy akkor ő is vesz egy motort, és ő mondta, hogy ő viszont egy régi álma volt, hogy legyen rajta is tetoválás, a kispesti vagányokon mindenkin van, hogy ő most tetováltat egy olimpiai fáklyát, ráadásul az atlantai olimpiának az emblémája az nagyon jól nézett ki, és ezt ő felvaratja, és akkor én is megértem, hogy rendben van, csak akkor én is, mindketten tetováltatunk, mindketten veszünk egy motort. Ebből annyi valósult meg eddig, hogy én vettem egy motort, ő pedig tetováltatott, úgyhogy még most nem akarok ezzel viccelődni, de Öcsi bácsinak lesz most már egy adóssága, hiszen neki még akkor be kell szerezni ezt a motort. Én viszont holnap azt az adósságomat törlesztem felé, amit akkor ott 1996. augusztus 4-én sétaközben megígértem, hogy akkor én is felvaratom a vállamra azt az olimpiai fáklyát. Holnap délelőtt 11-kor vár engem a tetováló művész, és hogyha minden igaz, akkor 3 óra elteltével már ott is lesz az ígéretem a vállamon.
13: Ez a nagyon szép emlék. Méltó helyre kerül. Pisti, egy utolsó kérdés, az most már nem az atlantai olimpiával, hanem a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kapcsolatos, hiszen a napokban lett hivatalos, hogy az utolsó kvalifikációs tornát Magyarország rendezheti. Mekkora dolog ez, mekkora büszkeség ez számotokra, és mekkora sportdiplomáciai siker?
14: Minden mindennel összefügg. Amikor mi nekiláttunk a munkának, és a többes szám alatt értem magát az irodát, amit teljesen megreformáltam, és szerintem most a magyar sportszervezetek közül az egyik legmodernebb, legkreatívabb, legnagyobb tudásbázisra megáldott szövetségét tudjuk irányítani, vezetni. Ennek a hajónak nagyon-nagyon jó érzés kapitányának lenni, mert tényleg a munkatársaim egytől egyik kiváló munkaerőt képviselnek, és van ráadásul egy nagyon támogató és nagyon-nagyon sok segítséget nyújtó elnökségem, úgyhogy most végre összeállt egy olyan csapat, akikkel amilyen célt eddig kitűztünk, azt minden sikerrel vittünk. Szeretjük volna megrendezni Magyarországon az U23-as Európa-bajnokságot. Megpályáztuk, végigvittük, és minden idők legjobb U23-as Európa-bajnokságát rendeztük. Tavaly 100 éves volt a Ökölvívók Szövetsége, ugye egyrészt visszakaptuk a régi nevünket, egy új logót terveztünk, új székházba költöztünk, gazdaságilag egy teljesen stabil lábakon álló, és egy nagyon átlátható, és nagyon jól működő, nagyon észszerű célokra normális pénzügyi felhasználással működő szövetséget építettünk. Tavaly a 100 éves jubileumot ünnepeltük, egy elképesztő nagy nemzetközi port kavart és nagy figyelmet arató rendezvényt raktunk össze, ahol a World Boxing Elm köszönő elnöke és az új elnöke Gennady Golovkin és Boris van der Bosz egyaránt itt volt, a profi ökövívója lesz számtalan képviselője. Idén megrendeztük Paplaci bácsi emlékévének a nyitójaként, március 25-én a születésnapján, szintén ugye 100 évvel ezelőtt született a legenda Paplaci bácsi, rendeztünk egy fantasztikus profi ökövívó gálát, ahol az amatőr kiválóságaink vívták sokan közülük az első profi mérkőzésüket. Itt is óriási sportdiplomáciai sikereket tudtunk elérni, hiszen a frissen kinevezett Tom Dillon, a World Boxing főtitkára itt volt velünk több napon keresztül. Rengeteg olyan új szereplője a nemzetközi ökölvívásnak, akár a Nemzetközi Bizottság oldaláról a nemzetközi ökölvívásnak, Breno Pontestől kezdve David Lauránon, hát egy csomó olyan ember jött el, és bizonyosodott meg a saját szemével, hogyha mi valamit megígérünk, akkor nemhogy betartjuk, hanem annál többet is adunk. És szerintem ez segített minket ahhoz hozzá, hogy aztán 2028-ra, és mondom, ezeknek a rendezési sikereknek és a mi rendezési szándékainak is volt köszönhető, hogy dacára annak, hogy az eddig az ökrövás történetében, ha jól emlékszem, 4-szer vagy 5-ször pályázott már Magyarország kvalifikációs versenyre, soha nem sikerült ezt végigvinni, most viszont sikerült, és valóban, ahogy te is említetted, 2028 májusában az utolsó lehetőség, a talán legfontosabb kvalifikációs verseny, ahova minden, aki él és mozog, és még nem kvalifikálta magát, az biztos, hogy itt lesz, tehát itt legalább 100 ország, 500-600 ökölvívója szeretné megkaparintani azokat az utolsó helyeket még. Ennek elképesztő jelentősége van, hogy azok a versenyzőink, akik még azt megelőzően a világbajnokságon vagy az európai játékokon nem tudnak kvalifikálni, azok talán itt Magyarországon még az utolsó esélyt meg tudják majd ragadni, és akkor egy nagyobb, reményem szerint egy 4-5 fős csapattal ki tudunk utazni Los Angelesbe, az már egy komoly megjelenés, az már ott akkor egymásnak is tudnak segíteni, hajtja egyiket a másik, tehát az egy nagyon nagy dolog lenne. Ezen dolgozunk. És nagyon remélem, pont erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt a főtitkárral, Nagy mondta, hogy én nagyon remélem, hogy én még megérem, és talán az én elnökségem alatt lesz az, hogy már nem én leszek az utolsó olimpiai bajnok, nem azt kell ünnepelnünk 30 év elteltével, hogy az utolsó olimpiai aranyat ünnepeljük.
10: Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalunkon. Élőadásunk ezzel már a véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Folytatjuk az afutást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és van ma egy jubileum, hiszen 1996. augusztus 3-án az atlantai olimpián lett olimpiai bajnok Kovács Kokó István, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a vonalban, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökével beszélgetünk. Szia Pisti!
2: Szia Szilvi, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hát egy nagyon szép posztot tettél ki ma a közösségi médiában az oldaladra, és úgy fogalmaztál, hogy ez a bizonyos augusztus 3-a, ez 1996 óta mindig a második születésnapotként van emlegetve. Mi történt akkor a te életedben? Meg tudod-e fogalmazni, miért ekkora jelentőségű ez a nap?
2: Lehet, hogy most már ez a 30 év szépíti meg a gondolataimat, mert valószínűleg akkor, miközben tudtam jól, hogy mekkora fontossága van egy olimpiának, de hogy ez ennyire meg fogja változtatni az egész életemet, nem csak az enyémet, a körülöttem élők életét, az azóta eltelt időszak, mondhatni minden napját, azt természetesen én sem tudtam, vagy nem is tudhattam. Szerencsére épp ezért nem is volt rajtam akkora nyomás, még akkor sem, hogy amikor már 92-ben megtapasztaltam, hogy micsoda különbség van egy olimpiai bronzérem, vagy akár csak egy olimpiai helyezés, és maga az olimpiai bajnoki aranyérem között. Ettől függetlenül 96, atlantai olimpia, augusztus 3-a, amikor, és ezt soha nem azt mondtam, hogy megnyertem, hanem megnyertük az olimpiát öcsi bácsival közösen, az valóban egy olyan sorsfordító volt az én életemben, de szerintem az övében is, aminek a gyümölcsét, vagy a hozadékát, azt azóta is élveztük, néha szenvedjük, és visszük magunkkal. Az olimpizmus örökre beléégett a lelkünkbe, lelkembe, én azóta se tudok tőle szabadulni, és ennek már tényleg 30 éve, és ez egy csodálatos dolog, mert hogyha valakinek az életét meghatározza egy szent célkitűzés, vagy egy gyönyörű eszme, mint például maga az olimpizmus, az valami hasonló élmény lehet, mint amikor valaki nagyon mélyen vallásos, és az életét mondjuk az Isten hit határozza meg. Nekem az én vallásomat úgy hívják, hogy olimpia.
1: Azt mondhatjuk, hogy a barcelonai olimpia után egyfajta bizonyítási vágy volt benned, azt talán mondhatjuk, hogy nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, szerettétek volna, és Atlantában pedig úgy valahogy minden összeáll. Tehát, hogyha megnézem, 5 mérkőzést nyertél, ilyen pontozásos aránya, hogy 15-3, 24-2, a döntő ugye 14-7 volt a kubai riválisod ellen, szóval annyira magabiztosnak tűnik ez a teljesítmény, hogy ezért kérdezem, hogy ott valahogy minden jól sikerült?
2: Én inkább azt mondanám, hogy egyrészt nem volt benne bizonyítási vágy, tehát én nem akartam bebizonyítani senkinek, hogy én alkalmas vagyok egy feladat elvégzésére. Most már inkább van bennem általában bizonyítási vágy az emberek irányában, nem tudom miért, de régebben nem. Régebben saját magamnak akartam megmutatni, és nem is bebizonyítani, hanem visszaigazolni, hogy már pedig igen, igazam van. És itt is így ez történt, tehát én 92-ben, ráadásul ugyanilyen jó formában voltam, mert ott is olyan, sőt ott volt talán még nullás meccsen is, talán pont a Dáni Eszper Jensen ellen értem el 14-0-át, ott is az elődöntőig, azaz 3 meccset úgy nyertem meg, hogy hatalmas nagy különbséggel, ami egyébként egy összességben az egész pályafutásomra jellemző volt, hogyha én vereséget szenvedtem, az is általában egy nagyon szoros vereség volt, ha pedig nyertem, azok általában egyértelmű győzelmek voltak. De a 92-es olimpia után éreztem meg azt, hogy amikor valaki még nem alkalmas egy feladat elvégzésére, és hogy micsoda munkát kell ahhoz elvégezni, hogy abból a tehetséges, vagy csak szorgalmas, vagy egyébként mondjuk esélyesnek kikiáltottból úgy legyen magabiztos, és úgy legyen biztos befutó, hogy ott már ne jöhessen olyan rossz forma, ami elveheti az esélyét arra, hogy végigvigye a célját. És ez nekem 3,5 év borzasztó kemény munka, teljesen a színfalak mögött, de ez alatt a 3,5 év alatt egyetlen 1 eurót a bajnoki címet szereztem, meg persze rengeteg érmet, világkupa ezüstérmet, Európa bajnoki bronzérmet, aminek nagyon sok ökölvívó nagyon örülne, de én ott akkor ezeket egy picit sem büszkén mutogattam, hanem úgy éltem meg, hogy még mindig sokat kell tennünk a céljaink érdekében, úgyhogy én erre a 3,5 évre legalább olyan büszke vagyok, mint magára a bajnoki címre, mert az a 3,5 év a maga az út talán, ha nem mondom, hogy többet, de legalább annyit ért az én szellemi, fizikai, lelki és egyéb fejlődésem, személyiségfejlődésemben, mint maga az olimpia bajnoki cím, és amit említettem, ez tényleg 30 éve meghatározta az életünket, és sajnos Öcsi bácsiért innentől kezdve már nem, de az elmúlt 30 évünk valóban arról szólt, hogy akárhányszor beszéltünk, valahogy az olimpia mindig ott volt egy olyan összekötő kapocs a közös bajnoki címünk, ami egy örökre. Már előtte is tényleg több volt ez, mint edzőversenyző kapcsolat, de onnantól kezdve pedig örökre összekapcsolt minket az atlantai bajnoki cím.
1: És ahogy írtad ebben a bizonyos posztban, minden augusztus 3-án Öcsi bácsi felhívott téged, és azt mondta, hogy Isten éltessen?
2: Néha én hívtam. Uh-huh. Nem tudom már, hogy melyikünk volt a gyorsabb. Szerintem az utolsó időszakban már én, de az elején, főleg akkor, amikor éppen külföldön éltem, vagy bevallom őszintén, ez a 30 év mostanra talán még fontosabbá teszi számomra magát ennek a napnak az ünneplését. Volt olyan év, amikor én el is felejtkeztem róla, tehát itt tudom, én lehet, hogy 2012-ben, amikor még csak a gyors fejszámolással a 16 éves jubilómát ünnepeltük, akkor még észre se vettem, hogy aznap van, augusztus 3. És Öcsi bácsi viszont soha nem felejtette, tehát nagyon ritkán tudtam őt megelőzni, ahogy mondtam, főleg az utolsó időszakunkban, és a beszélgetésünk tényleg mindig úgy kezdődött, hogy én is és ő is gratuláltunk a másiknak a születésnapjához, mert ő is és én is úgy éltük meg, hogy ő is akkor született újjá. Borzalmas kimondani, hogy ő akkor még fiatalabb volt, mint amennyi vagyok én most. Tehát amikor együtt megnyertük az olimpiát, akkor ő 40-50 között járhatott, és lényegesen idősebb vagyok most már annál, mint amikor Öcsi bácsi nekem ott a sarokban még az instrukciókat adta. De mondom, azóta rendszeresen, amikor beszéltünk, ezekre a napokon meg mindig a születésnapként tekintettünk augusztus 3-ára.
1: Ugye ez a bizonyos atlantai olimpia július 19-e és augusztus 4-e között zajlott, tehát a te aranyérmed majdnem a zárónap előtti nap történt meg.
2: Pontosan a zárónap előtti
1: igen.
2: Nap. Zárónapon még volt további hadsúlycsoportnak a döntője, tehát az akkori amatőr ökölhívás, az olimpiai stílus ökölhívás 12 súlycsoportot rendeztek, csak a férfiaknak. A páros súlycsoportokban, tehát a 48, 54, 60, 67, 75, és a nehézsúlyban rendezték meg az első napon a döntőket, és a döntők második napján rendezték a páratlan súlycsoportokban az 51, 57, 63 fél, és így tovább azokban a súlycsoportokban a döntőket. Az első nap után még annak a majdnem azt mondtam, hogy veszélye, de lehetősége is fent állt, hogy én kapom majd a B-kör díjat, a torna legeredményesebb, legjobb ökölvívójának járó díjat. Aztán a második nap egy Zsirov nevű cirkálósúlyú bunyós, az elég erős orosz lobbinak köszönhetően talán pár ponttal, nem akarok hülyeséget mondani, hogy az akkori AIBA elnökségi tagok közül hányan szavaztak rám és hányan rá, de pár szavazattal alul maradtam, úgyhogy ezt az egyébként szintén egy nagyon nagy értéket képviselő trófeát már nem sikerült megszereznem, de az, hogy egyáltalán felmerült a nevem, hogy annak a tornának, ahol Floyd Mayweather-től kezdve fantasztikus nevek szerepeltek, ennek én legyek a legeredményesebb ökölvívója, a legjobb ökölvívója, a torna legjobb boxolója, már az egy óriási dolog. És igen, valóban az olimpia utolsó előtti napja, de ez az ökölvívásra mondhatni egy állandóan visszatérő probléma, hogy egy nagyon hosszú programot kell nekünk lebonyolítani. Az Atlantában is talán az első nap kezdtem, 20-án volt az első meccsen, 25-én a második, 30-án a harmadik, és utána elsején és harmadikán a negyedik, ötödik. Ez gyakorlatilag a teljes olimpia időszakát veszi, de a Barcelonában is a bronzérmet azt az utolsó előtti versenynapon szereztem meg, és egy nappal a versenyek vége előtt ért véget számomra az olimpia, tehát kicsit irigyeltük is azokat a sportolókat, akár vívókat, akár kajakosokat, akiknek egy-két nappal van olyan, hogy megérkezik előző nap, megnyeri az olimpiát, aztán másnap már hazautazik. Nekünk ez egy két hetes borzasztó kemény fogyasztással, váltott el különböző ellenfelekkel, ez a sportágnak az egyik nehézsége, de hát aki bajnok akar lenni ebben a sportágban, az ezzel tisztában van.
1: Igen, ez érdekelt volna, hogy mennyire volt nehéz, és meg kellett-e érned ahhoz, akár korban, akár rutinban, tapasztalatban, hogy ezt a folyamatos fókuszáltságot fenntartsd.
2: Én inkább azt mondom, hogy én tanultam az első olimpiából, és én próbáltam most az utolsó olimpián a magyar sportolóknak ebben segíteni. Volt egy eszém még annak idején a Presztízs Sportmagazinban, ami arról szólt, hogy az első olimpiának a tanulságait ezt valahogy tovább kell adni mindig, hogy az első bálózók, akik először mennek egy olimpiai faluba, és egyébként érmem esélyesek, főleg olyan sportágban, mert vannak olyan sportágok, ahol a pszichés tényezők kevésbé befolyásolják a teljesítményt, és most nem akarom, de például egy úszó, vagy egy futónak a teljesítményét nem biztos, hogy le tudja rombolni az, hogyha ő neki a fókusza nincs teljesen beállítva, meg ugye maga az ellenfél sem az ő teljesítményét rontja le, hanem esetlegesen gyorsabban úszik, vagy gyorsabban fut nála. Egy ökölvívónál, hogyha nem tudja megtartani az versenyidőszakban végig a fókuszt, akkor nagyon könnyen úgy járhat, hogy jön egy olyan nap, mint ahogy nekem például a Barcelonában a bronzmeccs, vagy maga az elődöntő, amikor szétesik minden, és akkor egy másodpercek alatt, vagy egy nálunk aztán tényleg az ökölvezben együttés is elegendő ahhoz, hogy az ember vereséget szenvedjen. Ez egy nagyon-nagyon, de a vívóknál is ugyanez a helyzet, tehát hogyha ők nem tudnak végig egész nap összpontosítani, minden egyes passzót ugyanolyan szinten megvívni, mint ahogy egy olimpiai bajnoki döntőt vívnának, akkor a legnagyobb esélyesek is ki tudnak hullani, akár a 64 között, vagy a 32 között. Nekem Barcelonában ez még nem sikerült, és Atlantában már úgy mentem, hogy tudtam, hogy itt mit szabad nekem, és mit nem szabad. Hogy nem szabad foglalkoznom azzal, hogy egy olimpián vagyunk, hogy nem szabad kimennem más versenyekre. Nem szabad azzal foglalkoznom, hogy fogy a csapat, tehát egy viszonylag nagy létszámú 7-8 ökölvívóval voltunk ki, talán még egy tartalék versenyző is kijutott, hogy még egy nagy csapattal sikerült kvalifikálnunk. Nem szabad ezzel foglalkoznom, csak a saját versenyemre szabad fókuszálnom, csak a saját meccseimre szabad kimennem. Ugyanúgy kell élnem, mintha még tartana az edzőtábor ugyanabban az árt közegben. Ezért én tudom jól, hogy az ötödik aranyat nyertem, de az előttem lévő 4 aranyból egyedül a Szenna Attila barátomét láttam, de azt is csak azért, mert ott volt a falu oldalában közvetlenül, durván egy ilyen 5 perc sétára a szállásunktól a medence, ezért oda elsétáltam, megnéztem, illetőleg egy vízirata meccset néztem meg, talán pont azt az ominózus spanyol meccset, ahol hosszabbításra mentettük egy büntetővel, mert egy spanyol játékos korán ugrott beörülni a medencébe, amennyire jól emlékszem, de semmi másra nem emlékszem az atlantai olimpiából. Nem láttam a megnyitó ünnepséget dacára annak, hogy Mohamed Ali gyújtotta meg a lángot, aztán később nem mentem ki, természetesen már kimertem volna, de nem érdekelt maga az áraünnepség sem. Fogalmam sincs, hogy szerepeltek a többi sportág képviselői, vagy legalábbis most már tudom, de ott akkor az olimpián nem foglalkoztam vele, mert ott egyetlen egy fél lebegett a szemem előtt, ahhoz, hogy én benne tudjak maradni a fókuszba, ahhoz, hogy én minden pillanatban lássam magam előtt a célt, ahhoz nem szabad semmi mással foglalkoznom.
1: Uh-huh. És a példa mutatja, hogy ennek egy olimpiai aranyérem lett az eredménye. Azt is a mai írásodból lehet tudni, hogy Öcsi bácsinak tettél a döntő napján, ha jól emlékszem, egy ígéretet. Erről mit szabad tudni?
2: Már le is egyeztettem Öcsi Benivel az ország talán legjobb, vagy legalábbis legelismertebb, legkíresebb tetováló művészével, hogy holnap délelőtt megjelenek nála. Így pont 30 éves lesz az ígéret, mert augusztus 4-én, az olimpia másnapján elmentünk a város szélére Öcsi bácsival kirándulni, majd a szeretteinknek ajándékot venni, hogy akkor még csak a Bence fiam volt, és neki akartam egy szép is melegítőt venni, és ezért elmentünk Öcsi bácsival sétálni, úgy, hogy közben végig az olimpiai aranyérem ott lógott Öcsi bácsi nyakába, le se akarta venni, és közben beszélgettünk, és a beszélgetésünkből az alapult ki, hogy én ugye visszavonultam az aktív ökölvívásból, de hogy a kapcsolat megmaradjon, ezért keressünk valami közös hobbit. Én mondtam, hogy én nagyon szeretnék venni egy motort, mondta, hogy akkor ő is vesz egy motort, és ő mondta, hogy ő viszont egy régi álma volt, hogy legyen rajta is tetoválás, a kispesti vagányokon mindenkin van, hogy ő most tetováltat egy olimpiai fáklyát, ráadásul az Atlantai Olimpiának az emblémája az nagyon jól nézett ki, a százasból volt, a százas évszámból, ugye a 100 év centenáriumi olimpiát ünnepeltük 96-ban, ebből volt megcsinálva a fáklyának a fogója, és rajta pedig természetesen maga a lány az ötkarikával, és ez egy gyönyörű szép rajz. Mindenhol egyébként az olimpiai helyszíneken ott volt, ez volt az emblémája az atlantai olimpiának, és ezt ő felbaratja, és akkor én is megértem, hogy rendben van, hogy csak én is, mindketten tetováltatunk, mindketten veszünk egy motort. Ebből annyi valósult meg eddig, hogy én vettem egy motort, ő pedig tetováltatott, úgyhogy még most nem akarok ezzel viccelődni, de öcsi bácsinak lesz most már egy adóssága, hiszen neki még akkor be kell szerezni ezt a motort. Én viszont holnap azt az adósságomat törlesztem felé, amit akkor ott 1996. augusztus 4-én sétaközben megígértem, hogy akkor én is felvaratom a vállamra azt az olimpiai fáklyát. Holnap délelőtt 11-kor vár engem a tetováló művész, és hogyha minden igaz, akkor 3 óra elteltével már ott is lesz az ígéretem a vállamon.
1: Ez a nagyon szép emlék, akkor ez

Dezsbán és a megáldott szövetségét tudjuk irányítani, vezetni. Ennek a hajónak nagyon-nagyon jó érzés kapitányának lenni, mert tényleg a munkatársaim egytől egyik kiváló munkaerőt képviselnek, és van ráadásul egy nagyon-nagyon támogató és nagyon-nagyon sok segítséget nyújtó elnökségem. Úgyhogy most végre összeállt egy olyan csapat, akikkel amilyen célt eddig kitűztünk, azt minden sikerrel vittünk. Szerettük volna megrendezni Magyarországon az U23-as Európa-bajnokságot. Megpályáztuk, végigvittük, és minden idők legjobb U23-as Európa-bajnokságát rendeztük. Tavaly 100 éves volt a Ökölvívók Szövetsége, ugye egyrészt visszakaptuk a régi nevünket, egy új logót terveztünk, új székházba költöztünk, gazdaságilag egy teljesen stabil lábakon álló, és egy nagyon átlátható, és nagyon jól működő, nagyon észszerű célokra normális pénzügyi felhasználással működő szövetséget építettünk. Tavaly a 100 éves jubilamot ünnepeltük, egy elképesztő, nagy nemzetközi port kavart, és nagy figyelmet arató rendezvényt raktunk össze, ahol a Wordboxing köszönő elnöke és az új elnök Gennady Golovkin és Boris van der Bosz egyaránt itt volt, a profi ökövívói lesz számtalan képviselője. Idén megrendeztük Paplaci bácsi emlékévének a nyitójaként, március 25-én a születésnapján, szintén ugye 100 évvel ezelőtt született a legenda Paplaci bácsi. Rendeztünk egy fantasztikus profi ökövívó gálát, ahol az amatőr kiválóságaink vívták sokan közülük az első profi mérkőzéseket. Itt is óriási sportdiplomáciai sikereket tudtunk elérni, hiszen a frissen kinevezett Tom Dillon, a Wordboxing főtitkára itt volt velünk több napon keresztül. Rengeteg olyan új szereplője a nemzetközi ökölvívásnak, akár a Nemzetközi Bizottság oldaláról a nemzetközi ökölvívásnak, Brennan Pontestől kezdve David Leoránon, hát egy csomó olyan ember jött el, és bizonyosodott meg a saját szemével, hogyha mi valamit megígérünk, akkor nemhogy betartjuk, hanem annál többet is adunk. És szerintem ez segített minket ahhoz hozzá, hogy nem csak az idei évben még két olyan fontos programot tudunk rendezni, tehát szeretnék azért egy pár mondat mondani, mert hogy itt Magyarországon lesz a European Boxing első nagy kongresszusa. Ugye volt egy tavaly Prágában, de ez egy alakuló közgyűlés volt, akkor még csak 10-valahány taggal rendelkeztünk, most már 40 fölött van, közel 50 tagországa van a European Boxingnak, és az első nagy közgyűlést november 7-én, amelyben egyébként lesz tisztújítás is, különböző bizottságok, de új tagokat fogunk majd delegálni és választani. Ez itt lesz Budapesten, nem rendezett még Magyarország European Boxing közgyűlést, de még egykori EOBA közgyűlés sem, mint ahogy még nem volt soha olyan interkontinentális boxverseny sem, nem csak Magyarországon egyáltalán, mint amilyen a papkupa lesz rá egy hétre, ahol a pánamerikai bajnokság legjobbjai mérik össze erőjüket az Európa bajnokság legjobbjaival, tehát egy Európa kontra Amerika csapat találkozót rendez Magyarország, ami elképesztő nemzetközi érdeklődéssel kezd már most szép lassan felépülni, hogy aztán 2028-ra, és mondom, ezeknek a rendezési sikereknek és a mi rendezési szándékainak is volt köszönhető, hogy dacára annak, hogy az eddig az ökrövás történetében, ha jól emlékszem, 4-szer vagy 5-ször pályázott már Magyarország kvalifikációs versenyre, soha nem sikerült ezt végigvinni, most viszont sikerült, és valóban, ahogy te is említetted, 2028 májusában az utolsó lehetőség, a talán legfontosabb kvalifikációs verseny, ahova minden, aki él és mozog, és még nem kvalifikálta magát, az biztos, hogy itt lesz. Tehát itt legalább 100 ország, 500-600 ökölvívója szeretné megkaparintani azokat az utolsó helyeket még, majd Los Angelesben. Ennek elképesztő jelentősége van. Nem tudom a pontos statisztikát, de ennek utána fogunk nézni, az biztos, hogy akik eddig rendeztek, azok mindig egy picivel előnyösebb helyzetben vannak. Nem csak azért, mert hogy a saját ágyában alszik, mert mégiscsak a saját étkezését, meg nincs időeltolódás, hanem meg a hazai közönség, hanem azért hazai pályán, és ezt mutattuk az U23-as EB-n is, hiszen soha ilyen sikeres U23-as EB szereplése nem volt még a magyar ökölvívásnak. Hát hazai pályán én biztos vagyok benne, hogy azok a versenyzőink, akik még azt megelőzően a világbajnokságon vagy az európai játékokon nem tudnak kvalifikálni, azok talán itt Magyarországon még az utolsó esélyt meg tudják majd ragadni, és akkor egy nagyobb létszámú, talán a Párizsinál is nagyobb létszámú
én remélem szerint egy 4-5 fős csapattal ki tudunk utazni Los Angelesbe, ami csak azért is nagyon fontos, hogy nagy legyen a csapat, mert nem csak azért, mert minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély az éremszerzésnek, hanem a csapat hangulat is egészen más. Én emlékszem annak ide,

0: én, amikor Gálos egyedül volt kint a Pekingi olimpián, hát az egyik, vagy a Tokiói olimpián, hát ez egy borzasztó szomorú csapat, ahol egyetlen egy versenyző van, és még a három fő sem az a csapat, aki úgy egymást be tudja tolni. Legáció az már egy komoly megjelenés, az már ott akkor egymásnak is tudnak segíteni, hajtja egyiket a másik, tehát az egy nagyon nagy dolog lenne. Ezen dolgozunk, és nagyon remélem, pont erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt a főtitkárral, Nagy mondta, hogy én nagyon remélem, hogy én még megérem, és talán az én elnökségem alatt lesz az, hogy már nem én leszek az utolsó olimpiai bajnok, nem azt kell ünnepelnünk 30 év elteltével, hogy jó, hogy az utolsó olimpiai aranyat ünnepeljük.
1: Így legyen, de akkor ma még ünnepeljük ezt a bizonyos 30 évvel ezelőtti olimpiai bajnoki címet, amely 1996. augusztus 3-án született Kovács Kokó István jóvoltából. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk, és szívből gratulálunk.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kezdődik a hazafutás, amelynek első fél órájában vízilabdával foglalkozunk. Vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó meg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
3: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: A Ferencváros játékosa vagy, ugye? Ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
3: Hát az egyik oka az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kis kutyát, és vele foglalatoskodunk.
1: Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és azért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén, januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok, közben ugye a Bajnokok Ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
3: Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni én minden napját pihenéssel.
1: Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársaid, elmondják, hogy mire készülj. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
3: Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, ő már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
1: Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
3: Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
1: A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
3: Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ugye, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
1: Uh-huh. Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
3: Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól, tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
1: Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
3: Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
1: De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen, és hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
3: Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, és így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást
1: de felbusztolni. Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
3: Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletbe se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
1: Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet?
3: Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a 3 ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mind 3 világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván 2 külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a 3 ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
1: Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
3: Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
1: És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
3: Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha 7-ek lettünk volna, vagy 8-ak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
1: Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerint? Tehát mire lehet építeni?
3: Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk, nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért egy elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
1: Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
3: Hát, vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
1: Kiutaztatok, ugye volt 3 felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb 8 között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
3: Hát több különlegessége is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapúrba játszottunk.
1: Vagy Gödöllőn, ugye?
3: Vagy Gödöllőn, igen.
1: A világkupa előtt.
3: Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségei lesznek a horvátoknak a jövőbe.
1: De más egy...
3: Más, mindenféleképpen
1: junior
3: más.
1: Junior csapat ellen
3: játszani. És a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
1: Itt rögtön azzal kezdtetek.
3: Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentráltsággal tudtunk menni.
1: De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül
3: juniorok, igen.
1: Amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptok, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek. Szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a Csikó csapat meg vicceljen benneteket.
3: Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
1: Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
3: Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
1: És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
3: Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény két évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
1: Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
3: Igen.
1: Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
3: Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bivajerő spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Nagyon jó hangulat volt.
1: Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
3: Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést. Nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
1: Uh-huh. Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy persze nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek. Ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4 át kellett egészen a végéig koncentrálni?
3: Hát mindenféleképpen. Hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az úszas horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez mondjuk az ausztrálnak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most nagy Isten döntőbe jutottak volna.
1: Hazai pályán ott külkövön nem marad.
3: És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket, és a végén mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
1: Jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
3: Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
1: Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
3: Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt bá is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
1: Uh-huh. Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
3: Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, sokkal, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
3: Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be. Egy különböző világversenyen lehet, hogy teljesen másik 4 csapat lesz, mert és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
1: Uh-huh. Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
3: Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt, reméljük, teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
1: És MVM Dome, tehát igen. Nagyon sokan lesznek.
3: Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
1: Na, az feldob-e például?
3: Az engem nagyon feltöltött, uh-huh. Igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
1: És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e akár a győztes, akár a vesztes meccset?
3: Csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal, én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére, meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyelőre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
1: Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
3: Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
1: Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
3: Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyenlőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2 szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
1: Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
3: Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
1: Uh-huh. Amikor megy a klub idény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
3: Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, uh-huh. hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évben. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
1: Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
3: Nagyon jóban vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk nem tudom, évig 3-4 találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
1: Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
3: Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszahódítsuk a trófát.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, hogy akkor most van egy újabb cél, visszahódítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
3: Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
1: Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
3: Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
1: A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
3: Mindenféleképpen, ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját. Ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
1: Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
3: Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek. Én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
1: De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
3: Elgondolkozni.
1: Nem akarlak elküldeni, bocsáss meg, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
3: Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
1: most
3: tanul.
1: Most már kiskutya is.
3: Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
1: Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
3: Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
1: És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
3: Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni, jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
1: És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
3: Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat ökörködni együtt.
1: Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idényen lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
3: Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyezni.
1: Ebben a sorrendben.
3: Remélem, nem kérek sokat.
1: Hát minden sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Viss meg Zsombor, válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szó szerint idézett a sportnapi lap augusztus 4-i számából. A cím: Dicsőség a hazának. Forró szeretetét, harcos üdvözletét és köszönetét küldi az otthonnak a magyar olimpiai csapat. A hazái a dicsőség, amit a magyar sportolók legjobbjai a 15. olimpiai játékokon arattak. Szabad hazánk adott lehetőséget ahhoz, hogy Helsinki-ben megszülessék az eddigi idők legnagyobb magyar sportgyőzelme. 16 olimpiai bajnoksággal, nagyszerű helyezésekkel bizonyították be sportolóink a magyar népköztársaság erejét, a dolgozó nép hatalmas fejlődését. Bebizonyították, hogy milyen roppant alkotásokra képes egy felszabadult nép. Megmutatták, hogy méltóak vagyunk a szabadságra, amelyet a hős szovjet hadsereg nagy véráldozattal vívott ki számunkra. Megmutatták a sportterén is, hogy hazánk erős bástya a béke arcvonalán. Erőnk egyre gyarapszik az 5 éves terv megvalósításáért folyó harcban aratott munkagyőzelmek mellé, méltán sorakoznak az olimpián kivívott nagyszerű győzelmek. A Helsinki olimpia is keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Hát ezt a lelkesítő zöldséget olvashatták napra pontosan 54 évvel ezelőtt, augusztus 4-én a Népsportban az erős idegzetű előfizetők. A visszajátszás viszont egyelőre félredobná Feleki László vezércikkét, mert ennél felemelőbb dolgokat szeretne prezentálni önöknek a mai délelőttön, 2026. augusztus 4-én. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1952. július 19-e és augusztus 3-a között rendezték Helsinkiben a 15. nyári olimpiai játékokat. A következő 2 órában eredeti közvetítések és régi beszélgetések segítségével idézzük fel azt a csodálatos 16 napot, amely 16 magyar aranyat hozott. Az ezredfordulón készült a Magyar Rádióban egy műsor, egy évszázad olimpiai aranyérmesei címmel, most ezen műsor segítségével állítunk emléket a helsinki hősöknek, mert akkor még sok olyan sportolónk nyilatkozott, aki azóta sajnos itt hagyott minket. Kezdjük a sort az 1912-ben született 6-szoros olimpiai bajnok vívóval, Kovács Pállal, aki már 1936-ban olimpiai aranyérmet nyert, majd 24 évvel később, 1960-ban is. 5 játékokon a kart csapat tagjaként lett aranyérmes, míg Helsinkiben az egyénit is megnyerte, túl a 40. életévén.
3: 4-4-re áll a küzdelem, gyerünk bele, Pali, gyerünk bele, Pali, kell az az utolsó találat, 5-4-re le kell győzni az amerikait, meg kell nyerni ezt a mérkőzést, hiszen ez újabb további értékes győzelmet jelentene, és újabb további értékes pontot a helyezésre. Remek volt Kovács, ragyogóan ment át ellentámadásba, tisztán ült a melvágása, 5-4 arányban legyőzte az amerikai Warsot, és így újabb értékes győzelmet szerzett.
4: Kovács Pál igazi csapatember volt, és ez a csapat, a magyar kardvívó válogatott, Berlintől Rómáig veretlennek bizonyult az olimpián. És mindegyik olimpián persze ott vívott az együttesben Kovács Pali bácsi, akivel Radnóti László már akkor beszélgetett, amikor a Nemzetközi Vívószövetségben töltött be fontos sportvezetői tisztséget.
5: 16 aranyérmen van, csapat és egyéni, valamint olimpiai és világbajnokságokon nyert érmek ezek. Ebből 3 egyéni, egy olimpiai és két világbajnoki egyéni aranyérem. Kétségtelen, hogy sokat számít az, mondjuk, hogy az ember eredményes vívó volt valamikor, és ez ad egy bizonyos tekintélyt is az embernek már a sportdiplomáciához is.
6: Mint igazi diplomata, rengeteget utazik, tárgyal, reprezentál, kezet fog, barátkozik. Melyik ezek közül a foglalatosságok közül, amit legszívesebben csinál?
5: Megmondom őszintén, nem a reprezentálás, amit legszívesebben csinálok. Sokkal inkább az, hogy a vívósport érdekében tényleg valami újat hozzunk, vagy a vívósport fejlesztése érdekében tudjunk valamit tenni.
6: Tehát dönteni.
5: Dönteni, határozni és fejleszteni.
6: Minden diplomatának vannak egyéni sikerei is. A Nemzetközi Vívószövetség legutóbbi döntései közül melyek azok, amelyek Kovács Pál nevéhez fűződnek? Tehát amit joggal érezhet úgy, hogy önverekedte keresztül.
5: Kardvívásban én indítottam be a kardgépnek a elfogadtatását a bíráskodás vonalán. Mint tudjuk, két fegyvernemben, tehát a törben és a párbajtörben már régóta gépzsűriskedés folyik, csak az egyetlen a kardban nincs még bevezetve. És ennek következtében a kardvívás hát meglehetős hátrányba szorult a másik két fegyvernemmel szemben, mert a fiatalok oda vonzódnak, ahol kevésbé szubjektív a bíráskodás. Ezért indítottam el én jó néhány éve azt, hogy a kardvívás is bevezessük a gépesítést, az elektromos találatjelző rendszeresítését. Ma már ott tartunk, hogy egy-két éven belül valószínűleg be fogják vezetni a kardvívás területén is a gépzsűriskedést.
6: És akkor oda az a szép cirkusz, aminek a kedvéért nagyon sokan kimentek a kardversenyekre.
5: Hát a cirkusz azért bizonyára megmarad, mert hiszen jól tudjuk, hogy a párbaj törnél például, ahol már azt mondhatnám, hogy 50 éve körülbelül gépzsűriskedés van, ott talán a legnagyobbak a cirkuszok, úgyhogy nincs egészen szorosan kapcsolat a kettő között, tehát mondjuk csak igazságosabbá fogja tenni a bíráskodást.
6: A sportdiplomáciában létezik olyan, hogy valakinek az arcára kiüljenek az indulatai? Őszintén szólva, én ismerem Pali bácsit 30 éve, mert akkor csöppentem bele a vívóberkekbe. Én még hangos szavát nem hallottam.
5: Hát az bizonyára nem jó, hogyha az indulatok kiülnek az ember arcára, ugye, és ez egy diplomatánál, sportdiplomatánál nem is szabad, hogy... De semmilyen diplomatánál az nem szabad, hogy ez megtörténjen, mert hiszen ha valakit az indulatai vezérelnek, ugye ott már nem lehet valaki elfogulatlan, igazságos, ez pedig alapvető fontosságú szerintem.
2: Kovács Pál Helsinkiben egyéniben a 12. magyar aranyat nyerte, míg a kardcsapat tagjaként a 10. A mai napig és talán örökre legsikeresebb olimpiánkon az aranytermelés egyébként a tornateremben kezdődött, Korondi Margit felemás korláton aratott sikere volt az első aranyunk, és Keleti Ágnes 5 olimpiai győzelméből az első lett a második.
7: Korondi Margitban azt hiszem az 1952-es Helsin olimpiai igazán mély nyomokat hagyott belénk, csak a szoba egyik falára nézni, ami tele van érmekkel és az 52-es olimpiai tablóval.
8: Igen, 1952 az egy óriási élmény volt az életemben. Nem csak azért, mert beválasztottak az olimpiai csapatba, és kivehettem Helsinkibe, hanem 5 napos várakozás után én voltam az első olimpiai bajnok, és én szereztem meg az első aranyérmet a magyar csapatnak, és Magyarországnak.
7: Itt olvastam éppen az egyik Nemzeti Sport ezt írja, hogy így kezdődött az első olimpiai aranyérmet, Korondi Margit nyerte fele más korláton. Emlékszik meg a gyakorlatára, hogy mit csinált?
8: Végeredményben szerencsés voltam, hogy egyáltalán elindultam a versenyen, és főleg azon, hogy a fele más korlátot nyertem, ugyanis a edzőtáborban 3 hónappal a olimpia előtt én szerettem lemenni, hogy külön a fiúkkal ugrálgatni, és Patati mondta, nem össze egy kicsit frikkezni, meg szaltozni. Mondom, dehogy nem. És lementem a tornaterembe, és az egyik házra szakkozás közben, mondjuk én is 3-at éget egymestem, ledobtam, alá ment a nagy ujjam a kezem alá, és elrepett. Közben akkor még mindig versenyeztem, meg Csehszlovákiába és Lengyelországban menjett a verseny, akkor már úgy fájt az ujjam, hogy mikor az önt, akkor muszájból szállni megöngyezni. És akkor mondták meg, hogy el van repedve, én csak azt hittem, hogy meghúztam. Úgyhogy az, hogy én a felemáskor látom ezt a gyakorlatot végigcsinálni, csak meg előtte egy héttel 10 közül 8-szor leestem. És olyan szerencsés voltam valahogy, hogy minden nap egyet többet csináltam, mert is nagy izgalom volt, hogy sikerülni fog. Nagy volt a tét. Sőt, olyan nagy volt a tét, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt most már meg van nyerve. És a Szepesi oda jött hozzám, hogy közben kislekedések voltak a versenyben, voltak gyakorlatok, ahol a pontozók órák átvitatkoztak, és így közben 2 óra 20-at ott kellett ülni a padon, és várni, mikor kerül ránk a sor. És Szepesinek pedig már Budapest rakult a vonala, és azt mondta, most már nem lehet várni, és úgy várják az első olimpiai bajnokságot, mint a tudom én mit, és mennyi pénzt tettek bele, és hát ez létezik, hogy mögött napárket, és mi nem volt, nincs aranyére. És hogy mondjam be az ünnepi beszédet, vagyis hogy hát a tűzdegmű beszédet. Hát én nem tudtam, hogy mit mondjak, mondom, oké, bemondom, de hogyha nem nyerek, akkor te hívád lesz a Szepesinek. És hát szóval, és képzeld el, hogy úgy kellett a gyakorlatot elkezdenem és megcsinálni, hogy muszáj megnyernem, mert már bemondták Magyarországon, hogy úgy értem meg az első aranyérmet. Erre úgy döntöttem, hogy volt egy-két mozdulat a gyakorlatomban, ami nem volt olyan 100%-os, és volt egy-két olyan mozdulat, mert nagyon mutatós, de már nem csináltam évek óta, de tudtam, hogy ezt biztosan meg tudom csinálni. Úgyhogy a gyakorlatomat gyakorlat közben megváltoztattam, és beletettem ezt a régi mutatós mozdulatot és minden, és csak arra koncentráltam, hogy ne csináljak semmi hibát, és hogy a végén beleálljak a leugrásból. És ez sikerült is. A végén csak az volt az érdekes, hogy ahogy oda néztem a drukkoló gárdárhoz és a tornászlányokhoz, azok azt mondták, atya úristen, Réti megbalogult, elfejtette a gyakorlatot, stb. Mert a végén minden jó volt, mert szóval beleálltam a gyakorlatba, és én kaptam a legnagyobb pontszámot.
4: Keleti Ágnes következik, aki 1952-ben a Helsinki olimpián a női talajtorna bajnoka, 31 évesen. 4 évvel később Melbourne-ben, 4 évvel idősebben megnyerte a felemáskorlátot, a gerendát, a talajtornát, és az aranyérmes kéziszer csapat tagja is volt.
9: Tulajdonképpen roppant balszerencsés volt, hiszen már a 48-as
10: londoni olimpia utolsó edzésén lesérültem. Chelsea-ben egy nagyon öreg tornateremben rossz szőnyegre ugrottam le a lengőgyűrűről, és elszakadt a bokámon egy ikszana. És akkor bizony nagyon szomorú volt, és mindenki mondta, hogyha én voltam a legjobb ember a csapatnak, hogyha érzhettem volna, akkor első helyen végeztünk volna, így pedig másodikak lettünk a csehek után. De aztán még folytattam.
9: Én azt akartam mondani, hogy szerintem sokan abba hagyták volna, sokaknak a kedvét szegte volna a dolog, öntől ezek szerint más fából faragták.
10: Igen, mert akkor már 27 éves voltam, mert másodszor, mikor elkezdtem tornászni, akkor 24 éves voltam.
9: Mi az, hogy másodszor ezek szerint egyszer abba tetszett már hagyni?
10: Persze, a háborúban akkor abba kellett hagyjam, mert zsidó létemre nem vehettem részt semmilyen klubban. Nem sportolhattam. És azután, mikor átvészeltem hamis papírokkal a vészkorszakot, akkor 45-ben újra kezdtem, és kerestem egy tornateremet, és találtunk egy vaskályhát, betettük a tornatart, a Mária Terézia gimnázium közepére egy vaskályhát, kesztyűben, mindenhez jól fölöltöztünk, és találtam egy másik tornát, ahol elkezdtünk a tornázni, és akkor másodszor kezdtem tornázni.
9: Aztán utána következett ugye bár ez a bizonyos Helsinki olimpia.
10: Talajgyakorlatban első lettem, az volt a legnagyobb élményem. A verseny előtt egy olyan kétség fogott el, hogy ennyi évet dolgoztam, és talán nem lesz ebből semmi, hogyha ugyanezt belefektettem volna más tanulmányba, vagy munkába, ott biztos lenne el, biztos eredmény lett volna, ha kisebb vagy nagyobb, de a sportban az nagyon kétséges. És akkor elhatároztam a Helsinki erdőben, hogy akárhogy is lesz, mégiscsak szép volt ez a sportoló élet, mégiscsak sok világot láttam, sok élményem volt, úgyhogy nyugodtan mentem a versenyre.
9: 1956 Melbourne, amikor egy napon, ha én jól olvastam a dolgot, 3 aranyérmet is nyert, ugye?
10: Igen, ottan pedig az volt a helyzet, hogy mondhatnám, majdnem apatikus voltam, mert ugye itt hagytam az országot, itt hagytam az anyámat, és kétségeim voltak, hogy egyáltalában visszajöjjek ebbe a turmolyba, ebbe a szörnyű fölfordulásba, ami itt volt. És úgy éreztem, hogy minden elveszett. Nem is törődtem a valahogy, mit csinálok. És talán ezért sikerült. Nem volt időm izgulni.
9: Amikor áttetszett venni a harmadikat, megfordult a fejében már, hogy máshol fog élni majd?
10: Dolgoztak rajtam a testvérem, a családja, hogy ne menjél vissza. Azt mondták, hogy most megint ott háború van, megint ölik az embereket, megint nehéz világban, maradjál itt mi nálunk, majd meglátod, mi lesz. És akkor telefonáltam azzal.
9: Ők hol éltek akkor?
10: Sydneyben. Az egyetlen rokonom, az anyámon kívül, aki életben maradt a vészkorszak után. Nehéz döntés volt, mert tudtam, hogy a pályámon nem fogok tudni úgy tovább haladni, mert testem is itt főiskolán voltam, akkor docensként hagytam ott a 6 évi munka után, és az edzésben is, ugye Ausztráliában akkor nem volt torna, nem lehetett dolgozni, de nekem is elegem volt abból a feszültségből, amiben akkor éltünk. Ott hagytam Ausztráliát, egy pár hónapi ott tartózkodás után, mióta az anyámat is kihozottam, és én Izraelbe barátokat találtam, és olyan körülményekre, ahol jól éreztem magamat.
2: A két tornász hölgy, Korondi Margit és Keleti Ágnes után jött az a kalapácsvető, Csermák József, aki a történelemben először dobta 60 méternél messzebbre ezt a sportszert.
11: Akkor hallott már Németh Imréről arról, hogy végülis 48-ban már lett egy olimpiai bajnokunk?
12: Hát annyit hallottam róla, hogy van egy Németh Imre, aki kalapácsvetésben olimpiai bajnokságot nyert, de el nem tudtam képzelni, azt se tudtam, hogy mekkorát dobott, azt se tudtam, hogy a világcsúcs mennyi, mert az összes olyan dolog, ami tudtam már róla, vagy egyáltalán az atlétikáról, az az volt, amit a doktor Pappán nekünk elmesélt. Mert én vidéken egy kis falu volt, Tapolc abban az időben még, nekünk nem volt sajtónk, nem volt pénzünk arra, hogy megvegyünk egy sportújságot, nem láttunk semmit.
11: Elkezdte ugye 49-50-ben, és 52-ben pedig már a világ legjobbja lett. Ez nagyon-nagyon rövid idő alatt.
12: Rövid idő alatt ment, igen. Mindig is ilyen voltam, hogy adj Uram Isten, de mindjárt. Valamit elkezdtem, akkor aztán éjjel-nappal én álmomban is kalapácsot dobtam, de állandó jelleggel. Úgyhogy nekem minden mozdulatom, amikor dolgoztam, amikor a csillébe beledobtam a nagy követ, akkor arra gondoltam, hogy a kalapácsot emelem, és azt kell beledobnom. A Helsinki olimpiát azt úgy nyertem meg, hogy ott már gyakorlatilag alig izgultam. Nem azért, mert én biztos voltam a sikeremben. Az év elején, tehát 52 kora tavasszal, amikor edzésre kijártunk, mondom a papdoktornak, egyszer eszembe jutott, hogy hát Helsinki olimpia, talán kijutok. Megyek ki a pályára, ezen gondolkoztam, hogy hogyan, s mint, mit lehetne csinálni, hogy én nagyobbat dobjak, hogy biztos, hogy bekerüljek a magyar válogatottba. Azt vettem észre, hogy elkezdtek remegni a lábaim. Továbbítottam papdoktornak, és mondom neki, hogy Doki bácsi, nem bírok már állni a lábamon, annyira legyengültem. Hát mitől, fiam? Elmeséltem neki. Azt mondja, fiam, ez jó dolog, mert ezt majd föl fog téged serkenteni, most csináljuk azt, hogy minden egyes edzésen, míg Helsinkibe mész, addig minden egyes alkalommal előtt az első 3-4 dobásra gondolj arra, hogy most nem vagy a stadionban a Helsinkibe. Másfél hónap múlva észrevettem, hogy már nincsen hatással rám. Egyre jobban próbáltam különböző szituációkat kitalálni, hogy lázba hozzam magamat, és nem ment.
11: Akkor már csak más volt, amikor ott morajlott, nem tudom én, 60 ezer ember.
12: Ki tudtam kapcsolni. Edzéseken 53-54 méternél akkor nem dobtam nagyobbat. Hát a 55 métert edzésen a Helsinki olimpiáig nem értem el egyetlen egyszer se. Ugyanakkor már 58 méter fölötti versenyeredményem volt, de edzésen 55 méternél, mint a falra dobáltam volna, és kimentünk Helsinkibe, ott kijelöltek nekünk az olimpiai falutól néhány kilométerre egy kis pályát, oda mindig átvittek bennünket valamilyen kocsival, ugye ketten voltunk Németh Imrével, edzőnk nekünk nem volt, ketten voltunk és azt csináltunk, amit akartunk, megmondták, hogy mikor jönnek értünk, kész, ennyi. Bemelegítő dobást, nézem, 57 méter fölött. Megkezdjük a dobálást, 58, 58, 59, hát az lehetetlen, hogy 60 méter legyen, amikor én 60 métert még versenyen se dobtam. Az utolsó nap, ez ott odáig fokozódott, hogy 59 alatt nem volt dobásom. Németh Imre csóválta a fejét, és azt

0: egy versenybíró, egy másik szallagé, föltették a 60 métert, ugye akkor még nem komputeres írások voltak, hanem ilyen táblákat raktak föl, de aztán jó hamarosan leszették, mert én magam sem akartam elhinni, hogy 60 méter a dobás, vagy a fölött van, mert hát ugye látni nem lehetett, mert domború lévén a pálya, csak azt láttam, hogy a 60 méteres szallag megmozdul, mondom, hát persze megmozdulhat, mert 59 méterben már bíztam, az biztos, hogy a kalapásnak a nyele elérte a szallagot, és az megdobta egy kicsit. De nem tudtam elképzelni, hogy 60 méter fölött legyen az a dobás.
1: A negyedik helsinki magyar aranyata Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételű öt tusa csapat szerezte. Természetesen a negyed századdal ezelőtt készült műsorban róluk is szó volt. Először Benedek Gáborról.
2: Benedek Gábor a magyar öttusasport legdrámaibb sorsú egyénisége. 1959-ben politikai okok miatt eltiltották, 10 évvel később kivándorolt Németországba.
3: Várendorfban, az öttusa központban voltam tulajdonképpen végig, most már nyugdíjas vagyok itt Bonn mellett. Fiunkat kicsempésztük. A fiunkat nem akarták kiengedni utánunk. És aztán én itt eladósodtam, ugye, itt nem volt semmi pénzem, mi alatt a kislányunkat még gyógykezeltük, és aztán kisfiunkat nem engedték ki, és hát nagyon el voltunk keseredve, és aztán őt, hát az egy külön történet, 11 éves volt.
4: Kalandok közösség?
3: Hát beépítve autóba, igen.
4: Mikor tudott úgy először hazajönni Magyarországra?
3: Hát az egy külön történet, mind soha nem engedtek persze, vissza. 87-ben mentünk először, kemény volt, mert én azóta is jártam mindig oda a határa, csak átnézni.
4: Igen, Ausztriám?
3: Bizony, és az csak nézni, hogy lássam azt az országot.
4: És ott állt Ausztria felségterületén mondjuk 1 méterre vagy 10 méterre a magyar határtól?
3: De hányszor bizony. Én most mindig járok, mi járunk haza.
4: Akkor most már jó érzésekkel?
3: Most már igen, én erről nem is nagyon beszélek, valahogy úgy próbálom ezt az időszakot kiiktatni. Én itt a magyar protestáns gyülekezetnek vagyok a kurátora, és mi szervezünk állandóan segélyakciókat Magyarország, de főleg Erdélyben.
4: Szereti ezt csinálni?
3: Hát ez a mostan a nyugdíjas koromban nagy örömmel, hát persze.
4: Mondhatom azt, hogy Németországban az öttusát azt gyakorlatilag ön hozta olyan szintre, amilyen szintre?
3: Hát egy kicsit hozzájárultam, de hát sajnos most már ez itt teljesen visszaesett.
4: Az nem jutott eszébe, hogy hát lehet, hogy a kérdés persze rossz, hogy fogja magát a családjával együtt és hazaköltözze?
3: Mi most már megkértük újra a magyar állampolgárságot, és azt meg is fogjuk majd kapni, de itt vannak már az unokáink. És az unokáinkat viszont mi állandóan visszük, most is megyünk Tiszafüredre, mert én ott születtem, és minden évben vagyunk Tiszafüreden, Szilvásváradon, Hortobágy, minden, állandóan visszük a gyerekeket, minden nyáron.
4: De a hazaköltözésről akkor nincs?
3: Hát fixen nem, szóval, mert hát az unokákra itt vigyázunk is közben. Vannak ilyen nagyszülői kötelezettségeink, de hát majdnem, hál' Istennek, ugye ma ez nem probléma, úgyhogy én télen nem szeretek hazamenni, mert hideg van, de a feleségem megy, de nyáron mi mindig egy hónapot otthon töltünk.
4: És csak egyet tessék elárulni, amikor hazajön, mindenki bele tud az ön szemébe nézni?
3: Hát én nem is nagyon keresem azt, aki nem tudna. Én beszéltem talán azzal is, aki talán azt az újságcikket írta, de hát azt mondta, hogy arra parancsot kapott. Én nem haragszom senkire úgy, én mindenkit úgy megértek. Elmúlt és idősebbek lettünk. Nem, sokkal nagyobb áldozatokat hoztak emberek, mint én, és én nem is hoztam a végeredményben áldozatot. Csak egyike voltam, akit kisemmisztek.
2: Úszott, vízilabdázott, vívott és lovagolt külön-külön. Aztán rájött, hogy ha ezt összevegyíti, kiváló öttusázó lehet belőle. Az is lett. Németországban élt, testnevelő tanárként dolgozott, majd nyugdíjba ment. Egyéniben olimpiai bronzérmes Helsinkiben, csapatban pedig olimpiai bajnok. Szondi Istvánnak hívják.
5: Hol csöngött? Melyik városban ez a telefon?
6: Altenstadt. Ez Hessenben van, Frankfurt és Gießen között.
5: Meglehetősen allround sportembernek ismert meg a világ, és itt tart szám.

0: sporttörténelem is. Majdnem katona lettél, ugye?
1: Igen, igen.
0: És
1: igen.
0: Ez kötött tulajdonképpen ez a katonai sportákhoz? Mert ugye hadapród iskolában jártál, és ha nem jönnek az oroszok, akkor nyilván magasrangú katonatiszként mentél volna nyugdíjba.
1: Ennek két oldalával valószínű, de hogyha az oroszok nem jöttek volna, akkor meg nem mentem volna ki az olimpiára. Nagyon érdekes kérdést tettél föl, mert ennek két oldala van. Mert mindig azt mondom, hogy a dicsőséges Szovjetuniónak, persze ezt a dicsőséges Szovjetuniót ezt időzőjelbe vedd, azoknak köszönhetjük, hogy tulajdonképpen az olimpián részt vettünk.
0: Hát 48-ban Londonban is ott voltál.
1: 17. lettem, de utána az jött a fordulat éve, és a vezetőnket, a Csáti Dénes, az tüzérszázados volt, azt elvitték Recskre, Karácsony Laci az huszárfőadnagy volt, kirúgták a Honvédelmi Minisztériumból, aztán a Benedek Gábor hadapródiskolás volt, a Benedek Ferenc hadapródiskolás volt, Szondi István hadapródiskolás volt, Hegedűs Frigyes tüzértiszt volt, úgyhogy nem nagyon jól álltunk, és ez mind természetesen akkor az úgynevezett Horthy hadseregnek a tagjai voltunk.
0: Te az úttörők közé tartozol, mert ugye 52-ben Helsinkiben te voltál az első öttusa olimpiai bajnokcsapat tagja, amelyben Benedek Kovácsi Szondi szerepelt.
1: Igen, igen.
0: Aztán utána úttörő voltál abban is, hogy 54-ben Budapesten az első világbajnok csapat tagjaként ismertünk és tartottunk számot.
1: Igen.
0: Persze nem csak csapatember voltál, mert Helsinkiben volt egy harmadik helyed, 53-ban a világbajnokságban, Santo Domingóban egyéniben ezüstérmes vagy.
1: Igen.
0: Tehát nem csak csapatban domborítottál.
1: Nem, nem. És hát ugye utána Budapesten is harmadik lettem.
0: 55-ben pedig Makolentben volt, ugye, a világbajnokság.
1: Igen, igen, igen.
0: Akkor szintén világbajnok voltál.
1: Igen. Majdnem megnyertem. Ha a futásom nincs, hogy a rövid lábaim hosszabbak lettek volna, akkor...
0: Időben a Német Szövetségi Köztársaság öttusa csapatának kapitánya is.
1: Igen, 69-70-ben én voltam.
0: Ezt hogy nyelték le a németek? Hogy egy idegen, egy jöttment, már ez idézőjelben mondom, de hát mégiscsak egy külhoni ember az egyes számú szakvezetője az öttusázóknak.
1: Hát kérlek szépen, hát úgy nyelték le, hogy már akkor vívás volt, már elég jó tanítványaim voltak, úgyhogy meg itt Hessen tartományban ismertem, úgyhogy elkezdtem az öttusával foglalkozni, és a mostani Nemzetközi Öttusa Szövetségnek az elnöke és tanítványom volt. A Sorman, igen. És az Öttusa Szövetségnek, a női Öttusa Szövetségnek a főnöknője, a Hildrud Mór, ma úgy hívják, hogy Frau Réder, az is a tanítványom volt, úgyhogy így aztán volt valami kis összekötetésem is.
0: Érdekesen alakult az életed, amikor 56-ban dobbantottál, ugye előbb, jól tudom, hogy pincérként kezdted az életed.
1: Ez is egy a csodák közé tartozik, mert pár nappal, kérlek szépen, az forradalom előtt kapok egy telefont, hogy hozzak be, nem tudom, az Andrássy út 60-ba ennyi és ennyi okmánybélyeget, mert kész az útlevelünk a feleségemmel együtt. 5 napra mentünk ki, és hát 50 év lett belőle.
0: Később aztán a pincérkedés után testnevelő tanár lettél, feltételezem, amikor jól megtanultad már a nyelvet.
1: Hát ezt a nyelvet, kérlek szépen, ezt nem lehet megtanulni, pláne aki Berettyóújfalva született, úgyhogy.
0: Mondják, hogy az ember a pénzét, a feleségét, a tisztességét is elveszítheti külföldön, de a magyar dialektusát soha.
1: Azt nem. A nejem az, hogy énekes volt, ő neki a fülébe jobban benne van, de én inkább szemmel tanultam, és a kiejtésemen bizony érzik a Berettyóújfalvi társzólás, vagy a ceglédi.
0: Aktív pályafutásod végén Frankfurtban a Goethe Egyetemen testnevelő voltál, egy vívóedzőként is dolgoztál. Ma hogy telnek Szondi István olimpiai bajnok napjai?
1: Nyugalmasan. Már 4-szögletes a szemem, annyit nézem a televízió. Pláne most, hogy a nejemnek van ez a kartörése, nem tudjuk elhagyni a lakást, és csak a televíziót nézünk.
0: De a sporthoz már nem köt semmi.
1: Most ebben az évben már abba hagytam, mert már minden csontomat, ugye 2 súlyos operációm volt, 2 műcsípőm van, úgyhogy amikor a repülőgéppel utazunk valahova, akkor én még mindig zakatolok, amikor már pucéron vagyok, de még mindig zakatolok azon, ahol vizsgálják, hogy van-e nálam fém, mert a csípőmbe benne van.
0: A fémdetektoron keresztül.

0: Hallottak már önök a törpenövésűek társaságáról? Nem tudják, mi az? Én is csak akkor hallottam erről először, amikor látogatást tettem egyik olimpiai bajnokunknál, mert hogy ő az egyik alapítója ennek a társaságnak. Alacsony növésű emberek találják meg egymás társaságát, és jól érzik magukat. Olimpiai bajnokunk nyugalmazott szülésznőgyógyász Budapesten. Csapattársa volt Szondi Istvánnak Helsinkiben, 3 évvel később világbajnoki aranyérmes. Kovácsi Aladárnak hívják.
1: Nekem mindig a sport volt a másodlagos, és a hivatás volt az első. Első éves medikus voltam, amikor olimpiai bajnok lettem. Előtte eszem ágába se volt, hogy én bármit is a sportért feláldozok, és később sem. Sőt, volt olyan esztendő, hogy kimaradtam világbajnokságról, olimpiai bajnokságról, mert a tanulás, a vizsgák fontosabbak voltak.
2: Azt mondja, hogy amikor Helsinkiben ott a többiekkel együtt küzdött az első helyért, akkor is inkább az járt az eszében, hogy nem sokára orvos leszek?
1: Na ne! Hát erről szó sincs, nem. Hát ott nagyon küzdöttünk, és akkor valóban nem lebegett más előttünk, csak az első 1-2 nap akkor az volt a jelszavunk, hogy valahogy de jó lenne felkucorodni a dobogóra, akárcsak a legalacsonyabb fokára, és aztán evés közben jön meg az étvágy, azt a vége felé már azt mondtuk, ezt meg fogjuk nyerni.
2: Tulajdonképpen nagyon nagy szenzáció is volt az, hiszen a svédeknek 26 éves veretlenségi sorozatát törte meg ez a magyar csapat.
1: Na hát ez egy olyan mitosz, amit szeretnék eloszlatni, szóval.
2: Nem igaz?
1: Persze, hogy nem igaz. Nem megtörtük a hegemóniát, hanem mi csináltunk egy hegemóniát, mert mi vagyunk az első csapat, amely olimpiai aranyérmet szerzett. 1952-ben írtak ki első részben csapatbajnokságot. Előtte nem volt, csak egyéni.
2: De akkor miért mondják mégis azt, hogy ezért nagy dolog ez az olimpiai bajnoki cím, mert ez a 26 év?
1: Ez az 50-es éveknek a propagandájához hozzátartozott, hogy íme mi, a szegény, a szerény, kis Magyarország, legyőztük a 300 éve békében és jólétben élő imperialista, kapitalista svédeket, ráadásul akik egy ilyen katonai nemzet, mert ez valóban igaz volt, hogy az olimpián az 53 vagy 54 egyéni indulóból 4 versenyző volt, aki nem katona volt. Ebből 3 magyar, tehát mi nem voltunk katonák. Na most ez valóban egy katonai sportág volt, és mi magyarok voltunk az elsők, akik civilként betörtünk a világ élvonalába.
2: Érdekes dolog ez a csapat, mert egyedül itthon él ebből a trióból, hiszen Benedek Gábor is és Szondi István is új hazát keresett és választott magának.
1: Eszem ágában nem volt soha, hogy én úgy mondjam lelépjek. Én nagyon jól éreztem magam itt, és én, ha ki is mentem egy világversenyre, én a 7. napon már olyan csillapíthatatlan honvágyat éreztem, holott tudtam, hogy 2 nap múlva hazautazunk, úgyhogy én belegondoltam magam abba a szituációba, hogy elmenni, elvágni magam mögött mindent, és na nem, szóval ezt én nem tudtam volna megoldani.
2: Ön nem csak a budapesti mondjuk 89-es vagy 99-es vagy mondjuk 79-es világbajnokságon volt ott, hanem fogta magát és elment más országok ötös a világbajnokságaira is, igaz?
1: Így van. Jó néhány világversenyen kint voltam valóban, mint turista. Hát persze ez úgy működött, hogy a fiúkkal együtt utaztam mondjuk Molenba, és úgy mentünk, hogy egy társas busszal, és hát ott velük voltam majd, hogy nem reggeltől estig.
2: Olimpián járt egyébként azon kívül, hogy sportolóként szerepelt?
1: Igen, a müncheni olimpián szintén, mint turista.
2: Sydney nagyon messze van. Elmegy oda?
1: Nem. Nekem az messze. Az ember, aki megy egy olimpiára, az 52-es olimpián, és jó, akkor ott voltam. És az aranyérem volt a belépője az összes sporteseményre, nem tudom, ez manapság már
2: nem igazán így működik.
1: Nem így funkcionál, de hát a finn-magyar barátság, meg hát eleve a magyar melegítő, ami rajtunk volt, és valóban megtettük azt a hetszet, hogy a zsebünkben volt az aranyérem, és így időnként felmutattuk, és akkor szabad utat mutattak nekünk. Óriási varázsa van ott lenni. Az a hangulat, az a millió, az utolérhetetlen. De én azt tudom már, hogy milyen. Úgyis, mint aktív résztvevő, úgyis, mint egyszer, mindössze egyszer voltam kint Müncheni olimpián. Nem, nincs szándékomban, és nem is lenne kedvem. Szóval, hogyha most én azt mondom, meghív engem, menjünk el, hát lehet, hogy meggondolnám, de amúgy nem.
3: magyar sporttörténelem legsikeresebb olimpiáján az első 4 aranyérmet Koronni Margit nyerte tornában, Felemás korlátban, Keleti Ágnes torna műszabad gyakorlatban, Csermák József atlétikában, kalapácsvetésben, illetve a férfi öttusa csapat Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összeállításban. Hamarosan a többi 12 aranyérem is szóba kerül, de most rövid időre 1952-ből 2026-ba repülünk.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
1: A magyar sporttörténelem legsikeresebb olimpián az első 4 aranyérmet Korondi Margit, Keleti Ágnes, Csermák József, illetve a férfi öttusa csapat szerezte Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összeállításban. Az 5. Hódos Imre birkózó nyerte kötött fogásban 57 kg-ban. A 6. Szilvási Miklós, szintén birkózó, szintén kötött fogásban, csak egy nagyobb súlycsoportban, 73 kilóban. A 7. a sportlövészet 5 alakos sportpisztoly számában Takács Károly nyerte, aztán jöttek a fantasztikus győzelmek az uszodából, és mi 2026-ban ismét elővesszük az ezredfordulón készült egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsort, amelyet Lantos Gábor vezetett.
2: Most pedig jöjjenek az úszó lányok 52-ből, Helsinkiből. Ha figyelik a következő beszélgetéseket, csupa jókedv, csupa mosoly, csupa kacagás. Elsőként Gyenge Valéria, a Helsinki Olimpia női 400 méteres gyorsúszásának bajnoka.
3: Minket olyan mély szálak fűznek össze, és a fiatal éveinket együtt töltöttük, amit nem lehet kitörölni.
4: Mikor szakadtak el ezek a szálak, amik ennyire összekötötték önöket? Hiszen én csak azt hallottam, hogy a sportuszodának csodálatos hangulata volt. Aztán tulajdonképpen megváltozott az ön élete is többek között.
3: Hát igen, megváltozott az életem, mert elkerültem most már több mint 40 éve, de azokat az éveket nem lehet elfelejteni, és nem lehet kihagyni, mert együtt nőttünk fel, együtt sírtunk, együtt nevettünk, és nagyon sok élményünk volt eddig. Úgyhogy ha én találkozom például a Katival, akkor...
4: Szőke Katóról van szó, csak a hallgatóknak mondom.
3: Igen, a Szőke Katival találkozom, akkor ott hagyom abba a beszélgetést, ahol pár évvel ezelőtt elkezdtük.
4: Én mindig azon csodálkoztam, hogy önök tulajdonképpen egymás ellen harcoltak, egy úszodában harcoltak egymás között. Manapság talán már elképzelhetetlen lenne, hogy ne legyen ellentét önök között. Voltak viták, voltak veszekedések, vagy pedig mindig ilyen baráti volt a kapcsolat?
3: Hát ez természetes, ellenfelek voltunk, és voltak dühös napok, és viták, és veszekedések, de az természetes, mert az ember egymás ellen úszott, akkor abban a pillanatban nem a legjobb barátnők voltunk, de elmúlt a verseny, és minden rendben volt.
4: Ez már a verseny után, vagy pedig kellett hozzá 40 év?
3: Nem kellett 40 év, ez a verseny után már megtörtént.
4: Egy picit tessék nekem mesélni arról, hogy tetszik most élni, hol?
3: Jelenleg Kanadában élek, Torontóban, most 1956 óta, és azóta is ott vagyok. Nagyon sokat járok Budapestre, a családom egy része még itt van, és őket sokat látogatom.
4: Torontóban egy magyar ember nem volt elveszett akkor, amikor 1956-ban oda került, vagy már akkor sok magyar volt ott?
3: Sok magyar volt Torontóban, és 56-ban nagyon sokan jöttek ki a akkori mi korosztályunkból, úgyhogy Torontóban vannak kis magyar városok, és magyar utcák, és ilyesmi.
4: Egyébként Magyarországon lehet tartani a kapcsolatot, tetszik tudni kapcsolatot tartani, tehát gondolok itt arra, hogy újságokat olvasni, esetleg...
3: Hogyne, vannak magyar könyvtárak, vannak magyar könyvüzletek, van egy állandó magyar rádió, és mindent meg lehet tudni.
2: Most pedig csobbanjon vízbe a híres 400 méteres női gyorsváltó.
5: Mind a 4 magyar rács hallatlan lelkesedéssel küzdött a győzelemért, és úgy látom, kedves hallgatóink, ha csak valami különösket hiba nem történik, ezt a győzelmet már tőlünk elvenni nem lehet. Most érinti meg az 50 méternél a falat Szőke Kató, bravo, most már csak 360-nál tartunk, még 40 méter van hátra, Szőke Kató ragyogóan küzd, most közeledik ismét a medence közepe felé, azonban irgalmatlan nagy hajrát vágja az amerikai és a holland váltó is, közelednek Szőke Katóhoz, azonban még mindig vagy 2 testfot választja el őket egymástól, már csak ők kettejük között dőlhet el a második hely, az első helyet tőlünk már nem lehet elvenni, kedves hallgatóink, úgy úszik Szőke Kató, mint az előző lányok, mint Novák Ilonka, Novák Éva és Temes Judit, mindannyian minden dicséretet megérdemelnek, Szőke Katót már csak 10 méter választja el a faltól, 1 karcsapás, 2 karcsapás, 3, 4, 5, 6, 7 és a 8. Szőke Kató elsőként ütött be a célba, megvan tehát a 11. magyar győzelem.
2: Most pedig jöjjenek a lányok, abban a sorrendben, ahogy Helsinkiben úsztak. Elsőként Novák Ilonka.
6: Csodálatos szép nap volt az. Emlékszem, hogy én voltam a rajtoló ember, azt mondták, hogy én kapom a legjobban a rajtot, én indultam, aztán után utánam következett a Temes Judit, ő volt a második, ő váltott engem, azután jött az Éva húgom, és a Szőke Kati volt a finis ember. Köztünk sportbarátság volt, és ezt igazolja az is, hogy a mai napig, ahogy lehet, tartjuk a kapcsolatot, találkozunk egymással. A Szőke Kati időnként Magyarországra látogat, akkor föl szokott hívni, aztán találkozunk, vagy meglátogatja a férjével együtt a férjemet is, és nagyon jó alkalom a találkozásra mostanában a Hélia, hogy oda mehetünk, és hát persze, akik Magyarországon élnek, azokkal ott sűrűn van alkalmunk találkozni. Igen, miután köztünk 5 év korkülönbség van, tehát az Éva később kezdett úszni, mint én, akkor még csak én voltam egy darabig. De amikor az Éva aztán mellúszásban olyan nagyon nagyszerű eredményeket, világrekordokat ért el, akkor a Novák név az Éva nevével kezdődött.

0: NATO második tagja, dr. Temes Judit volt.
1: Ez az én számos, de mindesetre a legjellemzőbb, hogy is mondjam, diadalmas kudarcaim, vagy kudarcos diadalmaim egyike, mert olimpiai rekordúszás után lettem harmadik az egyéniben, és hát ez egy kis szépségtapaszom volt, ez az olimpiai aranyérem.
2: Igazán... Kis szépségtapasz? Hát azért ez fantasztikus, hogy szóval ez túlzott szerénység azért.
1: Nem, már szóval nézve az a helyzet, hogy én akkor nagyon-nagyon örültem neki, és tényleg nagy elégtételt jelentett a számunkra, hogy tényleg világrekorddal. Nagyon jó eredményt nyertük, azt az, nem csak az aranyérem maga, hanem az eredmény is kiváló volt. Egy kicsit megvigasztalt az egyéni kudarcom, de hát azért így visszatekintve azért valahol mégiscsak fáj nekem az a második aranyérem is kicsit.
2: Milyen volt ez a váltó?
1: Ezek a váltónak az volt a nagy erénye, hogy mi nagyon tudtunk egymásért küzdeni és egymásért harcolni, az biztos.
2: Nem akarja azt mondani, hogy örök szerették egymást?
1: Dehogy utáltuk egymást, de váltóban egymásért harcoltunk. Masszívan utáltuk egymást. Én hozzá kell tennem, hogy ez most, mert most arra megszűnt, mert a Novák lányokkal nagyon jobban vagyok, az Éva nagyon jó barátom, ahányszor itt van Magyarországon mindig megyünk együtt operában. Kati az teljesen leszakadt ebből a csapatból azáltal, hogy ő kint maradt Amerikában, ő kint él, időnként hazajön. Hozzá kell tennem, hogy ő még jobban néz ki, mint én, úgyhogy ez valószínűleg a kaliforniai életkörülményeknek köszönheti, nem utolsó sorban, de mindesetre egyszer tényleg nagyon csinos nő, és ritkán van itthon, úgyhogy amikor megjelenik, akkor mi nagyon örülünk egymásnak, aztán megint szétmegyünk, most így nincs időnk egymást utálni.
2: Gondolom, hogy annak idején is tulajdonképpen a verseny szülte, hiszen mindenki a győzelemre hajtott.
1: Persze, hát ebben nem egy személyi ellenszem volt, döntő alapjában véve, kemény versengés volt, ami lényegében ki is hozta abból a csapatból akkor a legjobb képességeket, mert azért az nem mindegy volt, hogy minden szombat-vasárnap volt verseny, és minden szombat-vasárnap egymást vertük keresztül kasul, és mindig az volt a lényeg, hogy ki most kit vert meg.
2: Érdekes, hogy így viszont hogy lehetett a váltóban egy célért küzdeni?
1: Egy váltóban egy igazi verseny. Aki egyéniben is produkál, az tuti, hogy a váltóban kiadja a testét, lelkét, az utolsó leeletéig küzd azért a váltóért, mert hát nem, ez egész, ez valami olyasmi, mint egy ína pont ez a váltó.
0: A harmadik tag Novák Éva.
3: Örökölni talán örököltem az édesanyámtól, neki mindig nagyon nagy jó kedélye volt. Fantasztikus, milyen természete volt. Nem kellettek kellemes külső körülmények, megnézett egy gyönyörű naplementést, az sosem mulasztotta el, egy szép virágot, nem kellett se nagy gazdagság, se pedig nagy nyugalom hozzá, mert a három gyerekkel nem volt sok nyugalom hozzá. De én azt hiszem, hogy a sport, a zeneszer, szeretete, a sok mindaz, ami szép az életben, hogy az embernek megpróbálja, hogy élvezze és tudja, és a sport nagyon sokat tesz. Én szeretek zongorázni is, és nagyon-nagyon szeretem a zenét. Hát a budapesti opera, hát az egy óriás. Gyerekkorom óta csak nem minden este voltam az operában, annak ellenére, hogy akkor az én generációmban akkor nekem tanulni kellett, úszni, reggel tornázni, és este elmentem operába.
2: Mi mindenhez ért még, hiszen hát a szakmája ugye orvos, ráadásul itt az előbb megtetszett súgni nekem, hogy szemsebészettel foglalkozik, ami aztán...
3: Az egy nagyon-nagyon komoly dolog, ahol nem szabad tévedni.
2: Ahogy egy millimétert nem remekhet meg a keze.
3: Tized millimétert, század millimétert nem lehet.
2: Emellett van zene, emellett van úszás és olimpiai bajnok, szóval mi mindenhez ért még, Éva?
3: Hát én próbálok mindezt tenni az életből, amit az élet ad, és amit keresni is kell, mert én nekem nagyon nagy az örömem a kis unokámba, annak a mosolyába, és még mindig fenntartom azt a napi energiát, ami az úszás nekem ad. Minden nap megyek a Széchenyibe, vagy a Héliába, vagy a Lukácsba, és úszom, és a budapesti termálvíz, mégis a termálvíz egy olyan kincs, ami Budapestnek van.
0: és végül a Los Angelesben élő Szőke Kató a váltó negyedik tagja.
4: Los Angelesbe élek.
5: Tehát egy olimpiai városban tetszik élni ezek szerint.
4: Igen, yeah, abszolút. Egy olimpiai városban, és ha arra gondolok, hogy amikor én kicsi voltam, akkor mondta anyu, hogy amikor az én papám 32-ben olimpiát nyert Los Angelesbe, akkor az amerikaiak azt akarták, mert az én papám egy bizipólozó volt, azt akarták, hogy maradjon ott, mert az amerikaiak nagyon örültek volna, ha van egy olyan jó bizipólozó. És apu majdnem ott maradt volna, gondolom, de anyu nem akarta, hogy oda köt. Képzelj el, akkor én ott születtem volna. Hát nem vicces?
5: Ez tényleg az élet, mit tud produkálni az élet?
4: Igen.
5: Nagyon. Annak idején, amikor eldöntötte, hogy Los Angelesben élje tovább, az egy könnyű döntés volt?
4: Egyébként... Nem, egyáltalán nem volt könnyű döntés. Az nem volt könnyű döntés, hogy ne éljek Pesten. Igen.
5: Tetszik emlékezni még arra a pillanatra, amikor végül is biztos lett abban, hogy nem tér Magyarországra vissza?
4: Én azt hiszem, hogy abban soha nem leszek biztos, hogy nem térek Magyarországra vissza. Én arra a pillanatra emlékszem, amikor elhatároztam, hogy ott maradok Amerikába. Nem tudom, milyen hosszú ideig, de hogy ott maradok. Nagyon emlékszem, és soha nem fogom elfelejteni. Nekem egy nagyon nehéz időszak volt.
0: Egy váltóban mindig kell, hogy legyen tartalékember. Littomerecki Mária nem úszott a Helsinki döntőben. Az előfutamban igen. Ő is olimpiai bajnok.
6: Aki az olimpián részt vett, az előfutamban is, például egy vízilabda csapat egyik tagja, nem a döntőben játszott, de valamelyik meccsen játszott már, az valamennyi olimpiai bajnok lett. Ezt a szabályzatot azután később megváltoztatták, de az 52-es olimpikonokra és olimpiai bajnokokra ez még nem vonatkozott. Én a 4x100-as gyorsúszó váltóban úsztam az előfutamba. Tulajdonképpen pillangóúszó voltam, és itt csak ötödikként kerültem be a gyorsúszóváltóba, és az előfutamba úsztam, mert a Temes Juditnak akkor 107-on volt, azt hiszem előfutamja, vagy középfutama, nem tudom, és őt helyettesítettem. Így azután engem is megilletett az aranyérem. Az eredményhirdetésnél a dobogón megkapták négyen az aranyérmet és a diplomát, én pedig, akik ilyen vízilabdások voltak, vagy focisták, akik nem a döntőbe vettek részt, azok a finn követségre lettek itthon behívva, és ott nyújtották át nekünk az aranyérmet és az olimpiai diplomát.
7: Azért nem lehetett ez kellemes.
6: Miért?
7: Össze lehet ezt hasonlítani azzal, mint a dobogón állni?
6: Biztos. Egy fokkal jobbnak kellett volna legyek ahhoz, hogy vagy gyorsúszásra kellett volna specializálódnom, ahhoz, hogy én is a gyorsváltóban bekerülhessek.
7: Amikor ön az előfutamban úszott és jól úszott, akkor nem merült fel utána, hogy ön marad a váltó tagja?
6: Nem, akkor már eldöntött kérdés volt, hogy ki az a négy ember, aki a váltóban úszni fog. Én előtte a világrekordot úszó váltó tagja voltam a moszkvai versenyen, világrekordot úsztunk, és abban a felállásban én voltam a csapattag, úgyhogy meg is van róla a diplomám.
7: Épp ezért kérdezem, hogy nem merült az fel, hogy...
6: Nem. Temes abszolút esélyes volt a 100 gyorsra, amit azután egy malőr miatt nem sikerült neki megnyernie.
7: Tehát ön, amikor ott úszott, akkor tudta azt, hogy ez csak egy egyszeri alkalom, és hogy tulajdonképpen csak egy beugró.
6: Igen, tisztában voltam vele. Mérlegeltem, hogy ennyit tudok, és én tulajdonképpen nem gyorsúszó vagyok, és ott akkor szükség volt rám, tehát részt vettem.
7: Irigylem az ön felfogását, mert tudta azt, hogy csak egy beugró ember, és hát soha nem volt önben keserűsége miatt, ahogy mondta, szóval ez irigylésre méltó.
6: Lehet, hogy jó természetem van. Én így is boldog vagyok, és örülök, hogy sportoltam, örülök ennek az általam elért eredményeknek. Csak egyet sajnálok nagyon, hogy 23 éves koromig Szegeden laktunk, és egy évben csak 3 hónapig volt módomban edzeni, és ezért nagyon sokára jöttem föl, mint úszó.
0: Néhány éve vezették be nálunk a személyi számrendszert. Az enyém és valamennyi nőtársamé 2-essel kezdődik, a férfiaké 1-essel. Azóta tudom, hogy mi nők e hazában csak vesztesek lehetünk. Mindezek ellenére, bár fiú szerettem volna lenni, boldog vagyok, hogy nőnek születtem. Mert a legcsodálatosabb dolog a világon nagymamának lenni. Székely Éva könyvéből idéztem.
8: Székely Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Székely Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosznyi már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyira növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyert a bajnokságot.
2: Ugye, mit nem láttam szerintem még soha, Éva? Az aranyérmét, az olimpiai aranyérmét, hol van? Hát akkor hadd nézzem meg, mert az az igazság, hogy jártam egy párszor itt, és azt lehet, hogy nem láttam.
9: Aranyérem, ezt azért vettem. Na most ezt szed, mint az aranyérem. Az az aranyérem.
2: Igen, hát ez egy, minek kell ezt nevezni? Ez egy...
9: Szerintem egy rokokó asztal, nem tudom. Ennek az a történet, hogy bementem a bizományba, ugye nem akartam az aranyérmet. Hát van még egy zsák kínoszt. Tele van éremmel a spejzba, mert nem tudom hova rakni. És mondtam, hogy szeretnék, és bemegyek a bizományba, és megláttam ezt az asztalt. És nem volt nálam elég pénz. És leültettem szegény anyukámat a körúton, és elmentem a Németvölgyi útra, mert annyira kellett nekem ez az asztal. Úgyhogy, ha nagyon rossz kedvem van, akkor ezt nézem, mert az asztal külön gyönyörűség, meg az érem külön. És akkor mindig azt mondom, hogy le vagytok difütyülve, ezt már nem vehetitek el, és akkor megnyugszom, és rám jön a jó kedv.
2: Hát ezt nem csodálom egyébként, hogyha az aranyéremre néz, akkor valami föl sejlik azokból az időkből. Tehát mondjuk 1952-ből 1956-ból.
9: Megmondom, ezt el szoktam mondani,
2: üljön.
9: Német iskolába jártam, és Karl May könyveken nőttem fel. Indián, meg hindú mániás vagyok. De főleg indián. Kívülről tudom még most is. És az indiánoknak volt egy mondásuk, hogy az az igazi varázsló, aki megvalósítja az álmait. Na most, hogy engem így szeretett a Jóisten, vagy a gondviselés, vagy a sors, vagy amit akar, mert valami biztos, hogy 9 éves koromban megálmodtam valamit, és ez az álmom kézzel fogható valósággá vált. Na most ez a legritkább dolog, hogy most ez mindig eszembe jut, mikor mérgelődöm ezen, vagy azon, vagy amazon, akkor mindig azt mondom magamba, hogy mit mérgelődsz, mikor a legnagyobb betegségekből nem lettél kiszolgáltatott, kaptál egy ilyen családot, amilyen a szüleim voltak, egy ilyen családot, amilyen a gyerekem, meg az unokám, és még el is érted az életbe, amit akartál, hát fogd be a szádat.
10: Az 1952-es Helsinki olimpián a magyar aranyak ebben a sorrendben születtek. Először Korondi Margit, Torna, Felemás Kollát. A második, Keleti Ágnes, Torna, műszabad gyakorlat, ma talajnak mondanánk. Harmadik, Csermák József, atlétika, kalapácsvetés. Negyedik, a férfi öttusa csapat, Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételben. Ötödik, Hódos Imre, birkózó. Hatodik, Szilvási Miklós, birkózó. Hetedik, Takács Károly, sportlövészetben. Nyolcadik, Szőke Kató, úszás, 100 méter gyorson. A 9. aranyérmet Székely Éva szerezte szintén úszásban, 200 méter mellen. A 10. aranyérem tulajdonosa Berceli Tibor, Gerevics Aladár, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Pap Bertalan és Rajcsányi László, vagyis a férfi kardcsapat, amely azokban az évtizedekben verhetetlen volt az olimpiákon. A 11. aranyérmet 400 méteres női gyorsváltóban szerezte Magyarország, Novák Ilona, Temes Judit, Novák Éva és Szőke Kató volt a döntőben, míg az előfutamban úszott Litomerický Mária is. A 12. aranyérmet Kovács Pál jegyezte vívásban, kartban, a 13. pedig Gyenge Valéria 400 gyorson úszásban, és még 3 aranyéremmel vagyunk adósak. Illetve még nem idéztük a magyar sport egyik legnagyobb egyéniségének, Kárpáti Rudolfnak az alakját, úgyhogy tudunk érdekes dolgokat kínálni a következő percekben is, úgyhogy ne csavarják el a sávváltó gombot.
11: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Az 1920-ban született Kárpáti Rudolf, 1948-ban és 1952-ben, 56-ban és 1960-ban is olimpiai aranyérmet vehetett át a magyar kart csapat tagjaként, míg 56-ban és 60-ban egyéniben is bajnok lett. Nem sokkal az egy évszázad olimpiai aranyérmesei című műsor elkészítése előtt, vagyis 1999-ben halt meg, de emléke minden magyar sportrajongóban örökké él.
2: A zene, Chopin zenéje, a zene és a vívás, Kárpáti Rudolf. E két fogalmat az ő neve köti össze. Hatszoros olimpiai bajnok. 48-ban Londonban, 52-ben Helsinkiben, 56-ban Melbourneben, és 60-ban Rómában csapattagként olimpiai bajnok, de 56-ban és 60-ban még az egyéni olimpiai bajnoki címet is megszerezte.
3: Minden olimpián vagy világbajnokságon sok alkalom kínálkozott a muzsika hallgatására. Most ha 2-3 órára ki tudtam kapcsolódni a muzsika hallgatásával ebből a állandó és permanens idegfeszültségből, akkor az már elegendő volt, hogy a figyelmem föllazuljon, hogy én holnap után, vagy éppen holnap előnyben legyek, azzal a, tegyük fel, ugyanolyan képességű versenyzőtársammal szemben, akinek ez a kis kikapcsolódása nem adódott. Ez az a bizonyos pillanatnyi diszpozíció vagy indiszpozíció kérdése.
4: Mért fel erődet? Kárpáti Rudolf gondolom sűrűn fölmérte.
3: Versenyzői pályafutásom során azért arra törekedtem, hogy irreális célokat ne tűzzek ki magam elé. Ez azt jelentette, hogy amikor még nem értem el azt a technikai felkészültséget, nem volt meg az a technikai repertoárom, ami a vívásban igen lényeges, hiszen 25-30 olyan elemet kell tudni, amit az embert álmából fölébresztik, akkor is reflexzerűen végrehajtsa. Nos, ameddig ez nem volt teljes, addig én csak bizonyos fokig tudtam taktikázni. Később, mikor úgy éreztem, hogy a technikai elemeik birtokában vagyok, akkor már nagyon eltökélten és nagyon nagy elszántsággal készültem egy-egy versenyre, és hát az köztudott volt, hogy én nem ismertem föladott mérkőzést. A vívás tudva lévő, hogy sokszor hosszú percekig kell előkészíteni egy-egy akciót, és ezek az előkészített akciók, ami 2-3 perc látszólag, vagy hallhatólag nem nagy idő, de amikor egy ellenfélnek a szellemi és fizikai reakciójára kell számítani, akkor ez a 2-3 perc, ez igen nagy szellemi megterhelést jelent, ami végül is egy tized másodperces cselekvésben fejeződik ki. Ez volt például ebben az ominózus mérkőzésen Rómában 1960-ban, ami az utolsó olimpiai bajnokságomat is jelentette egyben. Hát bizony 14 perc, amit ott a döntő találatért vívtunk, az 14 évet jelentett.
5: Itt most már kockáztatni kell véleményem szerint, persze ezt innen föntről így ítélem meg. Lehet, hogy ők ott egymással szemben közvetlen közelé másként látják a dolgot. Jóvá, Rudi! A támadás, védés, visszavágás után Rudié a találat, tehát 3-3 kiegyenlített Kárpáti. Ez az asszó, ez a győzelem olimpiai bajnokságot jelenthet. Jaj, de jó lenne, jaj, de érdekes, szép lenne, hogyha most sikerülne megszereznie, kezébe kaparintani a vezetést. 4-4-re egészítették ki a táblát. Hát ezen a döntőn még ilyen nem fordult elő. Tehát időhatárig vívtak. Egy találat, egyetlen egy találat döntheti el azonnal Kárpáti javára az olimpiai bajnokságot, vagy pedig úgy, hogy a lengyel jófoltából egy bonyolult holtverseny alakul ki. Norudi, Norudi, úgy, ahogy megszoktuk tőle, nyugodtan, nyugodtan lengedi kardját egészen mélyre, majdnem a pásztot éri, és onnan gyorsan fölemelni, és aztán egy csel után támadni. Ezt szeretnénk látni. Rudi! Rudi jól véd. Egy csatogtatás. Hé, de rövid voltak! Lengyeli aztán találat! Nagyszerű, Rudi! Bevitte a találatot a lengyel testére, a lengyel hasára, és most
6: a magyar tábor boldogságban.
1: Kárpáti Rudolf a KARD csapat tagjaként 1952-ben a 10. aranyérem megszületésében vállalt nagy szerepet, ez július 30-án volt. Aztán augusztus 2-án az olimpia gyakorlatilag zárónapján is szerzett még hazánk 3 bajnoki címet, ráadásul 3 klasszikus sportban. Időrendi sorrendben haladva a vízilabdázóké volt a Helsinki 14. arany. A következőkben 3 olyan bajnok emlékszik abból a csapatból, akiknek szerencsére a hangját megőrizte a magnószalag, illetve egy 4. olimpiai bajnok is szót kap ebben az összeállításban, de ő tornában lett aranyérmes 4 évvel később. Hogy miért került ebbe a blogba? Kiderül.
2: Másik Los Angelesben élő olimpiai bajnokunk Martin Miklós, vízilabdázó, aki művészettörténésznek készült, és közben Budapesten franciául, olaszul, németül és latinul is megtanult. Ma már angolul is beszél, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy nyelvzseni. Los Angelesben él, egy uszoda menedzselésével is foglalkozik, és franciát tanít Amerikában.
7: A Melbourne-i olimpia után, mint egy csapat jöttünk át, és utána zöme a csapatnak itt maradt. Okay. Művészettörténész voltam otthon, megvolt a diplomám, kijöttem Amerikába, kaptam egy ösztöndíjat, és felfedeztem, hogy a művészettörténetük itt teljesen más, mint Európában. Kétségbeesve leültem egy asztalhoz a kafetériába ebédelni. Az interjú után mellettem ült egy francia szival. Elkezdtünk franciául beszélgetni, azt mondja, miért nem tanít franciát? Így kezdtem franciát tanítani.
8: Ön 21 évesen nyert olimpiai bajnokságot. Van olyan, aki 20 évet vár arra, hogy egyáltalán eljusson egy olimpiára. Ez miből adódott? Abból, hogy nagyon tehetséges volt, nagyon szorgalmas volt, vagy ez is a szerencse, mint annyi minden más?
7: Mindezt összevetve plusz a szerencse.
8: Milyen volt az a csapat? Egy kicsit be tudná nekünk mutatni az 1952-es csapatot?
7: Egy kombinációja volt a tapasztalt játékosoknak és a fiatal vér, Kárpáti, Bolvári, Martin, mi akkor kerültünk be. Az első nagy meccsünk Svédország volt, és fogalmunk nem volt, hogy milyen jók vagyunk. És lemostuk a svédeket. Pedig akkor jó csapatuk volt. Úgyhogy jó volt a csapat Helsinkibe. És utána minden meccsel csak jobb lett.
8: Önöknek volt egy olyan edzőjük, mint Rajki Béla, akinek a neve szent a mai napig is az uszodák környékén.
7: Kitűnő szakember volt, és plusz egy nagyon intelligens ember volt. Ez egy nagyon jó kombináció. Sok edzőt ismerek, aki kiváló szakember, de nem lángész. Rajki Béla egy értelmes, intelligens, diplomatikus ember volt. Ez sokat jelent.
8: Melyik csapatnak volt ön a tagja?
7: Úgy hívták, hogy Neményi Madis. Egy nagyon klassz ifi csapatunk volt, verhetetlenek voltunk. Mikor abból, hogy úgy mondjam, kinőttem, akkor a Fradiba mentem, és világéletembe fradista maradtam. Noha a Dózsába fejeztem be a karrieremet.
8: Önnek családi kapcsolata is van például a magyar sporttal, a vízilabdával.
7: Igen, de sajnos az öcsémmel nem tartjuk nagyon közeli kapcsolatot.
8: Vízipólót mikor látott egyébként utoljára, tehát Amerikában jár vízipóló meccsre?
7: Nem, szerintem a mai vízipóló teljesen érdektelen. Az utolsó jó vízipólót láttam Mexikóban, amikor az öcsém vezette a meccseket a fiatalok világbajnokságán. Kis anekdóta, amikor először hazamentem Magyarországon, lementem a csasziba, és egy kapusztak, egy volt haverom, a Gorillés edzett. Mondja, beszállsz? Beszálltam. A legrosszabb pozícióba betettek, és a kapus nagyon jó lehetett, mert leszippantotta a lövéseimet, mint egy legyet. Nem tudtam belőni, úgyhogy elkezdtem bal kézzel csavart ejtést. Az bemegy, ha jól csinálja az ember, kapus nem tud mit csinálni. Kétszer, háromszor beejtettem neki, kijött a kapuból, azt mondja, nem tudom ki vagy, de ezek, rámutatott a többi játékosra, ezek beejtik egyszer, beejtik kétszer, de háromszor...
9: Ez nekem egy büszkeség, hogy tulajdonképpen mi vagyunk az egyedüli magyar olimpiai bajnok házaspár. mert nincsen Magyarország, a többiek elváltak. Elváltak, de mi vagyunk.
10: Én vagyok egy kos, te igen. Pedig vagy egy nyilas. Jó párosítás. Az egyik az a keménység, a másik a lágyság. A kos az, aki időnként az asztalra csap, és hát ennek így kell lenni, nem? Igen, és akkor a nyilas az pedig hát rábólogat, ugye?
11: De azt szokták mondani, hogy a nyilas az egy szerencsés csillagzat tulajdonképpen,
10: szerintem
11: nem?
10: Szerintem is. Én is úgy látom, hogy a Butyko nagyon szerencsés. Hát az, hogy hát én 40 évig kibírtam mellett.
11: Van olyan nap, amikor te nem vagy uszodában egyáltalán?
9: Itt vagyok kecstörtök szombat vasárnap, és hétfőszert a pénteken pedig olyan helyre megyek, ahol labdázni tudok.
11: Nem mondod komolyan, hogy még beszállsz és játszol a srácokkal?
9: De aki hajlandó passzolgatni velem, vagy mondok, hogy hát hogy csinálod ezt a lövő technikát, ez jó volt? Azt mondja, hát nem volt jó, de mi a hiba, mester? És akkor esetleg megmutatom nekik, hogy mi a hiba. Nagyon szóval labdával nem lehet unatkozni, Lacikám.
11: Ön otthon szóhoz tud jutni egyáltalán?
10: Meg kell mondjam, nem nagyon. Ezért én mindig visszafogottabb vagyok. Hát időnként aztán, ha összejövök a barátnőkkel, vagy a kolléganőkkel, akkor ott jól kibeszéljük magunkat, női szokás szerint, de hát egy férfi mellett, hát hallotta.
11: Igen, hát meglehetősen nehéz szerintem Butyko bátyám mellett szót kapni.
10: Mire hazaír, addigra teljesen kimerül. Úgyhogy otthon már pihenéssel tölti az idejét. Tehát én egy megértő feleség vagyok, és hagyom pihenni.
9: Sportember vagy. Ez a nagy lényeges, aki mögött mégiscsak négy olimpia van, amit végig küzdöttél. Ez az Olginak a nagy előnye. De ő ebben olyan szerény mindig, hogy az szétület, érted? Ha én lettem volna négy olimpián, mint versenyző, te képzeld el, hogy micsoda izét, gluárt fontam volna a fejem fölé, de hát azt mondják, hogy nekem ez jól áll, érted? Hogy
11: na most ez a kettő se kevés, várjál.
9: Azért nem kevés, mert itt is megint egy sztori, mert 31 éves koromra kerültem ki emiatt a világháború miatt Londonban, és akkor van egy fénykép ott, hogy lesújtva állok a dobogon a második hely, elvesztettük az olimpiát. Eszembe jutott, jó Isten, Butyko, még négy évet harcolni, és akkor jött föl ez a Markovics gyarmati bolvár, kárpáti, jenei fiatal garnitúra, vízvári. Hú, hogy fogom én itt megállni a helyemet, és négy évet kellett végigvinni.
11: Mikor összefutottunk, akkor egy fényképet mutatott nekem Butyko bátyám. Nekem meglepetés volt a fénykép, de hát állítólag önnek is.
10: Hát csak annyi volt meglepetés, hogy nagyon gyűröttnek látta. Ezek szerint a férjem állandóan magánál hordja. Titokban tartja.
11: Ez a fénykép, ez nem minden nap. Tessék elmondani, hogy mit ábrázolt tulajdonképpen, és hol készült egyáltalán a fotó?
10: A fénykép 52-es Helsinki olimpián, és pontosan a tengerparton, az olimpiai edzőtáborunkba készült, amikor a Butyko nekem udvarolt. És az olimpia után hazajöttünk, és februárban meg is volt az esküvőnk. Tehát ez az első szerelmes pillanatokat és napokat ábrázolt, ami azóta is tart.
9: Csinált ezt a fényképet, azt tudom?
10: Sárosi, nem? Igen, a Sárosi.
9: Igába, és valami bokorból vett le minket.
10: Nagy szokása volt különben a Sárosinak, hogy járkált, cserkészkedett jobbra-balra, és figyelte, hogy mi megy a tengerparton a pihenő időbe. Tehát ez abszolút szép kis kép, nem? Ebbe igazán semmi nincsen. Butyko kedvesen átölel.
9: Megakartalak csókolni, és te elhúztad magadat. Tehát ez egy elhúzott figura.
10: Igen, ez valóban így van. De talán ennek köszönhető, hogy ez ilyen sokáig tartott. Most már immár 40 valamennyi éve.
11: Amikor kitetszett menni az olimpiára 1952-ben, akkor már ismerték egymást?
10: Hát ismertük egymást, mert előtte a Margit-szigeten volt nekünk edzőtábor, a női tornászok ott táboroztak, és oda jártunk ebédelni, és ott mindig edzés után átmentünk úszni, és beültünk a meleg vízbe, és a vízilabdázók is ugyanazt csinálták, és akkor ott alakulgattak ilyen kis szimpatikus párok, a tornászlányok, vízilabdázók között, és akkor a Butyko is úgy láttam ott kicsit körbejárkált körülöttem, de hát különösen bennem figyeltem föl, mert hát bizonyos fokig másfele voltam egy kicsit lekötve, és aztán Helsinkibe ott csak jött, mindig felfütyültek a fiúk, a lányok ablaka felé, hogy na mindig valamelyik kidugta a fejét, hogy na szaladjál, téged keresnek. Aztán hazajöttünk, és volt egy ilyen közös összejövetel a parlamentben, utána egy hajókirándulás, és hát tulajdonképpen ott kezdődött ez a komolyabb udvarlási hullám, ami aztán februárban házassággal fejeződött be.
2: Kollégám Török László egy összetört széket hozott ki a szobájából. Csodálkoztam is, mi történt. Aztán azt mondta, itt volt egy olimpiai bajnok, és ráült erre a székre. Hát ez nem a gyártókat dicséri, kérem szépen. Vízvári Györgyről beszélek, aki nyugalmazott rendőrtiszt, 25-szörös válogatott, 1954-ben Európa bajnok. A hatalmas fizikumú hátvéd az újpesti Dózsa gárdájával az 50-es évek első felében 4-szer nyert magyar bajnokságot, de hát ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, tagja volt az 52-es olimpián. Első helyen végzett

0: legeredményesebb olimpia, hogy itt a tenyerükön hordták az olimpiai aranyérmeseket.
1: Hordtak bennünket, avval nem volt baj, de úgy látszik, hogy a sajtó nem ránk volt felkészülve. Fel voltak készítve azokra a nagy csapatokra, akik 100%-osak voltak, és avval, hogy a londoni olimpia nem sikerült. Úgy látszik, hogy nem voltak éhesek ránk. Ma meg már a vízcsapból is, ami képen, hála Istennek, ennek a sportágnak a képe folyik.
0: Én otthon keresgettem a könyvek között, és látod, egyet tudtam elhozni magammal, amiben ugyancsak ott van a fotótok, a fényképetek. Hát összehasonlítjuk azt, amit te hoztál, meg ami itt van az én könyvembe. Szóval ki kicsoda?
1: Itt van Gyarmati Dezső.
0: Őt azért meg lehetne ismerni talán.
1: Mert itt tényleg ő viszonylag, hát mert ő vigyáz magára. A napokban meg voltam döbbenve, amikor megláttam televízióban, hogy még a grimasza is ugyanolyanak. 72 éves. Mondhatom a neveket?
0: Persze, hát persze.
1: Hát itt vagyok én, 71. Hát persze, hogy nem ismersz meg. A Dezső még a mai nap is aktív a szövetségben mindenhol. Hát ő él, hal, ő azt hiszem, hogy olyan börtönnek érezné, hogyha nem mehetne le úszatában veszekedni, mérgelődni. Ez az élete.
0: Éppen, hogyha már itt tartunk, ugye a tavalyi évben még a Fradinál besegített, és pont neki mondtam, hogy szükséged van, egy vesztes meccs után, szükséged van neked erre, hogy itt izgasd magad? És akkor megesküdött a malagai szentszűző, hogy nem csinál, aztán a következő héten ugyanúgy leült a padra.
1: Ez ugyanez volt, hogy megkérdeztem akkor, amikor tavaly volt, ez egy ilyen hármas váltás volt a Fradiba. És ugyanez, szóra ezt kérdeztem, hogy mi a nyavajának van neked szükséged még erre? Szóval, hogy tökéletesen igazad van, de nem akarok megdögleni. A Bolvári Toncsi, azt hiszem kétszer volt válogatott kapitány, ő most 66 éves.
0: Szálfa egyenes termete van, én azt mondom, hogy napra pontosan tudom, mert szeptember 15-én találkoztunk, pontosan egy év az a 2000-es olimpia kezdete előtt, és hát én megdöbbentem, hogy milyen friss, milyen fiatalos, fantasztikus.
1: Irigylésre méltó ember, remekül néz ki, jó hangulatban van, hogy az ördögbe csinálja, nem tudom, de ő lehet, hogy biztos, hogy azért, mert nem nagyon jár le úszodába. Jenei Pierre. Ő jár le úszodába, ő eszi a vasas sanyarú kenyerét, akkor itt van a Markovics Kálmán. Hát ő 32-es, tehát végeredményben most 67 éves. Kárpáti Gyuri Károly, ne beszéljünk. Sajnos az egészségi állapota neki nem, mert a szívével operálták tavaly 60 éves korában. Szegény Szívós Pista, ő volt, én nekem példaképem, hogy én rengeteget játszottam ellene mérkőzéseken. Ő vele élmény volt játszani, vagy technikás játékos volt, és soha, én nem emlékszem arra, hogy verekedett volna bárkivel is. Pistával a szószós értelemben szépségdíjas meccseket lehetett játszani, mert arra lehetett koncentrálni, hogy hogy vegyem el tőle a labdát, vagy hogy játszon ő át engem, annélkül, hogy valami megálljon. Tudni, ha nem állt meg, az a technikának ez a baj a mai játéknak, hogy agyonfütyülik, leáll, tehát egyszerűen nincs mód, újra el kell kezdeni az egészet. A Pistában az volt a nagyszerű, hogy egy ilyen tudat alatt felépített sorozatot csinált ő, és ő azért nem verekedett, mert arra figyelt, hogy azt tudja végrehajtani, még ha kapott is néha egy pofot, mert azért őt ütötték szépen. De abban nem törődött, nem avval törődött, hogy hogy adja vissza, hanem azt, hogy tudja befejezni ennek dacára. És úgy lőtte a gólokat, hogy még az ellenfél is tapsra fakadt, olyan volt.
2: Egyébként a győztes vízilabda válogatott tagja a következők voltak ABC sorrendben: Antal Róbert, Bolvári Antal, Fábián Dezső, Gyarmati Dezső, Hasznos István, Jenei László, Kárpáti György, Lemhényi Dezső, Markovics Kálmán, Martin Miklós, Szittya Károly, Szívós István és Vízvári György. És akkor mindjárt mondok egy másik névsort is, ők is ugyanezen a napon lettek olimpiai bajnokok, amikor a pólósok egy rövid ideig gondolkozhatnak rajta, hogy kikről lesz szó, de szerintem már most mindenki tudja.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 1952. augusztus 2-án a magyar vízilabda válogatottunk kívül egy másik csapatsportban is aranyérmes lett Magyarország. A következők verték át a legfényesebb medáliát. Bozsik József, Budai Kettő László, Buzánszky Jenő, Csordás Lajos, Cibor Zoltán, Dalnoki Jenő, Grosics Gyula, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor, Kovács Egy Imre, Lantos Mihály, Lórán Gyula, Palotás Péter, Puskás Ferenc és Zakariás József. Hát nyilván mindenki kitalálta, a foci válogatottról van szó. Talán Csordás Lajos, esetleg Kovács Egy Imre, illetve Dalnoki Jenő neve jelent kisebb meglepetést, mert őket nem azonosítjuk feltétlenül a klasszikus aranycsapat kerettel, ezért is volt érdekes Dalnoki Jenő negyed századdal ezelőtti visszaemlékezése erre az 52-es olimpiára, melyen a válogatott egy Románia elleni, szinte háborúnak is beillő összecsapással kezdett.
2: Ez egyik legnehezebb meccsünk volt, Perényi, a Surú, Sárközi, sok volt olyan, aki jobban beszélt magyarul, mint mi. A magyarok voltak, román színekbe játszottak. Első fél időben Budainak eltörték a lábát. Már nem emlékszem, mert nem úgy tört, azt hiszem, a lábujját, akkor csere nem volt, és állt kinn a szélen, és hát tulajdonképpen 10 emberre fogyatkoztunk. Szóval nagyon biztatni engem nem kellett, hogy mit csináljak. Latusev vezette a meccset, Turkuba volt. Ez a Latusev, mikor ugye egy olyan összecsapás volt, nem akármilyen volt, mert utána a Perényit levitték a pályáról. Ez volt a híres Pecsovszky, ez olyan volt, mint nálunk a Puskás, körülbelül tudásban is. Hát szobra van neki Nagyváradon a stadion előtt. És a Latusev odatalat hozzám, és így a szemét így meghúzta, hogy hát látta, hogy én mit csináltam.
3: Milyen volt a hangulat belülről, hiszen ugye sok magyar játszott a román csapatban is. Voltak-e úgynevezett beszólások?
2: Ajaj, hát én ilyen kisgyerek voltam, öregekhez, ezek már megjárták a hadakutyát, hát én mint egy ifjú titán voltam ott, de hát a Lóránt volt, ugye a nagyváradi, azonnal jött, és miket beszéltek ott, meg miket mondtak egymással.
3: De miket mondta?
2: Hát azt nem akarom itt elmondani, a nyomdafestéket nem tűr, de igenis, a Lóránt is aztán szépen osztotta őket, meg hát mindegyikünk, a Bozsik is. Aki tudott keménykedni, hát nagyon oda léptünk, mert ők sokkal durvábban játszottak, vagy hogy mondjam, nem akarom mondani, hogy durván, erőszakosabban játszottak, és ők mindenáron tovább akartak jutni. Mi is. És hát azért mi nálunk jobb játékosok voltak. Rosics, Dalnoki, Lóránt, Lantos, Kovács Imre, Bozsik, Budai Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Cibor. Finországban ottani még úgy hívták azt a részt, mert akkor a keleti szektor, meg a nyugati sportolók két különböző táborban voltak. Micsoda nagy élmény volt nekem, hogy a Zatopek, ahol én emelgettem, meg tréningeztem, a Zatopek futott körbe, elmentem nézni a tornászokat, ott a Csukarin. A keleti szektor akkor nagyon erős volt. Ki sem mehettünk a táborból, mi mellettünk ávósok voltak.
3: Tehát itthonról is vigyázták a csapatot.
2: Mert ott voltak velünk, aztán ottan tették magukat jobbra-balra. Azt rögtük, mikor ugye hát vittek ki különböző versenyekre, ha nem volt nekünk meccsünk, vagy nem tréningeztünk, akkor kivittek a stadionba. Hát ez egy élmény volt. És akkor úgy csinálták, hogy ezek a ávosok, akik mellénk be voltak osztva, ezek úgy voltak beosztva, hogy diszkoszvető, meg gerelyhajító. Ott ültek közöttünk, mert mindig ugye ott voltak, és akkor bemondta a bemondó, hogy Magyarországról Kovács diszkoszvető jöjjön a mellét. Így voltak benevezve.
3: Milyen jutalommal részesült az olimpiai aranyérem után?
2: Olimpiai aranyérem után én 12.000 forintot kaptam. Én nem is vehettem föl, hanem itt van az írás. A édesanyám ugye 20 éves vehette csak föl, én meg nem voltam még 20 éves, és a édesanyám adott, hogy igenis fölvehetem a 12.000 forintot.
3: Mi lett a sorsa ennek a 12.000 forintnak? Mire volt az akkor elég? Mi lett belőle?
2: Egy konyhabútort, egy szép konyhabútort akartam venni, a lakásba, de hogy mi lett a sorsa, nem tudom, mindent elvettek tőlünk. Hát szóval még konyhabútorunk se volt, hát mint a lábasok se voltak, mert államosítottak, és az égvilágon mindent elvittek. Ugye itt mellettünk volt édesapámnak ez a pékműhelye, mi tőlünk mindent elvittek. Ki is akarták telepíteni a szüleimet, és hát valamelyik okosnak eszébe jutott, hogy hát most jön haza, és olimpiai bajnok is nem találja itt onnan, nem mit tudom én, Nyíregyházan egy juhakolba.
4: Dalogi Jenő elsőként az 1952-es olimpia magyar-román mérkőzéséről beszélt, most csapattársa következik, a vidéki válogatott, így is nevezték Buzánszky Jenőt, aki Dorogiként szintén az olimpiai bajnokságig vitte.
5: Aranycsapatnak az igazi megmérettetése az először Helsinkiben volt az olimpián, hiszen akkor az olimpián még nem az volt, hogy olyan játékosok mehetnek oda, akik nem tudom én valamikor játszottak az előző világbajnokságon, hiszen a jugoszlávoktól kezdve az oroszokig, a svédek, akik 48-ban megnyerték az olimpiát, mint teljes válogatottal vonultak fel. És hát nekünk ezeket kellett legyőzni, és én azt hiszem, hogy ezen az olimpiai bajnokságon olyan eredmény mintétel a csapat. Hát most csak a svédeket ugye 6-0-ra megvertük, a törököket 7-1-re, olaszokat 3-0-ra, 2-0-ra, a jugoszlávokat a döntőbe, amelyeket hát felfigyelt a közvélemény, a világ ahhoz, hogy hát létezik egy magyar futball, egy magyar iskola, és hát csak a Victorio Pozzót akarom idézni, aki azt mondta, hogy a svéd mérkőzés után, hogy kár, hogy vége van a mérkőzésnek, mert ezt élete végéig elnézni ezt a futballt, amit a magyarok játszhattak. Tehát ez volt a megalapozója a magyar labdarúgás és az aranycsapatnak az első sikere. Aranycsapat, ez a név, hát ez se nem a olimpián, se nem a világbajnokságon, 6-3-as Wembley győzelem után alapozódott meg, és én váltig állíthatom is nyugodt lélekkel, hogy a világon a 6-3-ra emlékezik mindenki, és a magyar futballt ezen keresztül tartja számon.
6: Az olimpia az nagyon sikeres olimpiája volt a magyar sportnak, a legsikeresebb 16 arany éremmel. A hangulat az milyen volt? Önök például mennyi időt töltöttek kint Helsinkiben, végig kint voltak?
5: Hát kint voltunk, mert hát ugye milyenké volt végső fokon a 15. utána már csak a paplaci jött, amelyiknek kiszorkultuk a 16-at. Hát végig mi ott voltunk elejétől kezdve, hiszen selejtező mérkőzése. Én azt hiszem, hogy egy olyan hangulat, ami az olimpián van, hát ugye akkor volt ottáni emébe egy olimpiai falu, ahol nem csak a magyarok, hanem hát még általában a szocialista országok is ott voltak.
6: Külön volt a szocialista blokk és a nem szocialista.
5: Én mondjuk nem emlékszem így 100%-ig rá, de azt tudom, hogy a szovjetektől kezdve a csehek ott voltak, erre emlékszem világosan. Hát még annyit is, hogy a Nina Dumbadzenek, az akkori diszkoszvezető bajnoknak, mivel ráértünk, ugye kimentünk az edzőpályára, és dobáltuk vissza a diszkoszt, hogy hát minél többször tudja szórni. Tehát egy nagyon jó családi élet volt. A magyarok ugye reggel, ha valaki ment versenyre, akkor na, mész versenyre, drukkoltunk neki, jött vissza, na, mi volt, hogy volt, mindig. Hát egy euforikus hangulat, amit csak kívánni tudok minden magyar sportolónak, hogy ezért érdemes futballozni, hogy ilyen légkőben, ilyen hangulatban, és ha még elér a dobogó legmagasabb fokára, akkor pedig mondhatja, hogy köszönöm élet áldomásidat, jó mulatság, férfi munka volt.
6: Megvan az olimpiai aranyérem?
5: Hát én azt hiszem, hogy lehet, hogy a sírba, és ha még lesz annyi erőm, akkor magammal viszem, de hát az... természetes. Hát
6: én otthon van dologon?
5: Ott a persze, hát a vitrínben, jó helyen is van, de én azt hiszem...
6: Szokta nézegetni?
5: Hát, sőt, megmutatom mindenkinek nagy büszkeséggel is, ugye ott van a előszobában mindjárt a oklevél is, amit adtak róla.
6: A diploma is.
5: Jalkapalló címletű diploma, és én azt hiszem, hogy erre minden magyar ember büszke lehet, akinek olimpia aranyérme van, és büszkékedjen és mutogassa.
4: Helsinkiben az utolsó olimpiai bajnoki címet, a 16-at Papp László nyerte. A 15-et a labdarúgó válogatott. Következzen most abból a csapatból a Fekete Párduc, aki 3 világbajnokságon szerepelt. Azt is mondták róla, hogy mintegy negyedik hátvédként irányította a védelmet. Hallgassák Grosics Gyulát.
7: Egy nagyon nehéz mérkőzéssel kezdtünk Turkuban, a románok ellen.
8: Nagyon durva meccs volt, ugye?
7: Igen, hát először is rásütöttek egy bélyegét arra a találkozóra, az a közismert román-magyar konfliktus helyzet. ami ugye elsősorban Erdélyből adódik. Nagyon sok magyar játékos is játszott az akkori román csapatban. Gondolom, ők azt akarták azon a találkozón bebizonyítani, hogy ők nem a magyar csapatban szerepelnek, hanem finoman kifejezve a dolgokat. Nagyon kemény mérkőzés volt, Latüsev vezette a találkozót, és nem tudta kézben tartani a mérkőzést. A vége felé már kimondottan durva jelenetek adottak a pályán, aminek a következtében a teljesen ártatlan Kocsi Sanyit állította ki, a Latüsev játékvezető. Nagyon szoros, nagyon kemény, nagyon nehéz 90 perc alatt 2-1-re nyertünk, és azt kell mondjam most már így utólag, hogy a magyar csapatnak ez volt a legnehezebb találkozója. Aztán ezt követte egy viszonylag gyengébb mérkőzés az olasz utánpótlás válogatott ellen, mert a profik nem szerepelhettek, de abból a csapatból, amelyet mi 3-0-ra vertünk meg, abból egy vagy két év múlva került ki a felnőtt olasz válogatott. A 8 között a 4 közé jutásért szembe kerültünk a török válogatottal. 7-1-re nyertünk. Az én pályafutásomban ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, amelyet török csapat ellen játszottam. A 4 közé bekerülve szembe kerültünk az előző olimpia győztesével, a svéd válogatottal, amely egyenértékű volt akkor a svéd felnőtt válogatott csapattal, és egy felejthetetlen mérkőzés során 6-0-ra nyertünk. Na most, hogyha én azt mondom, hogy a 6-3-as londoni mérkőzésünknek világjelentőségű súlya volt, és az egész világ labdarúgása történetében, mint az évszázad mérkőzése vonult be, akkor azt mondom, hogy az 1952-es Helsinki olimpia tulajdonképpeni megnyerése a dobogó legfelsőbb foka a svéd válogatotton keresztül történetet csak meg. Ez a mérkőzés azért jelentős, mert ezt követően az angolok szövetségi kapitánya közölte először, hogy szívesen látnák a magyar válogatottat Londonban, ami aztán bő egy évvel később is következett. A svéd győzelem után jött a döntő, és egy olyan jugoszláv csapattal kerültünk szembe, amely akkor Európában mindenféleképpen dobogós helyezésű csapat volt. Puskás öcsi kihagyott az első félidőben egy 11-est, ami rányomta a bélyegét az ő és a csapatjátékára úgy szintén. Egy kicsit döcögtünk fél időig, aztán fél időben kaptunk egy eligazítást Sebes Gusztávtól, és a második félidőben aztán az első félidői játékunkkal szemben egy lényegesen jobb játékkal, és az öcsinek egy félpályáról elindult akciógólja végül is jelentette a győzelmet, de itt feltétlenül meg kell emlékezni a Cibor Zoli második góljáról, mert az utolsó percekben esett, és az jelentette az olimpiai dobogó első helyét. Tulajdonképpen az első olyan lehetőség, amely kapcsán ki tudtunk lépni a világ elé. Addig, 1952 Helsinki olimpiáig nem jutottunk el nyugatra, kizárólag kelet-európai csapatok ellen játszottunk. Nem volt lehetőségünk összehasonlításra az általunk képviselt játék színvonala és a nyugati labdarúgás színvonala között.
1: 1952-ben a férfi labdarúgó válogatott úgy szerzett olimpiai bajnoki címet, hogy az első mérkőzésén július 15-én 2-1-re verte Romániát. A második találkozóján július 21-én Olaszországot 3-0-ra, aztán a negyeddöntőben július 24-én Magyarország-Törökország 7-1, július 28-án az elődöntőben Magyarország-Svédország 6-0, aztán 1952. augusztus 2-án jött a Magyarország-Jugoszlávia finálé. Ezt elevenítjük fel a következő néhány percben.
9: És a diadal kombatens, az olimpiai játékok utolsó előtti napján került sor a nagy izgalommal vár döntőre Magyarország és Jugoszlávia labdarúgó csapatai között. Milliók és milliók szurkoltak a rádiókészülék mellett itt. 70 ezer néző tapsolt önfeledten a Helsinki stadionban, amikor piros-fehér, zöldsávos, címeres fehér mezben ez a 11 magyar fiú kutatti a pályára. Grosics, Buzánszky, Lórán, Glantos, Bozsik, Zakariás, Tidefúti, Kocsis, Palotás, Puskás és Tibor. A nézőtér zúkolt, a lelátó nagy a izgalom. Ennyi néző még sohasem volt Finnországban labdarúgó mérkőzésen. A közönségnek van is mit nézője. Rögtön a mérkőzés első percében a magyar csapat támad, és milyen gyönyörűen futnak előre ezek a támadások. Hidegkuti fárgult el most a labdába. Hátrafelé cserélt egy pillanatra, aztán továbbítja Kocsisnak a labdát, Kocsis azonban a lövés pillanatában terelni tudja. Jugoszlávok támadásolta a magyar 16-oson belülre. Grosics a magyar csapat kapuvédője azonban kipül kapujából, magához öleli a labdát és már is kidobásra hozza a játékot. Grosicsnak a jobb fedezetnek adja. A gyönyörű támadás indít el. Palotás előadja a labdát, de a befelé ívett labdát a jugoszláv védő kardadással kereli. A kapuvédők után szabadugrásra vitt a jugoszláv csapat. 18 méterre a magyar kaputól állítja le Bozek a labdát. Föláll a magyar sorfal, lövés, a lövés azonban lepattan. Jugoszláv játékosoktól most a magyar csapat csatárai terdik meg a labdát, ott van Kocsisnál. Kocsis jobbja látszik Kutekutihoz. Hidegkuti elmegy vele, aztán befelé íveli, de eléggé mélyen hátra szállalata. Kocsis utána megy, szépen leadja Bozsikra. Bozsik megáll egy pillanatra, add már előre Bozsik a labdát, nem még mindig vár, adjuk már tovább. Külön a magyar csapat védelme ragyogó a kis. Vita kerül a labda, mit is lesz? Jugoszláv ő jobb összekötője. Ő bal oldalra játszik át, ott azonban Bozsik szerzi meg a labdát, és már is gyönyörűen, mesterien továbbít a Kocsis. Kocsis puskással játszik össze, majd ismét Kocsisé a labda. Milyen gyönyörűen játszanak a magyar fiúk. Szabadugrásra jutunk, előre száll a labda.

0: ötököt, puskát ki az alaponalig, onnan ível befelé beára. A jugoszláv tapukázomban védeni tudja a beadást. Ismét magyar támadás. Zeng, dúga, rá, rá, hajrá! Gyerünk a vízpadának út. Ott a Hidegkuti nál a labda, elviti a bal hátvéd előle, de Hidegkuti utána megyek, Cselkinál még mindig nála van a labda, most ödépre gurítja Kocsisnak, Kocsi, fölé már! Kocsi, gyönyörűen ment el vele. Az első divizió 36. percében izgalmas pillanatok tanulni vagyunk. Puskás 11-es percében. A lövés tiszte Deára, a jugoszlávok kapusa. Fogja a fejét, Puskás sóváljuk a fejüket is. Az eredmény azonban nem változik. Mintha játékosaink éreznék, milyen feszült izgalommal várják otthon a következő 45 percet. A második félidőben ellenállhatatlanul játszanak. A második félidő rögtön magyar támadásokkal kezdődik. Hidegkuti még estében is továbbítani tudja a labdát Tibor felé. Az hátra felé cseles, oda teszi Bozsiknak a labdát. Bozsik előre törve levább 18 méterre van az kaputól. Most lő, lövését azonban Deára védeni tudja. A kapukirúgás után ismét gyönyörű magyar támadások következnek. Szemre is ragyogóan, szépen játszanak a fiúk. Ott van a labda a következő pillanatban, Balotáknál, Balotás lő, lövését azonban Deára szögletre öklözi. A vejvek labdát Deára átöklözi a másik oldalra. Ott Tibor az oldalvonal mentén kapolja le a labdát, megállítja maga előtte, és aztán beíveli Kocsisnak, Kocsis előre tör vele a 16-oson belülre, most íveli át Palotásra, Palotás lő! De arra micsoda szerencsével vész, pedig milyen remek, gyönyörű akció volt, remek lövése! A következő pillanatban Bobek, a jugoszláv csapat bal összekötőjelű szabadrugáshoz, lövését azonban Krosics védeni tudja. Kidobja azonnal a labdát. Ott van Puskásnál. Puskás kicselezi az egész jugoszláv oldalra. Ott Tibor az oldalvonal mentén toppolja le a labdát, megállítja maga előtte, és aztán beíveli Kocsisnak, Kocsis előre tör vele a 16-oson belülre, most íveli át Palotásra, Palotás lő! De arra micsoda szerencsével vész, pedig milyen remek, gyönyörű akció volt, remek lövése! Következő pillanatban Bobek, a jugoszláv csapat bal összekötőjelű szabadrugáshoz, lövését azonban Krosics védeni tudja. Kidobja azonnal a labdát. Ott van Puskásnál. Puskás kicselezi az egész jugoszláv védelmet. Már ott van a 16-oson belül, kicselezi a kapust, lő, gól! Megvan az első magyar gól! Vezetünk Jugoszlávia ellen 1-0 arányban. A fiúk most gyönyörűen játszanak, élvezet nézni a játékukat. Ott van ismét Puskásnál alatt a Puskás lő, a lövés azonban szögletre védi Deára. A vejvek labdát kifejezik a jugoszláv védő, nem is messzire azonban a labdájuk. Megint ott patog a 16-oson belül, Hidegkuti tovább teszi a labdát Tibornak. Tibor lő, gól! 2-0 az eredmény, most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk, olimpiai bajnok. Mielőtt a szint, a messzi éjszakon Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, és a himnusz hangjai mellett felvonják a magyar lobogót a győzelmi árbócra. Itthon milliók örvendeznek. Labdarúgóink is teljesítették hazájuk, dolgozó népünk iránti kötelességüket, és világra szóló nagy sikert értek el.
1: Nehéz azt mondani, amikor egy napon olimpiai bajnok lesz a vízilabda és a labdarúgó válogatott, hogy a java még csak ezután jön, hát nem is mondom, de azért tény, hogy a két csapat sport képviselői után minden idők egyik legnépszerűbb magyar sportolója is a dobogó tetejére állhatott. Életében másodszor. Ugyanis Papp László, hiszen róla van szó, 1948-ban lett először olimpiai bajnok, majd 1956-ban is a csúcsra ért.
0: Papp László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és lenn van a földön, egy gyakoroktól van sárti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb forogütés a győzelmet jelenti. Ez most már biztos, kedves hallgatóink, bár még 2 perc van hátra a harmadik menetből. Megint egy jobb forog, bal forog, nem van a földön, újra a dél-afrikai. Most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene. Papp László most lendületesen támad, na még egyszer találd el, Laci, még egyszer. Most azonban nem tudja még eltalálni a dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobb forog, újabb alhorog, megint ki van a kötélnél a dél-afrikai fiú. Van Sárk is megrázza magát, elugrik a kötéltől, most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobb forog, vagyszerű volt, elzug egy másik jobb forog a dél-afrikai Van Sárk is feje fölött, most már támaszkodik a dél-afrikai öklözött, kibontakozik a támaszkodásból Papp László, újabb jobb forog, balhorog, na most még egyet. Nem. Eltáncol előre Van Sárkvik, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek. Most azonban már biztosra veszik Laci győzelmét. 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött.

0: De jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, három néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi négy mérkőzéséből kettőt tiltéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Papp László a dél-afrikai Van Schalkwijkot, akkor itt is tiltéses győzelem születik. Most jobb horog, bal horog, támaszkodik már Van Schalkwijk, igyekszik menekülni Papp László ütőköréből, Papp azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Laci, még egyet, várj ki az alkalmas pillanatot. Van Schalkwijk igyekszik most támadni, úgy látszik magához tér, megállítja ezt a támadást Papp Laci. Jobb horgával, majd bal horgával újra támaszkodik a dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzés vezető szétválasztja őket. Újabb támadás sorozat, Papp Laci megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó. Cselez egy pillanatra Papp László, cselez, még mindig cselez, elhajol, megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni, Papp László egy pillanatra kivár, itt van már a szorító másik sarkában, jobb forog, még mindig áll a dél-afrikai, bal horog, újra csak áll, támaszkodik, Papp László egy pillanatra kivár, na most még egy bal horog betalált, nem ment le a földre, előtere tartja a jobb karját Papp László, a kötél mellett van egy pillanatban, onnan jön el, onnan ugrál el gyönyörűen, aztán középre kerül újra, nem lehet már sok idő hátra, emelik már a kalapácsot, megszólalt a gong, nem lehet vitás, kedves hallgatóink, meg lesz a 16. győzelem. Papp László, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Schalkwijkkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatotta 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon.
1: Papp Lászlót közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a taps, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Papp Laci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Papp László föllép az emelvényre.
2: Hallani lehetett ide, hogy Pappnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére, rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyenesen száll be az angolnak a fejére, remekül kint, hogy Papp a harmadik menetben is, úgy képeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja, kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik most, vagy fejre, az angol versenyző kidobja onnan a fogát védő kovát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdemet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenes, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, Papp azonban megrázza magát, megfújja magát, kibújja magát, és újra a rettenetes erővel üti, veri az angol versenyzőt, az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt Papp, gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bíztatja az angol versenyzőt, éthetőket, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem Papp ellenében, hiszen Papp olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, hogy őt kell mindenképpen győztesse kihozni, remek volt, ez a bal horog ütés, és gyerünk bele Papp, most támad meg, most üt ki az ellenfeledet, ki lehet ütni, kim van egész a kötél. Megint hátra csuklott a feje, aztán újra Papp jön előre oda, hogy beüssön neki egy hatalmasat a bal kezével, de nem, most a jobbal ütött, az angol versenyző megint nem tudja megütni, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés, remekül csinálott Papp, így menjél tovább, ne támaszkodj, hagyd, hogy az angol versenyző jöjjön, vége van a mérkőzésnek!
3: Papp László Londonban kezdte, Helsinkiben folytatta és Melbourne-ben fejezte be az ütésváltásokat, és mondom, mindez három olimpiai bajnokságot eredményezett. A most következő beszélgetés 1985-ben készült vele.
4: Ökölvívással még jóval a háború előtt kezdtem el foglalkozni, akkor még úgy foglalkoztak a ökölvívókkal, ha lejött egy új gyerek, akkor az volt a szólásmondás, ezt jó megverjük, ha vissza jó boxoló lesz. Hát én is így jártam, mikor az első edzésre elmentem, úgy megvertek, mint szódás a lovát, komolyan mondom, akkor hazamentem, még a vacsorát se tudtam megenni, akkor egy jó pár évre ott hagytam az ökölvívást. Utána a focival foglalkoztam hosszú ideig, és 1944-ben az egyik nagyon kedves jó barátom unszolására mentem le a budapesti vasutasokhoz.
5: És aztán 1948-ban Londonban az ifjú Papp László már olimpiai bajnok lett.
4: Az első három mérkőzésemen, amikor túlestem, mind a hármat kiütéssel nyertem meg, akkor már volt egy kis respektem az ellenfelek között. És a döntőbe jutásért egy olasz gyerekkel verekedtem, egy jó nagy darab fiú volt, három menetet boxoltam vele, az már látta az előző mérkőzéseimet, úgy látszik, mert megfogta kezem, lábom, úgyhogy hát három menetet boxoltam vele. Persze megütöttem egyszer-kétszer, és a döntőbe pedig az angol ellen nyerte meg a mérkőzést. Én először csak a mérlegelésen láttam, úgy ülve láttam a gyereket, na mondom, ezt a mellbevágom, nem lesz semmi baj, de amikor fölállt, nem akart vége lenni, majdnem egy két méteres magas gyerek volt. Hát három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és így sikerült megnyernem az olimpiát.
5: És aztán sikerült 1952-ben és 1956-ban is olimpiai bajnokságot nyerni, de mégis valahogy különbség volt a 48-as és az 52-es, az 52-es és az 56-os győzelem között.
4: Londonban öt mérkőzésem volt, és mind az öt mérkőzésem közül mind az öt ellenfelem európai volt. Ezzel szemben Helsinkiben szintén öt mérkőzésem volt, de Amerika, Kanada, Argentin, Dél-Afrika. Egyedül egy európai ellenfelem volt a bulgár. Tehát itt már tényleg fel kellett kötni a textilneműt. Megérkeztünk a mérlegelésre, és hát illedelmesen bemutatkozom a jövendőbeli ellenfeleimnek, és hát általában abban a súlycsoportban minden jó fejjel magasabb ellenfeleim voltak, és hát általában a magasabb emberek a kisebbekkel úgy szoknak kezet fogni, olyan szervusz öcsi, félváró. Természetesen én ilyenkor mindig azt mondom, nem a mennyiség, a minőség a fontos, és elkövetkezett az első mérkőzés. Elsőnek én érkeztem a ringbe, már föl voltam öltözve, ezt csak az Adler a vállamra, azt mondja, nézd csak át oda a másik oldalra, átnézek, azt hittem, hogy szívbajt kapok, egy nagy darab, a hordófejű fekete jön a szorító felé, ma azt hittem, hogy eltévesztették, ha nehéz súlyon. Hát én az első és második kötél között lépek be, ez meg a harmadikat átléptem. Na mondom, László, jó fogsz kinézni. Mikor megláttam a feketét, eszembe jutott szegény anyának a mondása, azt mondta, Lasszikám, ha összekerülsz valami nagy darab ellenfélel, akkor hajtott az egészet, az gyere haza. Egy olimpiát ma úgyis megnyerti, azt már úgyse vehetik el tőle. Az első menetet jelző gongütés után megyek, és még így illedelmesen nyújtom a kezem, és ő már ütött is. Hű, elöntötte a vér az agyamat, és hát persze mérgesen nem lehet semmit csinálni. Vége van az első menetnek, akkor az Adler azt mondja nekem, te jó Isten, mit csinálsz? Hát mondom, könnyű magának itt ül kint, és én kapom a pufonokat, mondom, hát mesélni én is tudok. Azzal együtt igaza volt neki, hát nyugodtabbnak kell lenni. Második menetben már sokkal nyugodtabb voltam, és a második menet közepe táján egyszer el is kaptam a fiút egy bal jobbhoroggal, és kiszámolták. Minden fáradtságom elmúlt, mikor kihirdették a győzelmet. És akkor fölálltam a dobogóra, én voltam a középen a legmagasabb, és mindegyik egy fejjel alacsonyan volt, mint én. 56-ban megint más volt a helyzet. Első ellenfelem volt egy argentinának, megsérült a szem, a második gyerek volt a lengyel. Hát ez nagyon érdekes volt, mert a lengyel ugye maga biztosan jött ki az olimpiára, hogy egy fél évvel előtte döntő fölénnyel megverte a legnagyobb riválisát, hát ő biztos volt, hogy megnyeri az olimpiát. Persze ő nem tudta az én esetemet, és hogy milyen állapotban voltam akkor. És bizony ugyanúgy jött előre, mint Lengyelországban, bizony itt a padlóra került, vagy négyszer, vagy ötszer a három menet alatt, úgyhogy négy kézláb mászkált a szorítóba, de ugyan pontozással meg végigállt a három menetet, pontozással vertem meg, amit aztán a végén el is ismert. Egy amerikai torasz nevezetű gyerekkel volt a döntőmérkőzésem, nagyon kemény kötésű, három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és még nagyon érdekes volt a fiú, még mérkőzés után azt mondta, hogy már régóta boxol, de még ekkora pofonokat nem kapott. Én erre mit tudok mondani? A minőségi pofont akarsz, gyere Magyarországra.
6: Az 1952-es Helsinki olimpián a következők nyerték a máig csúcsot jelentő 16 magyar aranyérmet. Korondi Margit, Keleti Ágnes, Csermák József, az Öttusa csapat, Hódos Imre, Szilvási Miklós, Takács Károly, Szőke Kató, Széke Éva, a férfi kartcsapat, a 400 méteres női úszó gyorsváltó, Kovács Pál, Gyenge Valéria, a vízilabda válogatott, a labdarúgó válogatott és Papp László ökölvívó. És mivel még van egy kis időnk, kisimítom az adás elején összegyűrt 1952. augusztus 4-i népsportot, és ebédhez közelítve egy kis étvágy csináló a címoldalról. Ott hagytuk abba két órája, hogy a Helsinki olimpia keresztül húzta a nemzetközi reakció számításait. Az olimpia béke ünnepévé vált, és ha ez a törekvés külsőségekben ritkán mutatkozott,